hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban. Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámbadat, melynek ki kellett jönni elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, márpedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkora medence áll, mint egy jéghoki pálya. Az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl. Fickó sör. És most ott megy a lámpa. Az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem. Az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel. Mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáterlét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt. Láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombár vagy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövi rózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövi rózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Joska, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Francin már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiriz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francint, megpróbáltam Francin mögé feküdni és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mintsem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. Kézbe vettem a hajamat, bevontottam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt, mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horkant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után.

so good while it's burning. While it's burning, it'll be sad.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Az első számmal Etta James-re emlékeztünk, aki a napokban hunyt el, és most pedig folytatjuk Bohumil Hrabal sörgyári kapricsóját. Figyelem! Kiskorúak, kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. Jó szórakozást!

és csörömpölés hallatszott. Franci robogott ki az Orionján az verzsinyeki kiserdőből. A Ricsa és Zörej szakadatlanul erősödött, mint a Francin az Orion összes alkatrészeit maga előtt söpörni.

0: Kiszaladtam az iroda elé, kinyitottam a kaput, Francin behajtott a sörgyár udvarára, az oldalkocsiban ott zötyögött az a kis lábmeghajtású eszterga, amelyet Francin nagyobb utakra mindig vitt magával. Most a motorbicikli befordult egészen az ajtónk elé. Francin levette a szemüvegét és a bőrsisakját, és kezével jelezte, hogy úgy szaladjak haza, már tudtam, hogy ajándékot hozott. Beszaladtam a konyhába, Francin valamit bevonszolt hátulról az iroda folyosóján keresztül a szobába, ott mahinált egy kicsit valamivel, aztán bejött a konyhába, kezét dörzsölte és nevetett. Megsimogatta Pepin bácsi vállát, én meg rávetettem magam Francinra, és szokásunkhoz híven végigkutattam összes kabát és nadrág zsebeit. És Francin nevetett, és olyan ennivaló volt, hogy megdermedtem, mi lehet e mögött. Aztán azt mondtam, nem gyűrű, és nem nyaklánc, és nem óra, és nem bros, hanem valami nagyobb, ugye? Francin pedig levetkőzött, és a kezét mosta, és bólogatott, és mikor a kezét törölte, a szobaajtóra mutatva megkérdeztem, ott van? Francin bólogatott, hogy ott van. Szánszándékkal lassan vetkőzött, és úgy tett, mintha le kellene pucolnia a cipőjét, míg meg nem fenyegettem, hogy berontok a szobába, mert már nem bírom ki. Francin fölemelte az ujját, megkért, hogy hunyjam be a szemem, és bevitt a szobába. Egy pillanatra ott hagyott, aztán megszólalt a zene, és egy tenor gyönyörű dalba fogott. A szívem értett kiált, Hawaii-m, fehér virág. Kinyitottam a szemem, megfordultam, ott állt Francin égő lámpával, és egy dobozos gramofonra világított. Majd az asztalra állította a lámpát, és felkért táncolni. Derékon fogott, másik kezébe szorította a kezemet, és Francin fülelt, és most egy hosszú lépéssel tó! Ki egyszer téged hágy itt, az mindig visszavágyik. És Francin, csodálkoztam, mert mindig rosszul táncolt, tangó lépésbe ment át lágyan. Olyan jól, hogy hozzásimultam. A lábát egész bátran a lábaim közé csúsztatta. Úgy egymásba csúsztantunk, hogy hátra húzottam, hogy jobban szemügyre vessem Francint. Aztán a vállára hajtottam a fejemet, ám de fordulás következett a táncban, és Francin kijött a ritmusból. Várt egy pillanatot, és amikor hátralépéssel akarta megint folytatni a tangót, jól lépett ugyan hátra, de nem ritmusban. Erre elbizonytalanodott, de mikor az egész táncot szétcincálván kileste az első három lépést, megint bekapcsolódott, és gyönyörűen úszott a szőnyegen. A biztonság kedvéért nem is forgott, kilépni sem akart, csak hosszú lépésekkel, mint a ragadós, forró aszfalton járna, táncolt a szoba egyik végétől a másikig. Ott ügyetlenül megfordult, és megint ritmusban masírozott. De mégsem tudta megállni, hogy újra meg ne próbálkozzon a fordulással, ellépett mellőlem, és a lépéseit figyelte a szőnyegen. Láttam, hogy a lépések jók, de hiányzik a lényeg, a ritmus. Még úgynevezett bedőlést is igyekezett csinálni. Átfutott a fejemen, hogy biztos járt valami tánctanfolyamra Prágában, valami magántánciskolába, mert még a bedőlést is perfektül megcsinálta. Hátrahajlított, csak nem a szőnyeghez ért a hajam, de mikor megint befűzött, azt is jól csinálta, csak éppen a lépések fonalát fűzte folyton a zene tűfoka mellé. A gyönyörű tenor elhallgatott, és a zene halkan kimúlt. Francin arcáról eltűnt a mosoly. Jóformán úgy rogyott le a székre. Lélegzetvételnyi erejesen maradt attól, hogy nem ment neki a tangó, attól a felismeréstől. Mert a legutóbbi farsangon a fiatal kleckával táncoltam, egy gyárbeli serfőzőmesterrel, aki gyönyörűen csellózott, és négy reál gimnáziuma volt. És úgy, de úgy tudott táncolni, és annyira együtt voltunk, hogy a táncolók abba hagyták a táncolást, és körénk sereglettek. És mi ketten úgy táncoltunk, mint két artista, mint két összekapcsolt tengely, tökéletesen egyé válva. Miközben Franci magában ült az oszlop mögött, és a padlót bámulta.
1: A Vlaszta kisasszonnyal is így táncoljuk,
0: mondta Pepin bácsi.
1: De egy kicsit másképp, gyorsabban, Vlaszta Martelt tőtt nekem, azt mondja, na József úr, mit játszak magának, mire én játszom egy rojtot? Milyen rojtot? Kérdezi a Vlaszta. Mondok, a Bunda nevű zeneszerzőtől, az úgynevezett Goblenkától. Szabad, sógorasszony! Francin, tedd egy kicsit sokkal gyorsabbra, és figyeld, hogy kéne rendesen táncolni!
0: Pepin bácsi kézen fogott, és úgy rákapcsolt a jazz, ahogy Francin arrább lökte a sebességváltót, mint ahogy a gyorsított felvételen szaladnak a nők. Pepin bácsi hajladozni kezdett előttem, erre én is hajladoztam. Aztán hozzám érintette a homlokát, én is ő hozzá, hirtelen megfordult a bácsi a zeneritmusában, kézenfogva megfordultunk, és háttaláltunk egymásnak. A bácsi felemelte a lábikóját, és tekergette, tologatta a cipőjét lábikrástól. Aztán kitárta a kezét, tapsolt egyet, és olyan gyorsan forgatta a kezét, mint a fonalat gombolítana. Aztán csípőre tette a kezét, és jobbra-balra kaszált a lábával. Nekem is utánoznom kellett, csak ellenkezőleg nehogy kirúgja alólam a bokámat. Aztán megfordult, derékon fogott, és feldobott a plafonra. A hajam a vakolatot érte. Aztán a bácsi fel-alá cipelt a zeneritmusára. Orra a köldökömben mélyett, aztán elengedett, megfordított, háttal egymáshoz simultunk, a bácsi a karjára fűzött, mint egy puttonyt. Belekaroltam, és hintáztattuk egymást, mintha elgémberedett derekunkat egyenesítgetnénk. Aztán a bácsi eleresztett, ritmusban körülügetett, rohamozni kezdett, mint a piros alsó a bottal. Utána csináltam, és a tánc pontos volt és kiszámíthatatlan, de mindig a ritmusban maradt. Mintha mozgás sokkal pontosabban töltené be a zenét, mint bármely más tánc. Aztán a bácsi felugrott, szétvetette a lábát, visszaesett a szőnyegre, és párgát csinált. Én féltem, hogy szétmegy a lágyékom, hát csak hajolgattam jobbra-balra. Közben a bácsi váltakozva szagolgatta bal és jobb cipőorrát, aztán egyszerre csak, mintha a plafon szippantotta volna fel, felugrott, felhúzta a lábát, és olyan gyorsan rántott föl a vállához, és a vállán át a lábamnál fogva a földre, hogy a cipő sarkammal végigkarcoltam a plafont. Franci nézett és mosolygott. Aztán kiment a konyhába, és visszajött egyik kezében egy bögre langyos teljes kávéval, a másikban egy karé szálasz kenyérrel, azt harabdálta, minket nézve. De a gyorsított tangó elcsendesedett, a tenor befejezte a dalát. Ki egyszer téged hágy, itt a szíve visszavágyik, Hawaii-m, fehér virág, álmom te vagy. És amikor Pepin bácsi a helyemre vezetett, kezet csókolt, fogta a karomat, és mélyeket hajlongott minden irányban. Valami nagy nézőtér előtt hajlongott, és csókokat dobott a szoba sarkaiba. Ahogy elmentem az asztal mellett, ráléptem a deszkacsonkra, amit levágtunk róla, és kificamodott a bokám. Bátyám, mondta Francin, egy parlagon heverő harmónia vagy. Felsikoltva elestem, és többé nem álltam föl. Múcsek azon az éjszakán kimúlt. A házmesternek már este le kellett láncolnia a fészerben, és Múcsek nem volt képes meglátni a krémroló és a farokfájdalom között az összefüggést, és már nem akarta legújabb divat szerint szép fiú lenni, így hát iszonyú vonításba kezdett, és hab ütközött ki a pofáján. A téboly habja a krémroló habjával keveredve. És éjfélkor Francine megtöltötte a browningját, kiment az udvarra. Hamarosan lövéseket hallottam, az egyiket a másik után. Az ablakhoz sántikáltam, és láttam az elemlámpa fényében Múcsekot, ahogy feszíti a láncot, a hátsó lábán áll. És mancsával könyörök, hogy kiegyezik már a megrövidített farokkal, hogy mindennel megbékél, csak ne lőjön rá a gazdi. És Francin kilőtte az egész készletet. De Múcsek még mindig nem esett el. Ellenkezőleg megindítóbb volt, mint bármikor máskor. Csak állt a hátsó lábain, és kapartam elsővel. És én ezt az egészet halálos bűnnek tartottam. Én követtem el a Múcsekon. Oda sántikáltam a heverőhöz, és elsírtam magam. Befogtam a fülem, hogy ne halljam a lövést, mint egy szemrehányást. A lövés elhalt, Múcseknek alig, ha nem vége volt, de biztos az utolsó pillanatig csóvált a nem létező farkát, mert biztosan azt hitte, hogy valaki más lő ott. Mert állat lévén bizonyára nem értette meg, és nem volt képes felfogni, hogy okozhattam neki én azt a fájdalmat, meg a gazdája a Francin. Aki visszatérve a Browning a ruhástól az ágyra zuhant, és úgy láttam, hogy ő is sír. Most olyan felesége voltam a Francinnak, amilyent óhajtott. Otthon ülő rendes asszony, olyan asszony, akiről tudta, hol van, hol lesz másnap, hol szeretne lenni mindörökre. Nem túl beteg, de egy kissé talán olyan asszony, aki elsántikálna a kályháig, a székig, az asztalig, de főleg olyan asszony, aki a terhére volna. mert Francin abban látta a családi együttélés ne továbbját, hogy hálás vagyok neki, amiért reggel elkészíti a reggelimet, délben elmegy motoron az étterembe az ebédért, de főleg, hogy megmutassa, mennyire szeret, micsoda örömmel képes gondoskodni rólam, és ahogy ő gondoskodik én rólam, valahogy úgy kéne gondoskodnom nekem is ő róla. Az volt a Francin álma, hogy minden évben torokgyulladást kapjak, meg influenzát, hogy néha még tüdőgyulladásom is legyen. Olyankor mindig magán kívül volt boldogságában. Emberről soha senki nem gondoskodott úgy, mint ahogy Francin gondoskodott. Az volt az ő vallása, földi mennyországa, ha hidegvizes lepedőkbe csavarhatott. Ha lepedővel szaladgált körülöttem, és úgy rám tekerte gabaidotta, mintha élve bebalzsamozna. De aztán a karjába vett, és óvatosan betett az ágyba, hogy a kislányok fektetik le a babájukat. És óránként odahagyta az irodát, hogy megmérje a lázamat, 2 óránként kicserélte a borogatást, és a lelkeméjén bizonyára azért imádkozott, hogy nem mintha ő azt kívánná, de ha úgy van megírva a sors könyvében, többé ne keljek föl, hogy az ő kisbabája legyek, akinek úgy van ő rá, ahogyan ő neki van én rám szüksége. És amikor lábadoztam és járni kezdtem, mikor újra tiszta szívből kezdtem nevetni, és újra diadalmaskodó félben volt bennem a nem rendes asszony, Franci megint magába zárkózó lett, és megint arról álmodozott, hogy béna vagyok, és ő hordszéken hordoz, esténként felolvassa nekem a nemzeti politikát, vagy valami regényt, hogy ki legyen egyenlítve a komplexusa, ami van neki az én brutális egészségem miatt, amely szereti a véletlent és a váratlan eseményt és a csodálatos találkozást, amíg viszont Francina rendet szerette, az ismétlés neki a helyes utat mutatta, mindaz, amit előre lehetett látni és elrendezni, mindez együtt, ez volt Francin élete. Az a világ, amelyben hitt, és ami nélkül nem tudott élni. És most ott voltam neki az ágyban, tündöklő, fehér gipszbetett bokával, hosszabb időre mozgásképtelenül, vagy csak mankóval, és később bottal képesen, most, amikor Josephine Baker Charleston táncol. De talán épp idejében jött ez a bokaügy. Mert Francin, amíg rohangáztam, egyetlen jelmondatot sem volt képes összehozni. Annyi negyedéves papírt írt tele 3-as számú redisztollal, és a sörrendelés növelésére biztató összes reklám a kályhában végezte. Ám most, amikor fehér lábam párnán pihent, Francin a konyhában járt, kelt, langyos kávét ivott és száraz kenyeret majszolt hozzá, aztán egyszerre csak megállt bögrével a kezében, mintha elmerengett volna. Mi több látomása volt? Attól bandzsított, bögrét kenyeret félretett, leült és írt a 3-as redisztollal a kaligrafikus feliratokat a sörözőkbe. És amikor megvolt vele, a falra rajszegezte a negyedív papírt, hogy lássam, hogy rájöjjek, hogyha egészségesen is úgy viselkednék, mintha beteg volnék, 1-2-re kineveznék a sörgyár igazgatójának, a korlátolt felelősségű részvénytársaságénak, akkor a munka és életlendületet ad neki az én bénult mozgásom. Francin 1 hét alatt további 0,5 hektoliter langyos kávéból merített inspirációt, és körülaggatta az egész falat redisztollal írt és grafikailag megtervezett jelmondatokkal. Több sör, kevesebb vesződtség és mogorvaság. Megrendült az egészséged? Kóstold meg a söröcskénket. Ki nem kapatos? Bánatos. Hogyha sört kóstolt szája, kipirul az orcája. Hogyha sört nem ihatom, a lelkemet kiadom. Hurutos a torok, has, söröcskével borogas. Sörivás, félegészség. Egészség, stramság, erő, sörből kerül elő. Ki jó kedvet akar nyerni, sört kell annak gyakran nyelni. Kebelükbe bevésség, sörben erő, egészség. Ki hazáját kedveli, sörét issza, vedeli. Finom söröcskén keltelve megoldódik kikinyelve. Ki a kocsma elé érve enni-inni nem térbe, egészsége ellensége. Hazurra, útra, minden üvé, frissítő sört. Sört minden időre, kellően felfrissült tőle. Úgy örvendezett az inspirációján, hogy egy egész bögre kávét töltött magának. Bekapcsolta a gramofont. A tengeren messze túl, csodálatos föld virul, Hawaii, és úszó lépésekkel tangózni próbált, és annyira telve volt optimizmussal, annyira örvendezett a közeli jövőben elraktározott valamiféle eseményen, hogy este bezárkozott a szobájába, folyton a Hawaii-te fehér virágot hallgatta, pillanatonként kijött nevetve a modern tánc kézikönyvével, és ha kiörvendezte magát, megint visszament a szobába. Úgy fény lett a kulcsuk a fél homályban, mint az én gipszbetett lábam, és tudtam, hogy biztos felfestette magának krétával a lépéseket, olyan cipőnyomokat. Nem csak az alaplépéseket, hanem hátralépéseket, fordulásokat is. Egy egész krétával körülrajzolt cipőtápnyom útvonalat, és türelmesen járkált bennük a Hawaii melódia ritmusára. Annyira boldog volt tőle, hogy mennek a lépések, hogy nappal is, ha kinéztem az ablakon az udvarra, és láttam, hogy siet elintézni valamit a főzőházba, hirtelen lassabbra fogta a lépteit, és tangó lépésbe ment át, fordult, hátralépett, kissé felemelt kézzel táncolta tovább azt a modern táncot. Láttam, hogy figyeli a lábát, láttam, hogy tanácstalan, és ha lehetne, fölrajzolná magának krétával az útra a lépéseket. De ez sem vette el a kedvét, ellenkezőleg. Este annál nagyobb erőbedobással igyekezett megtalálni a krétával telerajzolt szőnyegen azt a részt, amelyen át behatolhat a gramofon ritmusába, amely már századszor játszotta a Hawaii-t. Francine minden este kiszerelte az Orion motorbicikliéből az elemet, behozta és bekapcsolta a nagy frekvenciájú áramokat. A piros bársonybélésű koffer tompán csillogott az üvegszerkezetettől, és Francine szikrákat ugráltatott a bokámba. A fulgurációs villámok áthatoltak a gipszen, aztán darabonként lehúzta rólam a ruháimat, észre se vettem, hogy majdnem mesztelen vagyok. Jót tettek a fulgurációs villámok. A masszírozó henger apró szikrákkal erősítette mindkét lábamat és hátidegeimet, és Francine suttogott. A legjobb módszer, Marie, a szépséged növelésére fulgurációs áramokkal konzerválni a szépségedet. Örömmel vártam minden este az istennyila és rövid zárlat illatú lila masszázsokat. A gyümölcsös kerten át megint hallatszott a szép férfi hang. Jirout úr a hangjával lőtte ki magát atlasz ruhában az ágyúból. Láttam a falon át, hogy repül át a sörgyár fölött, oldalsó középtartásban van a karja, kisé fanyarul mosolyog. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, édes arany kis cicám. Most Jirout úr a föld irányába görbült, széttárta a karját, és rózsát és csókot szórta lefelé nézőknek. Francine fém elektródát nyomott a kezembe, egy fekete gombbal bekapcsolta a készüléket, és hipnotizőr módjára lebegtette kezét a testem fölött. Amerre mozdult a Francine keze, ott szikrák pattogtak sisterekbe a tenyeréből. Lila búza szemeső esett. Ezernyi ne felejts és ibolya hatolt a testembe a készülékből Francine tenyerén keresztül. Ózon és a házba csapó villámszaga lebegett fölöttem. Csak a begipszelt bokám ragyogott kékes vízfénnyel. Híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. És Jirout úr becsapódott a trambulinra, és rugózott, és hajlongott a kék atlasz ruhájában. Éreztem, hogy az én testem is átható villanyáram szagot áraszt. Egyre szaporában és szaporában liegtem. Egész testemből dicsfény áradt. Néztem a tükörben, hogy fekszem ott kinyújtva, lila pattogás és szikrázás minden fehér nemem. Soha nem volt az az érzésem, hogy mesztelen vagyok. Szalagpalástal voltam mindig bevonva. Francine kaucsuk galéria és fehér manzsettája ugyanúgy fény lett, mint az én gipsz lába. Ugyanúgy lihegett, mint én, aki a hátamon feküdtem, könyökben meghajlított karral a szemem előtt. Gyakran kínos volt nekem ez a nagy frekvenciájú szertartás. Soha nem beszéltünk róla Francinnal. Némán készültünk fel rá, mintha mindketten tiltott gyümölcs után ágaskodnánk. És amikor Francine visszafordította a fekete gombot, mindegyikünk más felé nézett. Olyan szép volt az egész. Ha valaki hirtelen lámpával rontott volna a szobába, Francine minden bizonnyal elájult volna. Ezért inkább bezárta az ajtókat, lengette a redőnyt, és behúzta a függönyt, és a biztonság kedvéért kiment, és végig fürkészte az ablakokat, nem látni ebbe. Nem látszik-e, hogy gombolja ki remegő kézzel a blúzomat? Húzza le óvatosan a szoknyámat a gipszbokán át? Hogy térdel mellettem? és hogy repül kozmetikai masszázs útján a kozmoszba. Ma eljött Gruntorát, doktor úr. Megkért, hogy főzzek neki egy jó erős teát, mert megfázott az éjjel a szülőnőinél. Kivett egy ollót a táskájából, és a gipszkötésemet vagdalva tüsszentett néhányat, majd a vagdalás kellős közepén kezében az ollóval elnyomta az álom. Annyira mélyen aludt. Nem tudtam megállni, kihúztam a zakója zsebéből az aranyóráját, megnéztem hány óra, és csendesként visszadugtam az órát olyan, de olyan óvatosan, és mozdulataim oly izgatott pontosságával. És abban a lopási kísérletben megint egészen én magam voltam. A fali órán látni lehetett, hány óra van, de én saját magamat akartam kipróbálni. Nem kerítette hatalmába a kis hitűség. Képes vagyok-e végrehajtani, ami éppen az eszembe jut, és képes voltam. Nem álltam még olyan rosszul. Pollák úr divacik üzletébe is csak azért jártam gombot venni, mert délutánonként nem volt senki az üzletben. És mikor a Pollák úr a pult alá hajolt a dobozért, átnyúltam a pult fölött, és elvettem egy játékórát, és amikor Pollák úr felegyenesedett, ártatlanul bámultam, és kiolvastam a szeméből, hogy nem tud a lopásomról. És amikor újabb gombokat kértem, és a Pollák úr lehajolt, gyorsan visszaakasztottam az órát, és mikor Pollák úr fölegyenesedett, mosolyogtam. Valahogy nőttem a saját szememben. Valahogy felfrissültem attól a lopástól, meg a közvetlenül azt követő hatékony megbánástól. Felsóhajtottam, és az üzletből kifelé menet az volt az érzésem, akkora szárnyam nő, hogy az ajtófélfát súrolja, és hullik a tollam, Pollák úr négy kézláb söpri a lapátra. Gruntorát doktor úr tüsszentett és felébredt. Végigvágta a kötést, a szétnyílt, mint egy fehér tok. Aztán a doktor végig tapogatta a bokámat és kijelentette. Tessék, csibészkedhet tovább. Tüsszentett, fogtam a mankót, hoztam egy csésze teát, és ahogy a lábamra akartam állni, összerogytam, és azt mondtam. Ez nem is hasonlít az én lábomra. Mire Gruntorát doktor úr azt felelte. A maga lába az. Egy hét múlva megint csinálhat akármit, mindjárt fogják tudni, hogy maga volt az. Hapci! Tüsszentett őszintén. Doktor úr, mondtam, valahogy nehezen is lélegzek. Vegye le a blúzocskáját, kérem, mondta a doktor, és nekilátott a teának. Aztán a hátamra tette a fülét, szokás szerint hideg volt, mintha üveghamutartót tett volna oda. Minél melegebb volt az idő, annál hidegebb volt a füle. Végig kopogtatta a hátamat, kérte, hogy sóhajtsak mélyeket, majd a hátamat kopogtatta a mutató ujja. Fülével könnyedén a hátamhoz ért, mint ahogy a fiúk hallgatóznak a telefonoszlopon, átvetettem a hajfolyamamat a másik oldalra, és a doktor úr megint elaludt a hajammal beszórva, mintha szomorú fűz alatti kis padon aludna el. Egyszer direkt a Gruntorát doktor úr villája mellett kerekeztem el, csak hogy lássam, tényleg ott van-e az az egész házat beárnyékoló fűzfa. Jó régen lehetett, hogy a feleségéhez járt Brandisból lovon az az óbester. Az akkor még fiatal és bizonyára Daliács Gruntorát doktor úr éjszaka váratlanul hazament. A földszinten leakasztotta a puskáját, berúgta a felesége hálószobájának ajtaját, még látta az óbester urat, amint rohan az első emeleten a nyitott ablak felé. A doktor úrnak még volt ideje célozni, és miközben az óbester úr egy dobbantással ellökte magát az ablakkerettől, és fejjel előre beúszott a mély éjszakába, aztán le az elvirágzott orgonabokrok és virágzó jázminok közé, Gruntorád úrnak még volt érkezése sörétet szórni az óbester úr ébeúszó csizmájába, a másik töltényt pedig már csak az ablakkeretet betöltő kék éjszaka csillagaiba. Gyakran felébresztett ez a kép, és nem hagyott aludni. Soha nem voltam képes ezt a gyönyörű esetet a Gruntorát doktor úrral képzelni el és kötni össze. Folyton valaki mással kötöttem össze. Ezzel szemben engem kötött össze az egészen részletdús kép az óbester úrral, akinek az átlőtt csizmájával sikerült még lóra pattannia, volt még ideje kihúzni a csizma szárából egy fűzfa vesszőt, volt ideje lehajolni a lováról egészen a földig és beleszúrni azt a vesszőt, amelyből mostanra olyan óriási fűzfa lett, hogy szeles viharos éjjel úgy kopog az egész ház ablaktáblái, mint egy élő emlék. És Gruntorát doktor úr tovább kopogtatta a hátamat a mutató ujjával. Talán már nem is tudott róla, mivel hogy elaludt. kopogott, mint a betemetett bányászok, és amikor megfordult, húzott egyet a teából. És miközben felöltöztem, csendben írta a receptet, és megint megtorpant az aranytöltő tolla. Gruntorát doktor úr elaludt néhány másodpercre, aztán felébredt, hogy felfrissülve odaírja a pontot a rendelvény végére, mely a mellemről való orvosságra szól. Mondom, doktor úr, eldicsekedett a férjem, hogy mit vett? Mutassa! Vezényelt a doktor, és ivott a teából. Kinyitottam az asztalkán fekvő koffert. Mi ez a bóvli? Hol vette az az ember? Kérdezte a doktor úr. Mondom, Prágában, de maga náthás. Itt ez a gyönyörű készülék, ez olyasmi, mint a Zugahegyen fenyves erdő. Azt mondta a doktor úr. És maga ért ehhez? Mondom, á, semmi az, doktor úr, ide nézzen. Bedugtam a konnektort, elfordítottam a fekete gombot, és beállítottam az idegnyugtató kefés csövecskét. A kefe szálaiból lila fűrészpor sziporkázott. A doktor úr végigvezette a csuklóján, és keresetlenül elmosolyodva így szólt. Igen, poetikus, senkinek sem esett tőle semmi baja, és magától szívesen veszem. Fogtam egy elektródát, a porlasztós ózoninhalátort, és mondtam. Doktor úr, az lesz a legjobb, ha lefekszik a heverőre. A doktor úr a kanapéra ült, elhúztam a vajszínű függönyt, és az omló félhomály és a speciális idegelektródából sziporkázó elektromos kisülések lila bokra bevilágította a heverőre ereszkedő doktor úr fején a pilist. Most a hátán feküdt, kezében tartva a szakadatlanul szikrázó és prüszkölő rugacskát, miközben előkészítettem a porlasztós inhalátort. Rácsepegtettem az ózon inhalátor vattájára az eukaliptuszolaj és mentaolaj keveréket, becsavartam a csőbe azt a kétágú üvegmicsodát, amit az orrba kell dugni, aztán elvettem a doktor úrtól az idegkefét, és a porlasztós ózoninhalátort kapcsoltam be a katódba. Elfordítottam a tárcsát, és az üres cső megtelt neongázzal. A gáz áthatolt az eukaliptusz olajjal átitatott vattán, a kanapé elé térdepeltem, és a doktor úr orrlukai felé közelítettem a szerkezetet. Azt mondtam, ez biztosan meggyógyítja, doktor úr. A férjem mindig, még mielőtt benátásodna, akkor inhalál. Ez tényleg olyan, mint a Zugahegyen fenyves erdő. Érzi ezt az ózon és gyanta illatot? Meg ezt a kék neon kisülést? Ezt a tüzet? Már ez maga egy gyógyulás. Magának a kéknek a színe, ez minden élet zajlást csillapít, nyugtatja az idegeket, lassítja a keringést. Duruzsoltam egyik kezemmel az inhaláló olajjal teli gyönyörű szerkezettel, jobb kezemmel meg lassan nyomogattam a gumilabdát, amely levegőt hajt át az inhalátor ózon és olajkamráján. Gruntorát doktor úr pedig üdvözült mosolyjal mondott utánam mindent, és hallottam, hogy kattan az iroda felől a csapóajtó. Aztán fordult a kulcs a zárban, bejött Francin, szederjesen és sápadtan, és halkan felkiáltott. Mit csináltok itt? Megijedtem, megnyomtam a gumilabdát, és a doktor úr nem mondta végig utánam Zugahegyen fenyves erdő, hanem felült és felordított. Összerándult az arca, hirtelen megfiatalodott, felugrott, és olyan nevetségesen ficánkolta vala pici lábával, kitapogatta a kilincset, kiszaladt, Franci meg utána. Összekulcsolt kézzel. Bocsásson meg, elnök úr! De a doktor úr csak ficánkolt a lábával, és szaladt a malát a gyárba. Berohant, és le a lépcsőn a csiráztató szérűre. Ott átgázolt néhány árparakáson, az aszalók döbbenten álltak a lapátjaikkal, de az elnök úr maga mögött hagyta a nedves malátába térdelő Francint, és megállás nélkül jajgatva felrohant a lépcsőn a padlásra. Végigrohant a száraz malátarakások mellett, de az orrát maró fájdalom egész a legfelső emeletig kergette. Ott beszaladt a disznó hizlalásra száradó árpába a 60 fokos hőségbe. Aztán visszaszaladt egy emelettel lejjebb, és átszaladt az átjárón a főzőházba. Néhányszor megkerült a medencét, leszaladt a kis lépcsőn az erjesztőkamrába, Francin egyre utána. Az erjesztőkamrából Gruntorát doktor úr felszaladt egészen a hűtőbárkákig, ahol a fickó sörhült. Kinyitotta a zsalugártereket, és kiszaladt a jéghombár tetejére, ahol kövirózsa nyílt. Franci beletérdelt a szép sárga virágokba, de Gruntorát doktor úr újra feljajdult. És visszaszaladt a lépcsőn a főzőházba, és kirohant a kapun át az udvarra, az udvarról az ólakhoz. A munkások köszöntek. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó napot kívánok, gondnok úr! De a doktor úrnak csak ficánkolt tovább a lábacskája a gyümölcsös kerten át. Végül megint beszaladt a nyitott ajtón a konyhánkba, onnan a szobába, lerogyott a kanapéra és kiabált. Hol vette ezt a bóvlit? Mutassa! Alaposan szemügyre vette a porlasztós ózoninhalátort, megszagolta, aztán azt mondta. Miből öntötte rá azt az olajat maga égetni való nőszemély? Azt a Zúga hegyen fenyves erdőt. Föltette a csiptetőjét, odaadtam a fiolát, és a doktor úr elolvasta a vinyektát. Felordított. Maga égetni való nőszemély. Hát maga elfelejtette felhígítani 1:10 arányban. Kiégette a nyálkahártyámat. Hapci! Tüsszentett Gruntorát, doktor úr, és meglátván Francint, amint letérdel, széttárja a karját, és könyörgőre fogja a dolgot, meg tudna bocsátani nekem? Azt mondja az elnök úr. Álljon fel, derékember, szívesebben lennék a sörgyár gondnoka, mint elnöke. Szólt, órájára nézett, kezet nyújtott, aztán megcsókolta a kezem fejét, és mondta, kezit csókolom. És kiment, megjelent az udvaron a napfényben. Karból, lizol és eukaliptusz szagot hagyott maga után. Feudális könnyedséggel felugrott a bakra, mintha mindaz, ami történt, új erőt öntött volna tagjaiba. És most láttam. Most elhittem, hogy csak is úgy történhetett az, ahogy hallottam, az az eset, amelynek egyetlen nyoma az egész házat beborító szomorú fűz. A doktor úr felült a bakra, a kocsis a kezébe adta a gyeplőt, a doktor úr meggyújtott egy cigarettát a borostyán szipkájában, úgy húzta a homlokára világos puha kalapját, ahogy nem tudja rajta kívül egyetlen férfi sem. Valahogy megfiatalította őt az a gyeplő a kezében. Olyan volt, mintha éppen most érkezne Bécsből azon a kocsin. Felegyenesedett, és kihajtott a sörgyárból a lenyírt farkú és sörényű csődörrel. Miközben a doktor úr kocsisa hátul terpeszkedett a Landauer plüskanapéján egy olyan ember bűntudatos mosolyával, aki soha nem fogja megérteni, miért ül az ura akkora kedvelés kéjjel a bakon. Francin pedig föl-alá járkált a szobában, és tépte az agyát. Az órára néztem. Ilyenkor fejezi be kiskör útját Bogyács Ervinka. Már biztos túl van az előnyös zöldségvásárláson, és megállt ezen való örömében előbb a Szvobodáék terén, ott lenyelt 2 deci vermutot, meg 5 dek a téli szalámit. Aztán beugrott a Grand Hotelba, ott nyilván lenyelt egy kis adag gulást 3 korsó pilzeni sörrel, majd hogy lassanként lezárja a kiskör útját, beugrott a kis Mikoláska drogériába, és ott maradva egy kis baráti beszélgetésre megivott 3 pohárka konyakot. Ám az is lehetséges, hogy azon való örömében, hogy megspórolt 2 koronát az előnyös zöldségvásárláson, megkezdett körútja az úgynevezett Nagy Körútban folytatódott, azaz megállt még a Herceg utcában egy fekete kávéra originál jamaikai rummal, hogy aztán beugorjon a Louis Vantoch cég speciális csapszékébe, és állva egy kupica megylikört tegyen a hasába, mint örömteli pontot az oly igen előnyös karfiol és levez zöldségvásárlás után. Miután Francin háborgó lélekkel az irodába távozott, kibicegtem az előszobába, elővettem a biciklit, és elindultam a városba. Könnyedén pedáloztam fehér és fájós lábammal, és mintha minden egyes beletaposás a bokámat erősítette volna. A falnak támasztottam a biciklit, és amikor benéztem a műhelyébe, Bogya a forgószékben szundikált. Bementem, és leültem egy szabad székbe. Bogyá bizonyára a Nagy Körútja után volt, mert megy max szaga volt. Bizonyára Griot cégnél fejezte be akcióit. Bogyá! Szólok. Mi az? A nagyságos asszony? Állt fel, és úgy megijedt, hogy felkapta az ollót, és csipogni kezdett vele. Mondom, Bogyá, szeretném levágatni a hajamat. Hogyan kérem? Dadogta. Mondom, Bogyá, le akarom vágatni a hajamat olyanra, mint Josephine Bakeré. Bogya a kezébe vette, és megemelgette a hajamat, és kimeresztette a szemét. Ezt a darab osztrák-magyar monarchiát? Ezt az én Csillag Anna született Karlovicében, Morvaországban? Soha! Ezzel Bogya despektussal elhajította az ollót, leült, karba tette a kezét, kinézett az ablakon, és truccolt. Mondom, Bogya úr, a gruntorád doktor úr rövidre vágatta a csődre sörényét és farkát. Nekem meg ezt a modern frizurát ajánlott a korpa ellen. Bogya kitartott az álláspontja mellett. Ezt a hajat levágni az olyan, mintha az áldozáson kiköpném a szentelt ostját. Mondom, Bogya, aláírok magának egy tanúsítványt. Hát, csak is akkor, mondta Bogya, írószerszámot hozott, és ráírtam egy negyedív papírra, mint az operáció előtt, hogy önként és felelősségem teljes tudatában levágatom hajamat Bogya Cservinka úrral. És Bogya, miután a levegőben lengetve megszárította a tanúsítványt, és gondosan eltette a brieftasnyába, kibontotta a karinget, összeúzta az állam alatt, előre hajlította a fejemet, fogta az ollót, egy pillanatig habozott. Ez volt az a pillanat, amikor az artista a cirkusz kupolájában valami veszélyes mutatványt végez, és pereg a dob, pereg, és Bogya két nyisszantással levágta a hajam folyamait. Úgy megkönnyebbültem, hogy a mellemre billent a fejem, és megéreztem a tarkómon a légáramot. Bogya a forgószékre helyezte a hajamat, majd fogta a hajnyírógépet, és körülnyírta a haja mintáit és a pajeszomat. Aztán csipogott az ollója. Bogya hátra lépett, és úgy nézte a fejemet, mint egy szobráz alkotás közben, és ollója rögtön koncentráltan dolgozott tovább. Ha fel akartam emelni a fejemet, és titokban a tükörbe nézni, benyomta az államat a kulcsontom közé, és dolgozott tovább. Láttam, hogy ütközik ki rajta a veríték, fény lett az arca, és jamaikai rum, megylikör és konyak szagárat belőle, nem túl kellemes sörszak felhővel együtt. Aztán beszappanozott egy pamacsot, és szemmel tartotta. Ahányszor csak meg akartam nézni magam a tükörbe, lenyomta a fejemet. De láttam, hogy öröm ömlik el az arcán. Egy olyan lelkesült mosoly attól, hogy megy neki valami. Aztán beszappanozta a tarkómat, és kiborotválta a nyakamat. Aztán bevizezte a hajamat, és levagdalta a borotvával. És hirtelen keserű lett a számíze, és gyorsabban kezdett verni a szívem. Most, amikor már késő volt, már nem lehetett visszaragasztani a hajamat. Magam előtt láttam Francint, amint üleste az irodában, és hármas redisztollal iniciálékat ír a sörgyári könyvekbe, és minden iniciálé köré indákat kanyarít meg az én lantalakba csavarodó vöröses szőke hajamat. Magam előtt láttam Francint. Láttam, hogy vágja le a kezét a hajamról Bogya Cservinka. Hogy vágja le a lilán fénylő neon fésült, mert Francin soha többé nem fog a sötét szobában fésülni engem. Sem a hajamban gyönyörködni, amiben még a monarchia alatt szeretett bele, s ami miatt elvett. Lehúnytam a szememet, és államat a mellemre szorítottam, egy darabig nyeldestem. Bogya kétszer megérintett, de nem volt erőm a tükörre emelni a szememet. Bogya finoman megfogta az államat, és felemelte a fejemet, aztán hátralépett, és olyan tapintatos volt, hogy elfordult. A tükörbeli forgószéken állig fehér lepedőben egy csinos fiatal ember ült, de olyan pimasz arckifejezéssel, hogy én magam emeltem pofonra a kezemet. Bogya leoldozta a karinget. Felegyenesedtem, a márványasztalkára támaszkodtam, és néztem magamat. És elszörnyedtem, mert a lelkemet vágta le rólam a Bogya. Ez a Josephine Baker frizura, ez én voltam. Ez az én portrém volt. Ezen a portrém mindenkinek ki kellett, hogy böki a szemét, mint a kocsirúd. Ez az én új frizurám. Bogya már régen kirázta a karingből a legázolt és lekaszált hajszálakat, és könyörületesen megadta a lehetőséget, hogy beletörődjek saját magamba, hogy hozzászokjak saját magamhoz. Leültem, és még mindig nem vettem le magamról a szememet. Bogya mögém tett egy kerektükröt. Az előttem levő tükörben láttam a kerektükröt, benne a tarkómat. Egy kisfiú nyakat, amelyel visszafiatalodtam lánykoromba, de mégis nő maradtam. Olyan, aki még képes kísérteni saját magát szív alakúra nyírott tarkójával. És egyáltalán ez az egész új frizura egy pajzsbenyomását keltette. Egy olyan hajsapkájét, amilyen a Mephistopheles-é volt, mikor a Martin társulata Faustot adta a színházunkban. Azt a benyomást, hogy a frizurámat ugyanúgy le lehet venni, mint ahogy az imént gruntorát doktor úr vette le a bokámról a gipszkötést. Úgy tapadt a fejemre a frizura, mint a gipszkötés a bokára. Felugrottam, csak hogy mivel hozzá voltam szokva, hogy a hajam hátrahúzza a fejemet, majdnem orra buktam, és betörtem a homlokommal Bogya tükrét. Fizettem, és mondtam Bogyának, hogy jó nálam egy rekesz sörre. Bogya nevetett, és a kezét dörzsölte. Az ő tagjaiba is erőt öntött ez a borbély tett. Bogya, mondtam, ezt saját maga találta ki? Bogya egész frizura szériákat lapozott fel a borbély hírekben, Lia de Putti frufrujától Josephine Baker bubikopfjáig. Kimentem, orkán zugott a fejem mellett, noszélcsend volt. Felpattantam a biciklire, Bogya kiszaladt utánam, és egy papírzsákban utánam hozta levágott hajamat. Kezembe adta, jó 2 kilót nyomott ez a haj, mintha 2 kiló angolnát vettem volna. Mondom, Bogya, rakja hátra a csomagtartóra, jó? Bogya felemelte a csomagtartó rugóját, ráhelyezte a hajfolyamokat, és mikor visszaengedte a rugót a hajamra, a fejemhez kaptam. Aztán mentem a főutcán, néztem a járókelőket. Láttam de Georgi kéményseprő urat, de nem ismert meg. Kimentem a pályaudvarra, néztem a vonatindulásokat, de nem vett észre senki. Egészen más valakinek gondoltak az emberek. Pedig a bicikli meg a testem ugyanaz volt, mint a nyírbálás előtt. Beletapostam a pedálba, és mentem visszafelé a főutcán. Svoboda úr péksége előtt ott állt Gruntorát doktor úr hintója. Csak délután tudott sort keríteni a doktor úr a fazék teljes kávéjára, meg a kiskosár zsömlére, ami minden reggel várt rá, mire visszajön a falusi szülőnőitől és epegörcseitől. Szóval most kijött a doktor úr. A kocsis leugrott a bakról, ahol a kezében a csődör gyeplőjével szundikált. Gruntorát doktor úr rám nézett, meghajoltam és elmosolyodtam. De a doktor úr csak egy pillanatig habozott, aztán határozottan megrázta a fejét. Felült a bakra és elhajtott, miközben a kocsis a plüshúzat ülésen terpeszkedett. Átvágtam a téren a pesti oszlop mellett. Mindenki úgy nézett rám, mintha először járnék a városban. A korzón a Katz cég rövidáru és divatcikk kereskedése előtt egy buldog aludt és fekete ruhás hölgy koszorú állt földigérő szoknyában. A város szépítő egylet elnöknője kalauzolt ott, alig, hanem valami zeneszerzőt, aki nagy fekete kalapot viselt, mint egy szociáldemokrata. Egyszer én is így járkáltam ezzel a város szépítő egylettel a kövezett porát felszedő szoknyában. A Szent Egyet templomban álltunk a bezárt oldalajtónál, és néztük a kövezetet, ahol már nem volt semmi, csak egy emlék, hogy 100 éve még látni lehetett annak a vérfürdőnek odaszáradt nyomát, melynek során a svédek és a szászok kiirtották az összes előlük oda menekülő polgárokat. Aztán álltunk az egyetlen valóban szép és műemlék értékű várkapunál, de nem a kaput néztük, hanem a kőhíd ívei alá összpontosítottuk a figyelmünket, ahol 1913-ban Klujczki cirkuszi állatidomár az elefántjait fürdette, melyek jelenleg is az Elba vizében tapicskolnak és spriccelik a hátukra a vizet az ormányukkal, mint egy slaggal, pontosan úgy, ahogy a Városi Múzeumban látni a fényképen, mert a városszépítő egylet elnöknője, Szépiné asszony, hála mindent megelevenítő fantáziájának, már csak azt látja városkánkból, ami nem látható benne. A városszépítő egylet tagjai most áthaladtak a nagybecsű látogatóval a Hávdáékhoz címzett vendéglő előtti árkád alatt, és megrendülve nézték a betonlapokból kirakott kövezetet, ahol egykor Nagy Frigyes megpihent. És mint városkánk legértékesebb emlékéhez, Szépiné asszony karon fogva a tér közepére vezette a zeneszerzőt, ahol 2 nyugdíjas ült a padon, állát minket tőbottyára támasztva. És az elnöknő asszony pontosan ecsetelte és leírta azt a reneszánsz kutat, amely ott állt 1840-ig, amikor is lebontották. Ám nagyon tévedne, aki, mint az a 2 ott ülő nyugdíjas, azt hinné, hogy a szépítőegylet őket nézi. Hogy is ne? Az elnök asszony mutogatott, és bár a nyugdíjasok orra előtt húzta ujjával a körvonalat, látta, amit ecsetelt. A gyönyörű díszeket, a homokkő girlandokat, és a féldomborműben azt a 2 angyalkát, aki a kúton volt. Tehát városunk díszei ma is. Ah, Szépiné asszony, aki szeret mindent, ami már nincs. Beleszerettem, mikor megismertem az életregényét. 30 éve beleszeretett a Nemzeti Színház tenoristájába, Sic úrba. Az előadás után lehorgonyzott a hátsó kijáratnál, és amikor a tenorista kijött és eldobta a cigarettacsikket, ő gombos csüretűzve ezüst dobozba zárta, mint egy drága erekét. és minthogy varrónő volt, egy egész álló napig varnia kellett, hogy teljen orchideára. Egy egész álló hétig varnia kellett, hogy megvehesse a jegyét a páholyba, ahonnan mindig sicúr lába elé dobta azt az egy egész álló napon át összevart orchideát. És mikor 20-szor dobta le így azt a szép virágot, megvárta a tenoristát, megszólította és megmondta neki, hogy szereti. Sicúr azt válaszolta, hogy nem szereti, mégpedig kizárólag azért, mert nem tetszik neki az a hosszú orra. A szépíni asszony meg egy egész éven át vart, és a pénzen levágatta a brümben azt a hosszú orrát, és a saját karjából hozzávarratott az orrporcához egy izmot. Abból idővel gyönyörű görög orrocskát csináltak neki az orvosok. És így történt, hogy a szépíni asszony megint ott állt a Nemzeti Színház hátsó bejáratánál, és minthogy szép volt, beszédben legyethetett a híres tenorista úrral. Ám de a tenorista éjszakai sétára hívta, és bevallotta neki, hogy csak nem egy éve keres már egy remegő, hosszú orrú, gyönyörű lányt, beleszeretett az orrába, és nem élhet nélküle. Szépíni asszony pedig bevallotta neki, hogy ő az a hosszú orrú lány, de levágatta azt az orrot a híres tenorista kedvéért, és kicserélte azzal az orral, amelyen a tenorista szeme éppen pihen. Sicúr pedig égre kemelte a karját, és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű orrot? Hogy tehetett ilyet? És elrohant. Szépíni asszony rám nézett a reneszánsz gút mellől, égre kemelte a karját, és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű hajat? Hogy tehetett ilyet? És újjal mutogatott városkánk nagybecsű vendégének. És én már tudtam, hogy a hajam a városka műemlékei közé tartozik. Beletapostam a pedálba. A város szépítő egylet 3 nő tagja kölcsönvett 3 biciklit a Herceg Hotel előtt, és utánam száguldottak. Féltékenységükben úgy taposták a pedált, hogy játszva megelőztek, és újjal mutogattak rám. Levágatta a haját! És néhány biciklista, aki megismert, felháborodva utána merett, ők is megelőztek, és elibém köbdöstek. Én meg mentem a biciklisták guruló sorfala között, dühött pillantásaival korbácsolt mindenki, de én nekem ez erőt adott. Karba tettem a kezem, és a kormányt elengedve mentem. A sörgyárba kíséret nélkül hajtottam be. A biciklisták már bicikliükkel a lábuk között álltak az iroda előtt, ahol fel volt írva, ahol jó sört mérnek, ott szép csak az élet. Most kiszaladt Franci, nyomában a 3 városszépítő egyleti tag, és mindkét kezükkel rám mutogattak. Hol a hajad? Kérdezte Francin, remegő kezében szorongatva a 3-as redisztollat. Ott, mondtam. A falnak támasztottam a biciklit, felemeltem a csomagtartót, és átnyújtottam a 2 súlyos coffot. Francina füle mögé dugta a tollat, meglatolgatta a halott hajamat, és letette a padra. Aztán lekapcsolta a pumpát a biciklim keretéről. Fel van pumpálva eléggé a belső, mondtam, szakértő mozdulattal tapogatva meg mindkét pneumatikát. De Francin kicsavarta a pumpából a gumicsövet. A pumpával sincs semmi baj, mondtam értetlenül. Francin hozzám ugrott hirtelen, a térdére fektetett, felhajtotta a szoknyámat és csépelte a fenekemet. Én pedig megdermedtem, van-e rajtam tiszta fehér nemű, megmosakodtam-e, és ki vagyok eléggé takarva. Francin csak csépelt, és a biciklisták elégedetten bólogattak, és a városszépítő egylet 3 nőtagja úgy nézett rám, mint a megrendelése kapnák ezt az elégtételt. Francin a lábamra állított, lehúztam a szoknyámat, és szép volt Francin. Orcimpái ugyanúgy remegtek, mint amikor a megbokrosodott lovakat törte be. Szóval, kislány, mondta, új életet kezdünk. Lehajolt, felvette a földről a 3-as redisztollat, visszacsavarta a gumicsövet a pumpába, és visszanyomta a pumpát a biciklibázon levő villába. Fogtam a pumpát, felmutattam a biciklistáknak, és így szóltam. Ezt a bicikli pumpát a Runkas cégnél vettem, a Boleszlavi utcában.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Cha-Cha-Cha is our third dance, and this is a most exciting and rewarding dance. And if you listen very carefully to the music, it almost talks to you. Cha-Cha-Cha, three words, three steps. So we will commence by clapping with our hands the rhythm that we will need eventually for the feet. Three words, three steps, three claps. Ready? And cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Now those three cha-cha-chas are joined together with two strong foot movements. So we eventually arrive at cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two. Now let us clap that and cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two. Having felt that rhythm in the hands, we must now see if the feet will also feel the rhythm. Commence with the weight on the left foot and dance three steps to the right, marking the feeling of cha-cha-cha. Ready? And cha-cha-cha. Now mark in place, or almost in place, two steps. The man will step slightly forward with his left and then mark time into the right. Ready? And one, two. Now we are ready to dance the cha-cha-cha to the left because we are standing on the right foot and we have the left foot free. So three steps to the left. Ready? And cha-cha-cha. Our marking time step will this time commence with the right foot. So a very small step onto the right foot. One, and then mark time in place two. And one, two. And at this stage, pick up the feet and put them down. Don't mind how much noise you make, but make
1: positive foot changes.
0: Mind how much noise you make, but make positive foot changes and foot positions.
2: Ahogy magához járogatok, kisasszony. Ugyanúgy a legszívesebben a gyönyörű kisasszonyok után járogattam a templomhoz. Nem, mint az egyháznak óhajtottam volna hódolni, hanem mert a parókia mellett volt egy kis bolt. És abban az üzletecskében egy Altman nevű egyén használt varrógépeket, két rugós amerikai gramofonokat és Minimax márkájú tűzoltókészülékeket árult, de ugyanez az Altman mellékfoglalkozásként szép lányok toborzásával is foglalkozott a mulatók és bárok számára, és azok a kisasszonyok gyakorta ott is aludtak annál az Altmannál egy hátsó szobácskában, vagy a nyár beköszöntével a hölgyecskék sátrat vertek a kertben, és az esperes úr szívesen sétálgatott a kerítés mentén. A szépséges kisasszonyok kivittek egy gramofont, és énekeltek, és cigarettáztak, és fürdőruhában napoztak. Mondhatom, gyönyörű volt az. Olyan, mint maga a paradicsom. Ezért járt az esperes úr olyan szívesen a kerítéshez ellenőrző körútra. A káplányaival ugyanis pehje volt. Az egyik káplán Kanadába szökött, az esperes úr unoka húgával. A másik átlépett a csehszlovák egyházba és megnősült, a harmadik pedig megszegte a tilalmat, átmászott a kerítésen a szép kisasszonyokhoz, akik ott sütkéreztek. És az egyik szépségbe sikerült úgy beleszeretnie, hogy boldogtalan szerelmében végül főbelőtte magát. Ha, a revolver vagy a Browning, kérem, az egy olyan jószág, amelyikre mindenki ráfizet. Mi is sráckorunkban kölcsönvettünk egyet, és lövöldöztünk vele a kerítésbe, mint Connor Tolls. Aztán a bátyám szétszerelte, de úgy, hogy nem tudtuk újra összerakni. Kétségbeesésünkben már főbe akartuk lőni magunkat, de hát nem tudtuk azt a Browningot összerakni, és ez lett a szerencsénk. Így aztán járogathattam a szép kisasszonyok után a templomhoz, amikor csak akartam. Mindig szépen kiöltözve mentem, csíkosan.

meg a szultánnak jut ki ez. Na, és aztán ugyanígy meséltem azoknak a szépségeknek arról, hogy milyen kellemes álmom volt, ugyanis egy péket láttam álmomban, amit kenyereket vett a kemencébe. Ez pedig főnyereményt jelez a sorsjátékban, csak hogy nekem nincsen sorsjegyem. Viszont a pékség mint olyan önmagában éjszakai vigadalmat mutat. No, de milyen van az embernek az éjszakai vigadalomból? Havlicek, a nagy hazafi és Krisztus sohasem nevetett, sőt, inkább ellenkezőleg, csak zokogtak. Mert ha valaki egy nagy gondolat képviselője, akkor az nem hülyéskedhet. Annak a Havliceknek különben gyémánt agya volt, kérem, olyan, hogy a professzorok is csak ámuldoztak rajta, kínálták is neki az érseki széket. De nem, ő inkább csak az igazságosságért harcolt. Egy kis kávé, meg egy kis leveske, és csak dolgozni szüntelenül a nemzetért, hogy csökkenjen az analfabetizmus. Csak a lezüllött emberek álmodnak olyasfajtákat például, hogy trágyában fetrengeni, boldog időt köszönteni, vagy éjjeli edényt látni kényelmes jövendő. Mert kérem, kedves kisasszonyok, a vicc éppen abban van, hogy az ember csak önmagára támaszkodja. És ne a szüleire, mint a Manóuh, aki beérte azzal, hogy az apja fegyőr, és ezen az alapon naphosszat sohasem csinált egyébet, csak korhelykedett és rossz tapasztalatokat szerzett. Az ilyesmiből aztán csak veszekedések származnak, mint a monarchia idejében is, az a vita. A szociáldemokraták és a szabadgondolkodók meg a klerikálisok között. Az egyik azt hirdette, hogy az ember a majomtól származik. A másik szerint viszont az Isten agyagból gyúrta Ádámot, és Ádám bordájából csinálta Évát. Holott, ami azt illeti, csinálhatta volna a nőt is agyagból, olcsóbb lett volna. De hiszen mindez csupa zűrzavar, akkoriban a Föld még néptelen volt, akár egy csillag. Az emberek viszont csak fecsegnek össze-vissza, mint a fiatal szarkák, és mindig olyasmikkel törődnek, amihez semmi közük. Hiszen éppenséggel én is gondolhattam volna egy miniszterelnök bűbájos lányára. De ha egyszer nem megy, hát akkor minek? Az ilyesminek mindig rossz vége van. Jézus Mária! A trónörökös szifilisszel volt megrontva, és az a vecsera Mária ledurrantotta, őt viszont lelőtte a kocsis. No de hát azt csak elismerik, kisasszonykáim, hogy különben élve lett volna eltemetve, ha a szerelmesének kinyiffant volna a verkstatja. Én például, amikor a világ a ma legszebb hadseregében szolgáltam, azt mondtam a stábarcnak, doktor úr, nekem fáj a mellem. Mire ő azt mondja, nekem is fáj, fiam, és ha 100 000 ilyen katonák volna, mint te, hát legyőznénk az egész világot. És? Egyes besorolást adott, és? Én voltam a győztes. És úgy vonultam el, mint egy bajnok. De ő utánam kiabált, hogy hé, maga ráér, kísérje hát ki a nejecskémet az állomásra. És a felesége egy valóságos szépség volt, tisztára a Mazsenka Ciglerová szisztémára. Akkora, mint Mária Terézia. És úgy kiöltözve, mint egy királynő. És rögtön azzal kezdte. Még nőtlen? És aztán adott egy 6-ost az útért, de én nem fogadtam el. Kérem, ez az a bizonyos lovagiasság. Havlicek és Krisztus sem fogadta volna el azt a 6-ost. Tudják, akkoriban még sokat adtunk a reprezentációra. Én például szívesen viseltem zwickert. A nyakkendőbe pedig egy kitüntetést tűztem, amit a barátom nagyapja kapott, aki magasugró volt a Brunói Achilles Egyesület színeiben. A lényeg az volt, hogy pénze legyen az embernek. Pénzért mindent megkaphatott akkoriban, még szép kisasszonyokat is. Ha pupos volt valaki, vagy ha ránehezedett már a vénység, pénzért akkor is gyönyörű lányokat vehetett magának. A világ így forog szüntelenül a világűrben. És én, noha hol császárokra, hol elnökökre esküdtem föl, mindig győztes voltam. Mert mindig megvolt ez a két varázsoló kezem. Olyan ez a két kéz akár a sebészeké és orvosoké. Egy cipész keze mindig finom. És professzionistának is neveztek engem. Maga Bata küldött egyszer egy dekrétumot. Kérve, hogy dolgozzak nála és állítsam talpra a cégét. Brzsizová bárónő pedig, aki tejért járt hozzánk. Alaposan megnézett magának, aztán lesütötte a szemét. És azt kérdezte. Maga is demesi származás, ugye? Már pedig ő egy igazi előkelő dáma volt. Az a csöpp kis arca. Akár a kis cicáknak, a csokoládén.

A lánya férjhez ment egy Justa nevű férfi szépséghez. Ahhoz a bíróhoz, aki a csavargóknak meg a korhelyeknek olyan nagy büntetéseket vart a nyakába. Az opletalék Tónia le is kent neki egy frászt, amiért 13 hónapra ítélte, csak azért, mert egy akadémiai vitámban elmetszette a zsia torkát. Bizony Krisztus, minden nemzetek doktora, a szegények támasza már akkor tudta, hogy az ember az egyik pillanatban hajlamos minden latosságra, a következőben pedig a könnyekre. Éppen ettől volt olyan erős, és ezért vette a hátára azt a nagy gerendát mindenki helyett, és összeverten is merő vérben cipelte aztán 2 kilométeren át a Golgotára. A papok a mai napig is meg vannak zavarodva ettől. A gyerekeknek a legszívesebben a Szent Háromságról tartanak előadást, hogy az apa a saját maga fia, és a fiú a saját maga apja. És hogy egy galamb segítségével leveleznek. Szóval olyan összevisszaság, hogy az embernek csak úgy zúg tőle a feje, mintha a papoknak nem volna az elég, amit a gyónásokban hallanak. Az a sok malőr a törvénytelen gyermekekkel, a mostoha apákkal. Persze az emberek az ilyesmiről nem szívesen hallanak. Csak hogy Krisztus a fele barátaink iránti szeretetet hirdette, annak a tudományát, és nem azt a kanapén hentergő szerelmeskedést, ahogy a dolgot némely dilinyós hibbantagyú bolond összekeveri. Nekem viszont van mivel dicsekednem. Nekem, aki mindig havlicseket tartottam szem előtt, és a cipészmesterségben az emberi láb mérnöke voltam. Öltögetni fehér vargafonállal a cipőcskéket szépen. A szögeknek nem szabad szúrniuk a sarkat. Nekem, aki Elbet márkájú ragasztót használtam meg az elefántpatából készült gumidrabantot. Nekem van dicsekedni valom. Csak hogy a világ közvéleményét idióták és korhelyek irányítják. De csinálják meg azt, amit a megboldogult Masaryk még 70 éves korában is kézállása lovom. Vagy azt, amit azok a szerzetesek Tibetben, akik villanyerőművet építettek maguknak, és a kolostorban az élő Buddhára világítanak, a csöbb gyerekre. Vagy ott van az az Einstein professzor, aki kitalálta az atommal hajtott tenger alatt járót. Vagy a Ruszkik, akik sugárhajtású repülőgépekkel kísérletezik a világ körüli utazást. És olyan gyorsan repülnek, hogy alig, hogy felszállnak, már fékezniük is kell. Olyannyira kérném, hogy egy széltoló azt mondta, nincs messze az az idő, amikor egy ilyen világkörüli útnál a lökhajtásos pilóta látni fogja a saját gépe farát. Vagy hogy az emberek beszállnak egy ilyen repülőgépbe, és rögtön ki is szállnak, mert olyan gyors lesz az utazás. És így végeredményben okosabb lesz otthon ülni. A legfontosabb azonban még mindig csak az, hogy az ember ne valami ólfélében lakjon, és virágcsokrokat hordjon a szép hölgyeknek. A papunk nem tudott pisilni. És Karafiát doktor azt mondta neki, hát nem mondtam elégszer, hogy csak kenyéren meg tejféleségeken éljen? Semmi hús meg borocska? Egy asszony viszont a szülés után virslit evett. És a doktor összeszitta, telezabálta magát, almával vagy mivel. Aztán a férjet kapta le, mert hogy egy gyermekágyas nőnek rá se szabad néznie a virslire, és kristét adott a férjnek. Nekem viszont, amikor a galant férgem miatt jártam Karafiát doktorhoz, tüstént diétát rendelt, és előírta, hogy üljek tejbe. Más orvos kirúgott volna, de Karafiát doktor azt mondja nekem, rögtön láttam magán, hogy izgatott, és ezért alkalmatlan a házasság szentségére. És mit nem tesz az ördög, éppen vásár volt, és a téren egy mámi májas hurkát eszegetett, a doktor kutyája meg kirontott, és a mámi ajkával együtt leharapta a májas hurkát, úgyhogy a doktornak meg kellett vennie a májas hurkát, és fel kellett varnia a mámi ajkát, mert a mámi bőgve rohant be hozzá. Na, de akkor a férfiak még gálánsak voltak a nők iránt. Egy professzor egyszer azt mondta nekem, hogy nem tudtuk megbecsülni a monarhiát. Nem tudtuk megbecsülni a kuplerájokat. A legények mifelénk csudanervózusak voltak a túláradó erőtől. Grulések a feleségét kocsilánccal verte, azzal, amivel a fát vontatták az erdőről. Kírügyvéd viszont, aki a bérházunk eladását közvetítette, és aki a bíróság mellett építetett magának villát szökőkúta, pálmákkal, meg egy márványoszlóppal, tetejében a mesztelen Évával, akinek a lába alatt volt az egész világ, körülötte pedig egy egész rózsakert, na hát ez a kirügyvéd főbelőtte magát, mert az asszonykája előnyben részesített vele szemben egy szegény diákot, mint valami operetben. Minden gazdag asszonyka csupa romantika.
Nekem például olyan ajánlatokat tettek, hogy keléseket kaptam tőlük. Persze maguknak még csinálok cipőcskéket. A szemembe nyomom a nagyítót. Félcipő KB formára. Bezetszes. Fehér bélés és fehér branzolni 4-es nitt. És derbi parizer vonal. Az egyik pár fehér kaprival és lakkozott abzaccal. 2 centis rakott sarok. Nikkelezett ringlik, celluloid kapcsok, sárgarész stiftek és sárgarész csavarok, hogy a talp tartós legyen. Aztán csinálok még tartalékba is mindegyiküknek egy-egy pár cipőcskét. Őszre is, meg télre is. Belülre tetszés szerint piros vagy sárga báránybélést adunk, aztán még egy pár cipőt a hegyekbe, és egy pár egészen egyszerűt a rétekre, piros kaprival és fehér betéttel, vagy egy sevrót, ilyen magas szárral és zöld lakkal. Lemegyek Bécsbe a Salamander céghez, a cipész társadalomnak abban a hatalmas központjába, amely 5 emeletet foglal el. Megyek Meissen lakkért, amely gittes és olyan finom, mint egy gyönyörű nő arca. A Salamander cég a cipész társadalom központja, védjegyében egy szalamandrával, a Mercedes cégnek viszont egy majmocska volt a védjegye, a cipőcskék üvegállványokon, varázslatos erejű kezek készítették őket. Minden emelet más színnel van megvilágítva. Zelikovszky gróf egyszer télvíz idején úgy robogott ki ményén az egzecírplacra, mint egy lökhajtásos, a bajusza csupadér, a ló sörénye csupadér. A gróf hírhet volt durvaságáról, és egy mámi éppen megkérdezte tőlem, hogy hol szolgál a fia, és mondja, hogy buktát hozott neki, és abban a pillanatban ott termett a ményén Zelikovszky gróf, és rám üvöltött, ne pofázz nekem némberekkel a te kurva anyádat, és végighúzott rajtam a lovagló ostorral, és átugratott ményével a mámin abban a 20 fokos fagyban. Egyszer meg őrségen álltam, 21 éves voltam, tele energiával, egy hétig világíthatták volna vele Prágát. Még ma is 1000 ördög van bennem, ha felmerül előttem a házastársi boldogságnak az a biztosítéka, az a jól megtermett asszonyi test. Akkoriban szokolhajat ondoláltak nekem. Szokolruhát kölcsönöztek. A rét tele volt a szokoltorna egylet tagjaival. A fákon zászlók lengtek. És nekem olyan jól állt az a ruha, akár az elnöknek. Egy sor fehér ló elől, mögötte egy sor fekete. 2 szép lány letépte miattam egymásról a blúzt. Csak hogy én Batista úr könyvéhez igazodtam. Mely szerint az az ember, akinek semmi se szent, az könnyen esik bűnbe. Meg hogy némely nőknek a szerelem a gyengéjük, másoknak a pénz, megint másoknak viszont mindkettő. Egyesek élfajhászók, vagy valami vesszőparipájuk van, mások csak művészekre utaznak. Na, de a házasságnak olyannak kell lennie, amilyennek azt Husz János mester kívánja. Leányom, ne nyújtsd egy ifjúnak se a lábadat, míg meg nem tudod, kiféle, miféle. Noha a legjobb az adott szózálogára vigyázni. Az indusoknak a templomában azért van a bika, és hajlonganak előtte. Az a Szibilla, aki megjósolta Krisztus halálát, habozott átmenni a Jordán pallóján, és meghajolt azelőtt a cédrusfa palló előtt, és amikor a barátnői megkérdezték, miért nem megy tovább, azt felelte, ebből a pallóból egyszer kereszt lesz. És így aztán inkább mezítláb gázolt át a vizem. Szoknyácskáját a markába szorítva, mert abban a pallóban már benne volt a kereszt. És Szibilla tudta, hogy eljön Krisztus, és arra fogja tanítani az embereket, hogy testvérei egymásnak. Ilyen egy okos kis nő volt. Erőben ugyanaz a szisztéma, mint Szent Vencel, aki annyira szeretett bort termelni, és aki fehér lovon járt, fehér ingben, és pénzt osztogatott a szegényeknek, mint valami szociális intézmény. A kínaiak viszont az erő és a szeretet istenében hisznek. Ezért van az ő istenüknek az orrában aranyozott karika, és ezért van olyan szája, mint a cápának. Olyan egy aranyozott pöfeteg az, hogy rémítő. A négerek viszont sokkal költőibbek. Azok abban hisznek, amit megesznek. Üvöltöznek és ugrálnak. És a királyuk mesztelenül ül a trónusán. És a kezében egy villát tart. A királynőjükön pedig csak egy olyan kis rongyocska van. Éppen csak, hogy a legyek ne telepedhessenek a rivaldájukra. És ha valakijük meghal, akkor az egyik felét szépen eltemetik, a másikat pedig megpapizzák. Úgyhogy holóbb világutazó úr inkább megszökött előlük a biciklijén.
De a tűzföld lakói, meg a butukatok és az arbelek, meg a matabelek rohantak utána, és bár jó tüdejük volt, mégsem érték utol, csak kiabáltak a világutazó úr után, férfiak kígyón! És a kerékpárosok Varsó felé hajtottak, és Krula győzött, 22 éves, éppen ennyi voltam én is, amikor Prostejovban az udvari szállító Weinlich cége előtt álltam, a bejárat fölött egy sas volt, a pasa zsidó. Aranycvéker, elegancia, csupa illat, és egy könyv volt nála, és kubai szivart szívott, mint az egyetemen volna az ember. A két helyettese, Vogel és Ferzberger, azok is úgy kiillatosítva, mint a főiskolások. És én úgy álltam előttük, mintha a bíróság előtt állnék, kezemben egy pár cipő mintának. És a Weinlich azt kérdi, ezt a cipőt maga csinálta egyedül? És hány tucatot szállít nekem egy hét alatt? És én azt mondtam, 2 tucatot, mire gyorsan gratuláltak. Már is adták a Bergsteig-Chevrolet meg a boxot, és azt mondták, siessen, nehogy lekésse a vonatot. És én úgy vonultam el, mint Montgomery, a szerény Tobruki győztes. Micsoda megtiszteltetés egy udvari szállítónak dolgozni. Ugyanolyan volt az akkor, mint ma együtt dolgozni a munkaérdemrend tulajdonosával. Az udvari szállítónak is medalionja volt, tetején egy kitárt szárnyú sassal. Kafka és Dvorzsák ruhát meg cipőt szállított a császárnak meg a hercegeknek, hentesáruban Vimetál és Popelka volt a specialista, a kirakatuk tele sonkával, kis fenyők, aszparáguszok között. Az egyik barátom igazi kapacitás volt frakszabásban. Egyszer a bátyját meghívtam magunkhoz, hogy erőre kapjon a szabad természetben, de úgy berúgott a Slivovicától, hogy túróban kellett borogatnunk, nehogy meghalljon. No, hát az öccse, Kafka udvari szállítónál dolgozott, aranymedalionok meg egy zöld nadrág volt a címerében. Von Wucherer generális is nála varratott egyszer egy halványkék köppenyt úrnapjára, de az aranygallér valahogy nem feküdt jól. Hát eljött a felesége, a generálisné. Egy akkora tehén, mint Mária Terézia. No, de az öreg Kafka. Ingerlékeny, mint egy zeneszerző. Egyből elkapta, és már át is viharzott vele a Forhauson, és közben azt kiabálta, hogy ha az a gallér más 1000 embernek jól feküdt, akkor jól kellett feküdnie az ön Freiherrének is. Hát látják, ezért járok ki gyakorta a temetőbe. És a fiatalok a helyet, hogy dolgoznának, hát a síremlékek alatt alusznak. Én viszont még 70 éves koromban is itt bajkoskodom magával, mint a császáros Rat Katalinnal. És még arra is vállalkozom, hogy fekete lakcipőt csinálok magának, amilyet Karafiát doktor nővérének készítettem, aki egy igazi szépség volt. De üvegszeme volt. Nagyon kellemetlen dolog az, mert az ember sohasem tudhatja, mire képes az illető azzal a szemével. Egy Prosztyejovi sapka készítő mesélte, hogy egy ilyen nővel volt egyszer a moziban. És a nő tüsszentett, és a tüsszentéstől kiugrott a szeme, és aztán a szünetben kellett a székek alatt keresgélniük. És amikor végre megtalálták, hát a nő fogta, szépen megpucolta, felemelte a szemhéját, és zsungsz bele. 2 pislogott, és kész. Az én anyám viszont egy szent volt. Egymaga nevelt fel bennünket, a répatermelés élmunkásnője volt ő a maga korában. A patakról hordott vízzel öntözte a répát, ha szárasság volt. Na, de termett is olyan répája, mint egy-egy csöbör. No persze, ki versenyezhetett volna a hanákokkal. Az a sátánfajzat. Kifelé hátrált a földekről répakapálásnál, nem hagytak maguk után még egy lábnyomot sem. Ilyen nagymestere volt a jó betakarításnak, a Mitni is, aki káplár volt az ulánusoknál. Az álla akkora, mint Illés profétának, hatalmas szakállát nyáron a slicébe dugta, télen pedig sárként viselte egy igazi Gürzmeister, aki egyhuzamban bírta az erdei munkát, aztán csak imádkozott egyet, és már a mezőn hajkurázta dologra a mámikat, és rohangált a tehenekkel, és jó példával meg ostorral buzdította a mámikat. Az ilyenekben még ma is örömetelne az elnök úrnak, ha mondjuk vagy 200 000 volna belőlük. A gazdasága mellett még kocsmája is volt. A felesége azonban, ahelyett, hogy a vendégeknek töltögetett volna, saját magának töltögetett. Így aztán a férfi, minthogy katolikusnak nevelték, addig verte, míg agyon nem verte. Pontosan az Ószövetség szerint. Persze, a tehenei meg a lovai csak úgy ragyogtak a tisztaságtól. Egy koffer pénze meg egy rakás takarékkönyve volt. Egy Sumplica nevű néne,
hogy ne kelljen cepekednie a kikapált krumplival, hát a lábával szépen visszatemette a krumplit, csak hogy az öreg Mitni kifigyelte, és úgy megsuhintotta az ostorra, hogy a néne elájult. No, és ez a Mitni esténként még ócskacipőket is javított, ismeretterjesztő könyveket olvasott, és mielőtt vetett volna, kék gálicba áztatta a gabonát. Szerette a disznóölést, és a levesébe valahonnan messze Afrikából szerzett fűszereket rakott. A jávai fahéj, hölgyeim, jobb, mint a ceyloni. A fahéj fölötti üdítő ízt ad a forralt bornak, de jó a lekváros derejébe is. A monarchia idejében azonban az emberek olyan rettenetesen elmaradottak voltak, hogy egy bugris például kapált a mezőn, és a kapával lesuhintotta a nagy ujját, mert azt hitte, hogy egy csimasz. Láttal tanító a táblához ütögette és verdeste a nebulók fejét, mert nem tudták a geometriai idomokat. Szbozsír tisztelendő viszont a torkuknál ragadta meg őket, és úgy rázta, mint a nyulakat, amiért nem tudták felfogni, hogy a kegyelem az Isten lényege és természet fölötti ajándék. Már csak azért is kellett a papunknak egyvégtében imádkoznia, nehogy úrrá legyen rajta teljesen a gonosz, mert azt kérem, olyan volt, hogy hirtelenében otthagyta a kelyhet, felpofozta a minisztránsokat, és csak azután folytatta a misét. Na de hát ez volt, kérem, az osztrák fegyelem és disziplína, amelyik annyira szerette a parádékat és a színeket. Az érsek ibolya színű birétumot viselt és ibolya színű kabátot, Lukasz generálisnak aranygalléria volt, meg 3 csillag a vörös sejem alapon. Egy katona már akkor kimondta, szarni a háborúra. Csak hogy már lógott is, kinyúltan a fán. Az emberfiát eladták 30 aranyért, de a szultán a szép lányokat 100 000-ért vásárolta, sőt, még többét is. Egy olyan nagy kapacitást, mint Szent Péter fejjel lefelé feszítette keresztre, de a pápa az ő utódam a Lateránban, meg a Vatikánban sétál, abban az 1000 szobában, és turista jelzéseket kell kirakni, hogy el ne tévedjen. A kardinálisaival nem annyira a fele barátaink iránti tevékeny szeretetről tárgyal, mint inkább a valutákról, meg a katolikus alapokról. Látják? Ezek azok az ablakocskák a világra, hölgyeim! Ezek azok a gólok, pontok, másodpercek. Meg aztán az, ahogy a megboldogult Strauss ápolta az alapelvet, hogy a szép melódiák uralkodjanak a földön, és hogy finomodjanak az érzelmek, az európai reneszánsz, amelyre Temisztoklész és Miltiádész és Szókrátész, meg Goethe és Mozart törekedett. Ma már nem lehet azt mondani megcsúfolt szépségünknek, hogy kisasszony, bezárhatja a boltot, agyő, mert a kifinomulás éppen abban van, hogy ehelyett megíratik egy zeneszerzemény, vagy egy versecske búcsúképpen, és elküldetik egy csokor rózsa kíséretében. Az ilyesmitől, hölgyeim, a romantikus természetű embernek még az álmai is kifinomultabbak lesznek. Álmunkban hasmenésben szenvedni sikert jelent a társaságban, feleség a ravatalon titkos vágyak teljesülése. Egyszer egy kályhás tanonc elbőgte magát, mert gyakoroltatták egy kisasszonnyal a biliárdasztalon, más esetben viszont írtó rendesen segítettek a bárkisasszonyok. Ugyanis volt egy zavarodott fejű fiú, és amikor az a dolog rájött, elkezdett kiabálni. Anyu, anyukám, mi ez, mi történt velem? És az anyja tüstént elő egy 100 koronást, és már rohant is egy szép kisasszonyért a bárba, de aztán az az ő gyagyás fiacskája mindúttalan leesett arról a szép lányról. Úgyhogy a mamának kellett közben segítenie, azt akarta, hogy egy kis nyugta legyen addig, amíg a szegény fiacskája újra nem kezdte a kiabálást, hogy anyu, anyu, mi ez, mi történt velem. Én viszont mindig megőriztem a formákat, akár csak Konár Tonsz. Ezzel a varázserejű kezemmel csináltam a cipőcskéket, azokat a gyönyörű cipőcskéket, hercegnőknek, színésznőknek, meg jobb kisasszonyoknak, rakott cipősarok részstiftekkel felverve, tiszta és istennek tetsző munka. Ezüstös sevró, meg sárga sevró, kanári színű, és hogy a tap fehér legyen, hát gumidrabantot vásároltam. A monarchia idejében a cipészmesterség így aztán inkább vegyészet volt. Ma ezek futószalagon megy minden. De én, bár Schuster voltam, mégis cvikkelt viseltem, és ezüstveretes bottal jártam. Ami azért volt, mert akkoriban mindenki úgy akart kinézni, mint egy zeneszerző vagy költő. Ma viszont éppen fordítva, minden író úgy fényképezteti le magát, mintha csavargó volna. Na, hölgyeim, kisasszonykáim. Egyszer láttam egy amerikai írót. Hát mondhatom, az valami szörnyűség volt, ugyanaz a szisztéma, mint a durvaságáról hírhet Zelikowski gróf, de még az a festő is, aki azt a galambot festette. No, mondhatom maguknak, fényképen olyan, mint egy Marie Celi koldus.
Manapság ezek a művészek úgy fésülik magukat előre, mint a monarchia idejében a kikötményes eltartottak vagy a szegényházak és a gyógyíthatatlan betegek menhelyeinek gondozottjai. A monarchia idejében, akinek csak két elemije volt, már ondoláltatta a haját, úgy kifésülve, mint egy hölgynek. Hogy a lányok mind azt higgyék, verseket ír. És akinek a monarchia idején három polgárja volt, hát az már nem sokat járt a napra. Manapság viszont még az elnökök is napoznak. Bezzeg a monarchia idejében még a munkások is úgy fényképeztették magukat, könnyedén felkönyökölve egy asztalkára és a messzeségbe révedő szemmel, mint Edison. Ma pedig hagyják lekapni magukat favágás közben. Akkoriban rengeteg badiánt is használtak, azt a kínai fűszert, amelyik olyan kitűnő volt a likőrökbe, a süteményekbe. Ajaj, sok volt azokban a régi időkben a koldus, de a parádé is. A magyar lisztnek olyan színe volt, mint a homoknak, és a zsákokon három piros szív jelezte őket. Az amerikai dupla nullásnak a zsákjain viszont a címerben három kalász volt keresztben, és egy kanadai állt mögöttük kaszával. Eugén főherceg, a Deutschmeisterek parancsnoka és az apostoli rend tulajdonosa, a Habsburg család legnagyobb marhája, két mázsa 20 kg-ot nyomott. Kérném, úgyhogy amikor a szántsegéde utána vitte a köpenyét, hát félig húzta maga után a földön. Az öreg grulések meg ugyanakkor zsákokat vart nálunk, és közben szerelmes regényeket olvasott. Szbozsil tisztelendő pedig felolvasta a szószékről a pásztorlevelet, az erkölcstelen könyvekről meg folyóiratokról, és az öreg Greppel, az, aki házivásznat szállított Olomoucba, a lábát mindig hideg vízbe áztatta, hogy el ne aludjon, mert nem volt ébresztő órája. Telenként az erdőbe járt fát fuvarozni, és a vállán úgy hordta azokat a nehéz láncokat, mint maga a sátán, és a felesége fejét gyakorta verdeste az ajtófélfához, hogy megjavuljon. Úgyhogy az asszony mindig késő éjszakáig imádkozott, kérve, hogy hallgassa meg az Úristen, és borítsa a férjére a faszállítmányt. Ezért is mondogatta nekem Bondi költő, hogy az igazi költészetnek sebzőnek kell lennie. Olyannak, mintha valaki egy zsilettet felejtene a zsebkendőjében, hogy amikor aztán kifújja az orrát, elvágja vele. És éppen ezért egy valamire való könyv nem arra való, hogy az olvasó elaludjon mellette, hanem inkább arra, hogy kiugorjon tőle az ágyból, és úgy, ahogy van, alsó gatyában rohanjon szétverni az író úr pofáját.

0: Magas Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió szemléletmagazinja, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Nemeshegyi Pétert, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét. Hát, Isten éltesse!
2: Köszönöm szépen!
1: Mennyit tetszik még boldogan élni? Még egyszer ennyit? Még kétszer ennyit?
2: Ó, hát ez a jó sen, egy bizom. Ez ugye a legjobb van. Hát, amennyit az, annyit megköszönhetek.
1: Ön 1923-ban született, úgyhogy arra szeretném kérni, hogy mesélj egy kicsit a gyermekkoráról, mert hogy nekem általában a barátaimnak ez csak halvány fényképek és néhány történelmi esemény, hogy mi is volt a 20-as, 30-as években, önnek pedig ez volt az élete kibontakozása.
2: Hát igen. Hát 23. január 27-én születtem, és később, mikor már fölnőttem, nagyon megszerettem a muzsikát, és a muzsikusok között is a Mozartnak zenéjét, amely valahogyan nagyon közelnek éreztem az ő egész felfogását, az egész lelkületét az enyémhez. És tartottam órákat is, bár egyáltalán nem vagy zeneszakértő, a Tokiói Szofia Egyetemen Mozart muzsikájáról. És akkor olvasgatva az ő életrajzát, hát nagy örömmel fedeztem föl, hogy ő is január 27-én született. De hát az év az persze nem stimmel, ő 1756-ban született, én pedig 1923-ban. Úgyhogy hát az édesapám az a Budapesten lakott, és nagyon okos ember volt édesapám. A iskoláit a piacistáknál végezte, mindig színjeles volt, később az egyetemen is, ugye jogot tanult, és ott is kiváló diák volt, úgyhogy suba auspiciis Deis doktor lett belőle, és ennek az volt a jutalma, hogy elmehette személyesen a Ferenc Józsefhez megköszönni neki, hogy hát megadta neki ezt a jutalmat, ugye, és ez apám ezt többször elmesélte nekem, amikor a bécsi burkban, ugye, ottan megjelent, ugye, és frakba vágva magát, ugye, Ferenc József előtt, és akkor hát csak néhány percig tartott az a kihallgatás, de itt mégis nagy hatás volt, úgy látszik, apámra, mert hát mindig mesélte, hogy amikor a kihallgatásra vége volt, azt a Ferenc József őversé azzal jelezte, hogy össze csörrentette a sarkantyúit, ugye?
1: Igen. Nem egy szokásos jelenség manapság már ez.
2: Már ilyen nincs, és ez akkor azt jelenti, hogy vége a kihallgatásnak, de nem szabadtál megfordulni, hanem hátrafele kellett szülokkolni abból a szobából, hogy nehogy hátrafordítson a császár őfességének.
1: Mikor történt ez körülbelül?
2: Hát ez ugye 1910-es, 20-as években történt.
1: Az sem ma volt.
2: Nagyon-nagyon régen volt még. Úgyhogy apám után át bekerült a pénzügyminisztériumba, és ottan nagyon ívelt fölfelé az ő pályája, úgyhogy nagyon hamar miniszteri tanácsos lett, és a vámosztálynak lett ő a főnöke, úgyhogy amikor néha külföldre mentünk nyaralni, akkor én mindig nagyon büszke voltam arra, hogy a határon az ottani vámosok ugye megjelentek tisztelegni apám előtt, ugye, és meg nem belé se kukkantottak a koffertbe, ugye, mert hát a vámosztály főnek, hát egy nagy dolog volt akkor, hogy
1: de honnan tudták? Gondolom, nem hát az internetről tudták.
2: Az közismert dolog volt. Ugye.
1: Közismert
2: és hát ugye, én értesítették a határt, hogy hát most utaznak a Nemeshegyék, hát Ausztriába, ugye, és hát akkor jöttek ottan a vámosok, én meg ottan hát feszítette, ugye, hát az én papám egy milyen nagy ember.
1: Akkor hány éves tetszett lennéd?
2: Hát akkor utána 8-10 éves körülbelül. Hát ez volt, és a szüleim azok azért házasodtak össze, mert szerették a muzsikát. Az édesapám nagyon szépen, igazán nagyon szépen tudott zongorázni. Ugye az volt az én gyerekkori egyik örömöm, amikor otthon volt egy Bösendorf nagy zongoránk, ugye, és apám néha, hát nem volt hivatásos muzsikus, egy olyan sokszor ezt nem történt, de néha odaült a zongora elé, és hát akkor én egy kis sámlit hoztam mellé, és meg se volt mukkani persze, és akkor apámnak a hosszú zongor és a ujjai alatt ugye megszülettek a Chopin, meg a Beethoven, meg ezek a dolgok, ugye, és hát én ott a zenének ebben az óceánjában egészen elmerültem, és nagyon élveztem, nagyon boldog voltam vele.
1: De az ön édesanyja énekelt az operában is, úgy tudom. Az ön édesanyja énekelt az operában.
2: Igen, igen, és hát ugye édesanyám, hát ő nem volt olyan nagy muzsikus, de egy nagyon, ő viszont egy nagyon szép valaki volt 9 éven. A később beszélek róla, a világ szép Cséri Dodó, mert Edda Dodónak hívta érdekes módon, kisgyerekkorában kapta ezt a nevet, ugye, és sok-sok udvarlója volt, és hát akkor ő válogathatott közülük, és hát az apám, ő aztán nem volt egy szép ember, kopasz volt, mint ahogy én is kopasz vagyok, tőle örököltem, ezt úgy látszik, de hát a zene miatt az édesanyám őt választotta, és így ott után hát összeházasodtak, és gyerekük csak egy született, az én voltam, ugye, és azért mert én, édesanyám, ő akkor egy betegség kezdődött benne, ahogy később kiderült, egy agydaganat volt anyámnál, ugye, úgyhogy mikor hát velem volt áldott állapotban, az orvosok azt mondták, hogy hát ezt a gyereket, ezt a magzatot abortálni kéne, mert ebből nagy baj lesz, ugye, mert édesanyám nem volt erre hajlandó. Úgyhogy hát akármi lesz, én ezt a gyereket a világra hozom, mert az én gyerekem, ugye, és aztán hát én meg is születtem. Édesanyám nem halt bele mindjárt ebbe a betegségbe, de megmaradt a betegség, és 15 éves, mikor én 15 éves kort lettem, akkor ez kiúrt neki ez a dolog, és hát abba halt meg, úgyhogy ez egy nagy élmény volt az én számomra. Az édesanyám a szó legszorosabb értelmében értem adta oda az életét, és értem vállalta azt, hogy hát ez lesz az ő életéből. Úgyhogy édesanyám gyakran volt ilyen beteg, ilyen fájdalmai volt, minden, de egy nagyon-nagyon jó édesanyja volt, és hát akkor már több gyereket nem tudott vállalni, és ezért hát egyke voltam, úgy anyám mondta, hogy hát szerette volna még egy húgot is neked, meg valami, de hát már nem lehetett. És ezért az összes szeretetét rám pazarolta. Úgyhogy amikor hát édesanyám meghalt, hát az egy nagy űr keletkezett persze az életemben, hogy hát most aztán hogy lesz, hogy én akkoriban megismerkedtem a Damjancs utcában működő Regnum Marianum cserkész csapattal. Az ottani egyik paphoz jártam gyónni, és ez a pap, a Ruzsinszki Alfonsz, hívta, egy nagyon jó pap volt, és ő, mikor megtudta, édesanyám meghalt, azt mondta, hogy fiacskám, gyere hozzánk a Regnumba, én vagy pont annak a csapatnak a parancsnoka, amelybe te belepasszol. És hát attól kezdve aztán lettem nagy lelkes cserkész, és Mária Kongregánista a Regnum Marianumban. Ez akkoriban egy nagyon jó ifjúsági mozgalom volt, ugye a Zászlónk nevezetű havilap volt az legkisebbnek a kifejezője, és hát ott volt a Prohászka, a Sik Sándor, a Majlát Püspök, meg ezek az emberek, akik egy fiatalos, és szép, és lendületes katolicizmust képviseltek, és neveltek belénk, ugye. Úgyhogy hát én nagyon élveztem, ott ezt 4 évig csináltam, amire érettségiztem, 17 éves koromban érettségiztem, mert egy évvel előbb kezdtem az általános iskolát, mint általában gyerekek, mert hát januári gyerek voltam, és utána ott maradtam még a Regnum Marianumban tovább segíteni az Alfonz atyát, mint cserkész segélytiszt a Regnumban. Ott az volt a módszer, hogy az atyák a különböző iskolákban tanítottak hittant, és onnan toborozták a fiúgyerekeket abba a cserkész avaló, hogy voltak összesen, hogy 400 hatalmas nagy tömeg ifjúság volt ott, és mikor a 8-os lett az egyik csapat, hát akkor most megint kezdődött előre, ugye akkor vártam, hogy 8 évesek voltak az épiskolák, és hát én így, a mi csapatunkat úgy hívták, hogy a sas csapat, ugye. És akkor aztán jöttek a kis sasok, ugye, és hát én lettem a Petibá, ugye, a serkész tisztjük, akinál csüktek rajtam azok a gyerekek, és bámultak, hogy hát én milyen valaki vagyok, ugye, és tudtam mindig meséket mesélni nekik, én találtam ki ezeket a meséket, ők élvezték, hallgatták, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És, de viszont, hogy aztán ez nem egy életfoglalkozás, persze serkész tisztnek lenni, úgyhogy hát még akkor nem volt világos bennem, hogy hát mire is hív engem a Jóisten, és édesapám, ugye révén ő a pénzügyminisztériumban egy neves ember, hát berakott engemet egy bankba, a Magyar Általános Hitelbank szólt az ottani vezérigazgatónak, hogy vegye föl ezt az én fiamat, ugye, és azonnal persze, igen, igen, ez volt a dolog, ugye. És ettől kezdve a 4 évig a Magyar Általános Hitelbanknak lettem egy bankfiú tisztviselője. És számoltam az akkori pengőket, ugye, és először egy fiókban szolgáltam, a Kálvin-tégy fiókban, utána bevezettek a központi ipari osztályba, és hát ottan kellett, nagyon sok vállalata volt ennek a hitelbanknak, azokat ellenőrizni, stb. De őszintén szólva, én nagyon untam ezt a dolgot, ugye a pengőke számú egyáltalán nem volt érdekes, ott a pultnál kiszolgálni a takarékba téteseket, az sem volt érdekes, és mindig vártam a szombatot, meg a vasárnapot, melyek az én gyerekeimhez, és kirándulni, táborozni, minden az a szép, ugye, és a Regnum Marianumnak, ezek az atyáinak, ez a fiatalos lendületes élete is, ez is nagyon kezdett nekem tetszeni. Úgyhogy egyre inkább éreztem, hogy nem vagyok a helyemen ezen a bankszakmán, ugye. A Magyar Általános Hitelbank központi épülete az most a pénzügyminisztérium, ugye. Ott van a József téren egy hatalmas nagy, hát a Mammon temploma, így lenne mondani, ugye, a főigazgató és az elnök vezérigazgatónak a szobája, hát azok ott a vörös posztó szőnyeg, meg minden is, és nagy csend ott körülötte, úgyhogy ez igazán hát impozáns valami volt, de végig is nekem nem imponált a dolog, és nem szerettem. És hát szerettem volna inkább papnak menni, már akkor kezdett bennem kialakulni a dolog, én voltak ilyen lelki élményem és egy picit, ugye, de szegény édesapámot nem hagyhattam egyedül, ugye ő hát én voltam az egyetlen támasza neki, ő aztán elérkezett a nyugdíjkor határhoz, azon a nyugdíjoztak, és ő egy olyan régi vágású úri ember volt, aki nem passzolt bele ebbe, akkor leginkább már olyan nyilasodó világba, ugye Hitleréknek a hatása volt nagyon erős, úgyhogy és apámnak sok barátja volt, akiket üldöztek, meg ilyen, ugye, úgyhogy szegényke hát nagyon rossz helyzetben volt, és hát én nem hagyhattam őt ottan, ugye, mikor megmondtam apámnak egyszer nagy óvatosan, hogy én úgy érzem, hogy úgy Jézus Krisztus engemet hív, hogy az ő papja legyek, hát nagyon oda volt az apám egy katolikus ember volt, hite volt neki, de templomba sosem járt, nem tudom miért. És valami, már fiatal korában a piaristákhoz járt iskolába, de, és akkor úgy hallom, hogy akkor még nagyon hát, templomlátogató valaki volt, de valami történt az életében. Egy igazán becsületes, jó ember volt, de mondom, ilyen vallási dolgok azokat nem nagyon gyakorolta. Úgyhogy amikor azt mondta, hogy pap szeretné lenni, hú, hát az neki egy nagy érdelem volt. Ugye. De azért apámnak nagyon hálás vagyok, mert mondom, vallási dolgokban inkább az anyám nevelt engem, bár ő meg unitárius vallású volt, de nagyon becsületesen, mert engem katolikusnak kereszteltek, katolikus módon nevelt engem. És hát egyszer, hadd meséljem el, mert egy olyan szép élmény volt számomra, az történt, hogy a Magyar Képviselőházban a napirend előtti hát kérdésekben az egyik képviselő egy kérdést tett fel a pénzügyminiszternek, hogy úgy hallom, hogy a nemeshegyi Tibor, az ott az édesapám, ugye, az valami a pénz, egy vesztegető pénz fogadott el valami nagy vállalattól, és meghamisította a vámtételeket, és nagy kárt okozott az államnak. Hát mi dolog ez, kérdezi a képviselő. És a pénzügyminiszter, azt hiszem, akkor Remény Schnellernek hívták, az csak azt felelte, nem hallottam róla, de majd ki fogjuk vizsgálni a dolgot, ugye. És hát apám irodájában miért jött a telefon, hogy ő mit történt, ugye, a parlamentben megtámadták a nemesegyi Tibort, ugye. Hát vártuk anyámmal ketten apámat, hogy visszajöjjön, és hát este későn érkezik haza, és fáradtan leül mindjárt az asztalhoz, hogy vacsorázzon, és olyan nyomott volt a hangulat, hogy én már nem bírtam tovább, és oda settenkedtem az apámhoz, és azt mondtam neki, apuka, tényleg elfogadott egy kenőpénzt ettől a vállalattól. És érdekes, hogy azt elfelejtem elmondani, hogy édesapám az egész nevelésemet anyámra bízta, és ezért ő mindig csak viccelt velem, és mindig okos új játékokat talált ki, és engem soha meg nem szidott apám. Ugye. De amikor ezt mondtam, ezt a kérdést tettem föl neki így, hogy igaz az, hogy elfogadott egy kenőpénz egy vállalattól, hát az apámnak az arca hirtelen vérvörös lett, majdnem kiugrott a szeme a szemgödréből, és rám kiabál, hogy te, mit képzelsz az apádról? Kenőpénz elfogadni, ember olyat nem tesz, hogy ilyet mertél felténi apádról, ez a legnagyobb sértés. Hát ez volt aztán egy élmény, és az édesanyám csítított az apámhoz, ott a Péterge mutatókot kérdezett, nem adom, hogy nem, aztán hát végül megbocsátott az apám, de hát ez egy, látod, ez egy olyan élmény volt számomra, hogy még 80 év után is még emlékszem rá, mint a tegnap történt volna, ugye. És az olyan jól mondta az apám, hogy ember olyat nem tesz, ugye.
1: Igen, figyeljetek, hallgatók, tehát kenőpénzt elfogadni, ember olyat nem tesz.
2: Igen, ez az, igen. Úgyhogy hát ez az én számomra is egész életemben szóló tanítás volt, ugye nekem is eszembe se jutott sohasem, amikor valamilyen pozícióban voltam, egyetemi dékem, vagy ilyesmi, hogy hát bármilyen fedele utakon kedvezek másoknak, nem. Ember olyat nem tesz. Hát ez egy szép dolog volt.
1: Azt tetszett említeni, hogy volt egy pár olyan élmény, ami a hit felé terelte az
2: igen,
1: életét.
2: Igen.
1: Ezek olyanok, amiket meg lehet osztani ezzel a, hát ezzel persze, a pár 50 ezer hallgatóval,
2: aki olyan hallgatja a rádióban. Hát, hát, az első dolog talán az volt, hogy a szüleimmel elmentünk néha nyáron vakációzni a szomszédos országba, a Zemmering-hegységbe, ugye, és az a Zemmering-hegységben volt egy nagy hotel is, de aztán a közelében volt egy Maria Schutz nevű zarándokhely. És egyszer elmentek oda kirándulni, és az édesanyámnak pedig nem volt katolikus, és a Mária oltalma, ez valahogyan egy protestáns, talán nem olyan sokat mond, de nagyon megtetszett neki ez a hely, hogy ilyen csendes, ilyen szép, szép kis templom, egy nagy fenyő, előre borított hegy volt, annak oldalában volt ez a templom. És ezért az a következő évben van, nem a nagy hotelben mentünk nyárra két hétre, hanem oda a Mária Schutzba, a templom mellett volt egy kis hotelke, és hát ottan töltöttünk két-három hetet a nyári vakáció alatt. Nos, hát ezt én nagyon élveztem, ugye, ott a többi gyerekekkel játszottunk az erdőben, és élveztük a vakációt, és emlékszem egy szép nap, éppen szaladtam vissza a hotelbe, hogy majd együtt ebédeljek a szüleimmel a hotelbe. És még túl hamar volt, úgyhogy még hát nem kezdődött, nem volt még az ebédidő, volt még valami 15 perc előtte. És éppen a templom előtt szaladtam el, és hát gondoltam, hát kicsit bekukantok a templomba. Meg kell vallanom, hogy nem azzal szándékkal kukantottam be a templomba, hogy ott imádkozni fogok, hanem azért, mert tudtam, hogy ott bent hűvös van, ugye, és éppen nagyon meleg nyári nap volt. És ahogy belépek, hát lám, abban a szép kis templomosságban egy fiatal pap éppen ott misézik az oltárnál. És hát akkor azt gondoltam hirtelen, hogy csú, ez pech, hogy nem illik aztán közben kimenni, ha már bementem, hát, de már körülbelül felénél tart a misének, hát kivárom a végét, és utána megyek majd a szüleimhez. És akkor történt. Ez nem volt egy jelenés, vagy ilyes valami, de a Jóistenek a kegyelme volt, azt most is hiszem, ugye. Egyszer csak gyerekfejjel lehetem, hogy 8-10 éves, hittem, megértettem azt, hogy a Szent Mise, hát az a legnagyobb dolog ezen a világon, hogy ott van a papnak a kezében maga az Úr Jézus Krisztus szent teste, szent vére, azt osztogatja az embereknek, maga Jézus van ott, az igazán jelen, ugye, hogy hát hú, hát ez már valami, ugye, úgy gondoltam magamban hittelen, és amikor hát vége lett a misének, és mentem a szüleimhez ebédelni, hát akkor egy kicsit fura lelkiállapotban mentem oda, és még most is emlékszem, hogy odafordultam a mamámhoz, és mondtam neki, hogy mamik a Szent Mise az valami csuda nagy dolog. És anyám úgy csodálkozva nézett rám, mert most állapunként engem mindig ránciálni kellett, hogy gyere már misé, mert untam a misét rettentően, ami akkor latinul ment, ugye kúkos étetem belőle, és hát most hittem, hogy ez a gyerek, hogy ez egy csuda nagy dolog, mi lehet. Aztán ebből aztán folytatása közvetlenül nem lett ennek az élménynek, de azt hiszem, ott indult el az, hogy a Jóisten valahogyan kivetette rám a horogot. Úgyhogy hát később amikor aztán tényleg pap lettem, és misszionárius Japánban, hát akkor egyszer sikerült visszalátogatnom Magyarországba, de akkor lehettem már vagy 50 éves, és hát akkor ott, mint egy zarándok templom, a bejáratnál ott van egy vendégkönyv, és oda is szépen be is írtam németül, hogy ebben a templomocskában kaptam valószínűleg, sőt bizonyára a szűzanyának közvelejárására azt a isteni kegyelmet, amely engemet elvezetett Krisztus papságára. Hála legyen az Úristennek, Nemeshegyi Péter, japán misszionárius, így írtam alájam.

0: Szervusztok, drága hallgatók! Ez itt még mindig a harmadik utas a Tilos Rádió folyamában, és Nemeshegyi Péterrel beszélgetünk, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét, az életről, a világról, meg mindenről. Volt szó a gyermekkoráról, és hát szerencsére én a háborút csak filmekből, meg híradásokból ismerem, ezért számomra mindig érthetetlen volt, hogy a háború idején is normális élet folyt. Emlékszem arra, hogy a Budapest Ostroma című könyvben olvastam, hogy az ostrom idején nem maradt el egyetlen mozi előadás sem. Vagyis egy nagyon irreális kép él bennem a háborúról. Ön pedig a II. Világháború idején 1944-ben summa cum laude szerzett doktor universitatis fokozatot a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudományi karon. Hogy tetszett látni az életet és a világot a háború és a tanulás éveiben fiatal 20 évesként?
1: Hát akkor még nagyon életlenke voltam, ugye, és hát még, hát, hogy háború egy borzalmas dolog, azt azért éreztük és tudtuk, és hát be is soroztak ezek katonának, de mint hogy egyetemista voltam, nem hívtak be még szolgálatra, úgyhogy továbbra szolgáltam a Magyar Állami Hitelbanknál, de egyre inkább jöttek a légriadók, ugye, de még nagyon emlékszem a Budapestnek az a előszérősök a külvárosokat, de aztán már egyszer volt egy szőnyegbombázás is a 6., 7., 8. kerületben, és abban éppen én is beleestem. Hát az egy rémes tapasztalat volt. Éppen egy szombat lehetett talán, mert nem a bankban voltam, hanem a Regno Marianumban voltam, rendezgettem az ottani könyvtárat a cserkészek számára. Amikor elkezdtek hát üvölteni a légvédelmi szirénák, ugye, és hát lementünk a pincébe, amit hát óvóhelynek csúfoltak, de az egy egyszerű pince volt, ugye, és ott voltak néhány a fiatal cserkézek között, a ott lakó atyák, meg aztán én meg még néhányan, ugye. És mint hogy eddig mindig csak a város határában voltak bombázások, gondoltam, hogy most csak ez lett, de egyre inkább hallottanak a bombák robbanásai, zúgnak a repülőgépek, és egyre közelebb ezek a nagy robbanások, úgyhogy hú, hát ez mostan a mi életünkre megy, az éreztem után, hogy mindenki meg volt nagyon szeppenve, hogy hát fölöttünk repül a halál, és egyszerre csak ugye egy hatalmas nagy robbanásnak a hangja, ugye kicsapódik annak a pincének az ajtaja, beárad a füst, meg a pad, és hát azt hittük, hogy a következő pillanatban ránk dűr az egész ház, ugye, hogy becsapott hozzánk egy bomba. Hát önkéntelenül térdre rajtunk ott a mindjárt, ijedtünk benne, nem is akartuk ez, de ez lett, ugye, és akkor, de én ma is biztos vagyok, az én lelki atyám, a Luzsinszki Alfonz atya, annak volt a legtöbb jelenléte, utána gyorsan elhadart a latin nyelven a Szent Jónási föloldozási imát, egos abszolva pekáci, vagy föloldozat téged bűneiktől, Atya Fiú Szentlélek nevében, és hát akkor már kicsit jobban éreztünk magunkat, most már jöhet ránk a ház, mert föl vagyok oldozva, ugye, de hát nem dőlt össze a ház, hanem hát zúgta tovább a repülő.

0: a vonat mögötte. Hát így, ez volt a legközvetlenebb háborús élményem. A kis odébb esik az a bomba, hát akkor engem az én életem, és akkor vége van, hát az egyszerűen nézett ki utána a környék. Ugye. Hát így ment a háború tovább, és, hát, és közben jöttek, ugye eleinte még azok a hírek, hogy megy előre a front, Oroszországba győznek a németek, és az egyszerűen megfordult a dolog, ugye, és és kezdtek közeledni a szovjet hadsereg, ugye, és hát már idejét kezdtek Budapestek határába, ugye. És hát akkor most mi lesz, ugye, hát én szinte minden nap rendszeresen megszólaltak a légvédelmi szirénák, ugye, és kellett a banktisztőnek lemenni a pincébe dolgozni, már nem tudtunk az egész dolog kezdetül szétesni, az egész hát munkarend és minden. És hát akkor én megvártam, hogy mi lesz, mert édesapámat, mint mondom, nem hagyhattam egyedül, ő akkor meg is betegedett, kórházba kellett őt vinni, és hát hirtelen meghalt ő is, ugye 51 éves volt apám, fiatalázások, izgalom, meg minden gondom, az vitte a sírba. És a temetése előtt is volt légriadó, minden, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon feszült légkörbe zajlott le az egész dolog. De hát amikor édesapám meghalt, akkor én egyedül maradtam, testvéreim nem voltak, édesanyám nem élt, apám nem élt, rokonok azok voltak sokan, de hát azok iránt nem volt között, úgyhogy aztán rohantam mindjárt a budai Manréza nevezető épületbe, ahol a jezsuita atyáknak volt az újonc háza, és ott jelentkeztem jezsuitának.
1: Erről nagyon szeretnék kérdezni, mert hogy hát ahogy olvastam Loyolai Szent Ignác életét, hát elég különös világ volt. Idézem, hogy fiatalon mit írtak róla, bátor volt a játékban, a nők körüli forgolódásban, a verekedésben és a hadakozásban. Igen. Ezt írtak róla, hogy a 15. századról beszélünk, 16. század elejéről, és aztán meg ugye később ő lett a jezsuita rend alapítója, illetve tulajdonképpen egy előhírnöke a reformációnak, az egyházi megújulásnak. Igen. Tetszik nekünk egy kicsit mesélni a jezsuita rendről, erről a társaságról, hát Jézus jó, társaságnak hívták
0: persze,
1: magyarul.
0: Persze, hogy az én második családom jezsuita rend. Hát úgy volt, hogy amikor hát pap szerette volna lenni, akkor egyszer ezt bevallottam a Luzsinszki Alfonz atyának, akikhez jártam Jóni, és ő azt mondta nekem, amikor ezt meghallott, hogy hát fiaskám, nekem az a legnagyobb örömöm, ha az én csemetém közül valaki papnak megy. Hát ez aztán engem bátorított, mert hát lám, ugye ő egész életében már paposkodik, és örül annak, hogy még valaki is erre vállalkozik, ez azt mutatja, hogy nem rossz foglalkozás, ugye. No és de miután ezt megmondtam neki, aztán ő tett föl nekem egy kérdés, hogy hát pap az van többfajta. Vannak egyházmegyés papok, akik a püspök alatt vannak közvetlenül, és vannak szerzetes papok. Te melyik akarsz lenni? Hát én azt feleltem, hogy hát, ahogy a legnőmű atyák, hát egyházmegyés, persze egyházmegyés, ugye. És erre egy csodálkozásom, az Alfonz atya azt mondja nekem, hogy fiacskám, te nem fogsz belepasszolni az esztergomi papneveldébe, mert ott a nagy rész 18 éves falusi gyerekek jöttnek oda, akik papívatást éreznek, és azon kívül a szerzetes rendeknek van egy olyan saját lelkiségük, amik az ember erősíti és támogatja, amikor szüksége van rá. Én azt hiszem, neked jobb lenne szerzetes papnak menni. Hát én eddig nem gondoltam, de mint hogy megbíztam az Alfonz atyában, és fiatal is voltam, és mindjárt azt mondom, na jó, hát akkor leszek szerzetes pap. Egy nagyon egyszerűen ment a dolog. De az Alfonz atya még tovább kérdezi, hogy de a szerzetes is van többféle. Hát te melyik akarsz lenni? Akkor már én mondtam, ha szerzetes, akkor jezsuita. És ezután azt mondja nekem az Alfonz atya, hát az jó lesz, mondja. Na és így eldőlt a dolog, ugye?
1: De hát valahogy el tetszett dönteni, hogy miért pont jezsuita.
0: Hát ennek több oka voltak. Az egyik az volt, hogy az Alfonz atya, ő is valahogyan kedvelt jezsuitákat, és többször hívott meg jezsuita atyákat előadásokat tartani nálunk. Emlékszem főképp a Tornyos Gyula atyára, aki tartott nekünk egy beszédet a budapesti szegényekről, hogy a kiserdőző egy nyomott szerep, és menjünk oda segíteni a szegényeket, és ezt aztán tettük is a nyomában, és a

0: Amikor ő beszélt nekünk, sovány, égőszemű valaki volt, és hát olyan volt, mint egy fákja, ugye, ez a tornyos atya, amikor mondta teljes meggyőzéssel az ő dolgait. Aztán az egyetemen én az órákra nem járhattam, mert hát bankcsiselő voltam, ugye, de a délutáni szemináriumokra néha elmentem, ugye, és főleg a közgazdaságtan érdekelt, hogy a Navratil Ákos professzorúnak a szemináriumára oda bejártam, és ott találkoztam egy fiatal emberrel, akit úgy hívtak, hogy Őrsi László. Ő asszisztense volt a Navratil professzornak, ugye, és meglátta az én gombjukomban a Mária kongregációs jelvényt, mert a legnagyobb magyarom az is volt Mária kongregáció. És mondta nekem, hogy te Mária kongregációs vagy? Igen, mondta nekem, hol? Hát mondtam, a legnagyobb magyaromban. Az egyetemi Mária kongregációban is jársz? Nem is tudom, hogy az van, mondta neki. Hát mennyire minden szerdán van összejövetelünk a Horánszki utcában, az itt van a közelben. Ugye. És na jó, majd elmegy jövő szerdán, mondtam, és el is mentem. És van egy szép nagy kápolna a Horánszki utcában, és a szerdán este tele volt, csupa fiatal egyetemistával, és az összejövetel abban állt, hogy a Varga László nevű jezsuita tartott egy előadást, ugye. És annak a Varga Lászlót később nagyon jó barátom lett, amikor rendbe beléptem, nálam pedig jó idősebb, amikor nagy feje volt neki, kopasz nagy feje volt, és remek hangja volt, ugye, csak úgy zengett belé a templom, és nagy önbizalommal lehengerett minden. Még emlékszem az a mondására, uraim, így mondta, hogy az ateizmus milyen badanság, mert minden oda szétrombolt az ő éles agyával, meg hatalmas retorikájával, úgyhogy nekem ez nagyon imponált, és attól kezdve aztán már inkább kezdtem érdeklődni. Itt a Mária utcában, ugye, itt van a jezsuiták temploma, és hát néha az Alfonz atya elküldött oda, hogy hát ott valami kivel beszéljek, és akkor aztán azt kezdett nekem imponálni, hogy nincsen percsejezés mise közben a Mária utcában, a Jézus szíve temploma, most nincsen, ugye.
1: Az tényleg milyen zavaró, amikor ott csörgetnek, meg benyúlkálnak a sorok közé, miközben valaki el akar mélyedni.
0: Ugye, hát én ugye mind kamasz fiú, ez rendkívül bosszantott engemet, ugye, hogy a minden templomban, miközben a papot misézik, jön a seketesi bárs, egy hosszú rudon van egy zacskó, még egy csöngés volt átszereve akkoriban, és zavarja az ember, ez a szentmisé. És kérem, ez a jezsuitáknál nem volt. Nincs persejezés, mert Loyola Szent Ignác ez betiltotta. Mi ingyen predikálunk jezsuiták, hogy ingyen hirdetjük Istennek igényét. Ha ajándékban adnak valami pénzt, hát azt elfogadjuk, nem utasítjuk vissza, de semmiféle fizetség, vagy díjszabad, vagy ilyesmi, hát az nincs nálunk. És hát ez aztán megint imponál nekem, és hát jók voltak mindig a szentbeszédek, a Mária utcai templomban értelmesek, meggyőzősek, szépen misézze atyák, hogy egyre inkább kezdtem vonzódni ezek iránt a jezsuiták iránt. És azután egyszer el is mentem a Jusolyban, ott van az a Manréza nevezetű nagy épület, amit sajnos aztán elkoboztak a kommunisták, és határőrség főkapitánysága lett belőle. És ott voltak férfiak számára lelki gyakorlatok. Egész évben mindig voltak elegendő férfiak, akik jöttek 3-4 napra, vagy akár hosszabb időre is imádkozni, és Loyola Szent Ignác módszerével lelki gyakorlatot végezni. Ugye. És hát az alatt is én egyszer elmentem oda, és úgy éreztem, mert a jezsuita lelki gyakorlatban áll, nem csak, hogy predikációkat hallgatunk, hanem imádkozunk, elmélkedünk, és próbáljuk ráhallgatni, hogy mit mond a szívünk mélyén nekünk az Úristen. Ugye. Nem fülünk el, halljuk azt, de mégis a mi belső vonzásokkal Isten közli velünk az ő akaratát olyankor. Ugye. És hát akkor egyre inkább azt éreztem, hogy a Jézus Krisztus engem az ő kizárólagos szolgálatára hív meg, ugye. És hát akkor már csak az alkalmat vártam arra, hogy hát ezt a hívásra igen tudjak mondani. És hát mondom, a apámnak volt a problémája, ugye, és de hát mintha ő is aztán már meghalt, ugye. Hát akkor Jóisten elhárított minden akadályt, és szaladtam a újonc mesterhez, a Kovács Jenő atyához, hogy szeretnék jezsuita lenni, ugye. És hát ő, hát bár talán elkéstem, mert augusztusban van nálunk a belépés, vagy júliusban. Szerintem az ünnep az július 31-ig. Akkoriban léptek be az újak, ugye. Hát én már
1: Az volt Loyola és Szent Ignác halálának az évfordulója.
0: Igen, az a halálának a napja, igen. És én, ez már október volt, édesapám meghalt, szeptember végén halt meg, ugye, úgyhogy elkésem alaposan, de hát mégis csak még belefértem abba az esztendőbe, úgyhogy mondta a Kovács Enő atya, hogy hát jó, fölveszünk, de két héten belül gyere a Manézába, mert kezdődik a 30 napos lelki gyakorlat. Hú, ez az újonc évnek a legnagyobb megpróbáltatása, 30 nap teljes csöndhallgatás, ugye, és reggeltől estig az ember imádkozik Szent Ignácnak a módszerével, ugye, és hát arra gyereve, hogy már, ugye, azon már részve es, ugye, úgyhogy azután, hát a Magyar Általános Hitelben van, már én azt senkinek nem mondtam, hogy pap szeretnék lenni, de mégis valahogy elterjedt ennek a híre, és ezzel mondták a kollégáim, hát, hogy édesapám meghalt, édesapád meghalt, sejtettük, hogy itt fogsz hagyni bennünket, tehát elbúcsúztam mindenkitől, mindenki jó szerencsét kívánt nekem, és elcsodálkoztam, ezek a pénz emberek, mint mondták, az igazgató mondta nekem, fiatalkorom volt, én is szerzetes szerettem volna lenni, de aztán mégse lettem, hogy ilyenek. Úgyhogy hát szépen ezek a jó kívánságaival kísérve. De aztán szégyellem, mert egy dolgot csináltam, hogy azt gondoltam, hogy mindjárt itt lesz a szovjet hadsereg, és akkor utána, hogy létezhet nekem, majd még utána is papok, majd jezsuiták Magyarországon, amikor ateista kommunizmus jön, hát azt nem lehet tudni. És ezért én azt kértem a személyzeti osztálytól ott a Hitelbankban, hogy ne bocsássanak el engemet, hanem adjanak határidő nélküli fizetés nélküli szabadságot. És meg is adták nekem, ugye, ezzel hagytam ott a Hitelbankot, hogy még most is határidő nélküli szabadságot tisztviselője vagyok a Hitelbankban. Csak hát közben megszűnt a Hitelbank, persze, de hát ezzel számon tartom, ugye. És hát mentem a jezsuitákhoz, és hát akkor átvihartott rajtunk a front, mindenféle élményekkel, ezeket nem kellett részletesen elmondani, mert ezek olyan, hát akkor mindenkinek voltak szörnyű élményei az orosz katonákkal, meg mindennel, ugye. De hát azt is megúsztuk, és utána egyre inkább 10 léptünk be együtt abban az esztendőben, úgyhogy hát azt gondoltuk, hogy a háborúnak a nagy-nagy pusztításai után majd építünk itt egy igazságosabb, testvérgyesebb és krisztusi Magyarországot. Nem tudom, is emlékeztek-e, a Kerka Jenő nevű jezsuitának a nevére, ő volt a Kalotta mozgalomnak a megindítója. Ez a magyar agrárifjúságot karolta föl, és nagyszerű volt idő, amikor 200 000 tagja volt ennek a mozgalomnak, és faluman rézák voltak, és népfőiskolák, és nagy összejövetelek, és minden, hogy akkor kezdtek a dolgok úgy alakulni, és hát, mert azért az ember érezte, hogy ez a háború előtti Magyarország, az úri világ, ahogy most mondjuk, ahogy az mégsem volt egy jó világ, ugye, vallásszabadság az volt, ahogy a Prohászka Otokád mondta egyszer, keresztény kurzus van, de keresztények nélkül. Úgy sajnos hát, igazán a közéletben, meg a társadalmi viselkedésében a krisztusi gondolat azért nem volt uralkodó akkor, és hát főképp az igazságtalanság, ugye, meg hát a parasztoknak az elnyomása, meg a munkásosztálynak a sajnos sorsa, az ömbi, ahogy ez nem volt rendjén, ugye, mi szerettünk volna mostan egy igazán krisztusibb és szebb, és a Kalottak a jelszavai azok voltak, hogy életerős népet, művel, falut, Krisztus és magyar, ugye, ilyen jelszavakkal ugye egy új ország építésében közreműködni. De azután beütött ugye a Rákosi korszak, mint tudod, ugye 1948-ban ugye volt a változás, az a híres kék cédulás választások, ugye, amikor mindenféle csalással, meg erőszakkal orosz hadsereg támogatásával átvették az egypárt rendszert, meg az uralmat, ugye, és hát akkor nekünk befellegzett, ugye, és mert a jezsuitákra különösen pikkelnek ám a kommunisták, és
1: hát már miért?
0: Hát, mert tudják, hogy jól ki vagyunk képezve, értünk a filozófiához is, a társadalomtudományhoz is, önzetlenül az emberek jobban igyekszünk dolgozni.
1: Jó, hogy nehéz fogást találni a
0: jelzőt. Igen. Ez az, úgyhogy hát ez nagyon volt, és ezért hát az összes épületünket elvették, rendháltakat, intézményeket, minden. Az utána következő évtizedekben valami 120 jelzőtelt ítéltek el koncepciós perekkel, mindenféle börtönbüntetésekre, együtt azt hiszem 1400 év, vagy mennyire ítéltek el őket, hogy ezt kiszámítod a valaki, ugye. Úgyhogy hát szétverték az egészet, ugye. És hát akkor jött a római előjáróságútól egy üzenet, ilyen titkos utokon, hogy a felszentelt papok, jezsuita papok, meg hát azok csak maradjanak Magyarországon, és szenvedjenek majd mindenkivel, mert hát azt sejtettük, hogy hát sokan fognak szenvedni. De hogy a fiatalok, akiket még nem tudunk itt Magyarországon kiképezni megfelelően a jezsuita pappa, azok próbáljanak kiszökni az országból, és külföldön valahogyan szolgálni az Isten országának, hogy egyszer talán majd visszatérjenek Magyarországra, de hát az egyenlőre mindesre jöjjenek ki. Hát ez volt az üzenet, és aztán megszervezték az előjáróink a szögdösésre a határon különböző módszerekkel. A legfurább módszer az volt, hogy az egyik jezsuita munkásként elhelyezkedett a keleti pályaudvaron. És amikor voltak ezek a szerelvények, amelyek mentek egészen Párizsig, akkor mikor a szerelvény még kint állt a rendezős pályaudvaron, alá szerelt egy feketére festett deszkát a vagon alá. És akkor volt egy ilyen hely, hova be lehetett bújni két embernek, ugye. És ez így szokodott ki a kispapok külföldre. De hát aztán valami volt, ugye.
1: Hát elég filmszerűnek, kalandosnak tűnik.
0: Az kalandos volt, ugye, mert egyik oldalon jég hideg, mert tél volt, a másik oldalon a fűtőcső ment, ott meg forró volt, ugye, és egészen a lincig kellett ott kuksolni, mert Ausztriának a keleti része az még orosz zóna volt, ugye.
1: Jó, így tetszett kiszökni?
0: Hát én nem ezen a módon, de jó barátom közül többen is, ugye, ezzel szültek ki, és hát az sajnos az utolsó kettő az lebukott, ugye, mert valahogyan elromlott valami ottan a vagon alatt, és egy szerelőbe mászott, és az észrevette ott rejtőzködő kettőt, ugye. Hát én csak egyik rendtársam rokona lakott a Fertőtó melletti faluban, ugye, és ővele vettük fel a kapcsolatot, és éjszaka ketten, én meg egy másik jezsuita, hát átmásztunk a kerítésen.
1: Eltetszett tévedni.
0: Igen, hát ott mindenfélék voltak, ugye, és, de hát mégis az is sikerült, ugye. Aztán amikor már Bécsig eljutottunk, ugye, ott aztán már a jezsuitán lehetett megszállni, kaptunk egy hamis személyazonosság igazolványt, aminek az volt a baja, hogy azt hiszem a francia megszállhatóság állította ki ezt az igazolványt, ami már a fényképen, az én fényképen azt belerakták, de a többi adat az nem stimmelt persze. Azok szerint én alacsony termetű kék szemű, szerintem mi voltam, hogy a muszka az úgy se érte, a szöveget úgy, hát ez nem volt baj. Viszont az volt a baj, hogy egy ilyen igazolvány van egy pecsét is mindig, ugye, és a pecsétnek a háromnegyed része az van a papíron, és egynegyed része az a fényképen, ugye. Úgyhogy az mindig újra kellett csinálni, odahamisítani az illetőknek, és hát amikor megkapom az én igazolványomat, ott volt benne a fényképen, annak nem megörültem, de nézem a pecsétemet, hát kérem, az osztrák állami pecsét, az egy sas, ugye. És az én sasomnak két farka volt, és csak egy szárnya volt. Hát rosszul nyomtad, azt mondja, hogy francia, azt a pecsétet, ugye. Hát,
1: valami testészből kettő volt, arra emlékezett.
0: Igen, úgyhogy aztán hát nyálasztam azt, hogy ne látsz, hogy világosan. De szerencsére, amikor az ENSZ folyónál ugye átment a vonatunk, ugye, az operenciából, ugye, hát akkor az orosz baka az csak egy pillantás vezette erre, és hát nem kutatta, hogy hát ez milyen, ugye, és aztán, mikor átérkeztünk már a francia zónába, hát ott aztán már rendben voltunk, ugye, és hát most azután jött az, hogy hát mi csináljuk az életünkkel, ugye. Ha valaki egy szerzetes, hát akkor nem saját maga dönti el, hogy hol dolgozik, pláne a jezsuitákon, nálunk az engedelmességet nagyon hangoztatják. Úgyhogy Na, az előjárt mondja meg, hogy mit csinálsz és hol szolgálsz az Úristennek, meg az embereknek. De azért kérelmezni az szabad. És én és egy kedves rendtársam, a Nemes Ödön, mi írtunk egy-egy levelet a Rómában székelő általános rendfőnöknek, és azt kértük, hogy küldjön bennünket misszionáriusnak Japánba. És jött a válasz, ugye, hogy elfogadom a jelentkezésteket, mentek majd Japánba, de a Nemes Ödön az azonnal induljon is hajóval, a Nemesegyi Péter, az pedig először jöjjön le Rómába, és ott végezzel a teológiai tanulmányait, ami még hátra vannak. És utána, amikor befejezte egy doktorátus szerzett teológiából, akkor majd megy Japánba. Hát így eldőltek a dolgok, ugye.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Drága hallgatók, vendégünk Nemesegyi Péter. Különös fordulópontra érkeztünk az ön életében. Egyébként engem mindig is nagyon megfogtak az utazó térítésekről szóló történetek, a jezsuiták utazó térítéséről, sőt, hát gyerekkorom egyik nagy emléke volt a Misszió című film, ami pont egy ilyen sztorit dolgoz fel, egy dél-amerikai történetet.
2: Robert De Niro, ugye, volt a főszereplő?
1: Igen. Talán. És hát ugye Magyarországon betiltották a Jézus Társaságot, ön külföldre szokott, és ön kérte, hogy Japánba igen. mehessen a missziós küldetésre. Na de miért éppen Japán?
3: Miért? Igen. Hát az egyik az, hogyha már nem dolgozhatok itthon, hát akkor egy olyan helyre megyek, ahol minden jezsuita ugyanolyan helyzetben van, vagyis meg kell tanulni a helyi nyelvet, mert a Németországban, a Franciaországban ilyen helyekre kérdezkedtem volna, hát akkor hátrányban vagyok a benszülőtekkel szemben. Ez is az közel játszott. De a fő dolog az volt, hogy hát a mi rendünk kezdettől fogva a katolikus keresztény hit védelmére és terjesztésére alapítatott. Úgyhogy ez kezdettől fogva a jezsuiták a nem keresztény népek felé hirdetni az evangéliumot, ez szerintem egyik lényeges feladatuknak. No, és miért éppen Japán? Hát a Loyolai Szent Ignácnak egyik első társa, aki a Párizsi Egyetemen tanult, akárcsak Szent Ignác, és ottan csatlakozott hozzá, az Xaveri Szent Ferenc volt. Francisco Javier, ez lenne a helyes kiejtése a nevének. Ő is egy baszk neves ember volt, akárcsak a Szent Ignác, ugye. És jó pár éve fiatalabb volt az Ignácnál, és elvégezte a 30 napos lelki gyakorlatot ő is, és teljesen hát Ignácnak a gondolkodás módja, hogy hirdetni az evangéliumot méghozzá ingyenesen, ezt tetszett neki, és erre akarta rászentelni az életét. Ugye az akkori egyháznak a nehéz helyzetében, ahol a pénz annyi mindent megrontott, hogy egy új jobb szellemet próbálja megvalósítani.
1: Ugye az a Szent Ferenc, aki Indiába költözve alapított ott több
3: igen,
1: rendet.
3: Igen. Hát az volt, hogy még a pápától még nem jött meg az engedély arra, hogy a jezsuiták egy új szerzetesen legyenek. Szent Ignác már benyújtotta a kérelmet, de voltak 1538-39 körül, ugye, voltak, akik ellenezték új szerzetesrendnek alapítását, úgyhogy nehezen ment a dolog. De már akkor, ugye, Szent Ignác ott lakott Rómában, és a Xaveri Szent Ferenc volt az ő titkára. És a portugál király, egy János nevű király, akire rá volt bízva a kereszténység terjesztése az összes portugál gyarmatokon, ugye, mert ahogy a spanyol király bízta a kereszténység terjesztését, a Dél-Amerikában, az akkori pápa, a portugál gyarmatokon, a portugál királynak volt egy lelkismereti kötelezettsége. És hát nem voltak megfelelő emberei a királynak persze, és hallott arról a Párizsban működő portugál tanároktól, hogy vannak ilyen fiatal 80-10, vagy akár még többen is okleveles, okos, önzetlen, az egyház reformálni, buzgolkodó emberek, ott a Szent Ignác körül, ugye Loyolai Ignác körül, és hát szerezzen tőlük, vagy 20 embert, akit én elküldhetek Indiába, amelyik hát az egész közöket. Hát az Ignác, amikor ezt meghallotta, összesen a kezét, hát összesen vagyunk 20-an, hát ha neked az 20-at kimarad Európa, meg a világ számára, hát azt mondta, hát küldhetek 2, de többet nem, ugye. És hát akkor épp az ő Ferenc az ott volt nála, voltak éppen eleinte nem is a Ferenc leszett a választása, hanem egy másik társára, a Boba Díjára, de épp akkor beteg lett hirtelen, úgyhogy akkor gyorsan kellett valaki, hogy mehessen Lisszabonba, és még odaérjen, amikor indulnak az Indiába menő hajók. Hát egy Rodriguez nevezetű portugál születésű társát, meg a Ferencet bízta meg a Szent Ignácnak, bár még nem volt akkor rendfőnök, de hát jó barátja volt, mondta, ez egy neked való feladat, Ferenc, mennyi a távolságot megtéríteni, ugye? Hát aztán Ferenc el is indult, és ottan Portugáliában az ő társa, Rodriguez, annak a szentbeszédé annyira megtetszettek a királynak, hogy ott tartotta udvari káplánnak, úgyhogy csak a Ferenc ment egyedül a portugál hajónak, minden évben mentek, ugye Afrikát megkerülve, ugye Indiába, az ottani ottani portugál gyarmatokra. A portugálok azok kevesebben vannak, mint a spanyolok, ezért nem hódítottak meg nagy területeket, hanem is ilyen támpontokat, ugye. És Indiában a nagy támpont az Goa városa volt. És ott már volt egy templom és egy székesegyházféle, ott voltak ferencesek, voltak más papok, de valahogyan még nem volt eléggé ellátva egyházi részről az ottani szolgálat. És a Szent Ferenc kap a pápától is egy megbízó levelet, hogy mint pápai követ menjél Ázsiába, és hirdesd az evangéliumot. És megérkezik Indiába, és ott kezd nagy buzgósággal hát hirdesd az evangéliumot szegényen, a szegények között. Hall arról, hogy Dél-Indiában vannak megkeresztelt indiaiak, ilyen gyöngyhalászok, szegény nép, és megkeresztelik őket valami portugálok, de aztán senki sem törődik velük. És akkor odautodik a Ferenc, és azoknak tanítja a mi atyákhoz üdözlényet, a katekizmus, stb. És írja a leveleit, amelyek az a nagy furórét keltettek Európában, ugye, hogy itt, amíg a Párizsi Egyetemen butaságokról vitatkoznak egymással a fiatal papnövendégek, itt olyan nagy szükség lenne azok, akik hirdetik az evangéliumot, olyan tárva nyitva van a kapu, itt a gyerekek még enni se adnak nekem időt, mert azt követelik, hogy tanítsam meg nekik a mi atyánk az üdvözléjét, és én tanítom nekik, bár a nyelvet nem nagyon jól tudta Ferenc, de hát szóval teljes odaadása, és élveztem ezt a hithirdetést. De eredményes is volt, de azért az volt neki mindig a bánata, és emiatt írt haragos leveleket is a portugál királynak, hogy a gyarmati tisztviselőit, akiket te küldesz Indiába, azok az ő kapcsiságukkal és keresztény életmódjukkal, hát megszáfolják azt a rossz példájukkal, amit én itt hirdetek, csinálj már valamit, ez így nem megy. Hát a király próbált is valamit csinálni, de nem nagyon ment neki se a helyzetnek a megjavítása, Ferenc már kezdte magát nem jól érezni Indiában, ugye. És valami belül hajtotta őt, hogy hát menjen odébb, ahol nem rontják el az a hitelét az európaiak, ugye ezek a katonák, meg kereskedők, meg így, ottan, hát nem az is országát terjesztették, hanem a maguk hasznát keresték, ugye. És ezután India déli részén van egy Mylapore nevű város, ahol hagyományosan tisztelik Szent Tamás apostolnak a sírját. Hogy a Tamás, a 12 apostol egyike Tamás tényleg Indiában járt-e, vagy sem, nem biztos, de az indiaiak azok...
1: Az indiaiak nagyon hisznek benne.
3: Nagyon hisznek benne. És ott van a sírja, és Ferenc azon mindenesetre 3 napig imádkozott a Tamás sírjánál, és valamilyen olyan megvilágosítást kapott, hogy menjen keletebbre. És egy portugál, a legkeletebbi portugál támon pont, akkor Malakka volt, a Malai félsziget. Odáig még elment portugál hajóval, onnan aztán egyedül ment tovább a valami szigeteket, a Csendes óceánban, hogy ott is hirdesse evangéliumot. És Malakkában történt az a nagyon-nagyon fontos találkozás egy Yajiro nevű japán fiatalemberrel, aki valami okból Japánból kiszökött, és Manilában tartózkodott, és tudott már portugálul. És összebarátkozott a Ferenccel, és a Ferencnek a személyisége, hát az egy magnetikus személyiség volt, ugye, és tudott már beszélni portugál nyelven ezzel a Yajiroval, olyannyira, hogy hát az keresztény lett, és a Ferenc meg is keresztelte őt, ugye, és mondja neki ez a Yajiro, ugye, sajnos nem tudjuk a családi nevét, csak ezt a Yajiro nevet, hogy hát a Japánban Jézusról ott még senki soha nem beszél, és hogyha te oda eljössz, és olyan szépen megmondjál a dolgokat az én honfitársaimnak, ahogy most nekem mondjál, biztosan sokan fognak hinni Jézusban, gyere Japánba.
1: Hát, és itt kezdődik az a legenda, hogy ő mondta ki először Jézus nevét Japánban.
3: Ja, igen. És hát ezt nem kell neki kétszer mondani, ment is. Egy portugál hajó oda már nem ment, hanem egy kínai kis hajócskán érkezett meg 1549. augusztus 15-én Kagoshima kikötőjében Japánba. Én többször jártam Kagoshimában, az van egy emlékmű, az a helyen, ahol Ferenc Valószínűleg kikötött ez a hajóval, ugye, és akkor kezdődött Japánban a keresztény század. Ugye. Mert a Ferenc nem tudott japánul, mert a Jadzsigyó próbált tolmácsolni, de nem nagyon ügyesen persze, de mégis mondom, a Ferencnek csak állni kellett, így lennie kellett, hogy már valahogy áradjon belőle valami, ugye valami vonzó erő, és hát mégis csak hát már a hárman mentek együtt, Ferenc is még két más jezsuita, és a hárman...
4: Bocsánat,
1: tessék fölvenni fejhallgatót, és akkor...
4: Egy pillanat, türelmet, hallgatom.
5: Kilos rádió?
1: Igen. Parancsolj, kedves
5: de,
1: hallgató.
5: Hogy most meg lehet szakítani bácsit?
3: Tessék!
4: Már megtetted, úgyhogy figyelünk a kérdésre.
5: Jó. Halló, jó napot kívánok!
3: Jó napot! Tessék!
5: Szeretnék föltenni egy kérdést, ha bár nagyon-nagyon érdekes ez a történelmi visszatekintés is, de hogy... Igazából engem ottan szöget ütött a fejembe, amikor arról volt szó, hogy a kereszténységnek a mindig is célja volt, vagy feladata, hogy ahol más vallásúak éljenek, oda menjen téríteni. Tehát, hogy miért kell a más vallásúakat, például, hogy Japánban is az úr azért ment el, már mint az interjú alany úr, hogy ezt mondta, hogy mert hogy mindig is célja a keresztény térítőnek, a más vallásúnak a megtérítése, tehát hogy ezt nem tudom fölfogni, hogy miért. Letenném ki választ, kaphatok, és
3: persze, persze.
5: Nagyon köszönöm.
3: Persze, hát csak röviden, persze, de... Hát a dolognak a kiinduló pontja az evangéliumokban olvasható, a Szentírásban, ugye? Mind a négy evangélium azzal végződik, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, menjetek az egész földre, a föld szélső határáig, és hirdessétek ezt az örömhírt, ugye, amely rólam szól, ugye, az Isten országának az evangéliumot hirdessétek. Hát Jézusnak ez a parancsa azt mondja, hogy tegyetek tanítványokat, nyomban minden népet, minden nemzetet, hát ezt én és mi nagyon komolyan veszünk, ugye. De persze sose úgy hirdetjük, hogy mások ellen harcolunk, vagy erőszakot követünk el. Néha csináltak keresztények ilyet, de az helytelen volt, ugye. Hanem egyszerűen mondjuk az embereknek, hogy hát az Úristen megszólította az embereket Jézus Krisztus által, beszélt nekik, elmondta nekik, hogy mi a jó, mi a rossz, és megígérte nekik az örök életet, hogyha a szeretet útját követik, és szeret titeket, és Jézus meghalt te érted is, és ezért, hogyha úgy érzed, hogy ez elfogadod, és igaz, hát akkor csatlakozzál azokhoz, akik hisznek az evangéliumban, és terjesztik a szeretetnek az országát ebben a világban. Ugye? Hát ez a Jézusi parancs, a kiinduló pontja az egésznek, ugye. Na hát én ott a Japánban meghirdettem egy kurzus, amire mindenki jöhetett, aki akart, ugye nem kell semmiféle tandíjat fizetni, vagy mit, ugye, csak egy feltétel volt, hogy ne legyen még egy megkeresztelt keresztény az illető, hanem hát valaki más, ugye. Akik ott jöttek, voltak mindenfélék, eleinte csak 23, aztán a 80 százan voltak, és azok hát Istenben általában úgy hittek, hogy van valami, de nagyon homályosan, hogy a mindennek az alapja az egy nagy jóság, egy nagy irgalom, ugye? És a Szentlélek az súlya mindenkinek a lelkében, hogy jónak lenni jó, és szeretni, ugye? És a kereszténységnek egy nagy-nagy jó pontja az, hogy Jézus is ugyanezt mondta meg nekünk, és mondta, hogy igen, higgyél a te szívednek, higgyél azt, amit az sugal neked a Szentlélek, hogy jónak lenni jó, és másokért élni, és szolgálni, és segíteni, segíteni, hogy az a jó életet menteni, az a jó életet rontani, az a rossz, meg szóval olyan dolgokat, amiket már mi tudunk, de talán túl szépnek tűnik, hogy ráadják az életünket. És ezért én, amikor ezeknek, akik ott jöttek és hallgattak engemet, mindig úgy beszélt a kereszténységről, hogy először ezeket hangoztattam, amiről sejtettem, hogy a Szent Lélek már megsúgta nekik. És hát akkor egyszerűen nagyon rábólintottak. De utána aztán persze elmondtam ennek a Jézusnak az életét, halálát, azt is, hogy az Úristen ő feltámasztotta, és Jézus él, és velünk van a világ végéig, és akkor, hogyha valaki most, mert az Úristen, aki ülte nekünk Jézust, ő valahogyan hátulról is jön, az embereknek a szívét, lelkét nyitogatja a Szentlélek, és rávezeti őket arra, hogy megnyíljanak ennek az örömhírnek, ugye. És az olyan szép volt, amikor jelentkeztek ezek a japánok, ugye voltak ott közöttük munkásember, meg egyetemi tanár, meg volt köztük nő, meg férfi, meg voltak középiskolások, voltak nagymamák, mindenfélék voltak, és ott álltak előttem 20-an vagy 30-an, ugye, és akkor én föltettem mindegyiknek külön-külön a kérdés, hogy hiszel-e Istenben mindenható atyában? Hiszel-e Jézus Krisztusban haláláltal és feltámadását? Hiszel-e a Szent Lélekben egyház az örök életet? És akkor önkéntelenül is találkozott a pillantásunk azokkal, akik ott álltak előttem, az az egyen mindig, mert egyenként jöttek, ugye, és hát akkor feleltek, és még hozzá mindegyikük azt mondta, hogy Shinji Masz, ami annyit jelent, hogy hiszek. És én mindig elcsodálkoztam, hogy hogyan csodában hisznek ezek ilyen bámultas dolgokat, hogy van Isten, hogy velünk az Isten, hogy szeret az Isten, hazavár az Isten, de hát hitték. És mindig a maga módján mondta, volt, aki mosolyogva, volt, aki könnyes szemmel, volt, aki suttogva, hát úgy megoldhatóra volt, aki nagy hangon elkiáltotta magát, gondolva, ez most egy hitvallás, ugye, de mind azt mondta, hogy hiszek, ugye, és azután jó, rájuk locsantottam a keresztvizet, hogy megérezzék, hogy hát újjászülettek Vízből, Szentlélekből, és ebből megalakult egy-egy új közösség, ugye, akik hát egymással is összebarátkoztak, és részt vehettek az új asztalánál.
1: A Shinji Masból azt gondolom, hogy nem magyarul tetszett föltenni ezeket a kérdéseket.
3: Hát japánul ment persze.
1: Hát japán. Persze japánul ment. Hány nyelven tetszik beszélni?
3: Hát úgy 8 nyelven körülbelül.
1: Az elég sok.
3: Szerencsé volt, mert már csecsemőkoromtól kezdett tanultam 3-at, ugye. A magyar, németet, franciát, azokat úgy tanultam, mint hogy a kisgyerekek tanulják az anyanyelvüket. És aztán a többiek hozzám már könnyebben bejöttek.
1: Gondolom a latin volt.
3: A latin volt, meg azután hát az angol, mert külföldön sok időt töltöttem Olaszországban, ott rám ragadt az olasz, sok spanyol osztálytársam volt, rám ragadt a spanyol. Tehát japánt azt elég sok fáradtsággal tanultam meg.
2: Bár... Az nem ragadt.
1: Bár azt tetszett érni, hogy azért a japán nyelv az elég könnyű, mert a nyelvtani szerkezete, sőt a japán emberek gondolkodásmódja is nagyon hasonló a magyarokéhoz.
3: Igen, magyarok számára sokkal könnyebb japán megtanulni, mint bármely más európainak. Mert tényleg, ahogy mondja a szórend, meg a nyelvtan, az szinte azonos, nagyon hasonlít. És nehezen kiejthető hangok sem igen vannak a Japánban. Csak hát az a baj, hogy a japánok az írást, ugye, azt átvették a kínaiaktól. És az aztán nagyon szép a kínai írás, gyönyörű, de hát az aztán tanulni kell. Mert kínai írás el, az van majd 30 000, ha nem több, ugye. És hát azokat én magolgattam, és az egy kézügyesség is kell azokat szépen írni, úgyhogy abban, hát írtam olyan kínai-japán nyelven könyveket, de abban azért nem tartom magamon nagymesternek, de szóval az nehéz az írás, de beszélni az elég hamar ment nekem.
2: Mikor érkezett Japánban?
3: 1956-ban érkeztem Japánba.
1: És ott emlékszem, hogy 56 és 93 között, amikor haza tetszett jönni, akkor a Szófia Egyetem hittudományi karának volt ön a professzora.
3: Igen, úgy van. Igen.
1: Tehát amellett, hogy voltak ezek a térítések, és voltak ezek a prédikációk, közben még hittudományt is tanított.
3: Igen, igen.
1: Gondolom azt is japánul, meg latinul.
3: Hát ugye a főállásom az volt, hogy ennek az egyetemnek vagyok a hittudományi karán, a professzor, a később dékánnal is megválasztottak többször. És eleinte, mikor Japánba érkeztem, akkor még az volt az egyházban a szabály, hogy a papnövendékeknek latinul kell tanítani a teológiát. Úgyhogy az latinul tanítottam szegény japánoknak, az egy kín volt, mert hát ők nem tehetségesek a nyelvekre. Amilyen tehetséges a technikai dolgokra, olyan tehetségtelenek a nyelvekre. Úgyhogy latinul hát nehezen tanultak meg. De azután jött ugye szerencsére a II. Vatikáni zsinat, és a misé is már most magyarul megy, illetve a népnyelvén, Japánban japánul, és már nem annyira forszírozzák a latint, ugye. Úgyhogy azon áttértünk a japán nyelvre a teológiai oktatásban, ugye, és attól kezdve már sokkal könnyebben mentek a dolgok, ugye. Hát így volt azután, hogy hát ottan a hittudományi karon tartottam ezeket a szakelőadásokat, dogmatikából, szentes tudományból, katechetikából, meg apologetikából, milyen dolgokat, de azután az általános, a többi kar, mert a Szofia Egyetemek 8 kara van, és 11 ezer hallgatója, ugye, és a hittudományi kar az egy aránylag kis kar, kis létszámú kar, de a többi kar növendéke száma is meghirdettem szabadon választható órákat, ugye, vagy a kereszténység alapgondolatairól, hogy mi a kereszténység, vagy pedig hát később egyszer csak kedve kerekedett, hogy Mozart zenéről tartsak órákat, hát az lett egy másik, az lett a legnépszerűbb előadásom az órám ott az egyetemen, és hát nagyon élvezem én is, meg a diákok is.
1: Azt tetszett írni a japánokról, hogy szorgalmasak, udvariasak, előzékenyek, van bennük valami gyermekdettség, de örülnek a kis dolgoknak is, szeretik a szépet, és rendkívül esztétikusak. Ott minden szép, szépek az emberek, a ruhájuk, a természet, a fák.
3: Hát ez úgy van, igen, igen, igen. Hát ez nagyon megkönnyített az embernek az életét a Japánban, hogy tényleg olyan udvariasak, ugye, és egy jó indulat is van amúgy udvariasság mögött, nem csak egy színjáték az, ugye, és az, hogy kerülik az összeütközéseket, a vitákat, az nagyon megkönnyít embert. Nem véletlenül van kevesebb infarktus és szív, meg gyomorfekély Japánban, mint más országokban, és a leghosszabb életvárandóság átlagos az Japánban van. És gondolom egyikhez, tehát ez csak az én feltételezésem, egyik oka az, hogy nem bosszatják annyira egymást az emberek, ugye, hanem szépen igyekednek mindenről szépen megegyezni, és hát azt mondanám, hogy háj, igen, és nem azt, hogy hát jól oda mondta neki, ez nem tesz így akadba, hogy mit szoktuk csinálni, nem, minden szépen becsomagolnak, ugye, és óvatosan mondják meg, amit meg akarna mondani. De persze ennek az a hátránya, hogy nagyon nehéz arra rájönni, hogy igazán mit is gondolat a japán. Mert nem azt mondja, amit gondol, hanem azt mondja, amit ő gondolja, hogy én szeretném, hogy mondja.
6: Elég. De nem csak ilyen kép él Japánból, hát ugye sokat változik Japán, tehát hogy a második világháborúban egy hát negatív kép élt Japánról, nagyon erőszakos embereknek tartották, hódítónak. Ennyire megváltoztak így? Hát, mit tapasztalt
3: hát
6: így?
3: Nem. A japán hagyományos erkölcs az konfucianista erkölcs. A konfucianista erkölcs az egy zárt erkölcs, ugye? Ott a japán erkölcs működik a japán társadalomban belül, de azon kívül már nem működött, ugye? Az, hogy amikor ők mentek más országokban, hát azokat után már nem is tekintették ember számba, ugye? Még aránylag a kínaiakkal, de még ott is kegyetlenkedtek eléggé, ugye?
1: A konfucianizmus az nagyon, nagyon hierarchia hívő például.
3: Igen, az is van, igen.
1: Ami azért látható a japán rendszerben is, meg az a kínai rendszerben is. Igen.
3: De azért a konfucianizmusnak vannak nagyon-nagyon szép vonásai, például az emberiesség, ugye? Azt úgy írják, hogy az emberírás jelet írják, és mellé két vízszintes vonást. És a két vízszintes vonás az annyit jelent, ha csak egyedül ez a két vonás van, annyit jelent, hogy kettő. Tehát ember is kettő, és annyit jelent, hogy az ember akkor igazán ember, ha kettesben, illetve többesben van, másokkal van, másokért él, másokért a rávél, másokért felelősséget vállal. Ugye ez a kínai öden, japánul Jin, ugye ez egy nagyon-nagyon szép alapvető emberi beállítottság, ugye, hogy a másik az ember számba venni, és ebből. És aztán egy másik alaperényük pedig a rej, ugye az pedig az udvariasság, megadni mindennek a módját. És ez most kicsit ez megváltozott, de még mindig ugye sokkal udvariasabb ők, mint mi. Ugye, a sok hajlongás, meg minden, ugye, és a japán tea, ugye, a zöld tea, annak az előnye, hogy semmi íze nincsen, ugye. És de viszont azt szopogatjuk, ugye, és megnyugszunk, és megegyezünk 20-30 dologban, és utána aztán nehéz veszekedni, ugye, mert megegyeztünk egyet. És minden olyan keses, olyan szép, ugye, hát a kimono, mi csodálatosak ez a viselet, ugye, meg a tenger, meg a hegyek, meg a bambuszligetek, meg a bambusz, az is olyan, mint a fenyő, ugye, télen is ott vannak a levelek is rajta, a hó, hát az csodálatosan szép. És a kínai képek, meg minden, ezek úgy, hogy...
1: Volt a 20. században egy történész, az Arnold Joseph Toynbee, aki keleti történelem analitikusként dolgozott, és ő egyszer azt mondta, hogy a 20. század történelmének legfontosabb eseménye a buddhizmus és a kereszténység közti párbeszéd megindulása volt. Ezt hogy tetszik látni?
3: Hát, tulajdonképpen ismerem ezt a mondását, igen, de lehet, hogy igaz, de azért a párbeszéd, hát egyes kis csoportok gyakorolják, de hogy egy nagy mértékben ez már megindult volna, ezt talán még nem lehet állítani.
1: De a párbeszéd az benne van a szóban is, azt ketten csinálják, egy pár beszélgetés.
3: Hát ez igaz, igen, igen. Hát én is a főképp a zen felekezetnek a buddhistáival sikerült párbeszédet kialakítani. És az egy szép dolog volt, hogy buddhista szerzeteseket meghívtak bencés szerzetesek Európába, és elejezték őket az ő rendházaikba. És ott a 2-3 hétig ott éltek velük együtt, az imádságon is részt vettek minden, és semmi nehézség nem volt, semmi botrány nem okoztak, sőt ellenkezők udvariasabbak voltak, mint talán a bencések. És ezt aztán viszonozták, a japán zen szerzetesek meghívtak a bencéseket, hogy egy ideig náluk tartozoljanak. Ez úgy hallom kevésbé jó sikerült, mert ott ezek az európaiakat ottan úgy kellett ülni, hogy a sarkokon ülnek, és az európaiak ez nem megy, úgyhogy ott nehezebben sikerült, azt nem is. De azért vannak már érintkezési pontok. Nekem soha nem volt arra indításom, hogy a buddhista legyek, de viszont, hogy a buddhizmus az egy nagy vallás, egy szép vallás, és Ázsia népeinek nagyon sokat segített az, hogy ottan elterjedt a buddhizmus. Ezt vallom, ezt hiszem, ez így van.
1: Van egy pár kérdés, amit hallgatók tettek föl. Az egyik az, a cél szentesíti az eszközt. Ezt egy hallgatónk, Csabai Gábor kérdezi, hogy ez a mondás, amire nagyon sokféle helyen hivatkoznak, leginkább rémisztő dolgok elkövetésének szentesítésekor, hogy ez vajon tényleg Loyolai Szent Ignác mondta-e, bár a legtöbb forrás azt mondja, hogy Machiavelli volt, aki ezt mondta.
3: Igen, Loyolai Szent Ignác nem mondta ezt. Ezt mindig mondják rólunk, hogy ezt mondtuk, de nem igaz. Egyszerűen nem igaz. Ugye. Talán azért fogták ezt ránk, mert azért az igaz, hogy mi nem ajtósul jöntünk be a házba, hanem ilyen, ez a japán mód, hogy először inkább semleges dolgok dolgokról beszélgetünk, és igyekezünk megteremteni a megfelelő hangulatot, és amikor a másik ember belsőleg fölkészült arra, hogy már elbírja, megbírja hallgatni nyugodt lélekkel azokat a dolgokat, amiket igaz akar neki mondani, akkor rukkolunk elő vele, ugye. Tehát ha valami igaz, az még nem feltétlenül elég ok arra, hogy már mindjárt megmondjam, hanem mert hogyha egy nem jól előkészített terepben mondunk dolgot, ami magban végül igazak, hát az félreértés okoz, és kárt okoz, ugye. Úgyhogy a közös pontokat megtalálni, az, amivel megegyezünk, az, ami mint ember, én is, meg te is valljuk, ugye, hát ennek örülni, ezt megalapozni, és ezt lehetőleg egyre inkább kiterjeszteni, hogy mennél több dologban értsünk végül egyet. És ezért erre olyan eszközöket, amik magukban véve nem rosszak, hanem talán semlegesek, azokat föl lehet erre használni. Például a jezsuiták, ugye, a japánoknak nagyon tetszett az akkori európai zene. Az európai misszionáriusoknak a japán zene egyáltalán nem tetszett, fura módon. Azt kakofóniának érezték.
6: Mi most is tetszik a japánoknak, az európai zene rengetegen tanulnak.
3: Igen. De például ugye a japánok is megtanultak ilyen gitározni, mert az akkori lanttal játszani, meg kvartetteket játszani, és ez nagyon tetszett a japánoknak, ugye, úgyhogy ezzel lehetett oda a lelkükbe férkőzni. Egy olasz misszionárius a 16. században, az Organtino atya, az írt egyik levelében egy kicsit túlzás volt a levél, hogyha elküldenétek nekem ide Japánban egy 50 fős jól képzett énekart, én egész Japán keresztény lenne attól.
1: Az is mennyire jó fegyver a zene, tényleg.
3: Úgyhogy ezzel kezdeni, ugye, és
1: Tetszik, tudni nekünk valamilyen praktikus jezsuita tanácsot adni, hogy hogyan rendezünk le egy vitát? Vannak ilyen viták, általában, amikor úgy látom, amikor beleviszik az emberek az érzelmeiket, igen, akkor nagyon elszabadul minden, mert érzelmekre reagálnak, és az egész szétfolyik. Erre van valami jó jezsuita módszer?
3: Hát igen, hát jezsuita módszer. Az egyik fontos dolog az, hogy igazán hallgatni a másikra, mert a legtöbb vitánál az egyik nem hallgatja a másikat, már eleve feltételezi, hogy az egy gonosz, egy buta, egy ellenséges, egy csaló, vagy micsoda, nem, hanem minden emberi mondásban van legalább egy szemelnyi igazság, ugye, talán ügyetlenül fejezi ki, talán nem teljesen mondani kell, de hogy teljesen csak butaság az, amit mond, az nem valószínű, ugye. Tehát felfedezni azt talán csak parányi, de az a igazság magot, ami ott van a másik ember állításával, az egy nagyon fontos dolog. Ahogy önök is mondják, ugye így kezdeni a dolgot, és azután ugye például a felfedezni az, hogy hát a buddhista irgalom és a keresztény szeretet nem azonos, de azért hasonlít egymáshoz, ugye. A Kung mester, a Konfúciusz, ugye, ő mondta azt, amikor megkérdezte tőle az egyik tanítványa, hogy mi az emberiesség, ez a ren, amit ő mindig mondott, akkor azt felelte, hogy szeretni az embereket. Na lám, ugye itt van, arra gondolok. Vagy hogy ugyanúgy örülj más sikerének, mint a magadének, meg ilyeneket, ugye.
1: Tehát, hogyha akkor egy ilyen vitába keveredek, akkor először tudatosítsam magamban, hogy mennyire szeretem az embereket,
3: igen,
1: és aztán keressem meg a másik mondani valójában azt az igazságmagot, azt a valóságmagot, igen, amire úgy reagálhatok, hogy abból egy értelmes beszélgetés,
3: igen,
1: lesz.
3: Igen.
1: Ez nagyon jó. Ez szuper. Na, köszönöm szépen. Ez nagyon jó. És
6: nekem is lenne egy kérdésem, még itt a korábbiakra visszautalva, hogy itt egy ön ugye disszidált annak idején Magyarországról. Igen, hogy egyrészt mennyi ideig volt távol Magyarországtól, mennyi ideig nem jöhetett haza, illetve milyen útlevéllel élt Japánban?
1: Milyen útlevélet tetszett Japán?
3: Ja, ó, hát az nagyon komplikált volt, mert nem volt semmi útlevélem, ugye semmi. Eleinte egy menekült Nansen pass, vagy minek hívták, egy ilyen nyavás dologgal utazta, az mindig nehézségem volt. És aztán az lett, hogy a Vatikán állam, az egy független állam, ugye, az megkönnyörült rajtam, és adott nekem egy vatikáni útlevelet, szolgálati útlevelet. Nagyon ünnepélyes kinéző útlevél volt, ki lehetett hajtogatni minden, ugye, és ott abban állt, hogy a Nemesei Péter jezsuita a szerzetes a Vatikán szolgálatában áll. És ez, a japánok nem igen láttak meg ilyen útlevelet, mert kevés van belőle, és de azért utána néztek, hogy létezik a Vatikán állam, tényleg szuverén állam, és kiadta az útleveleket, és így aztán megkaptam a tartózkodás engedélyt. De azért mindig probléma volt vele, mert én igazándiban nem állok a Vatikán szolgálat

0: 50 magyar misszionáriusok voltak, akik mind ilyen helyzetben voltunk, ugye. És mi csinált a Rupe? Írt az ő barátainak, akkor Franco volt az uralmon Spanyolországban, hogy kedves spanyol kormány, itt hallottam, hogy nem régen végben a spanyol állampolgárságot adtatok egy Puskás nevű focizónak, hogy játszasson a spanyol válogatottban. Van itt az 5 misszionárius, aki Isten országát terjeszti Japánban, mennyivel inkább adjatok nekik egy útlevel, utassátok meg, hogy hát katolikusok vagytok. És kérem szépen megadták. Soha akkoriban még Spanyolországban nem voltam, de megkaptam útlevelet, és úgy Don Pedro Nemeshegyi, nagyon jó volt nekem, és ezzel azután már nem volt semmi nehézség, vízum, mindent lehetett kapni, utazni ide-oda, amoda. Most Spanyolország, hogy az Európai Unióban is belépett, egy nagyon jó útlevél lett belőle. És ez egészen addig volt nekem hasznos, amíg hát Magyarországra vissza nem jöttem, és akkor itten hát igazoltam állampolgárságomat, és attól fogva most már magyar útlevelem van, úgyhogy nem mondtam a spanyoloknak, hogy visszaadom az én állampolgárságomat, mert hát nem tudom, hogy megvan-e még, vagy nincs-e már meg, mert azért ő kettős állampolgárságot nem szeretnek a spanyolok adni, úgyhogy de hát mindenesetre az ő jó voltakból az a békében értem.
1: Hát nagyon-nagyon sajnálom, hogy csak pár perc hátra az adásból, mert pont olyan nagy kérdéseket olyan szívesen föltennék, hogy ennyi élettapasztalattal a háta mögött. Meg tetszik tudni mondani, hogy miért születtünk meg?
0: Hát én azt hiszem, hogy azért, hogy Jézus módjára próbáljunk szeretni. Tehát a szeretet ugye az a létem súlypontjának áthelyezése a másikba. Az önszeretet az, ha nem túlzott, nem bűn, de azért mégsem nevezünk senkit sem szeretett teljes embernek, azért, ha önmagát nagyon pátyolgatja. De ha nézzük egy édesanyára, ugye én az én édesanyámtól tanultam meg, hogy mit jelent az, hogy igazán szeretni, aki odaadta értem az életét. Ugye. Tehát ez, ezt mondja Jézus is, hogy nincsen senki de nagyobb szeretete annál, mint hogyha életét adja barátait, sőt, Jézus esetében ellenségeit is. Ugye. Tehát egy senki sem kizáró, mindenkinek megbocsátani akaró, és mindenkit átölelve, és mindenkinek a viszont szeretetében reménykedve élni ezen a világon. Mert azt mondja a Biblia, és azt mondta a II. Vatikáni Zsinat is, hogy minden megváltozik odát, de van valami, ami megmarad. És az, ami megmarad, az a szeretet és annak alkotása. Ez egy nagyon jó mondás. Nem csak azt mondja, hogy a szeretet marad meg odát, után, hanem az alkotása is.
1: Azt hiszem, ezt a mondatot még simogatom egy kicsit.
0: Igen, a szeretet alkotása az elsősorban maga a szerető ember, és a szeretet kapocs, a viszony. Ez az, ami az örök életben is egész más formában, elképzelhetetlen formában, de megmarad örökké. És ezért nem lesz az unalmas a mennyország, ugye. Egy gyerekkoromban mindig egy probléma volt, amikor a tisztelendő bácsi tanított, hogy a mennyország az örök lesz. Hát örök, hát állandóan akármilyen szépen énekelnek azok a kerubok, meg szeráfok, mindig csak azt hallgatni, hogy mégis megunja az ember. És aztán elmentem, vettem a bátorságot, és megkérdeztem a hitoktató tisztelendő bácsitól, hogy kedves atya, nem fogjuk mi megunni valami mikor azt a mennyországot. Fiasság, nem mondj már butaságokat, ez az első válasz. Mentél-e már mozit nézni? Igen, mondtam. Láttam akkor szép mozit, jó mozit? Igen, mondtam. Volt ugye olyan mozi, hogy mindig csak azt kívántad volna, hogy az folytatódik, mindig. Hát igen, mondtam. Ilyen lesz a mennyország is, mondtam. Hát ez engem akkor meggyőzött, de utána aztán megint csak elkezdtem mozgódni, hogy az örök mozi, az sem a nagy boldogság igazán. És akkor arra jöttem rá, ugye, és hát most is fogom, hogy így gondolom, hogy ha valaki, akit mi nagyon, de nagyon szeretünk, az bennünket nagyon szeret, és együtt vagyunk. Ez egy olyan boldogság, amit soha megvenni nem lehet. És valami ilyes, ami lehet ez a mennyország. De az pontosan milyen lesz, azt majd rá kell bízni a jó Isten. De semmi kárban nem vész. Ugye a Gustav Mahlernek a muzsikát én szeretem, és azt is, a Mozartot, még inkább, de Mahlert is, és a Mahlernek van ez a

0: azt hiszem az Auferstehung című szimfóniájában van ez az ének, hogy azt mondja a szopránus, az énekesnő, hogy nichts geht dir verloren, semmi el nem vész. Én szívem, miért remegsz, miért nyugtalankod, mindaz, amiért dobogtál, mindaz, amit küzdöttél, mindaz, hadszolál, az két szárnyá fog alakulni, és cugott, az Istenhez, fog téged fölvinni, semmi el nem vész, semmi kárba nem vész, mert az Isten, ő maga a szeretet, és ő szívében van, ez mind megőrizve, és fölírva ezek a dolgok, ugye. Tehát, hogy ez a beteljesedés, az önfele szeretetben is, amilyen a Szent Háromság, ugye, az Atya szereti a Fiú szereti az Atyát, és kettőjüknek közös szeretet az a Szentlélek, és ezt sose unják meg, mert hát ez egy csodás rajongó, mindig friss boldogság. És ilyenbe vonz bele bennünket az Úristen Jézus jó voltából. Hát ezt kell ugye megmondani a más embernek is, a más vallásúaknak is, ugye, mert a más vallásúaknál, például a buddhizmusnál nem az volt, amit miatt nem lettem buddhista, amit mondanak, hanem az, amit nem mondanak, ugye, ami ott hiányzik, ugye például ez az egymással való, egymásért való, egymásnak örvendező szeretetnek a boldogság és örökké valóság, ugye, hát ez az, amit érdemes élni, és még hát szenvedni is picikét, vagy akár nagyon is, mert úgy alakul ki, és csiszolódik ki az, ami örökké megmarad, az a karitász, az agapé, a szeretet.
1: Ha valakit nagyon feltetszett csigázni, hol lehet még önt hallgatni?
0: Jó, megkérdezem szépen.
1: De hogy a tetszik tartani még misét?
0: Igen, igen.
1: Itt
0: a Mári utcában. A Mári utcában. Fél 11-es szokott lenni az én misém, igen. Én szeretettel válni titeket. De nem ma, már nem. Vasárnap mindig csak.
1: Hát ez itt a harmadik utas, kedves hallgatók, Nemespegyi Péter jezsuita szerzetes a vendégünk volt, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét, és nagyon gondolkoztam, úgy szerettem volna valamit hozni ajándékba, és aztán rájöttem, hogy van egy könyv, Szogyár Rinpoche-nak egy tibeti szerzetes bácsinak a könyve az életről és a halálról, és nekem ez nagyon nagy élmény volt olvasni, és azért tartottam meg azon kevés könyvek közül, amit megtartottam, mert nagyon szerettem, úgyhogy ezt szeretném ajándékba adni, úgyhogy sok boldogságot, még sok 90 évet kívánok.
0: Igen.
2: Mindjárt kívánjuk az összes rádióhallgató szimpátiáját elnyerte, azt hiszem itt el lehet mondani,
1: igen,
2: és szeretnék
1: köszönjük.
2: Még hallgatni tovább, de hát akkor...
1: Köszönjük szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm, hogy időt szálltadok rám, köszönöm szépen. Igen.
1: 2 hét múlva megint 3. utas, hallgassátok a Tilos Rádiót.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Mutko, gyövök ide, azt akkor lettem itt.
2: Öreg, az álmos komor. Ténylegesen öreg. Ide gyött és aztán itt is volt. Ja. Normális. Mire célod ezzel?
3: Csakolom, bocsánatot kérek, Tilos Rádió?
4: Ezt kérdezted 3 perccel ezelőtt belezavarodtál. Ha én kútba ugrok, akkor ne vonatkoztas hol ide, hol oda, hol ide, hol ide. Álljunk meg akkor itt most egy percre. Hátrább a vicaverzával. Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
2: Tilos fiam, hát itt aztán tényleg nem szabad.
3: Ja, hát be csak, hogy itt van ez az FM 90.3, ezért?
2: Hát, na pont ez a tilos. Figyelj, fiam. A FM 90.3, hát az tilos. Ott tilos a rádiózás végig.
3: Tilos.
2: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálunk.
3: Ha, adószám. Adószám, nem?
2: Na, ezt öreg, ezt bogarássa ki.
4: Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
3: Jó, van, megmondom, jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
2: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
3: Aztán meg a 2.
2: Meg a 43. De most ezt jó megmondtuk.
3: Jó, van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
2: De mit, fiam? Micsoda?
3: 1%.
2: Hány 100? Mennyi sok 100?
3: Hát nem 100, csak 1%.
2: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
3: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárogjuk, jó?
2: Az igaz?
3: Tilos.

Tilos Rádió. Keltakarót halljátok. És benne folytatjuk Mihail Bulgakov, a Mester és Margarita című regényéből készült rádiójátékot. A szokásos zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

0: Én csak annyit mondok, hogy a regénye még sok meglepetést okoz.
1: Ez nagyon szomorú.
2: Bulgakov, a mester,
3: Darvas Iván
2: és Margarita,
3: Rutkai Éva.
2: Harmadik rész.
4: Utánam hallgató. Ki állította, hogy nincs a földön igaz, hűséges örök szerelem? Megérdemli, hogy kitépjék a hazug nyelvét. Utánam hallgató. Csak én utánam. Majd én mutatok neked ilyen szerelmet. Mindenek előtt tárjuk föl a titkot, amelyet a mester nem akart elárulni Ivánnak. A mester szerelmesét Margarita Nikolájevnának hívták. Különben híven rajzolta meg szerelmét. Margarita épp oly szép volt, mint amilyen okos. Amikor Poncius Pilátus történetét olvasta, így kiáltott föl.
5: Ebben a regényben az én életemet írtad meg.
4: Amikor egy Latumszki nevű kritikus az Óhit harcosa címet gyalázatos förmedvényt írt a kéziratról, Margarita szép arca eltorzult. Öklével az asztalt verte.
5: Megmérgezem ezt a Latumszkit! Megmérgezem!
4: És amikor a gyalászkodó cikkek özönétől a mester mélakórba esett, milyen okosan szólt.
6: Ne haragudj, amiért arra bíztattalak, hogy próbálj közzé tenni egy részletet. Tudod, mit kellene tenned? Itt hagyni csapot, papot és elutazni délre. A fekete tengerhez.
4: Makacsul kitartott emellett, és a mester, bár valami azt csukta benne, hogy nem fog elutazni, nem ellenkezett tovább, megígérte, hogy a napokban elmegy.
5: Én magam váltom meg a jegyedet.
0: Ennyi maradt a 100 000 rubelből. Körülbelül 10 000. Tessék.
6: Miért adsz ilyen sokat?
0: Mert félek. Félek a tolvajoktól. Tartsd magadnál. Vigyázz rá, csak amíg elutazom.
5: Jó. Drágám. Drágám. Most mennem kell. Szívesebben meghalnék sem, hogy ilyen állapotban magadra hagyjalak, de várnak. És nem tehetem meg, hogy de holnap jövök. Kérlek, nagyon kérlek, hogy addig se félj. Ne félj semmitől.
4: Ez alkonyatkor történt. Egy októberi napon. Talán még emlékezel rá, hallgatom, hogy a mester ezután éjjel 2 óra tájban elégette a kéziratot. Arra ébredt, hogy beteg. És a félelem, a magány. Margarita ugyan váratlanul megjelent, de későn. Megsiratta a kéziratot, megígérte, hogy reggel mindent beval férjének, s utána örökre visszajön a mesterhez. S már is elsietett, nehogy a távol léte feltűnjön otthon.
5: Ne félj, már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
4: Még nekem, a kívülálló elbeszélőnek is elszorul a szívem, ha arra gondolok. Mit érezhetett Margarita, amikor reggel elment a mesterhez, és már csak hűlt helyét találta? Még szerencse, hogy a férjével nem szakított. Férje ugyanis nem érkezett haza közben. Margarita minden tőle telhetőt megtett, hogy valamit megtudjon a mesterről. Persze, hiába. Akkor ismét hazament kis palotájába, és élt tovább, úgy, mint addig. Tehát hogyan él? Úgy gondolom, erről is illik végre ejtenem néhány szót. Bízvást állíthatom, hogy sok asszony szíves örömest felcserélte volna az életét az övével. A gyermektelen, 30 éves asszony egy nagynevű, híres tudós felesége volt, aki fiatal, jóképű, becsületes, csupaszív és imádta feleségét. Egy gyönyörű, szép kertes magánpalota egész felső emeletét lakták ketten, az Árbád egy kis mellékutcájában. Istenek, isteneim, hát mit kívánhatott még ez a nő? Mit kívánhatott ez a nő, akinek a szemében örökké rejtélyes tűzlopog? Mi kellett ennek a fél szemére kissé bandzsi boszorkának, aki akkor azon a tavaszon mimózával ékesítette föl magát? Nem a gót stílusú palota, nem a körülkerített park, nem a pénz. Nyilván a mester kellett neki. Szerette. És hogy a mesternek nyoma veszett, és beröppent a nyugtalan földszagú tavaszi levegő, Margarita Nikolajevna sokkal jobban búslakodott, mint télen. Egyre gyakrabban gondolta, kivált a szürkület óráiban, hogy halott az, akit szeret.
5: Vagy én is meghalok, vagy el kell felejtenem. Így nem élhetek tovább. El kell felejtenem. Bármi áron is, de felejtenem kell.
4: Egy májusi napon, két nappal azután, hogy a mester a klinikán éjfél utáni hajnal előtti órán keserűen azt mondta a szerencsétlen poétának, Ivánnak, hogy szerelmese elfelejtette őt, két nappal ezután déltájban Margarita furcsa előérzettel ébredt a hálószobájában.
6: Ma történik valami. Az nem lehet, hogy ne történjék. Végre is miért kellene életem végéig gyötrődnöm? Igaz, hazudtam, megcsaltam a férjemet, kettős életet éltem, de ezért nem járhat ilyen kegyetlen büntetés. Nem, nem, nem, ma vége a szenvedésnek.
7: Mit főzzek ma ebédre, Margarita Nikolajevna?
6: Mindegy, felöltözöm, és azt hiszem, lemegyek egy kicsit sétálni.
7: Jaj, Margarita Nikolajevna, hogy mi történt tegnap a színházban? Pogoli zűrzavar, egy bűvész vagy egy mágus, hát olyan mutatványokat produkált, hogy mindenkinek tátva maradt a szája. Azt a párizsi divatboltot varázsult a színpadra, és minden néző, mármint a nők, olyan ruhát vagy cipőt vagy harisnyát választhatott, amilyen csak akadt, és teljesen így.
6: Ugyan már Natasa, hiszen maga nem is volt tegnap színházban.
7: Hát én nem, de a Darja mesélte, aztán amikor az előadás véget ért, és a közönség kitódult az utcára, egyszer csak minden nő anyaszült messzelen álltott.
6: Miket beszél? De Natasát nem szégyeli magát. Sorbanállás közben a nők tücsköd bogarat összehordanak, és maga mindent elhisz.
7: Anya szülte? Hát hogy a mágus segédje, egy kétlábon járó kandúr állítólag lefejezte a konferenciét, mert hogy az mindenfélét hazudott.
6: Látja, látja, csak vigyázzon.
7: De ez nem hazugság, Margarita Nikolájának.
6: Jó, ha máskor nem hallgat Darja fecsegésére. Na jól van, ma szép idő van. Azt hiszem, elsétálok a Kremlig.
5: Miért nem adsz hírt magadról? A számüzetésbe küldte. Onnan is üzennek az emberek. Már nem szeretsz? Nem, nem, ezt nem tudom elhinni. Talán meghaltál. Akkor kérlek, bocsáss el. Engedd, hogy végre szabad legyek. Szabadon lélegezhessek.
0: Szabad? Azt hiszed, visszatarthatlak.
5: Ugyan már miféle válasz ez? Előbb tűnj el az emlékezetemből, akkor szabad leszek.
0: Határozottan szép idő van ma, nem de? Bocsánat. Bocsánat.
7: Tessék, itt a példa. Unatkozom. És ebben a szoknyapecérben igazán nem volt semmi kellemetlen. Kivéve talán azt a buta szót, nem de? Mégis, miért kergettem el a pillantásommal? Miért gunnyasztok itt a fal tövében egyedül, mint a füles bagoly? Miért vagyok kirekesztve az életből? Igen. Ma történik valami.
5: Milyen furcsa temetés. A kísérők arcán csodálkozás, tanácstalanság. És ez a bumbogás. Esküszöm, eladnám a lelkemet az ördögnek, ha megtudnám, hogy éle még. Vajon kit temetnek?
8: Mihály Alekszandrovics Berliózt, a Tömegér nevű irodalmi intézmény elnökét. Bizony furán érezhetik magukat. Halottat kísérnek, és közben folyton azon kell töprengeni ők, hogy hová lett a feje.
7: A feje? Hogy a feje?
8: Ma reggel ugyanis ezt tetszik tudni. Az írók házában, ahol a halott fel volt ravatalozva, kilopták a fejét a koporsóból.
7: Hogy lehet az?
8: Ördög tudja. És főleg értetetlen, hogy kinek kellhet az a fej, botrány.
7: Várjon csak, ez az a Berlioz, akiről az újságok azt... Akinek a fejét a villamos vágta le.
8: Az, az.
7: Akkor hát irodalmárok követik a koporsó.
8: Azok bizony írók, irodalmárok.
7: Ismeri őket?
8: Mindet ismerem, kivétel nélkül.
7: Mondja, nincsen közöttük Latonszky, a kritikus?
8: Már hogy ne volna. Ott vanni a negyedik sorban balról.
7: Az a szőke?
8: Inkább hamuszínű.
7: Olyan... papos?
8: Az. Úgy látom, maga gyűlöli ezt a Latonszkyt.
7: Erről nem érdemes beszélni.
8: Mert hogy ne volna érdemes Margarita Nikolájevna.
7: Maga ismer engem?
8: Már hogy ne ismerném.
7: De én nem ismerem magát.
8: Honnét is ismerne, pedig fontos ügyben küldtek magához.
7: Miféle ügyben?
8: Azért küldtek, hogy ma estére vendégségbe hívjam.
7: Miféle vendégségbe? Kihez?
8: Egy híres külföldi úrhoz.
9: Várjon, hová siet?
7: Aljas gazember!
9: Miért? Itt ült magába roskadva azon a padon, és könyörgött neki, hogy bocsássa el magát, hagyja szabadon lélegezni, tűnjön el az emlékezetéből. Nem így volt?
7: Honnan ismeri a gondolataimat? Ki maga? Milyen intézménytől van?
8: Én nem tartozom semmiféle intézményhez, és üljön vissza.
7: Kicsoda maga?
8: A nevem az Ello. De nem mindegy ez magának.
7: Mondja. Tud róla valamit.
8: Hát mondjuk, hogy tudok.
7: Csak annyit mondjon meg, hogy él.
8: Él, hát él.
7: Oh, hála Istennek.
8: Jaj, kérem, lehetőleg ne tessék lelkendezni és sopánkodni.
7: Igen, bocsánatot kérek, és mit akart vélem az a külföldi? Vendégségbe hív, csak úgy az utcáról van, bocsásson meg.
8: Hát, hogy mit akar, azt majd idejében megtudja.
7: Értem már, azt akarja, hogy adjam oda magam neki, igen.
8: Csalódást kell magának okoznom. Ilyesmiről szó sem lesz. Nagyon nyomós érdeke fűződik ahhoz, hogy oda menjem.
7: Talán ott... megtudhatok valamit róla? Igen, megyek.
8: Na, itt van. Akkor tessék, itt van ez a doboz. Dugja el gyorsan, mert mindenki ide néz. Jó hasznát veszi majd Margarita Nikolájevna, mert mi tagadás, jócskán megöregítette a bánat az utóbbi fél évben. Tehát ma este pontosan 9:30. Szíveskedjék mesztelen levetkőzni, és ezzel a krémmel bekenni arcát és egész testét. 10:00 felhívom, és mindent közlök, amit tudnia kell. Megértette?
7: Meg. Ez a doboz szín arany. Érzem a súlyát.
9: Bá! Oda nézel, ott!
7: Mi a? Hol? Nem látok semmit. Az az Ello! Ez meg hová lett? Csodálatos. 20 évesnek se látsz. Ez a szára krém. Mi ez? Súlytalan lettem. Lebegek.
6: Fasol, mit szól hozzá? Szép vagyok.
10: Hogy csinált ez Margarita Nikolájevna? És milyen mocsárszag van? Vagy mint a korhadó avar?
6: A krém.
10: A bőre? Ha, milyen a bőre? Sugárzik. Ha, világít.
6: Natasha, vigye ezt a sok rongyot, vigye a parfümöt, mindent. Tegye el, dugje el. Ékszert értéket ne vigyen, nehogy lopással vádolják.
10: Köszönöm. Csodálatos,
6: mindjárt 10 óra. Igen, amit éreztem ma reggel, az történik. El innen, el örökre. Hol egy ceruza? Bocsáss meg, és felejts el.
5: A sok bajtól, bánattól boszorkánnyá lettem. Indulok, éj boldogul, Margarita!
11: Itt Azazello beszél.
6: Jaj, drága Azazello!
11: Itt az idő, repüljön fel. Ha elszáll a kapu fölött, mondja azt, hogy láthatatlan vagyok. Röpdösen egy ideig a város felett, aztán szálljon le a dorogomilovói régi temetőben. Ott várom. A bár egyébként a megboldogult Berlioz lakásában lesz.
6: Bál! Egy seprő, drag Elton! Gyerünk! Boldogulj, Natasha!
10: Margarita Nikolájevna! Hol van?
6: Láthatatlan vagyok!

0: Geh rein, Öl!
1: Naja, Jammer. Hogy fényben, vörösebb a hajam, s nagyobbak az agyarai, mint a valóságban. Egyébként ő érzi, milyen kellemesen melegít a hold. Nos, hogy tetszett a repülés?
2: Gyönyörű volt. Csodálatos.
1: Jó a seprű.
2: Tökéletes.
1: Egyébként kissé megkésett, királynő. Na igen, a bosszú.
2: Összetörtem Latusz kilakását. Az ablakon át repültem be. Kinyitottam az összes vízcsapot. Kalapáccsal szétvertem a zongorát, az ablakait. Tintát öntöttem az ágyába, aztán a térdig érő vízbe bedobtam a ruháit, meg a kéziratait.
1: Hey, szerencsés csillagzat alatt született ez a Latunszki. Ha otthon lett volna, ha őt is otthon találja.
2: Megölöm.
1: Hey, kár, hogy már nem az ókorban élünk. Nos, akkor szálljunk fel újra.
3: Get it!

0: Ez Berlioz lakása.
1: Ez volt, királynőm.
0: Ő a házigazda. Ez a hóri horgas a mécsesse.
2: Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nevem Korovjov. Csodálkozik, hogy nem ég a villany. Csak a legutolsó pillanatban gyújtjuk meg.
0: Csak azt nem értem, hogy fél el egy ilyen széles lépcsősor, meg egy ilyen óriási terem, vagy oszlopcsarnok, egy közönséges lakásban.
2: Mi sem egyszerű, hölgyem. Aki jártas az ötödik dimenzióban, annak nem kerül fáradtságba bármely helyiséget a kívánt méretekre tágítani, többet mondok, ördöngős méretekre. No, de térjünk a tárgyra. Kegyed okosasszony valószínűleg kitalálta közben, hogy ki a házigazdánk.
0: Tudom.
2: Nagyon helyes. Eskütelenségei vagyunk mindenféle titkolózásnak, ködösítésnek. Volandúr, vagyis messzire minden évben bátor. Mivel azonban messzire aglegény, minden évben gondoskodnunk kell háziasszonyról. A háziasszonyságnak két feltétele van, ugyebár? Az egyik, hogy a hölgy Margarita névre hallgasson, a másik, okvetlenül a bál színhelyén kellett születnie. Nos, itt, Moszkvában, ahol jelenleg éppen tartózkodunk, 121 Margaritát találtunk, és tessék elképzelni, egyetlen egy sem megfelelő végül a szerencsés véletlen. Na de ne vágjak elébe. Nem utasítja el a háziasszonyi tisztet?
0: Nem utasítom.
2: Rendben, kövessen kérem. Egy pillanat. Nem fog félni semmitől.
0: Nem félek.
2: Messzire bal szeme üres és fekete, mint egy feneketlen kút. A jobb mélyén pedig aranyszikra villódzik, melyel mindenkinek a veséjébe lát. Parancsol! Itt, ebbe a kis szobába.
3: Üdvözlöm, királynő. És kérem, bocsássa meg házias öltözékemet. Megfájdult a lábam. De hát, nincs pardon. A bál mindjárt kezdődik. Jó.
0: Talán reuma?
3: Igen, a kíséretem is ezt állítja. Nekem azonban határozott meggyőződésem, hogy a fájdalmat egy elbűvölő boszorkány hagyta emlékül, akivel 1571-ben ismerkedtem meg a Brocken-hegységben, az ördögsziklán. De semmiség, nem. Általában 300-400 év alatt elmúlik. Apropó, mondja, magának nincsen valami fájdalma? Testi? Vagy lelki?
0: Nem messzire. Most, hogy itt lehetek az ön társaságában, éppenséggel kitűnően érzem magam.
3: Jöjjön hát. Előre is köszönöm a fáradozását. Ne izguljon és ne féljen. Most majd megfürdik és felöltözik. No, menjünk. Itt az idő.
4: Oda, a zuhany alá, királynő.
0: Mi ez? Hiszen ez sós.
4: És piros.
0: Vér.
4: Most a másik zuhany alá.
0: Rózsaolaj. Máskor mindig megfájdult tőle a fejem. És most kábít. Elkábít.
4: Ez itt behemolt a kandúr.
0: Ó, a két lábam. Hallottam róla.
5: Egy pár rózsaszirom egy cipő, egy darab diadém a hajába gyémánt, egy darab medállion fekete úszkárral a nyakába aranyláncol.
0: És a báli ruha.
5: Kézem van?
0: És a báli ruha. Karmester.
2: Johann Strauss, mondja neki, köszöntöm, keringő király.
0: Köszöntöm, keringő király.
2: És most jöjjön, fogadjuk a vendégeket az első zsákkúra feleségével. Figyelmére ajánlom, királynő. Rendkívül érdekes egyéniség, pénzhamisító, hazaáruló, de igen tehetséges alkimista. Attól vált híressé, hogy megmérgezte a király szeretőjét. Itt megállunk. Általában kivétel nélkül gyilkosok. Látja, az ott Caligula. Mögötte Messalina. Gyilkosok, de nagyon kedvesnek kellene. Hozzájuk. Jacques úr és a felesége ott, a kandallóban.
6: Királynő.
2: Most egy kellemetlen nő személyen örökké a zsebkendőjéről panaszkodik.
0: Miféle zsebkendő?
2: Már elégett a kájában. A folyóba dobta. De nem ér semmi. Mire fölébred, az éjjeli szekrényén a zsebkendő.
0: Miféle zsebkendő?
2: Egy kis kék szegély. Tudnélik, a kávéház gazdája, ahol pincérlány volt, behívta a kamrába. A lány 9 hónappal később a fiúcskát, akit megszült, kivitte az erdőbe, a szájába zsebkendőt gyömöszölt, aztán elásta a kisfiút. A bíróságon azzal védekezett, hogy nem volt mivel etetnie.
0: És hol a kávéház gazdája?
5: Már engedje meg, királynő. De mi köze ehhez a gazdának? Elvégre nem ő folytotta meg a gyereket az erdőben.
0: De vissza! Hogy mersz beleszólni?
5: Jaj, a tület!
0: Nagyon örülök, királynőm, hogy eljöhettem a bálba. Én is örülök, hogy látom, kedves...
5: Frida,
0: nevem, ó királynő. Ma este igya le magát a sárga földig, Frida, és ne gondoljon másra. Királynőm!

0: fáradt vagyok, s fáj a jobb térdem. Mindenki azt csókolta meg. Eltagadt.
1: Befejeztük. Az utolsók a brokkoli kézengúzok voltak, több gyilkos már nem jön. Most végigjárjuk a termeket, hogy a tisztelt vendégek érezzék gondoskodásunkat. Jöjjön!
2: Királynő!
3: Királynő!
4: Királynő!
5: Királynő!
3: Királynő!
5: Királynő!
3: Királynő!
1: Látja, a medencében pezsgő, abban fürdenek. A más konyak.
0: Fáradt vagyok.
1: Aja, a bárban jeges medvék mulatnak, meg tigris.
0: Fáradt vagyok.
1: Az utolsó jelenésünk. Aztán vége.
2: Szabadok vagyunk. Mi van a tárcán, az az elő?
6: Egy emberfej, királynő.
1: Messzire.
0: Felnyílik a szeme, hiszen ez él, lát.
2: Ki ez a fej?
7: Mihály Alekszandrovics Berlioz. Ön mindig lelkes terjesztője volt annak az elméletnek, hogy a fő levágásával az élet megszűnik, és az ember a nem létbe távozik. Itt vendégeim előtt, noha a jelenlétük éppen nem igazolja az ön elméletét, örömmel közölhetem elmélete szellemes és helytálló. Egyébként egyik elmélet sem különb a másiknál, és nem is rosszabb. Van olyan felfogás is, miszerint mindenkinek az ő hite szerint adatik. Hadd legyen így! Ön a nem létbe távozik, én pedig örömmel iszom a létre, az életre, abból a serlegből, amely az ön koponyája változik. Egészségükre, hölgyeim és uraim!
2: Mit iszik?
8: Természetesen vért.
0: Nézze, átalakul. A foltozott hálóink helyett fekete köntes.
8: A kardja pedig eredeti damaszkuszi.
0: A koponya pedig...
7: Te is vigyel belőle.

0: Hölgyeim és uraim, vissza az enyészetbe!
1: A kísérlet tagjai és önt bálkirálynőm szobájában várja messzire.
2: Szabadok vagyunk.

0: Az első villamos.
1: Hála Istennek.
2: Na. Asztalhoz, barátaim. Nos, hogy van? Nagyon elfáradt?
1: Oh, nem, messzire.
2: Margó királynő, ide mellém. A telihold éjszakáját a végén szűk körben ünneplem barátaim és szolgáim társaságában.
1: Azt hiszem, ideje lenne hazamenni. Késő van.
2: Hová siet? Hová siet?
1: Köszönöm a meghívást, messzi.
2: Üljön csak vissza. Jutalmat nem vár? Nem akar valamit mondani, búcsúzó?
3: Nem akar valamit mondani?
1: Nem, semmit. Legfőjebb az, hogy nagyon jól mulattam a bálon, és ha még tartana, készségesen oda tartanám a térdem, hogy ezrével csókolják meg a gyilkosok a kasztófa virágot.
2: Helyes, nagyszerű. Így kell viselkedni.
3: Így kell viselkedni.
2: Nem kér semmit. Ne is kérjen. Kivált olyanoktól, akik erősebbek magának. Akkor majd maguk ajánlják fel, önként megadnak mindent. Üljön le, büszke asszony. Nos, Margó, mit kíván cserébe azért, hogy ma háziasszony volt nálam? Milyen kártérítést kíván azért, hogy mesztelenül csinálta végig ezt a bánt? Mennyire értékeli a térdét? Milyen kárt szenvedett vendégeimtől, akiket akasztófa virágoknak titulált? Beszéljen nyíltan, most már megteheti. Én szólítottam fel. Na, bátrabban. Bátrabban. Nos?
1: Tehát kérhetek valamit.
2: Követelhet, asszonyom. Egyetlen követelését teljesítem.
1: Azt akarom, hogy Fridának ne tegyék többé az ágya mellé a zsebkendőt, amelyikkel a gyermekét megfojtotta.
2: Maga. Kivételesen jó szívű, nemes lelki teremtés. Így van?
1: Nem. Az én szívem megkeményedett.
2: Intézz el.
3: Hívja Fridát.
4: Frida! Királynő!
1: Bűnöd meg van bocsájtva. Többé nem teszik melléd a zsebkendőt. Hová lett?
2: Elintézte. Itt többé semmi szükség rá.
1: Köszönöm. Akkor minden jó.
2: Tudod mit, Behemót? Ezen az éjszakán nem élünk vissza egy gyakorlati dolgokban járatlan ember balfogásával.
3: Várjon!
2: Ez a kérésre nem számít, hiszen én semmit sem csináltam. Mit kíván saját magának?
5: Gyémántos Donna. Legyen okosabb, hiszen a szerencse könnyen kisiklik a markából.
4: Azt kívánom, azonnal, ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet, a mestert!
2: Legyen.

0: A hold. A teli hold. Te!
1: Ne sírj, Margó, ne kínosz. Nagyon beteg vagyok. Félj.
0: Nem, ne félj. Veled vagyok.
1: Na, ezt az embert jól elintézték. Adjatok inni neki valamit.
0: Így áll. Ne félj, hidd el, segítenek rajtad.
1: Köszönöm.
2: Látja, már magához tér.
1: Ígyni, ez már egészen más. Most már tárgyalhatunk. Ki maga?
3: Most már senki.
1: Honnan jön?
3: A zárt osztályról. Elmebeteg vagyok.
0: Szörnyű szavak. Micsoda szörnyű szavak. Messzire. Ez az ember mester, az írás mestere. Gyógyítsa meg, megérdemli.
1: Tudja, kivel beszél?
3: Tudom. A szomszédom az elmeklinikán hontalan Iván, az a fiatal gyerek. Ő is beszélt magáról.
1: Jó, igen. Azzal a fiatal emberrel volt szerencsém találkozni a Pátriárka tónál. Engem is majd megbolondított, annyira bizonygatta, hogy nem létezem. De remélem, ön elhiszi, hogy én csak ugyan vagyok.
3: Kénytelen vagyok elhinni. De mi tagadás? Jobban szeretném, ha hallucinációs jelenségnek minősíthetném. Bocsásson.
1: Hát minősítsen annak, ha úgy jobban tetszik.
0: Nem. Valóban ő áll előtted.
1: Mondja, miért nevezi magát Margarita mesternek?
3: Megbocsátható gyermetegség. Túlzottan sokra tartja a regényt, amit írtam.
1: Miről szól a regénye?
3: Poncius Pilátusról.
1: Miről? Kiről?
2: Miről?
1: Hát ez fantasztikus. Mutassa.
3: Sajnos nem tudom megmutatni. Elégettem a kéziratot.
1: Már engedjen meg, ezt nem hiszem el. Ilyesmi nem létezik. Kézirat soha nem ég el. Gyerünk, Behemót. Hadd csak ide azt a regényt. Na, rajta ülsz.
4: Parancsoljon.
0: Itt a kézirat. Megvan a kézirat.
3: Szoka sincs nyugtom, ha süt a hold. Miért zaklatnak? Istenek! Miért zaklatnak? Nem, hagyd el engem, értsd meg, el kell hagynod, különben velem pusztulsz el. Nem írtam!
0: Nem hagylak el!
1: Nos, Margarita, rendelkezzék, mit óhajt?
0: Nagyon kérem, vigyenek vissza az alaksori lakásba, az Árbát mellék utcájába. Gyulladjon ki a lámpa. És legyen minden úgy, mint az előtt.
3: Ne vegye figyelembe ennek a szerencsétlen nőnek a szavát messzire. Abban a pincélakásban réges-régen más lakik, és az életben általában sose fordul elő, hogy minden úgy legyen, mint az előtt.
0: Messzire!
3: Szegény.
1: Sose fordul elő, azt mondja? Ez igaz. De mi mégis megpróbáljuk. Jó? Korovjov!
5: Mogarics!
6: Igenis, kérem. Alojz én, Mogarics.
5: Maga jelentette föl ezt az embert, miután regényéről elolvasta Latunszki cikkét?
6: Kérem, én...
5: Azt írta róla, hogy illegális irodalmat őriz a lakásán.
6: Kérem, én... Soha többé!
7: Na megállj! Tanuld meg, mire képes a boszorkán!
6: Összekarmolja!
8: Segítség! Összekarmol! Mit csinálsz, Margó? Mint egy dühös macska! Na. Nem hozz szégyen!
4: Tiltakozom! Ez nem szégyen!
5: Na, jó, elég. Tudnélik, kiszemelte a lakását, ugye? Bár aztán be is költözött.
6: Fürdőszobát is építettem. Maga a meszel és a fürdők.
5: Nagyon helyes, hogy fürdőszobát épített, úgyis fürdőket rendeltek, a mesternek jól van. Takarodjon!
6: Igen is, kérem!
3: Maguk még azon is túltesznek, amit Iván mesél. Bocsánat, te voltál... Az, hogy akarom mondani, ön volt az... Ön az a kandúr, aki felszállt a villamosra, ugye?
4: Én. Jól esik, hogy ilyen udvariasan beszél velem. A kandúrokat általában tegezni szokták, bár egyik sem hívott Brudert soha senki emberfiával.
3: Szerintem nem is egész kandúr. Biztosan keresnek már a klinikán.
5: Ugyan, dehogy keresik. Ez a korlapja?
3: Igen.
5: Tűzbe vele! Látja, ez bizony megsemmisült. Ez a lakónyilvántartókönyv a régi lakásból, ugyebár?
3: Az, igen.
5: Ki van ide bevezetve? Alojzi Mogarics. Volt? Nincs. És vegye tudomásul nem is volt. És ha a szállásadója csodálkozni merészel, mondja, hogy csak álmodta azt a Mogaricsot. Mogarics. Ki az a Mogarics? Nincs dokumentum. Tehát ember sincs. A könyv ugyanis már ott fekszik a szállásadó polgártárs asztalán.
3: Ha nincs dokumentum, akkor ember sincs. Hát ezért nem létezem én sem, mert nincs dokumentumom.
5: Bocsánatot kérek, ez halucináció. Tessék a személyigazolványa, és a magáé is, Margarita Nikolajevna. Önök igenis léteznek. Mindent elvégeztünk messzire.
1: Tehát vissza az Árbáti Pince lakásba? És a regénye? A Pilátus.
3: Meggyűlöltem. Túl sokat szenvedtem miatta.
0: Ne beszélj, kérlek! Miért kínozol? Hisz tudod, hogy az egész életemet a regényedre tettem föl.
1: És az ihlet, az álmodozás nem fog többé írni.
3: Nincs már ihletem, és nem álmodozom többé. Én csak annyit mondok, hogy a regénye még sok meglepetést okoz. Ez nagyon szomorú.
1: Nem, cseppet sem szomorú. Nos, Margarita Nikolajevna, minden el van intézve. Nem haragszik rám?
0: Hogy mondhat ilyet messzire?
1: Akkor fogadja ezt el tőlem, emlékül.
0: Aranypatkó, brilliánsokkal. Nem, nem semmi szín alatt.
1: Vitatkozni akar velem? Fogja. Most pedig sok boldogságot kívánok maguknak.
0: Minden jót. A viszontlátás.
1: Viszontlátás. Viszontlátás.

0: hanem amit se, hogy se értek az egészből. Vajon nem hallatszott ki a muzsika, hogy általában a báli zenebor?
1: Ó, de! Hogy úgy kell rendezni, hogy ne hallatszék. Akkurátusan kell szervezni.
0: Ki az az ember ott a lépcsőfordulóban?
1: No, az nem lát, legfeljebb hall minket, ezért nyugtalan kicsit.
0: Nem a lakást figyeli.
1: Szó, ami szó, holmi szórakozott magántudósnak néztem, vagy holdfényben a lépcsőn epekedő szerelmesnek, de teljesen igaza van Margarita Nikolajevna, hát persze, hogy a lakást figyeli, és az a másik is lenne a kapuajban, és a harmadik is ott a kapuban.
0: Na, és ha bemennek a lakásba, és letartóztatják?
1: Föltétlenül bemennek, föltétlenül. Érzi a szívem, hogy ez lesz a vége. Nem most persze, hanem majd, ha elérkezett az ideje, de akkor már nem lesz érdekes.
2: Egy varjú vezeti a kocsit.
1: Nagyon jó sofőr. Pontosan hazáig viszi magukat. Kényelmesen ülnek. Indulás!

0: a kisház alaksori lakásában minden pontosan ugyanolyan volt, mint az elmúlt esztendő ama tragikus őszi éjszakája előtt. Az ernyős lámpa alatt ott ült Margarita, és halkan sírdogált boldogságában, meg az átélt izgalmaktól. A másik szobában a díványon a mester feküdt, kórházi köntösével betakarva, és méhen aludt. Margarita gyengéden simogatta a kéziratot.
1: Milyen füllett a levegő. Estére zivatar lesz. Az egész csak varázslat. A kézirat mindjárt eltűnik, és én otthon a hálószobámban felébredek, és akkor nincs más hátra, mint hogy a vízbe folytsam magam. Nem. Mindennek így kellett történnie. A mindenható Voland csak ugyan mindenható. Mindenható. Mindenható.
0: És egy perccel később már Margarita is aludt. És aznap reggel semmiféle álmot nem látott. Ugyanabban az időben azonban, vagyis szombaton hajnalban, nem aludt egy moszkvai közhivatal egész emelete. Lázas nyomozás folyt Voland ügyében. Egy nyomozó Iván Nikolajevics Hontalant kereste fel az elmeklinikán.
2: És mondja Iván Nikolajevics, messze volt a forgókereszttől, amikor Berlioz a villamos elé esett?
0: A költőt azonban sajna már nem érdekelte a konzultáns elfogása és a megboldogult Berlioz fejének eltűnése. Igen, messze voltam.
2: És a Pepita ruhás a forgókeresztnél állt?
0: Nem, egy közeli padon ült.
2: Pontosan emlékszik rá, hogy nem lépett oda a forgókereszthez, mielőtt Berlioz elesett?
0: Pontosan emlékszem. Nem ment oda. Elterpeszkedve ült a padon.
2: A másik pedig maga mellett ült. Értem. Tehát hipnotizálták Berliozt.
0: Igen. Már tudták, hogy kit kell elfogni, és azt is tudták, hogy hol. Csak az volt a döggenő, hogy ez egyelőre semmiféle módszerrel nem sikerült. Többször jártak a Szaduvája 302 B számú házban, Berlioz volt lakásán. Még a kéményeket is átvizsgálták, de a lakásban soha senkit nem találtak. Pedig kétségtelen volt, hogy a lakásban valaki lakik. Annak ellenére, hogy az illetékesek határozottan kijelentették, hogy semmiféle Voland nevű mágus és bűvész nincs nyilvántartva Moszkvában, tehát nem is érkezhetett oda.
3: Aha, fölvették.
4: Mi a fenét akartok? Mit akartok? Hát, békén!
3: Ha pedig kimegyünk, megint senki nincs ott. A hátsó lépcsőt is őrizni kell. Persze, már azt is őrzik.
2: A háztetőre, a kéményekhez

0: beszend a nagy lelkű hégemonnak, hogy kínjaidnak vége!
1: Ja, hégemon.
2: Bulgakov, a Mester és Margarita. Befejező rész.

0: A rekkenő nyári délutánon, miután a szadovájáról azt jelentették, hogy a volt Berlioz lakásban az élet jelei mutatkoznak, polgári ruhás férfiak csapata szállt ki három gépkocsiból a szadovája 302B számú ház közelében. Úgy látszott, hogy behatolásuk a negyedik emeleti lakásba ezúttal eredménnyel jár. A nyomozókat egy hatalmas fekete kandúr fogadta, amely mancsai közt benzinfőzőt tartott, és rövid szópárbaj után tűzpárbajba bocsátkozott velük. Bár szinte mindegyik lövést talált, különös módon senki nem sérült meg. Aztán a kandúr, vagyis Behemót, meghallotta Korovjov hangját a szomszéd szobában.
1: Messzire! Szombat van! A nap leáldozóban! Ideje indulunk!
0: És tüzelőállásából a csillár tetejéről leszólt ellenfeleinek.
2: Sajnálom, uraim, de abba kell hagynunk. Mennem kell?
0: Revolverét elhajította, és benzint locsantott szét a szobában, amely magától meggyulladt, és mennyezetig érő lángot vetett. Amikor a szadováját fölverte a mindenfelől közeledő hosszú, piros autók vérfagyasztó harangszava, az udvarra kicsődült lakók láthatták, amint a negyedik emelet egyik ablakán hatalmas füstcsóvában négy sötét sziluett repül ki. Moszkva egyik legmagasabb épületének tetőteraszán két sziluett állt napszálltakor. Volant és Azazello. Maguk alatt látták az egész várost.
3: Már hűvösödik. Közeledik az ivatar messzire.
4: Érdekes város, ugye?
3: Engem azért Róma jobban inspirál.
4: Ízlés dolga. Hová lett a két jó madár, Korovjov és Behemót? Nélkülük mégsem indulhatunk.
3: Ahogy ismerem őket, valamit így még biztosan kieszeltek búcsúzóul.
0: Korovjov és Behemót a bulváron állt, az írók háza előtt, s gyönyörködve bámulta a kovácsolt vaskerítésen túl emelkedő oszlopos krémszínű palotát.
5: Tudod, Behemót, nagyon sok szépet és jót hallottam erről a házról. Nézd meg jól, drága barátom! Jó leső gondolat, hogy e födél alatt garmadával tenyészik a tehetség.
2: Ó, mint az ananász a melegházban.
5: Szóról szóra úgy! Édes borzongás fogja el a lelkem, ha arra gondolok, hogy ebben a házban most talán éppen egy eljövendő Don Quixote, Faust, vagy éppen egy holt lelkek szerzője érlelődik.
2: Mit csinálnak azok ott a verandán?
5: Ebédelnek. És ehhez hozzátehetem, édes barátom, hogy ez igen jó, és nem is drága.

0: étterem. Jó magam pedig, mint minden turista, a továbbutazás előtt szívesen harapnék valamit, és meginnék egy korsó, jégbe üntött sört.
1: Én is. Gyerünk be.
0: Macskát nem engedd meg be.
1: Ha nem, nem.
2: Így megfelel?
0: Kövér, rongyos, sapkás fickó, a képe, mint egy kandúré, kezében benzinfőző. Majd meglátjuk.
3: Kérem az igazolványokat.
0: Ezer bocsánat, kisasszonykám, miféle igazolvány?
3: Maguk írók?
0: Föltétlenül.
3: És hol az igazolványuk?
0: Elragadóan bájos hölgyem.
3: Nem vagyok elragadóan bájos.
0: Ej, de kár. Hát, ha nem úgy elragadóan bájos lenni, akkor ne legyen az. Nos, ha meg akarunk győződni arról, hogy Dosztojevszki író, akkor az igazolványát kell kérnünk. Nem. Lapozzuk föl bármelyik regényét, és igazolvány nélkül is azonnal meglátjuk, hogy íróval van dolgunk. Egyébként azt hiszem nem is volt semmiféle igazolványa. De mit gondolsz?
2: Akár így befogadok, hogy nem volt.
3: De maga nem Dosztojevszki.
0: Ki tudja? Ki tudja?
3: Dosztojevszki meghalt.
0: Tiltakozom! Dosztojevszki halhatatlan!
3: Az igazolványokat kérem, polgártárs! Már
0: engedje meg, de ez igazán nevetséges. Elvégre nem az igazolvány teszi az írót, hanem az, amit ír. Honnan tudhatja kegyet, hogy milyen gondolatok rajzanak az én fejemben, vagy ebben a kobakban ittni, vagy ebben.
4: Szabad lesz, polgártársam? Szabad lesz?
3: Adjanak utat a vendégnek!
0: Jaj, tessék, csak tessék!
4: Köszönöm.
0: Nem nekünk szegény vándoroknak, hanem ennek a szerencsés flótásnak jut a korsó jégbe hűtött sör. Helyzetünk síralmas, szinte reménytelen. Nem is tudom, mihez fogjunk.
5: Engedje be a polgártársakat, Szofia Pavlovna!
3: De Archibald, Archibald!
5: Erre parancsoljanak, polgártársak! Tessék! Gyerünk! Nem hallott még róla, hogy ki okozta szegény Berlioz polgártárs halálát a villamos alatt? Egy pepita ruhás alak, meg egy kandúr képű, illetve egy kandúr.
3: Igaz, igaz.
5: Na hát?
3: De én mindjárt tudtam, hogy ezek nem írók. Mi az ott, Ben? Jaj, csak el ne találjanak. Értem. Megvagytok! Megvagytok!
6: Mit jelent az a nagy füst ott lenn a bulváron?
7: Ég az írók háza, messzire.
6: Feltehetően ez a két jó madár.
7: Pontosabban Behemoth benzinfőzője. Hát ez meg ki? Lévi Máté.
6: Eha, téged aztán igazán nem vártalak. Mi áradban vagy, hivatlan vendég?
8: Hozzád jöttem, gonoszság szelleme, árnyak fejedelme.
6: Ha hozzám jöttél, miért nem kívánsz jó napot?
8: Én azt szeretném, ha mindörökre leáldozna a napod.
6: Légy szíves egy pillanatra eltűnődni, hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék. Csak nem akarsz eltávolítani róla minden fát, minden élő lényt, hogy elgyönyörködhess a kopár fényben.
8: Nem óhajtok vitatkozni veled, vén szofista.
6: Nem is tudnál vitatkozni, mert ostoba vagy. Na, miért jöttél? Mondd el röviden, ne untass.
8: Ők küldött.
6: És mit üzen általad te rabszolga?
8: Nem vagyok rabszolga, tanítványa vagyok.
6: De? Nos?
8: Elolvasta a mester regényét, és arra kér, hogy vedd magadhoz őt, és jutalmazd meg örök nyugodalommal.
6: Miért neveszitek ti magatokhoz a fénybe?
8: Mert nem érdemli meg a fényt. Nyugodalmat érdemel.
6: Mondd meg, hogy rendben van. Most pedig hagyd magunkra.
8: Uram kéri, hogy az asszonyt, aki szereti a mestert és aki szenvedett érte,
6: Margarita,
8: hogy őt is vegyétek magatokhoz.
6: Nélküled nem is jutott volna eszünkbe. Na, hord el magad! Adazello! Menj hozzájuk, intézzel mindent.
7: meg lesz messzire.
6: Mielőtt az ivatar kitör, siess! Hát ti mitől vagytok ilyen kormosak?
0: Megjelentünk messzire, és várjuk a parancsait. Várjuk parancsait.
6: Zivatar közeledik. Nem sokára indulunk.
9: Amikor tegnap este elaludtál, a Jeruzsálem fölé érkező fekete felhőről olvastam. És most, itt is, ugyanúgy eltűnnek a házak, és talán a hidak is. Érzed, hogy hűvösödik a levegő?
6: Az ördögbe is, ha az ember meggondolja. Mondd, Margarita, te okos nő vagy. Nem zártok a bolondok házába. Mondd, te komolyan hiszed, hogy mi tegnap a sátánnál jártunk vendégségben?
9: A leges legkomolyabb.
6: Persze, persze. Most már ketten vagyunk bolondok egy helyett. Nem, nem. Ördög tudja, hogy mi volt ez az egész. Ördög, ördöngőség.
9: Az ördög tudja, hogy mi volt ez, és hidd el, az ördög mindent jóra fordít. Hála néked, sátán!
6: Engem elraboltak a kórházból. Ez rendben. Visszahoztak ide. Tegyük fel, hogy nem fognak el. De mondd meg nekem az Isten szerelmére, hogyan és miből fogunk élni. Hidd el, csak érted aggódom.
9: Kedvesem, egyetlenem, semmin se törd a fejed. Ezt már én gondolkozom helyetted. És ígérem neked, hogy minden jó lesz. Káprázatosan.
6: Légy eszednél, miért kötnéd össze az életedet egy roncs beteg koldussal?
9: Mennyit szenvedtél, szegényként. Őszálak a hajadban, a szájad mellett ránc, és a szemed milyen üres. Tönkretettek, megnyomorítottam.
6: El. Akárhogy is esett, akármi jön, ezután ketten együtt fogjuk elviselni.
9: Esküszöm az életedre, esküszöm a Pilátusod. Minden jóra fordul.
10: Béke veletek!
9: Azazello! Jaj, de jó! Jaj, de nagyszerű! Látod, nem hagynak el minket! Nyitom, drága Azazello! Nyitom!
6: Azért legalább összefoghatnád magadon azt a ledernyeget.
9: Hol vagyok én már ettől?
10: Üdvözlöm a mestert!
9: Jaj, de
10: üdvözlöm!
9: Még sose örültem így semminek! De bocsásson meg, Azazello, hogy mesztelen vagyok.
10: Sose feszélyezze magát.
9: Mit iszik? Ugye konyakot?
10: Nagyon hálás leszek.
6: Margaritának igaza lehet. Az ördög küldötte őt. Nem is olyan régen, még tegnap előtt este azt bizonygatta Ivánnak a könyégán, hogy a pátriárka tónál igenis a sátánnal találkozott. Aztán valahogy megriadtam ettől, és hipnotizőkről, hallucinációkról kezdtem fecsegni. Mi köze ennek a hipnózishoz?
10: Az ördögbe is. Igazán kedélyes ez a kis pinceodú. Csak az a kérdés, hogy mihez kezdjen benne az ember.
6: Aztán én is ezen töröm a fejem.
10: Majd elfelejtettem. Messzire üdvözletét küldi, és azt üzeni, hogy meghívnál magukat egy kis sétára. Feltéve, ha van hozzá kedvük.
9: Mondd, hogy igen.
6: Örömest elmegyünk.
10: Jaj. És még valamit. Messzire ajándékot küld önnek. Egy üveg bort.
6: Nekem?
10: Ugyanaz a falernomi, amelyet Judea helyi tartójai volt. Nézzék. Milyen csodálatos a színe. Mindent vérszínűre fest. A zivatar felhőket ott kin?
9: Voland egészségére.
6: Ja, ez méreg!
9: Mester!
6: Ja, Margarita!
10: Jó. És most nézzük, mi történik otthon a kis gótikus palotában.
9: Natasa! Segítség! Jöjjön valaki! Azt mondjam, Mi történt? Úristen! Meghalt! Meghalt!
10: Minden rendben. Gyerünk a pinceóba.

0: igyál. Csak néhány cseppet. Ugyanaz a vor. Falernum.
1: Azazello, miért tette ezt velem? És a mester?
2: Mit tett vele? Gyilkos!
0: Jaj! Miért olyan ideges? Mindjárt feltámad. Na, jöjjön. Itassuk meg őt is.
2: Mester! Mester! Így áll.
3: Margarita. Margarita.

0: Mitörtént? Itt az idő. Dörög az ég, hallja? A lovak kinn a földet kapálják, a ház belére meg.
1: Ért.
2: A regény kézilatákhoz bárhová repül.
1: Nem kell, minden szavát tud.
2: És egyetlen szavát sem felejted el?
1: Ne félj, én most már soha többé nem felejtek el semmit.
0: Akkor hát, tűz! Minden a tűzzel kezdődött, és minden azzal végződik.
2: Tűz!
1: Ég el, pusztulj régi élet!
2: Égj el, szenvedés!
0: Vár Voland!
2: Voland! Ilyen Voland!
1: Szeretnék elcsúszni.
0: Margarita, kísérd el! Itt, ezen a tisztáson várok. Búcsúzzatok el, de siessetek vissza!

0: Dios.
1: Ninci. Maga. Én meg csak várom.
0: Egyre várom. Hát eljött, kedves szomszéd.
1: Ugye a 118-asban van.
2: Már nem. Azért jöttem, hogy elbúcsúzzam. Az utóbbi időben maga volt az egyetlen ember, akivel szót értett.
0: Én állom a szavamat. Többé nem írok verset. Tudja, sok mindent megértettem, mi alatt itt feküdtem. Másról akarok írni.
2: Ez igazán nagyszerű. Írja meg a folytatást.
0: Miért? Maga nem akarja megírni? Ja, persze. Mit is kérdezek?
2: Én többé már nem írok
3: semmit.
0: Dörög az ég.
2: Engem hívnak.
0: Várjon! Még egy szót! Megtalálta azt az asszonyt? Nem pártolt el magától?
2: Itt van.
0: Milyen szép!
4: Szegényként.
0: Látja, minden jó lett.
4: Ahogy lennie kellett. Most megcsókolom magát, és úgy lesz magánál is, ahogy lennie kell.
2: Isten veled. Tanít már.
0: Nővér! Nővér!
5: A hivatartó?
6: Nincs semmi baj. Hívom az orvost, segítünk.
0: Nem kell, köszönöm. Csak azt mondja meg, hogy mi történt odaállt a szomszédban. A 118-asban.
6: Odaállt? Semmi se történt.
0: Nővér, mondja csak meg az igazat. Én úgy is érzem. Nos, mi történt?
6: Meghalt a szobaszomszédja.
0: Tudtam. És azt is tudom, hogy még valaki meghalt most odakinn a városban. Egy asszony.

0: Istenek, isteneim! Milyen gyászos az estébe borult föl, milyen sejtelmes a köd a láb felett. Aki bolyongott ebben a ködben, aki sokat szenvedett halála előtt, aki erejét meghaladó terhet cipelve röpült földünk fölött, tudja mindezt, és könnyű szívvel adja magát a halál kezére. A hattáltos paripa száguldása meglassult, és lovasaik előtt a hegyek peremén felbukkant a vérvörös teli hold. Hatalmas terméskövek csillantak odalent, köztük mély hasadékok feketén lettek, ahová nem hatolt be a holdsugár. Egy sivár, lapos, köves fennsíkot a hold zöldes fénnyel árasztott el. Ide ereszkedett le Vóland, és nyomában a többiek.
1: Nézd! Ott, a sivatag közepén. Egy karosszékben ülő férfi. Fehér palástban.
0: Nem hall minket. Talán a kezét dörzsöd.
1: Magában beszél.
2: Szeretnék végigmenni a holdsugár ösvényen.
3: Mester! Regényét elolvasták, csak egyetlen kifogást találtak. Azt, hogy befejezetlen. Ezért akartam megmutatni a hőseit.
1: Mit beszél ott az az ember?
3: Hallgassák meg!
2: Hánocrival, gyűlölöm halhatatlanságomat. Gyűlölöm érdemtelen hírnevemet. Cserélni szeretnék Lévi Mátéval, a toprongyos csavargóval. Szeretnék végigmenni a holdsugár ösvényen. Hánocrival!
1: Bocsáss!

0: hegyekben nem szabad kiabálni.
1: Bocsássa előtt!
0: Ne könyörögjön érte, Margarita. Már úgyis közben járt érte az, akivel együtt akar fellépni a holtsugár ösvényre. Na, most már egyetlen mondattal befejezheti.
2: Szadag vagy!
3: A hegyek mennydörgésé fokozták a mester hangját, és ez a mennydörgés leomlasztotta őket. Csak a kis fennsík maradt rajta a márvány karosszín, és a vörösbélésű fehér palástot viselő ember felállt a karosszékből.
2: Te is szabad vagy! Te is!
3: És futva megindult a holtsugár ösvénye. A fekete vólánt pedig búcsút intett a mesternek és Margaritának, és kíséretétől követve eltűnt az égben.
1: Hallod, mit mondott? Te is szabad vagy.
3: Elbocsátott, ahogy én is elbocsátottam őt. Júdél 5. helytartóját, Poncius Pilátus lovagot.
4: Engem pedig soha többé nem kergetsz el. Én fogom őrizni álmodat.
0: Epilógus. Elmondja Iván Nikolájevics Ponilyov professzor, a Történeti és Filozófiai Intézet tudományos munkatársa.
5: Jó néhány esztendő telt el azóta. Amikor elbocsátottak a pszichiátriai klinikáról, emlékszem, még javában gyűrűztek Moszkvában a Voland ügy hullámai. A nyomozó hatóságok neves pszichiáterektől kértek tudományos szakvéleményt. Íme az egyik.
6: Egyszerű szuggesztióról van szó. Sebezhetetlen kandúr ugyan, kérem. A csillára nem lógott semmiféle kandúr. A polgártársak a hallucinációra, a semmire céloztak. És természetesen senki nem lőtt vissza önökre. Korovjov pedig, aki önökbe szuggerált, hogy a csilláron egy kantúr csimpaszkodik, ez alatt a hátunk mögött szórakozott. Visszaélve rendkívüli hipnotizőri képességeivel.
7: És ki gyújtotta fel a lakást?
6: Természetesen ő, Korovjov, miután lelocsolt a benzinnel. De az is lehet, hogy maga Voland.
5: Ennek ellenére a fekete kandúrokra akkoriban országszerte rossz napok jártak. Mint például Armavírban.
8: Rendőrpolgártárs! Megvan! Megvan, behoztam!
9: De mit hozott be? Egy üveg vodkát? Egy macskát?
8: Macska! Ő a hipnotizőr! Csak most némának teteti magát. Illetve macskának, pedig ha egy jót belerúgok, teszem én! Látják? Akkor a hátsó lábán kezd járni. Úgy sem szöksz meg, összekötöztem a mellső lábaidat, hipnotizőr uram. Nos, tehát itt van.
10: A cicám! Hol a cicám? Jaj, cicuskám, hát itt vagy. Képzeljék, csak nem ellopták. Na gyere szépen. De miért kötöztek meg?
9: Mert állítólag hipnotizőr.
10: Hogy micsoda?
8: Ki kell írtani?
10: Jaj, mikogy kiírtani? De rendőrpolgártársak, én kezeskedem érte.
9: Az állat mikor járt utoljára Moszkvában?
10: Moszkvában? Ez? Soha. Itt született Armavírban. Itt nőtt fel. Itt tanult egerészni.
5: A kandúrt kioldozták és visszaszolgáltatták a néninek. Szegény kandúr. A maga bőrén kellett tapasztalnia, mit jelent az alaptalan rágalmazás. De legalább 100 fekete kandúrt kiírtottak, vagy megcsonkítva szolgáltattak be a rendőrségnek. És a fekete kandúrokon kívül néhány embert is ért kisebb múló kellemetlenség. Rövid időre letartóztatták többek közt a következő személyeket. Leningrádban Volman és Volper polgártársakat, mindketten dupla V-vel írták nevüket, úgy, mint Voland. Szaratovban, Kijevben és Harkovban egy-egy Volodyint. Penzában pedig végképp érthetetlen okokból Vodcsinkovicsot, a vegyészeti tudományok kandidátusát. Azon kívül az ország különböző pontjain 9 darab Korovin, 4 Korovkin és 2 Karavajev került horogra. Mert
11: most már kétségtelennek látszik, hogy Korovjov taszította a villamos alá Berlioz-t, a kitűnő irodalmárt. Korovjov vagy Voland tébolította meg Hontalan Ivánt, a szerencsétlen költőt?
5: Ekkor ugyanis még bent voltam a tébolydán, bár, Isten tudja, abszolút gyógyultnak ma sem mondhatom magam.
11: A bűnbanda, mely közben feltehetően külföldre szökött, tüntette el Moszkvából Margarita Nikolájevnát.
5: Eltűnt? Na, persze, persze.
11: Miután a nyomozás végkövetkeztetése szerint előbb hipnotizálta őt. Fogadjuk el ténynek, hogy a bandát tette elkövetésére a nő szépsége bírta rá.
5: És a mester?
11: Amit azonban a nyomozás végképp nem tudott földeríteni. Mi vitte rá a bűnöző bandát, hogy a pszichiátriai klinikáról elrabolja a magát mesternek nevező elmebeteget? Nem sikerült megállapítani az elrabolt beteg valódi nevét sem.
5: Igen, ő is eltűnt.
11: És a bandavezér Voland szugerálta Hontalan Ivánba,
5: Iván Nikolajevics Ponírjov professzorba,
11: hogy rémálmaiban az ősi Jeruzsálemet lássa, meg a napperzselte koponyahegyet a három akasztott bűnössel a tetején.
5: Még ma is. Ma is. Az emberek közben lassacskán elfelejtették Volandot, Korovjovot és társaikat. De én telihold éjszakáján még ma is ugyanarra ébredek. Mindig ugyanarra. Koponyahegy, a három kereszt a fölfeszített testekkel, a kegyelem döfés.
12: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
13: Jó, Hegemon.
5: Az álomban a természetellenes megvilágítás a legfélelmetesebb. Egy különös vihar felleg, amely tajtékozva borul a földre, mintha végpusztulással fenyegetné. A feleségem ilyenkor injekciót ad, és az álom folytatásában minden megváltozik. Az ágyamtól széles holcsugáros fény indul el, és rongyos kitomba öltözött veréstől megtépázott arcú fiatal férfi lépked rajta, a hold felé. Mellette vörösbérésű, fehér palástban egy másik.
14: Isten, Istenek, micsoda fertelmes halál. De mondd, kérlek, ugye ez a kivégzés nem történt meg igazán. Könyörögve kérlek, mondd, hogy nem volt.
5: Nem történt meg, csak rémlátás.
14: Megesküszöm el?
5: Esküszöm.
14: Ez nekem elég. Elég.
5: És feljebb, egyre feljebb emelkedik a hold felé, magában vonva utitársát.
15: Elég!
5: A holdfény felszökik, hold folyam árad belőle, és kiömlik mindenfelé. A hold bolondozik és játszik, táncol és szögdécsel.
15: Elég! Ez nekem elég!
5: A hold áradatból egy mesebeli szépségű nő válik ki, és egy riadt, borostás arcú férfit vezet kézen fogva lefelé.
13: Esküsz.
15: Megesküszöm rá?
13: Csak rémlátás. Nem történt meg.
15: Ugye nem volt kivégzés?
13: Nem.
5: Mester, így végződött tehát?
13: Így végződik, tanítvány.
15: Így.
5: Látja, minden jó lett.
15: Minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Megcsókolom a homlokát.
5: Margarita! Az asszony hátrál, távolodik, és útitársával együtt egyre emelkedik a hold felé. A hold kitör magából. Fény áradatot zúdít le. Mindenfelé fröccsen a fény. A szobát hold árvíz lepi el, egyre emelkedik. Már az ágyamat is elölti.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Jelen.
1: Az utolsó Szabad Magyar Rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a Szabad Magyar Adóbeszéd!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Sziasztok! A Tilos Rádió sajtószabadság napi tematikus adását hallgatjátok. Reggel héttől folyamatosan vendégek különböző sajtó és sajtóval kapcsolatos témákba beszélgetnek velünk, és a mostani páros, mert a legtöbbször két vendéget hívunk, Parászka Boróka Marosvásárhelyről, újságíró, rádiós, ő itt van velünk Skype-on. Mondjál egy szót, hogy halljunk.
6: Népszabadság.
5: Köszi, Boróka. És Kispál Szabolcs ül velem szembe, aki a Képzőművészeti Egyetem tanára, és majd kiderül menet közben, hogy miért jutott eszünkbe, hogy vele is beszélgessünk. Ti földik vagytok vicces módon, és megkérdeztem Szabolcsot előtte, hogy találkoztatok-e, és nagyon, nagyon mulatságos, hogy ti még életben nem találkoztatok, és itt most az éterben találkoztok.
6: Pedig találkoztunk egy budapesti gangon, egyszer elhoztam valami plakátokat, csak akkor még ilyen nagyon vihartépet diák voltam a föld alatti munkás. Nem emlékszem.
7: Elnézést, akkor az valahogy nekem kimaradt. Szia, Boróka!
6: Szervusztok!
5: A mostani félórás beszélgetést szeretném leginkább abba az irányba vinni, hogy egy kicsit tágabban beszélgessünk a sajtóról, a sajtószabadságról, hogy egyáltalán a közbeszéd tereiről, és akkor én elárulom, mi volt a koncepcióm, hogy a Szabolcsot is hívjam ide. Ő nagyon sokat foglalkozik többféle technikával, vagy módszerrel a művészetében, illetve feltételezem a tanításban is, a közbeszéd, illetve a különböző dolgoknak a megjelenítésével, olyan kortárs technikákkal, amelyek közhasználatúak egyébként. Gondolok itt most arra például, amit nekem nagy kedvencem volt a privát nacionalizmusok kiállításban, ami egy vándorkiállítás volt évekkel ezelőtt Európán több helyen megjelent, egy videó, egy áldokumentumfilm, ami a magyar történelem egy nagyon, nagyon izgalmas és állandóan citált tematikájával foglalkozik. Konkrétan az állatkert történetében jelent meg a Trianon, de nem akarom ezt az egészet elmesélni, és ez egy sorozatod része, és azért tartozik az én fejembe a közbeszédhez valahogy, mert a konkrét napi híreken kívül ezek nagyon fontos tematikák, akár rendszerváltás előtt is, de rendszerváltás óta ezek hullámokba előjönnek, és akkor így keveredtetek ti együtt, hogy Boróka, te pedig egy magyar nyelvű, különböző fórumokon dolgozó, és nem csak magyar nyelven, de főleg magyar nyelvű része érdekes most nekem, újságíróként határon túlról. Bele is beszélsz a magyar sajtóba, illetve nagyon-nagyon szorosan követett figyelemmel, és aktívan a tárgya a munkásságodnak. Azt akarom kérdezni tőletek, hogy mennyire érdekes kölcsönösen a média tematizálása és a művészet tematizálása, milyen átfedések vannak? Szabolcs, most először ezt neked dobnám.
7: Igen, köszönöm a kérdést. Így, hogy említetted ezt a dokufikciót, ami valóban két-három évvel ezelőtt készült, és időközben így a műsor előtt éppen említettem neked, hogy én azóta ezen tovább dolgoztam. Tehát ez nyilván ez egyik lehetséges módja annak, hogy az ember mondjuk a közérdekű kérdéseket, jelen esetben történelem, illetve történelem szemlélet, és annak akár a napi politikával való összekapcsolódásai. Tehát, hogy ezt így megfogalmazza, azt mondanám, hogy ez annak ellenére, hogy bizonyos fokig vagy mértékig szubverzív műfaját tekintve, ugye dokufikcióról beszélünk, hát ezzel együtt egy mondjuk klasszikus formája annak, hogy egy művész hogyan tud hozzászólni, tehát készít olyan műveket, amelyek általában ugye művészetnek szentelt terekben vagy kontextusokban jelennek meg, és hát ez Magyarországon is, de máshol is egy általános probléma, hogy ezekből a terekből nagyon nehezen tudnak kitörni ezek a művek mondjuk. És akkor nyilván ezen túl számos egyéb mondjuk közvetlenebb vagy direktebb mondjuk megnyilvánulási módja lehetséges egy művésznek, amit talán a leginkább a beavatkozás, vagy idegen szóval szólva intervencionista műfajokként lehet megfogalmazni.
5: Boróka, te milyen módon követed a sajtót, a művészetet, nyilván internet segítségével elsősorban, tehát hogy nem ilyen hülyeséget akarok kérdezni, hanem hogyan tudsz, milyen preferenciáid vannak, hogyan figyeled folyamatosan ezt a közeget, ami nem csak a sajtó, hanem egy kicsit így tágabban a közbeszéd.
6: Akkor válaszom az, hogy nem internet segítségével, vagy csak nagyon közvetve. Nekünk van egy közös barátunk, vagy volt egy közös barátunk Szabolcsal, úgy hívták, hogy Irsei Zsolt, képzőművész, akivel sokáig szerkesztettünk közösen egy lapot, a Hét nevű lapot, és azáltal, hogy a szöveges tartalmat mindig a vizuális tartalom megjelenítésének módjával és magával a vizuális tartalommal is rezonáltattuk. Nem illusztráltuk, hanem megtanította Zsolt számomra és az akkori kezdő újságírók számára azt, hogy miféle témaérzékenység, problémaérzékenység nyílik ki akkor, hogyha akár vizuálisan, akár plasztikusan, akár más művészetek terén is odafigyel az ember, veszi a jeleket, elmegy a kiállításra. Itt működik egy nagyon jó kortárs képzőművészeti központ, a B5 stúdió, amit Barta József Jocó animál, ő a lelke, hogyha azokon keresztül is megszólalsz, behozod a témáit, kiviszed a sajtót a köztérbe egy graffiti szintjére, egy kocsmai alátét szintjére, akkor sokkal elevenebbé válik. És mind a mai napig megpróbálok olyan sajtót készíteni, ami performatív, illetve amikor találkozom ezekkel a plasztikus művészetekkel révén megnyitott témákkal, azt mindig megpróbálom szöveges szinten is továbbadni, követhetővé tenni. Tehát egy ilyen állandó munkakapcsolatban vagyunk, akikkel lehetünk, és ez nagyon fontos. Ihlet is, meg információforrás is, meg szemléletmód is.
5: Nem kell, hogy én kérdezek, nyugodtan egymással is beszéltek.
7: Akkor én most egy a Borókának erre a performatív szövegírása, jól értem, így fogalmaztál. Ehhez kapcsolódóan ez nekem így nagyon tetszik, ezt ebben a formában így még azt hiszem most hallom tőled először. Egy picit ennek kapcsán viszont a vizualitás szerepéről hadd beszéljek. hogy azt teljesen egyetértek abban, hogy főként, hogy az Írsai Zsoltot is emlegetted, hogy vannak ennek olyan mondjuk így felhasználási területei konkrétan a vizualitásnak, ami nagyon erősen tud közvetíteni, adott esetben sokkal erősebben tud tartalmakat, üzeneteket közvetíteni, mint mondjuk szöveges, vagy hát mondjuk a zenével nem vagyok biztos, hogy vetekszik, de közel olyan erősen. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a kortárs képzőművészet mondjuk legutóbbi 30-40 évében számos olyan mondjuk műfaj és konceptuális álláspont jelent meg, illetve alakult ki, amelyek a művészet jelenlétét a mondjuk kortárs társadalomban és a művészet illetékességét abban, hogy kortárs társadalmi kérdéseket, a politikai kérdéseket akár megfogalmazzon, azt nem feltétlenül vagy nem kizárólagosan a vizualitáson keresztül teszik, hanem mindazokon mindazoknak a tradícióknak a tanulságain keresztül, amelyekkel gazdagodott a képzőművészet az utóbbi 30-40 évben, és itt a performativitásra akartam visszakanyarodni, hiszen ugye a képzőművészetben is ez egy nagyon erősen jelenlevő mondjuk motívum.
6: De egy kicsit vitatkoznék is ezzel. Nem azt akartam én mondani, bár csábító, hogy a vizualitás az erősebb, mint a szó. Én rengeteget adakozom sajtófotósokkal, hogy vegyünk vissza, vagy ne akarjuk prostituálni a látványt, vagy találjuk meg azt a mezőt, ameddig a szó elér, és ahonnan a kép kezdődik, hogy legyen, tehát hogy ismerje fel a sajtóban dolgozó azt, hogy ez egy világ. Uh-huh. Ez valahol összeér, kontrolláljuk is egymást nyilván, meg ki is egészítjük egymást, mert vannak pillanatok, meg helyzetek, amelyek képileg áthatatók, vagy formailag. Itt most nem csak képekről beszélek, hanem arról a vizualitásról, ahogy megjelenik egy bármilyen tartalom, videótól, képtől elkezdve szöveges tartalomig. És van olyasmi, amit csak szóban lehet, vagy képek mellé írt szavakkal elmondani. És van olyan helyzet, amikor nem nincs szükség sem képre, sem szöveg. Tehát, hogy itt mindig kell valahogy egymást figyelni, mint a kötélmászók, akik biztos...
7: Ezzel teljesen egyetértek, abszolút.
5: De mit szóltok ahhoz, hogy egyébként pedig egy másik platform felől, amit most nagyon lebutítva és általánosítva azt mondom, hogy a politikum, vagy a politikusok, akik mennek fölfelé eszközökbe. Szóval egészen brutális eszközöket használnak, minden, tehát akár szóba, akár képbe, és egyre egyszerűbbet és profánabbat, és butítják le az egész közeget. Tehát amikor egy fejbevágásra az ember megpróbál egy verssel felelni, néha az az érzésem. Hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve erre hogyan lehet reagálni?
6: Nem tudom, hogy valóban ilyen jól működik-e a politika, vagy ilyen hatékonyan működik-e. Én azt látom, hogy egyre fogynak az eszközök, egyre primitívebb ez a kommunikáció, és nagyon könnyű kikezdeni, és ki is lehet kezdeni. Ilyen szempontból a sajtó, és azt hiszem, hogy a művészetek is valahol adósak, valahol még mindig nem találták meg a fogást, holott látom azt, hogy a magyar képzőművészeti élet évtizedek óta mennyire rajta van a témán. Azt is látom, hogy a Magyar Kortárs Színház mennyire igyekszik oda tenni a magáét, de még mindig nem, és hát a sajtó az pedig fényévekre van attól, hogy egyáltalán maga a helyzetét tisztázza, és eszközeit lássa, hogy lehet itt valamiféle kontrollt gyakorolni. Tehát, hogy még mindig nem tanultuk meg kezelni ezt az amúgy virulens, tényleg nagyon, én nem nevezném politikainak azt, amit mi itt látunk. Ez nem a politika, ez az agresszivitás, agresszív üzengetés, amiben élünk. Ezt vitatnám.
7: Én úgy látom, hogy azok a mondjuk hát leginkább propaganda elemek, amelyek itt mondjuk az utóbbi 5-6 évben teljes mértékben ellepik gyakorlatilag a politikai kommunikáció összes csatornáját, meg a közéleti kommunikáció összes csatornáját is. Ezek mondjuk képekkel kis mértékben dolgoznak, nyilván itt inkább a szlogenek, meg az ilyen típusú mondjuk propaganda elemeknek van erősebb szerepe. Hogy mit lehet erre tenni, vagy hogy lehet ellene bármit is megpróbálni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a, hát a szubverzivitás és a kisajátítás eszközeivel. Tehát annak idején, amikor mondjuk így durván 2012 és 14-15 között számos ilyen mondjuk köztéri beavatkozást hajtottunk végre többek közt, mondjuk a Szabad Művész csoporttal, meg másokkal, akkor lényegében a, hát ezeknek a médiatereknek a kisajátítására tettünk azáltal kísérletet, hogy olyan módon, olyan körülmények közt fogalmaztunk meg, vagy provokáltunk ki bizonyos helyzeteket, amelyek akarva akaratlanul mondjuk médiatartalmakká váltak, és ezáltal hát remélem, hogy valamilyen mértékben, akár kis mértékben is, de ellensúlyozni tudtak bizonyos politikai kommunikációs mondjuk erőket. És ennek a kisajátításnak szintén van képzőművészeti tradíciója, ezt ilyen taktikus média használatként szokták definiálni, ez körülbelül az legutóbbi mondjuk így 20 évben gyakorolták különböző helyeken, leginkább az Egyesült Államokban, tehát ott vannak ennek jeles képviselői, és a taktikus média használat az azt jelenti, hogy szubverzív eszközökkel gyakorlatilag kihasználom és kisajátítom azt a média erőt, amit gyakorlatilag mások birtokolnak, és eltérítem mondjuk.
6: A számomra az a kérdés sajtósként ugyanebből a szempontból, hogy hol jelenik meg a tartalom. Tehát, hogy úgy megszoktuk azt, hogy vannak médiaterek, amiket így vagy úgy használunk, igazodunk technológiailag, technikailag az újdonságokhoz, de azért nem hagyjuk el a komfortzónát. És éppen ezért ez kiszámítható és kikezdhető és ellehetetleníthető. Ennek látjuk a szomorú példáit most Magyarországon. De amikor olyan szinten jelenik meg egy tartalom, ahol nem számít rá senki, annyira közel megy, szolgáltat tartalmat, most a szolgáltat szót sokszoros idézőjelbe teszem, amellyel kapcsolatban nem számít rá senki, akkor ott, vagy feltesz egy olyan helyen, olyan időben, egy olyan kérdést, vagy közé tesz egy olyan állítást, ahol erre nem lehet kiszámíthatólag készülni, az már sokkal hatásosabb. Én az elmúlt hetekben például menekült kamaszokkal foglalkoztam, jezidi kamaszokkal Irak, Törökország határán, és tartalmat gyártottunk velük. Arra mindenkinek van kész válasz arra, hogy mi a menekült válság és mi a megoldás, de arra, hogy lát,

0: könnyen.
1: Ez a váratlan helyeken fölbukkanó tartalom, ezzel abszolút egyetértek, hogy annak ugye többszörösen ennek sokszorozódik az ereje és a hatásfoka, igaziból erre szolgál adott esetekben a taktikai média használat eszközkészlete és a szubverzivitás, tehát hogy lehet mondjuk adott esetben egy politikai, mondjuk kormánykritikus politikai tiltakozás tényét nem csak a mondjuk kormánykritikus sajtóban eljuttatni, hanem adott esetben akár a kormánybarát sajtóba, vagy olyan médiumokba, amelyek egyébként kritikamentesen beszélnek a kormány tevékenységéről.
0: Itt a népszavazás kampány idején figyeltem meg Erdélyben, ahol nagyon erős volt az ellenkampány, és nagyon kritikus, hogy mennyire felszabadító volt az, hogy kisszékelyföldi falvak buszmegállóiban jelent meg egy jópofa ironikus plakát, és hogy azt elkezdték ezekkel azok is foglalkozni, akik egyébként nem érdeklődtek a népszavazás iránt, vagy nagyon kész, határozott, előre gyártott álláspontjuk volt, hogy sikerült egy olyan elevennyébe találni ennek a társadalomnak, amelyet halottnak hitt mindenki, vagy nehezen mobilizálhatónak.
1: Hát gondolom nem kismértékben ez a kétfarkú kutya párt tevékenységének is a hatása, és hát gyakorlatilag az ő teljes tevékenységükre is abszolút passzol ez a taktikus média használat, mint stratégia.
0: Azt nem tudom, hogy itt most a párt hogy működik, hogy egyáltalán működik-e. Hogy
2: persze, hát a passzivistákkal működik, igen.
0: Nem akarok ebbe a vitába belemenni, csak azt láttam, hogy felszabadítólag hatott az, hogy lehetett marhulni, hogy lehetett kérni ilyen vödröket, és lehetett menni kocsmáról kocsmára, és hogy lehetett csinálni valamit. Tehát, hogy van egy pangó társadalmi erő, amely utat keres, formát keres magának, és abban az első pillanatban, amikor erre esélyt kap, egy krétát a kezébe, egy falat, amit jól össze lehet firkálni, akkor ott megmutatkozik. Mert hogy amit most látunk, az pont egy ilyen agyonszabályozott, agyontaktikázott kampányszakértők, stábok, milliárdok, ez nem cool, ez uncsi, ez nem csak azért, mert hülyeség, vagy nem lehet fenntartani, hanem mert egy ember, aki életet él, az nem tud ehhez csatlakozni. Hát köszönöm szépen, ez egy pasztilla, ami megvolt, lehet rá egy 4 pohár hideg vizet. Még akkor is, hogyha nem fogadom el, vagy elfogadom. De hogy ez unalmas.
2: Hát rettentesen sajnálom, eddig tartotta a mi kis fél óránk.
1: Tekintsük egy bevezetőnek.
2: Igen. Ezt folytatjuk a sportműsorban, majd mindenképpen folytatjuk. Parászka Borókával beszélgettünk, és Kispál Szabolcs volt még a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: A Kovács Adam hangpostáját halljátok a Tilos Rádióban, az FM 90,3 MHz-en. Az antidiszkriminációs tematikus hetünk keretében választottunk mi is témát, természetesen ez a műsora, a Tilos Rádió közgazdasági műsora. Kint Papó, nem jössz be? Nem, Papó már csak integet. Tehát a műsorban Laca, Erik és Balázs. Szia Papó!
4: És Papó a stúdió.
3: Víg Mihály, filmzene, Tarbéra filméhez sorozatból a öreg címszer. Na, tehát visszatérve, akkor ugye elég egyértelműen adja magát, hogy miről beszélgessünk ma, arra gondoltunk,
4: igen,
3: hogy...
4: Jó, hallható vagy?
3: Igen, te hallható vagy.
4: A magamat nem hallom valami, a fülhallgató nem jó.
3: Igen, vegyél fel egy másik fülhallgatót, tehát hogy elég adta magát az a dolog, hogy arra gondoltunk, hogy olyasmi dolgokról kéne beszélgetnünk, hogy a mi általunk művelt, vagy többé-kevésbé ismert diszciplina, vagy tudomány, vagy nem tudom, minek nevezzem, társadalomtudomány, hogyan tud hozzáadni ezekhez a hozzáadni, és vagy elvenni ezekhez a kérdésekhez.
4: Magyarán az antidiszkriminációs héten kiválasztottuk témának a diszkriminációt.
5: Diszkrimináció közgazdaságtanát.
4: Nehéz
5: egy egyszerű megszete.
4: Ja, de amikor ezen gondolkoztam, egyrészt alapból felmerül az a nem triviális kérdés, hogy egyáltalán mi köze van a közgazdaságtannak a diszkriminációhoz.

0: hanem éppen ugye az árdiszkriminációról beszélünk, vagy a...
1: Ez is felmerült, igen.
2: Igen, volt egy ilyen.
0: Vagy pedig különböző piaci szereplőknek a diszkriminatív magatartásáról, meg gondolom ezen a héten azért eléggé sok műsorban különböző féleképpen merült fel a diszkrimináció kérdésköre, de felteszem, hogy közgazdasági szempontból nem közelítették meg, de ez nyilván csak feltételezés, de hogy ugye ez is a kérdés, hogy mit jelent az, hogy valaki közgazdaságilag nyúl ehhez a kérdéshez, meg hogy hogyan ide a közgazdaságtan. És ezen gondolkoztam, hogy már egy idő forog a fejemben, ugye ez a dolog, hogy a közgazdaságtan mint társadalomtudomány, ami ugye az idő nagy részében eléggé háttérbe kerül, mert hogy hát az ember azt látja, hogy közgazdászok pénzzel, piacokkal, fogyasztókkal, ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak, de mondjuk a gazdaságot nem feltétlenül tekintjük úgy, mint egy... Tehát nem feltétlenül gondolunk elsősorban rá úgy, mint hogy ez a társadalomnak így a része. Tehát szerintem az idő nagy részében ez ilyen elvont dolog, nem? Tehát, hogy mármint, hogy nem vesszük észre azt, hogy a közgazdaságtan szerintem alapvetően az emberi viselkedéssel foglalkozik.
1: Hú, hát most kimondtad azt, amire gondoltál.
0: Igen.
2: Ez provokatívnak
1: kieste. Ez provokatív. Igen. Ez nagyon provokatív. Hát ugye van ennek egy... több dolgot gondolok.
2: A hivatalos definíció szerint egyébként nem. De ez egy másik kérdés.
0: Nem, ezt is körbejártam már valakivel, ezt a, ugye a szűkös erőforrások, meg hasonló dolgok a közgazdaságtan definíciója kapcsán, de hát hogyha megnézzük, ugye a gazdaság az egy társadalmi alrendszernek tekinthető, tehát hogy a pénz az nem önmagától mászkál ide-oda, az áruk nem önmagukat adják el, hanem cserefolyamat is egy két szereplő.
2: Tehát arra gondolsz, hogy viszonylag ritkák azok a gazdasági folyamatok, amik emberek nélkül zajlanak.
1: Szerintem ez két teljesen ellentétes irány egyébként, hogyha jól sejtem. Az egyik az, hogy a társadalmi dolgokat mennyire vesszük bele a közgazdaságtanba, meg az emberi viselkedést, és akkor ugye itt lehet...
2: Bocsánat, emberi viselkedésnek a közgazdászok azokat az elemeket hívják, amik nem racionálisak. Tehát ez szerintem egy normális ember számára értelmetlen.
1: Igen.
2: Tehát, hogy mi most ebben az értelemben, alapvetően ebben az értelemben beszélgetünk, tehát amikor a viselkedési elemeket emeljük ki, akkor azokra gondolunk, amik nem írhatóak le ilyen...
1: A több az jobb.
2: Több az jobb című, nagyon egyszerű logikával. Ami ugye, egyébként az élet nagyon sok területét leírja, de nyilvánvalóan nem írja le az embert, mint olyat.
1: Teljesen, igen. És ugye ez az egyik irány a közgazdaságtan és a társadalomnak a kapcsolatában, amikor megpróbálod a modelljét jobbá tenni, hogy azt a racionális döntési modellt, ami azzal írható le, hogy több az jobb, ezt kiterjeszted. És van a másik, amiről szerintem ez a...
2: Ami több, az jobb, de azért hülyék is vagyunk.
1: Igen.
2: Meg altruisták, meg sok minden más.
1: Igen, meg jók, esetleg, vagy ilyesmi.
2: Hát igen.
1: Morálisak.
0: Jó, de hogy ugye, de van... elmondható, hogy nagyon sokáig volt egy ilyen... Tehát amiatt nem került ez mondjuk így előtérbe feltétlenül, mert hogy egy olyan fajta emberkép áll az egész mögött, de szerintem nem nagyon igényelt.
1: De szerintem a közgazdaság, a diszkriminációs témák közgazdasági megközelítése, és amiről ma is fogunk beszélni, az pont nem ebben az irányban működik, hanem pont ez az a tudományos irányvonal, hogy a közgazdaságtan bekebelezi a többi társadalomtudományt, ami abból, pont abból fakad, hogy van egy egyszerű emberképe, hogy a több az jobb, és ez alapján megpróbálja magyarázni a piaci szereplők viselkedését, és utána megpróbálja magyarázni nem piaci szereplők viselkedését is ezzel, és ez egy olyan erős modell, aminek a segítségével tud normatív állításokat tenni, tehát hogy mi a jó gazdaságpolitik, vagy mi a nem jó, és ezzel kapcsolatban, és emiatt ki tud terjedni olyan dolgokra, mint például a diszkrimináció, hogy ha az embereket ennyire önzőnek, és nem tudom minek tekintjük, akkor tudjuk modellezni ilyen dolgoknak a kialakulását, és tudunk ebből politikai cselekvési dolgokat lefordítani, tehát következtetéseket levonni. Ugye ez a Beckeri, tehát Kerry Becker nevűvel kezdődő vonal, amikor elkezdjük a modelljeinket nem közgazdasági dolgokra alkalmazni, hanem például a házasságkötésre vagy a bűnözésre, és megnézzük, hogy ebből mi sül ki, és meglepő meglepően jó eredmények jönnek ki, abból a szempontból, hogy megmagyarázzuk, hogy mi miért van, és esetleg még arra is tudunk valamit mondani, hogy mit tegyünk akkor ellene. Ami pedig egy olyan társadalomtudománynál, mint a szociológia meg a pszichológia, akinek nincs ilyen erős modellje, ott sokkal hamarabb és kevesebb alappal kell elmenni ilyen irányba, hogy akkor ez most jó vagy rossz.
0: Hát meg van ennek egy olyan aspektusa, ami ezzel kapcsolatban, hogy másokkal beszélgettem, mert van ez a jelenség a fizikusok gazdasági pályán, ami szintén egy ilyen érdekes jelenség, mondjuk főleg ugye pénzügyi piacokon. Most már eléggé sok ilyen fizikából átvett modellt használnak arra, hogy modellezzenek különböző folyamatokat. És hogy ezen gondolkoztam, hogy ugye egy ilyen természettudományos valaki a közgazdaságtan terén, és hogy a közgazdász közötti különbség. És hogy ugye ez akkor fogható meg igazán, hogyha ezt a társadalmi vonalat, ezt így valahol tetten tudjuk érni. Tehát, hogy miért gondolom azt, hogy mégiscsak hát nem az, hogy jobb, de hogy több a közgazdaságtan azáltal, hogy megközelíti ezeket a kérdéseket. Hogy neki van egy emberképe mögötte, ami lehet racionális, lehet irracionális, bármilyen.
1: És hát ugye szokták a közgazdásokat azzal vádolni, vagy hogy ezt az emberképet, tehát, hogy hajlamosak vagyunk általánosítani, és azt gondoljuk, hogy amellett, hogy ezzel az emberképpel modellezünk dolgokat, és hogy ezzel hasonló eredményre jutunk, mint a valóság, azáltal így ezt az emberképet elkezdjük igaznak terjeszteni. Tehát, hogy ugye, hogy a mai modern világunkban csak a pénz számít, ennek az oka a közgazdászok, akik mindent a pénzzel akarnak magyarázni, és hogy ez mert túl sok ember így gondolkozik, és ezért a valóságban is így fogunk gondolkozni. Szerintem ez is egy ilyen ehhez kapcsolódó dolog.
0: Ja, hát az okokozati összefüggések csodálatos világa, hogy miből mi következik, mert nyilvánvalóan a közgazdászok jelentősége, főleg azok után, hogy így megszületett normálisan maga a disziplína, azért elkezdett növekedni. De hogy az, hogy most ez a két dolog így együtt jár, ez...
1: Ugye érdekes társadalmi vagy szociológiai felmérés lenne az, hogy anyagiasabbak-e a közgazdászok, mint mások, vagy kevésbé segítenek embertársaikon.
0: Még gazdagabbak-e a közgazdászok. Nem tudom. Ja, hát így annak idején, amikor az egyetemet elkezdtem, akkor...
1: Azt gondoltad, akkor, hogy...
2: Akkor igen, az a probléma ez a dolog, hogy kevés olyan... Tehát mindig van egy ilyen beavatás része minden ilyen tudományterületnek, és mindenhol nagyon gáz az a rész, tehát a római jog, vagy a latina, az orvos, vagy nem tudom, anatómia, tehát mindenkitől lehet hallani ezeket, és vagy az analízis, vagy bármelyiket nézhetjük, de szerintem azt a sokkot, amit a elméleti közgazdaságtan elemi nyelvét jelentő mikroökonomiával való megismerkedés jelent, azt nem lehet leírni. Nekem az a kedvenc például, hogy mindenki, aki nem közgazdászként ilyet tanult egy kicsit is, mondjuk többet, az általában egyáltalán nem ért meg bőle semmit. Függetlenül attól, hogy legrosszabb tanárok tudott tanulja, de tehát a világon nem tudok olyan tantárgyat elkezdeni, amit legbutább ember egy nagyon rossz tankönyvvel tanít nekem fél évig, hát és az alapgondolatát se értem meg.
1: Eleve úgy kezdjük, hogy elkezdesz röhögni, amikor úgy kezdjük, hogy itt vannak a jószágok, nem?
2: Igen. Igen.
1: Az első órán egyből.
2: Amikor
1: de ez a jószág, tulajdonképpen.
2: A jószágon azért jó szerintem nagyon, mert ugye az, hogy mai napig ezt a kifejezést használják a közgazdászok, az valami fajta ilyen konzervatizmus, a tradicionalizmus felé való elmozdást akarja elképezni egy nagyon-nagyon-nagyon fiatal tudományban, tehát ahol
1: és ráadásul ezt teljesen ellenmond mindennel. És hogy egy hétköznapi ember számára tett az, hogy közgazdaságtalan se egyértelmű. Tehát, hogy a jószág nélkül is volt nekem ilyen élményem, hogy a vonaton utazva egyetemist első éves koromban megkérdezte tőlem szembelő, hogy és te mivel foglalkozol, és mondtam, hogy közgazdaságtan tanulok, és azt mondta, kérdezte, hogy ez ilyen állattartással kapcsolatos el, ugye, mert hogy van ez a gazdaság, tudod, hol vannak az állatok. És még ő nem is tudott a jószágokról.
0: Hát pedig micsoda szép dolog lenne, hogyha ugye az angol eredetit így mindenki megfontolná, hogy a good, a jó, és hogy ebből jön a jószág.
2: De ez szerintem nem igaz egyébként.
0: Nem?
2: Nem, hát szerintem a nyelvújítás korabeli magyar nyelvben a jószág az teljesen kiterjesztett értelemben használt szó.
0: Jó, hát nyilván van, mint a
2: de nem, de figyelj, tehát a kazincék nem a a staki szót előtte az angolból próbálták megalkotni, szerintem.
0: Hát azért szerintem volt egy pár olyan kifejezés, nem mint ha most egyet is fel tudnék idézni.
2: Na jó, ez most egy útelágabozáshoz érkeztünk. Lehet, hogy...
1: A jó szeg etimológiájával kapcsolatban.
2: Igen.
0: Ne, én meg most nyelvújítás korabeli szavakon gondolkozom, de...
2: Ne tedd ezt!
1: Nagyon eszrevedett,
2: ne, halló!
3: Szavaztok, rendes, hogy maga a közgazdaság kifejezés, azt tudjuk, hogy honnan származik?
2: A köz és a gazdaság szó összetételben. Vagy nem tudom, mire gondolsz. Hogy ki találta ki, hogy így legyen?
3: Hát igen, nem. Én nem tudom, ez nem vizsga kérdés, csak hogy kérdezem, hogy tudjátok-e.
2: Mi sem tudjuk.
1: Nem.
3: Jó, mert csak az érdekes, mert a magyarban ez tényleg a köz szó benne van, és hát valójában azért nem, tehát nem tudom, csak egy nagyon rész, vagy egy része foglalkozik tényleg a köz. Közdolgokkal, tehát hogyha jól értem, akkor pont ez volt a probléma, hogy az egyéni, tehát pont egy szívvel ezt mondhatok, hogy az embernek, mint a, nem tudom minek a, dolgaival foglalkozik, de hogy nem, tehát hogy egyénileg is nem közösségi szinten.
0: Uh-huh. Hát ez az egyik vonal, gondolom, ez a individualista.
2: Jó, hát nyilván összemosunk dolgokat ezzel, de jó.
3: De igazából nem is azt akartam mondani, hanem azt, hogy tehát, hogy visszaszerkesztett a műsor is, és akkor hogy elvileg most arról kéne, hogy beszéltek, hogy arról akartok beszélni, hogy a közgazdaság és a diszkrimináció, vagy valami ilyesmi.
2: A diszkrimináció közgazdaságtanáról fog majd beszélni.
3: Jó, csak azért, mert most tűkönülök és várom.
2: Ja.
3: Mert azóta etimológia meg innen volt, csak ez
0: nem. Jó, bocsánat, igen. Kicsit messziről futottunk neki. Szia.
2: A ráfutásnak még a felénél sem tartunk, a közgazdaságtan mindig is a közösség gazdálkodási problémáinak az igényének az elrendezésével lépett föl, csak úgy gondolta, hogy a társadalom emberekből áll, és az embereket próbálja megérteni, tehát végülis ez a dolog ez így egyszerre halad, és egyszerre vannak mindig jelen azok az vonalak, amik a közösség egészével foglalkoznak, és amik az egyéni alapon magyarázzák, de hogy ez mindig is így, tehát hogy ilyen szempontból szerintem konzisztens.
0: Hát jó, de hát onnantól kezdve, hogy el lehetett kezdeni vizsgálni az individualizmust, hogy az egyénnek így van szerepe, és az egyén nem elveszik a társadalomban, tehát ugye, hogy a társadalom most egyének összessége, vagy a társadalom valami ettől független dolog, ez ugye így folyamatosan változott ennek a fókuszpontja. Tehát jó, ahhoz is idő kellett.
2: Szóval azért beszélgetünk egyébként erről,
1: a hentes kritikára
2: reagálva, szerintem fontos most ugye feltesszük, ugye, hogy valaki követi ezt a műsort, például vannak ilyen emberek, erre egyértelmű bizonyítékaink vannak. Próbálunk ennek egy olyan ívet adni, amiben megpróbálunk beszélni arról, hogy milyen létjogosultsága van az ilyen társadalmi problémáknak a közgazdasági nézőpontból való vizsgálatának, és mi hogyan működik ez nagyjából. És arról beszéltünk az előbb, csak tényleg egyébként én is így csak így néztem, ahogy beszéltetek, mert minden mondatnak ez az érzés volt a velejárója, hogy na vajon a végén kimondasz valamit, amit én megértek, vagy nem, tehát hogy egy kicsit ilyen rébuszosra sikerült. Próbálok direktebben fogalmazni. Tehát, hogy arról van szó, hogy ez az egész gondolat, hogy bonyolult, nagyon sok szereplős, nagyon sok dolgon múló dolgokat megpróbálunk modellekkel leírni, ez abból az igényből fakad, hogy ez a tudomány csak olyan dolgokkal, a tudomány szó az most megkörülhetető, de mindegy, csak olyan dolgokkal, olyan módszertre próbál foglalkozni a világgal, ahol mérhető dolgokon próbálja leírni őket. Tehát csak mérhető, számokba kifejezhető dolgokat fogad el alapvetően. Modelleket épít, ami nyilvánvalóan azt jelenti, de kell egyszerűsíteni a világot. És ahhoz, hogy egy ilyen modellt lehessen alkotni, tehát amikor egy mondása van egy elméletnek, akkor az mindig valamilyen korlátozó feltételek mellett igaz, csak ugye már olyan dolgokat mondok, amit általában ha valaki, nem tudom, a médiában bármikor közösszokat hall beszélni, akkor ezeket sose teszik hozzá, de ez mindig benne van. És ezért próbáljuk körüljárni. A mai, amire eddig beszéltünk, annak azért van szerintem jelentősége, mert manapság éppen egy olyan időszakot élünk, amikor a félreértelmezett, nagyon-nagyon bután értelmezett közgazdasági gondolkodásnak a tökéletesen értelmetlen, sőt buta kritikáját lehet hallani, tehát a neoklasszikus közgazdaságtan bukása, meg a piac bukása, meg ilyenek, ami teljesen elmond mindent. Tehát hogy csak olyan ember tud ilyet kijelenteni, akinek fogalma sincs az egészről, mert alapvetően ebből a dologból így nagyjából semmi se igaz, most erről nem erről szól a mai műsor. Csak azt szeretném elmondani, hogy ezek mindig ilyen korlátozott feltételek között valamilyen gondolatokat felvető modellek, valamilyen gondolatokat felvető cikkek, amikről beszélgetni tudunk, és a diszkrimináció kérdésével kapcsolatban is arról fogunk tudni beszélni, hogy milyen modellekkel próbálták ezeket a társadalmi jelenségeket magyarázni különböző társadalomtudósok, és hogy ebből milyen következtetéseket lehet levonni. Illetve hogy a valóságon, tehát a valós adatokon futtatott ilyen méréseknél ebből mi látszik, vagy jön vissza.
1: És akkor térjünk át a mai adás témájára.
0: Uh-huh. Jó, hát a mai adásnak a témája kapcsán egy úriembernek a neve merült fel, akit Glenn C. Lurie-nak hívnak, és már járt is itt Magyarországon, aki a faji egyenlőtlenségekkel és a stigmatizáció, majd erről később egy kicsit bővebben is beszélünk, a faji stigmatizációnak a kérdésével foglalkozik. És ő konkrétan az amerikai feketéknek a helyzetével foglalkozik, de nyilván egy csomó olyan megállapítása van, vagy gondolata, ami innentől kezdve általánosítható egyéb csoportokra.
1: Azt mondjuk el szerintem, hogy olyan kivételezett helyzetben vagyunk Magyarországon, hogy a munkái magyarul is olvashatók. Itt van előtte például a faji egyenlőtlenség anatómiája című könyv.
0: Igen, ami a közgazdasági kiskönyvtársorozatban jelent meg.
1: Le van fordítva, illetve itt van a tanulmánykötet, amit szintén kiadott a...
0: Hát az nincsen itt, de...
1: Igen, de itt van Magyarországon, szintén kiadott Rádai könyvesház is, tehát hogy az is kereskedelmi forgalomban megkapható tulajdonképpen.
2: És még annyit érdemes hozzátenni, hogy ez az úriember meg ez a kutatási irány egyébként az egyik legprogresszívebb ma, tehát ez egy nagyon, tehát még a legtöbb téma, amiről gyakran beszélgetünk, azok ilyen nagyon régóta nagyon agyonkutató dolgok, itt most pont arról van szó, ahol viszonylag friss új eredmények vannak, amik elég izgalmasak. És akkor még mondanék egy pár dolgot arról, hogy hogyan közelít egy ilyen probléma felé szerintem ez a fajta közgazdasági gondolkodás. Jó? Ami az lenne, hogy ugye két nézőpontot szokott megkülönböztetni a közgazdaságtudomány általában bármit vizsgál, a pozitív és a normatív közelítésmódot, és általában azt próbál, vagy azt sokért van a mellett, hogy ebből a kettőből a nem normatív, tehát az ilyen leíró jellegű közelítésmóddal közelítsünk első körben valamihez, ami már általában nagyon sok embernek a
1: gondolati
2: logikájával ellenkezik, és alapvetően provokatívan hat rá, mert ugye például mi van akkor, hogyha egy nagyon erősen emberi jogi vonatkozásokkal és nagyon fontos ilyen igazságossági rétegekkel bíró területet, mint például a diszkrimináció kérdése, elkezdünk úgy vizsgálni, mint valami fajta hidegracionális dolgot, ahol nem akarunk senkiről semmi jót vagy rosszat mondani, de egyszer megnézzük, hogy az, ami történik, az miért van.
1: Hogy működik a világ.
2: Mitől van ez így. És általában a közgazdaságtan megpróbálja a dolgokat viszonylag egyszerűen a lehető legkisebb durva előfeltétel mellett magyarázni. Például a diszkriminációt nem rasszizmussal próbálja megmagyarázni, hanem sokkal egyszerűbb, kevésbé brutális feltételezésekkel, majd erről fogunk beszélni. És aztán ezekből a valamilyen fajta világleírásokból tudunk aztán elkezdeni normatív, tehát már ilyen jó és rossz fogalmát is használó dolgokról beszélni. Tehát, hogy az végig egy ilyen külön, mindig egy külön kérdés marad, amikor ilyen kérdéseket vizsgálunk, hogy most alapvetően azt nézzük, hogy mi hogy történik, vagy azt, hogy mi a jó, mi az igazságos.
1: Mondjuk ez a diszkriminációs téma, illetve a Lurie művei is azért erősen sokszor, tehát, hogy sokszor normatív kicsengésűek. De egyébként őnek is az egyik mondása, hogy lépjünk túl azon a problémán, hogy akkor az, aki stigmatizál, vagy diszkriminál, az egy rossz ember, és ezt próbáljuk meg a gondolatvilágunkban ezt megszüntetni, és ezen a moralizáláson próbáljunk meg túllépni, és nézzük meg, hogy mégis hogyan alakulnak ki egyenlőtlenségek a társadalomban faj alapon.
0: Hát igen, tehát a normatív kicsengés ez nyilván egy csomó írásában megvan, de hogy szerintem nem is feltétlenül normatív, mert ugye, hogyha vesszük ezt az alapvető kiindulási pontot, ahol annyi az alapfelvetés, hogy ember és ember között nincsen jellemzően különbség. Tehát az, hogy a mondjuk a feketék és a fehérek között valóban lenne különbség értelmi képességekben mondjuk, vagy érzelmi intelligenciába és így tovább, ezek egyáltalán nem bonthatók le így, hogy fehér és fekete. Emberek, egyének között nyilván van különbség bizonyos szempontokból, de ez egyáltalán nem a bőrszín az, ami meghatározza.
1: Illetve tehát hát ezt nem ő mondja, meg nem ő bizonyítja, hanem azt mondja, hogy vannak emberek, akik ezt bebizonyították, és vannak ezért olyanok, akik azt mondják, hogy jó, és akkor innentől most miért foglalkozunk tulajdonképpen faji különbségekkel, hogyha megmondtuk, hogy egyéni szinten nincsenek különbségek ezeknek az embereknek a képességeikben, miért érdekes egyáltalán ez a kérdés? Nem?
0: Hát igen. Plusz a tetejében, hogy miért van az, hogy ezek ilyen tartósá tudnak válni, ezek mondjuk a mi felvilágosult korunkban is az ilyen különbségképzések.
1: És erre...
0: Nem, hát hogy ugye felhozza egy nagyon jó példaként, és egyébként ez nyilván a magyar helyzet szempontjából is egy ilyen baromi érdekes dolog, ahol azt mondja, hogy ugye az Egyesült Államokban keresztül mentek egy ilyen nagyon durva, ilyen társadalmi változtatás projekten, ahol nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent megváltoztattak azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulnak a feketékhez az amerikai társadalomban. És hogy jelen pillanatban ott tart az egész, hogy nyilván mindenki utazhat ugyanazon a tömegközlekedési eszközön, ugyanazokba az éttermekbe járhat, ugyanazokra az állásokra jelentkezhet. Tehát látszólag ugye a pozitív diszkrimináció kapcsán eljutottunk egy olyan társadalomba, ahol ilyen látszólagos dolgok alapján nincsen diszkrimináció. Mindenki ugyanolyan esélyekkel indul el az életbe. És akkor így elkezdi sorolni ilyen nagyon hosszú oldalakon keresztül a függelékben, ilyen nagyon-nagyon egyszerű ábrák, amik jellemzően, tehát ilyen dolgok, hogy hányan vannak börtönbe, feketék, fehérek, férfiak, nők, akkor az, hogy ugye egyedülálló anya...
1: Mondjam a statisztikákat?
2: Mondjál el a statisztikát.
0: Ja, hát itt...
1: Nekem megdöbbentőek voltak azért ezek a számok, tehát három elitest sorolt föl abban a részben a könyvbe. Az egyik, hogy vannak ezek a iskolai pontszámok, ugye nálunk is vannak ezek a standard pontszámok, hogy ki hogy teljesít rajta, és azt mondja, hogy egy átlagos 17 éves fekete, az a matematikai és szövegértési képessége egyenlő egy 13 éves fehérével. Aztán az, hogy a fekete csecsemők kétharmada egy olyan anyától születik ma, akik, illetve hát kétszerűtben, amikor ilyetik, akinek nincsen férje, illetve, hogy vannak, hogy az a tendencia az amerikai társadalomban, hogy az újonnan bevándorló, színesbőrű bevándorlók, a gazdasági teljesítménye, az nagyon rövid időn belül, néhány éven belül magasabbá válik, mint az ott őshonos feketéké.
2: És egyébként beszélünk arról egy mondatot, hogy ez ugye egyrészt nagyon durák ezek az adatok, másrészt nagyon sok olyan, tehát ezek úgy igazak, hogy közben abban az országban nagyon sok olyan antidiszkriminatív intézkedés,
1: hát, amit eddig nem mondtunk, igen.
2: Ami nálunk egyáltalán nem működik, vagy illetve nálunk éppen ellenkező irányba való haladás van. Meg egy mondatot szeretnék még arról, hogy miért érdekes összehasonlítás, ez nagyon azon kívül, hogy azért használunk általában a társadalomtudományi területen amerikai, vagy hát ilyen angol száz adatokat, meg példákat, mert sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, de ezek azok az országok, ezeknek a méréseknek a legnagyobb hagyománya van, és a legpontosabb és a legjobb minőségű adatok vannak általában, de ennél sokkal többről van itt szó, mert Magyarország szempontjából, ugye magyarországi cigányság
1: magyar
2: szempontjából egy nagyon tudunk mondani magyar adatokat.
1: Hát most nem egyébként, mert most nem ebből készültünk. De.
2: Igen, de hogy nyilván ilyen egyszerű adatok vannak, mérések és modellek nincsenek, főleg hosszú távok nincsenek jó minőségűek, de ami az összehasonlítást érdekesebbé teszi, hogy a magyarországi cigányság helyzetére viszonylag jó analógia, egy olyan kisebbségről van szó, amelyik úgymond ilyen vizuális rossz alakon, ahogy ez történik megkülönböztethető, tehát a stigmatizációra úgymond alkalmas, ez bármi lehet, de ugye a stigmatizációnak mindig része, hogy triviálisan előítéletes, ha előítéletesen gondolkozol, akkor tudjad alkalmazni az előítéletedet, tehát arra nem tud alkalmazni, hogy a melyik városból jött valaki, mert azt tudnod kell, hogy honnan jött. De ezek azok a társadalmi csoportok, amikre triviálisan lehet alkalmazni, és az amerikai feketékre is ugyanígy igaz, és az is igaz, hogy nagyon régóta együtt élnek a társadalomban valamifajta elég gázos előtörténettel egyébként, de hogy mind a két, tehát ez azért fontos, mert nagyon sok olyan ország van, úgymond ilyen fejlett ország, ahol nincsen hasonló probléma, mert a bevándorlás problémája van, ami nagyon sok szempontból nem analóg. Tehát ezért érdekes különösen az amerikai eset, tehát mondjuk Angliában nincsenek ilyen történetek, ott főleg bevándorló történetek vannak, és az egy másik típusú dolog.
1: Hogy itt, mivel te beszéltél, ezért nem kérhetted meg magadat, hogy definiáld a stigmatizáció fogalmát.
2: De nem is szeretném, hogy én definiáljam, mert szerintem jobban meg tudjátok ti ezt.
1: Úgyhogy, de mivel azt gondoltam, hogy megkértél volna, ezért megteszem, jó?
2: Igen.
1: Tehát egy ilyen... ugye arról szól a fogalom, hogy vannak emberek, akik különbözően néznek ki, mint ahogy te is mondtad, és vannak... és vagyunk mi emberek, akik megpróbáljuk feldolgozni a komplexitást, ezért csoportokba soroljuk az embereket az alapján, hogy milyennek látjuk őket. Ezt nevezi csoportosításnak, vagy nem tudom, minek magyarul.
2: A köznyelv sokszor egyébként előítéletességnek pedig
1: a magában. És ugye van ennek a dolognak egy másik lépése, amikor általánosítod azt, hogy az, aki ezekkel a megkülönböztető jelekkel rendelkezik, tehát te besoroltad egy csoportba, szemüveges, vagy fekete, vagy bármi, és ezek közül néhányra te hozzá kapcsolsz olyan tulajdonságokat, hogy ezeknek az embereknek bizonyára ilyen tulajdonságai vannak, és ezt nevezi stigmatizációnak.
0: És hát ugye ezek sokkal mélyebben tudnak gyökerezni a társadalomban, mint egyes diszkriminációs gyakorlatok, tehát hogy ugye ő azt mondja, hogy most már bárhova bemehetnek feketék, ennek ellenére ezek a durva különbségek mégis fennmaradtak, és hogy tehát, hogy van a társadalomban egy olyan alapvető motivumrendszer, vagy a társadalom ilyen mindennapos interakcióiban már annyira beépült ez a fajta dolog, hogy ez így konkrét cselekményekben nem feltétlenül érhető tetten, hanem teljesen máshol kell keresni ezeket a dolgokat. Egyébként ez nagyon vicces volt, amikor a Lóri mesélte ezt a dolgot, hogy az Egyesült Államokban ilyen templomokba ment el, és egy idő után így feltűnt neki, ami alapból így nem nagyon tűnt fel, hogy nyilván ott abban a közegben a szent képeken is szerepelnek feketék, mert hogy mi is ugye a körülöttünk levő dolgokat, tehát mint ahogy a mi képeinken, mondjuk a Betlehem kivételével nem szerepelnek, ugye feketék ott náluk, ott így.
2: Megfordítva, meg ugye tehát hó van mindig.
0: Hát ezzel szemben, mit tudom én, de ilyen passzomány.
1: Hogy hó van ráadásul.
2: Hát persze, igen.
0: De úgy simán feltűnnek ilyen nagy.
1: Karácsonykor, igen. Valóban.
2: Ezek ilyen klasszikus.
0: Hát meg hogy miért vannak mentében, mondjuk így a, nem tudom, a tömegjeleneteknél ott az emberek, meg és hogy feltűnt neki, hogy jellemzően a feketék úgy vannak ábrázolva ezeken a képeken, hogy ilyen nagy szemük van, és széles fehér vigyoruk, kb. Mintha szellemi fogyatékosokról készült volna.
2: Tehát hát, mint a harcosságbeli magyar ilyen karikatúrában, ilyen körülbelül.
0: Hát igen, tehát egy ilyen nagyon eltúlzott arconásokkal rendelkeznek jellemzően, és ugye ez az, amit így az ember, hogyha templomba járó, már pedig ott elég sokan, akkor ez így szépen lassan, így tudat alatt így bekerül, hogy így ez így része az egésznek, és nem is nagyon figyel fel rá az ember, hogy akkor hogyan történik ez az ábrázolás. És hogy ezek azok a dolgok, amik olyan, tehát ez csak egy ilyen nagyon, nem tudom, tehát az egyik legdurvább példa erre, de hogy milyen, hol kell keresni ezeket a dolgokat, amik így ezt a faj, amivel ez a faj stigmatizáció jár. Tehát, hogy valószínűleg mi körülöttünk is ugye egy ilyen, tehát, hogy a népmeseinktől kezdve a mindenhol, mondjuk, hogyha külön a cigányságról van szó, hogy így milyen kontextusban tűnnek fel azokban a mesékben, amiket mesélünk.
1: Ha feltűnnek egyáltalán.
2: Igen. Tehát azt mondhatjuk, hogy vannak a társadalmi csoportok, azokhoz hozzá kötődhetnek ilyen felismerhetőségi kritériumok, vagy azonosítási kritériumok, ugye ahogy egyébként pont a cigánysággal kapcsolatban, minden cigánysággal kapcsolatos kutatás egyik alapkérdése az pontosan az, hogy milyen azonosítási elvet fogadsz, és általában azt fogadják el, ugye, hogy a azt tekintett cigánynak a kutatásban, akit a közössége annak tekint.
0: Jó, tehát ez nem annyira ilyen, triviális egyébként, ahogy ezt így felvetett, mert ugye ez is egy ilyen baromi fontos kérdés ezzel kapcsolatban.
2: Tehát, hogy ez valamennyire egy szubjektív dolog, de most nem akartam, ez egy önmagában egy nem fontos, meg érdekes kérdés, de hogy van valamiféle ilyen dolog, és még amit mondtál, Erik, abból az ugye, ami fontos, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon gyorsan, nagyon kevés alapelemből beépülő dolgok, és nagyon hosszú távon stabilak, úgymond, tehát, hogy így nagyon úgy tudnak maradni.
1: És ugye ennek az egy, tehát nekem az egyik, tehát ezt olvasni nekem nagyon nagy élmény volt, tehát sok szempontból, de az egyik kedvenc példa ez az önbeteljesítő jóslatos példák, tehát hogy nem...
0: Hát a önmegerősítő sztereotípiák.
1: Nevezhetjük így is, igen.
0: Ja.
1: Mert igazából ő így hívja, csak én elrontottam.
0: Nem az a te elméleted az?
1: Amik ugye arról szólnak, hogy nem kell ahhoz objektív különbségnek lenni, hogy te emberek között ugye egy társadalmi különbség létrejöjjön. És ugye erre példa a taxis történet, vagy a taxis példa.
0: A taxis példa, ami ugye ez az éjszaka, hogy felvesznek el a taxisok, tehát kit vesznek fel éjszaka a taxisok a kocsiul, és akkor a taxisok nem veszik fel a feketéket, mert hogy meg vannak győződve, hogy a feketék jellemzően bűnözők, tehát hogy nem engedik be őket a taxiba.
1: Nagyobb valószínűséggel ki fogják rabolni őket, mint hogyha egy fehér fiatal nőt, idős nőt vennének fel.
0: Igen, és akkor mi következik ebből? A feketék egy idő után egyrészt nem jutnak be a taxiba, tehát ők az utcán kénytelenek maradni, vagy ott kénytelenek mászkálni. Másik része pedig az, hogy egy idő után ugye nem is próbálkoznak már a taxival azért, tehát hogy...
1: Igen.
0: Mert hogy ez nem veszi fel őket, és akkor így kialakul az, hogy kik vannak többen az utcán, a feketék, mert hogy nem jutnak be a taxiba, és akkor így egyértelmű.
1: Hát ugye arról szól, hogy de valóban vannak fekete bűnözők, akik azt szeretnék kirabolni a taxisokat, és ugye az, hogy...
2: És egyedül nekik éri meg
1: így van, egyedül nekik éri megpróbálni taxit hívni, hiszen azt, aki csak el akar menni a munkahelyre, az inkább nem próbálkozik vele, hanem megverje a egyébként ritkán járó buszt. És ezért valóban kiderül, hogy csak az a fekete akar már taxiba szállni, aki bűnöző, tehát a sztereotípia gyakorlatilag létrehozza maga valóságát, ami előtte nem létezett.
0: Ja.
1: És erre van még számos példa.
0: Igen. Tehát, hogy ez például mondjuk az építkezésen, ahol felvesznek fehéreket, feketéket, és mondjuk a művezetőnek az az elképzelése, hogy jó, hát a feketék azok lusták, és miközben, és akkor, hogyha az ugyanúgy dolgozó fekete és fehér munkásnak a teljesítményét figyeli, akkor rosszabbul ítéli meg a feketének a teljesítményét, mert azt gondolja, hogy lustább, és látja a fekete, hogy igazából ő nem tud előbbre jutni ebben a rendszerben, mert róla alapból feltételezik, hogy ő lusta, és akkor egy idő után nyilván...
2: És ezeknek a modelleknek az az eleme, hogy nála ugyanazt az eredményt elérni, sokkal nagyobb energiabefektetést igényel.
0: És mi a racionális, hogy akkor...
1: Legyen inkább lusta, hogyha sokkal nehezebben ismerik el, ha dolgozik, nem?
0: Igen, ez egy lényegi dolog, hogy tehát, hogy ugye, tehát itt is ilyen folyamatosan azért egy ilyen racionalitás vagy racionális modellt próbál mondjuk a Lóri is így hát ezek, mögé rakni. Tehát,
1: ezek a klasszikus adverse selection modellnek hívott dolgok, amiket egyébként más helyeken is használunk közgazdaságtanban, nem tehet a...
0: Igen. Mert hogy, tehát, hogy végső soron megnézni azt, hogy ez a diszkriminatív tevékenység, vagy az, hogy mi az embereket besoroljuk különböző csoportokba valamilyen dolog kapcsán, ez egy teljesen racionális dolog, hiszen így tudunk az életben eligazodni, hogy különböző, igen, csoportokat képzünk, valami alapján általánosítunk, vagy feltételezünk. Tehát, hogy amikor mi is megismerkedtünk, akkor tudom én, mindannyian felsőoktatási intézménybe járunk, rendezett családi körülmények, mit tudom én, láthatóan...
2: Feltételezettel rendezett családi körülmények.
0: Láthatóan így jól öltözöttek vagyunk, nem vagyunk büdösek, akkor ebből feltételezem, hogy akkor nem kell tőletek félnem, mit tudom én, és akár barátok is lehetünk.
2: Igen, jó, tehát a, nevezzük még, még vezessünk be egy fogalmat a beszélgetésben.
1: A barátság.
2: Bocsánat, a statisztikai diszkriminációra gondoltam, ami, ami a, ennek az egész történetnek az eleje volt, ha jól tudom, én nem ismerem annyira a diszkriminációs irodalmat, de, de hogy ugye azok voltak az első olyan modellek, amik ezzel a dolognak aláírásával foglalkoztak, egyébként munkaügyi területen, tehát majd most nem közösségi módon fogalmaztam, tehát munkaerőpiaci modellek voltak, amik azzal foglalkoztak, hogy vajon, ugye általában megpróbáljuk, tehát van egy társadalmi jelenség, mondjuk az, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak azonos pozícióban, teljesítmény és munka feltételek mellett. Ez így van, ez a világon mindenhol így van, ahol ilyet mérnek. És akkor az a kérdés, egy közgazdaság számára mindig az a kérdés, hogy ezt a dolgot megpróbáljuk megnézni, és a lehető legkevésebb feltételezéssel megmagyarázni. Hogyha úgy akarom megmagyarázni ezt, hogy az emberek azok, tehát a feminista logika mentén közelítem meg, és azt mondom, hogy az emberek azok brutálisan diszkriminálják a nőket, és így felépítek egy modellt, amiben az emberek diszkriminálják a nőket, akkor nem magyaráztam meg semmit a világból, vagyis hogy bárki jöhet és mondhatja azt, hogy lehet, hogy ez igaz, de lehet, hogy durva feltételezés, nem gondolod? És akkor azt kell erre mondanom, hogy hát de lehet, hogy durva feltételezés. És ennek a kérdésnek a, tehát ugye általában az a logikája ennek a dolognak, hogy először nem abban indulunk ki, az emberek gonoszak, diszkriminatívak és erőítéletesek, stb. Hanem megkeressük azt a legegyszerűbb feltételezést, a legkisebb feltételezést, ami mellett már egy ilyen eredmény kialakul, és akkor valószínűleg több esélyünk van arra, hogy megtaláltuk azt, hogy mennyi kell minimálisan ehhez, és ezen a területen is így történt, és ezek a statisztikai diszkriminációs modellek tulajdonképpen abból indulnak ki, hogy valamilyen ismér alapján könnyen meg lehet különböztetni emberek két csoportját, és van valamilyen jellemző tulajdonsága a két csoportnak, ami az átlagára igaz. Tehát mondjuk visszatérve az építkezéses példára Eriknek, ami ugye egy talán egy kicsit könnyebb, mint a, tehát kevésbé nehezen leírható, mint mondjuk a férfi-női különbség, hogy azt mondjuk, hogy van egy ilyen kiinduló helyzet, ami már eleve egy ilyen valamilyen diszkriminatív helyzet, nyilván erre foglalkozik végül is Lóri többek között, hogy ami alapján azt tegyük fel, hogy igaz az, hogy átlagosan a fekete építőmunkások lustábbak, ugye ezek miatt az okok miatt, mint a többiek, és akkor azt mondod, hogy ha ezt egy cégnél valaki ennyit tud, és felvételiznek hozzá emberek, akkor az ő részéről semmifajta előítéletet nem kell, tehát a fejében nem kell követnie valamifajta rasszista vagy bármilyen
1: stigmatizálást.
2: Egyszerűen teljesen racionálisan gondolkodik, akkor is jobban jár akkor, hogyha figyelembe veszi, hogy átlagosan azt feltételezi, hogy inkább az egyik csoport jobb, mint a másik, mint hogyha teljesen egyenlően kezeli őket. Ha ezt végig gondolja, bárki nagyon-nagyon egyszerűen magyarázható. Ami azt jelenti, hogy semmivel nem jelent többet, mint hogy nem feltétlenül van az ilyen társadalmi jelenségek között mindig megfontolt, hogy mondjam, tehát tudatos rasszizmus, előítélet, stb. Bár ugye technikailag az előítéletnek a megvalósításánál mindegy, hogy most a mögött milyen gondolat van. Tehát ha valaki racionálisan így ilyenkor úgy dönt, hogy inkább vesz fel fehér építőmunkást, akkor ő előítéletesen viselkedik, függetlenül attól, hogy lehet, hogy a magánéletében nem gondolkodik így. De ahhoz, hogy ezt a jelenséget megmagyarázzuk, mert sajnos már ez is elég, ami ugye most a normatívan nézem, azt jelenti, hogy borzasztóan stabil egy ilyen társadalmi helyzet, nagyon nehéz belőle kilépni.
0: Hát igen.
1: Hiszen innentől csak a lusta munkásnak érdemes jelentkezni, tehát ismét
0: hát rá lehet tenni egy ilyen ötvertelek sem. Ez minden ponton ilyen különböző egyensúlyokat hoz létre, tehát hogy emiatt éri meg jobban diszkriminatív módon viselkedni, mert hogy ezt nyilvánvalóan alátámasztják a különböző társadalmi intézményrendszerek, ami a baráti készfogástól kezdve a munkaügyi hivatal működéseig tart, tehát hogy számos ponton. Tehát hogyha nagyon durván, csúnyán néznének rám, amiért nem veszek fel fekete munkást az építkezésre, akkor meggondolnám, de hogy ha ez egy ilyen bevett dolog, amit maguk a feketék is így úgy gondolnak, hogy ez így működik, nincs mit ezen változtatni, tehát egy ilyen egyensúlyi helyzetre beáll a társadalom, ahol ez igazából elfér, akkor ebből nagyon nehéz kimozdulni.
2: És hát ugye az a szomorú ebben, ugye itt mindig, tehát az a nagyon szomorú ebben a dologban, hogy ha most hozzunk egy olyan példát, ami mondjuk, ahol mondjuk az előítélet az ilyen nagyon-nagyon magas százalékban igaz, például mondjuk azt mondom, hogy a délután 5-kor, Budapesten télen egy hajléktalan szinte biztos, hogy részeg, tehát hogy ivott. Hiszen tudjuk, hogy ezt az életmódot szinte képtelenség máshogy elviselni. Tehát a hajléktalanoknak a nagyon-nagyon-nagyon nagy része fogyaszt alkohol, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy téli estére valószínűleg már biztosan valamennyire leírható a részek kifejezéssel. Hogyha nem tudom, valaki egy autóban ül, és odajön egy hajléktalan, és pénzt kér tőle, és azon gondolkodik, hogy mit tudom én, most tegyük fel, hogy az illető baromira érzéketlen társadalmilag, és az egész nem érdekli, és csak azon múlik, hogy letekeri az ablakot, hogy akar-e egy olyan leheletet, vagy nem akar, nem tudom, az autójába, akkor mindenki számára nyilvánvaló, hogy az az előítéletesség, hogy azt gondolja, hogy szinte biztos, hogy alkoholszag lesz az autójában, az
1: igaz lesz?
2: Racionális, az könnyen belátható, hogy ez miért racionális. Attól függetlenül, hogy előítéletes, elég racionális. De a szomorú ebben a dologban az, hogyha ez az arány nem 95% lenne, hanem 2, már akkor is racionális egy ilyen gondolkodás, és akkor sokkal durvábban igazságtalan, hiszen sokkal nagyobb annak a népességnek az aránya, akit teljesen igazságtalan éri negatívan, és a másik rész, amiről már többször beszéltünk, ennél a példára is igaz, hogyha te most a másik végén vagy a történetnek és hajléktalan vagy, és azon gondolkozol, tegyük fel, hülye példa, mert nem annyira ilyen a döntési helyzet, hogy te hogyan viselkedjél, akkor nem találsz jó indokot magadnak arra, hogy próbálkozz az ellenkezőjébe bizonyítani bármelyik előítéletnek, mert a társaid olyan nagy arányban valamilyenek, hogy te azt nem, tehát hogy nem fog kifizetődni a te, jó, nem tudom, befektetésed abba, hogy mondjuk megpróbálod máshogy elviselni a hideget.
1: És akkor, ha nem akarunk még zenélni, akkor ugye itt van a nagyon durva következmény, a politikai. Tehát, hogy az rendben van, hogy akkor egyénileg így fogsz viselkedni, és ez önmagát fogja generálni akkor ez a probléma innentől, emiatt a adverse selection modell miatt, nem tudom, hogy mondják magyarul most. De hogy akkor hogyan fogsz viszonyulni azokhoz a politikai döntésekhez, hogy akkor kell-e támogatni a hajléktalanokat, vagy azok mind alkoholisták, vagy hogy kell-e a feketéknek pénzt adni, hiszen azok pedig mindannyian lusták. És ugye, hogyha ebből indulsz ki, akkor könnyen arra tévkövetkeztetésre juthatsz, hogy hát statisztikailag ezt láttuk, hogy így van, tehát ezek nyilvánvalóan önhibájukból lettek ilyenek ezek az emberek, és ezért én nekem miért kellene segítenem rajtuk, hiszen megérdemlik tulajdonképpen, hiszen ez a saját hibájuk. Ugye ezt fejtegeti hosszasan a Lóri ebben az egyik cikkben, hogy mit érzékelünk társadalmi problémának, és hogy az, hogy valamit társadalmi problémának érzékelünk-e vagy nem, az attól függ, hogy van egy képünk arról, hogy működik a világ, meg van egy képünk arról, hogy az emberek exogén módon különbözőek, és hogy minek tulajdonítjuk azt, hogy különbségeket látunk. Minek tulajdonítjuk azt, hogy a feketék szegények, vagy minek tulajdonítjuk azt, hogy a hajléktalanok részegek. Annak, hogy ezek eleve részegesek, vagy hogy eleve felusták, vagy pedig annak, hogy ez egy igazságtalanság történt velük. És hogy ezek alapján, a dolgok alapján könnyen az utóbbira következtethetnénk, hol ott vannak mechanizmusok, amik pedig fenntartják ezt, akkor is, ha ez nem így volna, amiről az előbb beszéltünk. Érthető volt, Balázs?
2: Szerintem érthető volt. Valaki.
1: És ugye a konkrét példája neki erre a kábítószer bűncselekmények megítélése az Egyesült Államokban, hogy például itt van az, hogy valaki kábítószert ad el, vagy pedig vásárol, és itt van mondjuk az, hogy valaki prostitúciót ad el, vagy vásárol, és hogy érdekes módon a kábítószer eladást azt így nagyon komolyan az eladó büntetésével büntetik, és hogy azt sejti mögötte, hogy ugye az, hogy a társ, és hogy ez nyilvánvalóan egy politikai döntés, hogy most hogy viszonyulsz a kábítószer problémához, és hogy akarsz ebben reformot, vagy éppenséggel erős büntetést. Nyilván az, hogy mi lesz, az egy politikai nyomásnak a függvénye, mi attól függ, hogy a politikusokat megválasztják-e, tehát hogy az emberek többségén mi átvihető tulajdonképpen, tehát hogy hogy vélekednek. És hogyha az emberek kellően nagy többsége úgy gondolkodik, hogy ugye ezek a feketék, akik nagyon nagy arányban árulják ezeket a kábítószereket, ezek saját hibájukból csúsztak oda, hogy nem tudom én, hogy nem tanulnak rendesen, és egyedülálló családokban nevelkednek és bűnözőkké válnak, akkor nem lesz egy ilyen politikának támogatottsága, ami ezt enyhében kezelni, hanem pontosan azt fogják majd akarni a választópolgárok, és egyedül a politikusok, hogy jól büntessük meg őket. És ugye ez is az eredmény.
2: Azt kell, hogy mondjuk egyébként, hogyha ezt ennek a témakörnek a közgazdasági irodalmát olvassuk, akkor nem igazán jó hangulatú következtetésekre jutunk. Tehát ez egy elég durva dolog szerintem. Minél jobban feltárja az ember ezeknek a társadalmi folyamatoknak a mechanizmusait, annál ijesztőbb eredményekre jut. Arra gondolok, hogyha egy bölcsész vagy szociológiai megközelítésből nézem ezeket a dolgokat, és inkább elfogadom az előítéletességnek az ilyen normatív problémáit, és azt mondom, hogy hát az emberek rossz indulatban gondolkodnak mondjuk a cigányokról, akkor még az ember tud abba hinni, hogy vagy kimondatlanul ezt tartom az előtt, vagy akkor itten majd el kell mondani sokszor sok embernek, hogy ez nagyon nem korrekt. És hogyha megnézed ezeket a modelleket, amik ennek a mechanizmusait feltárják, akkor itt sokkal mélyebben, sokkal egyszerűbb dolgokon, sokkal jobban beívódó dolgokon múlik, és nagyon, nem kell ennyire előítéletesnek gondolkodni ahhoz, hogy a stabil legyen.
1: Igen, azt mondja Uri, hogy azáltal, hogy nem mindegy, mondja tovább, bocsánat.
2: Nem, tehát hogy ebből az következik, hogy ezek sokkal nehezebben megváltoztatható mechanizmusokon múlnak, ami hát nem egy pozitív következmény abból a szempontból, hogyha bevezetjük a normatív szempontot, és azt mondjuk, hogy ez nyilvánvalóan nagyon nem jó, hogy így van, és meg kellene változtatni.
1: Hát igen, ugye egyrészt azért, mert önfeltartó, másrészt azért, mert hogy erről egyébként nem szól már a közgazdaságtan, vagy szerintem, hogy azáltal, hogy elmondjuk, hogy akkor mi nem diszkriminálunk, és ráadásul, hogy azt is gondoljuk magunkról, hogy mi nem diszkriminálunk, meg nem vagyunk előítéletesek, attól függetlenül a stigmák megmaradnak, ugye ez látszik az amerikai példákban, és ugye innentől egyébként már nem közgazdaságtan, hanem szociológia az, amiről te is beszéltél, Erik, hogy azért bizonyos kutatási módszerekkel ki lehet mutatni, hogy azokról az emberekről is, akik azt gondolják magukról, hogy ők nem diszkriminálnak, ők is azért bizonyos előítéletekkel rendelkeznek, és bizonyos stigmákat alkalmaznak.
2: És akkor tényleg zenéljünk, mert elég sok ideje beszélgetünk már.

我倒是

0: Kedves hallgatóink, most egy jótékonysági felhívás következik.
1: Kérjük, rendelkezz számunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18002454 kötőjel 2 kötőjel 43.
0: Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Folytatjuk a Kovács Ádám hangpostáját, ahol az antidiszkriminációs hét keretében a diszkriminációval kapcsolatos közgazdasági irodalomról beszélgetünk. És egy telefonunk is van, tessék.
1: Halló, szervusztok, Némand vagyok, nagyon a műsorhoz csatlakozva a témába. Saját tapasztalataimat akarom elmondani, hogy a piacon jártam, bekeltem be. Új protestáns kis közösség. Kint árul a piacon, paprikát, paradicsomot, stb. A Kofa azt mondja rájuk, kb. 2-3 éve kint vannak, Kofa azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Amiatt én azt értem már, hogy ők, mint kofák, korlátozni akarják, mert őket korlátozzák, tehát csökkentik nekik a hasznukat. Tehát ugyanúgy fönntartják a diszkriminációt, csak más szinten. Másik, amit hallottam egy rádióban...
2: Ezt én nem értettem.
0: Nem teljesen volt egyértelmű, hogy...
2: Mert kik a protestáns kis közösség, hogy ők van egy ilyen kis közösség,
1: na, akik
2: kint
1: állnak a piacot? Hát hígygyülekezett cigányok.
2: Ja, jó, oké.
1: Na, ezt kellett volna mondani,
0: csak nem... De figyelj, jó, de mit akartál mondani? Tehát
1: most azt akartam ezzel mondani, hogy a Kofa azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Az őstermelők kint vannak kint a piacon, hát kifizetik a helypénzt, van nekik engedélyük, van nekik vállalkozási engedély, a vállalkozási engedélyük viszont úgy van meg, azt mondják rájuk, hogy most nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem igaz, hogy ős, hát akkor, mint őstermelő, kedvező vadózási dolog alá tartozik APEC, ha jól tudom, ugye? Vagy nem kell adózniuk? Ti ezt jobban tudjátok, közgazdászok vagytok.
2: Igen, bizonyos másfajta adózási...
1: Kevesebbet kell fizetniük, tehát versenyképesek. Versenyképesebbek, mint a kofák. Nem?
3: Ja, de hogy ezt nem tudod igazából, hogy ők most hivatalosan őstermelők, vagy ez csak a megnevezésük?
1: Na most én ezt nem tudom, hogy ők hivatalosan őstermelők-e, vagy nem őstermelők.
0: Tehát nem tudom.
1: Hát valószínű, hogy nem őstermelők. Valószínű, hogy nem őstermelők, mert hát városban laknak. Na, itt Budapesten.
0: Oké. Köszönjük szépen.
1: Na várjatok még.
2: A lényeg.
1: Ők a nagybani piacról vásárolják az árut. Úgy, mint azok a hajléktalanok is, akik kint árulnak az aluljárókban. Tehát nem lopják az árut. Hajléktalanokról hallottam egy olyan megjegyzést valamelyik rádióban, hogy lehet, hogy lopják. Hát nem lopják, hanem én konkrétan tudom, hogy hajnalban kimennek, és ott vásárolják meg, hát lehet, hogy Strómanon keresztül, mert hát az itt a nagybani piacról, mondja, a hajléktalanok beszélek most, annak nincs vállalkozási engedélye. Tehát a hajléktalan sem lopja azt az árut, amit kint árul az aluljáróban. Na, ennyit akartam még mondani.
3: Jó, köszönjük szépen.
1: Lehet, hogy pontatlan volt az első rész, amit itt mondtam, mert hát...
2: Jó, na, de akkor most már eltért, köszönjük.
1: Mi? De ez közgazdaságilag, ez logikus.
3: Hát, illetve...
0: Pont. Nem tudom. Na, de...
1: Hogy? Az első rész, amit mondtam, csak ott pontatlanul említettem dolgokat, mert
3: hát... Hát igazából én nem látom, hogy mi a háttér, tehát, hogy most nem, ki, de, kire mit jó, mond, és mennyire hivatalosan, de... Igazából a történet az megvan.
1: De a lényeg az egészben az, hogy konkurenciaként jelennek meg a piacon az árusítóknak ezek az emberek.
3: És nem akarják őket beengedni.
1: Illetve korlátozni akarják őket. Úgy, mint egy numerus classus volt a zsidók ellen a 20-as években, csak az hit. Na, hát az csak az
0: tehát azért a gazdasági
1: intézményeileg
0: ez a tipikus példa, nem
1: tudom. Jó, hát intézményeileg, de itt meg de, informálisan. De próbálják korlátozni őket. Szervusztok!
0: Na, szia!
3: Szia!
0: Tehát, hogy kicsit nem nehezen volt keletbe értelmezhető ez a felrajmányi hozzászólása, tehát a furcsa példákon kívül ugye ez a valakikről azt mondják, hogy típusú dolog, tehát nem lehetett teljesen érteni most, hogy mi van, mindegy. Nagyon sok a diszkrimináció, mint történet, az nagyon sok gazdasági folyamban megjelenik, nem ezek a szélsőséges extrém példák, amit a végén említett Károly, tehát egyáltalán nem. Tipikusan a diszkriminációnak millió fajtája történik nap mint nap a gazdaságban, kezdve onnantól, hogy hogy árdiszkrimináció, amiről megbeszéltük, hogy ma nem beszélünk, de vicces lett volna egyébként, hiszen ha bemész egy boltba, és hogyha valamiből négyszer annyit veszel, mint egyszer annyit, akkor olcsóbban kapod, ami egy diszkrimináció, és az összes gazdasági folyamat nagy része diszkriminatív, hogyha a szót a legszűkebben értelmezzük.
4: Sőt, a kizárólagos szerződésekről sem, ami szintén diszkrimináció.
0: Hogy... Az őstermelők támogatása is diszkriminatív, de hát ugye ezeknek, hogy mondjam, ezeknek a megkülönböztetéseknek valamilyen célja van elvileg, most...
4: Igen.
0: Szóval ezt nem lehetett annyira keretbe helyezni, de mindegy.
4: Igen, tehát, hogy ez is diszkrimináció, de, és ez is gazdaság, de ezt igazából tök más.
0: Egy valamilyen alapú, általunk nem ismert megkülönböztető intézkedés kijátszásának a vágya valamilyen egyébként vicces módon megnevezett csoport ellen, amelyikről nem derült ki, hogy most ez jogos vagy nem, tehát... De minden esetre az előadottakban sok olyan félmondat volt, ami ilyen tipikus mondata az erőítéletes beszédnek egyébként, tehát hogy, vagy a gondolkodásnak, hogy elterjed a... Hogy miért merül fel, hogy lopják az árut.
3: Hát most saját magamat végig gondolva, amikor az utcán, hogy folyamatosan láthatólag utánpótlással így bőröveket árulnak nekem, meg a kedvencem a Jászai Mari téren, amikor láncfűrészt.
0: A láncfűrészárusok még mindig itt vannak.
4: A láncfűrészárusok még mindig itt vannak Pesten?
3: Igen, de hát tényleg, hogyha az ember, mit tudom én, úgy megy végig az utcán, akkor így tehát hogy egyértelmű, hogyha tehát nem nagyon veszek fáradtságot, hogy végig gondoljam azt, hogy mégis hogyan juthat el oda a Jászai Mari térre egy láncfűrész. Az egészen egyszerű.
4: Egyébként sem elképzelhető, hogy olcsó. Megszerezték valamilyen olcsón, tehát hogy...
3: Hát igen, de hogy mégis, tehát hogy nyilvánvalóan az ember ilyen már ilyen bejáratú dolgokra megy rá, és akkor oké, lopták, kész.
4: De igen, de...
3: Ebből nem akarok venni, és így tovább. Tehát miközben számos útja lehetséges csak.
0: De jó volt a felvetés arra, hogy a maradék 10 percet arra fordítsuk, hogy ne beszéljünk arra, amiről még szeretnénk volna.
4: De akkor akarunk, akkor beszéljük arra.
0: Tegyük ezt szeretném javasolni, igen.
3: Melyiket választottad? Már csak, hogy kettő dolog merült fel, az egyik ez a...
4: Hát ugye, akkor én mondom a Lórit.
3: Jó, mondd a Lórit.
4: Ugye eddig arról beszéltünk, hogy egy faji csoport hátrányba kerüljön, ahhoz nem szükséges, hogy ők rosszabbak legyenek, mint a többiek, nem szükséges, hogy valakik gonosz módon rasszistáltaként viselkedjenek velük, az is elegendő, hogyha statisztikai alapon racionálisan gondolkodnak, és az is látszik, hogy ezek a problémák fennmaradnak hosszú távon. Ugye nagyjából így lehetne fogalmazni, vagy összefoglalni a műsor első részét. És van egy további érv ezekkel az antidiszkriminációs politikákkal kapcsolatban, illetve ugye fontos érv volt az is, hogy az, hogy ahhoz, hogy egy antidiszkriminációs politika átmenjen valahol, vagy hogy egy pozitív diszkriminációs, ahhoz szükséges az, hogy az emberek ne a hátrányban lévő csoport saját hibájának tekintsék azt, hogy ők rossz helyzetben vannak, szegények, bűnözők és lusták, vagy bármi más. És ugye van még egy érv, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ezek egyike sem kell ahhoz, hogy egy csoport, tehát hogy még ennyi sem kell ahhoz, hogy egy csoport hátrányba kerüljön, mert ugye itt vannak a feketék, akikről elmondtuk a statisztikákat, hogy milyen rossz helyzetben vannak. És amikor azon gondolkoznak el a politika csinálók, hogy hogyan lehetne rajtuk segíteni, akkor egy jó érvnek tűnik az, hogy akkor a teljesítmény alapján ítéljük meg, hogy kit mennyire kell támogatni, és ne legyen pozitív diszkrimináció például faji alapon. Csak azt mondja Lóri, hogy azért vegyük azt is figyelembe, hogy az, hogy a kiinduló helyzet egyszerűen most az, ami, tehát hogy az, hogy például, hogy a fekete gyerekek kétharmada egyedülálló családba születik, az nem egy varázsvessző csapásra jött létre, hanem ez egy folyamatos elnyomás alapján jött létre tulajdonképpen. Tehát, hogy az, hogy minden szempontból ez a csoport hátrányos, az, az egy történelmi folyamatnak az eredménye. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy mi igazságos arra vonatkozóan, hogy hogy kell őket támogatni, akkor lehet, hogy nem csak azt kell figyelembe venni, hogy egy jelenben ki mit tud megtenni, hanem esetleg ennél többre lenne szükség, és figyelembe kellene venni azt is, hogy miért jutottak ők oda, és esetleg jogos az, hogy visszajussanak.
0: És hogyha visszagondolunk most arra, hogy magyarországi helyzet és a cigányság példájáról beszéltünk, és az amerikai feketék problémájával használtuk összehasonlításként ezt a kettő témát vetettük föl, mind a kettő ráadásul egy olyan dolog, amelyik nem a hogyan kerültek ide, hanem eleve nem is voltak soha egyenjogú tagjai társadalomnak. A történelemben most ennek az agresszív formája az Egyesült Államok, ahol konkrétan erőszakkal vitték oda ezeket az embereket, de Magyarországon is soha nem merült fel, hogy befogadják valóban az ide érkezett cigányokat.
4: Tehát ugye egy
0: a történelmi előzményeknek a fogja a jelenlegi helyzet valójában.
4: Igen, egy antidiszkriminációs politika ugye azt mondja, hogy ha te ugyanannyit tudsz, akkor te kapjál ugyanannyit. Ugye nem diszkriminálunk se negatívan, se pozitívan. Hogyha te ugyanolyan okos vagy, akkor te neked megadjuk az esélyt, hogy bekerülj a felsőoktatásba annak ére, hogy nincs pénzed. Ugye ez egy antidiszkriminációs, egy non-diszkriminatív politika, csak ugye ez nem veszi figyelembe azt, hogy az, hogy te már eleve ennyit tudsz, az, hogy te ebbe a családba születtél, az bizony nem a véletlen.
0: Hanem hát egy borzasztó erős determinált hátrány, amit egy nagyon agresszív, pozitív diszkriminációs politika sem tud igazán ellensúlyozni egyébként.
3: Most, hogy így mondtad ezt
0: a... Majd legközelebb a Tilos Rádióban is a pozitív diszkriminációs hetet fogjuk megszervezni egyébként.
3: Nem, amit mondta ez a varázsütés szó, csak így hirtelen eszembe jutott pont így a hazai helyzettel kapcsolatban, hogy ugye a rendszerváltás pillanata, amikor egy varázsütésre jött létre viszont az iszonyatos nagy munkanélküliség, ami ugye cigányokat és nem cigányokat egyaránt hasonlóképpen érintett, csak utána, amikor a későbbi folyamatokat így vizsgálja az ember, akkor látható, hogy viszont míg a nem cigány népesség egészen jó arányokkal vissza tudott térni a munkaerőpiacra, csökkent a munkanélküliség, addig ez a cigányság esetében stabilizálódott. És ugye, hogy emögött is ilyen milyen tényezők vannak, tehát hogy amit ezzel a látszólagos teljes foglalkoztatottsággal így el lehetett takarni, hogy valójában mennyire részei a társadalomnak, mondjuk így a munkaerőpiaci szereplés kapcsán, az így előbukkant. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos választópont volt, azt gondolom, ezzel kapcsolatban.
0: És még egy fontos dolog egyébként szerintem most, hogy egy kicsit elemelkedjünk ettől az egésztől, hogy ugye ez egy olyan folyamat, ez a diszkrimináció téma, az erőítéletesség téma, ahol a úgymond európai kultúra is valami messziről indul. Tehát a legnagyobb gondolkodók nagy része is borzasztó erőítéletesen gondolkodott, mondjuk 150 éve, tehát hogy nagyon... Tehát ennek az emberi jogi oldala is nagyon korszerűtlen alapról indul, szerintem. Tehát hogy ez nem egy... Tehát ez egy nagyon-nagyon szerves probléma igazából. És az egyik legnagyobb probléma. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy milyen problémák vannak a világban, vannak nagyon nagy problémák. Például a környezeti problémák, vagy a szegénység, harmadik világ, stb. Ez a diszkrimináció az egyik olyan nagy téma, ami láthatóan egyelőre. Tehát vannak jó példák, de azért egy kudarcos történet mindenhol. Hát igazából ugye végére azt szerettem volna mondani, hogy megpróbáltunk néhány motivumot kiemelni abból, hogy a közösségnek hogyan járul ahhoz hozzá, hogy ezt jobban megértsük, hogy ez a probléma miért ilyen, milyen ülő, és hogy mik a mechanizmusai. Ja, és hát egy csomó dolgról nem tudtunk végül beszélni, amit így összehordtunk ennek a téma kapcsán. Amik közül egyet szerettem volna most kiemelni még a végére, hogy a Kézdi Gábornak az egyik előadását, aki a deszegregációs iskola rendszerekkel foglalkozik ennek a problémának a mérésével, baromi érdekes dolgokat mondott el a múlt héten, és ennek az előadásnak a jegyzeteit hoztuk el, hogy ugye elvileg erről is beszéltünk volna, ez egy örömteli hiba, hogy nem került rá sor, mert majd sorra tudjuk keríteni a meghívását, és akkor fogunk tudni erről beszélgetni részletesebben mélyebb ismeretekkel rendelkező vendéggel.
4: Akkor fejezzük be a műsort, és adjuk át a terepet a mesének? És a gyerekeknek?
0: Szerintem az elég egyértelmű, hogy ezt kell, hogy tudjuk. Úgyhogy búcsúzóul akkor még visszatérünk egy picit a híres antiszemita a zeneszerzők sorozatunkhoz, és köszönjük a figyelmet. A Tilos Rádióban a Kovács Ádám hangpostáját hallottátok. Az imént másfél órában, legközelebb két hét múlva jelentkezünk.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az ezüst ló. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy király. Annak a királynak 7 fia és 7 leány. A fiúk már mind legénysorban voltak, a leányok eladók. A 6 idősebb fiú meg is házasodott. A 6 idősebb leány is férhez ment. Csak a legkisebb királyfi nem akart megházasodni. S a legkisebb király kisasszony sem férhez ment. Ajánlották a királyfinak ezt a király kisasszonyt, azt a király kisasszonyt. A király kisasszonynak is ezt a királyfit, azt a királyfit. Nem kellett sem az egyiknek, sem a másiknak, sem ez, sem az. Szörnyű haragra gerjedt a király. Noha sem ez, sem az nem tetszik, menjetek világgá! Nem nézhetem, hogy a legkisebb fiam legénysorban maradjon, a legkisebb leányom meg pártában. Hát jó van, elment a királyfi, és vele a király kisasszony. Mentek hetet hét országon keresztül, hegyeken, völgyeken álltak. Estére egy sűrű, rengeteg erdőbe érnek. Ott egy fa alá leheverednek, és elaludnak. Mondja reggel a leánya bátyjának. Hallgass csak ide! Csodálatos álmot láttam az éjjel. Egy ősz öreg ember volt itt, és azt mondta nekem, hogy itt s itt van egy király, annak a teste csupa seb, s a világhíres doktorok sem tudták meggyógyítani. De ettől a fától, amelynek a tövében fekszünk, 100 lépésre van egy forrás, abból vigyünk egy korsó vizet, s ha ezzel a vízzel megmossuk a király testét, egyszeribe meggyógyul. Mindjárt mennek ahhoz a forráshoz. Volt a leánynak egy kicsi korsója, telemeríti, aztán elindultak. Mentek hetet hét ország ellen, és addig mentek, míg annak a beteg királynak a városába nem értek. Itt bementek egy vendéglőbe, doktori gúnyát szereztek maguknak, mind a ketten doktornak öltöztek, és mentek egyenesen a királyhoz. Elmondják, hogy mit akarnak. És bezzek fogadják nagy örömmel, vitték a király szobájába. Hát csak ugyanúgy volt, ahogy az ősz öregember mondotta. Azzal a korsóvízzel megmosták a király testét, s mintha csak letöröltek volna róla minden sebet, hófehér lett a teste. Adott a király örömében tengerkincset a királyfinak, építetett a városban drága szép palotát, hogy lakjanak ott. Senki sem tudta, nem is sejtette, hogy királyfi a csudadoktor, s király kisasszony a másik. Telik múlik az idő, fölmegy egyszer a királyfi a királyhoz, aki még maga is fiatal legényember volt, és alázatos tisztelettel meghívja a királyt ebédre. Elmegy a király, s hát mikor fölmegy a palotába, szeme szája eláll a csodálkozástól, mert a királyfi nem volt többet doktori gúnyában, hanem olyan ragyogó, aranypaszomántos gúnyában, mint ő. És a másik, akit csudadoktornak tartott, leányruhában volt, drága szép selyemköltösben. Olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Mondja a királyfi, látom, csodálkozik felséged ezen a nagy változáson, de tudja meg, hogy királyfia vagyok én is, és ez a leány király leánya, az én testvérem. És elmondta mindjárt, hogy miért kellett nekik elbújtosni. De hiszen ne lett volna király leánya az a leány, akkor is megakadott volna rajta a király szeme. Ebéd alatt szépen összebarátkoztak, összemelegedtek. Te az enyém, én a tied, mondotta a király a leánynak. A leány sem különben a királynak. Mentek egyszeribe a király palotájába, s csaptak lakodalmat, 7 országra szólult. Na, vége lesz a lakodalomnak, de a királyfinak nem volt maradása. Gondolta, elmegy valamerre, s ő is megkeresi a párját. Megy mendegél a királyfi, hetet hét ország ellen, s beér egyszer egy városba, éppen a fekete király városába. Kérdi ettől is, attól is, hogy mi újság. Mondják neki. Van itt újság elég? Van a királynak egy gyönyörűséges szép leánya. De ez csak ahhoz akar férjhez menni, aki eltalálja, hogy miféle 3 jegy van rajta.
99-en próbáltak eddig szerencsét, egy sem találta el. Mind a 99-nek karóba került a feje. Nem bánom én, mondja magában a királyfi. Egy életem, egy halálom, azért mégis megpróbálom. Amint megy az utcán végig, kihajol az ablakon egy öreg ember, és azt mondja utána. No, ez sem fog nálam nélkül boldogulni. A királyfi egy kicsit visszanézett, megnézte az öreg embert, de nem szólt neki semmit, ment tovább. Végig megy a városon, mégis meggondolja magát. Jó lesz visszafordulni ahhoz az öreg emberhez, mielőtt szerencsét próbálna. Visszamegy az öreg emberhez, s hát csak akkor látja a kapun, hogy az öreg ember aranyműves. Ejnye, de jó, gondolta magában, úgy is leszakadt az aranysarkantyúmnak a taréja. Majd az öreggel visszaforrasztatom, s az alatt kivallatom, hogy mi értelme volt a szavának. Bemegy az öreg emberhez, odaadja a sarkantyúját, hogy csinálja meg. Mondja az öreg ember, én megcsinálom jó szívvel, de holnap úgyis a levegőben fogod összeütni a bokádat. Hát azt honnét gondolja kelmed? Kérdi a királyfi. Honnét? Mert tudom, hogy miben jársz. De nálam nélkül nem boldogulsz, mert te sem fogod eltalálni, hogy miféle három jegy van a király kisasszony testén. De bezzeg ígért a királyfi neki mindent, csak adjon valami jó tanácsot. Jól van, mondja az öreg ember. Holnap reggelre színezüstből csinálok egy lovat. Akkorát, hogy a hasában jól elférsz. Aztán kivitetem a piacra, s tudom bizonyosan, hogy senki más meg nem veszi, csak a király kisasszony. A lovat majd felviszik a király kisasszony szobájába, te éjjel búj ki azon a kicsi ajtón, amelyet az ezüst ló oldalán láthatatlanul csinálok, és akkor megnézheted, hogy miféle jegyek vannak a király kisasszonynak. Megcsinálja az öregember az ezüst lovat, beleülteti a királyfit, kiviteti a piacra, ott körülfogják a népek, az urak, csodálják, kérdik az árát, de drága volt, olyan drága, hogy nem tudta azt megvenni senki, csak egyedül a király. Az éppen arra jött a leányával, s hogy a leányának megtetszett, csak az árát kérdezte, s kimérette mindjárt a tenger sok aranyat az öregembernek. Na, jól van. Fölviszik az ezüst lovat a palotába, ottan is a király kisasszony szobájába. Elkövetkezik az este. Lefekszik a király kisasszony, elalszik. Eladajkálja is.

lélegezte a király. És nem tudott onnét elmozdulni, mintha csak oda cövekedték volna. Hanem amint nézte nagy gyönyörűséggel, egyszerre csak fölébredt a király kisasszony, s ahogy meglátta a királyfit, sikoltani akart. De torkán akadt a sikoltás, mert bizony úgy megtetszett neki a királyfi. No te királyfi, mondotta a király kisasszony, te már tudod, hogy miféle jegyeim vannak. El is találod. A tiéd is lehetnék most már, de ha az apám megtudja, hogy belopóztál a szobámba, karóba kerül a te fejed is. Tanakodtak erre, arra, hogy mit csináljanak. Valamit gondoltam, mondja a király kisasszony. Te csak menj vissza az ezüst lóba. Én meg letöröm a lónak mind a két fülét. Holnap aztán elküldetem az aranyműveshez, hogy forrassza vissza. Ott szépen kibújhatsz, és soha senki meg nem tudja, hogy itt voltál. Úgy lett, ahogy a király kisasszony tanácsolta. A lovat visszavitték az aranyműveshez, ott a királyfi kibújt belőle, aztán elment vissza a sógorához, befogatott ottan 6 lovat parádés hintóba, ment utána egy regement huszár, így hajtatott be a fekete király udvarába. Fölment a palotába, elmondta a királynak, hogy ki is mi, szerencsét próbál ő is. Tetszett a királynak a királyfi, mondta neki. Hagyd el, fiam, ne próbálj szerencsét, kár volna meghalnod ilyen fiatalon. De a királyfi mind csak azt mondotta, egy életem, egy halálom, már én mégis megpróbálom. Hiszen könnyen megpróbálhatta. No te fiú, mondotta a király, szeretném, ha a vejem lennél. 3 napot adok hát neked, de jól vigyázz magadra, mert 2 elvédheted. De ha 3-szor sem találod el, hogy miféle jegyek vannak a leányomon, karóba kerül a te fejed is. Bezzeg, hogy a királyfi első nap nem találta el, 2. nap sem találta el, hogy ne is sejtsék, hogy látta ő már azokat a jegyeket. Hanem 3. nap szép sorjában elmondotta, hogy miféle 3 jegy van a király kisasszony testén. De volt öröm. Örült a fekete király, hogy van már, akire hagyja a királyságát. Mindjárt lakodalmat csaptak, és a fekete király egyszeribe átaladta a fejének egész országát és királyságát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És az előző hetekben a felnőtteknek kedveztünk, most pedig Benedek Elek születésének évfordulóján meséket hallhattok. Jó szórakozást!

0: Mit is Szőcs? Egy Szőcsről mondok mesét, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. De mégsem. Volt neki egy rossz ollója, egy fogatlan felesége, aztán annyi gyermeke, mint a rostalika, még egyel több. Mikor ettek, mikor nem, még puriszka is csak vasárnap telt, akkor is csak nagy ritkán. Egyszer mégis úgy esett, hogy a puriszkából megmaradt egy morzsa az asztalon, s hát annyi légy gyűlt rá, hogy ezek bizony egy egész puriszkát is fölfaltak volna. Megharagszik a Szőcs, hogy még a légy is őt koldúsítja, s úgy lecsap a tenyerével, hogy egyszerre 20 légy maradt halva. Ennyi, gondolta a Szőcs. Hát csak ugyanolyan erős ember volnék én? Na, ezt igazán nem hittem volna. Hiszen akkor vivát, keresztúr! Menjünk, próbáljunk szerencsét! Mindjárt faragott egy táblát, s nagy öreg betűkkel ráíratta. 20-at egy csapásra! Nyakába akasztotta a táblát, s csak ugyan elindult világgá. Eleget sírtak, rítak a gyermekei, hogy maradjon, ne menjen, mi lesz belőlük nála nélkül. A felesége nem különben, de a Szőcs olyan erősen el volt tökélve, hogy kötéllel sem lehetett volna otthon tartani. Erősen bízott, hogy nagy vitézségével majd csak boldogul valahol a földkerekségén. Elindult hát, ment, mendegélt, útközben egy rengeteg erdőbe ért. Nagyon elfáradt, s leheveredett egy kút mellé. Amint ott heverészne, odajön az ördög, egy rettentő nagy bivajbőrrel, hogy vizet merjen abba. Meglátja a Szőcsöt, s a nyakába a táblát azzal az írással. Gondolja magában, ez ugyan erős ember lehet. Éppen jó volna nekem szolgának. Mindjárt köszönti is, mégpedig illedelmesen.
1: Adjon Isten, földi!
0: Adj Isten, fogadta a Szőcs nagy kurtán.
1: Hát, csak ugyanolyan erős ember volna kent, hogy 20-at egy csapásra, mi?
0: Dünnyögte a Szőcs.
1: Hát nem szegődnék be hozzám szolgának?
0: Már hogyne, ha jó bért fizet. Megalkuttak hirtelen. A Szőcs 3 esztendeig szolgál az ördögnél, fát, vizet hord. Egyebet semmit sem csinál, s mikor az ideje kitelik, kap egy zsák aranyat. A vitéz Szőcs kezet csapott, azt mondta. Itt a kezem nem disznóláb, ördög atyám fia. Ebb, aki megmásolja. Azzal elmentek haza az ördöghöz, kinek éppen annyi gyermeke volt, mint a Szőcsnek, talán még több is vagy kettővel. Ahogy hazaértek, az ördögfiúk mindegy cseppig megitták a vizet, s a Szőcsnek kezébe teregették a bivajbőrt, hogy hozzon más vizet a kútról. Oly, szegény feje! Töprenkedett, tűnődött, hogy már most ő mit csinálja. Még az üres bivajbőrt valamiképpen csak el tudta cipelni a kúthoz, de vízzel tele meg se tudná billenteni. Amíg így tűnődött, az ördögök megunták várni, és egyet utána küldöttek. Megijedt szegény, hogy már most mi vele. Nagy ijegységében, hogy mit csináljon, egy fával elkezdett ásni a kút körül. Kérdi az ördög, amikor odaért.
1: Hát te mit csinálsz, vitéz Szőcs? Én bizony,
0: felelte a Szőcs. Azt gondoltam, hogy minek járjak ki vízért minden nap. Egyszerre hazaviszem az egész kutat.
1: Jaj, azt ne tedd, rimánkodott az ördög, mert vak az anyám, ez még belé találna esni. Inkább én hordok vizet helyetted.
0: Hát hiszen úgy jól van, mondta a Szőcs, s jó szívvel beleegyezett, hogy az ördög vigyen haza vizet. Másnap fáért küldötték a Szőcsöt, de egyszerre éppen 3 ölet kellett volna, hogy hozzon. Úgy bizony, de mikor elég volt abból neki 3 hasáb is. Törte a fejét, mit csináljon, de csak hiába törte, nem került ki abból okosság. unalmában azt a rengeteg sok ölfát, ami le volt vágva az erdőben, darabonként kezdte összekötözni. Az ördögök nem győzték várni, s megint egyet utána küldöttek. Ez éppen akkor ért ott, amikor a szőcs kötözgette a fákat.
1: Hát te mit csinálsz?
0: Kérdi az ördög. Mi te? Csak nem járok ki minden nap az erdőtökbe. Egyszerre hazaviszem mind, ami van.
2: Olyan nagy haraggal mondotta, hogy a szegény ördög csak úgy megőkölt a nagy ijegységtől.
0: Rimánkodott, hogy az Istenért meg ne tegye, mert ha most hazaviszi, ami fa van, mind elégetni, és a térre egy szál sem maradna. Ő inkább hazahordja apránként.
3: Hát, hordjat, ebatta ördöge, dörvögött a vitézszőcs.
0: Eközben az ördög belé kapaszkodott egy nagy bükkfába, húzta lefelé, hogy majd így kötözi tövéhez a fát. Amint húzza, elkiáltja magát.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj szia, elszakadt! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj hanem abban a pillanatban, ahogy az ördög eleresztette, a fahegye visszacsapódott, s úgy eldobta a szőcsöt, hogy az erdőnek éppen a túlsó szélére esett le egy bokor mellé. A bokorból kiugrik egy nyúl, megfutamodik. A vitéz szőcs utána, hogy nem, éppen az ördög felé futott a nyúl. A vitéz szőcs úgy tett, mintha erősen mérgelődnék, szitta a nyulat, mint a bokrot. Itt van, állatja! Az egész erdőt keresztül ugrottam érte, s mégsem tudom elfogni, nézzen oda az ember! S vége hossza nem volt a zúgolódásnak. Otthon az ördögök összesúgtak, búgtak és elhatározták, hogy még csak egy próbára teszik a vitéz szőcsöt, s ha akkor is kifog rajtuk, kifizetik az egész bérét és hazaküldik. Másnap a legerősebb ördöggel kiküldötték a mezőre, hogy tegyék próbára az erejét. Az ördög egy ostort és egy buzogányt vitt magával. Mikor a mezőre érnek, azt mondja az ördög: no, te vitéz szőcs, most mutasd meg, hogy milyen erős vagy. Hadd lám, tudsz-e akkorát rikkenteni ezzel az ostorral, mint én? Jobb lesz, ha nem is adod a kezembe, mondotta a szőcs. Mert akkorát, ha rikkentek, hogy a szemed kifordul attól. Hát, forduljon, kötekedett az ördög. Csak a rikkents előbb te, biztatá a szőcs. Az ördög erre kezébe vette az ostort, akkorát a rikkentett, hogy a vitéz szőcs ilyettében keresztül esett a fején. Alig tudott feltápászkodni, hanem azért azt mondta: no, ez ugyan nem volt valami erős a rikkentés, ördögkomé, hanem most már takard el a szemedet, ha azt akarod, hogy ki ne forduljon. Az ördög meggondolta, hogy bizony ennek fele sem tréfa, s befogta a szemét. Szem nélkül az ördögnek sem élet az élet, a vitéz szőcsnek sem kellett egyéb. Hirtelen felkapta a buzogányt, úgy fejbe teremtette az ördögöt, hogy 10 kád vizet öntöttek rá, míg föleszmélkedett. No, mondta a szőcs, mikor nagy nehezen talpra állította az ördögöt, ki tud nagyobbat, ha rikkenteni, ördögkomé? He? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj nincsen. Most csak menjünk haza, jaj.
2: Még csak most kerekedett igazi nagy ijegység az ördög familiájában, mikor meghallották a vitéz Szőzs legújabb cselekedetét. Mindjárt teletöltöttek egy zsákot arannyal, s odaadták, hogy vigye haza, hogy többet a színét se lássák.
0: De már azt nem teszem, pattogott a vitéz Szőzs. Ha azt akarjátok, hogy itt hagyjalak, hozzátok el a béremet, és különben itt maradok, míg a három esztendő ki nem telik.
2: De hiszen ettől jobban féltek, mint a tömjén füsttől. Inkább hazavitték a zsák aranyat, csak ott ne maradjon.
1: A vitéz Szőcs előre ment, s hamarabb hazaért, mint az ördög, ki az aranyat vitte utána. Hirtelen kiküldötte a feleségét a csűrbe, hogy a ketrecből töltsön meg egy zsákot pólyvával, s éppen akkor jöjjön be vele, mikor az ördög is megérkezik. Akkor aztán dobja fel a zsákot a padlásra, s mondja: nézze, édes uram, tiszta színaranyjal van tere, addig szolgáltam, míg kent odajár. Az asszony csak ugyanúgy tett, ahogy az ura mondotta. Mikor az ördög látta, hogy ennek az embernek még a felesége is olyan erős, hogy egy zsák aranyat csak úgy fellódít a padlásra, ilyettében ő is fellódította, s azzal úgy elszaladt, mintha a szemét vették volna ki. Vissza sem mert nézni, míg az erdőig nem ért. Itt találkozik egy farkassal, s ez kérdi tőle:
0: hová futsz olyan lelkedből, ördög koma?
1: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, vagy te nem hallottad hírét a vitéz Szőcsnek? Aztán elbeszélte, hogy minden vitézi dolgokat nem cselekedett az az ember. Nagyot kacagott a farkas, hogy az erdő csak zúgott belé. Mikor aztán magához tért a kacagástól, elbíztatta az ördögöt, hogy menjenek vissza Szőcshöz, vegyék el az aranyat tőle, hiszen az egy gyenge, gyáva ember.
0: Az ördög hitte is, nem is a farkas beszédjét, de mégiscsak ráállott, mert szerette volna visszakapni a zsák aranyat. Hanem csak olyan formán ment vissza, ha egy jármot csinálnak, ebben mind a ketten beléfogóznak, mert attól fér, hogy a farkas serben hagyja, ha majd szorul a kapca. A farkas nem bánta, teljékedve az ördögnek. Jármot csináltak, beléfogóztak, s úgy mentek a Szőcs udvarához.
1: Ott éppen javában játszottak a Szőcs fiai is, mikor észrevették, hogy az ördög járomba fogózva jő a farkassal, azt hitték, hogy a farkast is nekik hozza. Az egyik elkiáltja magát: néné, az apám farkast is szolgált. Egy másik gyermek meg azt kiáltja: az ördögöt sem eresszük el, az ördögöt sem eresszük el. Haj, megijed az ördög szörnyűségesen. Elő neki, vesd el magad. Megfutamodott jármostól, farkasostól együtt. Eleget bátorított a farkas: ne fuss, te bolond ördög, ne félj, te bolond ördög. Nem hallottad semmit, futott, ahogy csak győzte. Addig futott, míg a farkas feje egy faikrébe felakadt, a járompálcája eltörött, s ő szaladott tovább. Talán még ma is szalad. A vitéz Szőcs így megszabadult szépen az ördögtől, farkastól, s még ma is boldogan él egész háznépével a temérdek.

0: dédőlt oldalába. Az óperenciás tengeren túl, hetet hét országon innék, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Felfaltak ezek mindent. Már nem volt a háznál egy B-faló falás, amit a szájukba dughatott volna a szegény ember. Mit csináljon? Merre facsarodjék? Ő bizony elmegy szolgálatot keresni. De vén volt szegény fej. B-járt országot, világot senki lélek fel nem volt. Aj, búsult a szegény ember, hogy szinte felveti a bánat s a szomorúság. Mi lesz azzal a sok gyermekkel, mire ő visszakerül, mind éhhalállal halnak meg. Amint így renyekednék, bucsálódnék magába, csak elébe tapad az ördög. Megkérdezi ez. Hová mész, te szegény ember? Én bizony, édes ördögöm, elindultam szolgálatot keresni, de senki lélek fel nem fogad. Azt mondja az ördög. Egyet se évelődjél, te szegény ember. Gyere velem, én felfogadlak. Meg is alkusznak, kezet csapnak, és elmennek az ördög házához. Na, te szegény ember, mondja az ördög. Itt neked egyéb dolgod nem lesz. Csak fát kell hordanod az erdőből, s vizet a kútból. De hogy szómat össze ne keverjem, az ördögnek is annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Elsőbb az ördög ment el vízért, s hozott egyszerre egy 50 vedres hordóval, de ezt az ördögkölykek egyhajtásra mind megitták, s meg sem kottyant. Azt mondja az ördög. Már most csak menj el te, szegény ember, s hozz te is egy hordócskával. Aj, megijed a szegény ember. Hogy tudjon ő 50 vedres hordóval hozni, mikor az ő öreg testének még egy veder is sok? Kapja magát, egy ásóval elkezdi a kutat körülásni. Oda megy az ördög, s kérdi. Mit csinálsz, te szegény ember? Azt feleli a szegény ember. Én bizony azt gondolám, hogy egyet sem kínlódok a vízhordással, hanem egyszerre az egész kutat hazaviszem. Jaj, ne tedd azt, te szegény ember, mondja az ördög nagy megijedve. Inkább hordok én ezután is. Jól van, no, hagyja rá a szegény ember. Csak oszték többet, ne is küldj engem vízért. Másnap elmegy az ördög az erdőbe, s hoz egy jó hátfát, hogy volt legalább két német öl benne. De az is úgy elfogyott egy nap, mintha nem is lett volna. Harmadnap elküldi a szegény embert, hadd hozzon ő. El is megy ez. Vesz egy nagy kötelet, azzal az erdőt körül kezdi keríteni. Kérdi az ördög. Mit csinálsz, te szegény ember? Én bizony hazaviszem egyszerre az egész erdőt, hogy ne kelljen annyit fáradni. Jaj, ne vidd, te szegény ember! Inkább viszek én ezután is! A szegény ember nem is bánta, és elmentek haza. Hanem az ördög szeretett volna már megmenekedni a szegény embertől, mert erősen megijedt a nagy ereitől. Kérdi tőle, hogy mit fizessen az eddigi szolgálatjáért, mert nem tudja tovább tartani. Azt mondja a szegény ember, adjon, amit akar, megelégszik vele. Jól van, mondja az ördög. Menj le a pincébe. Van ott 12 hordó rész, 12 hordó ezüst, s ugyanannyi arany. Abból egy zsákot tölts meg, s vidd el. A szegény ember pedig egyet gondol, 12 bivajbőrből csinál egy zsákot, azt megtölti csupa arannyal. Azt mondta az ördögnek, hogy ha azt a zsákot oda nem viszi, ahová ő parancsolja, hát fiastól, mindenestől elpusztítja.
1: Egy szörnyen megijed az ört, elkapja a zsákot, s viszi a szegényedet. Mikor egy jó darabot mentek volna, akkor át püsszent az ördög, hogy a szegény ember ilyettibe hátraszökik, vagy 12 lépésre. Kérdi tőle az ördög.
0: Mi baj, te szegény ember? A pipámat ejtettem el,
1: feleli a szegény ember. No, tovább mennek, s az ördög ismét püsszent egyet, de akkorát, hogy a szegény ember hátra szökött, vagy 50 lépésre. Kérdi az ördög.
0: Mi bajok, te szegény ember? Elejtettem a zacskómat,
1: feleli a szegény ember.
0: Jól van.
1: Tovább mennek, s estére kelve megérkeznek a szegény ember házához. Hát, teremtő szent Istenem, egy egész Ármádia gyermek omlik ki a házból, s futnak nagy

Hol volt, hol nem volt, hetedik országon, innét az óperenciás tengeren, túl a kurta falka malac túr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az ingemiába. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal siratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig durzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben. A koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, és elindult leány nézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leányt, asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leányás erdült. Jöttek is a kérők, királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények. De a király feltette magában, hogy addig férjhez nem adja a leányát, amíg maga meg nem házasodik. Ezt gondolta magában, de senkinek sem mondta, a leányának sem, hanem csinált egy találós mesét, és kihirdettette, hogy annak adja a leányát, aki a mesét kitalálja. De úgy próbáljon szerencsét, akárki fia borja legyen, hogy ha ki nem találja a mesét, karóba kerül a feje. Bizakodott erősen a király, hogy nem találkozik ember, aki az ő mesét kitalálja, és nem fogy ki a leányából soha, lesz, aki dajkája, ha majd megöregszik. Mert hogy szép volt a király kisasszony, jöttek a királyfik, hercegek, grófok, minden rendűs, rangú, legények, seregestül, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20-an megpróbálták egy nap, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját. Híre ment ennek hetet hét ország ellen. Meghallotta a napkeleti özvegy királyné fia is. Ahogy meghallotta, nem volt többet nyugta, és mondta az édesanyjának. No, édes királyné anyám, én is elmegyek, s szerencsét próbálok. Hely, megijedt a királyné szörnyen, sírt jajgatott, hogy zengett belé a palota, s összetett kézzel kérte a fiát. Édes fiam, szívemről szakadt virágszálam, ne játssz az életeddel, találsz te különnél külön király kisasszonyokat, minden ujjadra kettőt. Különnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt, rít, könyörgött a királyné, a fiának nem volt paradása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útravaló pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, és ugyancsak a lelkére kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt, s addig mentek, mendegéltek, míg az özvegy király városába nem értek. Ott bemennek a fogadóba, esznek, isznak, s azzal a királyfi ment egymagában a királyhoz, s szolgáját meg ott hagyta, hogy vigyázzon a lovakra. Felment a király palotájába, bejelentik, bátran a király színe elé áll, s köszönti emberséggel.

Isten hozott, fiam? Mi jóban jársz, ki fia vagy? Én a napkeleti király fia vagyok, felelt a királyfi. Ugyan bizony hallotta-e hírét, felséges királyom? Hallottam bizény, jó pajtáson volt, nyugodjék békével. Bizony, ha jó pajtása volt az én édesapám, én azért jöttem, hogy feleségül vegyem a felséged lányát. Ho-ho, öcsém, annak nagy sora van. Meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. No, ha úgy hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyant, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. Gondolkozik a királyfi, vakarja a fejét, és egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt. De nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja férhez. Eltalálta, ördög adta, fattya rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem addig van az, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, s kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyfi. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak, de bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Utcu neki, szégyen a futás, de hasznos. Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, s meg sem állott hazáig. Hiszen még jóformán haza sem ért Napkelet országába. Talpra állíthatta a katonáit, mert jött utána rettentő nagy ármádiával a király, aki szörnyű mód megharagudott a királyfira, amiért visszabeszélt neki. Hely, szegény királyfi, még hírmondónak is alig maradt az ő katonáiból. Úgy megverte a király ármádiát. Alig-alig tudták elrejteni az édesanyját. Ő maga meg kifutott az országából, mehetett szegényen a világra. Ment, mendegélt a szegény királyfi nagy búval, bánattal hetet-hét ország ellen. Addig ment, mendegélt, míg a tenger mellé nem ért. Éppen akkor indult onnét egy hajó. Felkéredzett rá, beállított a hajós legények közé. Ment az a hajó éjjel-nappal szakadatlan, olyan csöndes volt a tenger, mint a víz a tányér felettén. De a hetedik éjjel szörnyű nagy förgetek kerekedett. Magas toronynál magasabbra dobta a hajó, s úgy vágta egy sziklához, hogy miszlik beszakadt. Áldott szerencsére a királyfinak semmi baja sem esett. S tovább ment a sziklán, bolyongott erre-arra mindenfelé, aztán rengeteg erdőbe ért, rengeteg erdőből nagy pusztaságra. Hát annyi volt a katona azon a pusztaságon, mint a fűszál a réten, mint a csillag az égen. Éppen javában gyakorlatoztak. A király is ott ült egy dombon, aranytrónján, nagy füstöket eregetett hosszú szárú pipájából, s úgy nézte szívbéli gyönyörűséggel a katonáit. Nézi a királyfi a gyakorlatozást, és egyszerre csak meglátja a király, int neki, hogy menjen oda. Oda megy a királyfi, szalutál katonásan. A király meg mondja neki, úgy szemlélem, hogy katona voltál te is valaha. Állj be, fiam, a sorba, gyakorlatozz te is. Sorba áll a királyfi, a király meg mind őt nézte, úgy megtetszett a királyfi járása, tartása, hogy oda kiáltott neki. Állj ki a sorból, fiam, vezényeljed a katonáimat, hadd lám, mit tudsz. Kiállt a sorból a királyfi, vigyázz, kiállt, aztán indult, de úgy döngött, rengett a föld, s a hosszú szárú pipa is kiesett a király szájából, pedig négy baka fogta a pipa szárát. Ho-ho, fiam, kiáltott a király, akárki fia vagy, vezérnek termettél. Ez órától fogvás, te vagy a vezérem. Hazamennek este a király udvarába, a király este nagy vendégséget csap asztalfőre, maga mellé ülteti a királyfit, esznek, isznak, rostával hordják a bort, de a királyfi csak nem akart kedvre derülni. Mi bajod van, fiam? Kérdezte a király. Olyan szomorú vagy, mint a háromnapos esős idő. Így áll, fiam, ne búsulj! De a királyfi csak szomorkodott továbbat is.
Na várj csak, mindjárt hazahozom a jó kedvedet. Szólt az udvarmesternek, hogy hívja be a király kisasszonyt, de hozza ám a citeráját is. Beül a király kisasszony, jaj, de szépséges szép volt, a lelkem adta, s megpendíti a citeráját, vígnál vígabb nótákat penget rajta, de pengethette a legeslegvígabb nótát. Nem vidult fel a királyfi, hanem mit gondolt, mit nem a királyfi, elkérte a citerát a király kisasszonytól, s pengedett azon egy olyan, de olyan szomorú nótát, hogy sírtak mind, mint a gyerekek. Arra meg rázendített egy vigat, de olyan vigat, hogy egyszerre mind táncra kerekedtek, még a király is. De még künn az udvaron az agarak is összeülelkeztek a kopókkal, s úgy járták a kálai kettőst. Mondjam, nem mondjam, ha mondom, úgysem hiszitek el. Ha nem mondom, bizonyosan elhiszitek. Megtetszett a király kisasszonynak erősen a királyfi. És kérte az apját, hogy marassza náluk ezt a citerás vitézt, hagy tanuljon tőle citerázni. Hiszen a király ott is marasztotta, hogy nem marasztotta volna, és a királyfi tanította is ügyesen a király kisasszony, de csak nem jött meg a kedve. Hiába faggatta a király kisasszony, nem mondta meg, mi bújja baja vagyon. Hely, szomorú lett a király kisasszony, és mindig csak szomorú nótákat pengetett a citerán. De bezzeg elszomorodott a király is. Gondolta, ez így nem jó, fordítsunk a dolgot. Egyszer aztán keményen elévette a királyfi. Hallod-e, fiam, a leányom szívét megszomorította. Szólj már egy-kettőt, hadd tudjam, hány hét a világ. Mondta a királyfi, ismerte felséged a napkeleti királyt? Hát, hogy ne ismertem volna, jó pajtások voltunk fiatalságunkban, az Isten nyugtassa. No, én a fia vagyok. Ennyi ördög adta, hát ezt eddig nem mondhattad? Igazad beszélsz-e, fiú? A királyfi erre félrehúzta köpenyegét, hát ott ragyogott egy fényes csillag. Sokszor láttam az apád mellén, fiam, mondta a király. No, az Isten vezérelt hozzá, mert hallottam szomorú esetedet, hanem ne búsulj, visszavesszük az országot. Azzal felmentek a palotába, de bezzeg most a királyfi sem volt szomorú. A fiatalok megesküdtek, aztán lett nagy dínom-dánom, lakodalom, 7 nap 7 éjjel szólt a muzsika. Akkor abba hagyták, felkerekedtek, a királyfi országát visszavették. Aztán megint szólt a muzsika, állott a vigasság, 7 nap 7 éjjel. Én is ott voltam, 7 éjjel táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem álltam. Itt a vége, fuss el véle!

0: aranygyapjas vasok. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren, innét, hetet hét országon, egy sánta harasszal, túl, volt egyszer egy gazdag pásztor legény. Ennek a legénynek volt 99 juha, s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a király ájába se volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szemefény. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét hunyt le. A másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tény. A legény béreked anyájában. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága juh, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót találnak. Egy mendegén terelgeti elébb-elébb a juhok. Elől ment a 3 kos, utána a juhok. Nagy húsan véget be, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta. S hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem megy tovább egy lépés sem. Ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akárkié legyen. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. No, eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lélek. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás, de akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én szénámat étetni, te ember izénk? Aj, megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
1: Ne haragudjék kied, óriás bátyám ura, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
2: Nem kell a pénzed,
0: mondja az óriás.
2: Hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, s egy aranygyapjas kos. Azokat egyszerre süsd meg, mert ma még nem frustukolt.
0: Mit csináljon szegény feje? Meg kell, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kost is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztotta. De már annak meg kellett történnie. Elékenyült az óriás egy rengeteg nagy üstöt, abba beléhánták a teménytelen sok húst, aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa. Óriás? Akár hiszi, de akár nem. Csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánjába, s 3 falásra, mind egy B-faló falásig B-hem mentette a fáintos tokányt. Azzal azt sem mondta. Hé, legény, cseréljünk pipát! Tovább állított.
1: No,
0: mondta a legény magában.
1: Én ugyan jó, de rágám megfizetém azt a kicsi szénát.
0: Tusakodott, vajon ott maradjon-e?
2: Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mind amennyi juha van, az a nagy bélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait.
0: Elkövetkezik más reggel, s hát megint jő az óriás. Már messziről kiáltotta.
2: Hamar, legény, hamar, ölj le 33 juhot, s egy aranygyapjas kost, mert ma még nem frustukoltam.
1: Mit volt, mit nem tenni? Csak megöle 33 juhos az aranygyapjas kost is utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, s azzal tovább sétált nagyvegyesen. Még éppen 33 juha, s egy aranygyapjas kosa volt a legénynek. A szíve is sírt, ha rájuk néz. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az ujjam. Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jő az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja.
2: Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megölt valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz!
1: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
2: Hallod-e, hé!
1: Mondd a legénynek.
2: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
1: Megöli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhánja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetes. Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenderedik. Na megállj, te istentelen, gondolja a legény. Nem eszel ebből a húsból, tudom azt az egyet. Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsírt, az óriás szemére locsantotta.
2: Szörnyed bődül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsinthatna a legényre. No, te emberi zing, kioltád a szemem világát, de vigyázz, hogy a kezem közé ne kerülj, mert erősen megkeserülöd.
1: Eleget innét is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt így soha meg nem fogod, hé, míg a világ még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes mázos beszélekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakított, és bizony nem bánja meg. Nem én, mondá a legény. Jár békével, szeretnél úgy engemet is megenni, abból nem eszel, hé! Azt mondá most az óriás.
2: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
1: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, s a kicsi ujjára húzta. Hát ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Meg egy gyűrű hangja után. Na most mit csináljon, mindjárt agyontapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára dagadt, hogy semmi letteképpen nem tudá lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elérántotta a bicskáját. Lenyisszentette az ujját. Ott a közelébe egy feneketlen tós. Abba belédobta az ujját gyűrűstől. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás. Óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondá a legény. Hanem most már el is mehetek világjá. Elindul a legény, megy, mendegél a nagy rengetegbe. Amint menne, találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólhass, azt mondja neki. Állj meg, hé, ne fuss, mert számadásom van veled. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neki, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz. Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kaptam feleséget, amikor nincs neki semmi a föld kerekségén. Azzal tovább megy, nagy szóval. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Meg, endegél, kiér az erdőből is, annak a szélén talál egy házat. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy,
0: Köszön, és kérni az asszony, hogy mi járatban van.
1: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna.
0: Feleli a legény.
1: Az özvegy asszonynak megtetszik a legény, és befogadja szolgálat.
0: Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, és a legény még mindig az özvegy asszonynál lakott.
1: Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leány.
0: A leány szerette. A legény egyszer csak elé állott, és megkérte a kezét az özvegy asszonytól.
1: Az pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást.
0: Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve, s viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek.
1: Hát, amint a templomajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik.
0: Megijed a legény.
1: No, ez bizonyosan a medve.
0: Az, Isten Krisztus útsegén. Szammogott B egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának.
1: Szüvem szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajt jó errefelé, mindjárt megöl, ha bévezetlek a templomba. Sírt a legény, sírt a leány keservesen. Elbúcsúztak egymástól, de hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak, felét eltette a leány, felét a legény, a gyűrűnek is, a kendőnek is. Úgy indult a legény bújdosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy. Hanem a medve utána kiáltott.
0: Most megmenekedtél, hanem vigyázz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is.
1: Megy a legény hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által, s talál
0: egy kicsi ház.
1: B megy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a térítve.
0: Köszön neki.
1: Adjon Isten szerencsés jó estét, öregapu!
0: Szerencséd, feleli az őszemben, hogy öregapónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát hol jársz itt, ahol a madár se jár?
1: Elé mondja a legény, minden bújjátba jár. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erőst fenekedik az életére, mindenfelé kíséri, akár merre megy.
0: Azt mondja az őszemben.
1: Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, aztán menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, hogy vitattam, talán ő is áll valami.
0: Megköszöni a legény a gyűrűt, s tovább indul. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszember igazította.
1: De abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna.
0: Köszön ennek is.
1: Szerencsés jó estét, öregapó!
0: Áldott szerencséd, hogy öregapónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
1: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit.
0: Azt mondja az őszember. Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrűni. Csak ettel jól, s menj még két nap. Aztán találsz egy házat. Abban még nálunknál is öreg ember. Majd át az is valami.
1: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem jött.
0: Ott ült a góc alatt az ősz ember.
1: Az ölibe egy nagy biblia volt,
0: s abból olvasgat.
1: Köszön a legény.
0: Az őszember kinéz a góc alól, s azt mondja.
3: Éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát te hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
0: Mondja a legény, hogy mibe jár.
3: Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked, tedd a többihez. Aztán menj tovább, s addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb. A három gyűrű tedd le oda, te pedig feküdj rájuk. El ne mozdulj reggelig, aludt ott egész éjjel. Amikor reggel megébred, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyett. Egyet szólíts minden tudónak, egyet világon által látónak, s a harmadikat szólíts föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
0: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, és tovább. Másnap estére kelve keresztúthoz, és ott meg is állapodik. Ha, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébredt, akkor a három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevire.
3: A legény jól megjegyzi, hogy melyik másik.
0: Már most szervusz világ, csak lássa meg a medvét, tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad. Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által, s ért egy kis házba. Ott lakott egy csúnya, vém boszorkány, s bészegődik, ahhoz szól. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, s hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulázni, s magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, s megkérdezi, hogy egy ilyen legényt nem látott még.
1: Te, biz igen,
0: mondta a boszorkány.
1: Nálam van szolgálatban.
0: Noha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm, mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugyan megölheti, mert neki ez a legény sem-sem-semmije. Ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vágytak egy gödröt, s abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. És amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg. Béfekszik a medve a gödörbe, s a közben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődög érnének, csak összedugja az orrát a három kutya. A minden tudó azt mondja. Ti csak maradjatok a gazdámmal. Én előre futok, mert baj van otthon. Azzal megfutamodik, s ahogy hazaér, egyenest a küszöbnek ment, s ráfeküdt. Hazaérkezik a legény, és a másik két kutyával be akar menni. De a mind tudó nem mozdult el a küszöb. Átlépte volna, de már mondám, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Eleget szépen neki, hogy kús, félre minden tudó! Ami tudó meg sem mozdult. Rúgta, verte. Bizony nem mozdult az. Mit volt, mit nem tenni? Az ablakon kellett, hogy bemászik. Aztán beült a góc alá, a nyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, a medve meg sem mert moccanni a gödörbe. Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni. Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt.
1: Gyanis ölhetné meg, mind azon törte magát.
0: Azt mondja a vén boszorkány.
3: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj. Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda, s mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
0: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a góc alá, a medve beléfekszik. De a minden tudó azt is tudta, és ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát, a világon átallátó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre. Az mindjárt kialud. Hazaér a legény is. Meg akarja sütni a nyulat. Tehát a világon átallátó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki, kuss el, világon átallátó! Hiába üti, veri, el nem mozdult az ott. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyák is utána sompolyogtak. De bezzeg csak most mérgelődött Isten igazában medvekomba. Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
3: Jól van, nem bánom!
0: Esküdözött a boszorkány.
3: Szaggas 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelent! Feküdj most az ágy alá! Ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsülödjek meg, ha nem a kutyák mesterkednek ellenünk! S amint belép, ugor ki az ágyból, s tígy vele, amit akarsz!
0: Elment a legény harmadnak.
1: a kutyák is vele menne, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem a mindentudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtatódtak. Aj, megrugaszkodik erre, a föld nehezes, hazáig messem áll. Béfut a házba, s egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedik az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni, s a legény békességesen megsüthette a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, s úgy aludt ott reggelig, mint a bunda. A vén boszorkány pedig nem találta helyét. Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazudról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
4: Hé, miért is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáradsz mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
1: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, s csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé. Csá, a medve csak elejébe toppant. Aj, megijed a legény! Usdi neki, vesd el magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára. Mászhatsz, kiállt a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül. Könyörgött a legény kegyelmezzen fiatal életének, de a medve mind csak azt kiabálta. Szállj le onnét, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd.
5: Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak.
1: Kiálthatsz 13-at is. Úgy is halál fia vagy.
5: Kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért.
1: Nye, minden tudó, nye!
5: Hallja ezt minden tudó, s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltál?
1: Talán bizony álmot láttál,
5: mondta a világon átallátós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiállt a legény.
1: Nye, világon átallátó, nye!
5: Hallja ezt a világon átallátó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon átallátónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért.
1: Nye! Föld neheze! Nye!
5: Most a föld neheze hallotta a kiáltást, a többi nem. De bizony Isten, Krisztus útsegén hallám az én nevemet szólítani, mondta a föld neheze. Igen, szólott a minden tudó. Menjünk, mert a gazdánk veszedelembe van.
1: Aj, megrugaszkodnak!
5: De közvét legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűrt. Még a fedelik is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Nekiszökik a minden tudó a csűrfalának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon átallátós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve felmászott a fára, s éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyák, szakik egyet a minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szökik a világon átallátós, az felszökött a fának a tele magasságára, szökik most a föld neheze, s ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkába, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon átallátóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon átallátó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ez nyakszirten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közlefogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. porcikája is 77 felé szakadt. Azt mondja most a minden tudó. No, ezzel készen vagyunk. De hátra van még a vén boszorkány. Szaggassuk össze azt is, mert megérdemli. Mindjárt elé futottak. És a boszorkány is összeszaggatták. De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félni a medvétől. Hálálkodott magába az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hű kutyákat. Gondolja, már nincs rájuk több szükség.

megérkezik a legöregebb bűszemberhez. Elmondja, hol járt, merre járt, miken mene által, és vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember. Csak tarts magadnál.

megköszöni a legény az őszember jóságát. Elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott, addig a domb. Ott lefeküdt a kutyák, s hát reggelre csak ugyan három arany gyűrű volt mellette. Elveszi szépen a gyűrűket, s elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment állva, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg. De addig ment, hogy éppen abba faluba ér, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen ma mond hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár borra. Azt mondja a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felét. A leánynak jó kedve volt, s azt mondta, legyen meg a kiet kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volt. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Az ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Oh, ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, s azt mondja, ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felét. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, s eléveszi a fél gyűrűt, a félkendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két félkendőt. S hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom, sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának, s a másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy sánta mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásba. Hát, a három aranygyűrűben mi lett? Na, azt is mindjárt elém mondom. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éfi asszony. Nézi, nézi, mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S láss csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábélen. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon. Esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé. Béomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek. Hanem úgy is kell. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz?

nyúlpásztor. Hol volt, hol nem volt, még hetetét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere, vízzel főztek, s bottal rearántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet, míg a világ s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának: édesanyám, süssön nekem egy hamuba sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindul világgá. Megy, mendegél országvilág ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, előveszi a hamuba sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejébe szökik egy kicsi egérke, s azt mondja: hallod-e, te szegény legény, adj egy falatot abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy falatot sem ettem. Nem bánom én, feleli a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincog a nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegél. Addig ment, hogy éppen a király városába ment. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elibe, s ott várta a jó szerencsét. Hát, egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, is megkérdezi: mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom a te kezedbe, felel a legény. Szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király: gyere csak be, legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajta a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100 felé futott. Haj, megszontyolódik a legény, még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történik vele, csak eljáll a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét. Erősen fogadta, hogy ő megőrzi a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falatot a hamuba sült fogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába ért. Bészegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kihajtotta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki. Hát, ha neki jobban kedvez a szerencse. Süt az anyja egy hamuba sült pogácsát akkorát, mint egy nagy taliga kerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki falat fogását, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke. Úgyis talán nem kell ebből a fogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérke, s azt mondja: no te szegény legény, jót étel helyébe jót vár. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítettem egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Úgy bizony, mit tudok én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el,
mondd el az egérke. S akármiféle veszedelemben vagy, fuvincs meg, s minden jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem árt, nem is használ, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, azzal tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abba is a király palotájának a kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, hát egyszer jő a király. Mit keres itt, szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy mibe fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam, akiknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de meg sem szagolják ezek a füvet. Ahány, annyi felé íramadik. Kiállt a legény. Mit csináljak most már? Eszibe jut a kő. Előrántja. Belé fuvint, hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, úgy összefut, mint meg annyi jó. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatta a fejét. Semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös ügyességgel gyűjti össze a legény azokat a nyúlakat. Na megállj!

0: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Skifi nap folytatása. 1-től 2-ig egy beszélgetést hallhatok arról.
1: Sándor vagyok, Jókai út 27 számú alaka, lakos, és nevem Bakos József. Szalacsit csak a témánk hátteréül vezettem fel itt az elején. Én meghívtam kollégámat, barátomat és a science fiction jeles szakértőjét, Farkas Attila Mártont is a beszélgetésbe bemutatnám, és szeretném a témát afelé irányítani, hogy a science fiction miért tűnik el a világból, nevezetesen az európai, amerikai kulturális világból, milyen összefüggései lehetnek a nyugati ipari racionális kultúra hanyatlásával ennek a jelenségnek.
2: Na. Jó, hát mielőtt jöttünk volna ide, akkor egy személyes dolog, mielőtt jöttünk volna ide, éppen Józsival elolvastattam egy recenziómat, amit két könyvről írtam, és hát ennek kapcsán két szerző összehasonlításáról. A Philip K. Dicknek az Agave kiadó most sorba adja ki a munkáit, és most jelent meg a Figyel az ég, és vele párhuzamosan elolvastam a Stanislav Lemnek a Tipotex által kiadott új kis cikkgyűjteményét, ami rettenetes, tehát borzalmas, és hát nagyon, Józsival meg is beszéltük ezt, hogy ez teljesen valahogy az öreg mesternek így a szellemi hanyatlása, eljelentéktelenedése, és hogy lehet, hogy 70 év fölött már az ilyen zseniális embereknek meg kéne tiltani azt, hogy egyáltalán írjanak inkább, mit tudom, ilyen öntözzék a kertet, vagy a virágokat.
0: De hogyha Skifiről beszélünk, akkor egyértelműen csak az irodalmat tekintjük magnak. Mert azért a Skifi manapság, hogyha mondhatjuk azt, hogy manapság, azért az utóbbi 10 évben bőven filmen is hat. És vannak önálló, és ugye feldolgozott, tehát főleg Dicknek a munkáit szívesen veszik elő Hollywoodban, és azt hiszem Lemből is csináltak már egy-két változatot.
2: Persze, hát a film is ebbe beletartozik. Én egyébként a science fiction filmeknek a helyzetében egyáltalán nem vagyok up to date, tehát én inkább csak az irodalommal foglalkoztam, meg magával a jelenséggel. Na most itt kurva sok mindenről lehetne beszélni. Szerintem térjünk vissza a Dickhez, és aztán egy szép sorba itt kibontjuk ezt a dolgot.
0: Ő egy korai szerző, ugye? Én nem tudom pontosan.
2: 82-ben halt meg, ha jól emlékszem, hogy 81-ben, 80, szerintem 82-ben, és az utolsó regénye, amit írt, és talán a kiadását nem érte meg, az a Wallis, ami önéletrajzi ikletésű, és a saját megőrüléséről. Hát őt ugye többször kezelték, többször elvált, családi problémák,
0: minden. De ő valahogy egészen, mit tudom én, 40-es, 50-es években?
2: 50-es években már lazán ért, az 50-es években ilyen. Tehát őt figyelte az FBI, tehát ő így a rendszernek, ennek a McCarthy korszakban is már a elégedetlenkedők közé tartozott, később is hippikkel, stb. Ez az egész hippi kultúrával szimpatizált, legalábbis ez átjön a egyes írásaiban, és azért is érdekes a Lemet hozni, mert ő pedig így a kommunista rezsimnek egy ilyen eléggé, én úgy fogalmaznék, egy elkényeztetett szerzője volt, ami egyébként nem volna az érdemeiből, tehát a Lem az rendkívül jó író, és rendkívül zseniális és gondolatgazdag, csak én valamiféle szimbólumot látok abban, hogy a viszonylag fiatalon meghalt Dick, az a halála után lett sikeres, ami egyrészt egy ilyen toposz, tehát hogy a zsenik többségénél lenni szokott, ugye a haláluk után fedezik fel őket. Én ezt a sikert abban látom viszont, a filmjét is mind a halála után, illetve a Szárnyas fejvadásznak a tervét azt még megérte, de a filmet nem látszott. Pont akkor halt meg, amikor a Ridley Scott csinálta a Szárnyas fejvadászt, és szerintem a Dicknek az aktuális, azért fedezik föl, mert aktuális. Tehát ő nem érte meg a cognitive science-nek, a modern elmekutatásnak ezeket az egészen elképesztő eredményeit, ami mind az elméletben, mind a gyakorlatban azóta bekövetkezett. Nem érte meg az internetet, a cybertért, ezt az egész multimédiás kultúrát, de ezzel cseng össze minden, amit ő ír. Tehát ezzel az úgynevezett elme évszázadával. Tehát ő, a Philip K. Dick az a belső tér írója, az a psziché írója, és még hogyha esetleg a Marson vagy a világűrben játszódnak a könyvei, vagy a regényei, vagy a novellái, akkor is a belső térben játszódnak. Tehát ez nála a lényeg. Míg Lem az tipikusan az industriális fantasztikumnak az írója, tehát ott tényleg ez a Józsival megfogalmaztuk, ez a szuszogás a szkafander alatt, meg ahogy a zsilip ajtó nyílik, és akkor azt leírja a két oldalon keresztül.
0: Ezért ő írt nagyon, már mint Lem írt nagyon társadalmi jelenségekről, de Dick tényleg a belsőnek egy futurológusa volt. Ez egy, nem tudom, hogy a sci-fi írók ne lehet-e mondani, hogy ők amúgy futurológusok. Tehát, hogy nekünk egy olyan jövőkép mitoszt teremtenek, amiben hopp, egyszer csak beleélünk, és rájövünk, hogy ezt már megírták. Közben hát végülis mi hoztuk össze magunknak.
1: Hát ez részben igaz, a legjobbaknál van egyfajta profétikus attitűd, de ugyanakkor azt is lehet mondani róluk, hogy koruknak csak fókuszálói. Azt értem ez alatt, hogy míg a 70-es évek, a 50-es, 60-as évek tudományos, technikai, ipari élet gazdagságbeli aranykorának a végét jelentette, míg utolsó felvillanásként a űroperet szintjén kifejeződött a Csillagok háborúja sorozatban. Addig a 90-es évek enigmatikus és egyben jelképszerű filmje már a Matrix volt, amit Attila mondott, tehát hogy a külső űrből a belső űrbe nem betört az ember, az én értelmezésembe visszaszorult. Tehát, és ennek a kemény külső... Nem a gépek, nem, hanem a említett virtualizálódás a nyugati világnak, tehát annak, hogy a kemény, hard termelésből visszaszorult a szolgáltatóiparba. Aminek most maga a francia elnök nyöszörög az egész Európai Unió nevében, hogy 2%-os az ipari fejlődés, aminek a hátterében pedig ott van, hogy szolgáltatóipar az EU egészének 70%-a. Tehát taxisofőrökkel nem lehet világűrt megkódítani magyarul. Hát,
2: de valahol azért, Józsi, ne legyünk ennyire igazságtalanak. Jó, ezek remek gondolatok, meg tudod, én is osztom őket, de a világűr maga is határt szab azért a saját meghódításának.
1: Pontosan, igen.
2: Tehát
1: igen.
2: Azért ez az egyik. De... A másik meg egy része megvalósult, tehát ma már egy ilyen köznapi, ugye a párom írt egy cikket még a Ligetben régen erről az egész problémáról, hogy a külső űr

0: tudományos egyrészt. Nincs benne a tudományos, és a realitástól eltávolít. Másrészt meg hát ilyen népópiuma. Ilyen szép régi marxi.
1: De hogyha belegondolunk, a szkifik régen Amerikában végül is ahonnan elindultak, meg mindenhol egyfajta misztikát adtak, tehát kilépést abból
0: Ja, igen, a sivár hétköznapokból.
1: Én hiszem, mit tudom én, a szkifi képregények, a szkifi magazinok, azok mindenre szolgáltak, a kis gyerekek is ugyanúgy begyűjtöttek, és rajongó.
0: Világos, hát én is a Galaktikán nevelkedtem, és abból az iszonyatos szörnyű, undorító késő Kádár korszakból nekem a Galaktika az egy ilyen kapu volt ilyen más dimenziókban, de a szó legszorosabb értelmében.
1: Ilyen persze. Szinten akkor mint ópium elfogadhatjuk a magas művészetet is.
0: Hogyne, persze, de nincs semmi. Csak, hogy mondjam, az...
2: Az Odüsszea is science fiction és fantasy.
0: Jó, hát ilyen értelemben persze minden, de én egy ilyen esztétikai mértékítélet szempontjából tettem distinkciót. Mindegy, térjünk vissza az eredeti témához, mert az érdekesebb. Tehát ez a külső űr helyett belső űr. És mi a szözt akartam ezzel mondani? Tehát hogy egy részük megvalósult, és ma már nem egy akkora nagy szám, hogy űrhajózás van. Tehát van benne egy ilyesmi. Ugye? Ugyanak a világűr határcabb, ugyanakkor a társadalmi gazdasági folyamatok abba az irányba hatnak, amit te fölvázoltál. És hát akkor mi maradt? Maradta az inner space, a belső tér, ugye, drog, kultúra, cyberpunk, stb.
1: Tehát ezoterizmus.
0: Persze.
2: De én hozzátenném, mert optimista vagyok, hogy szembe a elvárásokkal, hogy voltak profétái a belső térnek is, és egy belső Polinézia gyönyöreit vetítették fel a regényekbe, hát szerintem inkább disztópikus jellegű lesz a valódi inner space meghódítása. Tehát arra gondolok, hogy az elektronika felhasználásával totális kontrollt lehet gyakorolni, csak nem kell, az emberiség 90%-a fölött nem kell semmiféle elektronikai kütyű, hogy
0: határolja. Persze. Ugyanúgy, ahogy egyébként mondjuk az ilyen hatalmat kiszolgáló közéleti bölcseknek a bölcselkedése sem kell már, így a szocializmus bukása után, mert elvégzik azt a munkát a valóság sok meg az összes többi. De hát ez is közhely, persze.
1: De talán ezek a dolgok itt szétszóródtak, tehát az emberek fölött irányítása nincs szükség, hiszen minek is, de közben vannak emberek, akiknek szükségük van arra, hogy tudják, hogy tudnak irányítani, és a módszereket szépen lassan idővel elterjesztik időben és térben.
0: Na, ez már majdnem a Dickes világnak. Ugye a Dickről írta egy kritikusa, hogy ő az a szerző, akinek a műveiben még a nagy manipulátort is manipulálja valaki, tehát ez a tökéletes paranoid skizofrénia, tehát így a Dick munkájában, hogy ez egymás tud datába vagyunk, meg nem tudjuk, hogy élünk-e, vagy már meghaltunk.
1: Hát vagy lennél az eset, amikor elmennek a futurológiai kongresszusra, és az aktuális dél-amerikai országnak a városát.
0: A bembázás.
1: Az.
0: Na, egyébként ez egy legjobb írás.
1: Én is imádom, hogy azt akarom minden formán tévében, rádióban hallgatni. Szerintem a futurológiai kongresszus egy akkora tanulság.
0: Zseniális.
1: Komolyan, ez egy eszenciája talán.
0: Zseniális, és az a hihetetlen gonosz fanyar humor, ami egyébként a lemet áthatja, én azt nagyon imádtam. Ezért sajnálom egyébként ezeket az öregkori írásait, amiből egyrészt hiányzik ez a humor is, meg a gondolat is, meg a szellem is, tehát tényleg
1: az időszak. De talán az idők szerint nekem nagyon sokan mondták azt, akik a 70-es években mondjuk zenébe, vagy más művészeti ágakban alkottak, hogy akkoriban nem az volt, hogy valakit lemásoltunk, hanem az idők szele úgy fújt, hogy nekem ez jött ki a gépemből, és ez jött ki az ecsetemből.
0: Tehát, hogy van valami kollektív tudat?
1: Hát erősen úgy tűnik, mert hogy a magyarországi esetek is azt tükrözik, hogy itt valami olyan dolog csillant fel, ami sem az előtt, sem az után nem volt, viszont nemzetközi szinten mindenhol jelen volt valahogy ez a késő 60-as, mit tudom én, 70-es évi közepéig tartó valami tudati reveláció, nem tudom, hogy volt.
2: De milyen bizarr ehhez képest az, hogy a magas kultúrának nevezett, de valójában karanténba tartott kifejeződések képviselői meg éppen fordítva értékelték a helyzetet, hogy ők íróasztalnak dolgoztak, nem nyilvánulhatott meg ez a magas szellemiség, de majd a rendszerváltozásnál kinyílnak az ilyen. Most az más kérdés, hogy semmi nem jelent meg a zseniből, de hogy fordítva értékelik, tehát hogy minden...
0: Hát ez az, ami szinte Józsival sokszor szoktunk beszélni, hogy a diktatúrában ez előnyére legyen mondva, amit én persze nagyon utáltam akkor, de így visszatekintve, ez nem nosztalgiázás, és nem is retroérzés, amit fogok mondani. A diktatúrában volt a kimondott és a leírt szónak súlya. Hát én emlékszem, hogy mit tudom, a Hanvas Béla, mekkora szám,

0: volt, és egymás között a kéziratok, nem csak az, mindent, amit szamizdatba kiadtak, egyéb dolgokat, szarokat is, középszerűeket is. Ma meg leírhat bárki bármit,
1: amit akar. Senki se érdekel, akármit is.
0: Nem érdekel.
2: Hát Stanislav nem, ezt már előre jelezte egy novellájában, hogy mikor jövő utópikus társadalmában mindenki alkotó, és repülnek ki az ablakon a zseniális festmények, minden ablakon zseniális zongorázás hallatszik.
0: Persze.
2: Ez az algoritmikus információ, mert ezt leírja szépen, tehát hogy mi a valódi súlya az információknak, és hogy tud ez közgazdasági értelemben elértéktelenedni a szószoros értelmében.
1: És akkor az információ devalvált korszakában vagyunk talán már?
2: Igen, de ez fizikai szükségszerűség, tehát ez nem emberek
0: intenciója. Ez már a mélyebb, amit a Józsi mond, én azért még megrekednék. Azért nem menjünk ebbe bele, mert akkor itt a hallgatóknak ki kéne fejteni ennek információ, fizikai, bölcselet és stb. Hátterét, tehát magán a társadalmi jelenségen én egy picit fölnakadnék, ugye nekem van egy ilyen fixa ide, nem az enyém, ez már egy irányzat, hogy ez a ikonikus fordulatnak nevezik, hogy a nyelv és a szöveg az elkopik és elértéktelenedik, és a kép a multimédiának, ennek az egész multimédiás kultúrának köszönhetően a képek átveszik a szerepét a szövegnek, és egyes filozófusok, Magyarországon Nyíri Kristóf foglalkozik ezzel főként, hogy akár egy újfajta gondolkodás, a képi gondolkodás fog. Tehát a tudatműködésnek ez a nyelv előtti arhaikus formája fog újra
1: visszatérni. Nem
0: akarom ebbe az ezoterikus irányba elvinni. Hanem egész egyszerűen mondjuk például egy tudományos értekezésben a kép az nem az alárendelt funkciót fogja ellátni, tehát nem illusztráció lesz, hanem a gondolatnak a hordozója, a konceptualizáló eszköz, tehát amin keresztül megjelenítenek mondjuk tudományos problémákat. Ez még fantasztikum. De az már tényleg igaz, és így elgondolkoztam én ezen az egészen, írtam is a témáról, hogy baromi, ez a szöveg olyan iszonyatos mennyiségbe árassz el a világot.
1: Ugyanígy kép is azért.
0: Hogy igen, ez így van, de valahogy a szöveg földolgozása nehezebb, mint a képé. És a sok szöveg megemészthetetlen, és az automatikusan a devalvációt eredményezi.
1: De én most hiszem, hogy a képekkel is valahogy így van. Ez az ikonság, amit említesz, hogy én próbáltam ezt, hogy szimbólumság, ez a soknak az áradatából kiszűrni azt a pár jelet, ami tovább visz. Mert valahogy az informálás az a kapcsolatoknak a milyenségét is meghatározza.
0: Igen, tényleg igazad van. Talán a különbség a kettő között a kognitív mögöttesbe van. Tehát a képi gondolkodás teljesen más.
1: Az biztos, hogy ez primérebb, mint a nyelv.
0: Primérebb, meg egy idő, tehát a szöveg az lineáris, ilyen szekventált, egymás utáni időt vesz igénybe. A képnél pedig az összes asszociáció, konnotáció egyszerre jelenik meg a tudat számára. Tehát ezért gazdaságosabb a kép. Most a gazdaságos nem anyagi értelemben értem, hanem tudati értelemben. Tehát azonnal gyorsan hordoz sűrített információt. Írt egy metafora kutató kísérleti pszichológus Faszi, hogy például a metaforában is a képi hordozó hordoz egy ilyen tömören, gazdaságosan raktároz az információt.
1: A virágmagot, ugye.
0: Na, és ezzel akarok a Lemhez meg a Dickhez visszatérni, hogy ha a Dick regényeit olvassa valaki, akkor hihetetlen pörgő, nagyon pörgő, gyors, ilyen egymást váltó, sőt egymásban átolvadó, szürrealista módon átolvadó jeleneteket talál, ami teljesen a képi gondolkodásra épít az egész, míg a Lemnél klasszikus, hosszadalmas szövegeket talál. Nem mindenhol, de a regényei többsége részletes leírások. Tehát ilyen értelemben Lem tényleg ennek a 20. századnak az írója, a Dick pedig megelőzte a korát, szerintem ennek az elme évszázadája, a 21. századé, de szerintem Józsit már nem.
2: Hanem eszembe jutott erről, hogy a képi gondolkodás sűrített információ tartalma, lehetséges sűrített, hogy a tudományban ma már ez realizálódik, arra gondolok, hogy képi formába jelenítenek meg tudományos eredményeket, például komputer szimulációkkal, fekete lyukak ütközésétől kezdve sok mindent látni lehet. És ennek az egyik oka azon túl, hogy a befogadó oldaláról a képire való igény az ezt kierőszakolhatja, az, hogy a tudományos közlemények lényege már én a hard science-ről beszélek, az a matematika. A matematika pedig nem nyelv, bár sokan azt mondják sok évszázada, hogy az egy nyelv. Igazából a képinek ezt a sűrített eszenciáját jelentheti. És ezért alkalmas arra, hogy absztrakt terekbe, virtuális terekbe a matematika megjelenhessen, mint kép.
0: De egyébként, amiről szintén sokat szoktunk így beszélgetni a közös kirándulásokon, meg egyébként tudod, hogy a matematikusok, amikor a feladat megoldását vizuális élményként élik át, ilyen kvázi misztikus megismerésként. Igen. Penrose, meg ezek is.
2: A felfedezés művészetében.
0: És ott egyszerre, szintén tömören egyszerre jelenik meg az egész, a maga bonyolultságában. Utána van a nagy munka, hogy lineárisan kifejtse a
3: Jelen van egy barátunk, aki szeretne elmondani egy pár szót, és aztán utána visszajövünk, jó?
0: Ja, ez ilyen telefon.
4: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmos keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megmondhatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 36 hajó fedélzetén őrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőben megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem.

0: továbbra is Skifi nap.
1: A Tilos Rádióban Skifi napot tartunk, és két remek vendégünkkel, akit remélem, hogy máskor is viszont láthatunk a Tilos Rádióban, a belső behuzalozottságról és a multimédializáltság, nem is tudom, elveszejtéséről, vagy jól megismeréséről beszélünk, hogy...
2: És már itt a zene alatti beszélgetésben már a buddhizmusig lyukadtunk ki, ugye? De hát ez meg kellene a hátterét ismerni, hogy mi a buddhizmusnak, mint belső szabadságharcnak a lényege. Ugye erről vitatkoztunk, hogy amikor már szagokkal, feromonokkal, meg tudat alá vetített képekkel manipulálják a társadalmat, akkor a szabadságnak egyetlen módszere marad, az, amit a Buddha 2500 évvel ezelőtt próbált az akkori Indiába, tehát hogy az érzékszervek legyőzése, az érzékszervektől nek a befolyásoltsága alatti megszabadulás, erre mondta Józsi, hogy...
3: Hogy tulajdonképpen az meg éppenséggel az evolúció által az agyba beépített, behuzalozott képességeket engedi szabadjára. És ez összefügg a Dickkel, erről is beszélgetünk, hogy a halál előtti felgyorsult szubjektív élmény együttes, ami időben is megjelenik, tehát egy örökké valóságban való kinyújtódás is lehet, ez összefüggésben lehet ezzel a buddhisták által és sok más vallás által gyakorolt úgynevezett belső szabadsággal, tehát ami valójában mondjuk egy evolúciós rabságot jelent. Tehát, hogy éppenséggel akkor indul el a belső multimédia, amit az evolúció diszpozícionálisan elhelyezett az agyunkba. Kémiai és
2: akkor
3: egyéb
2: triggerekkel.
3: Nincs.
1: De a belső multimédiának a képtára mondjuk egy semmiben való feloldódás esetén nem túl bonyolult, ugye?
3: Nem, főként egy fejbelövés esetén, mert akkor nem indulnak el ezek a kémiai triggerek. De visszatérve, én azt hiszem, ott van a komolyabb fonal, amit megragadhatunk, hogy a Dickféle belső szubjektív idő kinyúlása, a virtualizálódásba való átmenet a külső űrből a belső űrbe, hogy milyen érdekes módon analógba állítható a tudományon belül megjelenő kulturális mémek időszakos divatszerű váltakozásával, és erre felemlíteném a kemény, tehát matematikai hard science-nek számító fizika, kozmológia területét, ahol létrejött egy altudomány, a fizikai eszkatológia, ami pontosan ugyanezzel foglalkozik, amit már Dick előrejelzett, csak egy szubjektív térben és időben, azzal ez a tudomány foglalkozik a hard science körébe, nevezetesen, hogy a világegyetem esetleges összerobbanó, kollabáló modelljeiben a utolsó milliómod másodpercekben milyen fizikailag lehetséges végtelen időtartamok bomlanak ki. Kétféle idő lehetséges, egy saját idő, amiben a világegyetem végleg megsemmisül, teljes és abszolút módon, de ugyanakkor az utolsó töredék másodpercekben egy fizikai idő, a belső léptetési idő, mint az Zénon paradoxonban, az Achilleus és akár a Nyíl paradoxonban végtelenül oszthatónak bizonyul folytonos időnek, amiben...
2: És ez minél nagyobb információ feldolgozással kapcsolatban. Tehát egy olyan elme létre tudna jönni, ami végtelen információt dolgoz fel, az soha nem ér el a maga saját belső idejét tekintve a külső összeomlásig. Tehát mondjuk egy emberre lefordítva, és akkor Dick világához visszatérve, tehát én mondjuk meghalok a következő pillanatban, de az a pillanat végtelenre nyúlik ki, ami alatt számtalan, tehát szó szerint számtalan, akár végtelen számú életet élhetek át.
1: Én meg ezt a történetet úgy hallottam, hogy amikor az ember meghal, ugye az utolsó pillanatokban van ez a felgyorsult, hát nem is tudom, tapasztalat begyűjtés, kivetítés, és lényeg az, hogy amikor az ember meghal, eljön a halál állapota, akkor minden eddig megélt dolog, ott van szépen körülötte, és azt fogja bámulni időtlen időkön túl.
2: Na, egyébként az egyiptomiak kb. Hasonlóan gondolták. Tehát az egyiptomi sír, az óegyiptomi sírokban, amit az öröklét házainak neveztek, és az elhunytnak az a életképeivel, az óegyiptomi, tehát az óbirodalmi sírokról van szó, főleg, életképeivel volt tele, és az az ő kájának, a hasonmásának volt igazából a háza, de a ká lélek, ami mondom, egy az egybe az embernek a hasonmása, az a halál után veszi át az élő szerepét, és valami ilyesmi idő volt, az Osiris időnek, vagy Jetnek nevezték, olyan örökké valóság, ami örökké ugyanazt az életet, tehát ilyen tükörvilágba áll. De ők ezt mint pozitív, tehát ez a...
1: Lehet, hogy ők...
2: De számomra ennél iszonyatosabb és szörnyűbb nincs, tehát a tökéletes megsemmisülés.
1: Ezért kell jól élni, hogy amikor ugye lepereg életet filmje, és egyfolytában azt kell nézni,
2: de a legjobb. De lehet, hogy mindig elfelejti, tehát mint a déjà vu, ugye, csak egyes pillanatokra emlékszünk vissza, hogy mintha ezt már láttuk volna, de ez pici kis hibákon kívül azt hiszik, hogy lehet, hogy már most is ott vagy. Tehát lehet, hogy ez végtelen számban ismétlődik, ahol most vagyunk itt a Tilos Rádió stúdiójában, és hát az ment meg minket, hogy mindig elfelejtjük.
3: Ez hiszük, két ez... téma is kapcsolódik ehhez. Az egyik a Matrix, amit már említettünk, hogy a belső űr és a 90-es évek feelingjének a fókuszpontja és kifejezője. Ott a déjà vu-t pontosan ilyen értelemben említik. Csak nem elég fantáziadús a Matrix, tehát a Wachowski testvérek talán nem engedték el eléggé a fantáziájukat, mert a fizikusok ennél bődületesebb és elképesztőbb virtualizált valóságot tudnak felvázolni. Ezt, amit említettem a fizikai eszkatológiában, hogy az egész univerzum megfelelő szerkezet mellett képes egy információfeldolgozó hiper elmévé alakulni a elkövetkező eónokba, ami minden anyagi részét és minden erőterét be tudja kapcsolni ebbe az információfeldolgozásba, ami végtelen sok információt jelent, és ebbe, mert a végtelennek megvan ez a matematikai tulajdonsága, végtelen sok al-végtelen lehetséges, amik különböző valóságágakat, virtuális valóságágakat reprezentálnak, ezek pedig egy valamifajta szubjektum számára, ha egyáltalán lehet beszélni egy ilyen képbe szubjektumról, akár ilyen virtuális játékokként is felfoghatók, és nem úgy, mint a Matrixban, ahol csak pár száz vagy pár ezer év a különbség a valóság és a visszavetített...
2: Pár száz.
3: Vagy pár száz év, igen, a különbség. Itt több milliárd vagy 10 milliárd év a különbség, és amit most megélünk, az ebben a jövőbeli, a végső összeomlás peremén lebegő hiperelmének a egyik lehetséges valóságágát, virtuális valóságágát reprezentálja. Ez a lemféle hát fantomatikának is egyik alváltozata. De a másik, amit ezzel kapcsolatban talán érdekes megemlíteni...
0: Van egy hallgatónk.
3: Jó, akkor hallgassuk.
1: Halló.
4: Sziasztok, Gábor vagyok.
1: Halló, Gábor.
4: Halló.
1: Itt vagyunk, hallasz meg?
4: Halló,
1: halló.
0: Halló. Adásban vagy.
1: De kár.
2: Ezekkel a telefonosokkal mindig ilyen...
1: Nem egyszerűen, valahogy probléma. Nem hallanak, vagy ha hallanak, akkor sem hallanak. Telefonszámunk 215-3773. Csörögjetek vissza, vagy SMS 0-20-99-99-93.
0: Gábor, hívj újra!
2: Vagy akár telepátiával is.
1: Vagy akár telepátiával is. De hogy van ez? Tehát, hogy az éppen összeomlott világegyetem tudomásai vagyunk most itt 2005-ben?
3: Igen. Hát mi úgy éljük meg. A másik, hogy ez ismeretelméletileg megoldhatatlan a probléma, mivel hogy teljes és jól szeparált valóságként éli meg mindenki a saját virtualitását. Hát ez meg visszakapcsol a filozófus Hillary Putnamnek a Agyak a kádba című gondolat.
2: Illetve Descartes-hoz, mert ő találta ki, hát a Putnam az csak tovább.
1: De lemírt belőle egy gyönyörű novellát, ugye, ahol különböző valóságokat modell ez a nagy dobokban.
2: Dobozok, ugye?
1: Valami forognak ilyen nagy kerekek, amikben ilyen emlékfosztályok vannak.
2: És az egyik ládának képzeli magát, igen, mert ő a paranoiás.
0: Vegyétek fel a fülest, hogy halljátok ti is.
1: Halló. Meg vagy hallgató?
4: Halló.
2: Igen.
0: És most hallasz minket? Nem baj, hogyha nem hallasz minket, beszélj!
1: Valami nem adja magát.
0: Lehet, hogy jövőből hívott minket, és ki kell várni, amíg elérünk a hang.
3: Vagy egy másik virtuális ágból.
1: Hát igen, a hang nem jutott
0: el. Nem, most figyelj. Gábor, akkor is beszélj, hogyha nem hallasz semmit.
2: Na.
1: Mondd.
4: Hálom. Akkor ti hallottok, Gábor, én csak a rádióban hallak titeket, valami gond van vele.
2: Igen.
4: Gábor vagyok megint a jövőből. Richard Bachot akartam megemlíteni, akinek ugyan nem szokták sci-fi besorolni, de a Híd az örökké valóságon átban pont egy ilyet ragoz, hogy végtelen választásunk van folyamatosan, és akkor gyakorlatilag végtelen párhuzamos lény, ugyan, na, mindannyian végtelenek és végtelen párhuzamos időségben létezünk, minden egyes döntésünknél többet választhatunk, és az egyiket tudjuk, amit csinálunk, hogy mit választottunk, de az összes többit meg nem, de azok is léteznek.
3: Most hát Richard Bachot nem ismerem, de ha 70-es évek után alkotott, akkor ez plágium, mert 1957-ben már egy Hugh Everett nevű kvantumfizikus leírta a sokvilág elméletet, ami jelenleg...
2: Pontosan ugyanez.
3: Ugyanez, és az egyetlen a koppenhágai értelmezés mellett, ami konzisztens matematikailag. Hát nem lehet eliminálni azzal, hogy fantasztikus. Itt szó szerint arról van szó, hogy minden esemény a univerzumban hasítja a teljes valóságot, és végtelen sok ezután egymáshoz már fizikai kapcsolatban nem álló valóságágra hasad szét. Így a saját magunk alter egóinak sokassága, megszámlálhatatlan végtelen sokassága létezik.
2: Csak egyről tudunk.
3: Így igaz, mindenkinek a saját valója.
4: Én egy kicsit később kezdtem, a 75-ben születtem, úgyhogy azóta csinálom ezt a sokrétűséget. Akkor ezért plágium. Már egy párszor kiderült, hogy valamiről azt hittem, hogy annak az a forrás, aztán kiderült, hogy mégsem.
1: De van őrs forrás szerinted?
4: Akkor ez létező dolog. Köszi.
1: Oké, kérdezem az itt ülőktől. Szerintetek van egy ilyen ős forrás, amit így mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ezek a fajta információk, amit most próbálunk felfejteni, már megvoltak?
3: Hát nem teljes egészükben, de hát ez Attila ért inkább kulturális ősmémekként, nagyon sok minta pattern létezik.
2: Ami... Hogy számos teljesen újnak, és a újabb telefonon, no, jó.
1: Hello.
5: Sziasztok, Robi vagyok.
1: Hello.
5: Csak egy élményet szeretném megosztani, mert én nem vagyok ilyen okos, meg nem olvasok ilyen okos dolgokat. Pár éve volt egy esetem, egy futóversenyen vettem részt, nem készültem rá elég, és sikerült elájulnom, és 2 órát töltöttem úgynevezett vércukorkómában. És bár az orvosok után nem tudták megmondani egyértelműen, hogy most ez halál közeli volt, vagy nem, de nem pergett le előttem semmi, ellenben elkárhoztam, bármilyen furcsa is hangzik ez, előtte nem hittem ilyesmiben, és borzasztó volt.
3: És ezért vagy most itt,
5: Magyarországon
3: 2005-ben.
0: Azért ezt fejtsd már ki bővebben, ezt az elkárhozást. Tehát, hogyha valaki esetleg még nem kárhozott el, pontosan mik voltak ennek a stációi? Hát, először is futni kell hozzá.
5: Igen. És nem szabad előtte enni, és nem szabad előtte sportolni, hogy full extrás legyen az élmény. Ez lehet, hogy elég hosszú lenne, ha most így végigmondanám, csak röviden. Először volt egy olyan érdekes élmény, hogy nem volt videó élményem, csak audio. Azt hallottam, hogy ilyen hangok tanakodnak fölöttem, hogy kb. Ilyesmi stílusban, hogy hát viszonylag értelmes, intelligens, és mégse bírja elfogadni a tényt, mármint hogy meghaltam. És valóban nem bírtam elfogadni, és úgy éreztem, hogy ez valami félreértés, tévedés lehet, és hogy mindjárt magamhoz térek, csak ki kell várni az időt. És akkor éreztem, hogy ez teljesen nonsens és banális gondolat, mert itt nincs idő. Vagy ilyen időn kívüli, vagy időn feletti, nagyon furcsa állapot volt. Tehát értelmetlen volt ez, hogy én várakozok. És akkor szép lassan elkezdtem gondolkodni, hogy miért nem lehet az, hogy én meghaltam. És felállítottam valami kis elméletet, azt végig gondoltam, és oda jutottam, hogy ez egy rossz gondolatmenet volt, mégiscsak meghaltam. És aztán lejátszódott, tudom én, sok ezerszer, és egyre gyorsabban. És a végén már úgy kinyit a tudatom, mint hogyha élnék a világ legokosabb atomfizikusa, meg csillagásza, meg orvosa, olyan dolgokat gondoltam, amit most nem tudnék visszaidézni. És aztán végén oda jutottam, hogy nincs több ötlet, mégiscsak el kell fogadni a tényt, hogy én meghaltam. hát ez borzasztó volt. És akkor utána jött az, hogy de akkor mi ez a rossz?
0: Elvitték a lelkét. Az angyalok.
2: De ez jó, ez nagyon jó.
0: Ez nagyon-nagyon furcsa történet volt.
2: Ehhez csak egy tantrikus szövegből, Shiva 112 útja, van egy ilyen nagyszerű tantrikus szöveg, egy középkori indiai szöveg, ahol ilyen egy mondatban vannak ilyen szentenciák, amik ilyen gyakorlatokat, és az egyik gyakorlat az az, hogy nem menetelj, hanem járkálj a végkimerülésig, a teljes összeesésig, majd abban az összeesésben légy teljes. Szóval ez a... és lehet, hogy ezt az állapotot tudja ezt behozni. Hát nekem ez jutott erről a számba.
3: Nekem persze egy kvantumelméleti lehetőség, hogy átlapolódtak a párhuzamos világok, kvantumkoherencia.
1: Gyorsan végiglapozottak.
0: No, és hogy volt tovább?
1: Halló!
0: Halló!
1: Hallgató!
2: Ha? Megint szarozik a vonal.
1: Ez a technika öröme.
2: Na mindegy. Vagy lehallgatnak minket, megfigyelnek.
3: Tehát a kulturális ősmémeknél tartottunk.
2: Ja igen, nem. Tehát, hogy én arra jöttem rá, hogy számos modern és posztmodern elmélet az bizonyos alapformájában
0: állítkozik
2: az előző kultúrákba is, de teljesen.
1: Nos, hallgató, hello!
5: Visszahoztak az angyalok.
2: Na, hello. Igen.
5: Na, ha még egy pár percig föltarthatlak be.
1: Oké, okay, figyelünk
5: szabadban. Szóval ez borzasztó rossz volt, és akkor jött hozzá a videóélmény. Én azt gondolom, itt a magam kis agyával, hogy összecsúszott a valóság, meg ez a másik valóság, mert hogy az volt a audio és videó élményem immár, hogy egy kórházi ágyon fekszem, és mindenféle ilyen orvosszerű emberek maszkba jönnek, és hát csúnyán elkezdenek kínozni, szabdalni, vér folyik, tehát így nagyon durván. Amíg az is, mert kaptam infúziót, ez az amaz. Tehát nagyon komoly fájdalom küszöböt sikerült átlépnem, és úgy éreztem, hogy ez baromi igazságtalan, és ennek nem így kéne lennie, és gyorsan megint kitaláltam, hogy ez miért nem lehet így. És ugyanez bekövetkezett, hogy végártam az adott gondolatmenetet, és annak az volt a vége, hogy hoppá, ez nem volt jogos. Pontosabban az a jogos, hogy én itt vagyok, és velem ez történik. És újra kezdődött ez a ott fekszem az ágyon, jönnek, vágnak, szúrnak, darabolnak, stb. Csak a fájdalom szint az egyre emelkedett. És a végén, mikor megint csak így pörögtek a gondolatok, de ilyen piszok gyorsan, bár ugye idő nem volt, de mindegy. A végén már egy elviselhetetlen volt ez a fájdalom szint, és ki is fogytam a gondolatokból, és a legutolsó ötletem az volt, hogy mert hogy korábban egy kereső ember voltam, tehát ilyen transzcendens, meg Isten, meg ilyen élet-halál kérdésekkel mindenki foglalkozik, hogy lehet, hogy mégiscsak igaz minden, ami mondjuk a katolikus vallás, vagy a Biblia, vagy valami ilyesmi alapokon így hirdetve van, és nekem itt most meg kéne bánnom a elkövetett bűneimet, vagy a rossz cselekedeteimet, stb. És úgy megörültem, hogy ez az, gyorsan megbánom, és akkor ez a kiút innen. És egyébként itt már végig éreztem egy ilyen hatalmas nagy erő jelenlétét, aki így inkább csak így figyelte az én saját vergődésemet, nem avatkozott bele, meg nem ítélt el, meg semmi ilyesmi. És ennek nagyon megörültem, meg az ötletnek, fú, tök jó, ez az, gyerünk. És mégis újra kezdődött ez a orvosok, szerű emberek jönnek, szabdalnak, stb. Nagyon durva, de ez már nagyon durva szinten ment, és akkor éreztem azt, hogy leesik rólam minden állarc, minden képmutatás, ott vagyok én magam pusztán a lényem, és jöttem rá, hogy hihetetlen, hogy a halál pillanatában, vagy a legeslegutolsó pillanatban is a képmutatással próbálkozom, hogy én a saját kis agyammal majd ezt a nagy erőt, vagy mindegy, hogy nevezzük, Istent, becsapom, és majd megmutatom, hogy én megbánom, és akkor innen kijutok. És akkor azt éreztem, hogy akkor viszont ez így igazságos, hát ha ennyit tudok, akkor ezt érdemlem, és utána jött egy ilyen semmi, ha lehet így fogalmazni, végtelen magány, végtelen fájdalom, és az a tudat, hogy ez örökké így lesz, és az örökké nem 50 meg 100 év, hanem tényleg az, hogy örökké, hihetetlen, és hogy ez mindig így lesz. borzasztót, aztán magamhoz tértem.
1: Azt az állapotodat jól megfigyelted, amikor egyedül voltál, és mondjuk teljesen egyedül, és mindent érzékeltél, azt a nagy erőt is, és magadat is?
5: Akkor már nem éreztem a nagy erőt. Tehát amikor így a végén tök egyedül voltam, akkor azt éreztem, hogy olyan szinten vagyok egyedül és elszakítva mindentől és mindenkitől, tehát az abszolút magány, hogy igazából elviselhetetlen volt.
2: Uh-huh. Az Artó, a kegyetlen színház kitalálója, az, amikor Peyote élménye volt, ugyanezt írta, de szinte szóról szóra, és azt, hogy a végtelenül elsivatagosodott sötét földön egymaga van csontvászként, de a csontja se valódi csont, csak bőrből ilyen álcsontváz, és az is szerte foszlik.
3: Hát az igazi pokol az, hogy az a végső lény, aki figyeli a szenvedést, az Gino a majálisról, és kifejti, hogy a bűnösöknek szenvedni kell. Ez lenne a magyar pokol.
5: És csak annyit még, hogy ilyen, néha elmesélem ezt bizonyos barátoknak, ismerősöknek, most nem tudom, hogy miért nektek pont, mindegy. És szokták mondani, hogy ó, hát igen, mikor az ember ilyen rosszat álmodik, meg ilyesmi. Hogy amikor magamhoz tértem, ezt soha nem fogom elfejteni, a kórház, mert közben bevittek a mentők a kórházba, fehér plafon, lámpa, szociál festék a falon, ahogy kell, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes az emberi agy, hogy még a halál pillanatában is valami kémiai vegyület kitalál nekem egy magamhoz térést egy kórházba, hogy ne kelljen ott lennem az igazi valóságban. És akkor percek teltek el, mire észrevettem, hogy itt van idő, hogy itt múlik az idő, és hogy kvázi visszajöttem, és akkor sírtam. Na, ennyi, bocs.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük.

0: Szerbusztok, ez itt a Miki Skifi műsorunknak a különleges kiadás, a Skifi naponnak a harmadik, negyedik befejező része. Visszatértünk a belső űrből újra a gondolatok és képzetek által behatárolt világunkba, és rögtön az a kérdésem, ami egy könyvvel kapcsolatos, illetve rögtön kettővel, te említetted, hogy a Matrix a 90-es éveknek az egyik csomópontja, hát én mondanám, hogy a 80-asnak, meg esetleg a Galaxis utikalós toposoknak, és hova lett ez az abstrakt Skifi? Hova lett ez az absztrahálás, ahol
1: most csinálnak belőle filmet, a Galaxis.
0: Igen, egy kicsit ezért is jutott eszembe, de közben az a vonal, ami teljesen felborítja a szokványos észlelést, és az a fajta bármi megtörténhet, ami tényleg Lemnél és Douglas Adamsnél nagyon ott van, de utána már, nem tudom, Matrixban már csak ennek a nyomait látom. És közben szerintem az igazi Skifi, amiben bármi megtörtént, és meg is történik.
1: Hát azért nem tudom, hogy az az igazi Skifi, hogy bármi. Tehát nekem például a fantasyikban pont a valóságtalanságuk nem tetszik.
0: De most mondjuk maradjunk a Douglas Adamsnél.
1: Tehát az az igazi Skifi, ami úgy történhet meg bármi, hogy az elemei mégis klappolnak a valósággal.
0: Akkor lehet, hogy inkább csak a szórakoztató Skifiben van egy ilyen gondolati értelme annak, hogy túl absztrahálni olyan dolgokat, amihez eddig elvileg ragaszkodtunk foggal körömmel, és amikor így kifordítják magából, és mi kötnek rá egy csomót, még az is tetszik.
1: Nem tudok erre válaszolni.
2: Én azt hiszem, arról lehetsz, hogy a klasszikus...
1: Ezzel nekem gondolkozzak.
2: Lemmy science fiction az olyan, mint a sakkjáték. Önkényes, de mégiscsak szabályrendszert alkot. Tehát önkényes szabályrendszert, és ahhoz azért ragaszkodik. Míg a kvázi postmodern science fiction, ami hát túl van ez a science fiction new wave vonulatán is, ez felrúgja ezeket a önkényes szabályokat is. A Douglas Adams az kivétel, mert az nem rúgja föl. Ő még azért ennyiből klasszikus, hogy betart bizonyos metaszabályokat, de azon belül valóban elengedi nagyon a gondolati szabadságot. De én azt hiszem, az egész mögött van talán egy olyan háttér, hogy a felgyorsuló széthullás, amit látunk, amit kifejez a magas irodalomban, filozófiában a Baudrillard, Lyotard és mások által jelzett posztmodern irodalomba stb. Az a science fictionbe is bekövetkezett. A fantasy ennek meg egy ilyen populáris oldala, de valóban létezik a science fictionben egy ilyen posztmodern vonulat. Csak ez Magyarországra már nem jut el. Egy-két darab volt, amit én magyar nyelven olvashattam, de ennek egészen földönjáró egyszerű okai vannak véleményem szerint. Az ország vásárlóképességének a hiánya. Aha. Tehát, hogy egy ponyva is 2000 forint körül van, addig egy Varez science fiction játék, tehát konzol vagy PC-s játék, az a, nem mondok helyet, de mindenki tudja, aki otthon van, hol lehet vásárolni, az 1000 forintért egy CD-t.
0: Hát akár egy bólhapiacon.
2: Bólhapiacon például. És ezt ki is fejezte egy rajongó, aki Hajdan Galaktikát olvasott, Hajdan Science Fiction-öket vett, még a Hajdanon a 90-es éveket értve. Ő inkább vesz egy ilyen játékot, és azzal hónapokig el van, míg egy könyvet elolvas, és kidob a kukába.
1: Én egy gondolatot hozzáfűznék ehhez, de nagyon fontosnak tartom, amit fogok mondani, hogy van azért ebben az egészben egy olyan veszély, hogy az olvasás, tehát mondjuk egy könyvet már nem olvasunk, hanem helyette számítógépjátékot veszünk. A könyvben szerintem jobban interaktívak vagyunk, hiába vagyunk passzívak látszólag, tehát az olvasással valahogy mégis jobban részt veszünk. Tehát olyan ez, mint hogy szerintem rádiót hallgatva az ember, és csak mondjuk egy rádiójátékot hall a rádióba. Gyerekkoromban emlékszem, az a fantáziámat jobban megindította, mint ha tévében megnézem filmben. És szerintem ez lehet a viszonya a könyv és a játék között is, hogy a játék az látszólag, tehát külsőleg interaktív, és mégis te teljesen alá vagy vetve annak az egésznek, semmiféle társalkotásod nincs, nem lódul meg tőle például a fantáziád, míg a könyvben látszólag passzivitás van, és mégis beleviszed az olvasáskor a saját. Na ez egy érdekes gondolat, ez most jutott eszembe.
2: Talán összefügg azzal, hogy a képi, amiről volt szó a beszélgetés elején, a látszólagos
1: a kép lenyomja a képi gondolkodás, hatást, a én szöveg van. Meg elő, milyen paradoxon a külső és a belső viszony.
3: Igen, nem pont ez jutott eszembe, hogy az, hogy szükségünk van adott mennyiségű táplálékra, mármint hogy inputra, és hogy abból mennyit ad, lehet tudni, hogy mennyit ad a vizualizáció, mennyit ad a fül, a szaglás és a többi érzékszerv, és ehhez képest ezeket behelyettesítjük, amikor ezeket nem használjuk egy adott tevékenységnél. Tehát az olvasásnál nagyon keveset használunk be, picit a tapintást, picit a látást, és nagyon az absztrahációt, az elmét. És akkor ettől történik meg az, hogy felturbózódik maga a belső élmény ezáltal.
0: A belemagyarázás lenne a kulcsa a dolgoknak, tehát hogy könnyen akarunk befogadni, és inkább elhisszük neki, hogy az ami, mint hogy mi magunk egy kicsit fürödjünk benne.
2: Épp ezt akartam mondani, hogy kivétel ez alul az, amikor maga az élvező, vagy a játékos, az csinálja is a játékot.
0: Hát mondjuk, amikor ruhát csinálsz neki, igen, vagy pályákat szerkesztesz.
1: De igen.
2: De akár egy teljes játék koncepcióját is.
1: Nem, szerintem egyszerűen mélyebb a dolog, és kognitív, tehát ez a képi gondolkodás, szerintem a tudatműködés, tehát itt lehet megfogni, hogy mi a különbség a között. Nem morális szinten, nem társadalmi, hanem tudatműködés szinten. Na mindegy.
0: És van kivezető út? Hogyan lehet esetleg az embereket erre az absztrakt, vidám és nem mások által ránkényszerített képi gondolkodásból kimenekíteni? Ha van nekünk ilyen szándékunk egyáltalán.
2: Na igen, nekem nincs.
0: Mondjuk senki nem nyújt kezet, hogy rángassuk.
3: Én nem gondolom, tehát én úgy olvastam a Bibliában, hogy 122 ezer ember fér be a mennyországba, tehát hogy én speciál örülök azoknak, hogy rengeteg tévtan van és rengeteg tévút van, hogy lehet, hogy még marad egy hely még nekem is.
1: De bocs, nem, azért a Bibliában nem ez van, ez hülyeség, amit mondasz, Szabi. Ezt így azt hiszem, jól tanulni szokták mondani, meg még egy-két szekta, de ott van mellette az
3: nem,
1: is,
3: figyelj, ott van.
1: Számta, 144 ezer kiválasztott, és mellette minden népből, ágból, nyelvből, stb. Megszámlálhatatlan tömeg fehér ruhába, pálmaágat tartva. Ha idézzük, pontosan kérem a Szentírást.
2: Szóval nincs menekült.
1: Te édes fiam. Na, ennyit erről. Nem is tudom, elfelejtettem, de már úgyis vége a műsor.
0: Igen, azt hiszem, hogy lassan.
1: De annak a srácnak azért szeretném megköszönni, ez egy nagyon jó.
0: Mindenképp
1: nagyon
0: jó, a betelefonálunk adott egy nagyon komoly évet az egésznek azzal, hogy egy nagyon szép belső élményt megosztotta velünk. Nehéz belső élményekről azért úgy beszélni, hogy mindenkinek átjön, hogy mi is történt.
2: Aha. Neki sikerül.
0: Igen, köszönjük akkor.
3: Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Elfáradt szívét ezentúl pihenteti ója. Csendet akar most már az öreg óra. Unja ő már figyelni az időket. Múljanak el felette.
1: Kosztolányi Dezső, őszi reggeli. Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket üvegtálon, nehéz sötét smaragd szőlőt, hatalmas jáspisfényű körtét, meg annyi dús, tündöklő ékszerét. Vízcsöp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul akár brilliáns. A pompa ez, részvédtelen, derült, magába forduló tökéletesség. Jobb volna élni. Ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem.

0: itt az idő, uram. Nagy volt a nyár. A napórákra árnyékot bocsássad, s a szeleket eresd a földre már. Parancsolt, a gyümölcsök érjenek be. Adj még két délies napot neki. Add, hogy beteljesedjék minden. S a mézet gyűjtsd a túlszőlő szemekre. Kinek most sincs még háza, sose lesz. S ki most maga van, már marad magára. Éjszaka olvas, folyton levelez, s a ligetben bolyg, valakit keres, mikor a lombok őszi tánca járja.
1: Paul Verlaine, chanson de temps. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des gens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Eux, ces chansons. Őszhúrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon és fájon. S én csüggetek, halvány beteg, míg éjfélkor, s elém a sok tűnt kéhi kél. Ó, múlni már ősz, hullni már eresszél, mint holt avar

Költészettan. Zenét minék, csak zenét. Ezért a versed lebegőben ragad meg, a lágy levegőben, amin cikázik szerteszét. Ha szókat írsz, csak légy hanyag, és megvetőn dobd a zenének, mert édes a tétova ének, és a kétes olvadó anyag. Fáklak mögött tüzes szemek, és déli reszkető verőfény, s a langyos őszi ég merő fény, kék csillagok tündöklenek. Mert csak te kell lesz át koldusi ékül, ó, fuvolas kürt összebékül e sima álomszárny alatt. A gyilkos csattanó gazúr! Baj lenne, ha versedbe hagynád az ötletet, e durva hagymát, melytől könnyez a szent azúr. Szónoklat, törd ki a nyakát! És jó, ha izmod megfeszíted, pórázra szoktatván a rímet. Mi volna, ha nem volna gát? Ó, jaj, a rím, silány kolomb. Süket gyerek, oktondi néger, babrál olcsó játékszerével, s kongatja a szegény bolond. Zenét minékünk, muzsikát. Legyen a vers egy meg nem álló lélek, mindig új vágyba szálló, mely új egekbe ugrik át. Egy jó kaland legyen dalom, hajnalban, az idegen szélben nem fogjön, észrevétlen. A többi csak irodalom.

foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a versek. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a körülmények közé tartozó. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természet ebben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánuk 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petri után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre. Tanácskős, akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetséget ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk. A már hírneves írók figyelemre sem értettek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok. El is vagyok foglalva, hiszen nagyon soha annyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 000 oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 000 oldal kéziratból. Most oldalát...

búcsú zónyát. Egy kéz emel fel tengermély homályból, forrás fakacs taszít maga előtt, sodornak gátat nem tudó erők, ébredsz, a felderengő látomástól alakot ölt az ismerős világ, de megszokásán más rend sejlik át, kérdez, jelent, ítélet s vágyódás szól. A friss víz illatú reggelt épp, hogy érett ízek, szivárvány, színek, fűszere köszönti benned emlékezve, nem az első hajnalra, mely szúrós pengékkel ömlött a koránkkel didergő kisfiúra, ijesztő volt, csak az iskolában lett értelmetlenül rózsaújjú. Lám, most friss vértpesdít hűs lehellete a tegnap ájult forrósága után. Érzd kérdést, amivel fogad a nap, te szíveddel figyelő, a gyengétség s az erő jeleit, ahogy az agyagvilág leveti héját, s újulva lépsz ki te is, hős, vagy ahogy a fiatalok neveznek, pátriárka, más vagy-e, mint azok, akik fegyverrel gyűrik le népek hadait, nőit, birtokát. Lehetsz-e olyan, ki bölcsen osztja szét magát, s a kemény derű közösségében válik, mint amennyi a nábok s koldus összege? Szótlan is öröm ének töltsön be, hogy itt lehetsz még, telve a lét viszonzott javaival, mert ajándék a viruló kert, szél, madár, játék, a magány, mely várakozás valami új beterjesedésre. Magadban dörmög, vagy némántárt kiszíved, a nyár búcsúzik, légy hálás a közelgő gyönyörű őszén. Az égre révedsz, és magadba némán, mint gyümölcsben a gondolat a teljesülő termő pillanat kibomlik benned, keserű, édes, vér, árny, csak ülsz, ámulsz, nem tudsz mit kezdeni magaddal, és ez így emberi. Sodrót, sorsod tisztuló hordalékán. Jó szemlélődni gyümölcsös fák közt, valami emlék ifjúságban, mely azért szebb a réginél, mert telve tapasztalattal, s a vágy forró hűvös képzelődésével. Együtt, akár az álom s a halál éber szédületében, hatalmasabban az öntelt tudásnál, nehéz szerelemnél, mely sodrát cserélve kínból könnyű lesz, bár öl, ami él, ez a rend, fogadd el. Volt társak, hú, hogyan egybekuszál a sejtelem. Onnét jöttök, ahol a félhomály sötétbe vész. Nem tudni még, hol a tenger, part, szikla, örvény, hüllők, polipok, foszforeszkáló lények, sellők, vénuszok otthona, feltűnnek egymással viaskodva, tán ők dönt, mikor még alig, ha sejtjük, mi készül. Gyanúval fertőznek meg, hogy aki szeret is önmagát, mert börtöne rácsainál szólna csak az ember. Összeszokott barátok, egy élet részesei. Nézhetek benneteket az közönös kívülállóként, kit teremtve sejt szívetek. Hogy adta volna különben e dús ragyogást? Hisz a szél is vad híreket hoz. Földrészeket falt és darabokra hult birodalmak miszlikjei, sárkányfog vetemény, támolyognak fel már szabadon, és ölni dühötten egymásba marni élednek, új ligák, mafiák. Dombhajlatban bár mély magasság épül, szálas orom, tarajló hullám visz, szárnyra dob, hogy visszahullván minden tudón szédülve buki le végül. A szellem testé változik, hányadik alak omlik, hányadik lép ki a lét vajudó tengeréből. S a dél. A kegyetlen otthonosság halottaiddal itat, kart-karba öltve sétáltatja veled arany fénykévéinek susogó nád rengetegét,
amit a zuhogó nap támaszt a mezőn, stán szebb életre kelti érzéseit tüzében a holtokat, az emléknél nagyobb hatalommal te is, mintha oda vegyülnél, hol egy az idő tér. Ó, az az elmúlt őszelei születésnap, mely már a tiéd lett, téged őriz a jóra vigyázó gond, az öröm. Gyümölcsök jó színén izén is érzed, a magvakat el kell vetned, hagy őrizned tavaszig, tudod, valaki téged is óvott, épp maradtál, érzés, gondolat, tett, nem fásult benned avas bölcsességé. Tudsz egy kockáztatni, mint ifjan, bár nem a régi kéz szorítja már a kantárt, vagy csak a változásra érlelődsz, végsőkig telítődve. Hosszan érik a jó gyümölcs, míg de az élet erői. Ugyan miért késlekedett a tiéd? Volt elég jó szándék, verőfény, gyökereken szívódó, táplálni gazdag nedv, nyírkos légáramok is viharok edzeni, súlyos éj, jég, csendje. Tudod, mi a szorongás? Hogyan lesz zamat a kínból? Földrengés zúzott, edzett a másuló éghajt. Folyamok sodornak magukkal, mint bóra lepkeszárnyakat, vagy mint pihenő madarak okosan fürdesz áramukban. Akaratodba véve sorsod, mindegy, vermek várnak vagy ormok, némaságodban nő az új dal. A füst a völgyet behömpölygi lomhán, érik az eső. A megállt levegőben túlzó színnel izzik minden virág, főként a pirosak, sárgák, bársony lilák. Már harmadjár nyílik a rózsa, kólyagosul a szőlő, megnyitja keserű héját a dió, a lámpák szinte szemedben fénylenek. Jó így pihenve figyelni, hogyan árad a tücskök éteri éneke, hogyan szól egymással s veled az összes elem. Mi itt él része csak valami folytatódásnak. A kő, az ég, a szél, a fény, a sötét is. Érthetetlen, idegen, s mégis oly testvéri. Megéled a voltak és jövendők varázsával, mely ott áramlik a reggel, az este szikrázó vakságában, telve a bizonyossággal, hogy egy a lét, bár mindig átalakul, s a te értelmed is az őrző változás. Ki tudja, hol van pályád vége, gyümölcsszedő szüret idején, vagy tavasszal, mikor megmozdul az újbor. Az éj nem felel, akár néma, akár üvöltő felettő. Jó vagy rossz, elnyel, elfejt, tán újra sző, ő is része az özönlésnek. Vakon is érlelődni vett ki a nappal fényviharába. Miszed hát, félve szükölni, vagy csírával telten hallgatni, mint a föld. Tán, mert nem vagy elég magadnak, jönnek éne túlcsordulásai, mindig a félhomályból valami. Hívják rajta túli hatalmak, vagy taszítja a megfeszülő szív, a világszél ivó tüdő, erők, míg féktelen tovarok.

Mori Dezső, a rossz vonaglás. Akkor egyedül, mint egy kacéran és engesztelő burjánzásokkal haladtam az epedő és napfényes utcán, és minden. Holmi merev és harsány cselédek vonarzása, Istenem, már-már enyhén rajongó képzeteit meresztették udvariatlan és nyakas párzásoknak. Egyébként akkor éreztem holmi enyhe és titkos döbbenettel, kutatóan és megértve, ó, a rossz vonaglást, és bizonyos hősi robajok hidegen, spajzán gúnnyal már-már figyelmeztettek félős és üdvös csaták. És így megnyúlva, mint angol vázák, s némi sietséget negélyezve szimatoltam akkor végzetes tájak felé, s komoran megértve szemlélvén belső tusakvások zaját, elértem végre egy utca szögletébe a tömör és célzatos boltíveket, holmi felcsillanó reménnyel, s néma vágyakozással. De lanyha és tátogó körkörök helyett merett ajtók kapaszkodtak elém, mint egy busongva stilt. S rettentő életérzés bujkált inkább züllett csontjaim közt, mint sötét és komor rongyok holland apácák ágyában. S ím a békéltető agnő, holmi zajtalan részvéttel nézett rám, s szörnyű kerúgnak tűnt. Tessék várni! Szólott biztatva s reméltetően az agnő, holmi koró metszetek rajzolnál. Ám tompa heroikus torlódások zsibbadtak, s bősz pattanások, s álmatagos esdeklőn topzódtak előkelő szemeim a zárak, ó, a zárak fölött kóvájgón, s képtelen epekedések nyújtóztak, s növekvő buzdulások. De majd duhajt tömörülés, pompás és vad akaratot váltott, s percek után némi lendüléssel, a rossz vonaglás okozta lendüléssel, szokatlan energiák ágaskodtak feldúlt életemben, s zokogva enyhém, ám bizonyos haraggal rugdalvást közeledtem a csodálkozós ilyet ajtó irányában, elmosódva. Pofája! Pofája Isten itt! Suktam tömören s fellengzőn. Pofája! Pofája Isten itt! Hát még meddig tart magának? S a kvószkve ábrándos utánérzése mellett némi célszerűség halvány érzésével folytattam talpam bársonyos s ruganyos zenéjét egy torpant és rikoltó orgonagyanánt. E percben gyötrődő sebes virágnak tűnhettem, régés rozsdás lepények fenekén lábvíz. Tessék várni, hangzott hörgőn s belülről s ismételten, s visongós ájúdozó képzeletem várakozásával ismét az agnő felé fordultam, ki biztatva, mint egy közelgő megváltásom jelezve, enyhe és zörgő papírlemezek vígaszát nyújtotta felé. Ám szétdúlt révedező szemeim, holmi feslecs nyirkos madarak gyanánt kóvályogva hirtelenül ráhervadtak a betűk tömegére, s gyötrelmesen s szorongva kerestem haj, felettető szórakozást és mindent. A rossz vonagzás az állott némi címzés módjára a papírlap szélén, melyen egy novella nemes és előkelő körvonalai terpeszkedtek, a véletlen sajátos spajzán képzeteit nyitogatva. Ó, mereven és félre szegetten olvasni kezdtem, de annyit már nem bírt el gyötrött s kihasznált lelkületem. Hirtelenül tompa borongások zajlottak, és mint régi és szemérmes csipkék susogása, érzelmesen s megadón bánattal lágyult el a tornyosuló dacom. S holmi hegyke és szükségszerű dudorok tolakodtak, s forma szépség. És ekkor minden részvétem ábrándozva, és inkább ábrándosan fordult az agnő felé, ki nem sejtve mit sem abból, mi lelkemben zajongva végbe ment,
sajgó csodálkozással figyelte, mint sülyezti vissza kezeim, finom és díszes hajója, mint ír hercegnő, a remegő tízfilléres, sanda és szurkos pénzdarabot. És inkább imbolyogva, tompán, s talán megtörve, s kérlelhetetlenül kimentem. Ám a nap, könnyű, mint egy sárgás folyadékon kígyózva, lecsurgott az égről, barna sajátos illatú sávot hagyva maga után, távozó infánsnőnek tűnt, ki holmi diszkrét susogásokkal az enyhe és sóvárgó közt, ismét megfosztja lágy és ideiglenes fedelétől. És inkább bágyat voltam ezen az esten.

Simonyi Imre, pár pohár rizling egy régi bormérésben. Néhai Tímár József színművész emlékezetére. Utoljára még Krúdiról beszéltünk. Meg arról, hogy a rizling általában úgy harmadfél, négy esztendős korában éli legduhajabb legénykorát. S hogy kalapot nem visel okos ember, sértődések elkerülése véget. Bartók rég halott. Hát ki előtt emelné meg. S hogy meglehetősen elgondolkoztató az emberi tehetség természete. A rögtön mérgező mérgeket már felfedeztük, ám a rögtön gyógyító gyógymódokat még nem. És hogy vajon a gazember, tudja-e, hogy gazember, akár kasszafúró, akár messiás? És érdekes, hogy közös ismerősünk ott Tolcsván, az a veres bajszó pincemester. A pubertás pedig pontosan a bölcsőben kezdődik, és még a koporsó fedelét is lerúgja 80. évünkkel egyetemben. Ebben megegyeztünk. És különös, a harmadik pohár után már sejti az ember, hogy a szerelem mindig magánügy. Egy ember ügye. Azé, aki szeret. Bűnt pedig csak a hazugság, a gyávaság, az árulás. Fele barátod, feleségét, ha megkívánod, vagy ő a bűnös, vagy ő sem. És ezen kívül ne lopj, ne ölj. Rendben van. Na de hát teljesen rokontalanul mégsem élhet az ember. De aztán színházról egy szót sem. De aztán irodalomról egy szót sem. De hát X színház már rég nem színház. De hát Z író sosem volt író. Tehát színházról meg irodalomról egy szót sem beszéltünk. Csak arról, hogy okos fejjel nehéz boldogan megöregedni. Meg arról, hogy a legszebb magyar szó talán mégiscsak az, hogy szerető. Meg arról, hogy mégiscsak rettenetes. Pirandello csupán egy komédiás lányról jut olykor eszembe, aki 6 szerepből egyet játszott a színpadon s az idegeimben. Meg arról, hogy a hurkot a gyilkosnak és a hősnek ugyanabból a kenderből fonják, ám mi lesz, ha egy napon a gyilkosok kikérik ezt maguknak. Meg arról, hogy az újság szívhasgatóan írja egy disszidensnek se éjjele, se nappala a honvágytól. Ám furcsa, de akkor a honvágy is akadt, amitől az ember egyszerűen itthon maradt. És hogy így 40 felé már illő a legvégső dolgokról gondolkodni. Úgy, mint Jéger tanár úr találmányáról, a lakbér hátralékról, a szeptember végi falevelekről, valamint anyai nagyapámról, aki bölcsen nyilatkozott egy görbelábú asszonyságról. Ágyban nem kell gyalogolni. És hogy van-e annál iszonyúbb, hogy anyáink tulajdonképpen nem is minket szeretnek, akik vagyunk, hanem a fiaikat hivatalból. Jónak lenni pedig csak előre megfontolt szándékkal, folytatólagosan és többrendben lehetséges. Voltak a kopaszra meredvált fegyencek. És aztán bármibe is kerül. Hazádnak, hazádnak rendületlenül. És aztán a pohár alján, a lélek mélyén, a nehezülő nyelvek hegyén, staccatóban ilyen kategória. Emberség, tisztesség, becsület. És erről, vagy másról eszünkbe jutott, vajon mit csinálhat most Németh László? És mint végső felismerés csurran az üvegből a maradék. Tisztességes ember nem gondol asszonyra, és nem olvassa hadvezérek emlékiratait halála órájában. És végül fokozás. Fokozása ennek, annak.
Nagy, nagyobb, legnagyobb. Hát, így alakult, hogy bár sok mindenről beszéltünk, erről meg arról, Gorki színészéről, meg Willy Lohmannról, és hogy iható volt ez a bor, de elmenőben, ahogy már mondtam, már megint valamit próbírunk.

egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Illyés Gyula Óda a törvényhozó című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szültett volna meg a verset, mondták, szegény Váci Mihály is köztük. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indiszponált lehettem. Szegény tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta, köszönöm neki szépen, hallgassák meg! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszki Józsi Jenő jubileumán. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vett. De hát ez nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közel. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős pribék, és ki az, aki elől megy. Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működők, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket, a legkülönbözőbbeket. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng, a homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek. Tehát nem is tudva, hova s nép. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akit látjuk, hova ért. Az igazi. Fütyülj tovább két hangon mest. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljesen.
ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Hogy eljön valami, valamikor,

I. és Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rágy szilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan bergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimeredt szembogárban, ott zsarnokságban, nem csak a talpra álltan harsogott éjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szögesdrótban, nem csak a könyvsorokban, szögesdrótnál jobban butító szólamokban. Az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított kézfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett, vele hevertél, ha azt hitted, szerettél, tányérban és pohárban, az van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, fönt a tejút is már más, határsáv, hol fénypásztáz, aknamező, a csillag kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Húnyod, nyitod a pillád, mind azt tekint rád, mint a betegség, veled megy, mint az emlék. Vonatkereke, hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szív hökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden célban ott van, ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medre, követed és teremted, kémlelődsz ki e körből, ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár,
dohányod zamatába, ruháid anyagába beivódik, evődik, belődik. Eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe. Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt. S már körbelángol erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad. S így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál. S nem érzed már, mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni. Bilincseit a szolga maga így gyártyas hordja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed. Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában. Mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, küzdben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben, halkan, sikló gépkocsi zajban, s abban, megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban, szorított kézfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a

rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zábor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Hémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod szamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szóloga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vakonként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg ki voltál, porod is neki szolgál.

Pritók János, költői 10 parancsolat. Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Mondj igazat!

Joan Alexandru, statiszták. Jancsik Pál fordítás. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, pofa lemesze. Az első felvonásban mind föllép. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is! Mondta az egyik

Rendező. Háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is! Noha egy szót se szóltok a színen. Mozdulatokban, mimikában éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzúrás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a díszlet. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan a kordivat szerint, a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint. Éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindult. Román Szlivonyik, figyelmeztetés. Gömöri György fordítása. Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob. Az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillaise-t. Hiroshimára én dobtam le a bombát. Én írtam a verset, amit olvastok. Ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának. Váci Mihály.

0: viselnénk, hogy áldottnak éltetek egy arcot. S hol vagy ó csodálatos fülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől. S hol vagytok fogaim ti vérengzők, kittől felsárkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb, spirosabb ajak. S hol vagy te mellemnek, hogy irtózatos dalolás? S hol a kín és hol az áldás? Amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben. Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is neki, de a holdnak. Holni rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a közében. Hallgass rám, volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén. Mondott Aeschyloszi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Félig vakon állt a hegyen csupa sugárzásba merülve, ősz haját verte a szél is. S pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztott lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség. Mert mint a dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a fegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Meg is ott állt ő már önnél sírja előtt, s még mindig törölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán hát elment persze, csend lett végül se vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne felejtjük. S egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül tompa terengés.
1: Tavaszi dalvándor.

A kő és az ember. Amerikai néger spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben táncol, suhog a fű sűrűjén, fa ágán. Kéklő, halvány, felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamezőt, sziklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürgepásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd. Fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lombban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Út, csöndje, fű. Útra hajló béke csönd, út békéje inda, fű inda kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönd dajkája csepp, csepp, út cseppje cseppek, csengő csöndje csönd, cseppje fény, út habja kő lombja, fény csöndje béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, vízpidejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal, karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

hosszú tél. Fagyott, havazott szél fújt, de az ó divatú tömzsi mély kaptár a kertben, hogy kamasz kezemmel zsupjára vertem, működött, mint egy modern dinamó. Ujjam emlékszik rá, most, hogy hófehér haj szeles telében küzdő szívemet tapintja, mert fáj, milyen üzenet zsibong abban is, milyen konok mély raj. Nehéz meghalni, így egy télre is bár, hány zsong bennünk rég tetszhalod gyönyör, hány kín, mely elfeledten is gyötör. Oda a nyár, de lám, holtában is jár. Oda az élet, s mi lettem, ami voltam? Munkám, mit sóváron egy életen behortam, az bár nélkülem tovább él, s éltet fagyban, szélben, hóban. Non omnis moriar. Akad majd ifjú kéz, mely megütögeti letolván havát, szavaim mély álomra gyűlt hadát, s füleli, felel neke bár zümmögéssel. Ó, ha tudhatnám bár magam, mit válaszolnak, mi bennem, mint benned is, több, nagyobb annál, mi múló létemmel vagyok. Fogadj be, kas, örök melegi hold.

majd ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent békekorát nem cugarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha a világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S a rég várt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjel, akkoronád a világ.

a Gutenberg albumba. Majd, ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd, ha barombos ördögből a népzsaroló dús, s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd, ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az ész. Majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával, és egetostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég. Az lesz csak méltó diadalszám. Nevedhez méltó emlékjel, akkoron áld a világ.

Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyíjük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva el apom, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Mente a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s a lakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebelet dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind egy többi ronykereskedővel, ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Kova lépsz most? Gondold meg, ó pirus! Az emberiségnek elhányt rongyain, komor betűkkel, mint a téli ég, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember mindenkit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyolája. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kerengött. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtára nevet. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogság? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem, nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal mostanak. És mégis
fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt s gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs. És nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni. És tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, amely ég felé vizen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, hitvány madárgyanán posvány iszapját szopva élnek. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság. Férfi munka volt.

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós? Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért te lom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért e lom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának bongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony candrái méri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyábák göntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek árvoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál farzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszül kebele, gyögvét sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők művei, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téved, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalás. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád virág. Népboldogító eszmét vértanúi, őt minde többi rongykereskedővel, ez unt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, őt mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiai a süllyedéstől meg nem menthetik, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ős jogai e névhez ember advát örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják-e dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, gyümölközőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez miért függetni nem szabad.
rakjuk le hangya forgalommal, amit agyunk az islet órákban teremt. Ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi bérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevítek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbe tért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós! Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanúság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudná élt napjait. Miért lom, hogy mint juh a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva a lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Nem itt a gépek, számít titkai, de akik a ruhát elszabdaták, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számok kívül maradtak. X-jegű bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő, az őrült ágyán bölcsfej álmodik, a csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ. Könyv lett a rabnő gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszélik benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő bűnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek károztak el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment. Hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő? Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téved sújtott embertársinak irányt adjon, erő, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ, népboldogító eszmék véltal. Ők mindet többi rongykereskedővel, ez unt fejek, sem megkorhat szívekkel, a rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók, a rossz miatt egy mágja üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Amit mondtam fájdalom, hogy annyi elszánt lelk fájdalom, oly fényes elmék, a sár fiai a süllyedést meg nem emberték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve, aki feketén született, mert az baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét
szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzemény, gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymás szívben átkarolják, uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos millió. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a mennyajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi.

hitvány madár gyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet. Mondhatjuk, térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És a műsor elejében Gutenberg születésnapja kapcsán szimbolikusan Vörös Marti verziókat játszottunk a Gutenberg albumba, és a gondolatok a könyvtárban volt, most pedig utazunk tovább.

írónak lenni nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a versek. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a külvilág. Én a belső szemlélő közé tartozom. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinálta, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természet ebben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánuk 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Pető

után ugye az epigonok szünetek következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre áll. És azoknak csak tanácskő, és akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetséget ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk. A már hírneves írók figyelemre sem éltettek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok. El is vagyok foglalva, hiszen nagyon soha ennyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 ezer oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 ezer oldal kéziratból. Most a világ legszebb sirató dalát Némia átveszük vizsgálatot.

0: Nem könnyű, és nem is hálás feladat, mert egyhamar önhitnek tarthatna a hallgató. Ezen azonban nem tudok segíteni, mert 70 éves koromban nem kívánok ebben a legfontosabb ügyemben szerénykedni. Ma már ugyanis tudom, hogy mik ezek a versek. Sokáig nem tudtam, mint hogy igazi értékük felől a külvilágból nem érkezett sok bíztatás hozzám ifjú koromban. Ezen felül mindenféle gyenge legényeket tettek elém, és az ilyesmi elsorvasztja az önérzetet. De ma már, oly gyakori tehetségtelen állapotomban csodálkozva tekintem ezt a fiatalembert, aki 21-22 éves korában ezeket a verseket írta. Nem tudom, hogy írta, hogyan írhatta. Az én életem ugyanis a líra dolgában feloszlik tehetséges és tehetségtelen periódusokra. A fiatalkor után volt ugyan még egy-két termékeny periódusom is, de képtelen időszakom annál több. Épp ezért, mikor felszólítottak, hogy ezt vagy azt a nagyságot versben ünnepeljen, kénytelen voltam a következőket felelni. Én nem vagyok versíró, én költő voltam, de az sem mindig, csak is akkor, amikor voltam. Sok mindent tudnék erről mondani, de helyszűke miatt nem tehetem. Itt áll csak ennyit erről, hogy Mekali szavai úgy látszik testet öltöttek bennem, ő a líráról így nyilatkozott. Szép verset, már sokat írtak ezen a világon, de olyat, amelyet alkotásnak lehet nevezni, csak keveset. És az én szervezetem, lelkem úgy látszik, azt követelte tőlem, hogy amit csinálok, alkotás legyen. És ez csak akkor következett be nálam, ha nem az akaratom vezérelt ebben, hanem egész szervezetem.
1: Vagy 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhaj. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy mind nevet? Egész okosan és nyitkívülen felelt. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedély sincs. És igaza volt, hát mikor szerelemről van szó. Magam is így gondoltam együtt, hogy minél nagyobb szenvedély fűt ki, annál nagyszerű. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az. Azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt, mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsonyrendűnek, sőt megalázónak, úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták ugyan más indokolással, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjákról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése. És mi eredménye volt ennek az életszemléletnek? Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit. Ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valahányszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben, a mesterkértség, tudálkodság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi lélek szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fentigézett nősülni vágyó fiatalember képét szándékain túl. Mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti. De mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell a hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokukban érik el legfelső fokat, akkor teljesednek ki igazán. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozzuk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeink, rőr, szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett, szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondan a mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehetem. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegett nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólni. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, és ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeté. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagynak. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkülvalóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Hát most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítsuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

Én vacogok már. Én vacogok már minden ormon. Riadalmasan szép a sorsom. Szebb, mint a tiétek pingált akolban, alomban. Rossz álom, február 17. Város, ahol annyi a lángész. Négy kézláb ingó rossz kanok, dicsőségüket csikorogva eszik a véres korpát, női kis kövön kecelnek, pántlik a kalap, fejnél magasabban a far, spucér, szakadék a nyüvesen vigyorog, s kivívja szűz arcom ájulatát. Szememre kiáld egy zöld levelet, kis pajzsot akár a baba tenyér. Volt egykor zöld, a moha volt utolsó. Minden gyökérlábú elmenekült. Kőből és korpából csak a kiutat áhítom, de kőfa kelet és nyugat, dél pedig árvíz, daganat a csönd. Éjszakra látló, vasbordás magas, duruzsol éles plézsalukon át. Lépcsők neked a rések, meg lehet úgy meggyalulnak, torzsát sem marad. Milliméterenként vagyok boldogabb, vagyok rojtosabb is, mit hagytam el. Frontális feszületté átfordulva alátekintek, ó, mennyi zsizsit! De itt, a tűnődés mögött muzsika, mi lenne a tűz? Már fújják is a rések, elérte a láng a képzeletet. Engem is. Nagy udvarú ünnep vagyok. S foltosodom sötéten jövőmhöz. A győ, ti fényes rekeszek ott lent. Pernye bohócként integet személyem. S illetlenül feketén havazok.

0: azt, hogy gördög vagyok, ki tudod-e mondani?
1: Nem szoktam kimondani. Hivatalos papírokra szoktam ráírni a foglalkozás rubrikába, hogy író.
0: Nehéz is ezt mondani. Van egy másik ilyen sokat emlegetett és majdnem nevetséges szava a pályádnak. Ez, hogy ihlet. Mi az ihlet?
1: Igen, szoktak bennünket csúfolni. Ihlet, ezzel a szóval ihletett költő. Most van ihletve. Én ritkán használom. Az ihletet alkalmas lelki állapotnak tartom a versírásra, és az a tapasztalatom, hogy verset is csak jó kedvel, meg erővel tudok írni, olyankor is, amikor esetleg keserű, szomorú verset írok.
0: Például a játékra, a jó kedv benírásról beszélsz, a játékra van-e erőd, képességed, vagy úgy érzed, hogy csak a sorskérdésekkel foglalkozhat-e egy költő?
1: Az igazi költő nem csak azzal foglalkozik. Játékosan is lehet egyébként sorskérdésekkel foglalkozni. Én örököltem játékosságot, humorérzéket. Sajnos nem tudtam eléggé kihasználni ezt. Most, hogy bölcsebb lettem, tudok mulatni magamon, és másokon is, így is tudok játszani, de magában a versben, a játékot, a vers felépítésében is tudom alkalmazni.
0: Hogyan építed a verset? Hogyan írsz?
1: Én sokszor egy szóból is tudok verset írni. Köréje rántok sok mindent. Köréje tudok rántani. Van Kosztolányinak egy mondata, melyek a legszebb magyar szók. Ilyeneket mondott, hogy vér, gyöngy, kard, szív. Én minden szóból tudnék külön verset írni. Tehát mondom, szóból is lehet. De lehet egy-egy sorból. Egy-egy emlékezetes sorból, amit hordozunk magunkban sokáig, és nem lesz versé. Egyszer csak megérjük azt, hogy a vers építkezik. Például a Ki viszi át a szerelmet című versemet 1954-ben próbáltam megírni, nem sikerült, így csak később, talán 3 év múlva volt olyan, hogy versnek nevezhettem, de később még ezen is javítottam. Van úgy, hogy azonnal megírok egy verset. Főleg fiatal költőkoromban történt így. Nemigen javítottam rajtuk, mert azt gondoltam, ez a szűz test, ehhez már nem lehet hozzányúlni. Ezt úgy gondoltam. Később megtudtam, hogy Vörös Márt is javított a legnagyobb verseim is, milyen jó. Például egyszer a cenzúra kedvéért a Vén cigány javított, mert nem lehetett ezt a sót megjelentetni, hogy például a Krisztus megfordul a koporsójában. Erre azt írt a Vörös Márt, Isten sírja reszket a szentpontban. Gyönyörű lett.
0: Ezt a Ki viszi át a szerelmet című versedet tudod kívülről?
1: Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt, lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhan túl mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva. Ki becéz falban megerett hajakat, verőereket, s dult hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet, a túlsó partra.
0: Kik hatottak rád? Költőkre gondolok, akiktől a legerősebb hatásokat kaptad költészetedre.
1: Fiatal koromból említem József Attilát, tulajdonképpen az ő versei olvasásakor. Határoztam el magamat, hogy komolyan foglalkozom a verssel. Aztán jött Csokonai Vitéz Mihály a 48-as időkben. Később Ady Endre, és mikor a Taboló és a Mértékes verset próbáltam párosítani, akkor Berzsenyi Dániel, főleg Vörös Martin Mihály. Aztán a külföldiek, hiszen kezdtem már fordítani őket. Whitman, Apolliner, Bloch, de említettem a Bibliát is, és mellette Majakovszkit, Jeszenyit. Mostanában figyelemmel kísérem a világköltészetet jobban, és ezeket olvasom. Én tanulok mindenkitől, tudok tanulni még egy ellentétes irányzattól is. Én szeretem a bátor írókat, a bátor költőket, és sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy szükségem van a bátorításra. Ezért az őseimet, ezért olvasom.
0: Szoktál-e álmodni? És ha álmodsz, miket?
1: Különféle különös dolgot álmodok, hiszen az álom maga is különösség. Vannak szép álmaim, csúnya álmaim, rossz álmaim. Például sokszor álmodok nagy, zúgó, piszkos vízzel, hogy zúg el alattam, és csak egy kis ágacskába tudok kapaszkodni. Álmodok szépeket is. 10 évvel ezelőtt azt álmodtam, hogy egy nagy dombról, csupa bársonyos dombról, barátommal, egy szobrásszal, Vig Tamással csúszkálunk lefele, seggen. Többször megismételtük, és nagyon vidámak voltunk. A legjobb álmaim azok, amikor a repülésről álmodok. Már gyerekkoromban is sokat repültem. Mostanában is repülök sokat. Különös módon nem úgy, ahogy általában a többi ember, hogy úszva repül. Én állok a földön, a könyökemet oldalra szorítom, öklömet jól szorítom, erősen bezárom, sóhajtok, erőt veszek és szállok fölfelé, függőlegesen. Nagyon magasra szoktam szállni, ilyenkor látom az egész földet talán. Sok mindent látok. És úgy ereszkedek lefelé, hogy elereztem az erőt, és újra leszállok a földre.
0: Varázsolás, babonák, boszorkányok, volt ez a iszkázi levegőben?
1: Igen. A mesét mi is úgy fogtuk föl, mint valóságot, és éppen ezért is féltünk. Különösen este, vagy éjjel. Ha nálunk zúgott a kémény, a szélső házban laktunk, akkor mindjárt az ördögökre gondoltam. Boszorkány hírében állt a faluban egy-két ember, asszony. Ezekre is félelemmel néztem. Féltem a gyerek evő disznóktól. Aztán a haláltól. Apám, ha este, késő este elküldött a mezőre, mert ott felejtettem mondjuk a kaszát, akkor féltem elmenni haza, jövet is nagyon féltem, hát ha találkozok ilyen mesealkokkal, esetleg egy másik kaszással, a halál. A halál gondolatát nagyon korán éreztem. 6 éves lehettem, mikor egy vasárnap délután elaludtam a réten, a marhák mellett őrizés közben, egy kis dombocskán, amit apám kis bőrcnek, vagyis bércnek nevezett, és alkonyatkor ébredtem föl. És most már tudom, hogy a alkonyati ébredés nagyon szomorú, hát én nagyon szomorú lettem, és hirtelen arra gondoltam, hogy nekem meg kell halni. Annyira sírtam, bőgtem, ordítottam. Kikelve teljesen magamból, hogy még az állatok is csak bámultak rám. Ilyen érzésem aztán nem is volt később, ilyen hatalmas érzésem. A haláltól ugyan mindig féltem, de ilyen rettenetes indulatot, sírás, zokogás nem váltott ki belőle azóta sem.
0: Nehéz elképzelni rólad, hogy később sírtál-e?
1: Nagyon ritkán sírtam. Még akkor se sírtam, ha apám megvert. Jól esett volna, de nem sírtam. Sőt, bocsánatot se kértem. Szeptemberében sírtam nagyot, mert elkéstem a vonatot, amelyik Pestre vitt volna fölvételizni a főiskolára. És nem sírtam apám halálakor se, pedig nagyon nehezemre esett. Lementem a műhelybe, dolgoztam. Viszont barátom Kondor Béla, amikor meghalt, akkor hasra fekve nagyon zokogtam. Megemlíthetem az én kiüzetésemet a paradicsomból. Nem nagy koromban történt, hanem kicsi koromban, talán 5 éves lehettem. Egy kis pajtásnőmmel azt játszottuk, azt csináltuk, amit látunk a madaraktól, a földön járó állatoktól, és hát megleptek bennünket, és el is felejtettem volna, ha nem csúfolnak a lánytestvéreim azzal, hogy a kű között, ezt kiabálták rám, és mikor sírtam, akkor még inkább csúfoltak, hogy rő, hegede, macskaléka, fekete. De később is rám olvasták ezt a úgynevezett vétket, holott én nem tartom annak. Nagyon szomorú lélekkel éltem sokáig, és hát gondoltam is ilyesmire, amit ott cselekedtem, nem mertem megcsinálni. Ez volt az éden elvesztése. Sőt, mondhatnám, hogy gyerekkor elvesztése is. Na, ekkor megtörtént. A normák, az erkölcsi normák nagyon kemények voltak nálunk.
0: Ki szabta?
1: Természetesen a családfő szabta, de ezek a normák betartandók voltak a közösségben is, a faluban is. Hiszen minden együtt volt, az egy egység volt, a munka, az etika, a játék, szórakozás, egyéb egy nagy egységet alkotott. Ha valaki vétkezett valamiben, az nyilvánosan vétkezett, mert mindenki tudott róla, és elítéltetett. Ez a rend, ez a régi erkölcsi rend, ez fölbomlott már. Nagy zavarodás támadt később, most talán helyreáll majd, egy más minőségi formában. Tehát... Itt nálunk az erkölcs volt a legfontosabb, és a munka. A munka az apám, anyám részéről mutatkozott meg, azok voltak a legközelebb hozzám. És tőle tanultam meg a munka becsületét is. Tisztességesen elvégzett munkának a becsületét. Azóta, ha valami jó megcsinálódott, valaki jó megcsinálta, én azt nagyon tisztelem. Akár művészetben látok ilyet, akár a mesteremberek munkái közt. Ilyesmit.
0: Istennel meddig voltál függő viszonyban? Hány éves korodig?
1: Nehéz volna megmondanom. Istennel függő viszonyban voltam, pörlekedő viszonyban voltam sokáig. Otthon kezdődött. Én például nagyon haragudtam akkor, ha nem esett eső, amikor kellett volna. Vagy ha nagyon sokat esett már és rohadott minden, akkor is nagyon haragudtam. És ezt az ő számlájára írtam akkor. Anyám is segített ebben. A sok szenvedés, az örök gyötrelem, siránkozás nagyon megviselt engem is. Mármint az anyámé. Én nem szerettem hallgatni, ha sír valaki. Különösen a nő sír, akkor elfog a dűroham. Annyira nem szeretem, annyira bánta sírás. Mondom, hogy anyám is sokszor kifakadt. Ha van Isten, ezt nem engedhetném meg. Viszont ha valami jó sikerült, akkor mondjuk, hogy van Isten.
0: De azért apád akarata tovább a fejed fölött volt.
1: Apám akarata nagyon sokáig irányított bennünket. Ő elég idős volt már akkor, mikor én Pesten tanultam, és hát a reményei természetesen nem váltak be, és hát ő elaggott, anyám felülkerekedett már akkor rajta, föl tudta emelni apámat, mondjuk ívott egy kicsit, és betette az ágyba, akkor már nem volt diktatúra.
0: Amikor megszülettél, azt gondolta apád, hogy te leszel az örököse. Mégis tanítatott előtted. Nem tudom, hogy volt-e a családban tanult ember, iskolázott ember.
1: Nem volt. Apám nem tanítatott volna, még akkor sem, amikor már látta, hogy az én lábam nem gyógyul meg. Anyám akarta, hogy én tanuljak, sőt az egész család és a gyerekek tanuljanak tovább, mert mondta már, hogy a bank kezében volt mindenünk, és anyám azt mondta, hogy ha mindenünk a banké, a gyerekek ne legyenek a banké, a jövőjük ne legyen azé.
0: Pestre jöttél azzal az elhatározással, hogy te költő leszel. Hogyan lesz az ember költő?
1: Pestre nem azzal az elhatározással jöttem, hogy költő leszek, hanem hogy művész leszek, festő, illetve grafikus. De akkor már írtam verseket. Verseket írtam kíváncsiságból. Meg kell jegyeznem ehhez, hogy a verset egy magyar sláger szövegen tanulmányoztam először. Mégpedig hogy? Romániából átszökött egy unokabátyám, aki egy magyar sláger szöveget énekelt románul. Magyarul így hangzik, hogy leszek a cselédje, lehozom a csillagot én. Ő románul szokta ezt énekelni, engem izgatott nagyon, hogy lehet a verset lefordítani. 10 éves voltam akkor. Leírtam a román szöveget, a magyar szöveget is egymás mellé, és próbáltam egyeztetni. Arra voltam kíváncsi, hogy a betűk száma egyezik-e. Persze, hogy nem egyezett, mert nem tudtam még a szótagról, hogy az a döntő a verselésben. Tehát az első műfordítási kísérletem is tulajdonképpen ez volt. Tehát mondtam, hogy a kíváncsiság tett költővé, vagy izgatott és adott impulzusokat arra, hogy verseket írjak, kíváncsiságból. Ahogy más mesterségeket is kíváncsiságból próbáltam elsajátítani. Akár az ács munkát, a bognár munkát, a cipészséget. Valamikor megírtam, hogy 45-ben az öcsémnek új cipőt csináltam. Viselte egész téren át. Felső részt is én szabtam. Aztán bádogos munkát is otthon tanultam meg, mert hát tiszteim sokszor elromlott, elégett a sütő. Rossz anyagból készült. Anyámnak olyan sütőt csináltam a tűzhelyébe, hogy most már minden elégett, de a sütő az maradt. De máshoz is a kíváncsiság indított. Nem volt bennem semmi hősi elszántság, hogy olyan költő leszek Petőfi, aki a népért elesik a csatatéren. Nem voltak ilyen szándékaim. Később voltak nagy kollektív érzések.

0: kert akarom.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
0: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
0: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Mikor aztán Hajlé Szelasszié meghajolt és távozott, minden vendég viszonozta a meghajlást. A két hadsereg generálisai rendjeleket cseréltek, feldíszítették egymást, a kormánytanácsosok feltették mellükre a díszszallagot, a csípőjükre feltűzték a csillagot, amit a császár adományozott nekik, és engemet, a legkisebbet, egyszerre csak kézen ragadtak, és a császár kancellárja elé vezette. És ő megszorította a kezem a példás felszolgálásért, és kitűzte rám a legkisebb fokozatú, ám legnagyobb méretű csillagot. Kék díszszalaggal. És mindezt az abesszin császári trónnak tett szolgálataimért kaptam. És a rendjel ott fény lett a frakkom hajtókáján, a kék szalag pedig keresztben a mellkasomon. Lesütöttem a szemem, és mindenki engem irigyelt. És amennyire láttam, a leginkább a Schróbeck szálló főpincére irigykedett, akinek ezt a rendjelet tulajdonképpen kapnia kellett volna, és ahogy láttam a tekintetét, hát legszívesebben neki adtam volna a kitüntetést, mert már csak néhány éve volt hátra nyugdíjig, és talán már csak erre várt, mert egy ilyen rendjellel szállodát, vendégfogadót lehet nyitni valahol a Krokonose alján vagy a Cseh paradicsomban. Szállót az abesszin rendjelhez. De az újságírók és riporterek engem fotografáltak. Az én nevemet jegyezték föl. És így jöttem-mentem azzal a rendjellel, meg a kék szalaggal, és beszedtük az evőeszközt, meg a tányérokat, és kihordtuk a konyhába. Késő éjszakáig dolgoztunk, és amikor az asszonyok, a szakácsnak, meg pincérnek öltözött detektívek felügyelete alatt elmosogatták, és eltörölgették mind a 300 evőeszközt, Skrivánek főúr a Schróbeckék főpincérének segítségével megszámolta a készletet, megszámolta egyszer, aztán még egyszer és harmadszor is, azután maga a főnök olvasta meg a kis kanalakat, és amikor befejezte, elsápadt. Hiányzott egy kis kanál. És átszámolták megint. Aztán összedugták a fejüket. És én láttam, hogy az a főpincér a Schróbeckéktől halkan mond valamit a főnöknek. És mindnyájan csodálkoztak. És eközben a kölcsönkért pincérek megmosakodtak, és ők is bejöttek a terembe, mert annyi volt az étel, és most ők is, meg a szakácsaink és felszolgáló lányaink is bejöttek, nem azért, hogy megegyék a maradékot, hanem hogy azt a rengeteg ételt nyugodtan megízleljék, és főleg, hogy meghallgassák a szakácsainkat, amint az ízeket elemezgetik és találgatják, milyen fűszer van ebben vagy abban a mártásban. És hogy milyen mesterfogásokra volt szükség ahhoz, hogy ilyen pompás étel szülessen, hogy a Konopászek úr, a kormánytanácsos, aki fő ételkóstoló volt a prágai várban, így üvölcsön gyönyörűségében. De én igencsak keveset ettem, láttam, hogy a főnök rám se néz, hogy nem örül annak az én szerencsétlen rendjelemnek. Láttam, hogy a Schróbeckék főpincére halkan beszélget a főúrunkkal, Skrivánek úrral. És egyszerre csak világossá vált előttem, hogy az arany kiskanál lesz az, amiről beszélnek. Hogy biztosan azt hiszik, én loptam el azt az arany kiskanalat. Töltöttem magamnak a konyakból, amit nekünk tettek ki, aztán megittam még egy kupicával, és oda mentem a főpincéremhez, akinek vendége volt az angol király, hogy nem haragszik-e én rám. Megszólítottam, és megemlítettem azt is, hogy igazságtalanul kaptam a rendjelet, hiszen a Schróbeck Hotel főpincérének dukált volna, vagy pedig neki, vagy a főnök urunknak, de senki sem figyelt rám. Sőt, azt kellett látnom, hogy Skrivánek főúr a csokornyakkendőmet nézi. Úgy mered rá, ugyanazzal a pillantással, mint amikor pár nappal azelőtt a nyakkendőmet nézte, azt a fehéret, amin kék pöttyök voltak, mint a kardos lepke szárnyain, amit engedély nélkül vettem kölcsön a szekrényből, ahol azokat a honmikat meg ruhákat tartották, amelyeket a vendégeink felejtettek itt, és én azt olvastam ki a főpincér tekintetéből, hogyha képes voltam engedély nélkül elvenni azt a nyakkendőt, miért ne vághattam volna zsebre az aranykanálkát is, amit utolsóként szedtem le magának az abesszin császárnak az asztaláról, és tényleg így volt. Én vittem ki, de rögvest a mosogatóba dobtam. És ahogy ott álltam a felemelt kupicával, majd elsüllyedtem szégyenemben, mert én kocintani akartam a főúrral, mert Skrivánek úr volt számomra a legbölcsebb, a legnagyobb ember a világon, több, mint maga a császár, mint az elnök, és ő is felemelte a poharát, de habozott egy kicsit,
Bennem még megvolt a remény, hogy mégiscsak kocint velem arra az én szerencsétlen rendjelemre, de ő, aki mindent tudott, most csődöt mondott. És a Schróbekék vele egyidős főpincérével kocintott, és nem nézett többé rám. És én elvittem azt a kocintásra felkínált kupicát, és felhajtottam, és mindenem égni kezdett, szinte lángoltam, és töltöttem magamnak még egy konyakot. És úgy, ahogy voltam, kirohantam az éjszakába a szállodánk elé, az én volt szállodám elé, mert már nem akartam tovább élni. És taxiba ültem. És a taxisofőr megkérdezte, hová menjünk, és én azt mondtam, vigyen az erdő szélére, mert friss levegőt akarok szívni, és mentünk. És ahogy a kocsi haladt, szemem előtt minden hátrafelé kenődött el. Legalább a fények, rengeteg fény, majd csak itt-ott egy-egy utcai lámpa, és aztán már semmi, csak hátul, vagy amikor a taxi egy kanyarban vissza-vissza fordította felén Prágát, és végül megálltunk egy igazi erdőnél, és fizettem. A taxisofőr megnézte a rendjelemet, meg azt a kék szalagot, és azt mondta, nem csodálja, hogy ilyen izgatott vagyok, ismeri ő ezt, gyakran megesik, hogy főpincérek kivitetik magukat valahová, hogy járjanak egyet a Stromovkán vagy másutt, és én elnevettem magam, és azt mondtam, én nem sétálni indulok, hanem valószínűleg fölkötöm magam. De a taxisofőr nem hitt nekem. Tényleg. Csak kacagott, hogy mivel. És nekem tényleg nem volt, mire felkötnöm magamat. A zsebkendőmmel mondtam. Ő meg kiszállt, és fölnyitotta a csomagtartó fedelét, és kotorászott a kocsiban. Aztán az elemlámpa fényénél egy kötelet nyomott a kezembe, aminek kis fül volt a végén, és nevetett, és hurkot kötött rá, és húzigatta a hurokban a kötelet, és nevetve adott tanácsokat, hogyan kell helyesen felkötnöm magam. És aztán még az ablakot is letekerte, és kikiáltott, hogy sok szerencsét az akasztáshoz, és elhajtott. És üdvözlésképpen rám villogott, és mielőtt kiért volna a kis erdőből, megnyomta a dudát. És én csak mentem az erdei ösvényen, aztán leültem egy padra, és amikor újra végig gondoltam az egészet, de főleg, amikor megállapítottam, hogy a főpincér úr már nem szeret engemet, arra gondoltam, hogy többé nincs miért élnem ezen a világon, mert ha egy leányról volna szó, hát nem csak egy kislányban a világon, de a főúrból, akinek az angol király is a vendége volt, csak egy van. És a főúr most azt hiszi, hogy képes volnék ellopni egy kis kanalat. És ez nem fért a fejembe. Mert igaz, hogy a kanál hiányzott, de ellophatta valaki más is. És ujjaim között ott éreztem azt a kötelet. És az erdőben olyan sötét volt, hogy tapogatóznom kellett magam előtt, és végig tapogattam a fákat, de csak olyan fa csemeték voltak. Aztán kiértem az erdőből, és az égbolton láttam, hogy most még kisebb törpefenyők között megyek, amolyan bokros része. És újra egy kis erdőbe jutottam, csak hogy nyírfa erdőbe. Létra kellett volna hozzá, hogy följussak az ágig. És láttam, hogy nem megy az olyan könnyű. És mikor végül igazi fenyőerdőbe értem, ahol elég alacsonyan voltak az ágak, ezek az öreg ágak a földet verdesték, úgyhogy négy kézláb kellett másznom. És eképpen másztam tovább, és a rendjel az államat verdeste, és az arcomba csapott, hogy egyre csak az arany kiskanára emlékeztessen, ami a szállodában elveszett. És aztán megálltam amúgy négy kézláb, és újra lepergettem magamban az egészet. És agyamban megint megsajult az a fájó pont, amin képtelen voltam túltenni magam, hogy Skrivánek úr már nem szeret engem, hogy többé nem tanítgat, hogy eztán nem fogad velem már soha, hogy melyik vendég mit rendel, vagy mit kéne rendelnie, hogy milyen nemzetiségű az épp belépő kuncsaft. És ekkor följajdultam, mint Konopászek főtanácsos úr, amikor megkóstolta azt a fölséges töltött tevét. És elhatároztam, hogy fölkötöm magam, és ahogy feltérdeltem, valami megérintette a fejemet. Úgy maradtam, térden állva, és ahogy fölnyúltam a fejem fölé, cipőt tapintottam ki, két cipő orrát. Kicsit följebb nyúltam, és a kezem két bokát érintett, két zokniba bújtatott hideg lábikrát. Felálltam, és orrom egy akasztott ember derekába ütközött, és ekkor úgy megijedtem, hogy futásnak eredtem, és csörtettem az öreg szúrós ágak között, össze-vissza szaggatták az arcomat, lemarták a fülcimpámról a húst, de valahogy kiverekedtem magamat az ösvényig, ott aztán összerogytam, és kezemben a kötéllel elájultam.
Lámpások fényére és emberi hangokra ébredtem, és amikor kinyitottam a szemem, láttam. Nem, inkább tudtam, hogy Skrivánek főpincér úr tart a karjában. Hogy simogat, és hogy én egyre csak azt hajtogatom, ott, és ott aztán megtalálták azt az akasztott embert, aki megmentette az életemet. Mert ott akasztottam volna föl magam a közelében, vagy mellette. És a főúr egyre csak a fejemet simogatta, és törölgette rólam a vért, és én zokogtam, és fölkiáltottam, az arany kiskanál. És a főúr a fülembe súgta, ne félj, megkerült. És én megkérdeztem, hol? És ő halkan elmondta, hogy nem folyt le a víz a mosogatóból, hát lecsavarozták a szifont, és az a kiskanál ott volt a szifonban. Bocsáss meg nekem, kérlek, minden újra szép lesz, úgy, mint rég, én meg, hogy honnan tudták meg, hogy hol vagyok. És a főúr elmondta, hogy a taxisofőr meggondolta magát, és visszahajtott a szállóba, és megkérdezte a pincérektől, vajon ki lehet közülük az, aki föl akarja kötni magát, és pont akkor hozta oda a szerelő azt a kiskanalat. És a főúr, akinek az angol király is a vendége volt, azonnyomban tudta, hogy én vagyok az, és a keresésemre indultak. És így esett, hogy megint úgy éreztem magam a Párizs szállóban, mint Szűz Mária kötényében. Skrivánek főpincér úr még a borospince kulcsát is én rám bízta, ahol a sok likőr meg konyak volt, mintha csak mindazt, ami az aranykiskanál miatt történt, jóvá akarná tenni. De a főnök, az sosem bocsátotta meg nekem, hogy én kaptam azt az érdemrendet, meg azt a mellkasomra való díszszallagot. Egyszerűen keresztül nézett rajtam, pedig már annyi pénzt kerestem, hogy az egész padlót be tudtam borítani a bankokkal. Minden harmadik hónapban egy ilyen padlónyi 100 koronással mentem az állókbankba, mert elhatározottam,

Hatszorra sem lettem katona, mert nem ütöttem meg a mércét, és bár megpróbáltam lepénzelni a honvédségi urakat, mégsem vittek el. És a szállodában mindenki rajtam nevetett, maga Brandeis úr faggatott ki, és tett újra nevetségessé, mert mitagadás kicsi voltam. És azt is tudtam, hogy halálomig kicsike maradok, mert már nem növök tovább, s ha mégis, hát csak úgy, ahogy csinálni szoktam, hogy dupla talpú cipőt viseltem, és magasan hordtam a fejemet, mintha mindig egy kis fraggallérom lenne. Ez volt az egyetlen reménységem, hogy majd csak kinyúlik a nyakam, ha mindig magas kaucsukgallért hordok. És így történt aztán az is, hogy beiratkoztam német órára, hogy német filmekre jártam, német újságokat olvastam, és nem is csodálkoztam, hogy a prágai utcákon fehér harisnyás, zöldzek és diákok bukkantak fel. És hogy végül már szinte csak én szolgáltam ki a szállóban a német vendégeket. A többi pincér úgy tett, mintha nem tudna németül. Maga Skrivánek főpincér úr is csak angolul, franciául vagy csehül beszélt a német vendégekkel. Egyszer aztán a moziban véletlenül ráléptem egy nő lábára, s ő mondott valamit németül, és én ugyancsak németül bocsánatot kértem tőle, és hazakísértem azt az elegánsan öltözött nőt, és hogy megháláljam, hogy németül beszél velem, azt mondtam neki, hogy felháborító, amit ezek a csehek a szerencsétlen német diákokkal művelnek. Hogy a tulajdon szememmel láttam, amint a Naronyit Sridán letépték lábukról a fehér harisnyát, meg hogy két német diákról leszaggatták a barna inget. Ő meg azt mondta, hogy nagyon jól látom a dolgokat, hogy Prága mindig is a birodalom része volt, ezért az utcáin járni és a szokásoknak megfelelően öltözködni a németek elidegeníthetetlen joga, és hogy a világ ezt közönösen nézi, de eljön majd az óra, a nap, amikor a Führer ezt nem hagyja annyiban, és idejön, hogy felszabadítsa az összes németet a Sumavától a Kárpátokig. És ekkor vettem észre, hogy amint ezt mondta, egyenesen a szemébe nézek. Hogy nem kell rá fölnéznem, mint a többi nőre. Nekem mindig pechem volt, mert minden nő, akivel csak dolgom volt, nem csak hogy nagyobb volt nálam, de mindegyik valóságos óriásnak számított a nők között. Amikor mellettük álltam, a szemem a nyakukkal volt egy vonalban, vagy a mellükkel. De most azt láttam, hogy ez a lány pont olyan picike, mint én. Hogy zöld szeme szinte világít, hogy őt is szeplők borítják, akár csak engem. De nála ezek a kis barna pöttyök olyan megejtő harmóniával álltak zöld szemével, hogy egyszerre csak megállapítottam, hogy szép. De azt is észrevettem, hogy ő is néz engem. Megint az a szép, fehér, kék pöttyös nyakkendő volt rajtam, de ő a hirtelen szőke hajamat nézte, meg a kék boci szememet. Aztán azt mondta, hogy a birodalmi németek úgy sóvárognak a szláv vér után, a szláv síkságok, meg a szláv természet után, hogy már ezer éve szép szerével vagy erőszakkal házasságra kívánnak lépni ezzel a vérrel. És elárulta, hogy sok porosz arisztokrata vérében szláv vér is van. És ez a vér teszi ezeket az arisztokratákat a többi arisztokrata szemében mindnyájuknál érdekesebbé. És én helyeseltem. És csak ámultam, hogy így megért engem. Mert ez most nem egy vendégfaggatása volt, hogy mit parancsol vacsorára vagy ebédre. Nekem most tényleg beszélgetnem kellett ezzel a kisasszonnyal, akinek ráléptem a lábára, a fekete cipelőjére. Így hát beszélgettem. Kicsit németül és sokat csehül. De egyfolytában az volt az érzésem, hogy németül, német szellemben beszélek. És így azt is megtudtam attól a kisasszonytól, hogy Lizának hívják, hogy tornatanárnő Hebben, és megyei úszóbajnok, és szétlebbentette a kabátját, és mellén egy jelvény volt, 4F1 körben, mint valami négy levelű lóhere, és rám mosolygott, és egyre csak a hajamat nézte, és már nyugtalankodni kezdtem. De ő visszaadta az önbizalmamat, mondván, hogy nekem van a világon a legszebb szőke hajam. Szinte beleszédültem, ahogy ezt hallottam. Én meg elmondtam, hogy a Párizs szállóban vagyok főpincér. És ahogy ezt kimondtam, hát a legrosszabbra számítottam, de ő a karomra tette a kezét, és ahogy megérintett, úgy fölcsillant a tekintete, hogy szinte megijedtem. Ám ő csak annyit mondott, hogy apjának étterme van Hebben, övé az Amsterdam városához címzett étterem. És így megbeszéltük, hogy elmegyünk moziba. A szerelem háromnegyedes ütemre, azt nézzük meg,
Líza tiroli kalpakocskájában jött, és amit gyerekkorom óta szerettem, amolyan zöld galléros szürke zekécske volt rajta, hímzett,

hogy falevéllel díszítve, és odakünn esett a hó, közelgett a karácsony, és azután többször is bejött hozzám a Párizs szállóba, és megebédelt, vagy megvacsorázott, és amikor először jött, Skrivának főúr most is rátekintett, aztán meg én rám, és most is bementünk az előtérbe, és én elnevettem magam, és azt mondtam, na, fogadunk egy 20-asban, hogy mit rendel a kisasszony, mert láttam, hogy ma is abban az ekében jött, sőt, most fehér tért harisnya is volt rajta. És elővettem a zsebemből a 20-ast, és letettem a tálalóra, de Skrivának főpincér úr valahogy idegenül nézett rám. Pontosan úgy, mint mikor kocintani akartam vele azon az estén, amikor az abeszin császárnak szolgáltam föl, és amikor az aranykiskanál elveszett. Ott volt az ujjam a 20-ason, ő meg készakarva hagyta, hadd élvezzem, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ő is elővette a maga 20-asát, lassan meglebegtette, de aztán, mintha csak a bankója beszennyeződhetne a 20-asomtól, hirtelen visszacsúsztatta a briftasnyiába, még egyszer Líza kisasszonyra pillantott, és legyintett, és ettől fogva nem szólt hozzám, és a műszak végén elvette tőlem a pincekulcsot, és úgy nézett rám, mintha ott se volnék. Mintha sosem lett volna vendége az angol király, mintha én sosem szolgáltam volna föl az abesszin császárnak. De nekem ez már édes mindegy volt, mert láttam és tudtam, hogy milyen igazságtalan minden cseh a németekkel szemben. Abban a pillanatban már azt is resteltem, hogy a Szokol Tornaegylet pártoló tagja vagyok, mert Skrivának úr lelkes szokolaktivista volt, akárcsak Brandeis úr. És mind elfogultak voltak a németekkel, de főleg Líza kisasszonnyal, aki csak miattam, csak is én miattam járt az étterembe, és akit nem volt szabad kiszolgálnom, mert az asztala egy másik pincérhez tartozott. Jól megfigyeltem, milyen közönségesen és durván szolgált föl neki, hogy hideg levest hozott ki, és hogy abban a hideg levesbe beledugta az ujját. És így esett, hogy rajta kaptam a pincért, hogy amint vitte ki a töltött borjút, a lengő ajtó előtt beleköpött a tányérba. És én odaugrottam, hogy elvegyem tőle a tányért, de a pincér az arcomra borította, és még szembe is köpött, és mikor letöröltem a szememről a hűlő, kocsonyás szószt, újra leköpött, hogy lássam, mennyire utál engem. És mintha csak erre a jelre vártak volna, a többiek kirohantak a konyhából a lengő ajtó elé, összeszaladt az összes pikoló fiú is, és mindenki képen köpött, és addig köpködtek, míg oda nem jött maga Brandeis úr is, és mint Prága első kerületének Szokol parancsnoka, ő is arcul köpött, és azt mondta, el vagyok bocsátva. És így leköpdösve, és a borjú sült szaftjával összekembe kirohantam a terembe a Líza kisasszony asztalához, és magamra mutattam, mindkét kezemmel mutattam, hogy mit műveltek velem ő miatta a Szokol tagok és csehek, és ő rám tekintett, és letörölgette a szalvétával az arcomat, és azt mondta, hogy a cseh szoldateszkától nem lehetett, és nem is lehet mást várni. És hogy azért, amit érte elszenvedtem, szeret engem. És mikor aztán kimentünk, mikor átöltöztem, hogy elkísérjem Lízát, rögtön a lőportoronynál cseh ripőkök rohantak oda hozzánk, és akkora pofont adtak Lizának, hogy lerepült a fejéről az a kis tiroli kalap, le az úttestre. És amikor védelmére keltem, csehül kiabálva, mit műveltek, hát csehek vagytok ti, fúj! Akkor az egyik félre lökött, ketten meg Lizát kapták el, és leteperték, lefogták a kezét, egyikük fölhúzta a szoknyáját, és aztán durván lerángatták, napbarnította lábszáráról a fehér harisnyát, én meg, miközben ütöttek, vertek, csak üvöltöttem, hogy mit műveltek, ez hát a cseh szoldateszka, és addig üvöltöztem, míg végül eleresztettek bennünket, és úgy lobogtatták a Líza kisasszony fehér harisnyáját, mint valami skalpot, mint egy fehér trófeát, és mi kijutottunk egy átjárón valami kis térre, és Líza sírt, és rekedten mondta, ezt még megkeserülitek, bolsevik csürhe, így meggyalázni egy hebi német tanítónőt. És belém kapaszkodott, és én nagy embernek éreztem magamat, és annyira fel voltam háborodva, hogy keresni kezdtem a Szokol igazolványomat, hogy széjjel tépjem. És egyszerre csak Líza rám emelte könnyes tekintetét, és ott az utcán megint elsírta magát. Arcát arcomhoz szorította, egész testével hozzám simult, és én tudtam, hogy meg kell őt védenem minden csevel szemben, aki bántani akarna ezt az eigerlandi kislányt, akárcsak a hajaszálát is meggörbíteni a Hebi Amsterdam városához címzett szálló tulajdonosa lányának. Hebet már a múlt év őszén elcsatolták, mint birodalmi területet.
az egész Szudéta vidék oda került, ahová annyi éven át amúgy is tartozott. Vissza a birodalomhoz. És most itt, ebben a Szokol Prágában, ezt művelik a szerencsétlen németekkel, amit a magam szemével is láttam, és ami csak igazolja, hogy miért vették el a Szudéta vidéket, és hogy alig, hanem Prága is ezt a sorsot érdemelné, ha egyszer veszélyben van a német emberek élete, ha sárba tapossák becsületüket. És így is történt. Engem pedig nem csak, hogy kirúgtak a Párizs szállodából, de sehol sem vettek fel, még Pikoló fiúnak sem. Már másnap követett a hírem, hogy német érzelmű cseh vagyok, ráadásul Szokoltag, akinek egy német tornatanárnő a szeretője. Így aztán sokáig voltam állás nélkül, míg végre bevonultak a németek, akik nem csak Prágát foglalták el, hanem az egész országot. És Liza kisasszony 2 hónapra eltűnt a szemem elől. És amikor hiába írtam neki, de nem csak neki, hanem az apjának is, hát Prága megszállása után 2 nappal kisétáltam az óvárosi térre, és látom, hogy a birodalmi katonák hatalmas üstökben jó ízű levest főznek, és csajkában osztogatják az embereknek, és ahogy oda nézek, kit nem látok ott csíkos ruhában, piros jelvénnyel a mellén, merőkanállal a kezében? Lizát. Meg se szólítottam, csak néztem egy kis ideig, hogyan töltöget, hogyan nyújtja oda mosolyogva az edényt, aztán összeszedtem magam, és én is beálltam a sorba, és amikor rám került a sor, Liza nyújtotta a meleg levest, és ahogy rám nézett, nem höpkent meg, hanem megörült. És büszkeségtől eltelve mutogatta magát, hogy a fronton szolgáló irgalmas nővérek katonaruhája vagy a jó ég tudja, miféle egyenruha van rajta, és én elmondtam neki, hogy azóta nem kaptam állást, azóta, amióta fehér harisnyás becsülete védelmére keltem a lőportoronynál. És Liza átadta valakinek a merőkanalat, és nyomta belém kanalat, és nevetett, és örvendezett, és nekem az volt az érzésem, és így érezte ő is, hogy tulajdonképpen a fehér harisnyája meg az én leköbdösött ábrázatom miatt vonult be a birodalmi haderő Prágába. És így sétáltunk a Prikópin, az egyenruhás katonák szalutáltak Liza kisasszonynak, és én mindannyiszor meghajoltam, és egyszerre csak támadt egy ötletem. És alig, hanem Lizának is. A lőportorony után befordultunk, áthaladtunk azon a helyen, ahol 3 hónappal azelőtt Liza a járdán feküdt, és a fehér harisnyát szaggatták róla, és amikor beléptünk a Párizs szállóba, úgy tettem, mintha asztalt keresnék. Már mindenütt német tisztek ültek. Én meg ott álltam az irgalmas nővér egyenruhájában feszítő Liza kisasszonnyal, és a pikolók meg Skrivánek főúr sápadtak voltak, és némán szolgáltak föl a német vendégeknek. És én az ablak mellett foglaltam helyet, németül rendeltem kávét, bécsi teljes kávét egy kupica rummal, úgy, ahogy azt annak előtte szervíroztuk, mint a bécsi Zacher Hotelban. Wiener Café, mit be Spitzter náci. Micsoda jó érzés volt, amikor bejött a hajlongó Brandeis úr is. És kitüntető udvariassággal felém is meghajolt, és egyszerre csak beszédbe elegyedett velem. Arról a kínos esetről beszélt, ami annak idején történt, és elnézésemet kérte. De én megmondtam neki, hogy nem fogadom el a mentegetőzését, hogy majd még meglátjuk. És amikor fizettem Skrivánek főpincér úrnak, mondom, na lássa, mire megy vele, hogy vendége volt az angol király. És felálltam, és mentem az asztalok közt, és a német tisztek tisztelettek Liza kisasszonynak, én pedig meghajtottam magam, mintha az üdvözlés nekem is szólna. Azon az éjszakán Liza kisasszony meghívott magához. Először valami katonai kaszinóban voltam vele a Prikópin, egy szürke házban, és pezsgőt ittunk Prága elfoglalására. A tisztek kocintottak Lizával, meg velem is. Liza mindenkinek elmagyarázta, hogy milyen bátran viselkedtem. Hogy védelmeztem az ő germán becsületét a cseh szoldateszkával szemben. Én pedig meghajtottam magam, és megköszöntem az üdvözléseket, a magasba emelt poharakat, de nem tudtam, és nem is tudhattam, hogy ezek a köszöntések csak is és kizárólag Lizának szólnak, és hogy rajta mindnyájan keresztül néznek, hogy csak megtűrnek, hogy csak Lizának, a tábori nővérek parancsnokának a csatolt részét respektálják bennem, mert az volt ő, miként a pohárköszöntőkből megtudtam.
és olyan kellemes érzés fogott el, hogy jelen lehetek ezen az ünnepségen, hogy századosok és ezredesek között foroghatok, hogy olyan fiatal emberek között vagyok, akiknek pontosan olyan kék a szemük és szőke a hajuk, mint nekem. S bár rosszul beszéltem németül, németnek éreztem magam, akinek, mint valami Csipke Rózsikának, találkoznia kellett Líza kisasszonnyal, rá kellett lépnie fekete cipőcskéjére, hogy azután fölocsúdjon, akár a mesében. És az ünnepségről olyan helyre mentünk, ahol én még nem jártam. Líza kért, nézzek utána a családfámban, biztosan akad az őseim között egy német. És én csak annyit mondtam neki, hogy a nagyapám sírjára az van felírva, hogy Johann Dittier, hogy lovászmester volt egy uradalomban. Én mindig szégyeltem ezt a lovászrokont. De amint ezt Líza meghallotta, mintha megnőttem volna a szemében. Sokkal inkább, mintha valami cseh gróf lennék. Úgy tűnt, hogy ezáltal a Dittier által leomlott az összes bennünket elválasztó sánc és fal, Líza egész úton hallgatott, aztán kinyitotta egy régi ház kapuját, és elindultunk a lépcsőn. Minden emeleten hosszan csókolt. A lábam között simogatta a nadrágomat, és mikor beléptünk a szobájába, fölgyújtotta az asztali lámpát, és nedvesség csillogott az ajkán meg a tekintetében. A szemét hájog vonta be, a féle nedves hártya, az ágyra döntött, és megint hosszan csókolt a nyelvével, tapogatta ki, és számolta meg minden fogam, és eközben egyfolytában jajgatott és vinnyogott, mint a szélben nyitódó, csukódó, rosszul kent kapu. És aztán már nem lehetett más tenni, mint azt, amire számítottam. De amit most nem én kezdeményeztem, mint máskor, hanem ő. Neki volt énre ám szüksége, és mindent megengedett. Szép lassan levetkőzött, elnézte, hogyan vetkőzöm le én is. Azt hittem, hogy mivel a hadseregben szolgál, biztosan valami egyenruhaszerű alsóneműt kombinét kell hordania, hogy a nővéreknek a tábori kórházban kincstári fehérneműt kell viselniük, de rajta minden olyan volt, mint a Párizs szállóbéli kisasszonyokon, akiket a tőzsdeügynökök mustrálgattak, vagy mint az Éden kisasszonyain. Aztán mezítelen testünk egymáshoz simult. És mintha minden csepp folyós állapotban lett volna, mintha házunkból kiöltött csigatestek lennénk, nedvesen tapadva egymáshoz, és Líza iszonyúan reszketett és remegett, és rá kellett jönnöm, hogy először estem szerelembe, s hogy engem is szeretnek, egészen más volt ez, mint annak előtte. Líza még csak nem is kért, hogy vigyázzak, hogy legyek óvatos, hanem minden csak azért történt, hogy úgy legyen, ahogyan volt. A mozdulatok, az egyé olvadás és az út a csúcsra, a megvilágosodás, a fénynek, az elfojtott zihálásnak és jajnak a kifröccsenése, s azután sem félt tőlem egy percig sem. Hasát az arcomhoz emelte, combjával szorosan az ölébe font, és egy cseppet sem szégyelte magát, ellenkezőleg, mintha mindez hozzátartozna a dologhoz, megemelkedett, és addig dörzsöltette, nyalatta magát a nyelvemmel, míg meg nem feszült a teste, és hagyta, hogy a nyelvemmel, a nyelvem által megízleljen, megéljen mindazt, ami a testében végbe ment, és aztán, mikor ott feküdt hanyatt, kezét a feje alá csúsztatva szétvetett lábbal, s lába között lángolt a bóbitába felfésült szőke szőrcsomó, tekintetem egyszerre csak megakadt az asztalon egy tavaszi tulipánokból, nyírfagaljakból és néhány fenyő ágacskából kötött csokron. És mint egy álomban, nem is mintha emlék volna, az csak azután jött, csak később jutott eszembe a visszatérő motívum, letörtem az ágacskákat. Kis darabokra szedtem szét őket, és ezekkel a pici ágacskákkal raktam körül a szemérmét. Milyen szép is volt a fenyőgajacskákkal körös körül rakott hasikája. Titokban rám-rám tekintett, és mikor aztán lehajoltam és megcsókoltam azok között az ágacskák között, és szám körül éreztem a tűlevelek szúrását, Líza gyöngéddel a tenyerébe vette a fejemet. Fölemelte a csípőjét, és olyan erővel szorította ölét az arcomhoz, hogy följajdultam a fájdalomtól, és néhány erős hasmozdulattal olyan gyönyörűig jutott el, hogy áthatóan fölsikoltott, és az oldalára dőlt, hevesen kapkodva a levegő után, úgy, hogy már azt hittem, haldoklik, hogy meg fog halni, de nem volt az sem haldoklás, sem halál.
Egyszerre csak fölém hajolt, kifeszítette mind a 10 ujját, és megfenyegetett, hogy kikaparja a szememet, hogy összekarmolja az arcomat, hogy egész testemet összekarmolássa, annyira hálás és elégedett volt. És megint kifeszítette a körmeit, és görcsösen összehúzta, hogy aztán kisvártatva sírva rodjon össze, és a csendes sírás lassan halk kacanjá változott. És én nyugodt és csöndes voltam, hervadtan feküdtem, és láttam, hogy Líza fülge ujjai a maradék fenyőgaljakat tépdesik, ahogyan a vadászok tördelik az ágacskát, mikor leterítik a vadat. Láttam, hogy beborítja a hasamat, hervadt nemi szervemet, az egész ölem telis teli volt gajacskákkal, és aztán ő emelt engem magához, és simogatott, és belecsókolt az ágyékomba, és én lassan újra megmerevettem, és egyszerre csak emelkedni kezdtek az ágacskák, és kibukkant közülük a hímvesszőm, és egyre nőtt, és dobálta le magáról azokat az ágacskákat, de Líza a nyelvével koszorúba igazította a gajakat, hogy aztán fölemelje a fejét, és tövig a szájába vegyen, szinte a torkába. El akartam hessegetni, de ő visszanyomott, eltolta a kezem, a plafont bámultam, és most én hagytam, hogy ő tegye velem azt, amit csak akar. Sosem hittem volna, hogy ilyen erőszakosan is tud viselkedni. Erőteljes fejmozdulatokkal szinte durván szívott ki a leges legutolsó cseppig, anélkül, hogy félretolta volna az ágakat, melyek szinte véresre bögdösték az ajkát. A germánoknál úgy látszik, így szokás. Szinte féltem Lízától. Mikor aztán nyelvével végigkúszott a hasamon, nyálas csíkot hagyva maga után, mint a csiga, megcsókolt, és szája ondóval, meg fenyőtű levéllel volt tele, ám számára ez nem volt tisztátalanság, ellenkezőleg ez volt a csúcspont, a mise része. Ez itt az én testem, és ez itt az én vérem, és ez itt az én nyálam, és ezek a mi nedveink, és ez kötött és köt bennünket össze mindörökre, ahogyan ő mondta, mert mindezt kölcsönösen átadtuk egymásnak a nedvek és szőrök szagával együtt. Mára elég lesz ennyi. Most abba is hagyom. És a fejét már nem találtam meg. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az új munkahelyem, ahol először pikolóként, majd főpincérként dolgoztam, valahol Gyecsiny fölött a hegyekben volt. Amikor megérkeztem abba a szállóba, szinte megrémültem. Nem holmi közönséges szálloda volt az, amilyenre számítottam, hanem valóságos kisváros, vagy inkább nagyobb falu az erdők, melegvízű erdei források közepette. A levegő itt olyan friss volt, hogy pohárba lehetett volna tölteni. Elég volt, ha az ember arccal a kellemes léghúzatnak fordul, és lassan nyeldekel, mint hal a kopottyúival, és tisztán és világosan hallotta, miként áramlik be az ózonnal kevert oxigén a kopottyúkon, hogyan pumpálja fel a tüdejét, a teste üregeit, mintha odalent, jóval a felérkezés előtt defektet kapott volna a gumi, és csak itt, ezen a levegőn érte el automatikusan a megfelelő nyomást, amivel nem csak biztonságosabb, de kellemesebb is hajtani. Líza egy katonai autóval hozott föl, s úgy járt kelt itt, mintha otthon volna. Állandóan mosolygott, miközben végigvezetett a dísz udvart övező hosszú fasoron. A féle kétszarvú német szobrok álltak ebben a fasorban. Királyok, császárok szobrai, márványból vagy fehér mészkőből, ami úgy csillogott, mint a cukor. És ilyenek voltak a közigazgatási épületek is. Mint az akáclevelek úgy ágasztak le a sétány két oldalán. És ide is minden épülethez külön sétány vitt. Mielőtt bármelyikbe belépett az ember, végig mehetett, végig kellett menjen egy ilyen szobrokkal ékesített oszlopsoron. És a falakat is a dicső német múltat megörökítő domborművek díszítették. Abból az időből, mikor a germánok még szekercével a kezükben rohangáltak, és állatbőrbe bújtak, akárcsak hirászek régi csemondáiban. De az öltözékük az német volt. És Líza mindent elmagyarázott, és én csak ámultam, bámultam, és eszembe ötlött a csendesség szálló mindenese, aki szeretett arról beszélni, miként is vált valósággá a hihetetlen.
itt is valami hasonló történt. Liza büszkén magyarázta nekem, hogy egész Közép-Európában itt van a legjobb levegő. Hogy még egy ilyen hely van csak, valahol Prága mellett. Meg hogy itt van Európa első ember nemesítő állomása, hogy a Nemzeti Szocialista Párt itt építette föl a jóvérű német lányoknak, meg a Heereswaffe és az SS fajtiszta katonáinak első keresztező állomását. Mindez tudományos alapon. Itt naponta folynak a nemzeti szocialista közösülések, méghozzá élesben, ahogyan a régi germánok csinálták. Ráadásul a leendő kismamák, akik szívük alatt hordják az új Európa emberét, itt is szülnek. S csak egy év múlva rajzolnak szét Tirolba, Bajorországba, Fekete-erdőbe vagy a tengerhez, hogy ott aztán az első bölcsődékben és óvodákban folytatódjék az új ember nevelése, persze már anya nélkül, az új iskola felügyelete alatt. És Léza a falusi kunyhók mintájára épített szép házikókat mutatott. Az ablakok, verandák és teraszok párkányán búrjánzott a sok virág, és én láttam a leendő anyákat. És ezek az anyák, mintha mind parasztlányok lettek volna. Jól megtermettek és szőkék voltak, mintha egy másik évszázadból csöppentek volna ide a Hannám ellől, vagy Humpolecből, valami istenháta mögötti faluból, ahol még csíkos alsószoknyát meg olyan blúzt viseltek, amilyent a szokollányok, vagy azon a bizonyos festményen Bozsena, aki ruhát mos és megtetszik az arra lovagló orzsisnak. Szép mellük volt ezeknek a lányoknak. És ahogyan ott jártak fels alá, mert ezek a lányok reggeltől estig andalogtak, úgy jártak keltek az oszlopsorokban, mintha a séta a foglalkozásukhoz tartozna. És nézték a szarvakkal díszített harcosok szobrait, eláldogáltak a daliás, német királyok meg császárok előtt, alig hanem igyekeztek rögzíteni agyukban ezeket az arcokat, figurákat és dicső történetüket. De ezt már a tanterem ablakából hallottam és tudtam meg, mert ott tartottak előadást ezekről a legendás férfiakról, és ott vizsgáztatták a jövendő anyákat, hogy emlékeznek-e a történetekre, mi több, tudják-e fejből. Mert, mint ahogy Liza mondta, ez kötelességük volt. Hiszen a leányfejekben elraktározott képek lassan átjárják egész testüket, és lejutnak ahhoz a ponthoz, ami először csak köpetre emlékeztet, majd ebiharra, később leveli békára vagy varangyra, s végül már apró emberkére, homunkuluszra, aki aztán hónapról hónapra lassan növekedik, egészen a 9. hónapig, mikor emberré válik, és ez a sok tanulás és szemlélődés feltétlenül és törvényszerűen megmutatkozik majd a kis teremtményen is. És Liza végigjárta velem az egész települést, még belém is kapaszkodott, és észrevettem, hogy mikor hirtelen szőke hajamra pislantott, még örömtelibben indult tovább. És mikor bemutatott elöljárójának, azt mondta, hogy Dittie vagyok, mint ahogyan a nagyapám Cvíkovi sírján írva volt. És tudtam, hogy Liza azt szeretné, hogy itt élhessen 9 hónapig, vagy még tovább, hogy ő is ajándékozhasson a birodalomnak egy fajtiszta utódot. És amikor elképzeltem, hogy azzal a leendő gyerekkel úgy zajlik majd minden, mint amikor a tehenünket vittük fedeztetni, vagy mikor a kecskét vezettük a falu bakjához, hát végig tekintettem azon az oszlop és szoborsoron, és a végén láttam, hogy semmit se látok. Hogy amit ott látok, az rémisztő. A mélységes, iszonyat kicsinke felhőjét láttam, mely teljesen beborított. És amikor eszembe jutott, és ez mentett meg, hogy én olyan kicsi vagyok, hogy a Szokol csapatba se vettek be, pedig ugyanúgy lengtem a gyűrűn meg a korláton, mint a nagyok. Amikor felidéztem magamban, miként jártam a Párizs szállóban azzal az arany kiskanállal, s hogy végül miként köbdöstek le csak azért, mert egy német tornatanárnőbe lettem szerelmes. És most, midőn a fajnemesítő szocialista tábor parancsnoka személyesen nyújtott nekem kezet, és láttam, ahogy hirtelen szőke hajamra néz, kedvesen elkacagja magát, mintha valami szép lányt látna maga előtt, mintha kedvenc italába valami likőrbe vagy pálinkába kortyolna, hát kihúztam magam. És bár nem volt rajtam kemény fraggallér, tehát először éreztem úgy, hogy az embernek nem termetre kell nagynak lennie, hanem nagynak kell, hogy érezze magát. Így aztán magabiztosan körülnéztem, és nem voltam már sem pikolócska, sem pikoló, sem kispincér, aki otthon arra ítéltetett, hogy kicsike maradjon élete végéig, hogy többszlinek és tökmagnak szólítsák, mert én itt Herr Dittie voltam,
Itt már a nevem miatt is tiszteltek. Mert, ahogy Liza mondta, az ilyen nevet még a porosz és pomerániai nemesek is irigyelni fogják tőlem, akiknek nevéből mindig kihallatszik a szláv eredet, úgy, mint nekem, von Dietiének, az ötös részleg pincérének. Öt asztalom volt délben és vacsorakor. És öt német terhes lányról kellett gondoskodnom. Bármikor csöngettek is, hogy tejet, hideg forrásvizet, tiroli kalácsot, vagy egy-egy tál hideg sültet vigyek, egyáltalán bármit, amit itt az étlap kínál. Csak itt virultam ki igazán. És mert olyan jól szolgáltam fel a csendességszállóban, meg a Hotel Párizsban is, hát amolyan kedvenc féléje lettem ezeknek a viselős német lányoknak. Különben ilyenek voltak hozzám a Párizs szálló bárjában a kisasszonyok is, mikor csütörtökönként megérkeztek a Chambre Separé-ba a tőzsdeügynökök. De ezek a német lányok, akárcsak Liza, élvezettel nézték a hajamat, a frakkomat. És később Liza elintézte, hogy vasárnap és ünnepnapokon felszolgálás közben a mellemen feszülhessen az a kék szalag, és rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető rendjel, piros kővel a közepén, ezzel a felirattal, Viribus Unitis, mert, és ezt csak itt tudtam meg, Abessziniában is a Mária Terézia tallér az aranytartalék. Így hát itt, ebben az erdei városkában, ahol az összes fegyvernem katonái minden este jó étkekkel erősítették magukat, és különleges rajnai meg mózeli moroktól vidultak fel, míg a lányok csak tejet ittak, hogy aztán minden éjszaka szinte az utolsó pillanatig tudományos felügyelet alatt engedjék hozzájuk a férfiakat, itt én voltam az a híres nevezetes pincér, aki az Abessin császárnak is felszolgált. Úgy néztek rá, mint Scrivanek főúrra a Párizs szállóban, akinek az angol király volt a vendége. És nekem is volt a kezem alatt egy fiatal pikoló fiú, akit pont úgy tanítgattam, ahogy Scrivanek úr tanítgatott engemet, hogy találja ki, vajon milyen vidékről jött az a katona, és vajon mit rendel majd, és mi is fogadtunk 10 márkában, és mi is egy kis asztalra tettük le a pénzt, és szinte mindig én nyertem, és éreztem, hogy a győzelem érzése a legfontosabb. Mert ha az ember kishitűvé válik, vagy hagyja, hogy elcsüggesszék, akkor élete végéig ilyen marad, és sohasem szedi össze magát, különösen a saját hazájában és a saját környezetében, ahol úgy néznek rá, mint valami segdugaszra, mint az örök pikoló fiúra. Az lettem volna otthon én is, de itt a németek megbecsültek, és kitüntettek engem. És minden délután, ha sütött a nap, teljes vagy fagylaltos poharakat, de olykor, ha azt rendelték, meleg tejet vagy teját hordtam a kék úszómedencékhez. A vízben kibontott hajjal úszkáltak a szép, viselős német lányok anyaszült mesztelenül, engem úgy tekintettek, és ez jól esett, mintha az orvosuk volnék. Elnézhettem, hogyan lebeg fehér testük, hogyan tárják szét karjukat, lábukat, hogyan nyúlnak el egy tempó után, egy lendülés után, hogy a kéz meg a láb újra szép úszó mozgásba fogjon. De engem már nem is a testük érdekelt igazán. Én a hajukba szerettem bele úgy, hogy bizsergett tőle a testem. Az úszó hajukba, mely mint valami világos, szalmából való füst, áradt, lebegett a testük után, mely a láb, a kéz erőteljes mozdulatára egész hosszában elterült a vízen, hogy aztán egy pillanatra, mint egy megpihenjen, és a tincsek vége ilyenkor apró hullámokat vetett, mint redőnyön a fémlemez, és mindehhez a szép napsütés, és háttérnek a kék vagy zöld csempe, melyre a hullámzó víz, mint valami szirupos cseppeket rávetítette a nap és a hullámok körvonalának repedezett hártyáját, és mindehhez az árnyékok, a testek mozdulatai a medence falán, meg kék színű fenekén, és mikor aztán a lányok odaúztak hozzám, és felhúzták a lábukat, és talpra álltak, és úgy álltak ott mellestül, meg hasastul, mint a sellők, s csorgott róluk a víz. Én oda nyújtottam nekik a poharat, ők meg ittak, vagy szép lassan ettek, hogy aztán újra a vízbe ereszkedjenek, összetegyék a kezüket, mintha imádsághoz készülnének, és az első tempók ketté hasították a vizet, és megint csak nem keftelésből úsztak, hanem a születendő gyermekük kedvéért.
és néhány hónap múlva immár a fedett uszodában láttam, hogy nem csak az anyák, de azok a kicsike gyerekek, azok a 3 hónapos porontyok is ott úszkáltak a nőkkel, az anyukákkal. Ahogy a nősténymedve úszik a kölykeivel, vagy mint a fóka már az első napon, vagy mint a kiskacsák, alig hogy kikeltek. Csak hogy közben rájöttem, hogy ezek a nők, akik itt estek teherbe, itt hordták ki pocakjukban gyermeküket, és itt úszkáltak, engem közönséges szolgának tartottak, még ha frakban jártam is, sőt, mintha levegőnek néztek volna, mintha a fogasuk lennék, mert nem szégyenkeztek előttem. Szolgáló voltam, valahogy úgy, mint ahogy a királynőknek is volt bolondjuk vagy törpéjük, mert amikor a lányok kijöttek a vízből, mindig vigyáztak, nehogy valaki meglesse őket a deszkakerítés mögül. Egyszer valami részeg SS legény lepte meg őket, visongtak, a hasukra szorították törülközőjüket, könyökükkel takargatták a mellüket, és rohantak a kabinokba, de mikor én hoztam tálcán a poharat, akkor nyugodtan ott álltak, mezítelenül fecsegtek, egyik kezükkel az állványra támaszkodtak, a másikkal aranypelyhes hasukat törölgették, laza, aprólékos mozdulatokkal sokáig tisztogatták ágyékukat, fenekük mindkét fél almáját. Én meg csak álltam. Ők pedig elvették a poharakat, és ittak, mintha én holmi tálalóasztal lennék. És tekintetem oda kalandozhatott rajtuk, ahová csak akart, semmivel sem tudtam megijeszteni őket, megzavarni a nyugalmukat. Alaposan és óvatosan tovább törölgették frotír törölközőjükkel az ölüket, aztán karjukat felemelve törölgették keblük minden hajlatát, mintha én ott se lettem volna. De mikor egyszer épp ilyenkor lepte meg őket egy fölöttük elhúzó repülőgép. Sikítva, kacagva szaladtak szét kabinjaikba, hogy aztán rögvest az előbbi púzba helyezkedjenek, én pedig csak álltam és tartottam a hűlő poharakkal teli tálcát. Szabad időmben hosszú leveleket írtam Lizának, akkor már egy Varsó környéki címre, a várost már elfoglalták, aztán Párizsba mentek a levelek, később meg, talán épp a győzelmek miatt nálunk is lazult a rend, a városka szélén panoptikumot, céllövöldét, körhintát és hintát állítottak fel. Olyan volt az egész, mint régebben Prágában a Mátyás napi búcsún. Annyiféle attrakciót vonultattak fel, de még nálunk, a mi bódéinkban nimfákkal, szirénekkel, mindenféle allegórikus nőalakokkal vagy állatfigurákkal festették tele a táblákat, addig ezeken a céllövöldéken meg a körhinta és hinta oldaltábláin germán hadak hömpölyögtek, szarval díszített sisakokban, és én ezekről a táblákról tanultam a német honismeretet. Egész évben bámultam a képeket, amikor csak egy kis szabadidőm volt, és a kultúrreferenst faggattam felőlük. Ő meg örömmel magyarázott, és csak mein liebe Herr Dittier-nek szólított. Olyan szépen ejtette ki azt a Dittier-t, hogy újra és újra megkértem, tanítsa meg nekem a képek és dombolművek segítségével a dicső német történelmet, hogy egyszer majd én is nemzhessek német gyermeket, úgy, ahogyan azt Lizával megbeszéltük. Mert a Franciaország felett aratott győzelem örömére Liza meglátogatott. És azt mondta, hogy felajánlja nekem a kezét, amit azonban az apjától, a Hebi Amsterdam városához címzett fogadó tulajdonosától kell megkérnem. És így vált valósággá az elképzelhetetlen. És a Hebi bíróságon a bíró és az SS katonaorvos jelenlétében vizsgálatnak kellett alávetnem magam. Megírtam a kérvényt, amelyben felsoroltam egész családomat visszamenőleg egészen a Cvíkovi temetőig, ahol is Johann Dittier, a nagyapám nyugszik. És az ő árja és germán származására hivatkozva tisztelettel kértem, hogy házasságra léphessek Liza Elizabeth Papanyekkel, és tekintettel a birodalmi törvényekre vizsgálják meg testi adottságaimat, hogy a Nürnbergi törvények értelmében alkalmas vagyok-e arra, hogy idegen nép fiaként ne csak közösüljek, de meg is termékenyítsem a germán vért. És miközben Prágában, Brnóban és más városokban, ahol a bíróságoknak joguk volt halálos ítéletet hozni, a kivégző osztagok végezték a dolgukat, én mezítelenül álltam az orvos előtt, aki pálcával emelgette a férfiasságomat, majd megfordultam, és a doktor a pálca segítségével a seggem lukába is belenézett, aztán megemelgette a herémet, és hangosan diktálta a látottakat és a minősítést, majd végig tapogatott, aztán megkért, hogy onanizáljak, és hozzak neki egy kis ondó mintát, hogy tudományosan megvizsgálhassák.
mert mint azt az orvos szörnyű égerlandi németséggel, amit nem értettem, de a dolgok lényegét nagyon is jól megéreztem, dühösen elmondta, ha egy szaros cseh német lányt akar feleségül venni, akkor az ondójának legalább kétszer olyan jónak kell lennie, mint a legócskább hebi szálloda utolsó mindenesének, és még hozzáfűzte, hogy a turha, amit egy német lány a szemem közé köp, ugyanolyan szégyen a lányra nézve, mint amilyen megtiszteltetés az én számomra. És akkor hirtelen megelevenedtek előttem a távoli újsághírek. Rádöbbentem, hogy miközben a németek lövik a cseheket, én itt a nemi szervemmel játszadozom, csak hogy méltónak találjanak arra, hogy feleségül vegyek egy német nőt. Egyszerre csak elfogott az iszonyat, hogy az országban embereket végeznek ki, én meg itt állok az orvos előtt, markomban a hímvesszőmmel, és nem tudom megmerevíteni, nem tudok néhány cseppnyi spermát kicsiholni belőle. És aztán nyílt az ajtó, és ott állt a doktor, kezében az irataimmal, nyilván csak most olvasta el rendesen, hogy kiről is van szó, mert kedvesen így szólt. Herr Dieter, was ist denn los? És megveregette a vállamat, és adott néhány fényképet, és fölgyújtotta a villanyt, és én csak néztem a mezítelen pornóképeket, már ismertem őket. Azelőtt, ahányszor csak rájuk néztem, ha csak az ujjaim között éreztem ezeket a képeket, rögtön megmerevettem, ám most... Minél tovább néztem őket, annál inkább az újságcikkeket láttam magam előtt, amint hírül adják, hogy ezt meg azt és még néhány másik embert halálra ítéltek és kivégeztek. Minden nap újabb és újabb nevek, újabb ártatlanok, és én itt állok egyik kezemben a hímvesszőmmel, a másikkal a pornófényképeket rakom ki az asztalra, és még mindig nem értem el azt, amit elvártak tőlem, hogy később képes legyek megtermékenyíteni egy német nőt, Lizát, a menyasszonyomat. Végül egy fiatal nővérkének kellett bejönnie. Miközben néhányat mozdult a keze, én már nem is tudtam, és nem is akartam másra gondolni, mert a kis nővérke keze olyan ügyes volt, hogy egy-két perc elteltével már vitte is kifelé egy papírlapon két ondócseppemet, melyek aztán egy fél óra elteltével kitűnő minősítést kaptak, mint amelyek egyedül alkalmasak az ária vagina megtermékenyítésére. Így aztán a német vér- és becsületvédő hivatal semmi nemű kifogást nem emelt az ellen, hogy egy német vérű árja nőt vegyek feleségül, és készhez vehettem a keményen koppanó pecséttel hitelesített házassági engedélyt, miközben ugyanazokkal a koppanásokkal és ugyanazokkal a bélyegzőkkel cseh hazafiakat küldtek a halálba. Az esküvő Hebben volt, a városi előjáróság vörös termében. Mindenütt horogkeresztes, vörös zászlók, a tisztviselők barna egyenruhában, piros karszalaggal, a karszalagon horogkereszt, én frakban, a kék szalaggal, s rajta az abesszin császártól kapott érdemrenddel. Liza, a menyasszony pedig most is abban a vadászruhájában, a tölgygajjacskákkal díszített mellényképben, amelynek hajtókáján vörös mezőben horogkereszt sötét lett. És nem is volt ez esküvő, inkább holmi katonai állami szertartás, melynek során megállás nélkül vérről, becsületről és kötelességről beszéltek. És a végén a városi előjáró, aki szintén egyenruhában, csizmában, barna inkben volt, fölszólított bennünket, jegyeseket, hogy lépjünk oda valami oltárféleséghez, ahol egy horogkeresztes, hosszú zászló lógott, és egy asztalkán alulról megvilágítva Adolf Hitler mellszobra állt. Hitler mogorva képet vágott, ahogy az égők alulról árnyékot vetettek a láncaira, és az előjáró megfogta a kezem, megfogta a menyasszony kezét is, és beletemette abba a zászlóba, és a vásznon átfogott velünk kezet, és ünnepélyes arcot vágott, és következett az esketés. És az előjáró azt mondta, hogy mostantól egymáséi vagyunk, és hogy csak is az a feladatunk, hogy a Nemzeti Szocialista Pártra gondoljunk, és gyerekeket nemzünk, akiket majd ugyanennek a pártnak a szellemében kell fölnevelnünk, és az előjáró ekkor már szinte könnyezett, és ünnepélyesen kijelentette, hogy semmi baj, ha nem eshetünk el mindketten az új Európáért folytatott harcban, de ők, a katonák és a párt a végső győzelemig folytatni fogják a harcot. És aztán lemezről felharsant a Die Fahne hoch die Reichen dich geschlossen, és mindenki együtt énekelt a lemezzel, Liza is,
És nekem egyszerre csak eszembe ötlött, hogy annak előtte, fönn, Strachovon, a cseh himnuszt énekeltem. De azért halkan én is rázendítettem. Liza megérintett a könyökével, a szeme villámokat szórt, így hát tovább énekeltem a többiekkel. Ez ámar sírt, és érzéssel énekeltem. Végül, mintha már magam is német lettem volna, amikor láttam, ki mindenki tanulja az én esküvőmnek. Voltak itt ezredesek, és itt volt az összes hebi párt funkcionárius is. Tudtam, hogy ha most otthon volna az esküvőm, olyan lenne, mintha mi sem történt volna. De itt, hebben, szinte történelmi eseménynek számított, mert Lízát itt mindenki ismerte. És aztán véget ért az esküvői szertartás, és én ott álltam és nyújtottam a kezem a gratulálóknak, de egyszerre csak elöntött a veríték, mert hiába nyújtottam a kezem. A Wehrmacht és az SS tisztek nem paroláztak velem, már megint csak a kis pikoló fiú voltam nekik. A cseh tökmag, a segdugasz. Viszont Lízára szinte rávetették magukat, és olyan kihívóan gratuláltak neki, hogy ott álltam egymagamban, senki sem fogott velem kezet, az előjáró megveregette a vállamat, én meg kinyújtottam felé a kezem, de ő sem fogadta el. Így álltam ott egy kis ideig, egész testem, mintha elzsibbadt volna a kéznyújtogatástól, és az előjáró átkarolta a vállamat, és az irodájába kísért, hogy írjam alá, és fizessem ki a szertartás költségeit. És én tettem még egy kísérletet, 100 márkával többet hagytam az asztalon. De az egyik tisztviselő, bár én németül beszéltem vele, tört cseh nyelven közölte, hogy itt nem szokás borra valózni, hogy ez itt nem étterem, de nem is büfé vagy kocsma, hanem az új Európa építőinek a hivatala, ahol a vér és a becsület szava dönt, nem pedig a terror, a csúszópénz, meg más efféle kapitalista és bolsevista szokás, mint Prágában. És az esküvői ebédet az Amsterdam városához címzett étteremben tartottuk. És én újra láttam, hogy bár mindenki velem is kocint, mégis minden Liza körül forog. És én már-már a megtűrt árja, de mégiscsak bőmis szerepében éreztem magam, holott a hajam világos szőke volt, s a mellemen ott pompázott a díszszallag, s rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető érdemrenddel. De nem árultam el semmit. Mosolyogtam, mint aki semmit sem lát, sőt, még jól is esett, hogy egy ilyen híres, nevezetes nőférje vagyok, akiért az összes bizonyára még nőtlen tiszt versengene, vagy versenghetne, de egyikük sem kapta meg, mert én voltam az, aki Lízát elbűvölte. Ezek a katonák alig, hanem máshoz sem értenek, mint hogy csizmástúl vessék magukat a nőre az ágyban, és a vér tisztaságát meg becsületét védjék. Eszükbe sem jut, amire én az édenben már rég rájöttem, hogy az ágyban szerelem, játék és játékosság is szükségeltetik, úgy, ahogyan azt én csináltam, mikor ciklámen és krizantémszirmokkal ékesítettem föl a mezítelen pincérlány hasikáját. És végül, 2 évvel ezelőtt, ennek az öntudatos német nőnek, ennek a tábori nővér parancsnoknak, ennek a magas párt funkcionáriusnak a hasát is. És ahogyan Liza most a jókívánságokat fogadta, senki sem gondolta volna róla, amit én viszont láttam. Hogy hanyat fekszik mesztelenül, és én zöld fenyőgajacskákkal díszítem a hasát, és ő ugyanolyan, vagy talán még nagyobb megtiszteltetésnek veszi ezt, mint amikor az előjáró a vörös lobogón átfogott mindkettőnkkel kezet, és sajnálkozott, hogy nem eshetünk el mindketten az új Európáért, az új nemzeti szocialista emberért. És Liza, amikor észrevette, hogy jó pofát vágok a dologhoz, hogy belementem a játékba, amit ez a hivatal rám kényszerített, fogta a poharát és rám nézett, mindenki meghökkentettől a szertartásosságtól, és én fölálltam, hogy magasabb legyek. Ott álltunk szemtől szemben, pohárral a kezünkben, és a tisztek csak néztek, s hogy jobban lássanak, a szemüket merezgették, találgattak, mintha kihallgatáson lennénk. És Liza fölnevetett. Úgy nevetett, mint mikor az ágyban voltunk együtt, mikor franciásan gáláns voltam hozzá. Úgy néztünk egymásra, mintha mindketten mezítelenek volnánk, és Liza tekintetét újra az a hártya, az a hályok homályosította el, mint a nők szemét mindig, amikor nem ájulnak el, hanem félreteszik az utolsó gátlásaikat is, és hagyják, hogy azt tegyék velük, amit az adott pillanat megkíván. A pillanat,
amikor egy egészen más világ nyílik meg előttük, a szerelmi játékok és a becézgetések világa. És aztán ott mindenki szeme láttára Líza hosszasan megcsókolt, és én lehúnytam a szemem, közben fogtuk a pezsgős poharakat, és ahogyan csókolóztunk, a poharaink megdőltek, és az ital lassan az abroszra csurgott, és az egész társaság elnémult, és ettől fogva valahogy mind zavarban voltak. Most már tisztelettel tekintettek rám, sőt, folyvást engem figyeltek, és azt figyelték ki, hogy a német vér a szláv vértől sokkal több gyönyörűséget kap, mint a sajátjától. És néhány óra múlva, bár idegen maradtam, olyan ember lettem, akit enyhe irigységgel vagy gyűlölettel mindenki megbecsül. Még a nők is azt fürkészték tekintetükkel, vajon mit művelnék ővelük az ágyban. És arra az eredményre jutottak, hogy én különös játékokra, különös kis durvaságokra vagyok képes. Édesen sóhajtoztak hát, és égnek emelték a tekintetüket, és szóba elegyedtek velem. S bár rosszul használtam a derdidást, válaszoltam nekik. És ezek a nők, akiknek úgy kellett velem beszélniük szörnyű német nyelvükön, mint egy óvodással, szép lassan artikulálva mondták a mondatokat, most gyönyörködtek a válaszaimban. És úgy találták, hogy az én gyenge német tudásom elbűvöli, megkacagtatja őket. Szláv nyírfácskák, rétek és síkságok varázsát kelti fel bennünk. Viszont az összes Heereswaffe meg SS katona mereven viselkedett velem, majd hogy nem dühösek voltak rám. Jól látták, mennyire meghódítottam a szép szőke Lízát, ha a német vérrel és becsülettel szemben az ösztönös és szép szerelmet részesítette előnyben. Amivel szemben ők, bár melkasukat a lengyel és francia hadjáratból való temérdek kitüntetés ékesítette, tehetetlenek voltak. Így aztán, mikor nászutunkról visszatértünk abba a Gyecsin fölötti kisvároskába, ahol pincérként dolgoztam, Líza azt akarta, hogy gyerekünk legyen. De ez az egész nem volt nekem való. Én igazi szláv módjára hangulatember voltam, aki a pillanat sugallatára mindenre képes. De mikor Líza azt mondta, hogy készüljek fel, pont úgy éreztem magam, mint mikor az a birodalmi doktor a Nürnbergi törvények alapján fölkért, hogy hozzak neki azon a darab fehér papíroson egy kis ondót. Szóval pont így éreztem magam, mikor Líza azt mondta, hogy most készüljek fel, mert aznap este olyan állapotban van, hogy megfoganhat méhében az új ember, az új Európa megalapítója, mivel már egy hete csak Wagnert, a Lohengrint meg a Siegfriedet hallgatta hanglemezről. Líza már választott, és ha fiú lesz, Siegfriednek fogják hívni. Siegfried Dittiének. Egész héten eljárt és nézte a jeleneteket a domborműveken, árkádsorokon és oszlopokon, ott áldogált alkonyatkor, amikor a kék égboltra kirajzolódtak a német királyok és császárok, a germán héroszok és félistenek alakjai, miközben én azon törtem a fejem, hogy miként díszítem föl megint virágokkal az egész hasát. Hogy először csak játszani fogunk, mint a gyerekek, és Líza aznap este hosszú tógában jelent meg. Tekintetében nyoma sem volt a szerelemnek, viszont tele volt kötelességtudattal, meg azzal az ő vérükkel és becsületükkel. Oda nyújtotta a kezét, s hebegett valamit németül, és az égre emelte tekintetét, mintha onnan, erről a plafonról, ezen a plafonon át bennünket nézne az összes germán mennylakó, az összes Nibelung, sőt, maga Wagner is, akit Líza megidézett, hogy segítsen neki úgy teherbe esni, ahogyan azt ő szeretné. Az új germán becsület jegyében, hogy méhében fogadjon meg kegyelemben egy új ember, új élete, aki megteremti az új vér, az új gondolat, az új becsület, új rendjét, amiben aztán élni fog. És ahogy mindezt hallottam, hát éreztem, hogyan száll el belőle minden, ami a férfit férfivá teszi. Így aztán csak feküdtem, és bámultam a mennyezetet, és az elveszett paradicsomról álmodoztam, hogy milyen szép is volt minden a házasságom előtt. Hogy úgy éltem akkor a nőkkel, mint valami keverékkutya. Most pedig olyan feladat előtt állok, mint amikor a fajtiszta kant összehozzák a fajtiszta szukával. Márpedig tudtam én,
meg láttam is, hogy micsoda kínlódás az, hogy a tenyésztőknek hosszú napokig várniuk kell az alkalmas pillanatra, hogy egyszer egy tenyésztő az ország másik végéből utazott hozzánk egy szukával, de dolga végezetlenül távozott, mert a díjnyertes foxinak nem kellett a nőstény. Mikor aztán másodszor is eljött, a szukát rá kellett fektetni az istállóban egy puttonyra, és a hölgynek kesztyűs kézzel kellett bevezetni a kutya nemiszervét a szukába, és a foxinak úgy kellett teherbe ejteni azt a nőstény, hogy a feje fölött suhogott a korbács, és tette ezt pont olyan lelkesedéssel, mint ahogy az a fajszuka odatta magát minden jöttment korcsnak. Vagy pedig a főtörzs úrnak volt egy Bernáthegyie, amelyiket egész délután nem tudott összeismertetni a Szumavából hozott szukával, mert a nőstény nagyobb volt ő nála. Végül azután Marcin mérnök kivitte a kutyákat a kertbe, ásott a lejtőbe egy mélyedést, egy óra hosszáig rendezgették a terepet a Bernáthegyi esküvőhöz, mire este felé, miután teljesen kifulladva az utolsó simításokat is elvégezték a lejtőn, végre megtörtént a dolog, a kanta kiásott lépcsőre állították, és mivel pont egy lépcsőnyivel volt kisebb a szukánál, a különbség kiegyenlítődött, és így kerülhetett sor az egyesülésre, de csak úgy muszájból, kényszeredetten. Holott a természetrendje szerint a farkas kutya kan nagy kedvel hágja meg a tacskó szukát, vagy az írszetter a tenyész pincsi szukát. És így voltam ezzel én is. És valóra vált az elképzelhetetlen. Egy hónapig injekciókra kellett járnom. Erősítő injekciókat kaptam, mindig egy egész sorozatot. Olyan tompa volt a tű, mint a szög. Azt döfték a fenekembe, hogy megerősítsék a pszichémet. És mikor már túl voltam 10 ilyen sorozaton, egy éjszaka sikerült előírásosan teherbe ejtenem Lizát. És megfogantam magzat, s most Lizának kellett erősítő injekciókra járnia, mert féltek a doktorok, hogy nem hordja ki azt az új embert, hogy elvetél. Így aztán semmi sem maradt a szerelmünkből, és az a mi nemzeti szocialista közösülésünk is csak valamiféle tógában végrehajtott aktussá vált. Liza meg sem érintette férfiasságomat, én meg csak meghágtam az új Európa regulái és előírásai szerint, és ez nem tett jót nekem. De az a gyerek úgyis csupa tudomány meg kémia volt, de főként injekció. Liza feneke olyan volt az injekcióktól, mintha szegekkel szurkálták volna össze. Úgyhogy inkább a sebek gyógyításával voltunk elfoglalva. Főleg az én nedvedző sebeimmel, amelyeket azért ejtettek rajtam, hogy egy szép új gyermeket tudjak nemzeni. És ez időtájt kellemetlen dolog esett meg velem. Már többször észrevettem, hogy a tanteremből, ahol a régi germánok dicső múltjáról szoktak előadásokat tartani, most orosz órák fosztányai hallatszottak ki. A katonák még itt is, ahol tenyész kötelezettségüknek tettek eleget, és szép szőkelányokat termékenyítettek meg, ráadásképp oroszul is tanultak. A féle alapmondatokat. Úgyhogy megkérdezett egyszer a parancsnok, mit szólok én mindehhez, mert épp az orosz órát hallgattam az ablak alatt, és én azt mondtam, minden jel szerint háború készül az oroszokkal. És ő üvölteni kezdett, hogy ez a közvélemény izgatása, mire én azt mondtam, hogy kettőnkön kívül nincs itt senki. De ő tovább üvöltözött, hogy az oroszokkal szerződést kötöttünk, és hogy ez izgatás, rémhírterjesztés. És én csak akkor vettem észre, hogy ez ugyanaz a tiszt, aki Liza tanúja volt az esküvőn, és hogy ő volt az, aki nem csak hogy nem fogott velem kezet, de még csak nem is gratulált. Hogy előttem ő is pályázott Liza kezére, ám én egyszerűen leköröztem. És most itt volt az alkalmas pillanat, hogy kitöltse rajtam a dühét. És feljelentett. És én kisvártatva ott álltam ennek a kisvárosnak, ahol az új Európát fejlesztették, ennek a városnak a parancsnok előtt. És amikor a parancsnok már kiüvöltötte magát, hogy ez hülyeség, egyszerre csak riadót fújtak a táborban, és a parancsnok, amikor fölvette a kagylót, hát elsápadt. És igen, kitört a háború, ahogy én azt előre láttam, és a parancsnok immár a folyosón megkérdezte, hogyan találtam ki ezt előre. Én meg csak szerényen annyit mondtam, hogy nekem az abesszin császár is vendégem volt. És egy napra rá fiam született. Liza Siegfriednek kereszteltette, ahogyan azt az árkádokon látta és Wagner zenéjében hallotta, melyből ihletet merített a fiacskánkhoz. Nekem mégis fölmondtak, és meghagyták, hogy szabadságom letelte után a cseh paradicsomban a kiskosár étteremben kell fölvennem a munkát.
A sziklák mélyén, mint egy kis kosárban, úgy lapult meg az a szálloda és étterem, reggeli ködökbe burkolózva, kristály tiszta levegőtől körülvéve. Ez a szálló is szerelmeseknek volt fönntartva, párocskáknak, akik álmodozva sétáltak a sziklák és kilátók alatt, hogy aztán kéz a kézben, vagy egymásba karolva térjenek vissza ebédre, vacsorára. Vendégeink minden mozdulata fölszabadult és nyugodt volt. Mert bár a kiskosár is a Heereswaffe és az SS-Waffe számára volt fönntartva, azokat a tiszteket küldték ide, akiket a keleti frontra vezényeltek, s még mielőtt kimentek volna, itt találkoztak utoljára feleségükkel, kedvesükkel. Itt mégis minden egészen más volt, mint abban a kisvárosban, ahol az új fajt tenyésztették, ahová úgy érkeztek a katonák, mint holmi tenyész csődörök, vagy fajtiszta kanok, hogy aznap este, de legkésőbb két napon belül germán ondójukkal tudományosan teherbe ejtsenek egy német nőstényt. De a kiskosárban minden egészen más volt, kedvemre való. Itt nem a vidámság uralkodott, hanem a melankólikus szomorúság, álmodozás,

ahol a hadsereg széltében terjeszkedett, egészen Voronyezsig és tovább a Kaukázus felé, meg aztán a távolság és a frontról, de főleg a front mögül érkező hírek, ahol a partizánok annyira kellemetlenné tették a frontra vivő utat, hogy a front már tulajdonképpen ott volt a hátországban, ahogy a Liza mesélte, mikor hazalátogatott a frontról, és korán sem volt elragadtatva az oroszok elleni harctól. Hozott nekem egy picike kis bőröndöt is. A leghalványabb sejtelmem sem volt, milyen értéket képvisel a tartalma. A kis bőrönd telisteli volt bélyegekkel. Biztosan úgy találta, gondoltam, de Liza már Lengyelországban és Franciaországban is csak bélyegek után kutatott a zsidók lakásaiban. És Varsóban a deportált zsidók ellenőrzésekor zsákmányolta ezeket a bélyegeket, melyekről azt mondta, hogy a háború után olyan értékesek lesznek, hogy ott és olyan szállodát vehetünk majd rajta, amilyent csak akarunk. Hanem az én kisfiam, aki itt maradt velem, fura egy gyerek volt. Egyetlen vonása sem emlékeztetett rám vagy Lizára, de még arra sem, amit az a valhallai környezet ígért, sőt, még Wagner zenéje sem hagyott nyomot rajta. Ellenkezőleg. Ijedős kisgyerek volt, akire már 3 hónapos korában rájött a nyavajatörés. És én a legkülönbözőbb német lakta vidékekről érkezett vendégeknek szolgáltam föl, megismertem, és azután halálos biztonsággal eltaláltam, hogy melyikük pomerániai, melyikük bajor, és hogy ki érkezett a Rajna vidékéről. Pontosan meg tudtam különböztetni a tenger mellől jöttet, az ország belsejéből való katonától, a parasztot, a munkástól. Ez volt az én egyetlen szórakozásom. Reggeltől estéig, késő éjszakáig szolgáltam, pihenő nélkül, szabad nap nélkül, mert már nem tudtam mással mulattatni magam, mint azzal, hogy találgattam, mit rendel a vendég, és honnan érkezett. Nem csak a férfiakat satszolgattam meg így, de a nőket is, akik szintén titkos küldetéssel jöttek ide. De ez a küldetés a szomorúság és a félelem volt, meg valamiféle ünnepélyes szorongás. Későbbi életem során soha többé nem láttam ilyen gyöngéd és figyelmes házastársakat, meg szerelmes párokat, akiknek ennyi szorongás és gyöngédség volt a szemükben. Olyan volt ez, mint mikor otthon a lányok azt énekelték, hogy miért hullik könnyetek ti fekete szemek, vagy azt, hogy felzúgnak a hegyek, meg ilyeneket. A kiskosár környékén akármilyen volt is az idő, párok sétáltak, fiatal, egyenruhás tisztek, fiatal nőkkel, csendben, egymásba feledkezve, és én, aki pincére voltam az abesszin császárnak, ilyet még sosem láttam, és elképzelni sem tudtam volna. S csak később jöttem rá a dolog nyitjára, hogy a lehetőség, hogy ez a két ember sosem látja viszont egymást, hogy ez a lehetőség tette széppé ezeket az embereket. Hogy ez volt az az új ember, nem pedig a győzedelmes, nagyhangú és gőgös, épp ellenkezőleg. Ez az alázatos, merengő ember, egy rémült állatka szép szemével. És én is megtanultam ezeknek a szerelmes pároknak, mert a közelgő frontszolgálat itt a házastársakat is újra szerelmesekké változtatta. Szóval megtanultam az ő szemükkel nézni a tájat, a virágot az asztalon, a játszadozó gyerekeket. Megtanultam, hogy minden óra oltári szentség. Mert a frontra való indulást megelőző napon és éjjelen a szerelmesek már nem aludtak, nem mintha az ágyban lettek volna. Volt itt valami, ami az ágynál is több volt. A szemek és a két ember kapcsolata. Amit jóformán egész pincér életem alatt nem tapasztaltam ilyen erővel, mint ahogyan itt láttam és megéltem. És bár pincér voltam, sőt, néha főúr is, tulajdonképpen úgy éreztem itt magam, mint egy nagy színházban vagy moziban, mintha valami szerelmes darabot, filmet néznék. És arra is rájöttem, hogy két ember között a legemberibb kapcsolat a csönd. Egy csendes óra, végül csak negyed óra, és az utolsó pár perc szaga. Mikor előáll a kocsi, olykor katonai bricska, máskor autó, és a két csendes ember föláll, hosszan nézi egymást. Egy utolsó sóhaj, egy utolsó csók, és a bricskában felágaskodik a tiszt alakja, aztán leül, a kocsi elindul fölfelé a hegynek, az utolsó visszafordulás, kendő lobogtatás, és amikor a kocsi vagy autó lassan eltűnik a hegy mögött, mint a lemenő nap, és már semmi sem történik, a kiskosár bejárata előtt ott áll egy nő,

Egy német asszony, egy könnyes szemű ember, és még mindig integet a kezével, melyből kihullott a kendő, hogy aztán sarkon forduljon, és görcsösen zokogva felrohanjon a lépcsőn a kis szobába, s ott, mint az apáca, aki férfit látott a kolostorban, arccal az ágyra veti magát, beletemetkezik a párnába, és sokáig rázza az erőt adó sírás. Aztán másnap ezek a szerelmes nők kivörösödött szemmel indultak a vonathoz, és ugyanaz a kocsi, bricska vagy autó újabb szerelmes párokat hozott mind a négy égtáj felől, az összes falusi és városi helyőrségből, hogy a frontra való indulás előtt még egyszer, utoljára együtt lehessenek, mert a hadsereg gyors előre nyomulása ellenére a frontról érkező hírek olyan rosszak voltak, hogy Líza egyre gondterheltebb lett ettől a Blitzkriegtől. És kijelentette, hogy ő itt már nem bírja tovább, hogy elviszi Siegfriedet Hebbe az Amsterdam városához címzett fogadóba, és hogy kimegy a frontra, ott biztosan összeszedi magát. És így vált ismét a hihetetlen valósággá. Ekkor már nem a kiskosárban voltam, egy éve, hogy utoljára láttam, én is ugyanúgy búcsúzkodtam, én is ugyanúgy integettem, míg a kocsi el nem tűnt a domb mögött, én is sírtam, és aztán vonattal új munkahelyemre utaztam. Azokat a ritka bélyegeket egy közönséges bőröntkében vittem az ennivalómmal együtt, egy kis vulkánfíber kofferben véletlenül találtam, valaki kidobhatta, mert amint megnéztem a katalógusban néhány bélyeg értékét, rögves tudtam, hogy nem kell többé 100 koronásokkal beborítanom szobámat, hogy ha tapétaként használnám is a bankókat, ha a plafont, az előszobát, a vécét meg a konyhát is 100-asokkal ragasztanám tele, ha az egész lakás zöld 100 koronás csempékkel lenne is burkolva, mindez nem tenné ki azt az összeget, amit ezekért a bélyegekért egyszer majd bezsebelhetek. A Zumstein szerint csak ezért a négy bélyegért annyit kapnék, hogy milliómos lennék. Így aztán arra gondoltam, hogy egyszer majd hazamegyek. A németek már elveszítették ezt a háborút, úgyhogy egy-kettőre véget ér. Mert amint belépett valahova egy magasrangú tiszt, arcáról leolvastam az egész helyzetet. Ezek a tiszti ábrázatok voltak az én újságjaim, az én harctéri jelentéseim. Hiába illesztettek volna szemükre csillogó monoklit, akkor is tudtam volna, hiába tettek volna fel fekete szemüveget, akkor is világosan láttam volna, milyen véget ér a háború. Ha fekete kámzsát húznak a fejükre, ha fekete állarcba bújnak, a tábornoki járásukból, viselkedésükből, tartásukból kitaláltam volna, milyen is a helyzet a harctéren. És ahogy föl alá jártam a peronon, egyszerre csak a tükörbe pillantottam, és ahogy végigmértem magam, a tükörből egy idegen ember nézett vissza rám. Ugyanolyan idegen, mint azok a különféle vidékről összesereglett, mindenféle foglalkozású és kesztelésű, ilyen-olyan betegséggel megvert németek, akiket én, mivel az Abeszin császárpincére voltam, és mivel kijártam Skrivánek főúriskoláját, aki viszont az angol királynak szolgált fel, azonosítani tudtam. És most elnéztem magam, és ezzel az átható pillantással pontosan olyannak láttam önmagamat, amilyennek azelőtt soha. Láttam magam, mint szokoltagot, aki, miközben cseh hazafiakat végeztek ki, náci doktorral vizsgáltatta magát, hogy vajon alkalmas-e arra, hogy egy német tornatanárnővel közösüljön. És miközben a németek hadat üzentek az oroszoknak, nekem Lagzin volt, és a Die Reichen dicht geschlossen-t énekeltem. És miközben az otthoniak nélkülöznek és szenvednek, nekem jól megy a sorom a német szállókban és panziókban, ahol a német hadsereget meg az SS-Waffét szolgálom, és ha majd véget ér a háború, sosem térhetek vissza Prágába. Nem is azt láttam, hogy engem akasztanak, hanem hogy én kötöm fel magamat az első lámpavasra. Láttam, ahogy saját magamnak a legjobb esetben is 10 évet adok, ha nem többet. És így álltam ott a kora reggeli néptelen pályaudvaron, és úgy néztem magam, mint ahogy a vendéget szoktam, mikor szembe jön velem, majd távolodik. Csak hogy én, aki az Abeszin császárnak szolgáltam fel, igazságra is ítéltettem, és amiként kíváncsian gyönyörködtem idegenek szenvedéseiben és titkaiban, úgy most pontosan ugyanazzal a módszerrel fürkésztem magamat. És rosszul vagyok a látottaktól.
Különösen attól az álmomtól, hogy milliómossá váljak, és hogy megmutassam Prágának és azoknak a szállodatulajdonosoknak, hogy én is egy vagyok közülük, és nem is akárki, hanem talán ő náluk is több vagyok, és hogy csak is én tőlem függ, mit csinálok most. Hogy hazatérhessek és megvehessem a leges, legnagyobb szállodát, és egyenlő lehessek, mint Schröbeck, mint Brandeis úrral, ezekkel a szokoltagokkal, akik keresztül néztek én rajtam, és akikkel csak az erő pozíciójából lehet tárgyalni, csak is a kis bőröndöm pozíciójából. Mert ha csak 4 bélyeget adok el azok közül, amiket Liza Varsóban vagy Lembergben zsákmányolt, egy szállodát vehetek rajtuk. Hotel Dittie. Vagy Ausztriában, esetleg Svájcban vegyek valamit? Tanakodtam tükörképemmel, és mögöttem halkan befutott egy gyors vonat, egy tábori kórház szerelvény a frontról. És mikor megállt, a tükörben lehúzott vászonredőnyöket láttam, és ekkor az egyik redőny megmozdult, a zsinórt tartó kéz fölengedte, és az ágyon egy hálóinges nő feküdt. Akkorát ásított, hogy majd kifordult az állkapcsa. A szemét dörzsölgette, és mikor kidörzsölte belőle az álmot, hunyorogva nézte, miféle állomáson állt meg a vonat. És én csak néztem a nőt, és ő is engem nézett, és Liza volt az, a feleségem. Láttam, hogyan pattam föl, hogyan suhan végig a szakaszokon, és aztán úgy, ahogy volt, kirohant, és mire észbe kapta, már a nyakamban lógott, és úgy csókolt, mint lánykorában. És én, aki az abesszin császárnak is felszolgáltam, rögvest láttam, hogy megváltozott. Mint ahogy a mások voltak azok a tisztek is, akik hazalátogattak a frontról, és egy kellemes hetet töltöttek el a feleségükkel vagy kedvesükkel a kis kosárban. Alig, hanem Liza is hihetetlen dolgokat látott és élt át, amelyek valóra váltak. És most újra a tornatanárnő volt. Egy egész katonai transport nyomorékot kísért oda, ahová én is készültem, Komutovba, a túlparti tábori kórházba. És én csak felszálltam azzal a kis bőröndel, és aztán elindult a vonat, és én bementem Liza kupéjába, és mikor a behúzott függöny a bezárt ajtó mögött vetkőztetni kezdtem, úgy reszketett, mint lánykorában. Mert a háború úgy látszik szabaddá, alázatossá tette. Aztán viszonzásul ő vetkőztetett le engem, és mezítelenül feküdtünk egymás karjaiban, és Liza hagyta, hogy a mozgó, érintkező és rugózó ütközők ritmusában csókolgassam a hasát mindenit. És a homutovi pályaudvaron már ott vártak a mentőautók és kocsik és autóbuszok, amolyan 6 gumiabroncson mozgó kórházak, és én nem fogadtam szót Lizának, és megálltam a kiürített peron végén. Csak azért ültek meg ott engem, mert Lizával szálltam ki. Liza a jelentést tett az állomásparancsnoknak, és utána kirakották azt, amit ez a vonat a frontról szállított. Egy szerelvényre való friss, transportképes nyomorékot, mindazokat, akik nem tudtak járni, mert egyik vagy mindkét lábukat amputálták. És ezeket a katonákat felrakták a teherautókra és szállítójárművekre, egy tele peronnyi nyomorékot. És ahogy elnéztem őket, bár nem ismertem fel senkit, tudva tudtam, hogy ezek a katonák ugyanazok, akikkel ott fedeztettek abban a Gyecsin fölötti kisvároskában, akik ott búcsúzkodtak a kiskosárban. És hogy ez itt a komédiájuk, színházok, filmjük utolsó jelenet. Én pedig az első transporttal elindultam oda, ahová kirendeltek, a katonai kórház kantinjába. Ölemben a kis vulkánfíber bőröndel, míg a nagy bőrkoffert földobtam a csomagtartóba a katonai zsákok és batyuk közé. Aznap csak körüljártam a vidéket meg a tábort, mely egy domb tövében húzódott meg, amolyan cseresznyi és medgyes, gyümölcsös végén, mely lenyúlt a sóstóig. Ez a tó most a Genezáreti tóra, vagy a Szent Ganges folyóra emlékeztetett, mert a hosszú mólókon ápolók hordták ki az amputált, rothadó, sebű nyomorékokat a vízbe, melyben már egyetlen egy rovar, egyetlen egy halacska sem élt, minden, de minden kipusztult ebből a vízből, és már soha, amíg csak víz fakad ebben a tinföld bányában, nem lesz itt semmi élet.
Szóval itt, ebben a vízben heverésztek a nyomorékok, a gyógyuló félben lévők lassan úsztak, hiányzott az egyik lábuk, vagy mind a kettő térdből, volt, akinek semmi sem maradt a lábából, csak a törzse úszott, és mint a béka úgy mozgatta a karját a vízben, a kék tóból csak a feje látszott, olyanok voltak így, mint azokban a Gyecsiny fölötti medencékben a jóképű fes férfiak. De amikor leúzták az adagjukat, amikor eltöltötték a vízben az orvos megszabta időt, akkor a karjuk segítségével emelkedtek ki a vízből, és úgy másztak a partra, mint a teknős békák, és ott fekve maradtak, és várták, hogy az ápolók fürdőköpenyekbe és meleg takaróba bugyolálják őket, és a több száz testet egymás után kihordják a sugarasan benyúló mólókról a fő platóra, az étterem elé, ahol egy hölgy zenekar játszott, és ahol az ételt szolgálták föl. Engem legjobban a gerinclövésesek osztálya indított meg, azok a katonák, akik maguk után húzták egész altestüket. Úgy néztek ki szárazon, meg a vízben is, mint a sellők. Aztán ott voltak azok, akik mindkét lábukat elvesztették. Olyan kicsi volt a törzsük, hogy olybá tűnt, mintha a fejük egyenesen a lábukból nőtt volna ki. Az ilyenek azonban szívesen pingpongoztak. Összecsukható, krómozott tolókocsijuk volt, és olyan fürgén mozogtak vele, hogy még focizni is tudtak. Csak hogy láb helyette a kezüket használták. És egyáltalán, amint egy kicsit összeszedték magukat, ezek a féllábúak, félkarúak és égett fejűek hatalmas kedvel vetették magukat az életbe. Sötétedésig fociztak, pingpongoztak és kézilabdáztak. Egy kis trombitával hívtam őket, amolyan takarodóval tereltem össze a társaságot a vacsorához. És ahogy befutottak a kocsiaikon, vagy odavonszolták magukat a mankóikkal, majd kicsattantak az egészségtől, mert az osztály, ahol felszolgáltam, az már az úgynevezett rehabilitációs osztály volt. Még a többi három osztályon az orvosok a frontról jött sebesülteket műtétekkel, majd elektromos hullámmal és iontoforézissel állították talpra. És ezektől a nyomorékoktól néha fordított látomásaim támadtak. Amiként állandóan láttam elvesztett végtagjaikat, úgy az is megesett, hogy a hiányzó végtagokat láttam, de a meglévőket nem. Úgyhogy megrémültem, mi is az, amit voltaképpen látok. Ilyenkor a homlokomra bögtem, és így szóltam magamhoz. Miért látsz te így? Mert pincére lehettél az abeszin császárnak. Mert az a Scrivanek úr tanított, aki az angol királynak is felszolgált. Hetente egyszer Lizával meglátogattuk fiacskánkat a Hebi Amsterdam városához címzett fogadóban. Liza most visszatért az úszáshoz, és elemében volt, állandóan ott hasította a vizet a tóban, és az úszástól olyan feszes és szép volt, mint egy bronzszobor. Alig bírtam kivárni, hogy együtt lehessünk. Liza mezítelenül járt a szobában. Behúztuk a függönyöket, és egyáltalán Liza teljesen megváltozott. Vett egy könyvet, amit a birodalom egyik sportolója, valami Fouré vagy Fouqué írt, és abban a könyvben a mezítelen test kultuszáról volt szó, és mivel Lizának szép teste volt, nudistává lett, anélkül, hogy csatlakozott volna hozzájuk. Reggelenként egy szál szoknyában hozta be nekem a kávét, néha mezítelenül is, és ahogy rám nézett, elégedetten bólintott és mosolygott, mert a szememen látta, hogy tetszik nekem, hogy tehát szép. De a fiacskánkkal, azzal a Siegfrieddel kínszenvedés volt az élet. Mindent, ami a keze ügyébe került, elhajított. Míg aztán egyszer, amint az Amsterdam szálló padlóján mászott, talált egy kalapácsot. És a nagypapa viccből egy szöget is adott neki, a kisfiú fogta azt a szöget, és egyetlen kalapács ütéssel beverte a padlóba. És attól fogva ez a kisfiú, míg a többiek csörgővel, mackóval játszottak, míg más gyerekek már futkároztak, ez a Siegfried a padlón csúszott, mászott, és addig üvöltött, míg kalapácsot nem kapott, és szöget, amit úgy vert be a padlóba, hogy öröm volt nézni. És miközben a többi gyerek már csacsogott, a mi fiacskánk még azt sem mondta, hogy mama, csak a kalapács meg a szög kellett neki, és amíg ébren volt, az Amsterdam városához címzett fogadó remegett a kalapács ütésektől, és a padlót a bevert szögek feje borította, és Siegfried jobb karja a kalapálástól olyan fejlett volt, hogy izmossága már messziről föltűnt. És valahányszor meglátogattuk, én mindig kiborultam.
Mellesleg a kisfiunk sem engem, sem az anyját nem ismerte fel. Semmi sem érdekelte, csak az, amit végül mindig a kezébe nyomtak, a kalapács meg a szögek. De szöget csak utalványra, jegyre vagy feketén lehetett kapni. Ahol csak lehetett, szögeket hajkuráztam, és a fiacskám a 6 centis szögeket egyetlen csapással a padróba verte, és én minden ilyen csapás után a fejemhez kaptam, mert már a születésekor láttam ezen a gyereken, ezen a vendégen, aki a fiam volt, hogy kretén, és kretén is marad, és hogy mikor a vele egyidős gyerekek majd iskolába mennek, Siegfried akkor kezd el járni, mikor a többiek kikerülnek az iskolából, addigra tanul meg Siegfried úgy, ahogy olvasni, mikor a többiek családot alapítanak, akkor kezd Siegfried megismerkedni az órával, és felhozza az újságot, és otthon marad, mert haszna vehetetlen lesz. Legfeljebb a szög beveréséhez ért majd. Így tekintettem tehát az én fiacskámra, és minden látogatáskor újabb, szögekkel keresztül kasul kivert szobát láttam. Megítélésem továbbra is helyesnek bizonyult, mert nem úgy néztem arra a gyerekre, mint a saját fiamra, hanem mint egy vendégre. Ám ez a parkettába ütött szögektől megszállott fiúcska, ez nem volt olyan egyszerű eset. A padlóba kalapált szegek egészen más értelmet nyertek, mert míg a légriadóra mindenki az óvóhelyre rohant, Siegfried örült és felragyogott az arca, míg a többi gyereknek tele lett a nadrágja, Siegfried csak tapsikolt és nevetett, és egyszerre úgy megszépült, mintha elhagyta volna a nyavajatörés, mintha agykérgéről leesett volna a hájog. És miközben hullottak a bombák, Siegfried egyik szöget verte a másik után egy deszkába, amit levittek neki a pincébe, és szinte nyerített a nevetéstől. És én, aki felszolgáltam az abesszín császárnak, örvendeztem, hogy jól lehet a fiacskám hülye, annyira azért mégsem az, hogy megjósolhatná az összes német város jövendőjét, mert én tudva tudtam ezekről a városokról, hogy mind úgy végzi, ahogyan a szálloda szobáinak a padlója. Vettem 3 kiló szöget, és Siegfried délelőtt kiverte velük a konyha padlóját, és délután, miközben ő a szobában csapkodta tovább a szögek fejét, én kín keservel húzigáltam a konyha padlóból a délelőtt beverteket. És titokban örültem, hogy Teddermarschall szőnyeg bombázásai ugyanígy verik a földbe a bombákat. Pontos terv szerint, mert az én fiacskám is hajszál egyenesen, majd derékszögben verte a szögeket a padlóba. Újra győzedelmeskedett a szláv vér, és én büszke voltam a fiamra, mert beszélni ugyan még nem beszélt, de járni már tudott. Igaz, hogy erős kezében mindig ott volt a kalapács.

Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

a harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja, húj, daloltám a csalogány. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe, mély boldogság volt Márián, hogy megcsókolt-e. Megbizá, ej, haja, húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyelném magam. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja, húj, az nem árul el talán. Jacopone da Todi.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám. Part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássam itt ridegnek a követ se. Lángoljatok, hisz lánggal égek én is.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

aki bejárta a világot. Ismertem egy öreg urat, aki bejárta szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mint látni érdemes. A rákos patak medrében a hajnal, a kormos lábnyomát, a tűzfalakon, a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat, de nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte József város valamennyi odvas kapuját, s a gyulladt szemű házmestereket, kik a föld alól hosszú alsónadrágban és papucsban buktak föl bérkaszárnya szellemek, és ismerte néha már arra gondolt, kezet kellene nyújtani neki az egyetlen budai tulipánfát, s azt a kéményekkel békét kötő ecetfát a ferencvárosi bérház asszony sikolytól lucskos udvarán, s még mennyi táj, mennyi feledhetetlen világrész, bosnyák téri piac, sikátorai, a lóhús mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi gibicünk, kiáltottak a snapszlizó csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ. S ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit sziget platányai között. Margit sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már, satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi csupán.

járt fenn a halászbást, amikor már a nap lement. Esti csúfját takarta e árnyával a parlament. Tudja, hogy éjszaka egy árkád mélyen mély sötét. Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még? Góboroljon vélem át egy éjszakát, Pest megér egy estet.

0: Szívünk felett az éjszakából csupán a hit nincs a világ. Tartson hát össze titeket, a hitre nincs a szer. Legyen a szíved egyszerű, ború után jön a derű, a nyár jön a tavasz után, s viszont az ősz a nyár. Akárhogy van, s akármiképp, a vers csak akkor szép, ha szép, piros fedél, fehér anya, és ha nem szép, akkor csúnya. Mert a szívben érzés lakik, az Isten tudja hányadik, s az érzés tiszta dalt kíván, bizony szép tiszta dalt kíván. Kicsim kunyhóban szereted, szeressétek a gyermeket, e szent karácsony ünnepén önöknek ezt kívánom. Mert bíbor bársony vendégség, nél jobb egy napi egészség, opász noje van se nagnuti, kéretik nem dohányozni.
1: A költőt kérdik, miért nem ír verset. 1930. szilveszter. Nehánysor elmosódott, aztán az ujjam gémberedett, bal kézzel ezt, a jobbal tartom a kormányt, nagyon csikorog, a szárnyakról vastag jégcsapok, a motor nem tudom bírja-e, furcsán horkol itt bent, szörnyű hideg, nem tudom milyen magasan lehetek, vagy mélyen, vagy messze, közel távol üres. Minden mérőeszközön befagyott. Az a Lessing-féle súlymérő, meg az akadémi finom szerkezet, meg a Marinetti inga. Gondolom mégis magasan, mert a pingvinek nem kapják fejüket fel, ahogy Ferdén sivít, hasítja a csilingelő északi fényt fölöttük légcsavaron. Már nem hallanak. Itt nincs jel. Lent valami sziklavidék. Új föld. Ismeretlen. Leírták. Kicsoda? Talán Scott, Strindberg, Byron, Leocardi? Nem tudom. Bevallom, nem is érdekel. Fázom. Keserű, szörnyű keserű ennek a híd levegőnek az íze. Lehet, hogy az orrom vére eredt el. Éhes vagyok. Kétszer sültem, kifogyott. Valami ismeretlen csillag hunyorít, amerre pislogok éppen. A fóka szelet megromlott. Mi lehet az a csillag? Talán már onnan túlról? Hányadika lehet? Szerda, csütörtök, vagy szilveszter? A tűzhely körül kimelegszik most. Testvérkék, éneklő madarak, érzelmecskék féltett tűzhelye mellett, madár testvérek, az emberszív őserdeje mélyén. Halló! Halló! Senki se hallja kivert varjú társát, engemet itt. Az imént zörrent valami rádióm rozsdás idegén. Hallom, D. kolléga szép jelzőt talált a banál kikötőben, C. meg új szóvirágot fedezett fel két rím között, a szerelem szorosban jelenti a társaság. Gratulálok. Majd elmondom, amit... Majd ha leszállok, hazaérek, amit itt éreztem, csak akkor mondhatja el, ha kikerül az utazó. De kikerül-e? Most ezt a pár kusza sort bedugaszolom az üres boros palackba, és a palackot lehajítom. Kockavetés. Tetves gyöngyhalász, ha találja, dobja szemétre törtívű kagylót. De betűt látó tengerész kezébe, ha kerül, ím általa üzenem, itt vagyok, az elhagyatottság 30. szélességi, a szégyen 100. hosszúsági, s a fogat összeszorító dac végső magassági fokán, valahol messze vidéken. És kíváncsi vagyok, lehet-e még jutni előtt?

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudó. Az emberiségnek elhányt rongyain gomor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, a Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltött napjait.

Ből fehérre mozdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengén. Az őrült ágyán bölcs fej álmod. A csillagászat egy vakkoldús asszony condrái éri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnév gyábák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők húnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek ágoztatva. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Mente a könyvek által a világ elé. Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt csóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalát. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők minde többi rongykereskedővel, ez únt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágja üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem menthetik, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendő nép az emberi, hol a teremtés ős jogai enéhez ember advát örökül. Kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják-e dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, gyerekek, hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled sors, bármit akar. Ez miért csüggetni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építjük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevődnek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia, lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon?
küzdeni, erőnk szerint a legnemesbe

Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély süllyedünkből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság! Férfi munka volt!

lép most. Gondold meg, ó tudós! Az emberiségnek elhánt rongyai komor betűkkel, mint a téli ég, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák értek napra. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűnét. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapja. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kereng. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtára neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogság? Ment-e a könyvek által a világ elét? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebelet dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem, nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheti. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enyévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell.
egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelketen, a nyers fajokba tisztább érzemét, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, amely ég felé vizen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegél. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink forához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság. Férfi munka.

Vörös Marti Mihály, gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, mint tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenészszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnéps gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjuk annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi ők, mind e többi ronykereskedővel, ez únt fejek, s e megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheti. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzemény, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pól is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Juhu.
Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszem, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? Tévé? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem figyeljenek. Van, ki lomos kamrában naphosztat reszel, és így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja is reszel tovább reszelősen. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom alatba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unoka öccse 56-ba. Van, ki bélyeket gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete agyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, tollászkodik a lepedőn. Van, aki lepkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire gókat pipacsok borulnak, mint tyúk a csibére. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkét, s kezében leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillangót. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől kikel az ágyból, s lesi mit csinálnak éjjel a nyuszik. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hala mikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a halikra jó hatással van az ilyen palikra. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista. Van műkedvelő militarista, kit úgy vonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, lakása pontos másaid várnak, s a vendéget várnak, a felvonóidat leeresztik, s a felfegyverzett rokont lefegyverzett bájjal beeresztik. A konyhában mozsár ágyú posztol, s a házigazda a csőre támaszkodva kosztol, egy horpat sisakban, mely ragad a kosztol. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, ő kell me a gombozó. Ki gomb terhelten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy gombokat, és minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan, mert közömbös neki a blúz alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. És míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Ilyen ő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okosi te se, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát pödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el füstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbia a motor, melyet szétszed és összerak gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya, pedig az agya épp,
Csak megbabonázta a gép, melynek kerekei többet mozdatja, mint a gyerekeit. S mint régi motoros, vasárnaponként bukósisakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a botor, de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, és közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. És mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, és érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója. Ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak ciprázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza feskis flótáját, és elfújja az egész háznótáját. Én is hallom mindig, télen is, meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papagájon.

0: Tisztelt hallgató! Az ön lemez játszóján az első olyan kabaré lemez forog, melyet önök állítottak össze. Talán tudja, hogy a Rádió Kabaré kívánság műsora, a Kabaré Csütörtök minden évben megkérdezi hallgatóit, mely számok tetszettek nekik a legjobban. Ez megtörtént az idén is. Következnek az 1985-ben a legtöbb szavazatot kapott műsorszámok. Boncz Géza híreit felolvassa Sunyovszky Szilvia és Mécs Károly.
1: A Belkereskedelmi Minisztérium a lakosság megnyugtatására közli, hogy a szénhiány enyhítésére a közeljövőben nagy kalóriaértékű tüzelőkötvényt bocsájt ki.
2: Túlzott buzgóság. A Ferihegyi zöld folyosón a Japánból hazatérő Lázár György miniszterelnök után így szólt Kis Balázs vámtiszt. Uram, egy pillanatra, mutassa a táskáját. Egy hét múlva saját kérésére áthelyezték a magyar-tibeti határra.
1: Kékestetőtől északnyugati irányban egy elhagyott barlangban egy nyugdíjas találtak, aki 10 éve gumókon és apró rágcsálókon él és forrásvizet iszik. Maugli Zoltán, a fent említett nyugdíjas, elmesélte, hogy nem tudott megélni az átlag nyugdíjából, így aztán remete életet kénytelen élt. A hír hallatára a Társadalombiztosítási Intézet újabb 40 ezer barlangot fedezett föl és utalt ki a nyugdíjasoknak. A barlangok mellé szabadidő központot terveznek barlangvasúttal, amelyben az utazóközönséget postások és gázszámlások ijesztgetik.
2: Ismét Budapestre látogatott a kis karmester, az azóta világhírűvé vált Roberto Benzi. A karmester közelében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos.
1: Eredeti kiadás alapján újra nyomják a Révai lexikon. Jó előre fölhívjuk az olvasók figyelmét, ne csodálkozzanak azon, hogy Abesszínia olasz gyarmat, hogy Magyarországnak 63 megyéje van, és hogy a rádiót még Marconi találta fel.
2: Baleset veszélyesnek nyilvánította a Kermi a bolgár elektromos írógépet, a Hermészt. Ezentúl csak földelt titkárnők gépelhetnek egy gyújas kesztyűben, és a főnökök csak világító fázisszeruzával diktálhatnak.
1: Vérhasvírust találtak a békásmegyeri Omszk tóvizében. Sirilla, a bátor jeges árúszó, vállalkozott, hogy kísérő csónakokkal, ami tele lesz vécés nénikkel, átúszza a tavat. A fő díj egy üvegcsével ellátott fadoboz. Sirilla vállalkozott arra is, hogy a tó átúszása után 20 másodperc alatt beszalad a pilisvörösvári erdőbe.
2: Az MTI jelenti. Az NSK kémbotrányból a hazai illetékes szervek is levonták a tanulságot, és fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Többek között a fegyver- és gázkészülék gyár nevét megváltoztatták, az új név és gázkészülék gyár.
1: Kulturális hírek. Nyáron a szegedi szabadtéri játékok alkalmával bemutatták a János a Vitéz című produkciót. A stáb a századfordulóig még a következő darabok bemutatását tervezi. Muhi a puszta, Mohács a vész, Dózsa a György, Rákóczi a TS, és Néző a hülye. Új sörfajtákat dobott piacra a magyar söripar. Dobozos kőbányai, fesztiválsör, aranyhordó, Holstein. De a legkedveltebb a túlzottan szénsavas Yorkshire sör. A folyadék megivása után röfögve távoznak a vendégek, miközben a pincérek fémtálcával vakargatják a hátukat.
2: Újfajta betegség ütötte föl a fejét. Főként a férfiak és kisiparosok közül szedi áldozatait. Kutatás szerint a betegségnek két csoportja van, aki már megkapta, és aki még nem kapta meg. Lappangás ideje 2 év. elnevezése 4 betűből áll. ADO, magyarul adó.
1: A Budapest-Nyíregyháza között közlekedő Borsod Express tegnap délután téves váltóállítás miatt időben érkezett meg Miskolcra. A halálra rémült utasokat a tűzoltók távolították el a kocsikból.
0: Mit is írta, hogy is hívják 1985-ben?

0: Bár Yehudi Menuhin és Sir Laurence Olivier is gyakran szerepel különféle reklámokban, itthon mégis nagy felzúdulást keltett egyesekben, hogy kedvenc riporterük a Skála színeiben tűnt fel. Így nem csoda, hogy hamarosan elkészült a reklám paródiája. A szereposztás: Skála lányok, Gál Völgyi János, Szilágyi János, Szilágyi János.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagyáruházba. Itt beszéltünk meg randevút az üveg visszaváltónál az áruház bűbájos háziasszonyával, Daisykével.
2: Mézi.
1: Kerüljünk talán beljebb.
2: Törüljél a lábát, mellett töröm.
1: Apropó, kedves Mézike, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipőt?
2: Második emelet balra cipőosztály a férfi klotyó mellett.
1: Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Mézi nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Mézike, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz?
2: Négy tyúk szemet.
1: Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk.
2: Az van.
1: Itt van például ez itten, ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdő.
2: Igen, egy zománcos labor.
1: Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel. 120 forint helyett...
2: 260 forint.
1: Kedves Mézikénk, mit tud nekünk még ajánlani?
2: Órát.
1: Milyen óra van?
2: Záróra.
1: Tényleg akkor talán menjünk tovább, a Buda és Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amit látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinknek.
3: Klárika vagyok.
1: Ugyebár ön itt a hostess.
3: Nem, én a Klárika vagyok.
1: No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika?
3: Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára.
1: Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon.
3: Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcsőn.
1: És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél.
3: Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel.
1: Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás.
3: Maga huncut. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúz, kétsoros gombolással.
1: És milyen anyagból van?
3: Úgy nézem, csontból.
1: Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúz.
3: A blúz az naftalimból, illetve... Pardon, düftilimből, illetve... Pontosabban düftimből, ilyen könnyített düftimből.
1: Mese szép.
3: Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószer osztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek.
1: Klárika, ne csigázzon!
3: János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy.
1: Aha, úgy tudom, ez a Skála monopól cikke.
3: Igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerben.
1: Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani.
3: Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet.
1: Ez igen. De nyilván a nézőink tudni szeretnék, hogy ez borotválkozás előtti, vagy borotválkozás utáni arcvíz.
3: Ravasz ember maga, János. De nem tudott megfogni.
1: Pedig azon vagyok, Klárika.

0: Kertes János. Ez borotválkozás helyetti arcvíz. Bekenivel azt a szép arcát, és a szőr az befelé nő, onnan ment egész egyszerűen már csak lerágja.
1: No hát ez igazán pompás, de állítólag remek gázkazánok is érkeztek. Az az igazság, Lárika, hogy én élek halok a gázkazánokért.
0: Ki se néztem magából. Maga kis mohó. Mindent egyszerre, hagyjunk valamit a jövő hétre, és pápi.
1: Na de Mézike, illetve Klárika, ne hagyjon itt. Hát úgy volt, hogy legalább maga mutat nekem egy gázkazánt, olyan szép, nagyot, termosztáttal. Klárika, halló! Ne menjen el! Halló! Halló! Halló, hol vagyok?

0: Az elmúlt évi választási küzdelmeket már Ádász kortes beszédek kísérték. Jelöltünket, Kern Andrást hallják.
1: Kedves pentések, kedves pentés nők, tisztelt szelényeink, matláfok. Engedjék meg, hogy a hanarveknyési pörge-mörge részéről így elpüfélhessem önöknek a hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit. Meggyőződésem, hogy a mostani bélgamáción nyilvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha vronyás idén szilanyásként jött, a gárza ki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef. Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a poslabényét, és a poslabényen belüli rugányt. Nem hiába zodáltuk a dernyét. Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik susonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk Tilmanóra és egy kevés poslára is. A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát. Ezen a téren nincs és nem is lehet palizsánkos bélganyáz, vagy bármiféle selga-velga. A dőlmenés, a következetes dőlmenés folyik tovább, és ebben a kis szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gerebben lesz a durmák. A polonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyány. Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a pörgemörgelyek dödéjét. Mert mi büszkénk vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödénk. Ahogy az Töcsek, a nagy pöde mondta, inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumóev. Végül köszönöm, hogy felszögyélhettem a Dézermant, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desle donyáljon a ribám. Éljen a bedő, érjen a tören tárpödle, éljen a tonás menás vekernye, éljen a nyefke. Köszönöm.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Jó napot! Hála Istennek, régen láttam. Hová, hová?
1: Na, csak ide a sarki ótépőmbe.
0: Betét?
1: Hideg.
0: Kivét?
1: Jég.
0: Akkor valami más?
1: Forró. Ha mindenáron tudni akarja, de nem mondja el senkinek.
0: Jaj.
1: Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat.
0: Mit csináljon a micsodájával?
1: Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat.
0: Miért?
1: Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata.
0: Hogy?
1: Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot.
0: Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he?
1: Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem.
0: Ugyan már kiküld az OTP egy végrehajtót, és behajtja magán.
1: Szeretettel várom. A lakásom OTP, a bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van.
0: Akkor letiltják a fizetéséből.
1: Az vicces lesz.
0: Miért?
1: Tudja, hol dolgozom?
0: Hol?
1: Az OTP-nél.
0: Na és? Azért még le tudják tiltani a fizetéséből.
1: Abból nehezem.
0: Miért?
1: Na nekem fizetésem sincs.
0: Hogy? Maga ingyen dolgozik?
1: Is. Ugyanis a fizetésem azonnal bemegy az OTP számlára, mert nekem az OTP fizeti a lakbért, a gázt, a villanyt, a telefont, a köfát, a tefut, meg a mit tudom én micsodát, nekem csak egy elszámolás küld havonta. Hát most mondja, több lesz rajta a mínusz, hát úgyse értem.
0: Ember, hát miért nem vesz fel akkor személyi kölcsön?
1: Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem. Hát képzelje, ha bemegyek egy OTP fiókba, az összes hölgy azonnal szemérmesen lesüti a szemét.
0: Ne. Mi? Maga olyan delejes?
1: Frász, minden pult alá oda van ragasztva a fényképem.
0: Na de hát ki bízott meg magában ennyire?
1: A magyar apák megmentője, Szirmai Jenő. Ahogy a mondást tartja, minden pénzvilágnak szakajts le Szirmait. Na hát én mindent leszakajtottam róla.
0: Nem szégyeli magát, így beszél az OTP vezérigazgatójáról, akinek maga csak hálával tartozik.
1: Ez jó.
0: Mi?
1: Az, hogy csak hálával tartozom. Látott volna engem régebben, amikor még fizettem neki a részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara.
0: Mondja, és nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP?
1: Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel már izguljanak ők.
2: Lapozzunk tovább. Tudom, most illene pontosan behatárolnom, hogy az említett 5 év melyik időszakából hallunk majd beszélgetést, de mivel a következő párbeszéd egy úgynevezett árrendezés után esett, ezért aktualitása az adott időben mondhatnám igencsak terített. Ha mégis azt kívánják, mondjam meg, mikori a hangdokumentum, akkor legyen elég annyi, hogy januári. 1980, 81, 82, 83, 84 és 85 bármelyik januárjára érvényes.
3: Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál.
1: Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani.
0: Ó, inni fogom a szavait.
1: Hát kérem.
3: Igen?
1: Na? Ugye, felemelték az árakat. És adtak 180 forintot.
3: Igen.
1: Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja.
3: Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki?
1: Hát szerintem még olcsóbb lenne, ha ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki.
3: Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormány tribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak.
2: No persze, igen. Éppenséggel ez az az időszak, a 80-as évek eleje, amikor az ország vezetői egyre bensőségesebb kapcsolatba kerültek a közvéleménnyel. Ők ugye egyre inkább azt mondták, tessék dolgozni, mi pedig egyre inkább azt mondtuk, tessék fizetni. Mire föl, közös nevezőre jutottunk, és elkezdtünk takarékoskodni.
0: Azért a fő dolgainkkal nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden.
1: Na, az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl.
0: A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged nem vakbéllel operáltak? De azt mondja, dehogy nem. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont.

0: Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség.
1: Na, az micsoda?
0: Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik.
2: Apropó. Hallott már az új fogamzás gátló tablettáról, a posztironról?
1: Még nem. Mi az új benne?
0: Az, hogy utána kell szedni.
1: Mi után?
0: Felkelés után, na!
1: Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül?
0: Én nem ismerem a maguk szokásait. De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb négyszer havonta.
1: És akik évente?
0: Na, még nem beszéltünk az idei karácsonyról.
1: Na, magát mivel lepte meg a felesége?
0: A legkitűnőbb dolgokkal, amit csak a szocialista országokban gyártanak. Csesör, lengyel vodka, szovjet kaviár, német kolbász, magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak?
1: Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez.
0: Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról?
1: Rákospalotai lufi ufóra gondol?
0: Nem, a tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő.
1: Na hát akkor búcsúzóul. Mesélek magának egy ufó történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember, egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát, és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjaim. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállát, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én oda rugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan oda rughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így.
3: A 6. 5 éves terv kellős közepére egyre inkább jellemző volt a régi és az új reformok iránti fokozott figyelem. Az új reformok közül például az elsők egyike volt, hogy egy órát nyerünk a télen. Vagyis, hogy hát veszítsünk egy órát a télen. Pontosabban, hogy ugye, hogy visszaállítjuk az óránkat, az az előre. Nem. Szóval hátra, szóval, hogyha amikor a télre megy a... Ezt nem értem. Előző este, ahogy a Tamási Eszti mondja, én beállítom az órát, és aztán reggel fölkelek, vagy korábban, vagy későbben. Hogy miért korábban, vagy miért későbben, azt én még mindig nem értem, de minden esetre beszédtémának kitűnő.
0: Maga olyan ostoba, mint 8 képes heti lap együttvéve. Itt állunk a rakéta telepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségverseny.
1: Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását?
0: Most meg a téli időszámítás a szenzáció.
1: De mi abban a szenzáció?
0: Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást.
1: Nocsak, hogyan?
0: Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor beállt a legközelebbi állomásra, és ott egy órát állt.
1: Mihez legközelebbi?
0: Hát

0: Ide figyeljen! Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. Az esti mese alatt a szavária, és a részeges Józsi bácsi fölött a polónia. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni.
1: Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról.
0: Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonalon.
1: De azért remélem, a Malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok?
0: Mit tudom én? Hát ettek, ittak, söröztek.
1: Söröztek? Az veszélyes ilyenkor.
0: Miért?
1: Azért tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik.
0: Mondja, maga büszke az eszére?
1: Nem különösebben.
0: Akkor szálljon már le a vasútról.
1: Hát én nem is ültem volna rajta egy órát.
0: Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról a télre.
1: Értem, és ha a télről állnak át a nyárra, akkor majd lejtőről fogják indítani a vonatokat.
2: És ha egyszer előreállítottuk az órát, akkor vissza is kell állítani. Vagyis, hogy fordítva, szóval, hogyha visszaállítottuk, akkor előre.

0: Stúdió 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist. Sir Kist, mikor ment el Magyarországon?
2: Yes, a long time ago. 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: That's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Oh, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, hogy Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelent. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kertajtó csak a tudat alattényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott.
1: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
2: Yes, ez

0: ez borz. A segéd a stimmel a gonzmávakba voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogvászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyes, mikor Lukas volt, ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
1: A filmezést.
0: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe.
1: Eszerk is, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
0: Oh, very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika. A Newsweek, a New York Herald Tribune, and minden news, újság nagyon egyértelműen azt hitták, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyed, nem izzadság, szóval, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez nem...
1: Szörkis, ismét itthon, most yeah. Milyen filmet készít?
0: I'm very glad, and when I... itt van vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production...
1: Magyar-amerikai...
0: Yes, yeah.
1: Koprodukció.
0: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europe.
1: Mi lesz ez a?
0: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon, tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik. Mert most, yes, van divat kint most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
1: Szörkis, és jelente ez esetleg a magyar filmiparnak valami?
0: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben majd. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, hát ez, yeah, ez rettenetes nagy dollár milliárdokat jelent. Hogy? Rettenetes
1: fog, fogja hozni az országnak?
0: Nem hozni, vinni fogja a dollár szépen.
2: Ki mit tud? Ki mit tud?

0: mi lesz ezután.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Babics Mihály. Mit láttam benned? Hős, szentet királyt. Mit láttál bennem? Rendetlen szabályt. Mit láttam benned? Magam végzetét. Mit láttál bennem? Egy út kezdetét. Mit gyászt, magányt, titkokat? Mit bennem te, dacot és szitkokat? Aztán mit én, jövőm rémálmait, s te egy torzomboz állat vágyait. Én, Istent, akit meg kell váltani, te, hogy jönnek a pokol zászlai, s később, hogy az ellenség én vagyok, s én, azt, akit soha el nem hagyok. Te, 10 év múlva, tán mégis fiad, s én, 20 év múlva, láss már, égi vak, s 20 év múlva te, nincs mit tenni, kár. 20 év múlva én, nincs mit tenni, fáj, s a legvégén te, így rendeltetett, s én, ma, s mindig, nincs senkim kívüled.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatás? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. Negyvenen alul nem nagyon érzi az eszélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem 362-t, ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útáltos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte. Elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyan az is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amelyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok üzet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az Örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam. Tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételjem meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
0: Füst Milánnal beszélget Tóbiás Áron 75. születésnapi alkalmából 1963. július 17-én.
3: Milán bácsi, aki megírta a Sandabohószot, a Gordnágyel Efraim kalandjait, hát azt egy suhan írta, nem a 70 éves Füst Milán.
4: Sokkal nagyobb költő, mint amilyen Goethe. Goethe a világ egyik legokosabb embere, de hogy olyan nagy művész van, arról szó sincs. A Faust például nem művészi munka, csak rendkívüli kifejező képességgel, nagyszerű kifejező képességgel volt. Egy filozófiai munkát, az se kis rang, hogy filozófia, filozófikus munka. És az új kritika Goethe végre és a filozófusok közé is sorolja, és még
5: költő, drámaíró, novellista, esszéista, professzor, minden együtt és külön-külön is. Legalább 5-6 füstmilán ismernek valakit, és ha nyugati nyelven egyet fordítanának egy műfajbeli, az is meg lenne veledelmélyezve. Hát még így együtt. És vannak olvasóik itt el, akik csak az egyik oldalakat ismerik. Különösen a fiatalabbak. Hiszen a költő füstmilán mióta hallgat már, és miért hallgat?
4: Hát nem tud vecsni.
5: Miért nem tud vecsni?
4: Azért, mert ahhoz egy különleges világának kell venni. Néha kiáll az emberből a költő, és néha visszatalál a költésekhez az ember. Úgyhogy ének általában világnak periódusai vannak. Rendesen egyféle mondani valója van a költőknek. És pedig az egy fiatalkorban indul meg. A líra az, amely fiatalkorban élik meg, az a bámulatos dolog a lírában, hogy fiatalkorban kiérik egy lírai periódust. Na most a legtöbb lírikus, miután az első lírai periódus lezajlott, tovább is lírikus akar lenni, csak hogy nem tud, tehát utánoz a saját magát. Ez még adminális szempontot ez a dolog. Na, körülbelül 20 évig az első lírai periódus lezajlása után 20 évig nem jött semmiféle verseny ismertem. Tehát hallgattam, nem úgy, mint más, hogy imitálja magát, hanem hallgattam. Aztán jött egy második ismerete, egy második folyamata a lírának, sőt még egy harmadik is volt idősebb korban. És ez az egész, azért van nekem összesen csak 71-nél 72 versen. Mert a rosszakat nem adtam ki, mert közben próbáltam én is írni valamit, ami közben nem tudtam már, hogy hogy. Elfelejtettem a módját, a lírai versek keletkezése nem volt benne. Aztán megint visszataláltam hozzá, hogy hogy kell azt csinálni, és öreg koromban írtam a legszebbeket. Na, kicsit.

Olvastó fószernein, hogy áldottnak éltetek egy arcot. S hol vagyó csodálatos hülem is, amely oly hegyes lett, mint a Szamári valamely édes bús nevetéstől. S hol vagytok fogaim, ti vérengzők, kiktől felsárkent nem csak a szabóca, de az annál duzzadtabb, s pirosabb hajak. S hol vagy te mellemnek, hogy irtózatos dalolás? S hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben? Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is neki, de a holdnak. Holmi rejtelmekül, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, s hol a nevetésem? Úristen, hol a nevetésem? S a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a sötétben elé. Hallgass rám, úrisúság! Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén, mondott Aeschylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, ősz haját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az 5 éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség. Mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a fegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Mert is ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig törölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán hát elment persze, csend lett végül se vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük, s egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül domb a derengés.

0: Hát engednek bennünket. Ugyanerre a tengerészek, mint magyarok voltak a tengerészek, igen, fő voltak lázadva, én is odaálltam közéjük, hogy ne vegyük le a fegyvert, elvittük oda, mert lehet erre szükségünk, től a fegyvert, ne vegyük le, át fogunk törni. Kiadták a jelt, volt ott köztünk százados tére tengerész, aki azt mondta, hogy fiú csataláncsra fölvergődni, és támadás az állomás ellen. Én is beálltam a csatasorba, karabélyommal, belátaltam, rohamkész előhúztam a gyomromba, megindultunk csatalánccal befelé. Négyet vitt a négy ágyú az állomásra, akkor 30 fő két géppuskával, meg kispuskával lőtt a főutcát, avval a vonat pedig szépen haladt köröttül az állomáson, ahogy köröttül haladt az állomás, úgy ültek fölfele. Fegyverestül együtt.
1: Hazajönnek a fegyverek.
2: 1918. augusztus 6-a. A honvédelmi miniszter utasítása valamennyi katonai és csendőrparancsnoksághoz a katonaszökevények elleni eljárásról. A 13.889/1 számú rendeletemmel utasítottam a kerületi parancsnokságokat, hogy a katonai parancsnokságokkal egyetértésben tartsanak a katonaszökevények befogatása véget portyázásokat. Különös fontossággal bír, hogy a szökevények garázdálkodásának sürgősen vége vétessék. Ez a cél csak a legkíméletlenebb erély alkalmazása által érhető el. Ha a fenyegető rákiáltásra, tehát egyszeri és nem háromszori rákiáltásra nem áll meg, úgy a járőr, őrség, csendőr vagy csendőrség megerősítésére vezényelt karhatalom haladéktalanul használja fegyverét. A miniszter rendeletéből Dani altábornagy.
3: Zürichből táviratozzák. Svájci lapok jelentése szerint Thunban minap szakértő bizottság előtt bemutattak egy újfajta géppuskát, amely szenzációként hatott. A találmány túltesz mindenen, amit eddig etéren elértek. A mechanizmust villanymotor hajtja, ami rendkívül sebessé teszi a működést. A legnevezetesebb a találmányon az, hogy a lövések minden detonáció nélkül történnek. Felfedezték a hangtalan gépfegyvert.
1: Milyen Magyarország 1918-ban?
4: A gyárokban katonai parancsnokság volt, ahol csendőrség is tartozott a kezek alá, akik állandóan őrjáratszerűen jártak a műhelyekbe. A gyár területén fogda is volt, aki fegyelmezetlen volt, akkor kihallgatásra vitték, és annak a gyári parancsnoknak az volt a mániája, hogy aki kihallgatásra ment, az mindegyiket kopaszra nyiratta a haja volt, és lecsukták a gyári fogdába a vétkezőket.
5: Volt bent a gyárban, ha emlékszik, Cimmerer társam, egy sztrejk, békesztrejk és bérharc egybekötve. Mi bizalmiakat összehívott akkoriban, egy alezredes volt a gyár parancsnoka, a acélöntőde és a öntvénytisztító közé meg akar tizedelni azzal, ugye, hogy ezt a trejkot kirobbantottuk, emlékszik rá?
4: Emlékszem.
5: Fölállítottak ott bennünket sorba, hogy megtizedelnek.
1: A képviselőház 1918. június 20-i vitájából. Gróf Károly Mihály.
6: Felszólaláson tárgyát egy szomorú, hogy úgy mondjam, vérlázító esetszolgálta.

0: Végre a Budapesti Rádió is a forradalom hangján beszél.
1: Kedves hallgatók! Ebben az órában úgy fejezetet nyitunk a Magyar Rádió történetében. A rádió hosszú évekig a hazugság szert támadott. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta ebbe hagyni a hazugságot. De az a harc, mely a visszán kivívta nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közül fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, a perctől fogva nem munkatársai többé a Magyar Rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti kocsint és szakéti nevén. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, kérjük új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszaton új hangokat fognak hallani. Ahogy a híressé vált régi esti minta követeli, az igazságot, a teljes igazságot, és semmi más, csak az igazságot a felújtásban vagyunk. Egy részekkel legyünk az ország szemtőtől. Kérjük, adják meg azt a bizalmat utánnak, mely minden dolgozó magyar embernek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk magunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallatni országvilág előtt. A rádió régi vezetőit és munkatársainak egy részét leváltottuk. De Budapesten 1956. október 30-án. A rádió forradalmi bizottsága.
0: Ugyanaznap délután a Magyar Rádió, a forradalom új hangja felolvasásban közli Nagy Imre üzenetét a magyar néphez.
1: Magyar testvéreim, tudatom veletek, hogy a kormány kezdeményezésére a szovjetekkel egy szakadat kivonulása megtetőre. Minden hatéssel, az ország minden polgára, az elvonulás teljes megbiztosítása érdekében tartózkodjuk minden provokatív, zavaró vagy ellenséges cselekedettől, hogy így is hozzájáruljon a szovjet hadsereg csapatainak kivonulására.
0: A Szabad Kossuth Rádió október 30-án este válaszol a magyar hazafiakat leginkább gyötrő két kérdésre.
2: Magyarok, mindnyájunk fájdalmas, mindnyájunk szégyenes, a szenvedélyek felkorbácsolója két rendelet volt, melyek miatt százak és százak vére húj. A szovjet csapatok Budapestre hívása volt az egyik. A szabadságharcosok fejére kitűzött gyalázatos határjunk volt a másik. A történelem színe előtt felelősségünk teljes tudatában jelentjük ki, hogy Nagy Imre, a minisztertanács elnöke erről a két elhatározásról nem tudott. A minisztertanács szovjet katonai segítséget kérő határozatán és a statáriumot kihirdető rendeleten nincs rajta Nagy Imre kézjegye. Ez a két intézkedés Hegedűs András és Gerő Ernő lelkén szárad.
0: Október 31-én szerdán a Magyar Honvédség új irányítás alá kerül.
3: Figyelem, figyelem! Kedves hallgatóink, fontos közleményt olvasunk fel.
4: Tudnivaló, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat, Az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:45-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a maradásban.

0: Batukkal találkozott egy volt a személyes
1: kapcsolatban. Batukot személyesen ismerte egy véletlen folyamán, mert a húgom, aki egy ilyen, hát mondjuk a dilettantizmus és a művészet határán álló csellista volt, és Hopper Dávidnak volt a tanítványa, amikor ő tanult, akkor a Popper Dávid és Toman István ajánlatára a fiatal Bartók, aki akkor még zeneakadémiai hallgató volt, ő tanította a zeneelméletre a húgomat. Ilyen módon minden héten egyszer láttuk egymást, és jó napot kívánt, hogy akár Bartóknak eszébe jutott volna velem beszélgetni, akár én, nagyon szimpatikus volt Bartók rögtön, mint mélyen érezve a saját inkompetenciámat a muzsikában, beszéltem volna Bartókkal. Most Bartókkal szemben nálam maradt egy nagy szimpátia, ami megnyilvánult már akkor, amikor a Weilbauer Quartett előadta a Bartók és Kodály dolgait, és nagyon fokozódott a Kékszakálló Herceg és a Vábor Faragott királyfi után. Úgyhogy akkor létrejött ez a diktatúrában ez a zenei direktórium, a Bartók, Kodály és Dohnányiból, amennél én egy teljesen fejbólintó Jánossá változtam át, aki végrehajtotta mind azt, amit a szellemi vezetője ennek a direktóriumnak Bartók volt, amit Bartók akart.
0: Te abban, hogy kit választott ki munkatársaknak, bár ez választott volt, nem tudom pontosan,
1: ez vagy egy meghívott. Ezek bizonyos fokig maguktól létrejöttek minden területen a legprogresszívebb embereknek, hát tettem én így a képzőművészetben, Kerstok és mások, az irodalomban a nyugat emberei, ami elment akkor a fiatalokig annyira, hogy Déri és Kassák is tagjai voltak ennek a direktóriumnak. Itt azok, akik a régi rezsim elleni ellenzékben, mint vezető művészek szerepet játszottak, ez a zenében oly világos volt, hogy ez Bartók és Kodály, és bizonyos fokig már egy bizonyos kompromisszummal Dohnányi, hogy ez egy magától értetődő dolog volt, még hozzávéve azt, hogy a mi apparátusunkban a zenei ügyeket a Rejnic Béla intézte, aki Bartóknak fanatikus híve volt. Ennél fogva Bartók tényleg minden zenei kérdésben köröztünk tudta vinni a maga akaratát.
0: Azt hiszem tipikusan magyar jelenség, hogy a századforduló nagy egyéniségei, azok szinte alig voltak személyes kontaktusban, mert úgy tudom, hogy Adi és Bartók sem.
1: Semmiféle kontaktusban nem voltak. Ez onnan ered, hogy tudni, hogy rendkívül zavaros volt mindenkinek az ideológiája. És ennél fogva mindenki ment a maga útján, annélkül, hogy nagy szabad most ezt a szubjektív dolgot mondani, de van nálam egy érdekes dolog, hogy én a magyar mozgalmak közül a képzőművészet mozgalmával voltak kezdettől fogva jó személyi kapcsolatai. Vetressel és Cigány Dezsővel egyenesen baráti viszonyban álltam, később pedig Ferencivel, Fényessel, Kerstokkal, Ferenci Bénivel, egészen Nemes Lampérti nagyon jó kapcsolatai voltak. Úgyhogy itten például ezen a területen sokkal több személyi kapcsolatom volt, mint a nyugatnál.
0: Most lehetséges, hogy ennek a jelenségnek az is az oka, ami a magyar szellemi életben, azt hiszem, hogy nagyon sokáig megvolt ez a bizonyos elmélet nélküliség, szóval bizonyos idegenkedés az elmélettől.
1: Nézze, ez megint egy természetes dolog. Elmélet ott jön létre, ahol úgy alakulnak a társadalmi körülmények, hogy az elmélet egy szükséges faktorrá válik egy rendszer fönnmaradásának vagy elbukásának. Ha visszagondol a 18. század Franciaországára, ott természetes, hogy a felvilágosodás készítette elő a nagy francia forradalmat ideológiailag. Ugyanúgy van az orosz irodalommal, zenével, kritikával és így tovább, Puskintól egészen Csehovig. Most Magyarországon, ahol egy elvtelen paktum képezte az alapját az egész fejlődésnek, tudni 49-től egészen 18-ig, ennek az elvtelen paktumnak csak egy ideológiája lehetett. A híres magyar józanságnak a dicsérete, amely nem hajlandó ilyen teoretikus vagy ilyen általános dolgokból kifolyólag cselekedni, ami nagyon korán megnyilvánul, mert ha megvizsgálja Kemény Zsigmondnak a regényeit, például nem tudom én, az ott időket, ahogy ő ott Verbőcit kritizálja, és Verbőci alatt tulajdonképpen Kossuthot érti, ott tulajdonképpen még az a kevés teória, ami a 48 előtti fejlődésben is van, Kemény Zsigmondnak sok. És nézze most megint hozzávéve, hogy az egész nyugat generációnak a legtehetségesebb kritikusa kétségkívül Ignótus volt. Most Ignótusnak az volt az álláspontja, hogy az új magyar irodalomnak érvényt és helyet kell szerezni a fennálló gentil irodalom mellett. Nem arról volt szó, mint Adinál, hogy a költőcske Mihályokat meg kell semmisíteni, hanem hogy a költőcske Mihályok mellett legyen hely Adrészére is. Most ennek az álláspontnak nincs teoretikus kifejthető
0: volt. Igen. Most azt hiszem, hogy ezen a területen bizonyos változás azért létrejött a magyar szelleméletbe a felszabadulás után.
1: Én azt mondanám, hogy még korábban. Itt érdekes, Magyarország ebben nagyon igazolja, hogy az ellenforradalmi talaj is forradalmi, hogy a 19 után föllépő emberekben sokkal kevésbé volt meg, most nem arról beszélek, hogy kommunisták lettek-e vagy nem kommunisták, de az ilyesféle puszták népe egy sokkal radikálisabb szakítás a gentry Magyarországgal, mint amilyen még a 19 előtti Móricsikot is volt. És ez nem csak Ijésnél van, ez megvan József Attilánál, megvan Radnótinál, megvan Bálint Györgynél, megvan Derkovicsnál, Dési Hubernál, és így tovább. És ebben az időben a csúcspontját éri el Bartókban. Úgyhogy itt Magyarországon én egy ilyen periodizálásról szóló vitában én a 49-től 19-ig tartó periódus tartom egy fő periódusnak, és 19-en bizonyos fokig egy új periódus kezdődik.

Abból az emberfajtából való, amely örök elégedetlenségtől hajtva mindent meg akar változtatni, mindent szebbé, jobbá akar tenni, amit csak a Földön talál. Ebből kerülnek ki a művészet, tudomány nagyjai, a nagy felfedezők, feltalálók, politikában a nagy forradalmárok, Kolumbusok, Galilei, Kossuthok, akik mind másképp hagyták maguk után a világot, mint ahogy találták. Természetesen sok az elégedetlen, aki szeretné megváltoztatni a világot, de nem tudja. Bartók tudta, mert műveiben megvan az a titokzatos, eleven éltető erő, ami hiányzik sok külsőre hasonló műből. Mert sokan próbáltak az utolsó félszázadban új zenét írni, azaz sokakban tört a világszerte bontakozó új szellem művészi kifejezésre, de keveseknek sikerült azt maradandó formába önteni. Bartók-e kevesek közül való, s ezért már ma is világszerte a legtöbbet játszott szerzők egyike. Noha világszerte sokan vannak, akik a régihez, megszokotthoz ragaszkodva nem szívesen hallják az új hangot. És valahányszor előadják egy művét, egy percre Magyarországra is gondolnak, ha nem többet annyit, mégsem lehet utolsó ország, ahol ilyesmi megterem. Ezt köszönjük neki külföldi viszonylatban. Lássuk, mit köszön neki a magunk kis világa. Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? Sokan választották az utóbbit, ma is sok kiváló zenészünk él külföldön. Bartókot is kísértette a külföldi siker, készült is rá, próbálgatta, de erős hazafias érzése győzött, és már 22 éves korában írja egy levelében, én részemről egész életemben minden téren és minden módon egy célt fogok szolgálni, a magyar nemzet és magyar haza javát. Nem tudta még akkor, milyen áldozatot jelent ez. A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Ez sok ember hosszantartó, áldozatos munkáját jelentette. Sok esztendei munkát, még csendes békeidőben is. A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét,

Bert minden zenei megnyilatkozásában. E más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha effajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és oszthatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

Végül még egy szót a néphagyomány és a történeti anyag összefüggéséről. Már régebben többször elmutattam, hogy nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másutt, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődött. Nálunk ilyen sosem volt, és így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, és ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Írások, könyvtárak mélyén, épületek a föld alatt inkább megmaradnak.

Az élő hagyomány naponta pusztul. Annak kutatása sürgősebb minden könyvtári munkánál és ásatásnál. Mert tudomány és művészet sem lehet el egymás nélkül. A művész, ha nem részese az élő hagyománynak, szárazra vetett hal. De a történeti múlt eredményeit sem nélkülözheti. Teljes értékű magyar művészet csak a teljes magyar múlt talaján fejlődhetik, annélkül mindig hiányozni fog belőle valami. Ennyiben a zene tudósai is segítik a zene művészet építését, még ha személyükben nem is művészek. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok oly jól végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk. Ezzel a zenetudomány kiemelkedik szakmai öncélúságából, így válik a nemzeti kultúra egyik fontos hajtóerejévé, a tisztult magyar öntudat a magyar jövő formálójává.

1914-ben Genfbe kerültem. Itt maradtam a háború végéig. Sok híres muzsikussal ismerkedtem itt meg. Többek között Igor Stravinskyval. 1915-ben egy táncos mulatóba játszottam. Egy ízben megjelent itt Ernest Ansermé, a híres karmester, másodmagával. Leültek egy sarokba. Kisvártatva magához intett Ansermé, és ezt kérdezte. Játszhatnék-e egy szólót cimbalmon? Mondom, ez szinte lehetetlen. Olyan nagy a lárma. Ansermé az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kollót. A cimbalom előtt ugrált egy fiatal ember. Ansermé társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt és igen szűk ruhában fesengett. Stravinsky volt. Azzal birkozott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mancsettát, és jegyzeteket írjon rá. Én, mint aféle öntelt fiatal legény, tetőtől talpig végigmértem, lekicsinylőleg, és azt gondoltam magamban. Amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Csak ugyan rövidesen abba hagyta a jegyezgetést. Így ismertem meg Stravinskyt. Később együtt vásároltunk számára egy cimbalmot. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Az ócska piszkos cimbalmot együtt javítottuk Stravinsky lakásán. Ő főzte az enyvet, s ő tisztította a rozsdás húrokat. Néhány cimbalom órát is vett tőlem, és nem sokára meglepett egy 11 hangszerre írt művével, a raktejmel, amiben a cimbalomnak fontos szerepe van. Később a Renard című balettjébe adott nagy szerepet a cimbalomnak. A polka és a valcsel, melyek négy kedves zongoradarabok voltak, amelyeket most el fogok játszani, Stravinsky írta át cimbalomra. A kézírat a birtokomban van.

0: ami nem azt jelenti, hogy ott voltak már kifejlett ideológusok, hanem hogy ez a fajtája a kompromisszumnak az intelligencia legjobb részében nem jön létre, mert végre van egy bizonyos jogosultsága azt mondani, hogy ez létrejött Ignótusznál, és nem jött létre Bálint Györgynél.
1: Igen. Na most ennek a periódusnak, a 19 utáni periódusnak, hát valószínűleg a legradikálisabb képviselő József Attila.
0: Csak ne felejtse el, és ezt én nagyon fontos dolognak tartom, annak idején nyíltam is róla, hogy senki nem gondolta volna, amikor megindult annak idején a nyugatban Babits, hogy Babits a Jónás könyvével fogja végezni.
1: Igen.
0: A fiatal Babits verseiben nyoma nincs annak, ami a Jónás könyvében végre.
1: Igen. Na most úgy tudom, hogy József Attilával is volt bizonyos személyes kontaktus.
0: Egy egész véletlen kontaktus, tudnélik, lehet a humorisztikus részét is elmondani, hogy József Attila Bécsben nagyon rossz viszonyok között volt. És egyebek között vállalt ilyen butorhordást költözködéseknél. És amikor a Lesznai Anna költözködött, akkor történetesen ez a József Attila csoport hordta a butorokat, és a Lesznai Annának föltűnt, hogy az egyik ember lépcsőn fölmenet és lépcsőn lemenet mindig adi verseket szavar. És ezért megismerkedett vele. És ez volt a Lesznai Anna és József Attila ismerettsége, amikor aztán ő megmutatta a verseit a Lesznai Annának, aztán tudja a József Attila 60. kapcsolatot, azt tudja, hogy a Lesznai Anna unokatestvére volt 60. Rajosnak, hogy ezt a Lesznai Anna csinálta meg, és így jött létre az a bizonyos beszélgetés köztem és József Attila között, amit aztán egy ilyen humorisztikusan leírja József Attila egy a nővérének őszintézett levélben.
1: Mit?
0: Ő ott azt mondja, hogy ő beszélgetett Lesznaival, Balázs Pélával és velem, és mi mindjárt nagyon lelkesedtünk a verseiért, és különösen én lelkesedtem, aki azt mondtam, hogy ő az első magyar internacionalista költő, akiben ennek ellenére semmiféle kozmopolitizmus nincs. És hozzátette József Attila, ennél fogva minél előbb és minél nagyobb pénzt küldeményedet várom.
2: Most az érdekelne, hogy olyan valaki, aki egész életében a társadalmi cselekvés fő sodrában élt, az hogy ítéli meg ma egy cselekedni akaró ember lehetőségeit?
0: Nézd, a cselekedni akaró embernek a cselekvési lehetősége természetesen nem óriási nagy. Viszont nem létezik olyan idő, ahol valamit csinálni ne lehetne. És különösen, és ez most tulajdonképpen a döntő kérdés, nem lehet megakadályozni, hogy a teoretikus hajlandóságú emberek a teória kidolgozása felé forduljanak, és ezáltal egy bizonyos befolyásra tegyenek szert, megint ezekkel az összes nehézségekkel és félrevezető és rossz útra terelő dolgokkal. Most egy olyan folyamatban vagyunk tanulni a kapitalista országokban, ahol a marxizmus, amelyet 45-ben egy elavult 19. századbeli ideológiának tekintettek, megint egy fölfelé menő vonalban van. A fölfelé menő vonal egyáltalán nem jelenti, hogy már a helyes vonalon van. Mert most megint, hogy megengedi, hogy egy történelmi analógiát mondja, ha összehasonlítja az angol géprombolókat, mondjuk a Proudhon elmélet egyben, nem kétséges, hogy egy óriási haladást jelentett, hogy egy Proudhon fölébett Franciaországban. Ennek ellenére, mint Marx bebizonyította, a Proudhon elmélete lényeges kérdésekben teljesen helytelen. Úgyhogy én nem állítom azt, hogy a most mindenfelé létező háromlatok, gondolok a francia marxistákra, gondolok nem tudom én, Marcuse-ra, Blokkra és másokra, hogy ezek mindenütt helyes álláspontokon állnak, de két dologra van szükségünk. Egyrészt visszatérni az igazi marxi módszerre, másrészt marxi elemzésnek kell alávetni a kapitalizmusnak azt a folyamatát, amely Marx és Engels halála után lejátszódott. Úgyhogy tudnunk kell, hogy ez a mostani állapot bizonyos fokig egy szükségszerű kezdeti állapota egy átalakulásnak, és nem véletlen, és én ezt ebből a szempontból annak idején melegen üdvözöltem, hogy az olyan természetű reformkérdések, mint a mi mechanizmus kérdésünk, szükségszerűen fölmerülnek. Most én akkor, ha szabad magamra hivatkozni, amikor bevezették nálunk a mechanizmus, az új mechanizmust, akkor én egy az Unitának adott interjúban teljesen az új mechanizmus mellett foglaltam állást, két történelmi előfeltételt állítva hozzá. Egyrészt, hogy az új mechanizmusra való áttérés létre fogja hozni az igazi marxizmushoz való visszatérést, másrészt, hogy a mechanizmus megvalósítása létre fogja hozni a proletár demokráciát.
1: Ön élete során azt hiszem állandóan viták keresztüzébe ért, tehát vitatkozott és vitatták. Sok nehéz vagy tragikus pillanat is volt az életében. Mégis kitart egy 50 évvel ezelőtt választott út mellett.
0: Nézze, ez egy döntő választó út volt. Én ismétlen egész korai időtől fogva, elégedetlen voltam azzal a társadalommal, amelyben élek.

amelyek kínzó jelenlététől csak úgy tudott szabadulni, hogy újra meg újra kénytelen volt megfogalmazni őket. Játékkal feloldani a feszültséget. 1926-ban József Attila Párizsba ment, és itt élt 1927. júniusáig. Hallatlanul lelkesen, éhesen. Itt is játszott. Játszva tanulta a francia nyelvet. Egész egyszerűen kezébe vette a szótárt, és betűrendben tanult franciául. Mikor egyik este éhes barátja meglátogatta, és kérdezte, nincs-e kenyere, azt válaszolta, még nem tartok a szótárban a P betűnél. Pen, kenyér. Az így tanult nyelvvel azonnal elkezdett játszani. Egyik versét két francia sorral kezdi, Je n'ai aucun du thème, excepté que je t'aime. Nincs semmi témám, csak az, hogy szeretlek. József Attilát kevés kortársa értette. Egész kitűnő szellemű emberek is csak később fedezték fel költői nagyságát. És a sors iróniája, hogy halála után hetekkel, hónapokkal népszerűsége hirtelen megnőtt, költeményei eljutottak a munkásosztályhoz, mozgósították a tömegeket, vagyis bekövetkezett mindaz, amire hiába vágyott életében. Engem gyötör a lelki furdalás, hogy életében egyetlen költeményét sem adtam elő. Halála után is hosszú ideig kevés sikerre. Azóta igyekeztem sok gyakorlással felidézni, hogyan adta elő költeményeit ő maga. Szóval sajnos csak halála után hirdettem a költőt.

0: Új hazát kerestem magamnak, és a völgyben találtam meg ezt az új hazát. A patak, a források, az erdők, a sziklák, már kisebb méretekben emlékeztettek az elhagyott pátriára. De nem csak természeti szépségeket találtam a völgyben, a visegrádi völgyben, hanem megtaláltam ott a csendet és a nyugalmat. Egy termékeny csöndet találtam meg. Termékeny csöndet, amelyben műfordításaim legnagyobb része született, és amely alkalmat adott arra is, hogy versek is szülessenek ebben a magányosságban. Aztán meg nem tudtam volna hagyom, költészet legéves voltam, amikor megszerettem Ullannak a Di Capelle című versét, és lefordítottam. És onnan aztán, hát meglehetősen hosszúra ívelt a vonal, az orosz klasszikusokon keresztül a román költészet legjobbjainak a költeményeig. Tisztán emlékszem, hogy az első orosz irodalmi élményem Turgenyev volt, még diákkoromban. A tanárom hívta föl a figyelmemet és a figyelmünket a Költemények prózában című munkájára. Amikor a művel később orosz eredetiben összetalálkoztam, hát rendkívül nagy volt az örömem és az élvezetem, mert az orosz írókat 19-20 éves koromban jó részt német fordításokból ismertem meg. Annyira szerettem a prózában írt költeményeket, hogy egy nyáron, anélkül, hogy kiadó erre felszólított volna, merem azt mondani, két gondolatjel között, hogy lár, lefordítottam önmagamnak. Így került azután később kiadásra. Emlékezetem szerint többnyire olyan verseket fordítottam, itt nem a terjedelmes Anyeginre, vagy Nyekraszov még terjedelmesebb munkájára gondolok, hanem lírai költeményekre, amelyeket a szívemhez közel tudtam hozni. Nagyon sokszor könyv nélkül tudtam már azt az idegen nyelvű verset, amelyet átültettem magyar nyelvre. Ha hat az idegen költő, nyilván elsősorban a költők fiatal korában hat reájuk, tartalmi vagy formai szempontból, vagy mind a két szempontból. Tisztán emlékszem, hogy amikor 24 éves koromban Hauptmann Elmerült harangját fordítottam, magam is megéreztem a hatását. Vagy például Stefan George Szület után című versciklusának a fordítása után éreztem, hogy tanultam tőle, mégpedig lírai tömörítést, sűrűséget, sűrítést tanultam tőle. Érettebb korban úgy gondolom, hogy a műfordító, ha maga is versíró, önvédelmet épít ki magában a műfordítások ellen. Hogy a formai hatás lehetséges, vagy jobban mondva formáló hatás lehetséges, azt egy régi versem is bizonyítja, amelyiknek az a címe, hogy Madarak. Ebben a formáló hatást ott érzem, és mindenki megérezheti, hogy Walter von der Vogelweide régi 12.-13. századi nagy német Minnesängernek a neve háromszor fordul elő benne. Kétségtelen, hogy ennek a kis háromstrófás versnek a ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide trocheusi ritmust adott a versnek.
1: Molnár Ferenc újévi üzenete az Amerika hangja műsorában 1951-ben. Darvas Lili ajándéka.
2: Hölgyeim és uraim, az Amerika hangja, mint tavaly, az idén is megtisztelt azzal, hogy íróasztalom köré gyűjtötte íróit, mérnökeit és gépeit, hogy rövid újévi köszöntőmet önöknek továbbítsa. Mint a tavalyi köszöntő, az idei sem lesz világpolitikai szónoklat, rajtam kívül is vannak mindenféle nemzetbeli írók, akiket annyira érdekel maga a homo sapiens, az emberi lény úgy, ahogy Isten megteremtette, hogy talán helytelenül elmulasztanak regényekkel és színdarabokkal beleavatkozni a tömegek közéletének problémáiba, már csak azért is, mert manapság a világon éppen elég szakértő működik ezen a téren, ha ugyan nem sokkal több, mint kellene. Így hát megint csak beszéljünk intim hangon. Ne adjunk világtörténelmi tanulmányt, hanem magánbeszélgetést. Mégpedig egy magánbeszélgetést, amely a minap folyt le, és amelynek tárgya éppen ez a mai rövid újévi köszöntő volt. Egy kollégámat, aki nem él olyan zárkózott életet, mint mi néhányan, megkérdeztem, hogy mit gondol. Az ő véleménye szerint miről szóljon az idei újévi köszöntő, amely ilyen óriási távolságokon át repül egyik világból a másikba, óriási távolságokon át, mert ugye tudjuk, a mérföldek ezrei a világok közt 1939 óta bizony milliókká növekedtek. A kollégám olyan hamar felelt a kérdésemre, hogy most már restelni kezdem, hogy kérdés nélkül nem jöttem rá a megoldásra. Ezt mondta. A köszöntő legyen egy könnyes mosoly. Ez az, hölgyeim és uraim. Ez az a minimum, a legkevesebb, amit vissza kell kapnunk a boldogabb idők elvesztett hangos nevetéseiből. És ez az a maximum, a legtöbb, ameddig manapság elmehetünk azon az úton, amely a sírástól a nevetéshez vezet. Könnyes mosoly. Tulajdonképp látni kellene ezt egy emberi arcon, nem szavakkal körülírni. De mert valóban ez az, amit szilveszter este a tengeren túlra kell küldeni, kénytelenek vagyunk szavakkal a levegő villamos hullámaira bízni az értelmét. Mi a könnyes mosoly? A legdrágább gyémántokkal kirakott kezdete, legkezdete az emberi ajkak vidámra rajzolódásának. A mosoly az emberi arc napfelkelte, de az a mosoly, amire mi gondolunk, ma még nem ragyog a napfelkelte teljes fényével, mert esőcsöppek fátyolozzák el. Mit jelent ebben a mai üzenetben ez a szó, hogy könny? Jelenti az emberiség közelmúltját és jelenét. Mit jelent a mosoly? Jelenti a jövő reménységének derengését, amely bármilyen halvány, de derengés. Bármennyire könnyes is ez a mosoly, még most, mégis előfutárja a mi szomorú arcunk eljövendő igazi napfelkeltének, a teljes fényben ragyogónak. Ez a néhány szilveszteresti szó, némelyek szemében a civilizált emberiségbe vetett határtalan bizalomnak fog feltűnni, vagy, hogy latinul beszéljünk, szentimentális optimizmusnak. Nem bánom, mert meg vagyok győződve, hogy éppen ez az, amit az elmúlt év komor tanulságai és az eljövendő év békés reményeket keltő ígéretei alapján ma este a hullámok hátán tengeren túlra kell küldeni. És hogy végül egy szép magyar költemény szavait idézzem. Szív küldi szívnek szívesen, amihez úgy érzem hozzá kell tenni, és ezt soha el nem felejteni, hogy ezek a szavak abból az országból indulnak el, amely itt lakó mindnyájunknak önzetlenül, sőt áldozatok árán egy második új életet, szabadságot, polgárjogot és kenyeret adott és ad a világtörténelmi nagy menekülések éveiben. Reményteljes boldog új éve mindnyájuknak.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: コストラーニ、
1: はい、
0: ボルフエンバーグ、ハニンチェレキシュボルフ、トダネムティーベシェムネムカルボシェムホテルトダFutók között titokzatos megálló. A mély sötét vizekbe néma lassú háló. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élek. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihúlt a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyújtni az egyszer egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul, Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezer bogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel, kilobbant sejtcsalat.

0: Össze-vissza csatangolok, hónapok óta szakadatlan. Öldöklő édes napszurás kínosz kápráztat éjjel-nappal. Honnéte sok-sok látomás? A víz felől kifordul éppen, tündökletesen fiatal, lebeg a hirtelen sötétben, a part fele csak mosolya. Tüzet fog messze pár vitorla, merőleges, déli meleg zuhog a szétszórt kabinokra, s a részletek, a kicsiségek. Egy szál virág a puha szélben, akár egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében a dallamok. Szobák során ugyanaz a locsogó dallam, mintha a mezitlábas tenger bolyongan a falaikban. De legszebbek a szeretők, sörényük kisüt a homályba, szemérmük szép utolsó sátra, a szeretők s az alkonyat, a házsorok, ahogy kihunynak, s a házak közt a homokon a roppant tömegű tarany. Ki eszelhet ki nála szomorúba? Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre, a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madár had, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt, de virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőm a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasad patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsut forduló fegyenc feje. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint, ismeritek? Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarávon az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulás, e lázas fácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt. Félálomban ujuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek baklatozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre. De nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalálok. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se van. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kintfelett nyugány. Éles kövek közt árnyékon csörömből. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. az előző verseimben a figyelmem teljesen direkt volt. Tehát szemügyre vettem valamit, és azt teljes hangsúlyával megcsináltam. És most a mellékzörejekre figyelek, és majdnem a fő hangsúlyt elnyomom, hogy halljam a mellékzörejeket, amik tétovábbak. Szóval, amíg az egyik a Duna lehetne az első korszakon, a második a Tisza.
1: És mégis tudod-e valamiféle indokait adni, akár belső vagy külső indokait ennek a váltásnak?
0: Igen, talán az ambíció, az ambícióváltás, szóval itt mondjuk írói ambícióra gondolok, hogy az elsőben van valami, hogy át akarom verekedni magamat a világon és a dolgokon, míg a másodikba inkább beheresztem őket. Szóval.
1: Ez tisztán egy belső fejlődés, vagy meg tudsz nevezni?
0: Ha ezt fejlődésnek lehet nevezni.
1: Na, fejlődést egyetem, mint folyamatot, mint folyamat, amik egymásra következnek.
0: Folyamat. Amik... Annyiban következetes, ugye, hogy én általam annyira szeretett Simone Weil mondta szépségről, ezt talán elmondhatom. A szépség egy labirintus. Sokan megindulnak benne, de a legtöbben feleúton elfáradnak, megállnak. Csak néhányan jutnak be a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölzabálja és kiokádja őket. Akkor kijönnek a labirintusból, megállnak a labirintus ajtajában, és az arra jövőket szeliden befelé tessékelik. Most azért mondtam el a labirintust, mert van a hűség a labirintushoz. Tehát, hogy mondjam neked, ha egy olyan falszakaszhoz, vagy folyosó szakaszhoz érkezik, ami látszatra kevésbé attraktív, azt is vállalni kell, mert kihagyhatatlanul megy befele a labirintus közepébe, amit azért teljes pontossággal nem tudok, hogy mi. Érted? Tehát én ezekben a versekben majdnem azt mondhatnám, hogy lényegesen vakabbul tapogatódzom. Mintha a labirintus eleje megvilágítottabb lenne, még mintha lenne egy külső beszűrődő fény. Érted? Érted? Tehát itt látszatra tulajdonképpen esett verseket vállaltam hosszú időn keresztül. Azzal a mély hittel, hogy valami fele vezetnek, mert a fal erre mutat. A fal e fele vezet. Mit lehetne itt nagyon nehéz. Nézd, ha nagyon primitív szinten, például egy író leírja azt, hogy fa. X-en leírják, mindenki tudja ezt a szót, hogy fa. Ha pontosan látja, illetve érzékeli azt a fát, amit leír, csak így, hogy fa, akkor az a papíron megjelenik. Ha nem, akkor nem. Most van egyfajta, ez az a bizonyos misztikus pozíció, hogy tulajdonképpen leírás és megközelítések nélkül az egyszerű kimondás a legelemibb, és aztán már a részletezés ebből az elemi magból nyeri az erejét. Nem pedig egy gazdagsággal megközelíteni a mozdulatlan magját a dolog. Ami lényegében mozdulatlan.
1: Így értékeljük például ezeket a majdnem prózai mondataidat a verseidbe, ezeket a nagyon egyszerű, egy kerti szék, egy kint feledett
0: ruzány. Például, igen, például.
1: Ha ez sikerül, akkor ennek mi a titka?
0: Az, hogy kikerekedik belőle végül mégis egy egész, és rendszerint egy váratlan egész. Most például megmutatok egy verset, ami látszatra semmifele se vezet, szóval összekanyarog, és akkor a végén kiderül, hogy pofon egyszerű. Érted? Szóval itt most ne formális kanyargásokra gondolj, amit én mindig eltolok magamtól, mert félek, hogy azzal lefedem a lényeges. Szóval, hogy mondjam neked, nem csak meta tartalmak vannak, hanem metaformák is. Metaformák is. Érted? Most a metaforma

Wenn man es jetzt erwähnt, gibt Pass. Absolut passiv ist absolut aktiv. Und was das? Und wenn hihetetlen aktív figyelem és várakozás, és semmit tevés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban a koncentrálás maximum. Most ez körülbelül az, ami a gondolkodás is. Az igazi gondolkodás az a semmire koncentrál. De mindaddig, amíg tudod még, hogy mire koncentrálsz, addig ismert dologra koncentrálsz. Tehát csak a problémát szükíted mindaddig, amíg már nem tudsz semmit. És akkor a semmire koncentrálsz. Tehát az igazi gondolkodás az a semmit se gondolás. De egy problematika közepébe ér fel. És ott megragadva a semmi. Most ebből a semmiből vagy kijön a felelet, tehát az a fajta összegezés, amit nem tudnál a részletekből összerakni, vagy nem. Ez a vadász esélye.

0: Jancsi, ebben a pillanatban dolgozó prózát írsz.
1: Igen.
0: Most próbáld meg ennek a munkának a vetületében elmondani ezt az állapotot.
1: A cím mindjárt megmondja, hogy mire gondolok. A regényem címe, mert konokul regénynek nevezem magamban, ez lenne, hogy önéletrajzai. Most ez egy 5 éves kislány önéletrajza, egy öreg filozófusé, saját magamé, egy fiatal prostituálté, egy apácájé, és ez mind én vagyok. Ilyen értelemben igyekszem meghaladni a pszichológiát és a történetet is. Ami össze, és kiderül, hogy ezek összeillenek, hogy ez mind én vagyok, a figyelmemnek az önéletrajza ez. Nem az én önéletrajzom, hanem a figyelmemnek az önéletrajza. És a figyelmem önéletrajza az lényegesen szélesebb, mint az én saját magam önéletrajza. Azt merném mondani, hogy ez egy megkonstruálatlan Szent Lajos király hídja, ahol híd nélkül valamennyien eleve zuhanunk, és egy közös gravitáció súlyával. Na most, hogy ezt meg tudjam csinálni, visszatérek ahhoz a régi rögeszmémhez, hogy egy író újra és újra semmit se akar tudni, szemben egy filozófussal. Tehát egy fordított művelet, ugyanolyan intellektuális művelet, mint a filozófusé, aki a megismerésig akar eljutni, de ez irtóztató erőt kell kifejteni ahhoz, hogy újra semmit se tudjak. Hogy újra első először lássam ezt a fogalmat. Először érintsem egy asztal.
0: De Simon Bárpéd a filozófus, és nála is érzed ugyanezt az irányt, hogy a megismerés fele dolgozik? Vagy
1: na most az a furcsa, hogy az végeredmény ugyanaz. Azt hiszem, hogy egy író ezt legvégül ugyanannyit tud, mint egy filozófus a világról. Csak olyan, mint a Jákob létrája, mint az angyalok fölle közlekednek. A fölfele közlekedő angyalok épp úgy angyalok, mint a lefele közlekedők, és a küldetésük is ugyanaz. És ugyanazon a létrán másznak. Értek, szállnak föl alá. Tehát nem lefogalmazom a világot, megfogalmazom, hanem valamiféleképpen megismétlem a keletkezést. Nem én ismétlem meg, az ismétli meg önmagát. Ugye az a régi fordulattal, hogy a mű akkor kezdődik, amikor önmagát kezdi írni. Ez ugyanaz. De most itt, és ha egyszer elindul ez a sarjadás egy művön belül, akkor majdnem jó, és ez most ellene mond annak, amit idáig elmondtam, majdnem jó, hogy előtte én írtam, én fogalmaztam, mert a hirtelen föllépő keletkezés, vagy sarjadás, tehát még a mű önmagát kezdi írni, visszavetül, és megváltja

0: a megfogalmazott anyagot. És valami egész különös kettős életet ad neki, és egy olyan reményt, hogy mondjam neked, hogy a terveinkben mindig belebukunk. Egy megrendezett ünnep, az sose sikerül. Hanem az esőről befut egy társaság, az remekül érzi magát. Na most, az összes megrendezett és elképzelt és tervszerű életünkért, ami megbukott, ez a keletkező pillanat megmutatja azt, hogy visszafele is megváltozhatunk. Tehát az elrontott ünnep jóvá változhat. Ez világos?
1: De csak mégis hogy lehet a, az úgy profán kérdezik, hogy lehet a semmivel foglalkozni? Tehát mi ennek a fiziognomiája?
0: Nézd, ez a semmi, előbb mondtam, hogy egy bekerített semmi azért. Tehát megelőzi egy nagyon is nagy fölkészülés. Ami végül is valami, befut a semmibe. Ugye a Rodennek a gondolkodója, az így gondolkodik. Így nem gondolkodik sem. Mindenki nyitott szájjal, kiürült arccal és hülye szemekkel bambán gondolkodik, ha igazán gondolkodik. Például a oratórium írásakor egy ponton elakadtam. A sor, egy ponton elakadtam, és egyszerűen volt, hogy nem tudtam megoldani. És éreztem, hogy ugyan egy elfelejtett nevet nem találunk meg, hogy ez van megoldás. Csak mint egy elfelejtett nevet nem tudom megtalálni. És akkor elmentem, hát ez rég volt, 61-ben, a Paradiszóba, délután, ahol tömeg táncolt, szólt a jazz, a fejem tetején táncoltak. Ittam egy pohár konyakot, és két perc múlva megvolt a megoldás. Még a sortra is emlékszem, az ott, hogy boldogságig lelassult pusztulás. A kályhám ritka szép porcelán kályha, érdemes közelebbről is megnézni. Most én kerestem valamit, ami talán ez a bizonyos mellékfigyelemre jellemző, tudod, amiben látszatra nincs semmi újdonság, semmi. A meglepetést én mindig valahol máshol várom. Majd talán itten megláttuk. B.I. kisasszony. Küldj fésűt és konzervet. A régi fésű szóval eltörött. Küldj cipőt, meleg alsót. Képzeld, úgy hívnak vasgolyó. Még 3 év, a kert vacak. Vigyázz, hogy ne kerülj ide. Bár a karácsony szebb, mint otthon. De 2 golyó, mondjuk, hogy összekoccan. Az is mi. Nincsen folytatás. Holnap vagyok itt utoljára. Kezet csókoltam mindenkinek. Másokból voltam én itt. Fedőbűnnel sikerült eltakarnom azt az igazit. Azt, amit nem lehet se elviselni, se kimondani. Bűn az, minek nyomát is sikerül eltüntetnünk. Holnaptól ellenállás nélkül egyenletesen gyújt.
1: Arról beszélsz, hogy látszólagos banalitásokkal.
0: Igen. Ez viszont jobban előkészít bizonyos belépéseket. Tudod, amit a direkt figyelem nem tud produkálni. Legalábbis így van. Mondjuk egy Flaubert-i figyelem nem tud. Egy Dostoyevsky-ig. Tudod? Most ennek egy másik változata például a vázlat. Üss le! A bajuszok tovább nő. Nekem viszont van egy-két oly emlékem, hogy pontosan tudom a különbséget a természetes test meleg és a szerelem melege között. Pedig én csak 5 éves voltam, s a lány 16. A legcsodásabb az, hogy 2 meleg tudhat egymásról. Mai szóval milliárd közlés lehetséges 2 test között, anélkül, hogy találkoznánk. Micsicsák rabruhát viselt, én habos gallért és bársonyruhát viselt. Ő elpusztult, én pusztult.

0: Ha megkérdezik, és egy szóba kell válaszolnom, hogy hiszek-e, azt mondom, hogy hiszek. Pontosabban azt, hogy igyekszem hinni. De ez egy olyan igen, amin a sírig el lehet vitatkozni, és többen.
1: Már önmagaddal is?
0: Önmagammal is. Önmagammal is. A hit tulajdonképpen mondjuk egész szimplán az, hogy az ember elkezd egy regényt írni. Hát nyilván, hogy újra ezt mondom, újra a semmit tudásra törekszik, állandóan, hogy semmit se tudjon, bízik a keletkezésben, és bízik abban, hogy ebből a dolog egy lesz, egy darab. Tehát bizalom az áttekinthetetlenbe, az eleve áttekinthetetlenre tervezett. Nálam a hit az majdnem egy animális hit. Tulajdonképpen érettségi után én hitetlen voltam. És egy nagyon nehéz éjszaka után elmentem gyónni. És sose felejtem el, a Domonkosok templomába gyóntam kora hajnalban. Nem tudtam aludni egész éjjel, vártam, hogy mikor nyitják ki a kaput, és akkor hallottam, hogy kinyitják a kaput, és lementem hosszú esztendők után gyóntni. És elmondtam a bűneimet, a rács mögött nem tudom elfelejteni a pap arcát, olyan volt, mint egy tisztára mosott kavics, fiatal ember volt. Akkor befejeztem a bűneim felsorolását, azt mondta, édes fiam, magát Isten nagyon szeretheti, hogy ennyit szenvedett. Most ezután jött a háború, és ott volt egy tapasztalatom, teletöntem a hátizsákomat könyvekkel. És a könyvek kezdtek anakronisztikussá válni. Sorra dobtam ki őket a vagomból, érted? Emlékszem, Romain Roland Dante drámája volt az első, amit kihajtottam, mert nem lehetett vele mit kezdeni. Nem volt érvényes. És egy maradt, az evangélium maradt velem, de az úgy maradt velem, mint egy kutya. A kartházi temetőkertet ábrázoló fényképet 1965-ben készítettem Svájcban. Alatt a gyerekrajz. Aztán Sheryl Sutton képe Robert Wilson a Süket pillantása című darabjának főszerepében. Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken. Honfoglalás a levegőben. Madarak, nap, és megint madarak. Estére mi marad belőle? Estére csak a lámpasor, a sárga vályok falragyog, a kert alul a fákon át, mint gyertyasor az ablakok, hol én is laktam, s nem lakom, a ház, hol éltem, és nem élek, a tető, amely betakar, Istenem, betakartál régen. Ez a fénykép Londonban készült Simone Weil-ről nem sokkal azelőtt, hogy éhen halt. Azt hiszem, hogy minden eltökéltség nélkül organikus amit csinálok, és sokszor az az érzésem, hogy már erősen kifele megyek. De önmagamat kell befejeznem.
1: Ezt hogy értem?
0: Pontosabban nem is önmagamat.
1: Mint teljesítmény?
0: Igen. Hogy a korból kifele megyek. És...
1: Akkor annál inkább megle... Akkor mondani valami
0: szóval, hogy mondjam, igen.
1: Ez fontos persze, hogy tényező?
0: Nem fontos tényező. Nem, nézd, nagyon fontos tényező, de hogy mi a kor mondani valója, tehát nem biztos, hogy az, amiről beszél. Hát hiszen, mikor, vagy nagy példát mondok, ugye, úgy éreztük, hogy Thomas Mann beszél a korról, és kiderült, hogy Kafka, ugye. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen mi a kor, mert a kor nem biztos, hogy azonos azzal, amiről beszél. Értek? Nem teljesen azonos.
1: Ugye? De ennek a fajta költészetek mi az összefüggése a korral?
0: A korral?
1: Mert más céloz be láthatólag.
0: Mint a kort?
1: Igen.
0: Hát én nagyon bizonytalan tudok erre válaszolni. Én ezt nem tudom eldönteni.
1: Van egy szóhasználatod, a 20. század botrányáról beszélsz.
0: Igen. A koncentrációs táborok univerzumára gondolok, ugye? Ami mint egy fenyegető alapképlet létezik azóta is. Na most, mint lehetőség, mint visszatérhető lehetőség, mert hiszen megtörtént egyszer. Na most, akármilyen iszonyú ez, ahogy én ezt már többször megírtam, itt készültek el a század betűformái. Ugyanúgy, ahogy a passió játékok tárgyai, civilizáción szinte minden eszköze megmerült ebben a krízisben, ebben az infernóban, ebben a passió játékban. A Auschwitz-i múzeum hajhegyeire, szemüveghegyeire gondolok. És ezt azt hiszem egyszer megfogalmazni, és most sem tudnám jobban megfogalmazni, hogy ezekbe a tárgyakba, és ezekbe az emlékekbe, és ezekbe az eseményekben éreztem meg azt, hogy mindaz botrány, ami megtörténhetett, és mindaz szent, ami megtörtént. Érted? És ez a feszültség, ez számomra egy feledhetetlen ollója maradt az esztétikámnak, és ilyen értelemben a konkrét, ami már majdnem átcsap a képletes. Elolvasom a Harbach 1944 című verset. Újra és újra őket látom. A hold süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit, a testükön a bor, az éhség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpli földeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket, csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak a kapuk. Elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak, botladozva facipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avarom, de törzsük már a némasságé, magasba mártják arcukat, feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat, mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. Én nem akarok egyéb lenni, mint tanúságtevő. És ahogy azt mondtam, hogy önéletrajzaim, ez kétségtelenül önéletrajzom egyik nagy fejezete. És a saját önéletrajzom. De talán a valódi összefüggésünk szintjén, mert minden látszat ellenére, és minden önzőségünk és rohadtságunk ellenére, menthetetlenül egyek vagyunk. Szóval ezt a serépkönyvemben, a mostani színpadi könyvemben írtam ezt, hogy a nagy drámák mélyén dübörögve vagy csendbe ott gurul, mint egy vasgolyó, hogy az, hogy egyek vagyunk. A hősök vívják a maguk párharcát, és a mélyben gurul ez a golyó. A nagy művekben. Többnyire csöndben. Egy aranykori töredék. Öröm előzi, hirtelen öröm. Ama szemérmes, szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima. A szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni. Az alkonyati rengeteg ragyog. Kimondhatatlan jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot. Az össze-vissza zűrzavar kitárul. A házakon s a házak tűzfalán, a világ végi üres kutyaólban, aranykori és ugyanaz a nyár, és ugyanaz a lüktető öröm, dobog-dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít magához. Mi készül itt a tenger ragyogásból? Ha lehunyom is süti a szemem, mi kívül izzad belül a pupillád, itt izzít csak igazán ideben, a világ is csak vele fényesül az örömtől, aminek neve sincsen, mint vesztőhelyen olyan akító és olyan édes, úgy igazi minden. És már több verset nem tudok.

versek a jelenések könyvéből. És amikor fölbontatott volna a hetedik pecsét, lőn nagy csendesség mennyben, úgy, mint fél óráig. És látámom a hét angyalokat, kik az Isten előtt állanak, és adatának azoknak hét trombiták. És a hét angyalok, kiknél hét trombita vala, készülének a trombitáláshoz. Azért az első angyal trombitála, és lőn kőeső, és tűz vérrel elegy, és vettetének a földre. És az élőfáknak harmad részek megége, és minden zöldelő fű megszárad. És mikor a második angyal trombitált volna, mint egy tűz miatt meggerjedett nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része lőn vérré. És a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad részek meghala, az élő állatok tudni illik, és a hajóknak harmad részek elveszett. Mikor a harmadik angyal trombitált volna, leesik az égről egy nagy csillag, mely ég valamint egy szövét meg, és esik a folyóvizeknek harmad részekre, és a vizeknek forrásira. A csillagnak neve pedig Üre. Változik azért a folyóvizeknek harmad részek ürömmé, és sok emberek meghalának a víztől, hogy keserükké lettek volna. És mikor a negyedik angyal trombitált volna, megvereték a napnak harmad része, a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad részek, annyira, hogy meghomályosodnék azoknak harmad részek, és a napnak harmad része nem fénylenék, és az éjszakának is hasonlóképpen. És látték és hallék, az égnek közepette egy angyalt repülni, ki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakósainak. A három angyalok trombitájuknak szavok miatt, akik ezután trombitálnak.

Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre, a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madár had, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fej. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín, ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fáj. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is. Szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre. De nem lankadt mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfúló remény, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat,
szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva léccek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste, sehol se vagy, mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kintfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékon csövet. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam, kövön és kerítésem. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már teremtni akart. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres ágy.

0: apokrif.
1: Apokrif.
0: Mert elhagyatnak akkor.
1: Mert elhagyatnak akkor.
0: Külön kerül az egeké,
1: külön kerül az egeké,
0: a világ végi esett földeké,
1: a világ
0: s megint külön a kutya ólak csöngje,
1: s megint külön
0: a levegőben menekvő madárhad.
1: A levegőben menekvő.
0: És látni fogjuk a kelő napot,
1: és látni
0: mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, olyan.
1: És mint figyelő vadállat.
0: De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével. És szólok én,
1: ezer levelével,
0: mint éjidőn
1: a fa. És szólok én, mint éjidőn a fa.
0: Ismeritek az évek
1: ismeritek az évek vonulását.
0: Az évekét, a gyűrött földeket. És értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kézfejem. És tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasadpatákon hártyás lábakon,
1: az
0: éjszakát, a hideget, a gödröt,
1: a
0: rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint ismeritek?
1: Ismeritek.
0: Feljött a nap.
1: Feljött a nap.
0: Vesszőnyi fák sötéten a haragos
1: Vesszőnyi
0: ég
1: fák sötéten a haragos ég
0: így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked
1: hangtalan.
0: Szemközt
1: a pusztulással
0: nincs semmi
1: lépked hangtalan.
0: Árnyéka van.
1: Nincs semmi.
0: Meg botja van.
1: Árnyéka van.
0: Meg rabruhája van.
1: Meg botja van.
0: Ezért tanultam
1: meg
0: járni.
1: Meg rabruhája van.
0: Ezekért a kései.
1: Ezért tanultam
0: keserű
1: járni.
0: Léptekért. És majd este lesz. És rám kövül sarával az éjszaka,
1: s majd este lesz,
0: és én hunyt pillákkal őrzöm tovább bevonulást, elázas fácskákat s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom átít. Félálomban újuló fájdalom, hallani, óriási fájt.
1: Félálomban újuló fájdalom.
0: Haza akartam
1: hallani
0: hazajutni
1: óriási
0: végül.
1: Fájt.
0: Ahogy megjött ő is a Bibliában.
1: Haza akartam hazajutni
0: Irtóztató
1: végül. Irtóztató ahogy megjött ő is a Bibliában.
0: Irtóztató
1: árnyam az udvaron.
0: Öreg szülők a házban.
1: Törődött csönd. Öreg
0: s már
1: szülők a házban.
0: Is. S már hívnak is.
1: Már hívnak is.
0: Szegények már sírnak is.
1: Ölelnek,
0: ölelnek botladozva.
1: Visszafogad az ősi rend.
0: Kikönyöklök a szeles csillagokra.
1: A szeles csillagokra.
0: Csak most az egyszer,
1: csak most az egyszer szólhatnék veled.
0: Kit úgy szerettem.
1: Év az évre.
0: Év
1: de
0: az
1: nem
0: évre,
1: lankadtam mondani, mit kisgyerek
0: sírdeszkarésben.
1: A már-már elfúló reményt, hogy megjövök
0: a már-már
1: és megtalálom. Torkomban
0: megjövök
1: közeled.
0: És
1: riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat az emberi beszédet, én nem beszélem.
0: Riadt vagyok, mint
1: élnek
0: egy vadállat.
1: Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek.
0: Szavaidat az emberi
1: az
0: beszédet,
1: alatt,
0: én nem beszélem.
1: A tüzes ég alatt.
0: Élnek
1: izzó
0: madarak,
1: mezőbe tűzdelt
0: kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt.
1: Nem értem én az
0: izzó
1: emberi
0: mezőbe
1: beszédet,
0: tűzdelt árva részek és mozdulatlan égőket.
1: Hazátlanabb az én szavam,
0: nem
1: szóval.
0: Értem én az emberi beszédet.
1: Nincs is szavam.
0: És nem beszélem
1: iszonyú
0: a tenyelmedet.
1: Iszonyú terhe omlik alá a levegőn.
0: Hazátlanabb az én
1: hangokat
0: szavam a szónál.
1: Ad egy toronytest.
0: Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn.
1: Mindes
0: hangokat ad egy toronyteste.
1: Egy kerti szék, egy kinfeleség. Éles kövek
0: mi
1: közt,
0: üres a világ?
1: Árnyékom csörömből.
0: Egy kerti szék, egy kint felett nyugágy. Éles
1: látja
0: kövek
1: Isten,
0: közt,
1: hogy
0: árnyékom csörömből.
1: Látja árnyam kövön
0: is. Fáradt vagyok.
1: Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat. a levegő.
0: Látja Isten, hogy állok a napon.
1: Akkorra
0: látja
1: én
0: árnyam
1: már,
0: kövön és kerítésen.
1: Halott redő,
0: lélegzet nélkül látja állani árnyékomat.
1: Egy jó tenyérnyi törmelék.
0: Akkorra én már, mint a kő vagyok.
1: A
0: halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már. A teremtmények arca.
1: Csorog alá.
0: És köny helyett az arcokon a ráncok csorog alá. Csorog az üres árok.

0: apokrif. Mert elhagyatnak akkor minden. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólag csöngy. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétett hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mély világi kint ismeritek. Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért, s majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka. Én húnyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat s ágacskáit, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt, fél álomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozó. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök, és megtalállak. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol sem. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
1: Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kész fejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasadt patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájúkat, a mélyvilági kín. Ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije. Árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka. Én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron. Törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan, égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És köny helyett az arcokon a ráncok csorog alá, csorog az üres ár.

szabad esés. Még a pillanatra is pontosan emlékszem. 1959. november elején, amikor az iskolából kijövett, a többi kislánnyal rágyújtottam egy cigarettára, életem első cigarettájára, amit rögtön el is nyomtam a következő házfalon, hirtelen, mintha viharba kerültem volna, mindenem elnémult és megállt. A homlokom, a hajam, a ruhám. Azóta vagyok szép. Minden megállt és elnémult rajtam. Ahogy ez a férfi is áll valahol, vagy inkább, igen, inkább valamikor. Az apám? Nem, ez a férfi sose volt az apám.

Másként a többiek biztosan észrevették volna, hogy nem megyek utána. Szépségem azóta egyetlen folyamatosítás. Míg az ujjam is hiába perzseltem meg, igyekezve megszabadulni parazsától. A csapás nem az ujjamra tapadt rá, hanem mindenemre, mint valami mértéktelen vaskorona, minden irányból érkező szorítás, messziről, roppant messziről, de nem a mindenség súlytalanságával, hanem épp ellenkezőleg, az égi testek tonnáival és tonnáival. Éjszaka elfogott a remény. A fürdőszobában tövig nyirbáltam a hajamat, és édesapám borotvájával két hosszú vágást húztam az arcomra. Rövid időre rá éreztem, hogy két meleg csík sikik a cipőmbe. A fürdőszoba leszállt a pince alá, én meg a vaskorona súlyától belezuhantam a tükörbe. Megkönnyebbülés volt levetnem ruhámat és fölöltenem azt a másikat, amit azóta se cseréltem le. Egy nagy épületben lakom tökéletesen egyedül. Nem alszom és nem eszem. Nagyon ritkán hánykolódom ugyan, képek bombáznak, de különben csendes vagyok, kisimult és nyugodt, mint a vidék hófúvás után. Gyönyörűek a mozdulatlan képek. Ők valóban olyanok, mint a gyerek. Olyan hideget árasztanak, aminél a kályha mellő csak a hulló hó látványa mellett. Hogy ez a ki? Igen. Három keresztre vert ember. Egy, a középső Jézus. Alant kiáltozás. Ha valóban Isten fia vagy, szállj le keresztül. A lármában a három férfi egyként hallgat. Aztán a ballator neki támad a középső. A jobb szélső visz. Ne szívedőd, hiszen semmi különbség sincs közöttünk. Mire a középső? Bizony-bizony mondom neked, még ma együtt leszünk a paradicsomban. Ettől a perctől mindenki egyedül kettejüket figyel. Jézus mind feketébb lett, meggörbített a tatarsz. A jobbik lator viszont már ragyogott, már üdvözült. Már csak azért van itt, hogy megvárja a haláltussában pattanásig megfeszült szomszédját. De mi történt baloldal, ahová senki sem figyel? Még János, még Mária, még a farizeusok és pribékek sem. Jézus keresztje elnehezült, a szögek fölnagyultak, a szálkák alagútjai pedig megnyúltak és kiszélesedtek. De ismétlem, mi történt baloldal?

szélső kereszt átlényegült, átfinomult, a szögekből tűnt, és a férfi mezítelensége vakító, semlegesebb és pillanatnyi minden pornográfiánál. Szögek, tűk, semmi. A ballator lehuppant a földre, beteljesítve a csodát, amit a hányaveti katonák és a szálfa egyenes erény kiáltozott Jézus felé. A ballator leszállt a keresztről. Nem halt meg, nem támadt fel, egyszerűen eliszkolt és megbújt egy bokorban. Csupasz volt, és guggolva épp vizelt, amikor a kiáltásra elvégeztetett, visszakapta a jelentéktelen fejét. Mindenre még vissza kellene térnem, le kellene valahogy lassítanom magamban. A varró tűvé finomult szegeket, a bal oldalon bekövetkezett csodát, a hosszú parazsat az ujjamban, és a kiáltást, igen, a kiáltást, mely egyszerre jött mindenfelől és középről, mindenki torkából, és főként arról az egyetlen helyről, annak az egyetlen pontnak a mélyéről, ami körül évek óta változatlan szépségben forgott. Az épület zajtalan, akár a lábamra húzott nemes papucs. Sehol senki. Se tisztálkodnom, se innom, se ennem, se aludnom nem kell. A labirintusban eltévedni se lehet. Látogatónak elegendő. Olykor szaggatóan támadóak, de sose tartsuk körül. Máskor csak állnak, majd megmozdulnak, mint ha én hoznám mozgásba őket. És ez talán igaz is. Próbálom legördíteni magamról azt a mindennél súlyosabb terhet, ami idáig jutott. Mi van?

0: És hogy tovább haladjunk a rádió történeten belül, így a tilosos munkatársak segítségével, Pálfi Balázs, a meleg műsornak a szerkesztője fogja nekünk elmondani, hogy hogyan lesz újságíró az ember, és azon belül is rádiós újságíró. Úgyhogy ezt a riportot fogjátok most hallani.
1: Úgy lehetett Magyarországon újságírónak lenni, hogy az ember a MUOSZ tagjává válik, az Újságíró Szövetség tagjává válik. MUOSZ tag pedig úgy lehetett az ember, kivéve a kivételeket, mert ugye azok mindig voltak, hogy elvégzi az újságíróiskolát. Ez egy egyéves iskolának mondták, de ez fél évet jelentett igazából. Szeptembertől, mit tudom én, februárig gyakorlatilag egy egyetemi vagy főiskolai fél év, mindenféle tantárgyakkal, akkor az a dolgozatokkal, nagyon szigorú ilyen ezek is voltak, ilyen katalógus olvasások, mert azért szerettünk lógni, néha sikerült is, vagy gyakran. És akkor levizsgázott az ember, meg volt az első fél éve, utána kezdődött a gyakornok év, magyarul ment vissza dolgozni, írt valami szakdolgozatot, és utána volt egy ilyen záróvizsga, az is megvolt, és utána kapott egy diplomát, hogy ő elvégezte a újságíró iskolát, és ezzel automatikusan felvevődött a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagjai sorába. Ez így történt, ennyire egyszerű volt. Most már akkoriban ez ilyen státusz volt, mert akkor az újságíró az olyan különleges volt. Szóval, és ez igazából én ezt nem szerettem, és ez volt mindig a mániám, hogy nyitott stúdiót, nyitott rádiót, hogy mindenki belebeszélhessen azt, amit akar. Ezt nagyon nem szerették volna. De már azért voltak nyomai Nyíregyházán a stúdióban is, voltak élő műsorok, lehetett telefonálni, élő telefonokat adtunk be, de akkor az
0: meddig tartott a Nyíregyházi jelenléted?
1: Hát az 1987-ig, ha jól emlékszem. Ugye egy idő után elkezdődött a műsorok meg a dolgok ismétlődése, tehát újra ugyanezt a témát, újra a Megyei Művelődési Központ, mint nagyon érdekes volt egy kezdeményezés, arra emlékszem, hogy milyen örömmel csináltam meg először, hogy karikatúra kiállítás, de amikor a negyedik éve a karikatúra kiállításról kellett 2 percet csinálnom, vagy éppen 5 percet a magazinba, mert ugye ez a 2 variáció volt, akkor egy kicsit unalmas volt, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor én most újítok egyet, és elmegyek a Magyar Rádió szegedi stúdiójába. A Magyar Rádió szegedi stúdiója akkor indult, hiper, szuper, gyönyörű, nem tudni milyen háttérdöntések alapján, ilyen alkuk következtében bővült a stúdiók hálózata. Oda mentem, mondjuk januárban, oda is költöztem, már azt hiszem, hogy nyárig nem is volt adás, tehát ott csak lézengtünk, meg úgy csináltunk, mintha meg előkészültünk, meg dokumentáltunk, meg ilyenek, de végül is beindult a stúdió, pontosan egy évig bírtam. Volt 2 agyérgörcsöm, teljesen kivoltam, szóval egy zűrös hely
0: volt. Mi volt a különbség Nyíregyházához képest?
1: Hát, hogy ez egy új stúdió volt, hogy itt én nem ismertem Szegedet, hát ez egy másik világ. És nem is szerettem meg Szegedet, semmi bajom nincs vele, csak ez egy olyan város, amit nehéz befogadni, vagy nehezen fogadja be az embereket. Nyíregyház ebből a szempontból egy nyitott város volt, tehát ott a 60-as, 70-es években egy ilyen 50-60 ezeres kisvárosból egy 110 ezeres nagyvárossá vált, tehát sok idegen volt, én is idegen voltam, de ott a többség is az volt, tehát nem lehetett érezni.
0: És akkor Szeged nem fogadott be?
1: Szeged ilyen szempontból.
0: Sőt, kivetett magából ezek
1: szerint. Hát azért nem kivetett, én nekem úgy elegem volt, és azt mondtam, hogy na jó, kipróbálok valami mást, elköltöztem ebbe a szép nagyvárosba, Budapestre, és a Magyar Ifjúság című laphoz mentem dolgozni, ez akkor vált fekete-fehérből színessé, ez volt az utolsó évfolyama, nem egészen teljes évfolyama, júniusban kerültem oda, és a következő év májusában meg is szűnt a lap. Úgyhogy azt a majd...
0: Milyen évben vagyunk?
1: 1988-ban vagy 89-ben, itt a dátumok, az évszámokkal mindig bajban voltam, tehát ez a rendszerváltás előtti utolsó nagy év, amikor volt az erdélyi tüntetés, meg ilyenek, akkor ott megszűnt alap, és akkor én már miközben a Magyar Ifjúságnál voltam és csináltam, nem akartam elfelejteni rádiózni, mert én azért szerettem rádiózni, mert azért egy másik fajta szellemi tevékenység, ahogy az ember ír, tehát én, hogyha választanom kell, akkor még mindig inkább a rádiózást szeretem, de jó az írás is, csak az egy ilyen külön hozzá kellett szokni. és hogy ne felejtsek el azért rádiózni, a Danubius rádióban kezdtem el dolgozni, akkor váltott a németből magyar nyelvűvé, kereskedelmi rádió volt, akkor még voltak a kereskedelmi rádiónak úgynevezett közszolgálati funkció részeit, híreket kellett mondani, szerkeszteni meg, ilyen aktuális eseményekről beszámolni, és azt is csináltam, és akkor, mikor megszűnt a magyar ifjúság, ez volt valamikor júniusban, július, augusztus, szóval volt 3 hónap ilyen luk, tehát a fizetésünk még megvolt, de már lapot nem kellett csinálni, akkor ott lébecoltam, akkor konvertáltam át a szegedi lakásomat budapestivé, ide, szóval véglegesen eldőlt, hogy akkor itt akarok letelepedni, és akkor szeptembertől visszamentem rádiózni, ez volt a Magyar Rádió, akkor a belpolitikai rovatba, igen, oda mentem, ott elbírtam tölteni egy évet, ott mindenféle ilyen nagyszerű műsorokat csináltam, tényleg még jó is volt közöttük, szóval van olyan is, amit ugye eltettem, és hogy néha előveszem, akkor ilyen nagy tekercsen van, hogy hát igen, ezt erre azért úgy még lehetek büszke, szóval ezt azért úgy még most is akár lehetne belőle kezdeni. Van, ami például a Fidesz házfoglalási akciója, azt is megcsináltam, mert ugye annak idején még, amikor ők fiatalok voltak, akkor még igazi házfoglalók is voltak, ott valahol a Práter utcában foglaltak el egy házat, és ott elmondták, hogy ők bizony majd ebből ilyen kulturális centrumot, meg ilyen alternatív életmód helyet csinálnak, hát nem ez lett belőle. De ez akkor volt, és akkor utána pedig átmentem a Napközbenhez, ahol azóta is ottan vagyok, tehát én igazából a Napközben című műsornak vagyok a szerkesztője 10 sok éve már lassan.
2: De aztán valahogy belekeveredtél ebbe a Tilos Rádió történetbe.
1: Igen, és ennek a meleg rádiózás az előzménye, mert ugye ez nagyon ilyen egyszerű történet volt számomra, miután meleg vagyok, és tulajdonképpen Nyíregyházára is már azért mentem, most így kezdték el suttogni, hogy be-be-be-bá, és akkor azt gondoltam, hogy majd egy másik városban mennyivel egyszerűbb lesz az életem, de ott már egy év múlva kezdték el ugyanezt suttogni, ugye főnököm megjegyezte, hogy neki ehhez semmi köze, és nem is azért mondja, de azt tudom-e, hogy a XYZ azt mondja rólam, hogy én homoszexuális vagyok, de ez nem érdekel engem, mondja az én főnököm, mondtam, hogy jó, ez is benne volt abban, hogy eljöttem inkább Szegedről. Ide jöttem, és rájöttem, hogy vagy hazudva élem az életemet tovább, vagy pedig elkezdek nyilvános meleg lenni, és akkor ez utóbbi mellett döntöttem, és akkor megtaláltam itt ilyen meleg civil szerveződéseket, mit tudom én, első magyar meleg egyesületet beléptem, nem tetszett, igazából nem működött, én akkor voltam, de akkor ismerkedtem ezzel a szép várossal, plusz meg kellett ismernem a meleg szubkultúrát, meg ugye közben dolgoznom kellett a magyar ifjúságnál, tehát írni is kellett, meg még a Danubius rádiót is csinálni, tehát kereskedelmi rádiózni is, úgyhogy volt elég dolgom, és úgy belesodródtam a meleg mozgalomba. Volt, aki egyetemi melegkör, híd, homoszexuális információs dokumentációs központot akart egy Tóth László nevű, akkor a Szociológiai Intézetben, vagy a Szociológiai Tanszéken dolgozó szociológussal alapítani, ilyen egyesületen végül is nem jött össze, vagy nem is tudom, alapítvány akart lenni. Tehát voltak ilyen játékok, ezek így utólag azt mondom, hogy játékok, de akkor nem játékok voltak, akkor az nagyon komoly, fontos dolog volt. És akkor belekeveredtem a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért nevű egyesületnek a szervezésébe is, ott is ügyvívő lettem, ezt aztán a bíróság nem jegyezte be, és akkor jogeset lett belőlünk, és mit tudom, ilyen aláírás gyűjtést szerveztünk, és például ilyen nagyon tipikus történet, hogy beszélek Eszterházi Péterrel, aki biztosít engem arról, hogy neki semmi gondja, csak hogy nem ír alá már mindent. És akkor voltak ilyen játékok, de azért csak 150 aláírás összegyűlt, hogy a bíróság milyen alapon tiltja be, vagy nem jegyzi be ezt az egyesületet, szóval ez egy nagyon érdekes játék volt. A lényeg az volt, hogy akkor, mit tudom én, a Narancsban megjelent velünk interjú, és a rádióban ugyan kicsit ferdén néztek ránk, de még nem szóltak, szóval semmi nem volt. És akkor 94-ben volt, ugye az Antal kormányt váltotta a Hon kormány, ez még úgy zajlott, hogy a rádióban is kicserélődött a vezető garnitúra szinte egy az egyben, akkor még ott nagy mozgások voltak, és az volt a rendszerváltás utolsó ilyen jelentős műsorszerkesztési tényező mi volt, miszerint kitacepa hozták a falakra, újságokba, vagy ilyen Igen, még mindig vannak a rádióban ilyen fali újságok, ahová kitűznek közleményeket, hogy lehet műsorokletekkel házalni XYZ-nél. Csak nekem már a fejemben régen megvolt a meleg műsor, hogy ilyet csinálni kéne, és akkor leírtam itt a 3 oldalban, igazából az az egyetlen újdonsága volt, hogy abba beleírtam, hogy én a műsorban mindig el fogom mondani, hogy én magam is búzi vagyok, és hogy ennek megfelelő jelentősége lesz ezáltal. Akkor így rám nézett Fiala, aki elolvasta a szinapszist, úgy hívják ezeket a néhány oldalas tervezeteket, és ő volt az éjszakának a felelős szerkesztője. Próbálkoztam más műsoroknál is, de akkor még mondták, hogy az éjszaka maximum az éjszakába. Elolva, hogy tényleg? Mondtam, hogy tényleg. Mondta, hogy jó, ennyi. És akkor elkezdődött 2004-ben az Önazonos, és rá vagy 2 évre ment folyamatosan, először ilyen 3 és 5 között, 2 és 4 között, 1 és 3 között, és utána este 10-től, és mit tudom én, ahogy az ment, egyszer csak a Tilos Rádió elkezdett az éterben szólni. Addig is voltak közös ismerőseink, ugye Narancsosok, Simó Gyuri, egyebek, valahol össze-vissza találkoztunk, mint tudom én, a Roma Rádiós projekt ügyében többször ültünk le beszélgetni az Autonómia Alapítványnál, hogy is lehetne egy Roma Rádiót létrehozni. Én, mint ugye meleg műsor, meg szóval ilyen tapasztalatokkal, tehát úgy nem volt ismeretlen a társaság, aki akkoriban a Tilos csinálta, és Zsazsát kérték fel, Zsazsa Taxot, hogy, vagy nem tudom, ez a történet nekem nem világos, hogy miért éppen őt, de őt találták meg, hogy nem akarna-e egy ilyen meleg műsort, vagy ilyen zűrös műsort csinálni, és ő csinált Nocsak-Nocsak címmel, például engem is meghívott, mint meleg műsor készítőt a Tilos Rádióban, és akkor vidíthattam a Tilos adásban. Én nagyon jóban voltam Zsazsával, és egyszer csak úgy megkérdezte olyan 3/4 év, majdnem egy éve már csinált, hogy ha úgy alakulna, és ő abba hagyna, akkor én átvenném-e? Hát mondom, hogyha kérnek rá, akkor miért ne? És akkor egyszer csak szóltak, hogy gyere már föl. És akkor fölmentem, akkor még a Podmanicskiből, ja, te vagy az? Akkor csináld. Szóval kb. Ennyi volt. És akkor átvettem a...
2: Ez a meleg műsorváltás.
1: Így van, ez is olyan 7-8 éve volt, és akkor azóta is csinálom. Ennyi. Ennyire egyszerű.
2: Hát azért ez szép, és Zsazsa Taxot hívtad már azóta vissza vendégnek?
1: Hívtam, de nem akar jönni, tehát ő valami miatt megorolt a Tilosod, és nem tudom, hogy mi. Szóval próbáltam kiszedni belőle, de abszolút ilyen személyes. Tehát valószínűleg egyszerűen ilyen megunta, elege lett belőle, besokkalt. Szóval azért a Tilos sem könnyű néha elviselni, azért lássuk be. Most már egy kicsit konszolidáltabbak a viszonyok, de mondjuk a Podmanicki utcában még azért voltak zűrös történetek. Például én erre emlékszem.
2: Hát a Tilos Rádió önmagában egy ilyen jellegű intézmény.
1: Világos, csak ott ilyen extra módon, hogy mit tudom én, hogy ott alszik valaki hetekig az egyik szobában, és ott kell kerülgetni, és ott vele automatikusan emberi viszonyokat kell kialakítani, vagy nem. És van, aki tud, van, aki nem. Az egy ilyen típusú besokalás sejtek én Zsazsa mögött, de tényleg egyszer nem sikerült kiúzni, tényleg többször úgy nekiduráltam magam, hogy akkor Zsazsa, most már áruld el, hogy miért jöttél el, és azóta sem mondja meg. Hát ilyen, szóval így körbe mellé.
2: Próbáld meg azért még elhívni vendégségbe, és meg kéne, mondj már egy-két tanácsot az eljövendő rádiósoknak, hogyha mondjuk most beadnának ide a Tiloshoz egy műsortervet, mi inspirálja őket, hogy ők rádiósok legyenek, és nem mondjuk tévések vagy újságírók hagyományos értelemben?
1: Na jó, akkor megint csak sztorizgatás. Én lehettem volna tévés is. Tehát volt az Ablak című műsor, volt egy olyan év, ahogy minden héten benne ültem a stúdióban, mert az egy ilyen álélő vagy kvázi élő műsorvezetésű szerkezet volt, tehát tényleg ott konferáltuk fel az anyagokat, amiket mi csináltunk általában. Ha nem is csináltam, akkor is beültem, és mit tudom, én mondtam 5 mondatot. Nem tudom, mi miatt az akkori felelős szerkesztő mondta, hogy gyere, én meg mentem, mert egyrészt meg fizettek, meg érdekes is volt, és nem szerettem tévézni, és volt egy pont, amiután el kellett döntenem, hogy én inkább tévézni akarok, vagy rádiózni, és akkor azt mondtam, hogy én inkább rádiózni akarok. Azért nem akarok tévézni, mert ott nagyon sok ember el tudja rontani az én munkámat. Tehát nagyon ki van szolgáltatva az ember a gyártásvezető a taktikus rossz kedvének és így tovább. Egy rádióban sokkal kevésbé, mondjuk a Királyi Rádióban elég 2-3 emberrel jóba lenni ilyen szinten, hogy ha rossz kedvűek is nem akarnak keresztbe tenni. A tévében volt elég ember részem, és mondtam, hogy én ezt nem akarom. A tilos még eleve nem ilyen. Itt azért viszonylag jók a játékszabályok. Ha az ember beül, és már tud beszélni, és vannak gondolatai, meg mondani is akar valamit, és ezt megfelelő formába tudja önteni, akkor már lehet. Tehát egy akkora szabadságot élvez az ember, amit máshol meg nem. Ezért kell, vagy ezért érdemes rádiót, vagy a tilosban rádiózni. Én nekem azért nem, hogyha én valamit el akarok mondani, mert nagyon szorít, meg nyűgös vagyok, meg egyebek, van rá elég fórumom, meg most már írok is, meg most már honlapra is rendszeresen, van egy honlap, amit rendszeresen írok, és tehát nincs kényszer arra, hogy csak egy csatorna legyen, de még mindig a fontos a tilos, mert itt megengedhetek magamnak olyan dolgokat, amiket ott soha a büdös életben, hogy egy csúnya szót véletlenül kimondjak, vagy olyan indulattal tudjak reagálni dolgokra, amikre ott egészen más akusztikája van, ott olyan szörnyű visszhangjai vannak, és én magam vagyok ennek a generálója. Tehát egészen másképpen lelassulva, vagy nem is tudom másképpen gondolkodva, ülve az ember egy olyan mikrofon elé, mint ide. Szóval itt nagyon sokáig én is ugyanúgy izgultam, tehát nagyon hasonlított az izgalás, vagy izgulás, és akkor például megtanultam, mert a kényszer is úgy hozta, hogy miért ne én keverjem magam. És például milyen jó volt megtanulni magamat keverni. Királyi Rádióban elképzelhetetlen, ott üvegfal van, meg technikus van, meg asztal van, tehát ott az egy egészen más viszony. Itt tényleg az ember beül, és adott esetben mondjuk, hogyha nem úgy jön ki, mert ugye ezt nem egyedül csinálom már ezt a műsort, hál' Istennek, tehát vannak állandó barátaim, ismerőseim, akik bejárnak ebbe a műsorba, de előfordul, hogy nem, akkor végig pofázok egy órát, mintem fölkészülök 25-30 hírrel, mondom, kommentálom, zenélek hozzá, tehát ez egy ilyen, még mindig egy ilyen megvalósítás, ami talán elég közérdekű ahhoz, hogy mi mindig nem mondtátok, ti fiatalok, ti ifjabb rádiós, hogy na húzzál már el, öreg vagy. Hát ez kicsit
2: a téma örökké aktuális, így ajánlanád ezért még a rádióhallgatóknak a műsorodat egy kicsit?
1: Minden második szerdán, igen. Most éppen ugye 5-től fél hétig, a Szappanopera helyett van. A Szappanopera helyett cím az úgy találódott ki, hogy ugye majd a telefon, mert ugye, amikor ez a műsor indult, akkor Magyarországon nem volt olyan Szappanopera, amiben meleg szereplő lett volna. És akkor én kitaláltam, hogy na akkor legyen egy olyan meleg Szappanopera, amit úgy a valóság fog kialakítani, ez egy kicsit a való világra való hajazás, vagy kacsintás, de még akkor ez a fogalom se volt ismerős Magyarországon a médiában. Tehát azt gondoltam, hogy majd a telefonálóktól mindig megkérdezek ilyen apró dolgokat, konkrét dolgokat, hogy és akkor abból majd felépül valamiféle virtuális meleg közösség, de ez úgy, ahogy van, nem jött össze, de a cím annyira megtetszett, vagy úgy hozzászoktam, hogy ezért maradt Szappanopera helyett. És ugye itt a lányok is bejönnek a képbe, csak én azt mondtam, hogy az nem lehet, hogy a leszbikusok ne csináljanak műsort, hogy ne legyen külön műsoruk, és akkor akikkel csináltam az Önazonost, Molnár Mirjam volt, aztán elment New Yorkba jönni, tehát ő most már nincs Magyarországon sok éve, megbeszéltük, hogy akkor próbáljonak meg önálló szerkesztésben. Tehát ők szervezik a vendégeket, én meg majd szívesen keverek. Na azóta is így maradt ez a dolog. Tehát az egyik héten én vagyok a barátaimmal, ismerőseimmel, és csinálom. A váltó héten meg a lányok jönnek, és én keverek, de közben bele is pofázok, mert nem tudom megállni, hogy ne pofázok bele. Bár már volt egy olyan műsor, már mint ilyen Zárt körül lányok című műsor, hogy azt hiszem, hogy egyszer szólaltam meg, mert hogy nem annyira nem éreztem, hogy nekem ott most mondani valóm lenne, tehát nincs ilyen kényszerem, ezért úgy jól elfogadtak a lányok is, hogy csak akkor szólítanak, meg akkor akarják, hogy beszéljek, hogyha tényleg kíváncsiak a véleményére, meg csak akkor pofázok bele, hogyha tényleg valami a helyére kéne rakni. Úgyhogy ez van a váltó szerdákon.
0: És most be van készítve a CD játszóba egy korábbi interjú, amit Pálfi Balázs csinált még annak idején a Királyi Rádió színeiben. Egy házfoglalásról van szó, és bőven még 2000 előtt járunk.
3: A múlt hét péntek estére időzítettük a punk csapat bemutatását az ő kérésükre. Nagyobb csoport skinheadet vártak aznap estére egy jó kis verekedésre. 22 óráig nem jött az ellenségük, tovább vártak, és inkább a készülődéssel voltak elfoglalva, mint saját helyzetük megfogalmazásával. Az a fiatal ember, aki végül is vállalkozott a beszélgetésre, kívülálló, de az üggyel szimpatizál, és a házatlakók elfogadták szószólójuknak.
4: Külföldről kezdeném, kint Nyugat-Európában a fiatalok különböző házakat kulturális létesítményként elfoglalnak. Szóval ez lehet gyár, ház, óvoda, iskola, bármi. Itt céljaink lennének ezzel a házzal.
5: De menjünk ki, hogy nagy lett a zaj közben.
4: És ez nagyon olyan dolog, hogy, hogy Magyarországon ezt nem lehetett megcsinálni, itt házat foglalján, mert rendőrség által ez lehetetlen volt, de lassan mindenki most már kijárhat Nyugat-Európában, meg aki nem járhatott ki, kapta a híreket tőlünk, vagy másokra, akik kimehettek, és mindenki elmondható, hogy figyeljetek, gyerekek, vannak itt elfoglalt házak, csak fiatalok, ők csinálják maguk, koncerteket szerveznek, kiadnak lemezeket, báruk van, kocsmájuk van, alhatnak, meg kiállításokat szerveznek.
5: Akkor bármi ilyesmit szerettetek volna.
4: Igen, bármilyen dolgot csinálnak, és nem szól bele az állam, és magyarul ezeknek, érted, külön most olyan is Svájcban, vagy egy-két helyen, külön nyomdájuk van, óvodájuk van, filmházuk van, mindenük megvannak ezek. Szóval abszolút egy kulturális központ létesült.
5: Kezdem sejteni, hogy mit szerettetek volna, de akkor most nézzük a tényeket, nézzük a realitásokat.
4: Visszatérve magyarosan, azok az emberek, akik még annak idén elfoglaltak ezt a házat, abszolút nem törődtek, csak buli, meg ez az. És hál' Istennek még tudomást szereztünk róla, és megpróbáltunk idejönni segíteni nekik, mondom, ilyenek erről, hogy mi elintéztük nekik, hogy nem elintéztük, ez csúnya dolog, hanem segítséget adtunk, hogy a tanácsban például egy egyesületet alakítsunk. Na, de ezt akkor majd visszatérek erre. Lakni szerettek volna ezek a fiatalok hol, és ugyanolyan rendű cél, hogy egy kulturális központot létrehozunk, egy koncertteremmel, bárokkal. A tanácsönök helyettes azt mondta, hogy csak úgy tud velünk kommunikációs kapcsolatot létesíteni, hogyha egyesület leszünk. Ezt elintéztük, beadtuk a kérvényt kisebb fajta nehézségekkel. Bíróságon azt mondták, hogy egy hét múlva értesítenek bennünket, de már körülbelül ez 3 hete folyik, hogy nem értesítenek, várunk. A tanács azt mondta, hogy ők ide kiküzdenek egy statikust, meg mi is szerezünk egy statikust, és felmérik a házat, hogy mennyiből lehetne újjáépíteni. Mivel a tanács már küldött ide statikust felmérte, mi még nem tudtunk, mert mivel még nem vagyunk bejegyzett jogi személyek, nem tudtunk elmenni a tanácssal kontaktust teremteni, ezért fölhívtuk a tanácsot, hogy mi a helyzet. A tanács azt mondta, hogy márciusban ki leszünk innen paterolva.
5: Ezt ennyi nem még így mondta, nem ilyen direkt módon, de végül is célozgatott rá, hogy nagyon valószínű.
4: Azt is hallottam, hogy azt mondta a tanácselnök, hogy tulajdonképpen senkinek semmi joga nincs itt lenni. És azt mondta, tulajdonképpen úgy hallottam, hogy azt mondta, hogy itt senkinek nem lehetne laknia. Magyarul ezt nem értem, mert amikor a tanácselnökkel beszéltünk, akkor a tanácselnök azt mondta szintén, hogy hát gyerekek, nem nagyon lakjunk itt, meg ez, meg az. És mi erre azt mondtuk, hát ez mind rendben van, de hogyha mi ezt a telket kiszedünk sajátítani, úgymond a saját céljainknak, akkor nem szeretnénk, hogy az legyen, mint a Fidesz ház, vagy bármelyik ház, hogy abszolút lebontják, az emberek elvisznek, ami mozdítható, téglától kezdve fémig, meg ablakajtó.
5: Azt ott valóban minden jól lerabolták, és azt mondtuk, ezt itt zárjátok a kaput.
4: Igen, és azt mondta erre a tanácselnök helyettes, hogy jó van, srácok, egy-két ember lakhat bent, de csak azért, hogy vigyázzon, hogy ne lopjanak el. És most ezt nem értem, ezt a tanácselnököt akkor, hogy most úgy, hogy tulajdonképpen senkinek nem lehet nagy. Most kaptunk egy engedélyt, de mégsem kaptunk engedélyt, hogy itt lakhasson egy-két ember. Szóval egyik szabuk a másikkal. Nem tudom, hogy nem egyeztetik.
5: És mi lesz? Mit tippelsz?
4: Mi lesz? Gőzöm nincs róla.
3: A Fiatal Demokraták Szövetségének házfelelősei, Dékány Tibor és Lobmájer Péter igencsak elkeseredtek, amikor február elején újra megnéztétek ezt a lefoglalt házat. Mikor láttátok utoljára, hogy ilyen nagy megrökönyödéssel észleltétek, hogy már megint rombolódott?
6: Ez január 1. heteiben.
3: És ahhoz képest is romlott?
6: Hogyne, észrevéletően. Szóval döbbenetes, amit megy.
3: Kezdjük az elején.
7: 88 őszén költözhették ki a lakókat, tudomásunk szerint. és 88 telén tűnt föl annak az építésznek, aki ennek a tömbnek a rehabilitációjával foglalkozott, hogy ezekkel a házakkal valamit kéne kezdeni, ezek értéket képviselnek. Tehát 88 telén keresték meg a Fiatal Demokraták Szövetségét ezek az építészek, illetve az építész.
5: Csak egy jelképes házfoglalás lett végül is, amit ti csináltatok.
7: Igen, tehát hogyha ebben a műsorban arról van szó, hogy milyen házfoglalások történtek, hát végül is ez egy rendhagyó dolog, mert hogy a Fidesz nem költözött be a házakban, nem próbált a testével védeni ezeket a házakat, hanem megpróbált egy törvényes utat végigjárni. Hát ez láthatóan ide vezetett. Itt állunk a romok között.
5: Na, akkor nézzük meg ezeket a romokat.
6: Hogy most hogy néz ki? Arról annyit kell tudni, hogy a tetőszerkezet a szét van rombolva, a cserepek le vannak verve.
5: Ezek nem voltak leverve?
6: Nem. Sőt, ezek még tavasszal, tehát 89 tavaszán szinte 100%-ig álltak. Tehát megvolt a tetőszerkezet, fedve volt cserepekkel, hát az esőtől védve volt a ház.
5: Volt két eszetfa?
6: Most már csak egy van.
5: Nem értem, én sem értem, hogy mi szükség volt arra, hogy ezt kidöntsék. Mert mondjuk el se vitték, mondjuk az, hogy a gerendákat oda készítették, hogy majd kiviszik, mert hát másra nem szolgálhatott. Az egy másik történet, az más sima lopás, az egyszerű.
6: És ha csak a gerendák, de építőanyagok, amire az IKV illetékes azt mondta, hogy használhatatlanok, innen azt tudom mondani, hogy szerintem nem használhatatlanok, mert akkor nem lopták volna tonna számra innen a téglákat, mert valahová ezt beépítették.
5: No, tehát akkor van egy olyan ház, amit kemény milliókért lehet majd csak felújítani.
7: Igen, így van, a költségvetés szerint, amit a szakemberek készítettek, ez kb. 20 millió forintba kerülne, 12 garzonlakás létesülne ebben az épületben, és ezen kívül különböző közösségi helységek.
5: Engem régebben se kellett volna, azt hiszem, hogy a hallgatók nagy többségét most már nem kell meggyőzni arról, hogy mennyivel jobb lenne egy ilyen közösségi ház, egy ifjúsági ház a panel dzsungel helyett. Vajon a tanácsot is meg kell legyőzni, illetve az ő meggyőzésük hol tart?
6: Novemberben a 8. kerületi tanács VB hozott egy döntést, miszerint a Fidesz térítésmentesen megkapja ennek a háznak a kezelői jogát. És ezek után azt mondták nekünk, miután ez a döntés megszületett, hogy menjünk el a 8. kerületi IKV-hoz, és ott kössük meg a szerződést a kezelői jog átvételére. Mi ezt megtettük, és utána vártunk.
5: Novemberben,
6: ez egy hétre rá.
5: Tehát 3 hónapja.
6: Mi ezt megtettük, és vártunk. Az előzményekből ez számunkra világos volt, hogy itt nem lesznek problémák, ők ezt nekünk ide fogják adni 1-2 héten belül, mivel csak papírmunka. Na hát, ez nem így történt.
7: Rohangászunk fűhöz, fához, Kálvária fővárosi tanácstól a 8. kerületi tanácshoz, utána az IKV-hoz.
5: Jó, hát a szokásos játékot veletek is eljátszák.
7: Igen,
5: az állampolgárokkal egyébként nagyon könnyen eljátszhatja, csak én azon csodálkozom,
7: van,
5: hogy
7: nem kell bemutatni.
5: Egy nem állampolgára, egy jogi személlyel ugyanezt a játékot csinálják.
7: Mi megpróbálunk mindig a jog által behatárolt úton járni, de hát úgy néz ki, hogy ez nem igazán járható ez az út.
3: Hogy miért nem járható az a bizonyos egyszerűnek látszó út, erre dr. Molnár Ferenc, a 8. kerület tanácselnöke kísérel meg választatni.
8: Mi abban a tudatban döntöttünk, hogy a végrehajtó bizottság álláspontja elégséges ehhez, hogy átadjunk ilyen nagy értékű telket. A VB állásfoglalása után bányázták ki, hogy a végrehajtó bizottságnak nincs ilyen jogosítványa. A tanács testület hivatott abban, hogy ilyen nagy értékben döntsön. Február 20-án a tanácsülé terjesszük a végrehajtó bizottság jóváhagyásával. Továbbra is fenntartva azt az elvi álláspontunkat, hogy egy ifjúsági szövetség kéri. Ez az elvi álláspontunk, és ezért támogatjuk.
3: Eltelt tavaly áprilistól 10 hónap. Ilyen lassan őrölnek a hivatal kerekei?
8: Nem. Csak felelősséggel valamit lerajzolni, megtervezni, előterjeszteni, ahhoz idő kell.
3: De közben ott azok a házak igen csúnyán tönkre mentek. Szóval az állam megóvásáról a Fidesz sem gondoskodott, mint házfoglaló, de önök sem, illetve hát az ingatlan kezelő vállalat. Kivágták az egyik ecetfát, hordják el a gerendákat, beomlott a tető. 10 hónappal ezelőtt még semmi nem volt ebből.
8: Dehogy nem, teteje nem volt. Egy-két cserepet meg gerendát elvittek, nem azt mondom, hogy nagyszerű. Hiba. De a lakóház állagán az a 10 hónap már mit sem rontott, sajnos.
3: A másik ilyen házfoglaló társaság a pánkok csoportja. Velük mit lehet kezdeni, mit tudnak kezdeni?
8: Udvariasan felkérjük őket, hogy hagyják el az épületet.
3: És ha nem hagyják?
8: Akkor még egyszer felkérjük, mert a tanácsnak a legfőbb eszköze a meggyőzés. És én hiszem, hogy szót fogunk velük érteni.
3: És hogyha mégsem, akkor következik viszont a kilakoltatás.
8: Nem szeretem ezt a szót, hogy kilakoltatunk, hogy karhatalmat alkalmazunk, hiszen a tanácsnak a végső esetben kell ehhez nyúlnia.
3: Nagyon rossz egyébként most a közhangulat?
8: Ebben a konkrét esetben a lakosság fölkeresett bennünket, és tett javaslatot arra, hogy ezt a rossz épület komplexumot tüntessük el, mert tele lehet férgekkel, ami a környező lakók számára előnytelen. Az ott lakók szeretnék, hogyha olyan épületeket emelnénk oda, amelyek a tájba illőek, amelyek eleve biztosítják a tiszta környezetet.
3: Szeretem a tájba illő épületeket, a tiszta környezetet, de abban kételkedem, hogy ezt bármilyen rendezési terv előírásaival ki lehet kényszeríteni, ugyanis az emberek semmiféle diktátumot nem szeretnek. Az összeállítás utolsó beszélgetése szakemberrel készült. Győri Péter szociológus 4 éve foglalkozik a hajléktalanokkal. Házfoglalókkal mikor találkozott először?
9: Ilyen csoportos házfoglalókkal csak a legutóbbi időkben, tehát az elmúlt év derekától. Mindig is voltak önkényes lakásfoglalók. A tendenciákat már lehetett előtte érzékelni. Az egyéni önkényes lakásfoglalások száma megnövekedett az elmúlt években. Ennek önmagában is sok oka volt. Lakáshiány, vidéki munkanélküliség és onnan föláramlás, munkásszállók bezárása. Itt már kialakultak különböző városban bolyongó klánok, amelyek az egyik lakást elfoglalták, onnan kirakták őket, és akkor mentek a másik területre.
3: Milyen politikai vagy gazdasági körülmények tették azt szükségessé, vagy lehetővé, hogy olyan fajta csoportok alakuljanak, akik együtt akarjanak valamit, mondjuk egy házat?
9: A csoportos megjelenés az annak is köszönhető, hogy van egy csöves vagy ifjúsági szubkultúra, amelyik itt volt már a 80-as évek legelején, hisz akkor virágzott a csöves probléma. Ezeket a csoportokat a 80-as évek legelején még kemény rendőrhatósági fellépéssel kitiltották a városból, láthatatlanná tették őket, eltüntették őket azokról a terekről, ahol zavaróak voltak. Nem csökkent a bűnözés, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a kezeletlen neurózisok. No, ezek mind így egymásra rakottak.
3: Azt mondta, hogy lehetett számítani ilyen folyamatok beindulására, ilyen cselekedetekre. Kinek lehetett volna rászámítani, kinek kellett volna erre felkészülni? Érzésem szerint a mostani tanácsi intézményrendszer képtelen ezzel a feladattal megbirkózni, szóval birkózgat próbálkozik, de csak tüzet tud oltani.
9: Az én megítélésem szerint egy ilyen jó értelemben vett bürokrácia igazából arra való, hogy a maga ilyen helyi mikrotársadalmában lezajló folyamatokat nyomon kövesse, diagnosztizálja, fölkészüljön arra, hogy mit is kéne neki bizonyos krízis helyzetekre lépnie, fölkészüljön arra, hogy hogyan is kell meglépni a különböző lépéseket. Tehát valójában hogyan is kell helyi szociálpolitikát kialakítania és végrehajtania, hogyan kell kezelnie azt a rengeteg problémát. Egyébként nem csak szociális problémát.
3: Feltételes módon beszél, kellene, így kellett volna, így lenne jó.
9: Bizonyos mérce színvonal igenis elvárható a bürokráciáktól, hisz erre valók, ezért fizetjük őket az adónkból. Az egy más kérdés, hogy az elmúlt évszázadokban nem egy ilyen bürokrácia alakult ki, ezt tulajdonképpen mindenki a napi gyakorlatában tapasztalhatja. Minden javaslat vagy javaslatok döntő része az megakadt a döntéshozók tehetetlenségén. Tehát hiába hívtuk fel a figyelmet, ezekkel nem sok hatást lehetett elérni. Hónapok, évek teltek el ilyen harcokkal, és döntések pedig nem születtek, csak a legeslegutóbbi időben. Azok is valójában az abszolút kényszerhelyzet hatására.
3: Az egyik államigazgatási szakember azt mondta, hogy különféle társadalmi egyesületek, szövetségek és körök feladata az, persze az ödék is, már mint a tanácsi, hogy kezeljék a hajléktalanok ügyét.
9: A kezelés feladata alapvetően az állami vagy a helyi önkormányzati, ezek a felépítmények, mint az államigazgatás vagy a helyi önkormányzat arra valók, hogy valóban szolgáltatásszerűen a ott lakók igényeit és mindenféle ott lakó igényeit, problémáit megoldják, kiszolgálják. Tehát a feltételeket ezeknek a intézményeknek kell biztosítaniuk. Ami most itt Budapesten ilyen házfoglalás szinten a csövesek, pánkok részéről zajlik, ahhoz azt is látni kell, hogy ezek a csoportok a teljesen hasonló élethelyzetben lévő nyugat-európai társaik mintáit is, ha úgy tetszik, megtanulják, tudnak róla, próbálják követni. Ez nagyon fontos, hogy tanulnak ők is, nem csak a politikai pártok tanulnak a polgári demokrácia politikai pártjaitól, hanem ezek a csoportok is a maguk sorsos társaitól. És bizony jogosan megtanulják azt, hogy sok esetben nincs más lehetőségük, mint hogy szervezett módon valamilyen lerobbant épületben elbástyázzák magukat, és ott megpróbálnak egy szuverén önálló életet biztosítani. Számára.

0: Radio Territories köztéri interakció, azaz városi adásvétel.
1: Mi az? Mi történt? Jézusom! Halló! Torony! Halló! Segítség! Torony! Torony! Mit csináljak?
0: Május 11-én és 12-én, csütörtökön és pénteken kis privát rádióadók lesznek szerte a városban. A helyszínek Tűzraktér, Szimplakert, Millenáris Jövőháza, Kőleves Vendéglő.
2: Itt az irányító központ, utolépés 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-
0: hangerősök, hangjátszótér, bedaráló szónokok, társas magányzóna. Május 13-án a Tilos Rádió Történeti Napon este 6 és 8 között a 90,3-on is hallhatók lesznek a kis rádióadások.
3: Mert mi lesz ezután?
0: Kertakaró.
4: Jó.
0: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
0: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
0: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
0: Na kelt a karó, kelt a karó, kelt a karó. Kelt a karó.
9: Sharing the silence from the silence.

0: azt mondja nekem, hogy szép, hogy ezeket a régi sírket itt gyűjtögetjük. Tetszik magának ez?
1: Nagyon tetszik. Nagyon tetszik, hogy a régi sírkből még nem, hogy eltiporni, hanem akarnak még elzni valamit, hogy abból a régi sírkből, hogy hogyan is volt, hogy milyen szép az, hogy újra meg akarják valósítani, meg tudni akarják, hogy hogyan is volt. Most meg ez egyből is, hogy össze lesz gyűjtővel az, aki mit tudott a régiségből. Most már majd lassan kihalunk, akik ilyeneket tudunk, már a 80 év ma elviszi velünk majd ezeket is. De a fiatalabbak meg ma nem is tanulják, meg nem is lesz kitű megtanulni nekik.
2: Egy csövéim is áldozott nyavalat, mondja Őzi angyalának, Őzi angyala mondja Szent fiának, Szent fiat, távoztassod el a nyavalákat, hogy meg ne akadhasson se usába, se csontjába, semmiféle tetemeivel meg ne akadhasson. Boldog asszó, szent ígéret, szent parancsolatidat, parancsold a nyavaláknak, hogy meg ne akadhasson se usába, se csontjába, semmiféle tetemeivel meg ne akadhasson. Törl szülte fák, fa szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Szent fiát, Szent fiat, távoztassad el a nyavalákat, hogy megjelkodhasson se usába, se csontjába, semmiféle tetemével megjelkodhasson. Dominom, mégis mondom Dominom, ködve legyen, boszorkán száz szamár szélébe, hat fallé a hajába, boldogasztó igéjébe, úgy ne árthasson, mint Krisztus úrunknak. Amen. Na, úgy szép! Ezt az öntémátságot. Vagy háromszor, vagy ötször, vagy hétszer. Ennyiszer kell mondani, ha valakire rámondani. Egymás után. Azt mondták, hogy én bozorkán vagyok, és még olyant is tudok, hogy a vőmnek az apja, azt mondta, mama, várjon azt, hogy én magának akarok valamit mondani. Akkor utána megvártam, na mondja, mondd, mit akarsz azt ennyit mondani? Azt mondja, ereszöm meg a fiamon, mert még az orvos, hogy tudja a fiamat meggyógyítani, maga ereszöm rajta. Ha én Isten vagyok, akkor én eresztök rajta, de én nem vagyok Isten. Tudd meg azt, hogy ezt felelj. Azt mondtam annak az emberek, akkor a lászni. Azt mondtam neki, mert én ilyesmit nem tudok. Mert én tudtam szömre is olvasni, és használt is. Használt is. Rámondtam az imádságot 38 órakor, mikor a napnak legnagyobb ereje volt, akkor szépen rámondtam az önteimát, azt az imádságot, amit én megtanultam a mamától, azt a háromszor rámondtam, és meggyógyult, és meggyógyult. Én csak ezeket a szép imádságokat, én még élök, én ezeket mindig követem.
0: Elmondani azt a ráolvasó imát. Hol tetszett ezt hallani?
3: Márnyén.
0: Mikor?
3: Igen, 7 éves korom.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
3: Galusi Ferencné.
0: Milyen korú asszony volt mikor?
3: Körülbelül 70 éves volt.
0: És mire gyógyított
3: őket? A torkomra.
0: És mit csinált?
3: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondunkat.
0: Melyiket teszik a mondani?
3: Ezek hiás püspök elment szántani, béka ekéjével, gyik üstökével, kigyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlott bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torokfájásod is.
0: És utána imádkozott, hogy
3: nem, semmit, nem, csak ezt háromszor mondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
0: Hogy volt ezzel a nasztanénivel?
4: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen fabonás természet. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titokba csinálta a nasztanéni, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én megtanultam, azt édesanyám úgy jött rá, hogy a babámra én is olvastam. És akkor többet nem engedett a nacanénire rászólt, hogy ilyen butaságot ne csináljuk. És többet nem engedett át, hogyha fajt a torkom hozzájuk.
0: Na és elmúlt a torokfájás?
4: Áh. Igen, hogy az Ezekiás püspök az a torokfájosoknak a patronája. És hát ez a kígyó meg a mit tudom én mi, ahogyan a földet szántja, hát a föld hámlik, hát hogyha ő ezt ráolvassa az én torkomra, akkor arról is az a fájás, hogy lemegy.
5: Boldogságos szép Szűz Mária megfereszti az jó adat szent fiát. Jordalmvízi a Bétakara, a Fehér Fety alatt belindul a Názáret városba Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Összetalálkozik, három zsidólyámmal kitakarok, megnezik, elári, ígizik, minnyi elfittyene. Összetalálkozik Szent Ilona asszonyval, azt kérdi Szent Ilona asszony. Mi sírsz, mit keseregsz, boldogsága, szép Szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek? Elindultam Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni, összetalálkozom három zsidólyámmal, Szent fiamat, kitekarak, megnezik, halalra, égizék, minnyel fittyene. Ne sír, ne keserek, boldogsága, szép Szűz Mária, menjünk el, törjünk három magyar ruhágot, égessünk belőle a kilenc szenet, anyjuk bő vízbe, mossuk meg vele, ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus Urunk adta az anyja mélybe, az anyja szült erre a világra. Hát erre engemet egy öreg asszony tanított, mert mindig mentünk vízvettetni, az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekei is. Akkor így én azt megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt. Mindig használt.
6: Elindul a nagy sátán 77 fiával, 77 leányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a katinak a fején, menjen ki a talpon, csontja bontját, hányja piros vírit, így a szényit hírvaszta. Tér meg te nos sátán, 77 fiadval, 77 leányadval, 77 unokádval. Ne menj be ennek a katinak a fején, ne menj ki talpon, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be a fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így ott színit hírvaz. Tisztán hadd ezt a katit, mint az anyja szűrte világra, boldogsága Szűz Mária hozta. Tudja, mikor olyan nagyon-nagyon betegek voltak, vagy megijedtek a gyerekek, és betegek voltak, ahova menjünk ahhoz az öreg asszonyhoz.
3: Elindult Szentontól 7 fiával, 7 leányával, 77 féle unokájával. Csüzás Orbántól dagadott sebeivel, fene farkasaival, vadoros lányaival. Hogy mondjam Justinának gyenge szívét, elszorítom piros vérét, ott megiszom. Térj meg Szentontól, kérlek a Jézus Krisztus kasárvás kényszenvedésére, ötmérséges sebeire. Eredj el az erdőkre, ott a vadoroszlányoknak gyenge szíviket szorítsd el, piros vériket ott idd meg, térj meg Szentontól, vagy akár miféle eredetet. Mikor Krisztus a földön járt, hegyek nőttek, kövek főtek, Krisztus mennybe menetele után mindenek megtértek. Térj meg te is, akár miféle eredet vagy az Úr Jézus Krisztusnak, gyéken nagy a főpárnája, sütelen kása, főtelen fogatja, ez a Krisztus Urunk vacsorája. Kérlek erre kasárvas kényszenvedésekre, térj meg akármiféle eredet vagy. Édes Jézusom, nem az én akaratom szerint, miképpen mennyben úgy legyen a Földön. Ha te akarod, mutasd meg a te irgalmasságodat, ne nézd bűneinket, sok ellened való cselekedetünket. Édes Jézusom, ezt én oda mondom. No, de a betegségre én úgy olvasom, higgyen meg, én nem vagyok burozmás, bizony Isten. Én nem vagyok az, hogy valakinek elvegyem a szemávilágát, vagy valamit. Én is bízok a Jóistenbe. Ő azt mondja a könyves, hogy aki bízik a Jóistenbe, azt mondja annak a hegynek, hogy indulj meg, már hite van, akkor az elmenjen innen. Én is úgy tanultam anyámnak az édesanyjától. Nagyon tudott imádkozni az is, ugye, izére. Tudja, azt úgy mondja, megdagadott, hát ha me az, hát ha me az. Én is azt mondom, hogyha engem álcsitoztató, én olvasok rá.

0: De higgyenek, és akkor mondom, hogy imádkozok utolyan három mi atyánkot, három üdvözletet, és hiszek egyet. Felajánlom az összes szentek tiszteletét. De akkor is én magamot nem, hogy én általam, csak a jó Isten akarata által. Higgyen meg, hogy azonnal szűnik meg az ég. Azonnal. Hát akkor nem tudtak annyit, az emberemet megkeresem, megmondja. Nem tudtak annyi írással mindent, mégis mindent tudtak, lássai.
1: Hát úgy volt, eszembe jutott, mikor odahaza voltunk. Jött nagy felhő, zörgött, görgetett, villámlott. Jött nagy zörgés, kimentünk az udvar közepére, elvettük a fejszit a kezünkbe. Akkor mondtuk, elindul a boldogság a szép Szizmária az őszent fiával, egy nagy hosszas úton. Megtalálkozott egy nagy záporessével, mára ment a nagy záporessé, te nagy jégesső, menek az éléknek kovászrontásikra. Térj meg, te nagy jégesső, te nagy záporessé, ne menj az éléknek kovászrontásikra. Térj meg, menjél el, te nagy jégesső, te nagy záporessé, a kősziklákba, a nagy hegyek közé, a nagy kövek közé, és ott is úgy oszoljál el. Akkor a fejszét bevágtuk az udvar közepébe, keresztet csináltunk, háromszor bevágtuk, és néztünk fel az égbe, hogy szóródnak a felhők el. És így volt régen, mikor jött a nagy zörgés a jégessével. Elmúltak, harangoztak a templomba, szépen harangoztak, hogy várték félre a harangokat, hogy menjenek szét a felhők, szétes szóródtak.
2: Elindult az Úr Jézus szűszent anyjával, Máriával, Jeruzsálemből Jerikóba. Amint a hídon át akartak menni, szamaracskájának lábacskája megficamodott és megrándult. Hogy ezen ficamodás és rándulás abban ne maradjon, az Úr Jézus szájából származott ezen íge. Hús húshoz, vér vérhez, csont csonthoz, in inhez forjon vissza. Mi atyánk, üdvözlet!
3: 67-ben kezdődött, és azóta én mindig végzem, és nem fejlődik a szürke haj. Kérem a Jóistent, hogy mulassza el, hogy neki jön neki kés.
4: És hányszor ez elimádkozó naponta, vagy hogyan?
3: Naponta, igen, és este? Utána este, vagy nappal is elvégezhetem, amikor ez van, mindegy, nincs ki szóval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztusnak, drága szent neve! Szent Jánosnak szép, tiszta, aranyos vize, Szent Anna elindult ág, megcsapta a szememet. Ág után vér, vér után termés, termés után hájuk, hájuk után sötétség. Az Úr Jézus Krisztus paradicsomában van három szép virág, az alatt ül három szűz leány. Az egyik a vérkossa, a másik a termést hasítja, a harmadik a hájagot hasítja. A vér elszóljon a szememről a Krisztus Jézus ötménységes sebeié, a hájok hasadjon le a Krisztus Jézus haláláért, a boldogságos Szűz Máriának fájdalmáért. A vér a termés, a hájagot vegye le, a boldogságos Szűz elment a Kálvária hegyre, Máriának szemkenetje, Szent Háromságnak nagy ereje, vegye le a szememből a hájagot. Ezután jön mi atyánk üdvözlés, és háromszor elismétülni három mi atyánk, akkor meg az egy hiszek egy a végén.
4: A másik ima mire lesz?
3: Szenverés ellen.
4: Az, hogy megy?
3: Fölült Jézus a márványkőre. Arra ment három szűz leány. Az egyik azt mondta, ó édes Jézuskám, szebb vagy, mint a holdvilág. A másik azt mondta, édes Jézuskám, szebb vagy te a ragyogó csillagnál. A harmadik azt mondta, ó édes Jézusom, szebb vagy te a fényes napnál. Orra ment a boldogságos szűzanyánk, Mária, a Jordán vizére is hozott vizet. Ezen a gyermek vagy leány úgy menjen szét az igézet, mint a márványkövön lefolyt a Jordán vizet. Az atyának, fiúnak és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Szóval ez szenverésre.
3: Igen.
5: Atyának és fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Jeruzsálemi kertben van egy cidruska, annakban három lehajtós ága. Első ága ott a Jézuska, bűnös megváltotta. Második ága a Szent Anna, betegeket gyógyítja, csodálatos kezével a földről nyavalát eltávolítja. Harmadik ága ott a boldogságos Szűz Mária, Szent fiát siratja. Piros véri csolkolja, Judásnak eladta 30 ezüst pénzét, miért nem adta másnak, Máriának, a dicsérő Szent Annának, a boldogságos Szűz Máriának. Szóval adta volna érte 1000

0: Sekat nem vitték meg a szenvedségre, Kalvári hegyére. Mikor a haldoklóra ágyin Szent Mihály, a Szent Mihály arkangyala keresztül és Szent Jánosra. Szömög látta, szömög verte Jézus Mária szent nevébe. Ember verte kalap alagyit kalap alá menje, az Istennek nagyobb ereje hatalma van, mindenki ezt a sulós beteget megverte. Asszon verte meg fejkötőlőt, fejkötőlá menje, az Istennek nagyobb ereje hatalma van, mindenki ezt a sulós beteget megverte. Lán verte meg pántlik alagyit pántlik alá menje, az Istennek nagyobb ereje hatalma van, mindenki ezt a súlyos beteget megverte. Megköszöntötte Gábri angyal a boldogságos Szűz Máriát, én is köszöntelek, szerelmes fiam. Jöttek az angyalok, az apostolok a magos mennyből. Köszöntésemre, ezekkel a három szavakkal, ami legerésebb, az Úr Jézusnál, Telle Szent Háromságnál, boldogságos Szűz Máriának. Elindulok a Jézus nevébe, három isteni személbe indulok, Atya Istenébe, Fiú Istenébe, Szent Háromság egyélő Úr Istenébe, napkeleti bölcsek. Jöjjetek segítségemre, esedezésemre, bármilyen súlyos betegség nyavala távolodjon tőle, Istennek ereje hatalma szálljon a földre. Egek király, hozzád fordulok folomodok, nyugtassátok ennek a súlyos betegnek a nyavalaját, mindahogy a nap az égről lenyugszik. Fölszülte fátfa bimbaját, bimbaja virágját. Szent Annaszon szülte boldogságos Szűz Máriát, boldogságos Szűz Mária édesanyám szülte szerelmes szentséges szent kiát. Szent fia, távolítsd a nyavaláját, se csontjába, se bontjába, semmiféle tetemé mög ne akadhassék. Ányomult bűnös lábaidhoz fordulok, Jézus Krisztussal sírok. Hatalom anya Mária, fordítsad hozzá figyelmedet a síralomnak völgyében. Mi asszonyom, mi közbe járunk, mi szólunk. Engedsz fel Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak, ajánl minket Szent Fiadnak. Názareti Jézus zsidó király, veszedelem forgója, Szent Isten nagy hatalma. Nagy Úristen, könyörögjetek ezen a betegön, atyai szeretetedbe, kegyelmedbe. Ajánlottam testiket, lelkiket, életiket, gyógyítsd a betegeket, a sebesülteket. Fájdalmas testiket, lelkiket, kiketté fájdalomba ejtötték. Sárgaságba, fogyásba, fejzavarodásba, nyughatatlanságba, hideglelésbe. Ezen tételényes nyavalától menj meg Jézusom Krisztusom minden veszéltől, veszedelemtől, hörtele haláltól, minden nyavalától. Haldokló Jézusom, könyörögj a haldoklókért. Én kimegyek én ajtómat, látok egy aranyos templomot, kívül aranyos beli kögyelmes. Szolgáltatják a szentmisét a súlyos betegek testiké, lelkiké. Menjetek proféták fekete föld színére, hirdessétek az én számból származott drága imádságot, Szent Annának, Szent Anna leányának, a boldogságos Szűz Máriának. Éle fekszek én ágyamba, testi lelki koporsóba, három angyal felfelett egyik őrözi, vigyázi, harmadik a lelkét váli. A kakas megszólal, szép Szűz Máriát kiáltja, Kájfő Mária. Krisztusunkat megfogták, vasdárdával megdárdázták, tövissel megkoronázták, hét csövére elcsöppen. Az angyalok felszötték, Krisztusunk elejbe vitték, Krisztusunk azt felelte rá, ki ezt a hétfő imádságot elmondja, hét bűnnel bocsátatik, a purgátumcelén vettetik, viszem az atyám házába, az örök dicsőségbe, fényes mennyországba, mennyország közepébe, amen. Imádkoztam az Úr Jézus Krisztus szenvedésé, haláláé, ennek a súlyos betegeknek a meggyógyulásáé, az Úr Jézus Krisztus lészen az orvossal, mostantól kezdve is mind örökkön, örökké, amen. Atyám haláltól, fájdalomtól nem tudom megmenteni, azt akarnám, hogy a paradicsomba örvendőzzön, és a szent angyalokkal zöngedőzzön a dicső mennyországba, amen. Atyának és fiúnak és szentfélek Istennek nevébe, amen. Ez is imádság, tudja? Amik így öntöttek a betegeket. Ilyen szönverésre, ijedésre.
1: Igen.
0: Meg nézzen, ilyen beképzel, betegek is vannak, megérti
1: igen.
0: Magad.
1: Persze.
0: Azt mondja, hogy ő nem gyógyul, meg jába én az orvoshoz, mert ő rajta az orvos igen. Nem segít. Elment ilyen helyre, akkor meggyógyul. Én mikor meghalt az én anyám, ebből egy szót sem tudtam az imádságból. Mindig azt mondta, hogy én rám hagyja. De igen. Én nem szerettem hallgatni sem, mert én azért haragudtam, hogy az én anyám miért mond ilyent, hogy én rám hagyja ezt az öntést.
1: Igen.
0: Most ugye maga, de én nem küllök, én azért az imádságot nem tudom, úgy, mert én mindig azt mondtam, hogy én nem küllök. És mikor nyakad, azután úgy sokat a fejembe matizott az imádság, mintha mindig küllött volna, azt én nekem éjjel-nappal mindig azt az imádságot mondani, tudja?
1: Igen.
0: És aztán is ez se papírű, ez semmiről nem tanulja. Azt mondtuk, mint az édesanyám. Édesanyám, mert édesapám meghalt, ugye fiatal voltunk, gyerekek. Meghalt, aztán mindig azt mondtuk, hogy édesanyám, ezt maga ne csinálja. Mert magának ezt nem kő, még magát azért elvigyék, vagy megbüntessék, vagy elvigyék. Azt mondta az én anyám, édeslányom, ha börtönbe dobálják ki a csontomat, nekem ezt akkor is kell csinálni, mert aki én tudok, azon akarok segíteni. Ezt mondta. Mert ugye az én anyám szokta mondani abban az időben, mikor a Szűz Mária földön járt, hát ugye nem tudom, pedig se jóvasni, nem tudott se írni. Aztán vitte a Szent Fiát a kardján, találkozott három lány. Megnézi egyik lány, hogy jaj, de gyönyörű, olyan, mint a napsugár. Hát ugye édesanyámtól hallottam, így mondta. Megnézi a másik, jaj, hát a csillagok se, úgy ragyog, mint a csillagok, ez olyan gyönyörű ez a kicsi. Megnézi a harmadik, mint a hódvilág, olyan szép ez, mint a hódvilág. Így mind, ahogyan nézte, ez mindig másképp ragyogott, ugye mindig szöbbnek látták. Aztán, amikor akkor Mária hazavitte, kicsit csak sírt, nem bírt vele. Akkor merítette a Jordán vizébe, belemerítette a poharát, aztán csinált neki vizet. Imádkozott rája. Aztán álmolgatott a kis Jézus, ugye, mert szönvizet csinált, imádkozott rá, azt tudta, is abból volt az orvos, szönvizet csinált, aztán azért maradt a földre az a vízcsinálás imádság. Tudja? Az a vízcsinálás. Hát aztán az ilyen kicsiknek, hogyha szönnál mögverik, vagy mögijennek, hogy ez akkor arru használ, ugye arru volt az utabban.
1: Hasznos ima a hideglelés ellen. Kősziklák repednek, halottak föltámadnak, Krisztus Urunkat megfogták, és Júdás elébe állították, azt kérdik tőlem, mit félsz, mit reszkedsz, talán a hideg lel. Nem lel engem, nem is kívánok. Az se lelje soha, aki az én keserves kínszenvedésemről, halálomról megemlékezik. Ó, hajnal, piros szép hajnal, engem vendégségben hívnak, de én nem megyek, elküldöm az én hideglelésemet, aki ezt elmondja háromszor a napfölkelte előtt, és három-három mi atyánkot, annyi üdvözlégyet, és egy kiszekedjet, és fölajánlja Jézus utolsó rázásáért, és tiszta szívből mondja el. Amen.
2: Kiment a kis Jézus a szőlőbe, leállított a Szent Fejét a szőlő vinegére, arra ment a boldogságot Szűz Mária, kérdezte, mi is írsz, miért írsz, kisfiam, kis Jézuska, hogy ne sírnék, hogy ne rénék, mikor az én szent szőmem kialakta a szőlő vinege, vér elborította, halljuk meg fogra termést, mert termette. Ne sír, ne rén, majd elmegyünk a Getsemani kertbe, majd takáltunk háromféle szép virágot, vérű vereset, halljukról fehérjére termésű termétet. Egyiket az Atya Isten nevébe, másikot a fiújébe, harmadikot a szent élekébe. Igaz Isten, igaz is, bátor Isten, bátor is, szabad Isten, szabad is. Én kimegyek, én ajtom a föltekintek magas mennybe, ott látok egy kaponat, kívül aranyos belül irgalmas, ott lesz az Úr Jézus az ő szermiséjét. Három piros félre lecseppent az agyalokon, remintek, mindegy cseppig főzték, ólom taljára öntötték, Krisztus Urunk el egy úgy vitték. Krisztusunk erre se nem szólalt, se nem felelt. Aki azt a kis imácsagot este reggel elmondja, hit halálos bűntől, még menekszik. Úgy Jézusnak adom az én lelkém, és fekete földnek pedig az én testemet. Így tanultam én.
3: Halt fülem, halt angyalok zengését, mert eljött az Úr Jézus lelki mennyegzőre. Tisztíts Uram utat, vitathessünk mennybe Isten elejébe. Számláltatassunk meg mennyei sereggel, ó, te gonosz sátán, ne kísérges engem, mert van nekem fejem az Úr Jézus Krisztus. Menj el elejébe, megfelel képibe, Szentlélek, szájba, szívembe, erősítsd meg hitemet, szenteld meg lelkemet, mert mellettem van egy Isten, előttem boldogasszony, fejem fölött három Mária, körülöttem ezer angyal a kezembe, Szent kereszt a szájomba, szent kenet a szívembe, szent ostya, az árthasson, s védhessen éjszakának idején, nekem más senki se, aki elveszen előlem egy Istent, mellőlem boldogasszonyt, fejem felül három Máriát, körülöttem ezer angyalt, a kezemből szent keresztet, a szájomból szent kenetet, a szívemből szent ostját. Amen.
4: Mikor szokták ezt mondani?
3: Hát... többször is, de leginkább haldukló mellett.
0: Szűzleán Szent Margit imádsága. Elindul a Szűzleán Szent Margit, hóny alatt viszi aranymedencét, aranymedencébe Krisztus Jézusnak 36 cseppérit, boldogsága Szűz Máriának fátyolát, Szent Benedeknek szárnyát, szárnyékját, Szent Antalnak kötelit, hésingó losolyát. Megtalálkozik sátányokkal, sárkányokkal, kérdik a sátányok, sárkányok, mi dolog legyen Szűzleán, Szent Margit, Hézád nem közeledhetünk. Felel én a Szent Szűz, Hézám nem is közeledhettek, ha tiszta lelkek nem vattok. mert én hónyam alatt viszem aranymedencémet, aranymedencémbe Krisztus Jézusnak 36 cseppérit, boldogság a Szűz Máriának fátyalát, Szent Benedeknek szárnyát, szárnyékját, Szent Antalnak kötelit, hésingol vosolyát. Ki ezeket az imádságokat elmondja, este lefek kibe, reggel felkül kibe, mennyország kapuja kinyittatik, embernek lelke bénítatik, amen. Ezt is én imádkoztam, Simó Ferenc József névfazakas Ilona. Édesanyámtól tanultam Szűz Leán Szent Margit imádságot.
5: Paradicsom kertben három cédusfa, alatta őrködik Ádám, atyám kis Éva, ki a paradicsom kertet alkotta. Azon ült három főangyal, aki éjjel-nappal a harcban tartotta. Egyik volt Gabriel, a másik Rafael, a harmadik Szent Mihály főangyal. Gabriel őrködik a fölöttem hajnalig, az úrangyal a imáig, Rafael főangyal estelig, az esti imámig. Szent Mihály főangyal őrködik halálom órájaig. Boldogságos szűzanya, ki a kígyó fejét taposta, kérjünk légy ortalmunkra, Szent Fiaddal, Úr Jézussal, alhalálos agyam mellé, bűnöm bocsánatára, amen.
6: Kis ötlet?
5: Valamikor nagyon régen, talán Gézi Ferenc Veronnénitő.
6: Ezt mikor szoktál
5: kívánni? Csak úgy megtanított bennünket, hogy mikor eszünk, begyütött, akkor mondtuk.
6: És hogy nevettél?
5: Miért? Hát a bűnünk bocsánatáért azt mondja, ajánljuk fel ezt a kicsi mocsát.
7: Ki az a ház, Szent Bendel háza? Ki kisebb ki a vasajtaja, réza kulcsa? Hét szén csömbén az ablakán, négy őrző angyal a négy sarkán. Mária kátya, nagy fönszóval épírkorva. Alusztok-e szegények? Aludjatok szegények, én majd keresztenek öt ujjommal, száz szentömmel, ezernyi angyalokkal, 12 apostollal. Amott megy a kis Jézus, lelkem látogató Jézus. Beteg a lelkem a bűnökért, készül a lélek az örök életre. Ó, ha én meggyújhatnék, Krisztus nyomába léphetnék, ott találnék egy aranyos szentegyházat, ki kívül kincses, belül irgalmas. Abba ül asszonyú Mária, kezébe könyve, nyakába királyné olvasója. Aki ezt az imádságot este lefektíve, reggel fölkeltíve elmondja, száz napi búcsút nyer. Én a Dézereg anyámtól. Annak volt egy nagy könyve, tudja, elvitték, és abban a régiségi imádság voltak, de soha nem került vissza. Én ezt este reggel is unokáimnak, mikor a kicsinyek voltak, azoknak szoktam imádkozni. Azon egy öreg könyv volt, tudja, az füzetekbe rakta, az öreg anyám nagyon vallásos volt, és füzetekbe rakta szegény össze.

0: imádkozni is, lelkileg kőleg, nem csak úgy, mint a Sajkó, hogy tudom ezt a verset, mindig úgy tartottam, hogy még olvasni is minden másképp kell elolvasni, mint a testamentum tüzeteket. Ezt már az édesanyámtól is úgy hallottam, hogy azt lelkileg, úgy, ahogyan azt kívánja, azt mindent úgy kell. Hát imádkozni is úgy szoktam, ahogyan kívántatik, hogy hangsúlyozni kell, hogy nem csak egyformán elmondani, mert nincs annak akkor semmi értelme. Fehér Rózsa Mária, engem Jézus találjon, szeretetével szeressen, szent bérével megváltson. Kell föl Mária, elvitték a szent fiadat, dárdából dárdázták, koronából koronázták. Hétcsőbbére elcsöppent, az angyalok fölszedték, Jeruzsálemba vitték. Három ágú orgona mennek főnek, magos angyal, ó, piam, piam, pényes Jézus, nyújts ki a szent kezedet, hadd kössen be szent sebedet. Ki ezt az imádságot elmondaná este reggel, hét bűne bocsánatja. Fölajánlom, Uram, eden kis imádságomat az Úr Jézus Krisztusnak a keserbes kínszenvedéséért, a boldogság a Szűz Máriának hét szívbéli fájdalmáért, magam pátrinusomért, őrző szent angyalomért, úton bizony járókért, özvegyekért, árvákért, szegény meg nyomorultakért. Ó, édes Jézus, ó, édes Jézus Krisztusom, légy irgalmas, légy kegyelmes, mint te hozzád megtérő bűnös fiatal leányod. Édes Jézusom, hálákat adok te neked, hogy megőriztél, megtartottál a mai szentséges szent napodon, őrizzé és tarts meg ezen sötét éjszakádnak idején, tűzszöl, vízszöl, beszedelemtű, szerencsétlenségtű, kétségbennesestű, a hirtelen haláltú, az ördögnek incselkedésétű és a gonosz ember szándékjátú. Amen. Hát este szoktuk elimádkozni. Szüleimtől hallottam, ahogyan azok mondták, hát aztán úgy van, hogy a mostaniakban is egyik nem úgy mondja, mint a másik, még abban is van eltérés.
1: Ezt templomban szokták
0: imádkozni? Nem szoktuk ezt imádkozni, csak ittől hallottam, templomban nem hallottam, mindig itthon. Azt a Názáreti Jézust is nagy bűnbe szokta anyám.
1: Nagy bőjbe, ugye?
0: Nagy bőjbe. Látja, aztán azért úgy van már most magam is, ugye a sok ajba, bajba, már sokat elfelejtek bele. Nem folthatjuk úgy mindezt a mindennapi imádságokat.
2: Élefekszem én ágyomba, testi lelki koporsomba. Kerékkereszt őriz angyal, nehéz álom meg ne nyomjon, az ellenség el ne hagyjon. Égen menő szép madár. Tenem madár, szárnyas angyal, szárnyalat szent oltár, szent oltárban igaz hitben boldog asszony. Kelet felül tekint a nap, ott látja az ő szent fiát, térdig vérbe, könyékig könyvbe, egy csövére lecsöppent, az angyalok felszötték, Krisztus Urunk elejbe vitték. Krisztus Urunk azt mondotta, aki ezt az imádságot este lefektében, reggel fölkeltében elimádkozza, hét nagy bűne megbocsátott. Ezt hát valamikor anyámtól, apámtól.
1: Aranyos ez a Nélike, mert azt mondta, hogy ő a fehér rózsát is megszerzi, akkor még nem tudta. Na azt mondja, emlékezett rá, mert valamikor tudta, de elfeledted, de addig ne nyugtalankodjak, mert ő megszerzi.
2: Mentem tennap egész nap, utána. Hát beszereztem, este hoztam meg. Tudja, ez úgy volt, hogy én megjártam az egész falut.
1: Igen.
2: És senki se tudta ezt elimádkozni. Elmentem a temető utcába. Ott egy asszony kim volt, mondom neki, te terra, te is hol a jóhiszemű asszony vagy. El tudod te imádkozni a Fehér Rózsa Máriát? Azt mondja, nem tudom. Mondom, hallod? Hát akkor ki tudod? Azt mondja, itt az a Márie.
1: Milyen Göntér. Göntér, ugye? Göntér Györgyné.
2: Hát aztán akkor az kin idegett. Én meg oda mentem hozzája. Kérdezem, kire mindjárt el is fogadta, hogy ő tudja. Akkor, amikor elmondtam a spekulátor, mit csinálok, jába mondom neki, hogy ha tírja le, már sok is, akkor átmentem, hogy a túlsó sorra, az a menyácskám egy kim volt. Mondom neki, te Emma, egy imádságot én igen szeretnék leíratni, leszel olyan szíves leírat, azt mondja szívesen.
3: Hát azt én még vigyenek el bennünket?
1: Istenem, csak nem gondolja, hát ezt tudom már. Nem viszik el magukat. De ha nem akarja nevét mondani, ne mondja, de hát nyugodtan mondhatja.
3: Szólnak a kas éjféltajon, Máriát kiáltják. Kell föl Mária, megfogták a szentfiadot, keresztfára szögezték, egycipére elcsöppent, az angyalok főszedték, szentvárosba bevitték, Jézus elejébe tették. Aki ezt a kevés imádságocskát este reggel elmondja, hét halálos bűne megbocsájtatik, amin. Ebbe házba négyszög van, mind a négybe angyal van, közepibe Jézus Krisztus, Mária az ablakba szent fiát pólyázza, oda repült két angyal, szárnya alá vitte, főrepült az égbe. Az ég megnyit, minden lélek megörült, csak az nem, aki édesapját, édesanyját megverte, én nem vertem, csak szándékba voltam, a szándék nagyobb, mint a cselekedet, amin.
2: Názáretbéli Jézus zsidóknak, királok, veszedelembe horgóknak lévő Istene, megtestesült Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent és halhatatlan Úristen, könyörülni rajtunk. Hét kereszt alatt lefekszem, hét kereszt alatt fölkelek, őrz angyalom éjfélig, boldogság a Szűz Márián véradték, Jézus Krisztus mindétik, hogy gyalló testem nyugodjék, de szívem el ne aludjék, hogy téged mindenkor lássok, minden gonosz távoztasson, sátányok megköttessenek, testembe ne hörtőzzenek, engedd nekem kegyesen, Atya fiú fölségesen, élvén örök dicsőségben most is, mint örökkön örökké, amen. Ma vala pénteknek napja vala, ména Jézus Krisztus kinnak kín helyére. Meglátták a zsidók, fölfeszítették a magos keresztfára, fol a szent vére, hervad a szent színe, szomorodik a szent lelke. Szól a boldogságos szűzanya Mária, ó fiam, fiam, szerelmes szent fiam, én azt gondoltam, te lészen bus, látom fiam, élészek bus, aki ezt az imádságot este reggel elmondja, megüdvözi. Názáretben van egy mustromfa, kívül aranyos, belül kegyelmes, abban mondottak 7x7 szent misét. Én ott hallgattam szerelmes szent fiammal, az ártatlan Jézusommal. Egyszer elkapták mellőlem a kegyetlen zsidók, keresem utcákról utcákra, sehon nem találom. Előtalálom Szent Lukács evangélistát, kérdem tőle, nem láttad a szerelmes szent fiamat, az ártatlan Jézusomat. Ó, anyám, anyám, szép Szűz Mária, menj el a magas Kálvária hegyére, ott vagyon egy szent kereszt, ha arra vagyon fölfeszítve, vasdárdával nyitogatják, arcul várik, vérelvel értékelik, ezettel, apével itatják, tövissel koronázzák, marokvesszével csapkodják, hét csövére elcsöppent, az angyalok fölszedték, szent atya állájba vitték. Ó, anyám, anyám, szép Szűz Mária, menj el a fekete fölszíne alá, az Ádám maradó anyai közé, kiáltsd, hirdest, lefektekre, fölkeltekre, bizon-bizon velem lészen a paradicsomba, én mondom a teremtő, aki titeket az ő szent vérébe és halálából megváltott. Amen.
4: Ma vagyunk pintek, annak napja. menne Jézus a kínszínhez. Ott vagyon egy odvasfa, kívül aranyos, belül kegyelmes. Abban mondatik 7x6 centmise. Én ott hallgatom, szerelmes fiammal, ortatlan Jézusommal. Egyszer elkapjak mellőlem a kegyetlen zsidók. Keresem, utcakról utcakra, sehun nem találom. Előtalálom Szent Lukács evangélistát. Kérdem, nem illattad szerelmes fiamat, ortatlan Jézusomat. Ó, anyám, anyám, szép szűz Mária, menj el a magas Kalvárióra. Ott vagyom fölfeszítve, ecset telepével itatták, oldalad dardalva megnyitották. Ó, anyám, anyám, szép szűz Mária, azt gondoltam, hogy te leszel gus, és én vagyok gus. Én lefekszek én agyamba, testi lelki koporsomba, kerül kereszt őriz anyja. Egyik őrzi testemet, másik őrzi lelkemet, harmadik őrzi világ életemet, ak szülte világot, világ szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Szent Fiát. Ó, fiam, fiam, nyisd meg a kapukat, mozd meg az utakot, arra viszik bargyút, kelhet, kenetet, az oltári szentség. Boldog asszonynak tisztelettére és annak elnyerésére. Úr legyen Úr Jézus, amen. Aki ezt az imádságot naponta háromszor elmondja, tudva a lézen, mikor lesz halálának utolsó órája.
3: Ó, hajnal, hajnal, rózsaszínű szép piros hajnal, kibe Mária nyugoszik. Úr tőle születik, világ tőle hadatik, pokol tőle töretik, nap tőle nyugaszik. Elindult a boldogságos szép szűz Mária, Szent pusztába megtalálta Szent Kápolnát, hol Szent Péter és Szent Kál az első szent misét szolgálta. Ó, úgymond Szent Péter, Szent Kál, nem láttad-e az én szent fiamat, a te urad Jézus Krisztusodat? Ó, anyánk, anyánk, boldogságos szép szűz anyánk, erígy fel a Sinei hegyére, ott meglátod szent fiadat, a mi urunk Jézus Krisztusunkat. Vasostorral ostorozzák, még ödörbe taszigatják, gyenge énai szakadodik, piros vére futamodik. Amen.
2: Mikor az Úr Jézus a földre jött, Jeruzsálembe szólós nem temo. Bemenvén egy halba vendégfogadóba, dicsérte széka Jézus. Nem annónak az Úr Jézusnak az érdemén szólót. Nem adok az Úr Jézusnak az érdemén szólós, mert lesznek sok gazdag vendégek, csúfot tennének belőle. Menj el a város végére, ott lakik egy szegény Veronikáztó. Dicsértessék a Jézus, nem annó neki az Úr Jézusnak az érdemén szólós. Honni annék az Úr Jézusnak az érdemén szólós? Vennék én házam, három betett ágyam. A legszebb ügybe fektetem az Úr Jézust. A fejnékel a nap, labban a holdvilág, az Úr tündöklik mind a világ. Város végén van egy kis kápolna, hogy kapba mondja Szent Péter a Szent Misét. Oda menvén a Mária, kérdi Péter Máriát, miért jöttél téged? Hárman naptól Szent Fiamot keresem. Kérdik vérbe alva, könyökig könnyűbe, Szent Hajót rongatjok, Szent Szakollót rongatjok. Vidos nyolval köbdösik, vaskesszűvel arcon belül, mokkoros tenni. Aki ezt elmondja, úgy menne menyeknek orszolva, mert mind a korosvényi kisgyermekeste.
5: Mikor szokták
2: ezt? Ezt mikor akarja az ember, elmondhatja? Nincs felettünk, nem tudom micsoda, nem szabad mondani. Drogom.
6: Ehol jön a Jézus, a lelkemváltó Jézus, szállást adó, békességes Jézus. Beteg a test, kész a lélek. Ha én minden nap gyontember lehetnék, Máriának kapujában megnyílnék. Jézusnak születésén ott lennék, hallom a kakasoknak szólását, szívből kiáltom föl Máriát, kelj föl Mária, kelj föl! Megfogták a te szent fiadat, a Jézust, keresztpára vitték, keresztpára szegezték, piros vérre hulladék, az angyalok fölszedték, paradicsom kertben bevitték, a kehelyben öntötték. Ha én ezt a kis imádságon minden este reggel elmondhatnám, fölvinném a mennyeknek országában, ott részesülnének az örök boldogságban. Amen. Hajnal-hajnal, szép piros hajnal, kiben Mária nyugszik, naptölle keleti pokol tőle távozik, amennyekbe csendítenek az angyalok ott lévők. Ó, szűz korona, ehol jön a boldogságos szűz Mária, hoz nékünk kenőt, kenetet, oltári szentséget, ki megtisztítja a mi bűnös lelkünket az örök kárhozattól. Amen. Föltekintek a magas égre, ott látok egy kápolnát, abban látom a boldogságos szűz Máriát, töri a szent kezét, hullatja a szent könnyét. Oda, mint Szent Anna asszom, Mária leányom, miért törd el egy szent kezedet, miért hullajtod szent könnyedet? Hogy ne törném szent kezemet, hogy ne hullajtanám szent könnyedet? Összejártam 1401 templomot, mégsem találtam meg az én szent fiamat, a Jézust. Eredj a zsidók közé, ott megtalálod a te szent fiadat, a Jézust. Mit vigyünk néki ajándékban? Vigyünk néki ajándékban egy keresztet, hogy megemlékezzen a mi halálunkról az örök boldogságban. Amen.
3: Ha kimegyek ajtómelejbe, föltekintek a magas menyekbe, ott látok egy aranyos templomot, kívül aranyos, belül irgalmas. Abba mondja Szent Pál, Szent Péter az új misét. Óra megy a boldogságos szűz Mária, sírva ríva. Kérdi tőle Szent Pál, Szent Péter, miért sírsz, miért is boldogságos szűz Mária? Hogy ne sírnék, hogy ne rínék, mikor még a hajamot fésültem, szent fiamat elvesztettem. Eredj a kis templom elejbe, ott látod a te szent fiadat. Könyökig vérbe, még ödörbe bagdosok, tövisekkel koronázok. Aki ezt a kis imolcsógot este reggel elmondja, megnyittatik annak a dróga szép mennyország ajtaja. Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus taloltól, szent véreddel megoltottól. Szent lelkeddel eljegyzettél, ablakimba Mória ajtómon, Krisztus Jézus hozam négyszögletén négy őrző angyal. Őriz, angyal, őriz, még Mória nyugszik. Kelj fél, Mória, kelj fél, szent fiadat elvitték. Keresztfalra feszítették, három cseppérit kicseppentették. Az angyalok felszedték, Orionba bevették. A tenger közepében van egy aranyos templom, abban van egy aranyos asztal. Az Úr Jézus Krisztus odahajtotta szent fejét, kimutatta öt sebeit. Eredjetek emberek, balkarotokra vegyetek kardot, hirdessétek a fekete szín fölött. Pénteke reggeltől, szombaton ebédig, vasárnap miseig. Aki ezt a kis imolcsogot este reggel elmondja, megnyitatik annak a mennyország ajtaját.
4: Ó, szép piros hajnal, Mária nyugodik, naptól adatik, pokol tüle töredik. Eleven ostja, Úristen, neked adom lelkemet, örök üdvességemet, látok két rózsapásztort. Szenné szent oltárt, ott mondja Szent Pál, Szent Péter első új miséit. Ára megy a boldogságos szüzenye. Ó, anyám, anyám, mély hallgatod első új misém. Ó, fiam, Szent Pál, Szent Péter, honne hallgatnám? Máma teljes harmadnapja, elvesztettem isteni fiamot, fényes Jézus Krisztusomot. Lép keresztül küszöbödön, erez le aranyszínű hajadot, tekintsol a csinai nagyhegyre, ott látod isteni fiadot, fényes Jézus Krisztusodot. Dárdával dárdázzák, vasustorral ustorozzák, tüviskes koronával koronázzák. Ó, ártatlan Jézus megszólal, bizonyomra mondom, aki este lefekkibe elmondja, reggel fölkelkibe elmondja, pokolajta lepecsételve, mennyországajta nyitva, befogadja az Úr Jézus az ő szerelme szent színe elejbe. Úgy engedd meg, Úr Jézusom!
1: Tengernek közepébe egy aranyfa. Aranyfának aranyagon ül a boldogságos szűz Mária. Arra ment 12 apostol, egy angyali szóval nem bírta megilletni. Arra ment aranyszájú Szent János, egy angyali szóval megbírta illetni. Úta hétfajdalmú szentséges szűz Mária, a te tengernek közepébe aranyfának aranya a galnyusz. Hogy ne ülnék, mikor Jézus Krisztus szent fiamot 40 naptól nem láttam. Óta hétfajdalmú szentséges szűz Mária, tekints nagykönyvedbe, nagykönyvedbő menyekbe, majd meglátod Jézus Krisztus szent fiadat, menneknek országába. Amen.
7: Kitől tanulta?
1: Nagyapámtól.
7: Hogy hívták? kis István. Hát ő így emlegette nekünk, hogy háborúban voltunk. Igen. És volt ilyen arok, ahol szuronyokat állítottak fel, hogy abban majd az ellenség beleesik, azt az levó takarva harasztva. Azt mikor ő ment arra, azt ő beleesett. Azt egy szuron sem ment ő bele. Úgyhogy minden szurony szétdőlt. És mikor elment a tiszthő, mert keresték, hogy hol van a kis István. Azt mondja, beesett a verembe. Szaladtak oda mentésre, hogy mennek. Kis él, élek, azt mondja, húzzatok ki, nincs semmi bajom. Kihúztak. Azt volt ott egy atya is, egy tisztelendő atya. Kérdezte, hogy kis, szokott maga imádkozni? Azt mondja, szoktam. És aztán mit szokott? Elmondta neki ezt az imát, hogy őt ez őrizte meg.
8: Holol vagyon a boldogságú, szép szűz túltengeren Aramfán, Aramfának ágán, annak üdvözült virágján, Aramének 12 apostol, egy sem tudta illetni egy angyali szóval, Aramének keresztelő Szent János, mit sírsz rész, asszonyanyom, Máriam, ugye hogy ne sírnék, mikor ma vala teljes 40 nap, miután szerelmes szent fiamot, nem láttam az én Jézusomot. Eredjel asszonyanyom, Máriam, a paradicsom kerbe, hagyd föl a piros majván kőre, ott majd meglátod a ti szerelmes szent fiadot, a zsidók kínozzák, szent szakallat szaggassák, ezért telepével itatják az ő szent oldalát, vagy dardakkal nyitogatják, szent feje meghajtva, szíve megszomorodva, így eredbe fekete föld szín alá, az Ádám magvai közé kiált sírdes, aki ezt a imádságocskát este lefekszi be reggel, fölkel kibe, elmondja boldog részen az élete boldogak imullása.
9: Asszonyunk Szűz Mária elindul a hosszú útra, utak megszomorodának, fennálló fák térdőt fejt hajtának, égi madarak véres könnyet hullatának, elmen asszonyom Szűz Mária kisebb zsidóvárosába, kisebb Pilátusnénak házába, így köszönne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Úgy fogad el mindörökké, amen. Kérdé Pilátusné, mit keres asszonyunk Szűz Mária, én az én áldott szent fiamot keresem, 40 éjjel, 40 nap hegyről, hegyre, völgyről, völgyre keresem, sehol fél nem találom. Menjen asszonyom Szűz Mária nagyobb zsidóvárosába, nagyobb Pilátusnénak házába, nagyobb Pilátusné, igen erős beteg nyelvét fölemervén szót kimondván, ő megmondja, hol a te áldott szent fiad. Elmen asszonyunk Szűz Mária nagyobb zsidóvárosába, nagyobb Pilátusnénak házába, így köszönne, dicsértessék, ha Jézus Krisztus úgy fogad el mindörökké, amen. Kérdé Pilátusné, mit keres asszonyunk Szűz Mária? Én az én áldott szent fiamot 40 éjjel, 40 nap hegyről, hegyre, völgyről, völgyre keresem, sehol fél nem találom. Menj el, asszonyom Szűz Mária, lépj el öt mélységes lépést, ejts el három véres könnyet, tekints fel a magas kálvária, egyre magas keresztfára, meglátod a te áldott szent fiadot félfeszítve. Elmene asszonyom Szűz Mária, lépék öt mélységes lépést, elejte három véres könnyet, féltekint a magas kálváriaira, magas keresztfára, meglátta az ő szent fiát félfeszítve. Hol járál, én áldott szent fiam, én a fekete földnek színére, kegyetlen zsidó közé, hat nap kergetének, hetedik nap megfogának, egy külápoz megkötének, vasostorral megostoroznának, a purgátulom véli kinyát rajtam, mint kitűrték. Azért azt hagyom, asszonyom Szűz Mária, vidd el az én szomorú imádságomot, fekete földnek színére, aki ezt elmondaná este, lefektibe, reggel felkeltibe, minden étel, ital nélkül, gondolatlansága nélkül, úgy megüdvözülne, mint én megüdvözültem a magas keresztván békeség, szálló, alkottó, mennyország kapuja megnyitó, kész a lélek, beteg a test, készen vállak az örök dicsőségben, amen.
10: Új vannak fiai, eztet illik hallgatni, térdet fejet hajtani. Krisztust megfogtak, Getsemani kertbe kivitték, oszlopokkal kötözték, vasláncokkal láncoltak, tövis koronákkal koronáztak. 5000 telne, 5000 múlna, tekintsétek Máriát, hogy kesergi szent fiát. Fiam, fiam, fényes Jézus, halnék, halnék, miért mi halnék? Hozzák az ártatlan báron, kenegetik szent sebeit, aki ezt a kis imádságot esterékkel elmondja, beviszem atyám országába, ott üdvözül velem együtt, mint a mai béli korozsma gyermek, amen.
9: Ingyen a Jézus lelkem látó Jézus kész a lélek beteg a test a nagy bűnnek miatta, olyan elmúlt óraim, kevés számos napjaim, a meggyunt ember lehetnék, urat hozzám valthatnék, győzzám, szent úr, szent erős lakodsz bennem, mindnek Názaretedben lakó Jézus, tért kiboldog a keresztet, küldd el Mária angyalt, vigye polgatóriumban Mária kapuja föl, néna Isten fia születne, szent székibe ültetne, ott látnék magos karastolmot, kívül aranyos belő, irgalmas benne, mondja Szempa, Szent Péterről, Szent Misét, oda menne Szent Asszonyunk, Szent Kenyökölésére, Szent Térbikölésére, mert még fogtak fényes surunk Jézus Krisztust. Egyik mondja, ölled, ölled, én nem ölöm, nem ítélem, tekentettem Sziz Máriáre, minkeserve Szent Fiáre. Fiam, fiam, fényes Jézus, gyunaszájnál pokol töltés nap tőled, Úr Jézus Krisztus. Eleven ostja mennyel Szent János fekete földnek szényire, hirdesd be ezt a kis imádságot, aki elimádkozza este reggel, ő ül a lész az atyának országába és a magas mennyországban.
11: Én lefekszem én ágyomba, úgy mint esti koporsomba. Engem az angyal őrize, Szent Keresztje megjegyőző, hogy a sátán távol járjó, kiált kukas Mária, kelj föl Mária, Jézus anyám, mert megfogták a Krisztus urunkat, most feszítik a magas keresztfára. Dárdával dárdázzák, koronával koronázzák, egy se vére csöppenik, az angyalok felszöri karjomba tetetik, Krisztus urunk sem szó, sem beszél. Mégis azt mondja ki ezt a szép imádságot este reggel, elmondja hét halálos bűne megbocsátani. A másik meg Fehér Rózsa Mária, minket Jézus találja. Fejünk fölött áldozik, mondom, mondásomban bizony békételem, sohasem volt jobbnak jobb órája, Melben Krisztus urunk született. A zsidók gerbelása által drága vérű túlajtja, egyik mondja a másiknak, öljed, öljed az embert, másik mondja, tekints is Máriát, mint kösergei szent fiat. Fiam, fiam, fényes Jézus, halok halálodért, kösérbes kínszenverésedért, tavasz bira, birada, piros hajnal hasada, eleven ostja. Úristen, nékünk ördög ellenségeink el akarának veszteni, jöjj be hozzánk, szent élek, Úristen, vidámítsd meg a mi szegély lelkünket. Kívül aranyos, belű irgalmas, avval leterítenek egy arany szőnyeget, azon áll a Jézus Krisztus térdig vérbe, hát így is mondom, hogy könyéki könyvben, meg úgy is mondom, hogy könyv a kezébe. Hát most akkor melliköz.
12: Ahogy akarja.
11: Én nem bánom.
12: Igen,
11: nekem mindegy.
12: Nekem.
11: Mert én hunig imádkozom hun.
12: Jó, kedveskedj.
11: Könnyéki könyvbe vagy könyv a kezébe. Előtte állanak a proféták, azt mondta a nékik, miért nem mentek a fekete föld színére, az én számból származott szentokat, szentigéket hirdessétek, ezt földölött embereknek, hogy engem már dicsérjenek és fölmagasztaljanak amme.
12: Maga ezt az édesanyjától tanulta, úgy mondta
11: kapott. Én az édesanyámtól, még 5 éves, még 6 éves se voltam.
12: Mert korán meghalt, ugye?
11: Nem voltam 6
12: éves.
11: Mikor meghalt?
12: Mikor szokták ezt imádkozni?
11: Én... Mikor
12: este
11: lefekszem, meg mielőtt jöggem, fölkelőtt, mindjárt az első.

0: mikor Jézus a Getsemáni kertbe ment. Kezdődtek keserves kínszenvedései. Jövének a hamis zsidók, karddal, nyással, dorongokkal. Elvezették Jézus Poncius Pilátushoz, nagy veréssel az Annáshoz. Egy órába többet adának Jézusnak ezer sebeknél, melyek nagyon fájtak. János, kedves tanítványom, az én édesanyámra legyen gondod. Kezinél fogva messze vezesd el a keresztváltót, ne lássa, hogy mit szenvedek, a magas fák lehajlottak, kősziklák meghasadtak, madarak éneklésüket felejtették, nappól csillag elsötétedett. Minden ember, ki ezen kis imád tudja, naponta egyszer elmondja, jutalmat nyer mennyországba. Ó Jézusom, néked élek, ó Jézusom, néked halok, ó Jézusom, élve halva, tied vagyok, amen.
1: Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus Urunk talála, szent lelkével eljegyed, aranygyűrűvel pecsételt, ajtomban Úristen, ablakban Mária, házam négy szegi, négy őrzengyel, őriz angyal, őriz, míg Mária nyugszik, míg a szép piros hajnal hasad. Kejfül Mária, kejfül, elvitték szent fiat, három csepp vérét elejtették, az angyalok felszedték. A tengerfényeibe elvitték, a tengerfényeibe van egy aranytemplom, abban van egy aranyasztal, kire Krisztus Urunk szent fejét lehajtotta, szent lábát kinyújtotta, szent kezét összetett, szent szemét behonta, szent vérét kihontotta, öt sebét kinyitotta. Arra megyen szent Pál és szent Péter, nagy szalnakozva, nagy bánakozva. Szent Pál és szent Péter, ne szalnakozzatok, ne bánakozzatok, én rajtam. Szent fejem leállítottam, szent lábam kinyújtottam, szent kezem összetettem, szent szemem behuntam, szent vérem kiontottam, öt sebém kinyitottam. Nem fogjatok a jobb kezetekbe a kardot, balba pedig palcát, és menjetek a széles világra, hirdessétek, aki ezt elmondja pénteke hajnalba, szombaton, füstökkor, vasárnap, misekor, hét halálos bűne mellőzbe csajtva, és a mennyország kapuja ki lesznek nyitva.
2: Piros hajnal hasada, égi madár reppene. Ó, tekintsét a Máriát, hogy sírass a szent fiát. Ó, én Uram teremtőm, aki ingem teremtett. Szent lelkivel szeretett, szent élivel megpestett. Fogadj hízad, Úristen, hogy mehessek el kerekéknek alaja, rogyogó csillagoknak felé, a jó Istenemnek dicséretére. Amen.
3: Én kimenek, én ajtómon, feltekintek magos mennybe. Ott látok egy marvan kőből koporsócskot, azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus. Paradicsomba csendítenek, egy cseppvér lecseppent, az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték. Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadul.
4: Ó, hajnal, hajnal, tiszta, szép, fényes hajnal, kiben Mária nyugszik, Úristőre születik, pokor tőle töretik. Úristen, neked adjuk a lelkünket, fekete földnek a testünket. Eredj el Jézus fekete föld színére, hirdesd ott a kicsinnek úgy, mint a nagynak. Aki ezt a kisi marcsolgot szívesen örömes meghallgassa, kezében is alszik a mennyország kulcsa. Vessük a fejünk alá, öt ujjunkkal, száz szentünkkel körül keresztet. Senki ellenünk, Jézus is mellettünk van. Mária is csendít a paradicsomba, Úr kitette koporsóját, benne is fekszik az Úr Jézus. Ott siratja három Mária mandulafának, három maga kivirágzott, szép is látszott, amint látszik. A Jeruzsálem pártján mondja Szent Pál, Szent Péter, ez ő szentsége, Szent Misi. Arra megy a nagyasszonyunk, Szűz Mária, kérdi tőlem, miért sírsz, miért isz? Honne sírnék, línnék, mama teljes harmadnapja elvesztettem a szentséges szent fiamot, az Úr Jézust. Lép ki templomnak ajtajába, majd meglátod az ő szentséges szent fiadat, az Úr Jézust. Térdig vérbe, könyökig, könnyűbe szedték az ő szentséges szentestét, az ő szentséges szentvérivel együtt. Azt kiartsa Krisztus Urunk, kedves hívei, aki ezt a kis imádságot szívesen örömes meghallgassa, úgy beveszi az ő szentséges szent házába, mint a mai szentséges szent napra született szent gyermeket. Elemészhetetlen világosan fényeskedjék népik most is, mindenkoron is, mindörökkön öröki.
5: Szilver bőve van egy kis kápolnak, abba vagyok létér szentséges oltárka. Előtte van szűzanyám, térdig végleken, aki könnyűbe. Előtte van kirakott koposulka, abba fekszik Krisztus Jézus szent fia. Szent fémi, szent olyan be van fogva. Szent kezi, szent lába el van nyitva. Mennyországba csendítenek, az angyalok összezinnek, szélés tenger partján. Aranfának aranyagon, ott ül szent, szent Jánuska. Arra megy én szűzanyám, kérdi, szent, szent Jánuska. Mikor látod az én szentséget, szent fiamat, ma teljes harmadnapja, hogy a kegyetlen zsidók megfogták. Fényhalakkal köbdösték, vasvesszőkkel veszítették. Kalvária hegyére kívülték, a keresztbe feszítették. Tövis koronával megkoronáztak. Ahol egy csempér elcsépent, az angyalok összesítették, aranytanyira rátették. Az Úristen elejbe elvitték. Bizony, bizonyomban mondom, aki ezt az imádságot háromszor napjába elmondja, minden bűni megbocsátott.
6: Én lefekszem én agyomba, úgy, mint testi koporsomban. Őrizzetek szent angyalok, forogjatok szent keresztek, hadd aludjak Máriának kebelében. Ott is megtalál engem az Úr Jézus Krisztus szent szívvel, szeretettel, aranygyűrű pöcsétlével. Új tőre szakadott, pokoltőre távozott. Menj el a piros este, Mária megnyugodott. Virágvállottaik, világhasadtaik. Kell föl szép szíz Máriamát, meggyulladt a gyújtatlan gyertya. Megfogták Jézust a zsidók vasostorral, ostorozzak, maragva szével csapkodják, csurran, csurranik, csöppen, csöppenik. Az angyalok szedik veszik, aranyos pohárba teszik, Jézus alájba viszik. Jézus is azt mondja, ó fiam fényes, Jézusom, miért szenvedik ezeket a nagy bűnöket? Ó anyám, Máriám, szenvedem a bűnösért, ki ezt az imádságot elmondja háromszor lefektébe, háromszor fölkeltébe vár, hogy tehet fejét bűnel bocsánatát. Atya Isten, jöjj el hozzám, fiú Isten, jöjj el hozzám, vessél rám keresztet 50 angyaloddal, 100 szerető szenteddel, 12 apostoloddal és egy csövéreddel. Piros karván kőkoporsó, abba fekszik kis ártatlan szent szemei beunyolván, szent kezei kikucsolván, azon sebek megerennek, piros vére lefolánok, annasszon születése napjára. Amen.
7: Én lefekszök én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba. Mellém töszöm két karomat, mi sem mondó két gyertyámat. Őrizz angyal éjfélig, szép szűz Mária virattik. Hajnal, hajnal, szép piros hajnal, kibe Mária nyugodik, naptülle keletik, pokoltülle távodzik. Hajszín, korona, ehondjön a boldogságos szép szűz Mária. Hoz nékünk kejhöt, kenetöt, oltári szentséget. Kivel mökkenjük testünket, lelkünket, meg is könnyebbszik. Én kilépök ajtóm elejbe, föltekintek magas megybe. Nyitva látom paradicsom ajtát, paradicsomba látok hét ortát, egy ígit, egy kőkoporsót, abba fekszik Urunk Jézus Krisztus. El van nyugodva, oda mén a boldogságos szép szűz már elkeseredik rajta. Kejfő, kejfő, fényes Jézus, zsidók által verejték, vassöprűvel söprűzték, piros vére hullajték, az angyalok főszötték, a kehőbe öntötték. Urunk Jézus Krisztus maga mondta, bizon-bizon mondom nektek, aki este lefektibe, röggel főkeltibe, elmondja, vélemlészen paradicsomkerbe, most és mindörökkő, örökké, amen.
8: Paradicsomkárban van egy szent kút, abba mosogatja Krisztusunk az ő szentséges szent sebeit. Jártek ide keresztények, nézzétek az én szentséges szent sebemet, hogyan a zsidók megöldözték, dárdával dárdáztak, tövissel koronáztak. Egy csövére lecseppent, odamén a boldog asszony, fölvévén a magas mennyekbe. Minden gyertyák gyulladoznak, minden harangok szóladoznak, minden lelkek örvendeznek, csak egy nem örvendez ki, apját, anyját megvárta. Szólván egy bűnös lélek, én nem vártam, csak gondoltam. Mondja az Úr Jézus, fogd meg Szent Péter a kulcsot, nyisd meg nekik a széles hosszú utat, mert a pokolbeli ördögök járnak. Meghalván ezt a boldog asszony, mondván, Uram, Uram, szeretett szent fiam, bocsásd meg az ő bűneiket. Én addig meg nem bocsátom, még este lefekvéskor, reggel fölkeléskor el nem mondja, igen, mennyi csillag van, mennyi levél, úgy imádnak, mint az angyali kisdedek, amen.
9: Szűz Mária Betlehembe aluvék, hozzája jött vala Jézus, és kérdezi, aluszol édesanyám? Aludtam, édes fiam, te felébresztettél, iszonyút álmodtam felőled. Láttalak, hogy a kertbe megfogtak, kötelekkel kötöztek, vittek Kaifáshoz, Pilátushoz, Herodeshez, ütöttek, vártak, szent fejedet tövissel koronázták, vittek azután a tanácsból a Kálvária hegyére. Vállaidra nehéz keresztfát tették, utoljára keresztre feszítettek. Annyira felemelták, hogy el nem érhettelek. Oldaladat dárdával átalverték, melyből vér és víz folyt, és reám csöpögött. Azután levettek a keresztről, kegyetlenül megsebesített testedet szűzölembe tették. Utoljára koporsóba, majd meg repett a szívem fájdalmába. Jézus mondta, édesanyám, igazat álmodtál felőlem, és aki ezen álomról elmélkezni fog, azt elméjébe forgatja gyakrabban, minden gonosztól ment.

0: estél, ananás házába 7 belföldre estél, fejeden karizson és meleden 35 észen vettél, vállaidon is 36 szenvedtél, szent hajadnál fogva 30 orvon adtál, szentséges szívedből 129 fohát bocsáttál, szakálladnál fogva húrtolt adtál, halálos képen taszítattál, hogy a keresztel a földre estél, tehát 1660 csapást ostorozásodkor szenvedtél. A kereszten három hegyes tövi szent fedet áttal járta, kórszázra 37-szer köptek, szent testedön 5475 sebed, a vitézekig megfogtak 580-an voltak, hóhírokig kötőzve vezettek hárman, vérednek cseppjei, melyek kiszármaztak szent testedből, 30.430 volt. Kérlek téged az a keserves kínszenvedésed vérednek kivontásáért, szent halálod által minden bűneim bocsánatáért, és hogy engem megments minden testi és ördögi veszedelemtől, adj malasztott jobbulásomra, ne engedd nékem kimónom igaz penetencia tartás és bűneim gyónása nélkül, szent testednek vétele nélkül, mindezek felett a te szerelmedet adjad nekem, hogy téged szereselek, nem a pokoltól való félelembe vagy a mennyország reménységért, hanem a szeretetből és a te szerelmedért, amen.
1: Ó, hajnal, hajnal, szép piros hajnal, kibe Mária nyugodik, Jézus születik, pokoltőre töretik. Amott kerepedik egy kerek kópolna, kivel aranyos, belő, irgalmas, abba térbe kell a boldogságos, szép szűz Mária. Térdig vérbe, könyökig könnyűbe néz a napkeletre, ott látja a zsidókot, aki hurcolja a Krisztus urunkot. Testi szallong, véri hullong, az Úr Jézus Krisztus azt hatta, aki estet estereggel elmondja, amegyen a menyeknek orszolgóba, mind a kisdedek.
2: Én magam teremtőm, mukor jönglem teremtőm, szent lelkedvel szerettél, a szent éredvel magajtál, fogodj hozzám, Úr Istenem, fogodj hozzám, Úr Istenem.

0: kérjenek. Aki estet álmondja, este lefektíve, reggel felkeltíve, teste beteg, lelke készül, boldog mennyország ajtaja nyitul.
1: Elmondja nagy Jézus, a lelkünk váltó Jézus, a békesség szőrző Jézus. Ó, elmúltak óráim, rövid számos napjaim, ki benném gyontemből akarnék lönni, urat akarnék hozzám venni, beteg a testem, kész a lelkem az örök dicsőségre menni. Gyűjj hozzám Krisztus Jézusnak, drága szent teste, szent lelke, szent fére, lakozzál én bennem, midőn Názáretben lakozzál én, mi társfődig megfogadtál, Pilátusnak pitvarába bevittek szent kezedet, szent lábrat, háromszöggel megszögezték, szent fejedbe tövis koronát vertek. Aki ezt az imádságot napjába elmondja, utolsó óráján pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Én jó Uram, teremtőm, mikor engem teremtettél, akkor te engem ösmertél, szent lelkeddel szerettél, szent halál.

0: áldozatoddal megváltottál, dicső Isten, nagy Úristen, dicsőséges nagy Úristen. Testem, kedvem, keresztembe, hét halálos bűneimmel, nékem, ördög ellenségem, Sátán, menj el előlem, ne kísérges engemet, mert van nékem az Úr Jézus Krisztus, fejem fölött pár nap a letelepedett ága szülte bimbóját, bimbó szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűcs Máriát, Szűcs Mária szülte Szent Fiát, kelj fel Szent Fi, lássad, hogy mit visznek, kehőt, kenetet, oltári szentséget, papiröndöt. Üdvözlégy, Mária kakas, megszólalván Máriát kiáltván, kelj fel Szűcs Mária, megfogták Szent Fiadat, kőoszlophoz kötözték, Körösvárra fővitték. A vére elfolyt, oda mentek az angyalok, ollomba főcötték, kehőbe dítötték, boldogságos szűzanyámnak elébe vitték. A boldogságos szűzanyám ezt szóla, ezt valaki, ezt az imádságot napjába elmondott utolsó aráján. Kopolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Paradicsomba csöndítenek, ott angyalok tündöklenek, mit ásult el Lilium szá földet, minek az a föld? Krisztus Urunkat megfogták, zsidó pitvarába bevitték, szent kezit, szent lábát, háromszöggel megszögezték, szent fejbe tövis koronát vertek. Epével, ecettel itatták, rútul hátul köbdösték, szent szakállát kiszaggatták, szép orcát megköbdösték, oda ment asszonyunk Szűz Mária, mondán neki Jézus, ó, fiam, mi bűnödért ostoroznak, menj el innen, anyja, menj el a fekete főt színére, jelölt meg bűnös Ádám fiadnak, lányodnak, aki ezt az imádságot elmondja utolsó óráján, mennyország ajtaján, megnyitatik néki, amen.
1: Én lefekszem, én ágyomba, testi lelki koporsomba, házomnak négy szeglátiban négy szárnyos angyal. Én kilépek, én ajtómon Krisztus Urunk nyomába. Föltekintek mennyedbe, nyitva látszik mennyország ajtaja. Ott látszik aranylápa. Aranylápa mellett aranymelence, abba vagyom Krisztus Urunknak három csöbb vére. Asszonyunk Máriának három csöbb teje. Arra megy a szerető Szent János, kérdi tőle, ó Mária anyám, mit sírsz, miért kösárgőj? Hogy nem sírnék, köseregnék, miután már teljes harmadnapja, hogy nem látom Szent Fiamat, Jézus Krisztus négy világurát. Ó Mária anyám, már megmondtam, lép ki, lép és lép hajtótom, könnyék ki kömbbe, térdig vérbe, majd meglátod Szent Fiadat, Jézus Krisztus, Jézus világurát a magas keresztszám. Szentséges Szent Fáit tövissel megkoronázták. Szentséges Szent száját epével és ecettel itották, Szentséges Szent kezeit kitárjasztették, Szentséges Szent lábát leszegeztették. Ó Mária anyám, légy értem haló halhatatlan, már meghattam a földnek kulcsait, hogy az én nevemet el ne felejtsék, hirdettessék. Aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hétvina megbocsájtotik a Kárvária hegyén. Nem hagyom sem tűznek, sem víznek, fölviszem az örök dicsőségbe, hogy a megdicsőült szentekkel vég nélkül örvendezhessenek mindörökkén. Amen.
2: Mikor szokták ezt imádni?
1: Bizony, minket az ilyen tanított imádságra már nekünk ezt érden álló este reggel külött imádkoznunk.
2: Ez a templomba szokták?
1: Nem szokták templomba.
2: Miért?
1: Úgy gondolom, hogy hát kevesen is tudták, ugye már ez az én mustoham nagyon, nagyon vallásos, nagy imádkozó asszony volt. Aztán osztopámból került oda, ugye a Rózsafüzér társulat azért már tudta, ugye, ezt az imádságot. Egy püspök találta, valahol valami Szent Helen. Így szokta nekünk ez magyarázni, emlékszek rá, hogy ezt az imádságot mondja, ez a mennybe szállott le, azt szoktam mondani, csak folytassátok, mert ez szent, mert ezt az imádságot, ezt a kis imádságot, ezt a kis papírt, onnan küldött, hogy leleszék a mennyekbe. Így szokta mondani, mert ez bizony nagyon keveset nem. Csak ahol nagyon vallásos népek voltak, pláne mint Osztopánban, az nagyon vallásos nép volt Osztopán. Hely Rózsa Mária, engem Jézustól halljon, szent szívében meg szeretett szent halálna megváltotta. Aram fűsza a lábajtómon, Krisztus Urunk ablakimon, szobámnak a négy sarkában egy szép őrző angyal, kerjátek köröztök, őrizzetek angyalok, hajnal hasadtáig, világ vérattáig, Mária kebelében készül a lélek az örök életre. Én elértem én Uramnak vendéges napjait, én kilépek én ajtomba, Krisztus Urunk nyomába, ott találok egy aranyágot, abba van és zsír leszék. Abba ül a boldogság, a szűz Mária, előtte a kis oltárja, kezibe a könyvecskéje, nyakába járó olvasója. Kérdi tőle, szűz anya, mit sírsz, mit riszt? Hogy ne sírnék, hogy ne rinnék, mikor most viszik a szent fiamat. Zsella hegyre csapdatott, mi tompa szöggel szögeztet, mi dardába dardázik, vaskörökkel bögdözik, hét csövére elcsöppent az úr angyala felszette, kárjonba fölvitte, Jézus elej betette, Jézus mondta, ki erről az imádságról minden este reggel megemlékezik, minden bűne megbocsájtatik.
3: Én lefekszek én agyamba, mind Úr Jézus koporsóba, nehéz álom el ne nyomja, csaló ördög még ne csalja. Kimegyek a kapum elejébe, ott látok egy aranyavagast, az alatt szűzanya Mária, kék kötimbe, piros vérbe, le van a feje hajtva, áradjú Szent Péter és Szent Pál, kérdj őtet, mit sírsz, mit rész, hunne sírnék, hunne rinnék, mikor a szent fiam három naptól nem láttam, lépj harmat mennyországba, ott meglátott fehér barom képibe. Két üdvözlet a kezibe, aki ezt a imádságot este lefektibe, reggel fölkeltibe, elimádkozza, halála Úr olyan hétféle bűne megbocsájtatik.
4: Én lefekszem én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba, Istennek adom lelkemet, fekete földnek testemet. Menj el gonosz sátán, ne kísérts engemet, van én néken fejem, az az én Istenem. Ma holnap halálom órája történik, álom bírja testemet, ő pedig a lelkemet. Ez szép piros hajnalom, mikor felkelek, felnézek a magas mennyországra, ott látok egy szűz koronát, kívül aranyos, belül irgalmas. Amellett ül szűzanyánk Máriánk, szent könyv a kezébe, abból sírva ríva imádkozik. Arra megy Szent Péter és Szent Pál, kérti műsíts Médi, szűzanyánk Máriánk, hogy ne sírnék, hogy ne rinnék, mikor teljes napja nem láttam szent fiamat. Eredj a sínai hegyekre, ott meglátod, a zsidók tigván szaggatva, még ödölve taszítva, így mondván, ám a fa letelepedett.

szülte szent fiát. Kakasok szólalnak, Máriát korantanak, kelj föl, Mária, kelj föl, nézd, mit visznek, viszi Krisztus urunkat. Kínzó házba, kínzó udvarba, kölyoszlophoz kötözik, vastádával szurkálják, ahol egy csevér elcseppen, az angyalok szintányérba szedik, Krisztus elé viszik. Krisztus urunk azt mondja, aki ezt az imádságot legalább pénteki napon elvégzi, a legkisebb fölmétse adja vétekben, nem az atya, a fős, a

0: Mosdatlan szád, száj. Na, kezdjük előre
1: legyen. Nem kezdjük legelőről. Nem.
0: Mosdatlan száj, ne beszéljen, gyilkosság, erőszak szűnjön, tévé, rádióban. Téri magadhoz, édes hazám, vigyázz nemzetedre. Se oktatás, se a színház ne rombolja a népünk múltját. Vigyázz a jövőnkre.
2: Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity. A természetellenes kilátástalanság karmikus gyülekezetének spirituális műsora következik. Földi porszem nyúlak címmel. Készítette Farkas Attila, Márton és Petőtót Károly. Cseszláv Nyemen szól az SBB-vel.

0: Szemelvények, Barát Tibor, a Magyar Népek Őstörténete című korszakalkotó munkájából kommentálta Feró Ogbál, álnevén Balogh Feró. Fáraó magisztráte, Bál Kansz, Bál katonái népe, Bál Atoni, Balkán, Ogbál unoka.
1: Az összes kusita szőrös zsidó professzorokat Pipsán Rúgli Marski Magyarországon vissza Afrikába.
0: Az afrikai kúsok, eredetük és szálláshelyeik.
1: A mi napfiai és deák eleink, őseink senkinek semmiféle meghatalmazást, javaslatot, megbízást nem adtak, hogy a föld népe apjának, pápának nevezze magát. Ezért az egész kereszténység törvényellenes összeesküvés a népek ellen.
2: A kúsok sokféle népneve. A kúsokat az egyiptomi magyarok sokféle néven nevezték.
1: Sok minden úgy van csavarva ebben a könyvben, gondolom a szerző szőrös eredetét. Kusita indigók!
0: A magyarok meghódítják a kusokat, és keverednek velük. Az egyiptomi magyarok az afrikai kúsokkal Krisztus előtt 3200 táján kerültek először közvetlen érintkezésbe, amikor a lejátszódó események során a feketék sorozatos vereséget szenvedtek, és visszaszorultak az első kőtorlasztól délre eső völgy szakaszokba. Nem tekintették azonban vereségüket véglegesnek, hanem minden egyiptomi uralkodó trónra lépése alkalmával kísérletet tettek arra, hogy legalább a Théba körüli völgy szakaszt visszahódítsák, ahol a magyarok honfoglalása után is jelentős létszámban éltek kisebbségbe szorult fajtestvéreik.
1: A kukoricásba beengedték a kucut, pig, hog! Ez volt egy nagy tévedés, kezdődött a szőrösödés. It was a mistake.
0: Egyiptom déli bejárójának lezárása néhány évszázadra békés viszonyokat teremtett a két ország között. A 12. dinasztia idején azonban a súrlódások ismét kiújultak, és az erőskezű, akkori egyiptomi királyok a helyzetet gyökeresen akarták orvosolni. A sorozatos határsértések miatt a Nílus völgyét megosztó ősi egyezményt érvénytelennek tekintették, és a Kúsföldet a harmadik kőtorlaszig bekebelezték országukba. Ez a terület aztán 1000 esztendeig, Krisztus előtt 945-ig Egyiptom felbomlásai megszakítás nélkül magyar uralom alatt maradt. Azok az egyiptomi királyok, akik hódítást végrehajtották, trónneveik közé felvették az ős úr Sertéshon ura címet. Az egyiptológusok Userchen jét.
1: Az a filozófia, amit ordibálnak, ordítoznak, never our lion, antikriszt, miféle primitív ember az, aki nem létező személy ellen tud tenni bármit is. Ez a nép, kérem, nagyon alacsony műveltségű.
3: Közben persze John Rose hegedül itten mostan John Rose hegedül közben persze.
0: A szemiták által elhódított őshazai magyar területek közül a legfontosabb Asszíria volt. Ennek fővárosától a Tigris jobb partján lévő Asszúrtól délnyugatra terültek el azok a nagyobb homokpuszták, amelyeken jelentősebb létszámú nomád kötelékek gyülekezhettek össze, különösebb feltűnés nélkül, és elég erőt képviseltek a főhatalom átvételére. Pontosan azonban nem tudjuk, mikor került az asszúri vár és tartománya szemita uralom alá, mert a hatalomba jutás nem egy ütembe játszódott le, hanem fokozatosan.
1: A zsidó-római összeesküvő fáraó ellenes politikai csürhe minden tagja prókátora mars ki a Kárpátok völgyéből, együtt a fakeresztjeivel és filozófiai zagyvágával.
4: Most jön egy kis zenei csemege. majd a Sőr és Zsoltól meg fogjátok kapni időben, ha megérettetek rá. Jó, mi?
0: Az indusvölgyi kúsok. A régibb árja, árja egy, egykorú megjelöléssel magyar vagy úrnépek, és a kusfajta népek bensőséges ókori érintkezésének egy másik színhelye az Indus folyó völgye volt. A sötét arcúak itt is megelőzték az árják, azaz fehérek bejövetelét, legalábbis a völgy déli szakaszán.
3: Az, hogy a Magyarországon élő nép nem az egész magyar származású, azaz diák vagy deák, az biztos. Kb. 35%-a fáraó nik, síma bőrű, a többi vagy kevert, vagy szőrös. Nomadik barbarian, szőrös pofájú testű, sivatagi rabló, gyilkos conda, disznó, no, disz, not diák, nem fáraó nik. Szőrös állati fajzat, creation of faroh a hen a
0: Az Indus völgyében élt árják és kúsok nyelvére az első utalásokat a nem magyar szerzők munkáiban találjuk. Mint említettük, ott szerepelnek ezek a magyar nevek. Úr, kos, szín, barát, város, hon, ta és hely. Az e szavakból nyerhető benyomásunkat megerősítik az árja kusok által hátrahagyott földrajzi nevek, amelyek egy részét Ptolemaiosz alexandriai földrajztudós fedezte fel Krisztus előtti második században készített munkájában.
1: Úgy Etiópia, mint Indigéne, West Afrika feketék, Hunnia, Uránia szittyák népe és más kontinensen földrészen is, és a csillagokban óriás erőtelepeken a magyar nyelvet értekezést használták. A magyar-hungaró nyelv az istenek nyelve, az univerzum vezéreinek nyelve.
3: A következő kalandozásunkig egy kis univerzéro. Most pedig visszakalandozunk magunkhoz, azaz Ogbálhoz.
0: A Színai félsziget is a holdistennőnek volt szentelve, és ennek megfelelően annak nevében is a szín magyar szó szerepel. A félsziget nevének írását az egyiptomiak a setét szóval kezdték, ami után azonban olyan értelemhatározókat tettek, amelyeket ki kell olvasnunk, hogy megértsük, mire is vonatkozik a nevet kezdő szó. Ezek között szerepel egy téglalap alakú négyszög, amelyet sarkainál lekerekítettek. A okmánytár 39, ennek a figurának az elejéhez és végéhez hozzárajzották a szín hangcsoport jelét, tehát szín a szín, és befejezték a név írását az ország szék fogalom jelével. Ezeket az írásjeleket összerakva a se, tit, szín a szín széke, vagyis setét színű asszony országa nevet kapjuk.
3: Szőrös disznók kondának nincs helye Magyarországon. Kevésbé szőrös a mellkasa közepén élhet Magyarországon, de semmiféle állami alkalmazásban nem alkalmazható.
1: Kicsoda is a szőrös? Ki lenne más, mint a zsákba? Macska, majom. A leventék zsákba kötve szállították a fogjaikat, majmokat, így nem látták, hova viszi a hátán. Levente faraónik men. Zsákob, Jákob!
3: Hát ez még nekem is meglepő. Óriási sötétségekre derül itten most fény.
0: Noha Asszúrban, a Krisztus előtti 13. században megtörtént a szemita nomádok hatalom átvétele, ezzel nem járt azonnali lényeges néprajzi változás. A királyság népessége maradt, ami volt. Az ország földművelése alkalmaz zónáiban ezután is magyar lakosság dolgozott. És a városi polgárság is jó ideig szerepet játszott, részt vett az ország közigazgatásában és kormányzásában, sőt, a politikai életben, mint hatalmas ellenzéki párt érvényesítette befolyását, célkitűzése a Babilonnal való kapcsolatok feltétele maradt. Egészen természetes tehát, ha a szemitizált Asszíriában egyelőre lépten nyomon magyar elnevezéseket találunk. Az asszír királyok például belefoglalták trónnevükbe az Úr, Ár-Er, Ősúr, Eser, Bál, Pál, Mén, Mán neveket, és magukat az általános régi keleti felfogásnak megfelelően Istennek, élő Istennek nevezték.
3: A nap fiainak, valamint a Taurus csillagképből eredő magyaroknak semmi köze a szőrös, disznó, zsidóskodó, söpredék propagandájához. Keresztesség! Etessék meg a szart más népekkel, Nyugat-Európával. Mi nékünk religión ilyen nincs. Nékünk hazafiságunk van. Vissza a távoli óhazával, óreás grószfaba nagyszüleinkkel. A kors agával, állati fajzattal nincs tárgyalás. Munkáltatni vagy lelőni. A szőrösök belbaszták a planétát.
5: Kedves hallgatóink, vezérlő csillagunk újfent nem maradhat ki ebből a műsorból.
0: Katona László, ideák világát jobb oldalon keresd. Ideák világát jobb oldalon keresd, mert szélső balosság nemzet ellen védhet. Mindig mindenben csak a jobbnak légy híve, romlást, erőszakot soha meg nem tűrve. Hit és a szeretet csak jobb szívben terem, míg az ateizmus erőszakot termel. Hazánkat bitorló baloldali rendszer Magyarországot már kétszer árulta el. A fél, ne dumálj bele, ez úgy jó, hogy nem dumálsz bele. Faszba! Ez úgy jó, ez most nem okbál. Na, tedd már vissza. Nem kéne megtartani.
6: Fogadjuk megtartani.
0: Nem tartjuk. Elnézést kérek, szemét Láda Pettőt elbaszta, tehát. Katona László, ideák világát jobb oldalon keresd. Ideák világát jobb oldalon keresd, mert szélső balosság nemzet ellen védhet. Mindig mindenben csak a jobbnak légy híve, romlást, erőszakot soha meg nem tűrne. Hit és a szeretet csak jobb szívben terem, míg az ateizmus erőszakot termel. Hazánkat bitorló baloldali rendszer Magyarországot már kétszer árulta el. A kumbélás kommunt Trianont okozta, majd Rákosi rendszer népünket eladta. Jobboldaliságot se vidd a túlzásba, ne lépj az elítélt Szálasi útjára. Legjobb a jobb közép, mely a nemzetet nevel, mely hitet, jogot ad, és amely felemel. Eszményi szép és jó, ideák világa, követendő cél volt, ó Görögországban. A görög bölcselők demokraták voltak, a zsarnokság ellen keményen harcoltak. Már Arisztotelész filozófiája a rosszat, gonoszat nagyon kárhoztatta. Tirannok uralmát így rombolták széjjel, s kezdtek népuralmat Hellász védelmében. Ifjakat edzették spártai szellemben, és bölcsen nevelték morálban, jellemben. Etikát, esztétikát ők már tanították, azt továbbítják a keresztény kultúrák. Jobboldali az, ki szereti nemzetét, ki küzd a hitért és védi erkölcsét. Baloldaliak az erőszakoskodók, világproletárok és hitet elhagyók. Hit és erkölcs útján járjuk az utunkat, szeressük és védjük szép magyar hazánkat. Tisztelt közönség, elnézést kérünk az előbbi intermezzóért. Azon vitatkoztunk, hogy ezt most benne hagyjuk-e a blokkunkba, vagy nem hagyjuk benne, de mivel Pető Tóth egy szőrös konda...
6: Hagyjál már végén, kimentem a konyhába vodkát tölteni,
0: egy szőrös, röhögtem a verset. Szőrös, erőszakos, ezért benne hagyjuk, és folytatjuk Okbál misztikus tanításainak és Barát Tibor tudományos munkájának az ismertetését. Köszönjük! Előbb felszaporodott a nomád bevándorlók létszáma, azután közülük mind többen és többen kerültek be a katonaságba, közigazgatásba és tisztikarba. Egy-két ízben talán már maga a várkapitányi szemita lehetett, de még mindig csak helytartói minőségben. A hatalom megszerzésére Krisztus előtt 1356 és 1328 körül került sor. Egy Assurbanipal nevű kapitány idején, akinek a trón neve sikeres lázadásából keletkezett, és értelme Assurbanipal lett. Vagyis a homokföld ura istenné, az a szuverén urrá királyá lett. Ez a merész kapitány minden bizonnyal szemita lehetett, mert magánlevelezésében kis szatinak, kis zsidónak nevezi magát. Egyébként... Mi ez?
7: Captain Beefheart, Dachau Blues című száma megy.
0: Elfelejtettem.
7: Szőrös disznó banda semmiféle egészségügyi szolgáltatásban nem engedélyezhető, például privát practicing doktor, kórházban vagy bárhol egészségügyi vonalon.

0: Tutankhamon kis aranykoporsóján, az említett jelvények alatt, a király ruháján, oszlopban elhelyezett és szokványos hieroglifákkal írt szöveg következik, amely felülről lefelé haladva az alábbi mondatokat írja. Setét hon népe a nagy úrház urának neki adatta a híres nádakat, ékes úri sétapálcát. Sok úr sose kap ajándékot, ez megkapja azért, mert Isten úr képe három nép ura. Amit elolvastunk, az a magyar őstörténet szempontjából kimondhatatlanul fontos, és az egyiptológia számára nagy újdonság, mert kiderül belőle a leglényegesebb dolog, azt tudnillik, hogy a több mint 3000 évvel ezelőtt uralkodó egyiptomi király, a híres Tutankhamon a magyar nemzet ura volt, Dachau Blues és Ogbál.
1: Az összes Einstein zsidó tudóskodó professzorokat szőrös tisznókus itt a pontát picsán rúgni out from Hungary.
2: Ogbál utolsó proféciája következik az univerzum lakóihoz.
0: Földi porszem nyúlak, héraldok és hérmannok, herek, szőrök. Mor, herr, mor.
2: Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity.

Kedves hallgatóink, a következő műsorunknak a címe Páholyból az élet. Kedves hallgatóink, kis hazánk további sorsának alakulása szempontjából sorsdöntő események történtek április 19-én. Két fegyveres jugoszláv katona hétfőn délelőtt 10 órakor fegyveres területsértést követett el Kunbaja térségében a magyar-szerb határszakaszon. A két katona 200, azaz 200 méter mélységben átjött magyar területre, az ott dolgozó munkagépen dolgozó két magyar állampolgártól cigarettát kért. Ezt követően visszatértek jugoszláv területre. Nem volt a helyszínen magyar járőr, ezért a két jugoszláv katonát nem sikerült feltartóztatni. A vizsgálat folyik.

Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Hit Parádé című műsorból hallhatatok részleteket a visszaemlékezés jegyében, hiszen ez a rádió történeti nap itt ma, és lassan megpróbáljuk beadni majd adásba a kitelepült helyszíneinket, amik közül kettő realizálódott, az egyik a Jövőház a Millenárisban, a másik pedig a Szimpla Kertben, ahol a rádiózásról, a rádiózás jövőjéről fognak majd beszélni. Addig is szóljon egy kis regi, mert valahogy úgy tűnik, hogy ez meghatározta a Tilos Rádió életét.

0: Mikäs esuta?
1: Kertakarua.
2: Joo.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

főútvonal. A város délkeleti részéről bekötőút vezet a 4-es főútra. Lápos pusztán, egy hídnak csak jó indulattal nevezhető betontápolmányon keresztül szeli át a nyírséget behálózó csatornarendszer város felé kanyarodó ágát. A terület augusztus közepére csontkeményre szárad, felrepedezik, a talajon kicsapódik a só, de márciustól július közepéig egybefüggő víztükör borítja, időszaki láp, otthon nyújtva a környék vízi madarainak. A biciklis épp csak felbukkant a házak mellett kikanyarodó úton, azonnal lepattant a nyerekből, és a városhatárt jelző tábla mellől fényképezni kezdett. Míg elérte a megduzzadt kanálist, többször megállt felvételeket készíteni. Pólóját átizzadta a júniushoz mérteni szokatlan hőségben. Elte, természettudományi kar, ennyi állt rajta. Egy tanya mellett haladt el, mielőtt a földúthoz ért volna. Ház, omladozó pajta, néhány rozog a melléképület, rozsdásodó munkagépek hevertek körülötte, ami esős időben sátántangói táj nyomasztó érzetét keltette. Három kutya őrizte. Egyet kötött csak láncra a gazdája, a gigászi termetű kuvaszt, a másik kettő, egy pumi és egy terrier keverék mindig megkergette a kerékpárral arra haladókat. A fiú tudomást sem vette mögötte csaholó ebekről, megszokta őket. A tanya utolsó kerítésoszlopa után a kutyák elmaradtak, az aszfalt beletorkolott a 4-es főútba. Túloldalt földút haladt tovább a vasúti töltésig, majd az egészen távoli tanyákig, ahonnan magas feszültségű távvezetékek halvány körvonal derengett csak elő. A töltés mögött feküdt az időszaki víztükör, ahol a vízimadarak gyülekeztek. A biciklit az útmenti fasortövébe lakatolta, és odalopózott egy kisebb dombon fekvő ligethez, a bokrok tövéből rálátott a sekély tóra. Letörölte a port a kamera lencséjéről, hasonfekve fényképezni kezdte a madarakat. Az emelkedő oldalában, fák árnyékában nézegette a fotósorozatot, mikor hátulról valaki megszólította. Szia! A lány az akkor ismét divatba jött, bodros miniszoknyát viselte, mesztelen lábfején, fekete szandált hordott, az útporra megtelepedett lábujjai között. Szia, mondta meglepetten. Hát te mit csinálsz? Kérdezte a lány. Fényképezek. Felelte kimérten, így próbálva leplezni, hogy igen zavarba jött. A csillogó gyöngyökből kirakott Miss Sixty felirat valósággal feszült a mellein, a fiú nehezen vette le a szemét a domborodó idomokról. Tejcsokoládébőrű cigánylány volt, az egyik legszebb, akivel találkozott. A lány tovább faggatta, hogy mit fényképez, hát semmi sincs ott. Mi érdekes a madarakban, mennyibe kerül egy ilyen gép, és hogy neki pont megfelel, amit a Huawei csinál. A fiú válaszolgatott, igyekezett továbbra sem mutatni zavarát, és minél kevésbé feltűnően bámulni a melleket, amit legfeljebb azt könnyített meg, hogy az arca legalább olyan szép volt. És te mit keresel erre? Próbált ő is kérdezni valamit, mire a lány elnevette magát. Hát mit csinálnék? Pasikat várok. Keresztapám átment hatházra, valamit intéz. Addig hülye leszek a napon átsorogni. Megszeppent a hirtelen jött bizalmas információtól, nem tudott mit mondani, de a lányt ez sem zavarta, csacsogott tovább. Nem úgy tűnt, mint a kuncsofnak akarná megfogni. Ki hová valósi, merre felé lakik, hol járt iskolába, kit ismer a környékről, ezek kerültek szóba. Meghökkent, mikor kiderült, hogy csak 17 éves.

A felajánlkozás váratlanul érte, így törheti át puskadőren és a téli nádas feletti csendet. Riadtan kapta el a tekintetét, maga elé merett, próbálta kitalálni, mi volna helyes. Vagy inkább lehetséges. A lány észlelte zavarát, megsimogatta a halálsápadt arcot. Nem pénzért, csak úgy. Azt is kell néha. Mondta mosolyogva, s megfogta a kezét. Máma nem voltam még senkivel, ha ez zavar. A fiú hebeket, betűket, szótagokat összekapírgálva próbált szavakat alkotni, de mire sikerült volna, a lány már az ajkához hajolt és megcsókolta. Melleire helyezte a kezét, és észre sem vette, hogy a fűrejti a másik kezében tartott szemüveget. A terület azon részén már előbukkant a jelezetes nyírségi homok, enyhe lejtőt alkotva, oldalán fákból és bokrokból álló kisligettel. Ott jó lesz, gyere már! Esküszöm, még senkivel se voltam, máma. Gyengéd erőszakossággal vonszolta a fiút a bokrok felé. Csókolóztak, a lánya fűre próbálta vonni, utoljára még ellenkezett, de a szájuk nem vált el egymástól, a lány kacéran, a fiú alsó ajkát a fogai között tartva húzta magával. Ne kéressed már magadat, motyogta csukott szájjal, közben megragadta a fiú kezét, spólója alá csúsztatta. Lehuppantak a fatövében fekvő tisztásra, néhány pillanat múlva már a fiú nadrágját rángatta. Nincs nálam óvszer, hebegte megszeppenten. Nem baj, nálam van, muszáj lenni, tudod. Kezével ekkor már a boxer alsóban matatott. Szörtelen mákasához bújva csókolta. Fekete haja poros volt és csapzott, pár perc kellett, hogy összeszedjék magukat. A lány felkászálódott, leporolta a fenekét, kirázta a haját, magára kapta a bugyit, eligazította a szoknyát. Egy Calvin Harris számdal, amely csendültek fel. Keresztapám, ezek szerint megjött. Megyek, mert keresni fog. Lekapta a bokorágára fennakadt a topot, és sietve belebújt. Majd azt mondom, pisilni jöttem. Te maradjál még, nehogy meglássam, mert pénzt fog kérni, mondta. Nem adott sok időt a búcsúszkodásra, egy puszira ugrott oda, kacéran dobott egy szívókát, és elrohant a főút felé. Várj! A lánya lejtő alján megállt, visszafordult. Csináltok egy képet? Jól van, csináljál! Utána nézett, még alakja el sem tűnt a fák mögött, majd sokáig feküdt ugyanúgy, csak a nadrágot rángatta magára. A lombokon átszűrődő eget bámulta, fűszálakat húzogatott ki, szétdobálta őket. Végül a telefon riasztotta fel őt is. Egy ideig nézte a kijelzőt, hogy felvegye, végül lenyomta a zöld gombot. Szia! Igen, idekint. Lövök még párat. Nem, utána sehová. Persze, megyek este. Én is téged. Letette, még feküdt egy darabig a napsütést lóvó fa árnyékában. Sokszor nézett a főút felé, de a fák eltakarták. A négyesen hosszan tülkölt egy kamion, hangja öblösen hömpölygött át a fák felett. A bekötő úton terepjáró közlekedett a vasúti töltés felől. Bajszos, jól táplált férfi vezette. Keresel valakit? Szólt ki az ablakon. Nem semmit, csak biciklizek meg fényképezek, felelte. Jó van, az szabad. Azért kérdezem, mert ez a föld itten az enyém. De mondom, biciklizél nyugodtan. Homlokán a klímánél izzadságcseppek csillogtak. Intett a fiúnak, aki hosszú másodpercekig nézte az odább guruló terepjáró hűlt helyét. Két hete tartott az őszi szemeszter, mikor legközelebb hazalátogatott. Rövid vizit volt, a barátnője nem is kísérte el, csak azért ugrott haza Pestről, hogy segítsen apjának lehordani a pincébe a téli tűzifát, amit az öreg jó előre nyomott áron megvásárolt. Munka után lezuhanyzott, leült a számítógép elé, a neten böngészett. Az egyik hírportálon figyelt fel a következő címre. Női holttest Újfehértó határában. A cikk szerint egy fiatal lány torkát vágták el Téglás és Újfehértó között. A rendőrség valószínűsíti, hogy a sajtóban a négyes rémeként emlegetett sorozatgyilkos csapott le ismét. Munkásságát öt halott prostituált kísérte az előző két évben Szolnok és Nyíregyháza között. A mostani lányra annyit írtak, hogy csak 17 éves volt és Ó Katalinnak hívták. Ismerte a hírportálokat, amelyek kevésbé kötik magukat jogszabályokhoz, és lehozzák a bűnügyi hírekben szereplők teljes nevét, sőt, olykor Facebook

fiúkat is. Hamar megtalálta. Ő volt az a lány. Orsos Katicaként szerepelt a Facebookon, az oldal tele volt a róla készült szexibbnél szexibb képekkel, szelfikkel. Elkezdte nézegetni a profilját, de hirtelen betegesnek érezte, abba hagyta. Előkereste az egyik rejtett mappából a képet, amit róla készített. Jól eldugta, nehogy a barátnője véletlenül megtalálja. Nézte a félfordulatból kamerába mosolygó arcot, a sötétbarna szemeket. Nem tudta, mit kellene éreznie. Az sem, hogy mit kell ilyenkor tenni. Elmenjen a rendőrségre, beszéljen róla, hogy mi történt. Lecsukta a laptopot, kitolta a biciklit a fészerből, a bekötő úthoz tekert. Elsétált a fa alá, megnézte a helyet, ahol együtt voltak. A mélyedést, amit a lány feneke formázott a homokban, rég elmosták az előző hetek, hónapok esői. Kereste az eldobott ószert a bokor tövében, persze már nem találta. Üldögélt egy darabig, a gyilkos főút irányába nézett, de ekkor sem sikerült sírnia, emiatt szégyelte kicsit magát. Visszasétált a biciklihez, nem ült fel rögtön, tolni kezdte lassan, majd néhány lépés után megállt. Leemelte a szemüvegét, és a pólójával megtörölte. A por volt az, az Isten vert a por, ami arrafelé mindent belep. Hogy a pára állandóan kicsapódik az üvegen, megszokta már, de ennyi por, ezzel nem találkozott máshol, csak ott, azon a vidéken, ahol felnőtt.

Tilos Rádió. A Kertakarót hallgatjátok, és benne vendégünk Szerényi Szabolcs olvas föl. További jó hallgatást!

tenger. Apámnak 50 éves korában kezdtek fájni az izületei. Pályaellenőr volt a vasútnál, Nyíregyháza és Téglás, vagy Téglás és Debrecen között járta a sineket laza csavarok, korhadás után kutatva. Napi 20 kilométert gyalogolt, míg porcai és izületei sorban fel nem mondták a szolgálatot, mint egy agyon használt, régi gépalkat részei. Kopás, érelmeszesedés, csontritkulás. A papíron halmozódó latin neveket az orvos is nehezen bírta észben tartani. Abban az évben nyaraltam először a tengernél. Már a sokadik koktélt rendeltem a napozóágyhoz, és mégsem bírtam másra gondolni, csak a szüleimre, akik egész életükben egyszer lépték át az országhatárt, mikor a gyapjú szövőgyár vállalati kirándulást szervezett a Szovjetunióba. Azóta legfeljebb a szomszéd kisváros fürdőjéig jutottak, nyaranta egyszer, meg ünnepnapokon egy nyíregyházi kis vendéglőbe, ahol apám megszokásból is mindig aranyászokat ivott. Nekem nem kell figyelnem az árakat az üzletekben, anyám viszont papírfesznékkel járta a boltokat, hogy mihol olcsóbb, és akár hetekig repett cipőt hordott tél közepén, hogy kihúzza a januári leértékelésig. Pénzt sosem fogadtak el tőlem, legfeljebb karácsonyi és születésnapi ajándékokkal sikerült kicselezni őket. Porszívó, gáztűzhely, egy-egy jobb téli kabát. Ott, az égei tengerpartján ülve döntöttem el, hogy legközelebb egy görög nyaralásra fizetem be őket. Apámat közben rokkant nyugdíjba küldték. Hozzá volt szokva a munkához, hirtelen nem tudott mit kezdeni az idejével, szinte magába roskadt. A letargikus első hetek után kertészkedni kezdett, nemesítéssel kísérletezett, oltott, metszett. Amikor bírt, elbiciklizett a városi könyvtárba, nyűjtte a botanikai szakkönyveket. De ez sem tartott soká. Porcai olyan ütemben koptak, hogy hamarosan fájdalmassá vált neki ez a 2 kilométeres kerékpározás is. Kerestem Pesten egy jó nevű ortopédust. Ugyanazt állapította meg, amit a többi orvos, hogy ez reumatoid valami, a porckopás megállíthatatlan, de legalább nem írt fel annyi gyógyszert, és alaposan elmagyarázta, hogyan lassítható a leépülés. Megfelelő táplálkozással és vízisportokkal. Diétás tanácsokat adott, hogy kollagénben gazdag halat, a kalcium miatt sok tejterméket kell lennie, biztató történeteket mesélt, és felvidította apámat. Azt már csak nekem mondta el utólag telefonon, hogy ennek mindenképp tolószék lesz a vége. Apám eleinte óckodott a víztől, úszni sem tudott, de anyám ráparancsolt, hogy mennie kell. Mi lepődtünk meg a legjobban, mennyire élvezi az órákat. Előbb vízitornára, később úszásra is járni kezdett. A mellúszást egész gyorsan megtanulta, végül már a gyorsúszásra is elboldogult. Anyám a műszakjától függően vitte és hozta a kis Suzuki-val, ő pedig mintha újjá született volna. Fél éven belül heti 3 alkalommal járt úszni, 2-szer gyógytornázott a trénerrel, akit Évikének hívott, és akire anyám lassan kezdett féltékeny lenni. A vízi foglalkozások után néhány óráig csodás volt a közérzete, aztán lassacskán romlani kezdett. Ízületei ismét bizseregtek, kiújult a fájdalma. Befészkelte magát a fotelbe, újságot olvasott vagy tévét nézett. Utazási és sportlapokra fizetett elő, vízesportok közvetítéseit és óceánokról szóló természetfilmeket nézett. Anyámmal sokat beszéltem telefonon, aggódva mesélte apám legújabb bolondériáit. Hogy már szinte csak halat hajlandó enni, amit azelőtt ki nem állhatott, anyám viszont továbbra sem bírta megenni, így hát szendvicseken élt, amitől hízni kezdett. Azt is mondta, hogy apám ujjai között egyre magasabbra húzódik a bőr, mintha alulméretezett gumikesztyűt hordana. Ezen csak mosolyogtam magamban, pár nap múlva hazatérve viszont láttam, hogy igazat beszélt. Egy vékony, szinte alig észrevehető, keskeny bőrlemeny húzódott az ujjai között. Ő meg sem ütközött ezen, csak minket fogott el tőle viszolygás. Anyám könyörgött, hogy mutassa meg egy orvosnak, vagy hadd vágja be legalább ő körömollóval, mert az emberek az utcán azt fogják hinni, hogy valami torz szülött. Apám egy várándítással intézte, hogy talán tényleg az torz szülött. Aztán ott volt ez a szag. Tenger, uszoda és halszak furcsa keveréke,
mely azonnal megcsapott, amint betettem lábamot a házba. Bármennyit is mosakodott, hiába járt tiszta ruhákban, a szag megmaradt, bár őt ez nem zavarta. Csak a testét fájlalta, a kezeit, derekát és a lábát, miközben a világért sem mondott volna le vizes hóbortjairől. Kellett valami, hogy kimozdítsa őket ezekből az egyre elkeserítőbbé váló hétköznapokból. Kész tényként közöltem velük, hogy befizetem őket egy görög nyaralásra. Anyám szabadkozott, hogy fél a repüléstől, hogy nem beszélnek idegen nyelven, hogy mi lesz a kerttel, az állatokkal. Apám csak annyit kérdezett. Milyen arra felé a tenger? Bíztunk benne, hogy a sós víz, a meleg talán jó hatással lesznek rá, és tovább odázható az elkerülhetetlen pillanat, amikor a tolószékbe kerül. Mint egy kisgyerek úgy élvezte a nyaralást, nem győzött lelkendezni anyám a telefonban, hogy szinte kicserélték, úgy úszik a nagy hullámok között, mint valami ebihal. Emlékszem, némi tétovázás után ezt a szót használta. Ebihal. Boldog és felszabadult volt a hangja, ami ennek évek óta nem hallottam. Készült róluk 2-3 fotó, a szomszéd apartmanban lakó magyar párt kérték meg, hogy fényképezzék le őket, majd egy netkávézóból elküldték a fotókat. Ezek az utolsó közös képeim róluk. Anyám ideg összeomlást kapott. Egy hétig feküdt a szaloniki kórházban. Azonnal kiutaztam hozzá, de napokba telt, mire sikerült beszélnem vele. Sírva mesélte, apám hogy sétált be a viharos tengerbe, a hatalmas hullámok közé, ahol egyetlen egy ember sem fürdött már, és hogy hiába könyörgött neki, csak mosolygott és lépegetett tovább, mint egy felhúzható, bicegő robot, majd nekivetette magát az első hullámnak, és a következő pillanatban eltűnt a szemei elől. Sokáig fel sem fogta, mi történt, csak áltott, majd segítséget kezdett kiabálni, míg köré nem gyűlt az összes sárkány eregető, étterem vendég, csecsebecsés, giroszos, fagylaltárus, végül egy vízimentő is előkerült valahonnan, csak éppen tenni nem tudtak semmit. Mindenki a tajtékzó hullámokat nézte, meg anyámat, ahogy a homokbaroskodva zokog. Ennek jövőre lesz 18 éve. Anyám 2 éve utána halt meg. Eltemettem római katolikus szertartás szerint, ahogy szerette volna, pedig görög volt. Apám volt római, a sírkőre az ő nevét is odavésettem, habár a testét soha nem találták meg. Még néhány év, és annyi idős leszek, mint ő volt akkor. Ma is gyakran jutnak eszembe a szüleim és a váratlanul érkező utolsó nyár, ami elvette őket. Jobban hiányoznak, mint az elfonnyadt barátságok, hosszabb-rövidebb időre az életembe férkőző nők, a meg nem született gyerekeim. Talán kevesebbet kesergek azon, hogy mit mulasztottam elmondani nekik. Visszavonultam az üzleti élettől, vettem egy kis házat Halkidikin. Szerencsém is volt, tombolt a gazdasági válság, mélybe zuhantak a görög ingatlanárak. Kezdetben órákig csak a parton sétáltam, igyekeztem visszaemlékezni anyám szavaira, tette utalást a helyre, hogy a fövény mely szakaszán, melyik szikla mellett, étterem előtt történt, de semmi sem rémlett. Később szereztem egy kis bárkát, végigjártam a félsziget összes kikötőjét, halászfaluját, beszéltem kikötő ellenőrökkel, átnéztem a városi fotógyűjteményeket, halpiaci jegyzőkönyveket az elmúlt 2 évtizedből. Rádöbbentem, hogy a part összes falujában él egy öreg halász, aki mindenről tud, ami a tengeren történt az elmúlt fél évszázadban. De ők sem emlékeztek olyasmire, amit én kerestem. Ha jó az idő, kihajózom, várom a halakat, különösen a nagy és öreg, nyúlós bőrűeket szeretem, beszélek hozzájuk pár szót, aztán visszadobom őket. Néha az az érzésem, mintha egy egészen nagy példány csapna mellettem az uszonyával, de hiába hajolok ki, csupán a hullámokat látom, az évtizedek turista rohama után is ugyanúgy csillogó tengervizet, amely egészen kék arra felé, csak napnyugta után válik feketévé. Szeretek úszni ebben a langyos sötétben.
mosolygok magamon, hogy én is egyre erősebben vágyakozom a víz után. Olyankor kint töltöm az éjszakát a hajón, hajnalban térek csak vissza a partra, és némi étel és egy deci fügepálinka után bedőlök az ágyba. Az egyetlen különös dolog, amit még kell még említenem, mert ezt magam sem tudom mire vélni, hogy egyre gyakrabban találok a lepedő redői között apró, emberbőrszínű halpikkelyeket.

cserje. Egyik télen támadt az ötlete, hogy növényt ültet magába. Órákig böngészett az interneten, végül az Anagyris latifolia nevű mediterrán cserjét választotta, mert imádta a földközi tenger vidékén, és mindenképp komolyabbat akart, nem valami egyszerű virágot. Egy fa viszont már túl nagy lett volna. Fontos szempont volt, hogy örökzöld legyen, azzal kevesebb a gond. Lassan az ötlet megszállottjává vált, szakkönyveket vásárolt kertészetről, növénygondozásról, oltásról. Eleinte úgy tervezte, hogy a hátából nő majd ki, ám végül úgy döntött, inkább a vállába ülteti, az mégiscsak jobban megfelel a normál testtartásnak, meg egyébként is a cserjék felfelé nőnek. Senki sem vette komolyan. Annyi különös ötlettel állt már elő, akart ínyenc csárdát nyitni a hortobágyon, társkereső telefonalkalmazást fejleszteni macskák részére, egyszer azt is kitalált, hogy megalapítja az első fröccspártot. Előbb-utóbb mind kiverte a fejéből, a cserjét viszont valamiért nem, hiába állított a több biológus ismerőse, hogy lehetetlen kivitelezni. A családjának nem szólt róla, ami nem is lepett meg, hiszen elég konzervatívak a szülei. Nem magból, hanem tőről próbálta a következő tavasszal. Szikével ejtett egy Y-alakú sebet a bal vállán, ahová előtte két hétig oldott műtrágyát, talajnemesítőt és egyéb tápanyagokat injekciózott. Egy dietetikus barátjával állították össze az étrendet, amivel a szükséges ásványokat a testébe juttatta. Pokolian fájt a sebbe tömködni a gyökereket, két óránként dupla adag fájdalomcsillapító kellett, hogy bírja, de valamit valamiért, így mesélte később. A növény végül életben maradt. Három hétig járt befáslizva, a csemetét hozzákötözte a vállához, drótból hajtogatott neki támaszt, ami rögzítette, és egyenesen tartotta. Mire leszette a gészt, a vékony szár szinte egybeforrt a testével, egy milliméter sem választotta el a sima kérget a bőrétől. Nyár közepére a cserje közel egy méteresre nőtt, és ha megfelelő irányba fordult vele, már árnyékot is adott. Élvezte azt az időszakot. Végre megnézték az utcán, szóba elegyedtek vele vadidegen emberek, megkapta a figyelmet, amire mindig is vágyott. Egy kisebb kábel tévé riportot készített róla, a nyári fesztiválokon több lányt is sikerült így felszednie. Bár az együttlét problémás volt a kis sátorban, a folyóparton megoldották. Remekül megszervezte élete új rutinját. A különleges étrendet, amit néha feldobott egy-egy ásványi anyag injekcióval. Közben meglátogatta időnként apja unokatestvérét, aki a meccés mestere volt. Az egyetlen gondot a rovarok jelentették, a levéltetvek és a méhek. Kiderült, hogy allergiás a növényvédőre, így az elhúzódó tetűszezonban kiütésekkel lett tele a teste. Virágzáskor pedig méhek lepték el a lakást, egy sörre sem tudtunk nyugodtan felugrani, folyton hesegetni kellett a rovarokat, és a csípések nyomán tucatnyi piros duzzanat égtelenkedett a bőrén. Egy év után kezdte érezni, hogy valami nincs rendjén. Egyre jobban szorított a mellkasa. A röntgen elsőre kimutatta, hogy mi történik. Hogy gyökerek törönkedtek a mellüregbe. Az orvosok ezután már nem igazán kelteltek arról, mire számítson. Úgy szétágazott oda benne a gyökérzet, hogy lehetetlenné tett bármilyen műtétet, ha pedig kihúzzák, kitépte volna a szíve és tüdeje felső részét is. Így magyarázták neki. Elhívott, hogy legyek a végrendelete tanúja. Nem mondta, miről szól pontosan, de aláírtam, hisz beszámítható volt. Utoljára egy szombati napon találkoztunk, ebédelni mentünk át hozzá páran. Hetek óta fájdalomcsillapítókon élt. Az étel stílszerűen gyökerekből, hajtásokból és rügyekből állt. Sohasem ismerte volna be, hogy vállalkozása egy őrültség, végzetes hiba volt. Megszerettem ezt a fácskát. Nagyon megszerettem, mondogatta. Két nap múlva találtunk rá. Egy rokona hívott, hogy nem veszi fel a telefont. Az ágyban feküdt, hanyatt, egy szál alsóban, a növény békésen pihent az ágytámla számára kifaragott vájatában. Mindössze annyi látszott rajta, hogy a bal mellbimbójából kikandikált egy vékony gyökérfonál. A boncolás megállapította, hogy bár a cserje már kezdte áttörni a gyomor külső falát,
és részben a tüdő hörgőcskét is eltömítették a gyökérszálak. Végül nem ez okozta közvetlen a halálát, hanem a szívizom, amely az egész mellüregben burjánzó gyökérzet szorításában egyszerűen elgyengült és megállt. A végrendelet tartalmazott egy rendhagyó, különleges kívánságot a temetésre, hogyha már ő nem, legalább a növény hadd éljen tovább. A családja tiszteletben tartotta. Egyedi koporsót készítettek, félig meddig ülőtartásban helyezték el benne, a tetejére rést vágtak, melyen a cserje felszíne törhetett. A talaj közelébe kellett temetni, amihez külön engedélyekre volt szükség, de elintézték. Elérkezett az a bizonyos nap, a ravatalon ott állt az ormótlan nagy láda, és kikandikált belőle egy hozzávetőleg 120 centis növény. A család miatt próbáltam nem elrögni magamat, ami nem volt egyszerű. Ahogy láttam, a többieknek sem. Őt ismerve, biztosan röhögött magán valahol. A cserje azóta közel 2 méteresre nőtt, múlt össze pici, lila bogyók bukkantak fel az ágain. Kíváncsiságból letéptem egyet. Fanyar édeskés íze volt. Bár valamiért keserűre számítottam, így is megindított a pillanat. Mégiscsak a barátomat kóstoltam. Ami még különös, hogy az Anagyris latifolia ugyan örökzöld faj, ez a példány mégis lehullatja az összes levelét, korábban, mint a temető többi fája. Ősz közepén, októbernek abban a hetében, amikor őt holtan találtuk.

Thank you.

Mikulás. Öklendezett. Még mindig a szájában érezte az ízt. Soha olyan undorítót nem érzett korábban. Lehajolt volna, hogy a csapnál kiöblítse, de a manósapka állandóan előre bukott. Bojtja belelógott a vízsugárba, inkább levette és a mosdó szélére rakta. Mocskos volt a tükör, ahogy a vécé is. Pont olyan mocskos, ami ennek ezeket a városszéli motereket elképzelte. Ezek tuti ebből élnek. Normális ember biztos nem jön ide, gondolta. A Bojt most is belelógott a vízbe, de már nem érdekelte. Lehajolt, öblögetett, egyszer-kétszer kiköpte, aztán ivott. Arra gondolt, jó volna fogat mosni, vagy legalább egy rágó. Majdnem mindig volt nála egy Orbit, ösztönösen a zsebe felé mozdult a keze, aztán rájött, hogy tök felesleges. Végignézett magán, ott állt élénkzöld fehérneműben, melltartó, tangabugyi, harisnyakötő, harisnya. Mindegyiknek pont olyan volt a színe, mint Amerikában azoké a karácsonyi manóké. Meg sem állunk, hollywoodi kislány, meg sem állunk, mondta a rendező. Hogy ez mégsem egy amerikai álom, azt a fehérnemű szegélyein lévő műszőr prémcsik jelezte. Fehérnek jó indulattal sem lehetett nevezni, színe leginkább szürke volt, mint egy agyonmosott póló. Aztán arra gondolt, hogy hát ez az ára, hogy ennyibe kerül egy rendes albérlet Pesten. Hogy ő biztos nem fog élete végéig mosogatni, vagy mosógépeket összeszerelni. Hogy az anyja már semmit sem tehet, mert 19 éves. És hogy a Pali talán még ennél a dagat Mikulásnál is undorítóbb. Két hónapja telt be végleg a pohár, amikor a szomszéd srác elköltözött. A harmadikon laktak, a fiúnak is volt egy kutyája, egy foxi keverék, a söprű, akit egy ideig együtt sétáltattak zsömlével. Nagyon hiányzott neki zsömle. Az anyja akart mindenáron kutyát, de nem sokat foglalkozott vele, amióta kihozták a sintértelepről. Minden egyes nap ő vitte le sétálni, háromszor, reggel, délután és késő este. Jó ideig nem is igazán beszéltek a sráccal. Néha elmentek egymás mellett a körfolyosón, összeakadtak a liftnél, mikor levitték a kutyákat, annyi, hogy köszöntek egymásnak. Amúgy is a srác a barátnőjével költözött oda, közösen szerezték söprűt, együtt nevelték. Aztán a lány egyszer csak eltűnt, nem látta többet. A fiú meg a foxi maradt. 2-3 hónap telt el így, épp vitte le zsömlét ölében a lépcsőn, amikor a földszinten a liftnél ismét összefutottak. Köszöntek, ő ment volna a kapu felé, de a fiú megszólította. Hogy ölben? Nem szeretem, ha lépcsőzik, nem tesz jót a gerincének, mondta. És hát valaki lehívta a liftet, tette hozzá mosolyogva, amitől a fiú zavarba jött. Újra a kapu felé indult, de a srác folytatta. Jártam a kisboltos bácsinál. Mesélte, hogy állatorvosi asszisztensnek tanulsz. A kisboltos volt a környék információs központja, mindenről tudott, ami a háztömbben történt. Tényleg csinált egy OKS képzést, amit azóta persze abba hagyott, de akkor ez volt, amiről elkezdtek beszélgetni. Ő is járt a kisboltba, sokszor találta ott Palit, az anyja élettársát, aki többnyire egy aranyászokot szorongatott és a vasasról beszélt. Rokkan nyugdíjas volt hivatalosan, amúgy kőműves munkákból élt. Vagyis hát éltek. Az anyja nem dolgozott semmit, néha betért egy-két ismerős a házból. A kisboltos bácsi ilyenkor nem kérdezett semmit, fogta, szó nélkül kiadta az alsó szomszédnak a kiskevertet, a felsőnek meg a presszó kávésör kombót. Pali meg állandóan őt méricskélte, még be is szólogatott, ha túl rövid szoknyában ment. Hamarosan azt a rendszert alakították ki a fiúval, hogy rövid sétára vitték le a kutyákat, a srác hamarabb felment, ő kicsit később utána. Mindig a hátsó kis lépcsőházon átment, ami sötét volt, és még az elsőnél is mocskosabb. YouTube-ot néztek, zenét hallgattak, elvoltak fél órát. Egyszer sem feküdtek le. Nem értette, hogy miért, de a fiú nem akarta. Vagyis szerinte akarta, csak nem merte, minden esetre nem tette meg. Megcsókolni viszont egyszer megcsókolta, már a végén. Közben simogatta a kezét, játszott a hajával. Az az este nagyon jó volt. Paliról sohasem beszélt neki, bár a srác egyszer felhozta az otthoni dolgokat. Sokszor hallom, hogy veszekedtek, mondta.
Miről annyit felelt, hogyha hallaná a keresztszüleit, nem így gondolná. Aztán talált egy barátnőt. Párszor látta csak a lányt, a fiút meg söprült viszont egyre ritkábban. Hamar összeköltöztek. A lány valahol Albert falván lakott, a srác átcuccolt hozzá. Szeptember végén ment el végleg, írt neki Messengeren, hogy tök jó volt, meg hogy sajnálja, és hogy amúgy is van köztük 8 év, nem működött volna, biztosan talál majd egy rendes pasit. Egy elvált nő vette ki utána a lakást. Egy hét múlva eljött otthonról. Szombat este volt, Pali megint az X-faktoros trükkel próbálkozott. Először az anyjával ordított, kivette gyászokot a hűtőből, rácsapta az ajtót és bejött hozzá. Mindig az volt az indok, hogy az anyja az X-faktort nézi, a Palit viszont jobban érdekli a bajnoki. Kislány korában ragadt rá, amikor a fiúkkal nézte a meccset, hogy ő is szereti a focit. Pedig nem a focit szerette, hanem ott lenni a fiúkkal. Pali ilyenkor bejött a szobájába, leheveredett mellé az ágyra. Csak hogy azon az estén már nem volt elég neki, ami addig igen, ma nem volt elég neki a keze, nem volt elég neki a szája, már ennél is többet akart. Végül kifutott a szobából, rácsapta az ajtót, felkapta a telefont, pénztárcát, a kabátját, kirontott a folyosóra. Ösztönösen a szomszéd lakás ajta elfelé indult volna, aztán rögtön le is esett neki, hogy mit keresne ott, hogy hiába kopogtat be azon az ajtón, semmi sem fog történni, csak hülyét csinál magából egy 50 éves, elvált nő előtt, akinek ráadásul kutya helyett macskája van. A barátnője, aki az időlegesen költözött, csinált már ezt-azt, akkor épp erotikus masszőz volt. Ez úgy nézett ki, hogy 3-4 órán keresztül masszírozta a csávókat, majd az utolsó 15 perc a happy endingről szólt. Elkezdte ő is, a pénz nagyon jó volt, viszont hamar kibukott, hogy nem alkalmas erre. Egyszer nem bírta a keze a napi 4x3-4 óra svéd masszást. 2 hét után reumatológiára kellett mennie, hogy egyáltalán fogni tudjon. Ezután következtek a modell és casting ügynökségek, próbafelvételek, kamuproducerek, de a vége mégiscsak az lett, hogy elkezdett pénzt keresni. Felnézett a dzsuvás tükörre. Mennyivel egyszerűbb a pasiknak? Sírnak, aztán letörlik. Mondjuk nem is sírnak olyan gyakran, meg amúgy is minek kell ennyit könnyezni. Megigazította a festéket. Mikor visszament a szobába, a pocakos, szakállas Mikulás még ott pihegett a kanapén. Nadrágja legalább már fel volt húzva. A rendező pattogott. Folytassuk, gyerekek! Nem érünk rá szórakozni. Elkezdték forgatni a második színt. Ezzel a szóval azelőtt csak a magyar órán találkozott, amikor a Hamletről meg Bánkmáról tanultak. Azok is mind színekre voltak osztva. Fene se gondolta, hogy a pornó ugyanúgy működik, mint a színház.

penész. Nem akarok megint nőgyógyászhoz menni, mondta. És ezt a szagot sem bírom többé elviselni. A végén zabarodottan elhebegett, jobb volna, ha nem találkoznánk egy darabig, már nem osztott, nem szorzott semmit. Kinyomta a telefont, végig simított kopasz fején, a kezére tapadt szürke pihéket a trikójába törzsölte. Különös. Egy időben még reménykedett is, hogy egyszer újra nő ott valami. Hogy a hátáról, vagy a lábáról sikerül átültetni a szőrtűszéket, ismét lesz haja, és nem fog úgy kinézni 40 évesen, mint valami jezsuita szerzetes. Végül inkább borotvával lehúzta az egészet. Arra legkevésbé sem számított, hogy egyszer tényleg újra nő ott valami. Hogy azok már nem hajszálak, hanem micélium fonalak lesznek, arra még kevésbé. Elővette a hűtőből a Finlandiát. Hét elején vásárolta, de a félteres üveg kétharmada már hiányzott. Azzal mentegette magát, amit a neten olvasott, hogy az alkoholnak fertőtlenítő, gombaölő hatása van. Arról már kevésbé vett tudomást, hogy hiába nyakalja deciszámra a vodkát lefekvés előtt, minden reggel ugyanazzal a dohos légszomjal és poshat szájézzel kell, mint vodka nélkül. Bár nem igazán emlékezett, milyenek voltak a vodka nélküli reggelek. Ébredés után felhajtotta a köptetőt, biztos, ami biztosabban is volt alkohol, zsebkendőjébe köhögte a nyálával szürke masszává csomósodott micéliumot. Fájt ez a köhögés, belegondolni sem mert, mi lesz a vége. Egészen pontosan, hogy hová vezet. A micélium lényegében maga a gomba. Korábban azt sem tudta, mit jelent a szó, most arra rutinos lett a szakkifejezésekben. Aspergillus fumigatus, penicillum notatum, cephalosporium rutili. Fejből sorolta, mint egy képzett mikológus. A penész képződése több szakaszra bontható, a micéliumot követi a konídium, majd a spórák időszaka. Jó ideje mindhárom jelen volt a testében. Pont akkor kezdődött, amikor látszólag sínre kerültek a dolgai. Kinevezték beszerzési csoportvezetőnek, a lakáshitelt és a tartásdíjat így már alkudozás nélkül tudta fizetni, Budára is visszaköltözhetett. És hát megjelent Vanda. Kezdetben szokatlan érzés volt annyi fiatallal együtt lógni, de mióta a lány először belibbent irodája ajtaján egy hatalmas adtaköteggel, és hebegve megkérdezte, jó helyen jár-e az új kampány költségvetésével, már semmi sem lepődött meg. Nézte azokat a természet által tökéletesre formált idomokat, és csak annyit mondott, jobb helyen nem is járhatnál. Arra álmaiban sem számított, hogy 3 nap múlva már együtt vacsoráznak, az este végén pedig úgy juttatja csúcsra az ajkaival a lány, mintha ebből szerzett volna diplomát, nem pedig marketingből a közgázon. Barna hajú, magas és karcsú igazi modellalkat volt, pont az ideája. A következő hónapokban wellness hotelek, Balatonfelvidéki gasztropanziók zengtek Vanda nyugdécselésétől, ő pedig olyan belvárosi szórakozó helyeken töltötte hétvégi estéit, melyeknek a létezéséről sem tudott azelőtt. De legalább úgy nézett végig a feleségre szemébe, hogy nem sütötte le kényszeredetten a sajátját. Megint valami közösen megkötött szerződést kellett felbontaniuk. Pár nappal korábban tette ki Facebookra a Vandával készült képeit, biztos lehetett benne, hogy Anitát eszeveszetten érdekli majd a lány. Láttam a kis barátnődet, próbálta fanyarra venni a hangnemet. Jó, megvagytok? Nagyon jó, kösz. Mindig is bejöttek a fiatal csajok, tudod. Mély ütés, talán mélyebb, mint kellett volna. Biztos a gyerekkel vág majd vissza. Szégyelte, hogy nem foglalkozik vele eleget. Igaz, a feleség erőszakolta ki, hogy legyen, de mégiscsak az ő fia volt. Valamiért mégsem vágyott rá különösebben, hogy lássa. Azt az estét is Vanda barátaival töltötték, amikor először hallott a lány finom megjegyzését, hogy megnőtt a pocakja. Legalább adta az edzés, nem kardiózott annyit, mint a válást követő hónapokban. De most ennél többről volt szó. Hazatérve a lány penészszagra kezdett panaszkodni. Ő nem érezte, és hát amúgy is hol lenne penész egy új építésű budai lakásban. Vanda tovább erősködött, hogy nagyon érzékeny rá, így keresni kezdték a mosógépben felejtett nedves ruhát, sporttáskában hagyott izzadt cuccokat, de semmi. Másnap már ő is érezte. A lány zuhanyozni ment, közben ő szétnézett a hálószobában.
Az ágy mögött találta meg, elhúzva a faltól méretes,

nevét, hogy éppen mind dolgozik, hogy szerintem mi működik jól, mi nem a cégnél. Hogy milyen sorozatokat néz, hova jár edzeni, mik a kedvenc éttermei. Ahová aztán neki is el kellett vinni a lányt. A beszerzési terület mindennek a kulcsa, Péter. Vanda nagyon jól teljesített az elmúlt hónapokban, ő fogja leghatékonyabban érvényesíteni cégünk érdekeit. Nem szeretném, ha ezt kudarcként élnéd meg. Nagyon fontos tagja vagy a csapatunknak. Szótanú hallgatta a rizsát, miközben Kornél tudtára hozta, hogy fölé helyezi a kis barátnőjét. Megcsináltad a vizsgálatot? Kérdezte szemtelenül Vanda, miközben levette a bugyit. Múltkor 3 napos folyáson volt utánad. A lány előléptetését ünnepelték. A menzában foglalt asztalt, de végig azt érezte, hogy elveszítette a hatalmát fölötte. Együttlét közben sem múlt az érzés. Vanda máskor mindig nyitott szemmel csinálta, most végig csukva tartotta. Egyiküknek sem sikerült elélveznie. Ez egy másik hüvely gombafaj. Új kúp kell rá, állapította meg a nőgyógyász pár nappal később a lánynál. Nála ne semmit nem mutatott ki a szűrés, valami mégsem volt rendben a testével. Puffadt, böfögött, 1 hét alatt 3-szor fordult meg a házi orvosnál, aztán egy gasztroenterológus kiderítette, hogy a bélflórájával vannak gondok. A gombák teljesen kiszorították a baktériumokat, amik az egészséges emésztésért feleltek volna. Másnap a kollégái az irodai hűtő körül tülekedtek. Mi teszik ez, Jézusom, ellepte az egészet. Szörnyűködtek, majd őt észrevéve csendben eloldalogtak. Egyedül maradt a szélesre tárt hűtő előtt, melyben 3 porcon keresztül terpeszkedett a penész, vékony bundába borítva gyümölcsöket, zöldségeket, felvágottakat és sajtokat, a hűtő közepe felé sűrűsödve, míg végül egybefüggő szürkéskék vattává nem csomósodott az ő előző napi ebéd maradékán. Vegyszerrel sikerült csak kitakarítani. Többé nem rakott be ételt. Kornél táppénzre küldte, kérte vegye komolyabban a problémáit. Vettek tőle vért, vizeletet, székletmintát. Aspergillus fumigatus, penicillum notatum, cephalosporium rutilium. Ezeket mutatta ki első körben a tenyésztés. Ott nyüzsögtek a testében, és az orvos igyekezett úgy tenni, mintha értené, mi történik, bár nem értette. Következett a táppénz és a gomba elleni gyógyszerek. Na meg a kedélyeskedés, hogy mit se csüggedjen, ennyi penicillin a testében legalább biztosan nem kap trippert. A táppénzből ki tudta ugyan fizetni a rezsit, a lakás törlesztő részletét, a gyerektartást, de Vanda extra igényeire, mint fesztiválozás a VIP szektorban, koncertek az arénában, hétvégék a Balaton felvidéken, arra már nem futotta. A lányt egyre jobban zavarta, hogy közös vacsoráik otthon, de legjobb esetben is egy kockásterítés kis vendéglőben zajlanak kedvenc Michelin csillagos budai éttermei és a Gosdúdvar helyett. Egyre kevesebbszer hívta, többnyire csak dobott egy üzenetet Messengeren, hogy aznap mégsem ér rá. Egyik este felhajtott mindent, ami a fertőtlenítő vodkából megmaradt. Oda taxizott a lány lakásához. Egyedül találta, Vanda szánakozva nézett rá, miközben ő dülöngélve, magából kikelve ordította, hogy vald be, mi van köztetek. Felcsinált, ugye? Lefeküdtünk párszor, ennyi. Nem akarok tőle semmit, mondta szemtelenül, és neki, mintha rozsdáskéseket forgattak volna a gyomrában. Ha velem maradsz, megbocsájtok? Kavarodott bele saját kérdésébe, majd elaludt a lány kanapéján. Tulajdonképp ügyesen számolta ki, mikor hagyja el. Külsején a következő hetekben kezdtek csak megjelenni a penészfoltok. Be kellett menni az irodába, a támpénzes igazolást leadni. Cetli várta a billentyűzetén, sportáska az íróasztala mellett. Nála maradt néhány cuccod. V. W. Ennyi állt a papíron. Csupán ez a W jelezte a szöveg végén, hogy kitől érkezett. Így írt alá mindent. Az SMS-eit, e-mailjeit, posztitjeit és Facebook üzeneteit. Egy W-vel. A Cassiopeia volt a kedvenc csillagképe, az apja mutatta neki kislánykorában, amikor még élt. Vanda így a monogramját is W-vé alakította. Végül már egész testét kezdte ellepni a penész, és semmit sem tudott tenni ellene. Naphosszat csak ült, vagy feküdt otthon, fáradt volt, de 4-5-szer azért mosakodott,
mosakodás után lement megvenni a kaját, amit internetes féligasságokat össze.

falvas állított össze, gombaolő élelmiszerekből, vodkából és pálinkából. Egyre jobban hiányzott a fia, el is döntötte, hogy hamarosan több időt tölt majd vele, de meg akarta várni, hogy ilyen rendbe jöjjenek a dolgai. Mégsem viheti oda, hogy úgy lássa őt, meg a lakást, a penészes falakkal, sarokban halmozódó piás üvegekkel. Eleinte Finlandiát vett fertőtlenítő gyanánt, aztán egyre nehezebben jött ki a pénzből, áttért az olcsó Tesco-s vodkára. Olvasott egyszer egy könyvet, valami Nyúl nevű amcsi fickóról szólt, abban az állt, hogy amikor valakinek gyereke lesz, fizikálisan pusztulni kezd. Továbbadta a gényeit és kész, megtette a dolgát, átadja a testét az enyészetnek. Mekkora baromság, gondolta, neki pont akkor kezdett enyészni a teste, amikor elhagyta a gyerekét. Aggasztóan nehezen vett már levegőt, de az orvosok nem tudtak vele mit kezdeni. A micéliumok mindenhová betüremkedtek, felköhögte őket, ám az sem segített, másnap kezdődött minden előről. A reggelek voltak a legijesztőbbek, néha olyan légszomjal ébredt, partra vetett halként kapkodott oxigén után. Vanda már nem vette fel, neki az SMS-eire sem válaszolt. Először rendelt lányt a lakására. Szia, Kata vagyok, mosolygott az ajtóban, megszólalásig, mint abban a régi Pepsi reklámban. Barna hajú, magas és karcsú modellalkatú lány volt. Szinte az ideája. Ma este Vanda leszel, mondta Tóle szokatlan határozottsággal, hisz nem hobbiból töltött 3 órát azzal, hogy találjon egy külsőre hasonló lányt a hirdető oldalom. Visszafogott undor és szolid rettegés tükröződött a szemében, ahogy az öblös hörgést hallgatta, miközben a férfi teste ütemesen hullámzott felette. Ez őt nem érdekelte különösebben, átadta magát az érzésnek, és minden ideg sejtjével a Vandával töltött egyik balatoni éjszakájukat idézte fel. A végén hanyat vágta magát, s halkan zihálva, sípoló tüdővel elmotyogta, hol találja a pénzt. A lány falfehéren magára rángatta a fehér neműt, felmarkolta a 10000-eseket és elviharzott. Olyan volt a tüdeje, mint egy penészes mosogató szivacs, mondta az orvos a bátyjának boncolás után. Angliából utazott haza, hogy elrendezze a lakást. El kellett adni, de az ex-felesége képtelen volt intézkedni. Minden sértettsége mellett teljesen összezuhant. Hogy mi lesz a gyerekkel, hogy mennyire szerette az apját, nyeszörögte. A lakást kipucolták, fertőtlenítették, a falakat újra festették. A hűtőt sehogy sem sikerült kitakarítani, pár nap után mindig felbukkantak benne a szőrös párnácskák, inkább kidobták. Egy dologgal nem sikerült mit kezdeni. Abban reménykedtek, hogy a leendő vevők nem akarnak majd benézni minden bútor darab mögé. Különösen az ágy mögé nem, ahol a penész minden pucolás, meszelés, festés és tapétázás után újra felbukkant a falon apró zöldecskék, nedves foltokban, mindig ugyanott. Ismerős ez a forma, szólalt meg a bátyja barátnője. Ismerős? Kérdezte meglepetten a férfi. Aha, az égről. Olyan, mint az a csillagkép. Nem jut eszembe a neve.

A Stresszlabda című novella eleje és vége következik. Stresszlabda. Mikor elkérdezett, azt mondtam, reklámajándék. Egy konferencián kaptam. Stresszlabda. Nem voltam felkészülve, hogy tovább faggat. Melyik cégtől? Kérdezte Kriszti, nekem pedig torkomon akadt a szó. Coca-Cola. Nyögtem ki némi gondolkodás után. Náluk sok a stressz, folyton versengenek a Pepsivel. Próbáltam megalapozottan hazudni. De az egyik oldal a telekharcolással. Tényleg akadt néhány rajta, bár egyáltalán nem volt zavaró. Lejtettem a villamoson, ráléptek. Miért nem piros? Ekkor vesztettem el a türelmemet, mint általában, ha sarokba szorítanak. Honnan tudjam? Kérdezd meg a marketingesüket. Nem firtatta tovább. Előbb megtűrte, később megszerette. Tényleg szép volt. Áttetsző, akár egy hatalmas borostyán, puha és formázható, kellemes tapintású, mint a telt női mellek. Mindketten vonzottunk a telt női mellekhez. Én férfiként természetszerűen, ő pedig az első találkozásunk óta hasonlókat szeretett volna magának, teli tejjel és egy szoptatós kisbabával a végén. Itt következik egy szünet a szövegben. Közben elkezdtek rendbe jönni a dolgaim Krisztával. Beadandóim is akadtak a levelezőn, hosszabb ideig nem kerestem Nikolt. Egy házi buliból tartottam épp hazafelé, amikor észrevettem, hogy a giroszos srácok körbeállnak valamit. A távolból hallani lehetett egy mentőt. A járda szélén feküdt, véres duzzanat volt a fél arca, a ruhája szafatokban lógott, a mellkasa egy sállal volt átkötve, mindene csupa vér. Egy rendőr hangosan kérdezgette, ismeri-e valaki, tud-e róla bárki bármit, ment a telefonját és a pénztárcáját is elvitték a kopaszok. Meglátott, bár nem voltam biztos benne, hogy felismert. Talán mondani akart valamit, mintha a keze is mozdult volna felém, de pár méterre voltak a török srácok, akiktől minden este a kaját vásároltam, nem mertem bevállalni. Rájuk köszöntem, s megszaporáztam a léptemet, mikor az egyikük megszólított. Jól széjjel vették, szomszéd. Jelentetes török akcentussal mondta, és többnyire vidám arcát most szomorúnak láttam. Idáig bukdácsolt, itt esett össze. Ja, durva, mondtam, és sietve megindultam az utca túloldalára. Azt éreztem, hogy mind le akarnak buktatni, hogy csak is azért gyűltek ott össze, hogy rám húzzák a vizes lepedőt, hogy én is egy nyomorult, homokos vagyok. Menekülni akartam, épp hogy nem rúgtam bele Nikolba. Miközben átfurakodtam a tömegen, le sem vette rólam a szemét. Ahogy az úttesthez értem, két parkoló autó között hirtelen ott hevert előttem. Egy óriási, véres, elasztikus borostyán. Visszanéztem. Mindenki őt vagy az érkező mentőket figyelte. A felső lépcsőfordulóban van egy magas fémszekrény, vastagon áll rajta a por. Annak a tetejére rejtettem, betoltam, amennyire bírtam, és a következő konferencia után hazavittem. Krisztivel azóta egész jó lett. Nemrég megszületett a baba, neki is ilyen szép tejmellei lettek, mostanában azokat gyurmázom inkább. Néha azért a szilikongömböt is használjuk, masszírozni például csodásan lehet vele. Sosem mondtam el neki, hogy mi az valójában, honnan van és mennyit ér. Hogy egy ember napi 8 órában élvezett többször egymás utánban úgy, ahogy szalagmunkások illesztik egybe a gép alkatrészeket. Bár tulajdonképp alkatrészeket rakott össze ő is, csak nem a gyári útmutató szerint.

0: Ennyit szándékoztunk külön is kiemelni, de a híradóban ahány perc, annyi esemény, vagyis 20 különböző hírrel, tudósítással szolgálunk. Köszöntöm mindazokat, akik-e viszonylag késői órán velünk tartanak. És egy valakinek, de az is lehet, hogy egy kollektívának még gratulálni is szeretnék. Mert hogy ötösre akadtak a 29. heti lottószelvények értékelésekor. Apropó a nyertes számok. 13-as, 20-as, 30-as, 78-as és 89-es. Különben van ám jó hírem valamennyiünk számára is. Holnapra finom meleg idő ígérkezik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. A Balaton vize 23-24 fokra melegszik fel. És akkor most a részletes beszámolók. Stockholm.
1: A szovjet küldöttség vezető szerint a stockholmi konferencia ma befejeződött fordulóján sikerült leküzdeni a legkeményebb akadályt, amely hosszú időn át gátolta az előrehaladást. Oleg Grinyevszky elmondta, hogy kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a légi hadgyakorlatok bejelentéséről. Az értekezlet egy hónap múlva újítja fel munkáját, és a küldöttségvezetők véleménye szerint jó lehetőség van arra, hogy a 35 ország megállapodásra jusson szeptember 19-éig, a tanácskozás teljes befejezéséig.
0: Szovjet-amerikai kapcsolatok. Július 25-én kezdődnek meg Genfben a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a nukleáris fegyverkísérletekről, közölte Kenneth Edelman, az amerikai fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője. Külföldi újságírók előtt leszögezte. Az Egyesült Államok nem hajlandó a teljes eltiltásról tárgyalni. Az amerikai politikus szerint ugyanakkor jelenleg van esély az előrehaladásra a leszerelési tárgyalásokon.
1: Az amerikai tárgyalási szándék hangoztatásának ellentmond, hogy a nevadai kísérleti terepen már a virradóra végrehajtottak egy újabb nukleáris robbantást. Ez már a 14. bejelentett amerikai föld alatti atomrobbantás volt azóta, hogy a Szovjetunió tavaly augusztusban egyoldalú moratóriumot vállalt az ilyen kísérletekre. Egyes szakértők szerint a mostani kísérlet az amerikai űrfegyverkezési programmal áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban egyre többen tiltakoznak a nevadai robbantások folytatása miatt. Legutóbb olyan tudósok tartottak ilyen értelmű sajtókonferenciát, akik nemrég a Szovjetunióban jártak. A neves szakértők azt is követelték, hogy a washingtoni kormány csatlakozzon a szovjet moratóriumhoz.
0: Egyébként a magyar főváros is tudós tanácskozás színhelye. A nukleáris fegyverek ellen küzdő tudósok elnevezésű nemzetközi szervezet képviselői a fegyverkezés lélektani, történelmi, politikai okait vizsgálják, az atomfegyverkezési hajsza társadalmi okai és hatásai című tanácskozáson. A témáról 10 ország képviseletében 30 tudós fejti ki véleményét. Most pedig Kis Csaba washingtoni tudósításával nem csak a témát, hanem a következő percekre helyszínt is változtatunk.
2: Régen elnök is fogadtam a rövid időre Sir Geoffrey Howe brit külügyminisztert, aki alig több mint 24 órás washingtoni látogatása alatt két megbeszélést folytatott Schulz külügyminiszterrel is. A brit miniszter elsősorban a két ország Dél-Afrikával kapcsolatos politikájának egyeztetéséről tárgyalt, mert Howe a jövő héten Pretóriába látogatna. Eddig mind Washington, mind London ellenállt annak a követelésnek, hogy hozzanak erőteljes gazdasági szankciókat a fajüldöző rezsim ellen. Ezt az álláspontot azonban egyre nehezebb tartani. Így most a módosításról tárgyaltak, hogy milyen eredménnyel egyelőre nem tudni.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy ha London továbbra is kiáll Pretória mellett, akkor a haladó afrikai országok határozott ellenállására, a brit politikával szembeni összefogására számíthat. Az összefogás néha aztán szó szerint értendő. Zimbabwe fővárosában Mugabe miniszterelnök fogadta az afrikai frontországok vezetőit, képünkön Kaunda zambiai elnököt. A hat állam vezetői döntenek arról, hogy bojkottálják-e a jövő hónapban esedékes brit nemzetközösségi játékokat. A bojkott gondolata azért vetődött fel, mert Margaret Thatcher kormánya továbbra is kiterjedt kapcsolatokat ápol a fajüldöző dél-afrikai köztársasággal, és ellenez mindenféle Pretória ellenes szankciót. Mindig Dél-Afrika és egy születésnap. Nézzék meg Dános András összeállítását.
3: Fekete-fehér képek egy fekete-fehér országból, Dél-Afrikából. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője, akit egy régi felvételen látnak, ma a börtönben ünnepelte 68. születésnapját, ha ezt lehet egyáltalán ünnepnek nevezni. Mandela több mint 2 évtizede sínylődik a rácsok mögött, meggyőződése miatt, amiről ő maga így beszélt. Azért harcolok, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy ember, egy szavazat. Ennek a harcnak ezrek estek áldozatul a múltban, és a jelen sem különb. Az évtizedes filmkockák ma is készülhettek volna, hiszen Dél-Afrikában június óta ismét rendkívüli állapot van érvényben. És ez idő alatt az összecsapásokban 170-en vesztették életüket. Legutóbb 2 napja nyitottak tüzet a faüldöző kormány katonái a tüntetőkre. 5-en maradtak élettelenül az utcán. Ugyanezen a napon, szerdán, Mandela felesége a börtönben járt. Utána elmondta, hogy férje egészséges, hangulata és lelki ereje töretlen. Pretória igazából nem tud mit kezdeni Mandelával. Kiengedni nem merik. Ő pedig a börtönben is élő legenda, a fajüldözés elleni harc szimbóluma.
0: Más. Washingtonban keltezett mai hír. Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő kijelentette, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy Eduard Shevardnadze és George Shultz szeptemberben az ENSZ közgyűlés ülésszak alkalmával találkozót tart. Megkezdik a szovjet-amerikai csúcs találkozó közvetlen előkészítését, és arra még ebben az évben sor kerülhet. Ugyancsak ma ide moszkvai jelentés adja hírül, hogy a magánlátogatáson a szovjet fővárosban tartózkodó Richard Nixon volt amerikai elnököt, saját kérésére fogadta Mihály Gorbácsot. Nyílt és beható eszmecserét folytattak a szovjet-amerikai kapcsolatok kérdéseiről. Az SKP főtitkárának egy másik, de még mindig mai programjáról küldött tudósítást Hardi Mihály.
4: A mostani államfői látogatás jelentős állomás a Szovjetunió és Mali kapcsolatainak történetében. Ezt állapította meg ma Mihail Gorbacsov és Musza Taure elnök a Kremlbeli meleg, baráti légkörű találkozó. A két vezető politikus megállapodott a Szovjetunió kommunista pártja és a Mali Demokratikus Népi Szövetség sokoldalú szálainak erősítésében, a viszony fejlesztésében. Ezt a célt szolgálják a ma aláírt dokumentumok is. A nemzetközi élet kérdéseit áttekintve érthetően nagy figyelmet szenteltek a fekete földrész problémáinak. Musza Taure rámutatott, hogy olyan gazdasági világrend kialakítására van szükség, amelyben a fejlett országok segítsége valóban előmozdítja az elmaradott államok gazdasági fejlődését.

0: neked mondom. Az elnök ma fogadást adott Mr. Giovanni Gatto a kiváló üzletember tiszteletére. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívüli választás a jövő héten. Lustadik őrmester ma elutazott Pokióba a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére. Búcsúztatására kivonult Bopoljakov és a City Police vezérkara. Jó utat, Dick, cave felines! Délelőtt a González Avenue-n ismeretlen macskák elrabolták a Speedy házaspár 9 ikergyermekét. Szemtanúk szerint egy feltűnően csúnya macska ögyelgett a környéken a jezet. A halászöbölben közfegyverzett macskalódok megtámadták és kifosztották az Enterprise.
1: Bocsánat, uram!
2: Na mi van, haver? Valami nem tetszik?
1: A műsort itt tetszett felejteni.

験放送に自信を得て3月22日からは毎日放送を続けるようになりました。1日およそ5時間、方楽や管弦楽の演奏を定時に。

Budapestési kormánybiztos a következő közleményt ad. Budapest és közvetlen környékének kiürítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a délutáni órákban falragaszokon megjelenik. A közönség a falragaszokat olvassa el és az abban foglaltak tovább. Az elszállítás város részenkénti beosztással a legrövidebb időn belül megtörténik. Először a veszélyeztetett városrészek lakói kerülnek elszállításra. A kiürítési vonatok indulását külön falragaszokon a légoltalmi kiürítési kormánybiztos teszi közzé. Mindenki nyugodtan várja meg, amíg elszállítására sor kerül. Addig az utazáshoz szükséges lakásutalványokat szerezze be, és bélyegeztesse le az előjáróságon, illetve a polgármesteri hivatalban. Aki saját, illetve szülőjének vagy gyermekének házába utazik, az a rendes forgalomban közlekedő vonatokkal már április 5-én elutazhat, de lakásutalvány az ilyen elutazóknak is kell. Az utazásnál ez féláru jegy váltására jogosít. A tömegszállítás keretében elköltözők lakásutalványok alapján díjtalanul utaznak. A tömegszállítás megkezdése április 7-től külön tájékoztatók szerint történik. Kedves hallgatóink, legközelebb 18:50 perckor mondunk ki neked.

Petőfi Rádió Budapest. 13 óra 45 perc. Időjárás és vízállás jelentést olvasunk fel. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hideg éjszaka. Továbbra is hideg sarkvidéki levegő áramlik észak-észak-kelet felől, Európa középső és keleti részei fölé. A száraz hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában a reggeli órákban igen hideg a levegő. Sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Napközben a több órás napsütés ellenére is elmaradt a legmagasabb nappali hőmérséklet az átlagtól 2-8 fokkal. A kelet-európai síkság egy része fölé a hideg levegőnek nedvesebb hulláma érkezik. Ezért ott felhős az ég, helyenként pedig már havazik is. Változékony, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő a Brit-szigeteken és a szárazföld nyugati partvidékei mentén. A délnyugati, észak-keleti irányba vonuló nedves óceáni léghullámok hatására az említett területeken borult az ég, erős szél fúj, sokfelé esik az eső. Az enyhébb óceáni léghullámok pályája lassan közelebb kerül már a szárazföldhöz, de hatásuk hazánk időjárásában még nem lesz érezhető. Kedden hazánk északnyugati részein erősen, másutt változóan felhős idő volt, eső sehol nem esett. Kora délutánra csak 12-15 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka a felhős nyugati-délnyugati ország részben csak 0 plusz 5, a derült keleti ország részben viszont 0 minusz 5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos száraz idő volt, helyenként megélénkült a szél. A hőmérséklet 11 órakor 9-11 fok között volt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi középértéke 9,9 fok volt, 4,7 fokkal alacsonyabb a 100 éves átlagnál. Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik. Csütörtök estig kevés felhő, száraz idő várható. Napközben időnként megélénkül a déli-délkeleti szél. Hűvös lesz az éjszaka. A hőmérséklet hajnalban plusz 1, mínusz 4, kora délután 11-14 fok között váltakozik. A fővárosban holnap reggelig derült száraz idő lesz. A hőmérséklet 21 órakor 6 fok, hajnalban 0 fok körül alakul. Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig Ips-Bécs, Rajka-Bezdán és Zimony-Moldova-Veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. Ips 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160.